0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a Hűség városába, Sopronba látogatunk, méghozzá a magyar női kosárlabdázás legutóbbi 30 évének legsikeresebb klubjának otthonába, a Novomatic Arénába. A Sportcentrum 1987-ben nyitotta meg kapuit. Kezdetben a Soproni és a férfi és a Soproni Postás női kosárlabda csapata játszott a csarnokban, 93 őszétől pedig már a Gyesev is. A friss bajnok Soproni VS-e azóta több néven is szerepelt, az állandóságot a sikerek jelentették. 17 bajnoki cím, immár 14 magyar kupa elsőség, a nemzetközi porondon egy Ronchetti kupa és 5 Euróliga Final Four mellett. 2022-ben a csúcsa is felért a gárda, első és eddig egyetlen magyar csapatként megnyerte az Euroligát. A sikerek pedig egybefortak az 1995-ben marketingesként a klubhoz érkező, később szakosztályvezetőként, majd hosszú ideig a klub ügyvezetőjeként dolgozó Török Zoltán nevével, aki 2025-ben adta át a stafétát Fegyverneki Zsófiának. A mára 2000 férőhelyes aréna üzemeltetési joga 2005-ben átkerült a kosárlabda klubot üzemeltető gazdasági társaság jogkörébe, és 2015 óta viseli a Novomatic Aréna nevet. Tartsanak velem, pillancsunk be a kulisszák mögé! Nem vagyunk a Novomatic Aréna alaksorában, egészen pontosan az irodákban, és velem szemben Seres Éva. Azt hiszem, Seres Évát a kosárlabda rajongóknak nem kell bemutatni, de azért csak a tisztség kedvéért 130-szoros magyar válogatott kosárlabdázó, magyar bajnok voltál az MTK-val, a Ferencvárossal és a Sopronnal is, és amióta visszavonultál, azóta Sopronhoz köt az élet, létesítményvezetőként az arénában, illetve a soproni Darazsaknál is utánpótlás edzőként dolgozol. A kosárlabda mondhatni, hogy az életed.
1: Igen, 2005-ben fejeztem be az aktív pályafutásomat. Akkor kaptunk meg az üzemeltetésre ugye a mostani Novomatic Arénát, és az akkori ügyvezető igazgató Török Zoltán rám gondolt, hogy megmutathatnám magam ebben a szerepkörben is, de ezzel párhuzamosan azért az edzősködést nem vetettem el, és szépen végigjártam a ranglétrát. Jelenleg az U16-os Darazsak Sportakadémia csapatánál vagyok vezetőedző.
0: Rögtön az elején már is adott egy olyan életpálya modell, és tényleg nagyon sok az olyan példa, és itt egy megint csak követendő és örömteli példa, egy nagyon-nagyon sikeres sportolóból utána egy sikeres sportvezető lesz, tehát ergo neked is gyanítom, hogy a játék és a kosárlabda mellett a tanulás és a jövő építése az ugyanolyan fontos volt, és hát azóta is a kosárlabdában talad meg a helyed.
1: Igen, nagyon furcsa szerepkör volt ez, hogy én létesítményvezető lettem. Ugye belecsöppentünk egy színházi olyan életbe, kicsit távol voltam ettől a szereptől, bele kellett tanulnom. Ugye az, hogy az arénában nagyon sok a kosárlabda program, amellett ugye nyitottunk színház és koncertek felé itt az üzemeltetés terén, és ugye azért ebbe nekem bele kellett tanulnom, és azt gondolom, hogy most már szereztem elég tapasztalatot, hogy azt merjem, hogy igazából ebben is otthon érzem magam most már.
0: És egyébként sikeres kosárlabdázóként így utólag visszagondolva, mi a nehezebb akkor a tekrodban tényleg EB-n, VB-n részt venni és helytállni, címeket szerezni a csapattal is a pályán teljesíteni, vagy mondjuk megtölteni ezt az arénát?
1: Szerintem egyébként mindkettő. Tehát mindkettőben vannak pozitív-negatív dolgok, mindkettő számomra rettenetesen fontos. Nyilván maga az, hogy én játékos voltam és edző lettem, én nagyon szerettem volna ezt, tehát hogy nekem ez volt az utam. Engem edzőim ebben nagyon-nagyon támogattak, mert én tényleg ebben láttam a jövőmet, és ugye mellé jött ez a lehetőség, hogy én a létesítményvezető legyek. Engem arra tanítottak, amikor belekerültem ebbe a szerepkörbe, hogy ezt a létesítményt úgy lehet jól vezetni, hogyha teljesen magunkénak érezzük, tehát, hogy a mindennapokban, mintha tényleg a sajátunk lenne, és szerintem azért vagyunk már évek óta egy ilyen jól működő csapat, mert szerintem a kollégáimmal is ugyanúgy érzünk, és ugyanolyan fontos, hogy tényleg mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ez tényleg jól működjön, mindenki jól érezze magát, aki ide bejön, mert ugye beszoktak jönni, és mondják, hogy gyönyörű ez a létesítmény. Igen, nagyon sok munkánk van benne, úgyhogy remélem még sok ilyenben lesz részem.
0: És ugye, ha már a létesítményről beszéltünk, hát ugye most aktuálisan éppen így zajlik a Magyar Kupa 4-es döntője a Soproni csarnokban, és ahogy bejártuk az egész csarnokot most már, azért itt elmentünk az akadémiai központ, a képzőközpont mellett is, tehát az akadémia, Soproni Darazsak és a felnőtt kosárlabda, és gyanítom, hogy akkor a színház és koncertek mellett itt a szabadidős sport, tehát gyakorlatilag egy tető alatt mindenre is sor kerül.
1: Igen, ez nem egy egyszerű dolog, tehát hogyha például rendezünk egy koncertet vagy egy előadást, ugye akkor a másik oldal nem tud működni, hiszen a nagy teremben vannak ezek a rendezvények, de próbáljuk úgy időzíteni, hogy tényleg minden oldalra megfelelődik.

0: és ugyebár az anyagiakról nyilván nem beszélünk, és nem is ez a cél, de ettől függetlenül gyanítom, hogy a mai világban az élsport, a közösségi sport, és éppen ez az önfenntarthatósági rendszer, ez ugye nélkülözhetetlen, hogy együtt éljen.
1: Igen, bár azt bevallom őszintén, hogy most már itt az arénában azért leginkább a sport az, ami jelen van, ugye a kosárlabda, tehát itt beszélhetünk ugye egy sikeres női csapatról, egy férfi csapatról, és utánpótlás szinten pedig fiú-lány vonal. Tehát, hogy ez annyira rengeteg csapat és rengeteg esemény, hogy azért elég nehezen fér bele más, tehát nagyon jól kell tudni időzíteni, inkább így fogalmazni.
0: És ugye feltételezhetjük, hogy teljes joggal a kosárlabda vezető, hiszen ha arról beszélünk, hogy Sopron és hogy a női soproni kosárlabda, akkor mondjuk a 90-es évektől, tehát az elmúlt 3 bő évtizedben mindenféleképpen Magyarország legsikeresebb klubja az a Sopron volt.
1: Köszönjük szépen, igen. Igen, ez valóban így van, nagyon sokan dolgoznak a háttérben azért, hogy ez így legyen. Én azt gondolom, egészen a pici gyerekek képzésére nyúlnék vissza, tehát onnan indul az egész, és gyakorlatilag nagyon büszkék vagyunk akár az NB1-s csapatunkra, és akár a Sopron Basket elért teljesítményei. Szerintem ez óriási dolog, hogy ezek a gyerekek, akik itt nőnek föl ebben a csarnokban, itt sportolnak, gyakorlatilag bármerre mennek, találkoznak itt a legnagyobb sztárokkal a folyosón, és tényleg olyan családias a hangulat, és mindenki olyan kedves, mindig van egy jó szavuk, és szerintem ezek a gyerekeknek ezek óriási dolgok.
0: És ugye, ha már a gyerekekről beszéltünk, nyilván az eredmények önmagukért beszélnek, és az sem lehet véletlen, hogy a Soproni Akadémia, ugye a Darazsak Sportakadémia, azon kevés államilag elismert kosárlabda akadémiák egyike, amely sikeresen működik, és a jövőre épít.
1: Igen, igen, ez 2020 óta kaptuk meg ezt az elismerést, és tényleg minden kollégámmal, vezetőkkel azon vagyunk, hogy minél több gyereket eljutassunk a legmagasabb szintre, illetve tegyük fel azt, hogy ha valaki nem is oda, akkor is megtaláljuk a helyét, mert ugye a legjobb edzők, akár asztalszemélyzet, akár játékvezető, tehát hogy mindenre gondolunk, de ha már szurkolóként itt tartottuk a rendszerben, szerintem az is óriási dolog.
0: Az elmúlt 30 év nagyon sikeres, ha nem is az, hogy mi a következő 30 év célja, de mik a közeljövő céljai?
1: Ugye most, hogyha én nagyon közeljövőt nézek, ugye most kezdődnek majd az utánpótlásban az országos döntők, erre minden kolléga a legjobb tudása szerint készíti fel a csapatokat, hogy tényleg a maximumot tudják nyújtani a játékosok. Ugye a nyár az mindig arról szól, hogy a válogatottakba mennek a játékosaink, és reméljük, hogy minél többen részt tudnak venni az Európa-bajnokságokon, Sopron hírnevét ezzel is erősítve, ugye. Nekem még van egy KKP lezárás, ugyanis a 2011-es képzőkiválasztó programban edző vagyok. Most nyáron fogjuk lezárni, ugye ott aranyérmet szereztünk az augusztusi Szlovéniából versenyen, ami ennek a korosztálynak ugye a legnagyobb versenye. Úgyhogy ez a közeljövő, de nyilván, hogyha egy kicsit távolabb nézek, tényleg azt szeretnénk, hogy minél több gyerek a kezeink alatt tudjon fejlődni, és a magyar kosárlabdának minél jobb játékosokat tudjunk adni.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig a Novomatic Arénában vagyunk Sopronban. Most egészen pontosan a főcsarnok melletti edzőpályán állunk, és velem szemben most már Fegyverneki Zsófia. Ugye te jelenleg most már az arénát és a soproni kosztabda csapatot is működtető gazdasági társaság vezetőjeként tevékenykedett, meg annyi éven keresztül ugye sikeres játékosként. Az elcsépelt kérdés a mai napig, amikor kifut a csapat, mennyire érzed még ott a lábodban, hogy te is kifutnál a játékosokkal a pályára, vagy most már teljesen sportvezető vagy?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés mindig, mert én tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ennyi időt tudtam ilyen szinten sportolni és kosárlabdázni, mert tényleg az utolsó pillanatig én ezt nagyon szerettem, és hogyha lehetett volna, vagy lehetne is, nem lenne ennek az ilyen szintű profi sportnak azért egy életkori limitje, akkor biztos, hogy játszottam volna még. Én azt mindig elmondom mindenkinek, a mostani játékosoknak is, hogy szerintem nincsen jobb annál, mint profi sportolónak lenni, és ezt tartom is, hogy az én szememben az szerintem a világon az egyik, ha nem a legjobb munka. Úgyhogy ennek megfelelően talán, amit meg most csinálok, arra meg azért tudom azt mondani, hogy a második legjobb talán, mert tényleg nagyon hálás vagyok, hogy a sportban tudok dolgozni, mert ez az a terület, amit én nagyon szeretek, kiskorom óta ebben nőttem fel, ebben nevelkedtem, ez tett azzá olyan emberi, aki vagyok, a sport. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy tudtam a sport és női kosárlabda mellett maradni és ebben dolgozni.
0: És ugye a stafétát az idény előtt Török Zoltántól vetted át, és ha már Török Zoltánt említjük, Seres Évával beszélgettünk, azt mondta, hogy mindent neki köszönhet, és gyanítom, hogy te is, illetve az egész női soproni kosárlabda, azt mondjuk, hogy Török Zoltán, akkor gyakorlatilag a neve egybefordult a soproni női kosárlabdázással, neked, illetve Sopronnak mit jelentő pontosan?
1: Igen, abszolút egyetértek. Én azt hiszem, hogy az Oli 30 év alatt, amit itt felépített, azoknak, akik tisztában vannak a soproni kosárlabda eredményeivel, és azokkal a mindennapokban is látható dolgokkal, ahol tart ez a sportág ebben a városban. Tényleg azt hiszem, hogy az Olinak rengeteget köszönhet mindenki, és ez a klub tényleg nem tartana itt, hogyha az Oli nem rak bele ennyi munkát ennyi éven keresztül folyamatosan. Az én részemről ugye, én ugye már egy kész játékosként érkeztem az akkori Pécsből, ami aztán ugye kevéssel utána, amikor eljöttem, meg is szűnt az a csapat. És tényleg én azt mindig elmondom, hogy nagyon köszönöm az Zolinak, hogy én itt otthonra találtam, mind a pályán kívül, és nagyon hamar magamén

0: tetejére volt az íj, úgyhogy egyet tudok ebben érteni Sherivel, hogy nem állnánk most itt ezen a pályámmal, hogyha Zoli nem építi ezt a csapatot ilyen sokáig.
1: Ahogy említetted azt az Euroliga győzelmet, a pálya fölött ott lógnak a színes zászlók minden egyes siker megünneplésre, és szép lassan elfogy, vagy hát gyakorlatilag elfogyott a hely. Felsorolni is nehéz lenne azt a meg annyi bajnoki címet, Magyar Kupa győzelmet, Ronketti és Euroliga győzelmet, ami a Sopron elmúlt 31 néhány plusz évéből visszaköszön. Gyanítom, hogy hosszú távon továbbra is ez a cél.
0: Nyilván a hosszú távú célokat azért mindig annak megfelelően kell meghatározni, hogy éppen mik a lehetőségeink, de egy biztos, hogy az, ami ezt a klubot idáig vitte ebben a 30 évben, és ahogy az előző kérdésedre válaszolva is elmondtam, ez a Zolinak a standardje, és ő tette ilyen magasra a lécet abban, hogy mennyit dolgozunk, hogy mindig a maximumot adunk, hogy tényleg azzal foglalkozunk, hogy mi az a legtöbb, amit meg tudunk tenni azért, hogy minél sikeresebbek tudjunk lenni Magyarországon és nemzetközi szinten is. Nekem abszolút ez a célom, hogy ezt a morált, ezt a munkába vetett hitet, ezt tovább vigyük, mert én azt hiszem, hogy ez mindennek az alapja, és azért tart itt ez a klub, és azért van ennyi zászlónk, és azért van ennyi siker és eredmény, mert tényleg abban hiszünk, hogy az elvégzett munka az kifizetődik.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, és velem szemben most már Károly Andra, jelenleg a Nemzeti Sportrádió szakértőjeként a négyes döntőben vagy velünk. Viszont Soproni Aréna neked egyáltalán nem idegen, hiszen játszottál itt minden minőségben, hazai játékosként is, három évet vendégként is. Hogyan emlékszel vissza?
1: Itt általában nagy rangadókat játszottunk, még a Ferencváros színeiben is játszottam. Itt volt egy olyan mérkőzés, ami háromszori hosszabbításos volt. Azt a Soproni Postás ellen játszottuk. De alapvetően szerettem itt játszani, már mindig nagyon jó hangulatú meccsek voltak, tényleg teltház volt, sokszor paprikás hangulatú meccsek is voltak. Ha már csak az első pécsi évemben volt a Magyar Kupa döntő itt, és 64-63-ra nyertünk a Pécssel. Na, az aztán tényleg paprikás hangulatú volt, de alapvetően az összes, mert ugye abban az időszakban, amikor én hol Pécsen, hol Sopronban játszottam 5, illetve 3 évet, akkor az a két csapat határozta meg alapjaiban a magyar női kosárlabdázást, úgyhogy jó volt itt játszani. De én nagyon szerettem itt játszani, mint aki itt él, és a Sopron színeiért küzd.
0: Említetted még az annó első mérkőzést a Soproni Postás ellen, aztán volt azóta Gyesev, volt azóta Euroleasing, volt azóta sok minden neve a Sopronnak, de a Sopron a Sopron, akárcsak, ahogy mondtad is, a Pécs az Pécs, és legyen az más klub más néven, de ez a két város és ez a két aréna, ugye az elmúlt 30 évet, tehát az újkori magyar női kosárlabdázás mindenféleképpen egy olyan rivalizációra vitte, ami feltétlenül jó a magyar kosárlabdának.
1: És szükséges is a magyar kosárlabdának, és igazából a válogatottunk akkor volt nagyon magas szinten, amikor ez a két csapat adta a válogatott gerincét. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar játékosok, a magyar válogatott játékosok úgy legyenek jelen egy-egy klubban, hogy tényleg rajtuk múlik sok minden.
0: A válogatottunk, ha már ezt említetted, kijutott a világbajnokságra hosszú-hosszú évek után, akkor most a magyar kosárlabda megint egy picit jó irányba megy?
1: Szerintem nagyon fontos azt venni alapul, hogy az, hogy most kijutottunk a világbajnokságra, egy óriási dolog, tényleg 28 év után. Ugye még mi voltunk, ugyanígy Berlinben volt világbajnokság, és akkor a fiatal, megfiatalított csapat Seres Évával, és még sorolhatnám Iványi Dalmával, aki ugye most edzőként van a Pécs színeiben jelen. Akkor voltunk utoljára, és azóta most szintén Berlinben lesz a világbajnokság. Ez egy óriási dolog, de ettől még nem szabad azt hinni, hogy rendben van minden. Mert szerintem aki követi a bajnokságot, az pontosan látja, hogy nagyjából 3-4 csapat az, aki minőségi erőt képvisel, és ez nem jó. Úgyhogy ezen az úton kell szerintem tovább menni, hogy kihasználni azt, hogy most léptünk egy nagyot előre, de még nem elég nagyot ahhoz, hogy az egész rend.

0: egyszer egyben és jó helyen legyen.
1: Viszont akkor ugorjunk még vissza egy ide a Novomatic Arénába, hiszen ugye most per pillanat zajlik a négyes döntő, a Magyar Női Kupa négyes döntője. Milyen házigazda Sopron?
0: Sopron mindig jó házigazda, mindig kitesz magáért. Egyszerűen az, hogy bevállalták ugye ezt a négyes döntőt, mert hát Diósgyőr be lett volna, de ugye Diósgyőr nem jutott négy közé. Ez nagyon fontos volt. Egyrészt a hazai közönség megtelíti az arénát, sok vendégszurkoló elutazik, akár Pécsről, akár Szekszedről, de a beacos szektor is majdnem, hogy tele volt. Ugye sokan mondták azt, hogy lehet, hogy jobb lett volna Budapesten, mindenkinek közelebb van, de nem biztos, hogy egy szimacsarnok mondjuk megtelt volna. És egy négyes döntő meg szerintem megérdemli azt, hogy teltház előtt játsszak.

0: A saját gyermekét természetesen mindenki dicséri. Hallhattuk a korábbi hazai pályán és ellenfélként is játszó Károly Andreát is, de amikor az örök rivális méltatja az embert, az mindennél többet mond. Következzen a pécsiek sportszakmai igazgatója, Éles Péter.
1: Nem először vagytok itt a Novomatic Arénában, és elmondható, hogy a legutóbbi 30 év két legsikeresebb magyar női kosabda klubja az a Sopron és a Pécs, legyen az bármi is a két csapat neve. Ellenfélként milyen érzés nektek, akár most, akár mindig idejönni, hiszen tényleg az egyik legnemesebb csata a Sopron-Pécs.
2: Hát a Novomatic Aréna az, mint a Laubernek is szoktuk mondani, ennek a csarnoknak is lelke van. Ez egy olyan csarnok, ahol amikor belépsz, akkor egy szentélynek látod, ezt is érzed, hogy itt a kosárlabda miatt van minden, és egy kultúra lett építve a csarnokban. Bárhogy is hívták tényleg a csapat, és bármilyen erőt is képviselt, általában egy nagyon erős csapata volt a Sopronnak. Nagyon nehéz itt játszani, egy hangulatos, hazai pálya előnyét adó csarnok. De még egyszer mondom, kevés ilyen csarnok van Európában, Magyarországon még kevésbé, de a Lauber meg a Novomatic Arena szerintem ez két ikonikus csarnok, akiknek még egyszer mondom, lelke van.
1: És egyébként, ha már a csarnok és a csapat, azért néhány éve a Sopron olyan haditettet hajtott végre, amire az egész magyar kosabda büszke lehet, és azért a legtöbb magyar csapatsportágban is büszke lenne bárki arra, hogy megnyeri az Euroligát.
2: Abszolút, és nem csak az, hogy megnyerték az Euroligát, de ne felejtsük el, hogy két Euroliga Final Four-t itt egymás után évben is rendeztek Sopronban, ami ennek az arénának egy nagyon nagy erénye, hogy itt meg lehetett ezt rendezni. Nyilván Sopron város is kellett hozzá, meg egy nagyon jó csapat is kellett hozzá. A sok nemzetközi verseny, ami itt volt, tehát a FIBA is azért el kell érni egy olyan szintet, hogy neked adják a rendezést egy ilyen eseményen. Tehát nagyon jól dolgoznak Sopronban. Örülök, hogy a magyar kosárlabdának van egy Sopronja, mert kell a magyar kosárlabdának egy erős Sopron, és egy ilyen csarnok is.
1: És ugye azt se felejtsük, hogy akárcsak a pécsieknek itt is az egésznek lelke a képzés az az utánpótlásra alapul, hiszen ugye akárcsak Pécsen itt is akkreditált akadémia van. Tehát tényleg a képzés és a jelen és a jövő az egybefügg az utánpótlás neveléssel és a sikerekkel.
2: Abszolút, abszolút így van, ugye itt három csarnokot lehet a csarnokon belül használni edzésekre, ez is nagyon fontos, ugye nálunk is három pályát tudunk használni az akadémián. Ez nagyon fontos, és igen, igyekeznek Sopronban is nevelni tehetségeket, de nyilván ez egy ilyen szintű felnőtt csapat felett azért nehéz.

0: Nos, a szóban forgó hazai rendezésű Magyar Kupa 4-es döntőjét 2026. április 5-én megnyerte a Sopron, és az újabb siker letéteményese a 2019 óta a csapatot irányító Gáspár Dávid volt, aki a hűségvárosában mindent megnyert, amit meg lehetett.
1: Velem szemben a klasszikus csapatsportágak legsikeresebb, legeredményesebb magyar edzője, gratulálok. Ez már eddig is így volt, hiszen ugye klubszinten Euroligát nyertetek, magyar bajnokságot, ugye ez most már tavaly 4 volt, és megvan az 5. Magyar Kupa hazai közönség előtte egy fantasztikusan játszó és visszavonuló Jecával a sorokban. Lehet most bármit nem szuperlatívuszokban mondani?
2: Nagyon szépen köszönöm, és azt szeretném hozzátenni, hogy ugyanezen jelzők, amelyek elhangoztak, tehát ezen csapatnak a tagja vagyok és a vezetőedzője. Tehát, hogy ez mindenkire vonatkozik, mert itt egyedül, itt senki sem lehet sikeres. És ezt halálosan komolyan gondolom és érzem is. Tehát le a kalappal az összes játékosom előtt, az összes táptag előtt, csak mi tudjuk, hogy mi mentünk keresztül, mi az a munka, amit mi ebbe a sikerbe beleraktunk. Most viszont nagyon jó érzés ezt átélni. Köszönöm a jelzőket, és tényleg jól esik, de most egy kicsiket talán egy ilyen feloldódás momentumában vagyok, mert nagyon kemény mérkőzés volt ez a döntő. Az elmúlt bajnoki időszakban nagyon sok sérülést és random helyzetet kellett lereagálni, és nagyon örülök, hogy azért lett az idei évben is egy aranyérem, és még egy zászló a csarnokban.
1: Egy picit menjünk vissza az időben, 2019-et írunk, és Zalaegerszegről egy bizonyos Török Zoltán ide csábít egy fiatal edzőt a stábba, aztán Roberto Iniguez úgy dönt, hogy elmegy, elhagyja Sopront, és onnantól kezdve kezdődik a Gáspár Dávid sikersztori.
2: Igen, jó ilyenkor visszagondolni, én mindig is otthon azt mondtam, hogy tudd, hogy honnan érkezel, és mindig reálisan lásd magad, úgyhogy mai napon is így gondolok erre a momentumra, akkor is dolgoztunk, emlékszem az Zalaegerszeg csapatával nagyon-nagyon sokat, hogy a harmadik helyet elérjük, azt megelőző évben 4-be kerüljünk, és egyetlen egy feltett szándékkal jöjjek, hogy azért pár zászló legyen az én nevem is köthető ebben a csarnokban, és hogy a lehető legtöbb és a legjobb tudásom mentén tudjam segíteni a klubot és a játékosokat. Egyelőre itt tartunk most.
1: Engedd meg, hogy egy lépést arrébb lépjek, mert idézni szeretnék. Azért vagy itt, amit a múltban elértél, de csak az számít, amit ugye a mában teszel, és akkor hogyan tovább, mit hoz a jövő, vagy mit hozhat a jövő, hiszen ugye korábban azt mondtad, hogy tudsz még akkor is égni, mikor már a csúcson vagy, de a csúcsok csúcsait ostromolja a Sopron, hogyan tovább, mik lehetnek még a célok?
2: Minden szezonban más-más ellenfelekkel, más-más kerettel fut neki a Sopron, és mindegyik csapatnak megvan a varázsa, hogy tudjuk belőlük kihozni a maximumot, és ez egy ilyen fantasztikus játszma, és ezt a játszmát én nagyon-nagyon szeretem, hogy tudjuk ugyanazon sikert, vagy megközelíteni ugyanazon sikert, ami a korábbi időkben jellemzett. Hogy lehet egy fiatal játékos, vagy egy új alakuló csapatból bajnok csapatot, vagy összes csapatot teremteni. Valahogy ez így nem szűnik meg az én esetemben, egy olyan klubért dolgozni, mint a Sopron, az meg felemelő. Tehát a mai napig egy nagyon nagy alázattal vagyok ezért a klubért, és pont azért, amit a korábbi kérdésedben is feltettél, mert tudom, hogy honnan jöttem, és tudom, hogy milyen klub hívott. Az egészen biztos, amíg itt leszek, amíg az erőm bírja, addig fogom én ezt itt tolni ezerrel, és igyekszem elérni azt, ami talán az egyik legfőbb motto, hogy minden nap a maximumot tegyünk ki az asztalra. Minden nap a legmagasabb szinten próbáljunk teljesíteni. Legyen szó edzésről, mérkőzésről, és úgy gondolom, hogy ha eddig ennek sikerült megfelelnem, ezen mottóhoz fogok nagyon-nagyon szigorú lenni magammal szemben, hogy ezt sose felejtsem el.
0: És a végén egy klublegenda, Jelena Brooks. A 2023 óta magyar állampolgársággal is rendelkező szerb magasbedobó 12 Sopronban töltött szezon után hagy fel a kosárlabdával.
1: Kupával szerettél volna visszavonulni, ez megvan. Gratulálok!
3: Köszi, ez nagyon fontos volt, hogy elejétől, amikor tudtuk, hogy itt lesz a kupa, akartunk arra készülni, hogy meg tudjunk nyerni. És mind a két meccsek ez volt, de ez volt a cél, hogy megnyerünk. És a csapatnál, a Sopron csapatnál mindig ez van, ha legfontosabb, akkor menni fog.
1: Nyilván eldöntötted már, hogy visszavonulsz, és úgy vonulsz majd innen vissza, hogy Euroligát nyertél, kupákat, bajnokságokat, nemleg olimpiai bronzérem. Ez az otthonod, azt mondtad korábban, ez egy fantasztikus csarnok, ez egy fantasztikus szurkolótábor, ez egy fantasztikus város. Ez az otthonod.
3: Igen, mondtam többször is, hogy ez az otthonom, és mindent csinálok, hogy itt mi mindenki jól érzi magát, és én is jól érzem magam, és mindegy, ott szemette meg egy szezon keresztül, arra koncentrálom, hogy ezen a héten, vagy ezen a hétvégen a lábom legyen jó, és hála Istennek lett jó, szóval remélem végig lesz jó.
0: Jelen a Brooks tehát trófeával vonul vissza, és egy biztos, bár játékosok jönnek, vezetők mennek, Sopronban egy dolog állandó, a siker. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Novomatic arénába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.

Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a Zalai dombság felé vesszük az irányt, ellátogatunk az Alsó-Zala völgyében fekvő, Kehida-Kustány határában elhelyezkedő Zala Springs Helten Golf Resortba. A környékről a legkorábbi nyomok a bronzkorból származnak, a Krisztus előtti 14.-18. századból. A Krisztus előtti 4.-3. században kelták lakták a területet, míg a hunok a népvándorlás első hullámával kerültek a vidékre, Zala megye már a Szent Istváni államalapítás kezdetén kialakult. A török megszállások idejét a környező települések sem élték túl, hogy aztán a későbbiekben Kehida neve összefonódjon a Deák családdal. Különösképpen Deák Ferencet emlegetik, aki Kehidán élt hosszabb ideig, 1808 és 1854 között. A korábbi nemesi és királyi birtokot, Kustányt 1977-ben egyesítették Kehidával, Kehida-Kustány pedig mára Magyarország egyik legkedveltebb üdülőhelye, amely 2016-tól minősített gyógyhelyi települési rangot visel. A Zala Springs Közép-Európa egyik legszínvonalasabb és legszebb golfpályája, melyet a világhírű tervező Robert Trent Jones Jr. álmodott meg. A 6351 méter hosszú, tavakkal kirakított, 18 szakaszos bajnoki pályát 2015. szeptemberében nyitották meg a játékosok előtt, és a golf mellett évről évre egyre több lehetőség várja sportolni, kikapcsolódni vágyókat. És a fejlesztések nem állnak meg, többek között erről is beszél a vezérigazgató Frank Riddle.
1: Started 1 month ago. It's pretty fresh everything here right now. Pretty interesting. Pretty a lot of new things.
0: Alig egy hónapja csatlakoztam, szóval még mindig nagyon friss, új minden, de nagyon izgalmas. Azért érkeztem, hogy a német ajkú célközönséget erősítsük, az osztrák, a svájci és a német piacot, hiszen nyitnunk kell Európa felé. Az idén 10 éves az Zala Springs, Európa 20 legjobb golfrezortja közé választottak minket. Csodálatos a pálya és a környezete, és a kontinentális viszonylatban is különlegesek az itteni ingatlanok. Minőségi étteremmel, wellness centrummal várunk mindenkit, teljes tehát a kínálat, kerékpár bérléssel kiegészülve. És fontos a helyi közösség. A magyarokat legalább akkora szeretettel várjuk, mint a határon túlról érkezőket. Nyilván azért több a külföldi, és ez fontos kiemelni, de a helyiekre is számítunk.
1: And it's also important to make these contacts, I think. First, you will find everything here, rental clubs, equipment, golf professional.
0: Ami pedig a legfontosabb, itt minden megtalálható. Az összes felszerelés, bérlési lehetőséggel, remek szakemberek, magas szintű képzés és kiszolgálás, tehát minden adott, minden szinthez, a kezdőktől a profikig. És dolgozunk a nyitáson is más golfklubok felé, itt egy 18 szakaszos, a legmagasabb igényeknek megfelelő pálya, és elkezdtük az együttműködés Bad Tatzmannsdorffal is, amely alig másfél-két órányira van innen. Az ottani klubtagok itt is játszhatnak, a miénk is ott, és ez különösen a tapasztaltabb játékosoknak egy jogos igénye, hogy több helyen is kipróbálhassák magukat. De persze gondolunk a rutintalanabbakra is. Azt tervezzük, hogy az első három szakaszt megnyitjuk a kezdők előtt, mint egy minipályát, amin aztán megélhetik az igazi zöldön való játék élményét is, közelebbi lyukakkal, így számukra is élvezhetőbbé válik a játék. Délután amúgy is szellősebb a pálya, kevesebben vannak, aki pedig 9 szakaszt szeretne ilyenkor teljesíteni, tud kezdeni például a 10-es tín. Szóval gondolnunk kell minden típusú golfozóra.
1: So we are just starting to opening our offers also for every kind of golfers. I traveled all over the world for golf and for business. It's unique.
0: Beutaztam az egész világot, sok pályát láttam, a Zala Springs egyedi. Rengetegen hallottak róla külföldön is, általános vélemény, hogy szívesen jönnének, el kell érjük, hogy jöjjenek is. Valami apróság talán hiányzik, és mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy még jobban érezhessék magukat. Az időjárás sajnos nem mindig kegyes hozzánk, most húsvétra is melegebbet reméltünk, ilyen szempontból nem versenyezhetünk például Spanyolországgal. De rövidesen kiépítjük a Trackman rendszert, ami a jelenlegi piacon a legjobb szimulátor és teljesítményelemző rendszer, ez pedig a legjobbaknak komoly hívó szó lehet. 10 év tapasztalattal sokat fejlődtünk, és erre büszkék is vagyunk, de nem állhatunk meg. A golf business egy nagyon kemény üzlet, ezért nem ülhetünk a babérjainkon, és ugyanakkor szerencsések vagyunk, hiszen egy kiváló terméket kell még jobbá tennünk.
1: And that's what really happens, is improving a really good product, I would say.
0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Gehida Kustányban vagyunk. Mellette most már Bangó Botond operációs menedzser, aki kifejezetten a golf részével dolgozik. Itt ülünk egyébként az étteremben, és előttünk egy hatalmas nagy képernyőn tényleg légi felvételek. Hát egyszerűen csodás, tehát nem tudom máshol érni, egyszerűen csodás. Talán a sporthelyünk eddigi egyik legimpozánsabb környékén vagyunk most. De akkor azt mondjuk, hogy operációs menedzser, ugye Berriként szólítanak a kollégáid, barátaid. Egy operációs menedzsernek itt golf szinten mi a feladata napról napra?
2: Az én feladatom az, hogyha valaki ide jön golfozni, akkor az elejétől a végéig, amíg kimegy a pályára, illetve a gyakorló pályára, minden a rendelkezésére álljon, jól érezzék magukat a pályán, a gyakorló területet, illetve a pályarésznek a tisztaságáért, az eszközök tisztaságáért. Mi vagyunk a felelősek, illetve a versenyszervezésbe veszem ki a részemet a hátterébe, illetve a lebonyolításába.
0: Picit egyébként ugye a nyugat-európai, vagy akár az angol golf környezetre is fordítva az egészet, nagyon úgy érzem, hogy gyakorlatilag, mint hogy egy customer experience managerként, tehát a vendégek jó létével és a vendégek elégedettségével gyakorlatilag te vezeted azt a csapatot, akik ezért felelnek.
2: Pontosan, igen. Van egy 3 fős csapatunk kint a golfpályán, és ez teljesen eltérő azoktól, akik a greenkeeping részét csinálják a pályának. Mi vagyunk tényleg azért felelősek, hogy a vendégeket megfelelően köszöntsük, szolgáltassuk nekik ezt az 5 csillagos színvonalat, amit itt a Zala Springsbe nyújtunk, illetve az, hogyha a pályán is a vendégeknek valami kérése van, mi próbáljuk teljesíteni.
0: És ugye idén ünnepli 10. fennállás, a 10. évfordulat az Zala Springs. Te itt vagy már a kezdetek óta, hogyan emlékszel vissza még a kezdetekre, vagy menjünk vissza egészen akkor a kezdetekig. Hogyan indult minden, mennyire emlékszel vissza mondjuk a 10 évvel ezelőttre?
2: Igen, én 2016. június elején jöttem ide dolgozni, akkor már az Zala Springs 18 szakasszal üzemelt, előtte év végén nyitott meg a 18 szakasz egy Forbes versennyel, illetve amikor én ide jöttem, akkor még ez csak a golfról szólt, utána kezdtek el épülni a szálláshelyek, illetve az egyéb szolgáltató központok. Kezdetben nyilván az volt a célunk, hogy megismertessük az emberekkel a helyet. Ilyen nagyon messziről kellett indulnunk, ugyanis itt a környéken nem sok golfpálya volt egy pár, de ilyen minőségű kevés, illetve azon is voltunk, hogy a környékbelieket megszólítsuk, és minél több új golfozót szerezzünk. A legfontosabb célunknak azt tekintem, hogy Magyarországon is minél többen megismerjék a golfot, és ezért is dolgozunk. Sajnos még a számok azok kicsit el vannak maradva tőlünk nyugatabbra lévő országokéval összehasonlítva, viszont nagyon jó kezdeményezések vannak, például a Magyar Golf Szövetség részéről, ugyanis kis csoportos oktatás keretein belül egy 10 órás tanfolyamot el lehet végezni, mivel meg lehet szerezni ezt az úgynevezett pálya alkalmassági engedélyt, aminek a megszerzésével vájogosult el az ember arra, hogy kimenjen játszani a pályára. Ez 69.900 forint egyénenként. Itt megismeri az ember az ütéseknek az alapjait, a golf szabályokat, illetve a végén van egy fajta vizsga, amivel ugye megmutathatja, hogy ért a golfhoz. Ez főként azért is lényeges, mert a golfnak van egy etikett része is, amit illik ismerni a pályán, hogyha valaki kimegy játszani, de összességében azt mondanám, hogy ez egy nagyon jó kikapcsolódás, és akár családoknak is remek időtöltés, hogyha valaki így kijön játszani.
0: Ha már arról beszélünk, hogyha valaki sportol, akkor ugye elsőként szereti legyőzni önmagát. Esetleg szeret legyőzni azt a kisebb társaságot, akivel kijön. De ha mondjuk esetleg versenyezni, és akár csak amatőr szinten, megméretni magát mások ellen, akkor mik a lehetőségei, mert ahogy láttam, a honlapotokon azért itt szoktatok versenyeket is rendezni.
2: Igen, igen, nagyon, nagyon népszerűek szerencsére a versenyeink. Ez úgy néz ki, hogy akár egy kezdő játékos, aki idén tanul meg golfozni is, kap egy úgynevezett handicap számot, ami egyfajta képesség mutató szám. Minél alacsonyabb ez a szám, annál jobb az adott játékos, és ez lehetővé teszi azt, hogy például egy versenyen a saját tudás szintjével megfelelő játékosokkal méresse meg magát, és így már az elején is a játékosoknak ad egy nagy sikerélményt, hogy tudnak nyerni a versenyen, hiába most tanulták megelőtni a labdát.
0: Ugye nagy utat jártatok be az elmúlt 10 év alatt, és hát ahogy a fejlesztéseket nézem, amely egyébként folyamatos, és egyre inkább bővültök, és egyre szebb, és egyre nagyobb szolgáltatást nyújt maga az Zala Springs, hát a következő 10 év biztosított.
2: Igen, mindenképp. Teljes mértékben hosszú távra tervezünk, illetve nagyszabású tervek vannak, és mindenképpen azon vagyunk, hogy bővüljenek a szolgáltatói épületek, és hogy minél profibb élményt nyújtsunk az ide látogatóknak.
0: Említetted egy másik csapatot, és ugye a greenkeeping, tehát akik a pályán technológiával foglalkoznak. Egy picit a laikusoknak, tényleg, ha az ember ránéz a fűre, akkor gyakorlatilag, mint hogy egy biliárdasztal minőségű posztón zajlanak ezek a versenyek, azért ez gondolom, hogy hatalmas munka, és egyáltalán hogyan lehet ilyen típusú, vagy ilyen minőségű füvet előállítani?
2: Maga a golfpálya fenntartás, illetve az egy külön műfaj, meg szinte már művészet. Nálunk van egy jó esetben egy 10 fős greenkeeping brigád, élükön a szuperintendenttel, aki egy nagyon profi, külföldön elismert szaktekinté. A füvvel kapcsolatban ugye azt kell tudni, hogy maga a pályarész az egy ilyen 60 hektáron helyezkedik el. A greenek, ahol befejeződik a játék, az egy speciális része a golfpályának. Ebből van nekünk ugye 18 plusz 2 darab gyakorló. Ez az egyik legérdekesebb része ilyen szempontból a pályának, ugyanis egy speciális fűfajta van ide elvetve, ez a taraszkos tippon, aminek az a tulajdonsága, hogy nagyon alacsonyra le lehet nyírni anélkül, hogy károsodna, vagy ne agyisten nyáron a perzselő napsütésbe is kiégne. Viszont természetesen ez rengeteg odafigyelést igényel. Ez a korábban említett csapat, ez napi szinten hajnalba már jön, folyamatosan nyírják a füvet, műtrágyázzák a területet, hogy folyamatosan zöld legyen, illetve maga a pályarész, ami nem a green, hanem a fairway, az pedig hasonlóan a futballpályákhoz használt sportfűvel van elvetve.

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Kehida Kustányban vagyunk, és az Zala Springs Golf Clubban. Itt vagyunk egészen pontosan a klubház teraszán, és ugye Décsi Attilával, a golfoktatóval beszélgetünk, most már egy picit először nézzünk körül, hiszen megint csak megpróbáljuk idehozni virtuálisan a hallgatókat, és hát a látvány, meg az egész élmény az egészen lenyűgöző. Ugye itt állunk most a teraszon, jobbra mellettünk egy mesterséges tó, és egy gyönyörű szép szökőkút itt zubog mellettünk, de balra már mellettünk a zöld, a green. Kérdezném, hogy amikor elindul a szezon, de most már gyakorlatilag 12 hónapon keresztül megoldható a játék.
1: Igen, gyakorlatilag mivel a telek egyre enyhébbek, hát most pont ez az év rácáfolt, mert most hideg volt és volt hó is, tehát idén annyira nem, de egyébként egész évben lehet játszani, a gyakorlópálya nyitva van, csak akkor nem engedünk rá a pályára embereket, hogyha nagyon hideg van, kemény mínuszfokok vannak, de ilyen egyre kevesebb van, úgyhogy egész évben használható a pálya.
0: Edzőként dolgozol itt a golfklubban. Kezdjük akkor a legbanálisabb kérdéssel. Mivel foglalkozik egy ilyen golfpályán egy edző?
1: Hát azt tudni kell, hogy Magyarországon azért elég kevés golfos van, tehát a golfoktatónak elsősorban az a feladata, hogy minél több emberrel ismertessék meg a sportágot, és minél több embernek csináljunk kedvet. Ezért nálunk jellemző az, hogy a golfoktatók többségében kezdőkkel foglalkoznak, de természetesen jönnek hozzánk olyan játékosok, akik már több éve versenyeznek, és szeretnének javítani a játékukon. Magyarországon 18 lyukas pálya 7 darab van, és van még 9 lyukas pálya, nagyjából ugyanennyi. Sajnos úgymond a konkurencia nem olyan nagy, és ezek a pályák ráadásul a Dunántúlon találhatóak, a Dunától keletre sajnos volt egyébként pálya, de sajnos megszűnt.
0: Ennyire csak a nyugat a cél, vagy a reális célközönség, vagy mi lehet ennek az oka, hiszen azért valljuk be őszintén, ez nem egy olyan tömegsport, vagy közösségi sport, amit tényleg nagyon sokan űznek, viszont éppen ezért is vagy te is itt, meg én is itt, hogy ezen egy picit változtassunk.
1: Hát igen, jó lenne, hogyha a kelet-magyarországi régióban is épülnének pályák, nem tudom mi az oka annak, hogy ott nem épülnek. Nyilván itt azért a nyugat közelsége az olyan szempontból befolyásoló, hogy azért Ausztriából sokan jönnek át ide, vagy Szlovákiából, Csehországból, Szlovéniából, tehát ez nyilván ez közelebb van, de nem tudom, hogy ez az oka annak, hogy keleti régióban nem nagyon vannak pályák.
0: Az ember, ha már csak itt van, akkor kedvet kap a játékhoz. Az első ugye az az alapok, tehát a megfelelő ütő és golf és pálya használat.
1: Így van. A pályaengedélyen gyakorlatilag megtanuljuk a golfnak az alapszabályait, a golfnak az etikettjét, a viselkedési formákat, és megtanuljuk az alaptechnikát. Persze kezdjük az ütőfogással, a beállással, magával a mozdulat megtanulásával, és akkor utána, miután ezt a gyakorlópályán begyakoroltuk, utána pedig megyünk ki a pályára, és ott a pályán gyakorlatilag alkalmazzuk a megtanult dolgokat. Ugye a golfban, ami fontos egy élsportban, az ugyanúgy megvan, megtalálhatjuk a golfban is, de talán kiemelkedik az, hogy mennyire tud koncentrálni az ember. Szokták mondani, hogy a golf fejbe dől el. Az, aki ki tudja kapcsolni a külső körülményeket, a szelet, a másik játékostársát, azt, hogy milyen jól játszik az adott nap, aki ezt ki tudja kapcsolni, és mindig csak az adott ütésre tud koncentrálni, az tud igazán jól játszani. Jó ritmusérzék kell hozzá, nagyon jó koordináció. A golf az egy elég nehéz sportág, hiszen egy kis labdát, egy kis ütőfejjel nagyon pontosan kell eltalálni, tehát ilyen szempontból igen, nagyfokú koncentrációt igényel.
0: És ha egy picit már belementünk a részletekbe, akkor megint csak segítsünk a hallgatóknak, akik nem ismerik a golfot, csak nagy Isten látták a televízióban. Ugye vannak itt különböző ütőtípusok, és vannak itt különböző ütések is.
1: Így van. A golfütőket két csoportra oszthatjuk, a faütők és a vasütők. Ha egy mondatban akarom megfogalmazni a különbséget, a faütőkkel hosszabbat lehet ütni, de nehezebb pontosan ütni velük, a vasütőkkel pedig pontosabban lehet a labdát irányítani, és a végén pedig, amikor a lyukba gurítunk, akkor van egy ütő, amit úgy hívnak, hogy patter, azzal gurítjuk a labdát a lyukba, és az ütésfajták, az pedig ugye van a teljes lendítés, amikor azt próbáljuk meg elérni, hogy minél messzebbre szálljon a labda, de utána vannak a rövidebb ütések, ezeket úgy hívják, hogy chip ütés, pitch ütés, és a végén pedig a gurító ütés, a patt. Illetve még meg lehet említeni a bunkerütést, ugye a golfpályán vannak ilyen homokkal megtelített gödrök, amivel nehezítik a játékot, és onnan is ki kell tudni a játékosnak ütni a labdát, és ezt egy speciális ütővel, a sandwich ütővel teszi ezt meg.
0: És akkor egy pár szót a pályáról, hiszen ugye körülöttünk, ugye a pálya 18 lyukas pálya, nemzetközileg elismert. A 18 lyukról és a 18 különböző pályáról mit kell tudni már, ha ezt is egy mondatban vagy két mondatban el tudjuk mondani?
1: Nálunk ez úgy néz ki, ez a 18 lyuknak a felosztása, hogy van 5 darab rövid pálya, ezeket úgy mondják, hogy pár 3-as pálya, 5 darab hosszú pálya, azok a pár 5-ös pályák, és 8 darab pár 4-es pálya. Ez általában a többi golfpályán nem így van, ott 10 darab a közepes hosszúságú pálya és 4-4 a rövidebb, illetve hosszabb. A pályáknak az ütésszám, ez a, hogy hány ütésből kell teljesíteni, 3 vagy 4 vagy 5-ből, ez gyakorlatilag a távolságon múlik, az elütő és a végpont közötti távolságon, és ezek alapján vannak különböző pályák. Nyilván a pálya adottságait, a környezeti adottságait is figyelembe veszi a tervező, és akkor így alakítja ki a 18 szakaszt.
0: És ha már a természetben vagyunk, egy kis angol terminológia, vannak ugye egy birdie, eagle, tehát különböző madarak, ezek mit is jelentenek pontosan?
1: Igen, a birdie az azt jelenti, hogyha valaki a pár alatt egyel teljesíti a pályát, az eagle pedig 2-vel, és még van az albatrosz, amikor 3-mal.
0: És egyébként a hole-in-one van itt nálatok? Volt itt nálatok hole-in-one?
1: Igen, volt nálunk hole-in-one, versenyeken is szoktak ütni, de nyilván azért ez egy ritka dolog. Ezt általában a pár 3-as pályákon ütik be, a kezdő ütéssel beütik a lyukba a labdát.

0: De, ahogyan az már elhangzott, az Alice Springs több, mint egyszerű golfpálya. És hogy miért? Ezt is megtudhatják a következő percekben.
1: Movik Gabriela vagyok, itt az Alice Springs Golf Resortban klubtag. Én vagyok az ingatlan értékesítő is, és szenvedélyes golfozó. A tavalyi évben én lettem az év golfozója az én kategóriámba, ami a mid amatőr női golfozó kategória.
0: Meg annyi titulust, mi voltodat elmondtad. Kezdjük akkor az elsővel, ugye azt mondtad, hogy értékesítő is vagy, hiszen ugye azért, hogyha arról beszélünk, hogy golfpálya, azért itt nem csak egy 18 lukas golfpályát kell elképzelni, egy olyan csomaggal várjátok tényleg az ide látogatókat, hogy itt nagyon-nagyon minőségi gasztronómiai élmény, egy fantasztikus közösségi élmény, hiszen ugye klubtagság van, egy nagyon-nagyon kellemes sportélmény, és hát nehogy is akár befektetés, szállást, illetve apartmanokat is tudtok értékesíteni, tehát ez gyakorlatilag egy teljes csomag, ahogy említetted.
1: Igen, ugye külföldön nagyon elterjedt az, hogy a golfpályák szélén eladó luxus ingatlanok vannak, amiket az emberek meg tudnak venni második otthonnak, vagy befektetésgyanán. Ugye a magyarok nagyon sokat látogatják Marbellát, vagy Dubajt, vagy Horvátországot, meg nyilván több európai országot, de hogy a golfpályák szélén nagyon elterjedt, hogy eladó ingatlanok is vannak. Magyarországon több golfpálya van, de ez jelen pillanatban az egyetlen, ahol a golfpálya szélén eladó luxus apartmanok vannak.
0: Egyébként nagyon-nagyon érdekes párhuzamot érzek. Korábbi adásunkban voltunk már egy olyan sporthelyet bemutatni, Mátra Szent Istvánban, egy gyakorlatilag európai viszonyokat meghazudtoló sípálya rendszert, ami tényleg arról szól, hogy azok a magyarok, akik mondjuk szerelmesek egy adott sportágba, azoknak ne feltétlenül kelljen egy nagyon jó élményért külföldre menniük, és pontosan ugyanezt érzem itt is Kelidakustán, hogy egy picit azt a minőségi, nyugati vagy európai élményt idehoztátok Magyarországra.
1: Mint golfozó elmondhatom, hogy igen, a golfozó mindig egy golfpálya mellé vágyik, és az a jó ebben a resortban, vagy az a szép ezekben az ingatlanokban, amiket már megvásároltak az emberek, hogy nem csak a golfozók vágynak ide, hisz a tulajdonosainknak a majdnem fele az nem is golfozik, csak annyira vonza ez a millió, ez a környezet, hogy ennek a részese legyen, ugye úgy kelljen fel egy golfpálya mellett, mint hogyha egy picit külföldön lenne, hogy ezért vásároltak itt ingatlant.
0: Egy kicsit úgy érzem, hogy neked a hivatás az egyben a szerelem is, hiszen, hogy említetted, hogy elhivatott és sikeres golfozó vagy egyébként. Mikor kezdtette és hogyan jött egyáltalán a golf az életedben?
1: Ugye én amatőr golfozó vagyok, én a szenvedély miatt golfozom, abban úgymond nem lehet az ember elég sikeres, ha golfozik, azt tudja, hogy mindig van feljebb. Ugye a profi és az amatőr golf az nálunk nem annyira különül el, mint a világban máshol, de hogy sokkal több ugye amatőr golfozó van Magyarországon, mint mondjuk profi golfos. Én az amatőr golfozóknak a táborát erősítem, és igen, az egyik szenvedélyem a golf, a másik az ingatlan. És ugye itt az Alice Springsben mind a kettőnek szentelhetek. Kérdésedre válaszolva, több mint 10 éve golfozom, és ez a golfos világ engem teljesen beszippantott. Úgy kezdődött, hogy az egyik ismerősömet elkísértem a golfpályára, és mindig is érdekeltek a labdajátékok, de nagyon szerettem a sakkot, illetve a kártyát, és ez annak a kombója, hogy gondolkodni is kell a pályán, mert ugye nyilván ez a világ legösszetettebb sportja, de kint vagy a szabadba, és sportértéke is van, hisz ha egy 18 szakaszt végigmegy az ember, az sokszor 14-15 kilométernek is, gyaloglásnak is megfelel.
0: És ugye most itt állunk a recepción, itt van egy kis golfbolt, hogyha jól látom, még gasztronómiai nagyon-nagyon magas színvonalú étterem, és hát tényleg, hogy említettük is, ha kinézünk, akkor előttünk egy tó, körbe a zöldövezet és a csend és a nyugalom. Ahogy említetted, hogy nagyon-nagyon lelkes és szerencsés tagja vagy ennek a golfklubnak. Hát eddig, akivel itt sikerült beszélni, ez átragad mindenkire, mert tényleg úgy érzem, hogy itt mindenki mosolyog, mindenki jókedvű, mindenki vidám. Egy olyan jó érzést tölti el az embert, hogyha idejön.
1: Olyan nagy bajunk nem lehet, hogyha egy golfpályán ébredünk, vagy lejövünk. Mindenkinek meg kellene tapasztalnia ezt az élményt, és nagyon sajnálom, hogy sokan előítéletekkel vannak a golf irányába, hogy nagyon sokszor azt gondolják, hogy ez egy drága sport. A biciklizést is lehet mindenféle szinten űzni. Az a jó hírem van, hogy a golfot is. Tehát, hogy ezt a pályát, vagy másik pályát simán látogatni lehet olyanoknak is, akik nem akarnak komolyan komoly milliókat befektetni abba, hogy egy új sportot elkezdjenek. Nagyon sok nyílt nap van, oktatás, lehetőség arra, hogy a golfozói világba egy picit betekintsünk, hogy ez a miénke, avagy nem. Arra ösztönzök mindenkit, hogy legyen nyitott erre a sportra, hisz nagyon szomorú az, hogy Európa szerte szlovákok, csehek, már lassan a románok is többen golfoznak, mint Magyarországon, akik golfoznak. Olyan pici ez a golf közösség, és simán elférne még több ember a pályákon.

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben a Zola Springs Health & Golf Clubba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhat elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: És ha már szerda reggel, és futballcsapatokról beszélünk, akkor itt van velünk Bánki József is. Szia Dodi, jó reggelt neked is.
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
0: Mielőtt belekezdenénk, az SMS és telefonszámunk 06 30 55 55 605-ös, amire a körkérdésünk úgy szólt, hogy a kedvenc gól, legszebb gól, legnagyobb, legemlékezetesebb találat, amit labdarúgó mérkőzésen láttak a hallgatók, vagy láttak itt a stúdióban, titeket is meg fogunk kérdezni majd erről mindjárt, Andrást, mind Dodit. Egy hallgató azt írta nekünk, hogy jó reggelt, hát a legszebb szerintem a Détári gólja, ha jól emlékszem, a lengyelek ellen, igen, jól emlékszik valószínűleg, az a szabadrugás gól, oda, így van, oda a ficakba, és ha pedig a legemlékezetesebb nemzetközi gól, az Gerett Bélnek a Bajnokok Ligája döntőjében szerzett ollózós találata messziről a Liverpool ellen Kijevben, ugye az volt az a BL döntő, amit a Real végül is megnyert, és Ronaldónak az volt az utolsó hivatalos mérkőzése a Real Madridban. András, neked melyik az a gól a legemlékezetesebb, amire visszaemlékszel? Mindig eszedbe jut, hogyha ezt kérdezik tőled.
2: Fogadom, hogy Szeged.
3: Hát Szegeden nem én rúgtam a gól, csak te... előkészítettem a 11-est.
4: És... A Szabad András leütötte a labdát?
3: Igen.
4: Szabad Gyula.
3: Hát szegény megszenvedte, mert meggyanúsították, hogy megbeszélt eredmény volt, holott öregember voltam azon a mérkőzésen már, mint csapatkapitány, akkor kellett volna tudnom, ha ilyesmi történik. De hála Istennek tisztességes körülmények között tudtuk abszolválni a mérkőzést, így továbbra is első osztályban maradt akkor a Vasas.
0: Dodi, neked?
1: Csávó lőtte a gólt, emlékszem. Szabad Illaci.
4: A 11-es.
1: Na, de azt a Vandinak azt megélni, aki a Vasas történetének legtöbb meccsét játsza, hogy egy osztályozót kell, hogy bennmaradjon a Vasas. Úgyhogy kupagyőztesként, bajnokként, úgyhogy...
5: Bocsát, a Mésző Géza mesélte nekem ezen a meccsen, hogy 11-es, 89-edik perc, te adtad be, belütött a Szabó Gyula, fogja a labdát a Szabadi, azt mondja a Gézának, rugod? Nyúlt volna a Géza labdája, rugod a pont, igen. Megfogta és berúgta. Na ez csak ő képes erre.
3: Igen, hát érdekes volt, mert ugye beállóst játszottam a játékrendszerben, akkor volt ilyen, hogy beállós, és a Kálmánnak már a második félidő közepétől mondtam, hogy öreg, hadd menjek előre. Nem maradj még kicsi, mert ugye kicsinek szólított, és a végén rábólintott, és abból sikerült egy támadást úgy befejezni, hogy jött ez a pontrugás.
0: Dodi, neked melyik? Te azt mondtad, kettő is van, melyik az a kettő?
1: Hát kettő, hát a Maradónának az angolok előtt gólya szerintem a sporttörténelmi pillanat eseménye, amikor feküdt az összes angol, az olyan gól, hogy azt minden gyermeknek meg kéne mutatni. A másik meg egy ilyen modernizált itt a internet világában a Roberto Carlosnak, amit Fabian Barthez-nek belőtt, az egy balisztikai csoda volt. Tehát azt nem is tudom, hogy egy labda ekkora ívet leírhat-e. Nekem ez
0: külső ívről, külső, nem belső.
1: És egy bal külsővel, és nagyon messziről.
0: A szabadrugás, így van.
4: Anglománként annyit hadd mondjak, a Maradona gólja szenzációs volt, de több angol játékos véleményét olvastam utólag, azt mondták, hogy sokkolta őket, hogy az első gólt megadta a bíró kézben, és azt se tudták, hogy hol vannak. Tehát ha nincs az első gól, akkor lehet, hogy nincs az a második.
5: De a belgáknak ugyanilyet lőtt.
4: Csak előtte nekem nem ütötte be kézzel a labdát, igen.
0: És Messi is rúgott egy teljesen hasonlót a Hetafének is, még a 19 éves Lionel Messi. Hát ezek voltak azok a gólok, amit itt megkérdeztünk mind Komjáti Andrástól, mind Bánki Józseftől. Ugye ezt keressük, hogy minden idők legszebb gólja. A hallgatók szerint a 0630 55 55 605-ösre írjátok ezt meg nekünk. No de, hát ugye van nekünk hétfőnként egy rovatunk, aminek Régi Csibészek a címe, amiben Bánki József a futball és főleg a Ferencváros régi legendáinak sztóriaiba enged betekintést. A legutóbbi alkalommal viszont egy komoly feladat elé állítottuk, össze kellett állítsa minden idők legjobb Ferencvárosát. Ezen felbuzdulva elhatároztuk, hogy magyar ikonikus klubokkal is megtesszük ugyanezt. Ennek apropóján van most itt velünk Komjáti András, aki minden idők legjobb Vasasát rakta össze. Hát nem volt könnyű dolog egészen biztosan, először azt beszéljük át, hogy mi szerint válogattál, és mennyire volt nehéz ez a feladat?
3: Nagyon nehéz volt, hogy egy ilyen tradícióval rendelkező csapat, amelyik 120 éves már lassan, és megfordult jó pár ezer játékos, nagyon nehéz összeállítani a legjobb 11-et. Én arra törekedtem, hogy elsősorban akikkel még együtt játszottam, vagy az előző korosztályhoz tartoztak, láttam őket ugye játszani, azokat próbáltam így egy csokorba a kezdő 11-be összeszedni.
0: Milyen formációt választottál?
3: A 4-2-4-et.
0: 4-2-4-es. Na hát akkor szerintem kezdjük is meg a minden idők legjobb Vasasnak a felállítását, előállítását, úgyhogy hallgassuk.

0: Komjáti András. Ki a kapus?
1: Mészáros Ferenc a kapus. Ugye a közkedvelt Bubu az nagyon nagy tehetségnek indult, és ki is futott a karrierje során. Hát elsősorban a higgadság, az irányító készsége az, amit kiemelnék. Ugye közvetlenül előtte játszottam a védelembe, sok esetben megsegítette az instrukciókkal bennünket.
0: Dodi, neked?
2: Na, egyértelmű. Egyértelmű, hogy Bubu mögötte ott Tamás Gyulát lehet még említeni, de Bubu szerepe azt hiszem megkérdőjelezhetetlen.
0: Attila Laci?
3: És Platko Ferenc, akire Attila majd fog mondani egy pár szót, aki a Barcelonába védett, egy nagyon ikonikus alakja a Vasas történetének.
4: Hát ha más nem, akkor a Vasas első válogatott játékosa, azért az már magában valami. 7 éven keresztül volt a 20-as években a Barcelonának a sztárja, és a szerintem elnézést mindenkitől, de sporttörténelmi pillanat következik, hogyha egy vers részletet itt elmondok, mert az 1928-as spanyol kupa döntőn, amikor a Barcelona Real Sociedaddal játszott, és úgy fejbe rúgták a Platkót, hogy dőlt a fejből a vére, elvesztett az eszméletét, levitték, de és még csere nem volt, magához tért, visszament, és az annyira megihletett egy a mérkőzés jelenlévő Barcelona drukker 26 éves költőt, hogy írt egy verset Óda Platkóhoz címmel. Ennek a versnek van egy magyar fordítása, és hogy mekkora sztár volt Platkó, a Vasas első nemzetközi sztárja, ebből a versből csak ennyit. Egy-két sor, mindenkitől elnézést kérek, de megéri. Tehát az apró, ez a 28-as spanyol kupa döntő. Nem feled senki, Platkó, nem. Senki, senki, senki, de szőke magyar medve. Kék és azur dresszek a szélben, ugye a Real Sociedadra utalva, király dresszek, Real, kik rád törtek repülve, zúdulva, neked estek, Platkó, Platkó, te messzi, elesett szőke Platkó, idegen földjepén lángoló tigris. Háttal fordult az ég, lángoltak az azur és bíbor színű dresszek, és szélhián kihúnytak, és a tenger szemét lesütve szó nélkül összeomlott. És visszatért a tenger. 10 zászló jött lobogva, lobogva, villámgyors lendülettel, és visszatért a szél is, visszatért a szívbe a reménység, te visszatértél. És ez egy hosszú oda, elképesztő. Nálam ezért Mészáros Bubu megfellebezhetetlen, de zárója Platkó.
3: És Bubu hány klasszisra játszott együtt? Tehát 68-tól 81-ig volt a Vasas kapusa, ugye 2 világbajnokságon vett részt, utána kiszerződött már 30 fölött jóval Portugáliába, és ott is óriási megbecsülésnek örvendett.
1: Hát a Sportinghoz került ki, és tényleg ott is nagyon szerették, ugye Bubunak voltak úgymond tréfás megjegyzései, hogy erre nézett és oda dobta a labdát, úgyhogy megőrültek érte ott kint Portugáliában is.
2: Jó Isten, ne verjen a számra, de ő volt az, aki még meccs közben is egy-egy slukot.
1: Hát az túlzás, hogy meccs közben is, de valóban fél időben, amikor mentünk be, a szertáros meg volt bízva, hogy azonnal gyújtsa meg a cigarettát, Bubu rohant be, és hát pár slukot leküldött.
2: 2 ilyen volt Nene, a Benfica jobbszélsője, meg ő, akit láttam így bemelegítés után. Tehát akkor Johan Cruyff meg a többiek a kispadon dohányoztak. Tehát egészen más világ volt. Úgy kell elképzelni.
5: Megvan a kapusposzt, Mészáros Ferenc védi a mindenütt legjobb Vasasának a kapuját. Hogy néz ki a hátvédsor?
1: A hátvédsor a török Mészői Berendi Ihász. Nálam ez, mondom, hangsúlyozom elsősorban azért, mert gyakorlatilag a Pali bácsi kivételével a másik 3 játékossal volt még szerencsém együtt játszani. A török Peti egy nagyon dinamikus, kemény, gyors, jobboldali védő volt. Sok esetben, amikor a csapat szenvedett, és a középpályásaink, támadóink nem voltak eredményesek, a Peti több esetben megmentette úgymond a csapatot, és ugye gólszerző lett. A Mészői Kálmánt ugye nem kell külön kiemelnem, vitathatatlan, hogy azon a poszton, amin ő szerepelt, a legnagyobb volt, nem véletlenül világválogatottba is meghívták. A Berendi Pali bácsi pedig arról volt híres, hogy az ő korában a center játékosokat az Albert-től kezdve a Tihig úgy ki tudta kapcsolni a játékból, hogy az hihetetlen. Ugye egy alacsony játékos volt, és ennek ellenére olyan rafinált trükköket tudott bevetni a két említett játékos ellen, hogy nem is szerettek a Pali bácsi ellen játszani. A Pali bácsira még jellemző volt, hogy hosszú pályafutása alatt körülbelül a legnagyobb távolságra a passz az ilyen 10 méteren belül volt. Neki nem ez volt az erőssége. Ő szerényen ilyenkor a labdát szerzett, azt odaadta azoknak a játékosoknak, akik nála jobban tudták a támadást kezdeményezni. Az Ihász Kálmán ugye a baloldali védő pozícióba. A Kálmán egy támadóból balszélsőként kezdte a pályafutását, és a Ziloszki Rudi bácsi, ha jól emlékszem, ő vitte vissza baloldali védőnek. Kálmán is elég kemény játékos volt, és tényleg a maga egyszerűségével próbálta ezt a posztot betölteni. A védelemben még ugye mondhatnám a Bakossonyit jobb oldali pozícióba.
3: De volt egy játékos, akinek 435 meccse van a Vasasban, ő mi nem került be?
1: Hát nem azért jöttem, hogy magamat dicsérjem.
2: Na de hát akkor középpályára legalább.
1: Hát majd a legközelebbi csapatba.
2: Na nálam benn vagy.
1: Köszönöm.
2: Nálam, nem is kérdés. De hát nem véletlenül volt Török Petinek Dara a beceneve, de én nálam három védő van, és te kerültél be a jobb oldali védőpozíció. Tudom, középpályán kezdtél, meg utána játszottunk egymás ellen, amikor már beállóst játszottál, de nálam te vagy Mészöly Kálmán és Ihász Kálmán a három ikonikus védője a minden idők legjobb Vasasának, mert nálam két fedezet lesz majd, meg öt csatár, mert Hemzsegnek a jobbnál jobb játékosok a Vasasban, úgyhogy engedelmed, de Bandikám, ki kellett tenni jobb oldalra. Különben is ott a helyed.
3: Még annyit, hogy Török Péter és Martos Győző ketten 69-szeres válogatottak, megosztották a válogatottságot, mert 35-szeres Török Péter, 34-szeres Martos Győző, és hát nagyon tragikusan 36 éves korában halt meg szegény Török Péter.
4: Egyszer Blohin csodálkozott is, hogy miért Török védekezik el, miért nem Martos, mert Martos egyszer-kétszer levette a pályáról, és ettől persze még Török Péter legalább olyan jó jobb hátvéd volt, mint Martos Győző. Nem tudom, én nem láttam, Sárosi Laci bácsi, ő milyen volt?
3: Hát pontosan 46-szoros válogatott, én is őt szerettem
1: megkérdezni. Laci bácsi is egy megbízható játékos volt. Ő inkább olvasta a játékot. Nem az volt az erénye, hogy versenyt próbált futni a támadókkal, hanem előre próbálta kigondolni azt, hogy egy-egy indításból, egy-egy támadásvezetésből mi jöhet ki, és ezért nem véletlenül a válogatottban is szerepelt.
4: Berendiről még annyit neki tulajdonítják azt a sztorit, hogy amikor a Vasas a Real Madriddal játszott back meccset, és Madridba az edzésen, Puskás Öcsi kiment az edzésre, mint madridista, és mondta neki Berendi, hogy Öcsi, hát 9,5 méteren van a 11-es pont. És mondta neki Puskás, hogy nyugi, az nem nektek van főfestve.
5: Ez valós? Tehát ez igaz?
4: Radu Józsi bácsi is azt mondta, hogy
1: ez igaz történet. Ugye az Ösztereker Emir bácsi volt a Real Madridnál, és volt szerencsém vele találkozni, ő annak idején megerősítette, hogy ez tényleg így volt.
5: Hát de ez hogy lehet, hogy 9,5 méterre volt a Real Madridnak felfestve?
4: Hát nem a Real Madridnak, a 11-es pont volt oda felfestve, csak nem az ellenfélről volt 11-es.
5: Nem nekik volt.
1: A Real Madridnak elég sok mindent elnéztek abba az időbe. A játékvezetők
5: mondjuk mai napig is.
2: Na.
5: Azt hozzá kell tenni, azért mai napig is. Nem véletlenül van.
4: A Barca Drucker.
2: Az előjön belőle az Ohungarok katalán. Ja.
5: Na nézzük a minden idők legjobb vasasának a középpálya sorát, Komjáti Andrásko.
1: 4-2-4-be írtam.
5: Igen.
1: Nálam a Müller Sanyi és a Bundzsák Dezső bácsi tölti be ezt a két pozíciót. A Müller Sanyiról annyit, hogy tényleg ő Óbudáról, a Mázsóházból indult, itt született, és ő technikailag nagyon, nagyon képzett játékos volt, sebesség is volt a Sanyiban. Érdekes módon, mielőtt kikerült Belgiumba, akkor rá nem volt jellemző, hogy kúszott, mászott a pályán. A válogatotthoz, amikor hazajött, és kijött hozzánk edzésre, ott pedig azt vettük észre, hogy a Sanyi nagy változáson ment keresztül. Az addig nem ismert Müller Sanyinak az erénye, hogy ütközött, becsúszott, odavágott, úgyhogy ő fel tudta dolgozni azt a változást, amire ott szüksége volt a profi világban. Sokat köszönhetünk a Sanyinak, mert tényleg a játékával a bajnokcsapatban ő volt a a karmesterünk, és hát köszönettel tartoztunk neki, sajnos ugye a közelmúltban ő is elment. A Bundzsák Dezső bácsiról annyit, hogy ő neki talán az volt a pehje, hogy olyan játékosok játszottak a posztján, mint a Bozsik Cucu bácsi, a Szójka a Tarjánból, és hát ez miatt nem igazán tudott előre lépni a válogatott szinten. A játékáról jellemző volt, hogy ő is ilyen csibészes játékos volt, aki nem igazán kímélte az ellenfeleket, emellett pedig támadások vezetésében is ki tudta venni a részét.
5: Dodi, nálad?
2: Nálam, én amikor először láttam a Vasas meccset, hát az Mészői Kálmánék, meg Ijász Kálmán, Farkas Jancsinak a búcsú meccse volt a Faterra, kimentünk, de Müllers Anyi akkor jobb szélsőt játszott eleinte, és onnan került vissza a középpályára. Én jobb szélsőbe tettem be az én Vasasomba, de nálam Puskás Lajos és Bundzsák Dezső a két fedezett, mind a kettő átlagon felüli képességű technikai tudás. Hát Bundzsák Dezső az annyit jelentett a Vasasnak annak idején, mint nekünk mondjuk Lóri vagy Varga Zoli. És a hűsége, a játék tudása egyértelmű. Nálam ők ketten, Puskás Lajos, Bundzsák Dezső.
1: Ez érdekes, ugye én a Lajost jelöltem a támadó sorban. A Lajos az a pályafutásának nagy részét támadóként játszotta. A 70-es évek közepén, de inkább az elején, amikor még ugye utolsó mohikánként a nagy csapatból ott maradt közöttünk, akkor a Rudi bácsi vonta vissza irányító középpályásnak. Szoktam is mondani Lajosnak, mikor találkozunk, hogy Lajoskám, annyit futottam helyetted, hogy a térdemet nagyon megviselte.
3: De 249 mérkőzésen 132 gólt szerzett. Fantasztikus statisztikája van dr. Puskás Lajosnak.
1: Hát az a támadósor, amiben ő játszott, az ugye Molnár Dezső, Puskás, Farkas, egy ideig ugye a Korsós Pista Győrből volt. Hát,
2: ő volt amikor labdarúgó mérkőzés lesz, az ő fotója volt kint mindig, hogy a Korsósnak, amikor még a 70-es, 80-es években
1: plakátokon az ő szerepeltél.
3: És te nem tetted be magadat ebbe a csapatba, de 435 mérkőzéssel, hát mondjuk el a tényeket, te vagy a Vasas csúcstartója, ugye Győrből, a Győri Dózsából származol, és nagyon sokat beszélgettem veletek, nekem ez óriási élmény, és mesélted, hogy régen annak idején nem külföldi sztárok akartatok lenni a Grundon, hanem Orbán Árpádok, Palotai Karcsik.
1: Hát igen, ott laktam, ott sok fiú volt, akik szerettek focizni. Körbeültük a rádiót a körkapcsolásnál, és hallgattuk a mérkőzéseket, főleg ugye a Zetónak az eredményeit figyeltük abba az időbe, és hát tényleg így volt, hogy meccs után vége lett a közvetítésnek, kimentünk a Grundra, és akkor elosztottuk, hogy te vagy a Keglovics, te vagy a Izsáki, te vagy az Orosz, te vagy a Szaló, és akkor játszottunk egy jó órát, másfél órát a Grundon. Hát nagy örömünk volt, főleg akkor, amikor ugye győzött a Rába.
2: Csak egy pillanat elejéig, hogy térjek vissza, amit mondtál, Bandi, hogy Puskás Lajos, tehát itt én azért tettem be, tehát elsősorban az a szempont, hogy kinek mekkora hatása volt a klubjára. Tehát én nem posztok szerint, mert őt olyan zseni lesz majd nálam legalábbis, hogy vissza kellett vinni, tehát a posztokat nem szigorúan vettük.
4: Na de ez az, hogy ez az első alkalom, az ötödik csapat összeállítás, ez az első alkalom, mikor valaki, aki összeállítja a csapatot, ilyen taktikai és posztfegyelemmel állítja fel a csapatát.
6: Igen, mindig.
4: Tehát le a kalappal. Egyrészt, hogy nem 3-2-5-öt játszott, mert ugye mindenki a csatárokat favorizálta, hanem 4-2-4-et. Másrészt, hogy a védők valóban védők. Hát nem felejtem el, hogy amikor Szegő Tibi jött az MTK-val, és akkor mondtam, na, akkor kezdjük a jobb hátvéddel. Bukovi Gábor. Igen. Mondom, hát soha nem játszott hátvédet. Hát nem, de hát olyan jó futbolistot, hogy valóban be kellett tenni, és nem fér
1: be. Igen, annál is inkább ezt a 4-2-4-et választottam, hisz ha jól emlékszem, ezt az Irovszki Rudi bácsi találta ki a Vasasra, és ő ebbe a játékrendszerbe játszotta az akkori 60-as években a Vasast.
2: Szinte az egyetlen csapat volt, amelyik 4-2-nél, mindenki 4-3-3-ban játszott. Tehát ebbe majd, hogy nem forradalmár volt.
4: És igen, és hát ez... jó, de azért brazil válogatott is tulajdonképpen, amikor a 3-2-5-ből visszajött, akkor 4-2-4-et játszott meg. Most az aranycsapatról ne is beszéljünk, amikor ugye vissza, a Hidegkuti visszajött, az Zakariás meg visszament a fedezett sorból, tudom, ilyen kvázi beállónak vagy szűrőnek.
2: Igen.
3: Hát ez a Brudi bácsit te láttad még játszani? Hát ő is 270 bajnoki, 87 gólt lőtt, azért mindenki edzőként emlékszik rá jobban, ugye pláne a mi korosztályunk.
1: Én nem láttam játszani, de ha ezt felvetetted, ugye elég nagy a korkülönbség. Egyszer egy neves író, vasas szimpatizáns leült velem, hogy egy riportot csináljon, és akkor föltette nekem a kérdést, hogy a Hosszú Szilágyival játszottál. Na mondom neki, az a nagypapám lehetne, hogy játszottam vele.
5: Na jön a négy támadóval, akkor Komjáti Andrásnak a vasas támadósora következik.
1: Ugye a Puskás Lajosnak mindenképpen a támadósorba
5: helyet kell adni.
1: Helyet adni, igen. A Lajos az magáért beszél, hogy milyen eredményes volt abban a nagyon jó vasas csapatában. Egyrészt gyorsasága volt, érkezései voltak a támadások befejezéséhez.
3: Szegedről került föl, ugye?
1: Debrecenből.
2: Református lelkész volt
1: az
2: édesapja.
1: Lajos, szól egy sztorit elmondanék. Baroti Lajos bácsi volt az edzőm, Csepelen játszottunk, és ott ugye a kispad ilyen sűjesztett volt, és a Csepel kitámadott, a Lajost indították, és volt neki vagy 5-10 méteres előnye, és ő úgy futott, hogy állandóan hátra nézett. A Fatér Karcsi volt csak vele szembe, és nézett hátra. Nem tudtam elképzelni, hogy Lajos miért néz hátra. És akkor kispadon az idősebb játékosok mondják, hogy azért nézi, hogy volt a Molnár nevű...
2: Hú, az valami kegyetlen, milyen
1: Molnár
2: nevű.
1: És egyszer a Fáj utcában nagyon-nagyon odavágott nekik, súlyos sérülése volt, és hát tartott tőle.
6: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
5: Ma reggel itt a stúdióban Balai Attila, jó reggelt Attila!
4: És Szalai Kristóf.
5: És Vukovics László is itt van velünk ma reggel.
3: Jó reggelt, sziasztok!
5: Itt van még velünk a stúdióban, hiszen állítjuk össze minden idők legjobb vasas csapatát, Bánki József és Komjáti András, jó reggelt nektek is, sziasztok!
2: Jó reggelt!
5: Komjáti András pedig itt már eljutott a támadósorig, a legjobb, minden idők legjobb vasas csapatát keresve. Mészáros Ferenc a kapus, Török, Mésző Kálmán, Berendés, Ihász a négy hátvéd, Müller, Sándor és Bundzsák a két védekező középpályás, mai nyelven szólva. És hát Puskás Lajos, mert tudjuk, hogy ő egy támadó játékos. Ki a másik három támadó?
1: Nagyon nehéz volt, mert rengeteg jó támadóval rendelkezett a Vasas az elmúlt évtizedekben. Én a Kis Lászlót, Farkas Jánost és Váradi Béla barátomat tettem be ebbe a támadósorba. Ugye Puskás Lajosról már említést tettünk az adás első részébe. A Kis Laci az kivételes adottságú játékos volt, nagyon jól játszott az egy az egyet a támadók ellen. Itt elmondanék egy sztorit vele kapcsolatban, ugye Kaposvárba játszott, és hát kaposvári mérkőzésen ellenfelem volt, nekem kellett volna semlegesíteni, és hát bevallva, őszintén nem igazán sikerült, csak mondhatnám, hogy idézőjelben bohócot csinált belőle, és szóltam a Híres Gabinak, hogy te Gabi, cseréljünk egy pár percet, hogy hát ha te jobban ki tudod iktatni a játékból a Kis Lacit. Hát eltelt 3-4 perc, Gabi jön oda, azt mondta, hogy te cseréljünk, vissza nekem sem egy. Úgyhogy ennyit a Lacival kapcsolatban. A Farkas Jánost gondolom nem kell bemutatni a hallgatóknak, hisz a magyar labdarúgás egyik nagyon nagy klasszisa volt. A János maga szerénységével imádta a fiatalokat. Ugye én fiatalon kerültem be az öltözőbe, ahol ők voltak. Gyors volt, nagyon jól cselezett a Jancsi, és hát nagyon eredményes volt. Nem csak ő, hanem az a támadósor, az kivételes képességekkel rendelkezett. A Váradi Bélát nem... nem tudom úgy említeni, hogy ne érzékenyüljek el, mert a legjobb barátom volt szinte testvérként. Voltunk évekig, amíg a házasságot nem kötöttünk, sűve-főve együtt voltunk. A Bélának az erénye elsősorban a rugó technikája, kivételes ballábbal rendelkezett, és a lendületes futásból ő neki kellett pár méter, hogy a sprintig eljusson, és onnan életveszélyes beadásokat tudott középre beadni. Nagyon sajnáltam, amikor ugye a ezüstcipőt tudta csak elnyerni, és román bajnokságból még volt átra 2-3 forduló, és hát mit ad Isten, meg tudták előzni a román támadó. És
3: 36 gólt lőtt.
1: 36 gólt lőtt, de az se volt elég. Szurkoltunk pedig neki, de nem igazán jött össze. A támadó sorba is rengeteg játékost említhetnék, akár a Molnár Dezsőt, a Kossós Pistát, amíg a Vasasban volt, a Maus Ferencet, a Csordás Lajost, szóval borzasztó nehéz volt így összeállítani ezt a kezdő 11-et, hangsúlyozom elsősorban, akiket test közelből ismertem, játszottam velük, azokra gondoltam, hogy megérdemlik, hogy a kezdő csapatba jelöljem őket.
5: Dodi, neked a támadósor, hát, neked öt ember is kell, hát még öt, a támadósorban.
2: Hát a Müllers annyit ugye oda tettem, mert utána került vissza a középpályára, de hát Farkas Jancsi egyedülálló klasszis volt. Nálam Szilágyi, Ilovszki Rudi bácsi és Váradi Béla. A Váradi Bélánál nagyobbat talán abban a korszakban a Leeds United Scott csatára Lorimer lőtt. Fantasztikus rugótechnika volt, és a briteknél rengeteg jó rugótechnikájú játékos volt, de Béla fölvette a versenyt velük. Hát Farkas Jancsi meg tényleg egy olyan klasszis képviselt, ami a Vasas történetében az aranylapjaira kívánkozik, és hát ugye Mésző Kálmánnal való barátságáról van egy történet, amikor Rudi bácsi nagyon szigorú volt, mindig síri csönd volt a Vasas öltözőjében, és ahogy mesélték ezek a legendás játékosok, hát egy elferdült éjszaka után úgy ülnek, kicsit elbóbiskoltak, és egyszer csak a Kálmán a elbóbiskolt Farkas Jancsinak úgy megbökte az oldalát, erre a Jancsi fölfőrjett, azért most elfizetsz Kálmán, most elfizetsz. Egyébként nálam is olyan klasszisok maradtak ki, mint Mahos Ferenc, Csordás, Radics, Sárosi Laci bácsi, Korsos, Matesz Imre, Mencel Iván, Nell Lajos, hát a régi Fischer nagyok közül szerek itt.
4: Fischer.
2: De őt azért a videótóhoz is oda lehet, igen, a Fischer is, Takács 2, Teleki, meg hát a ti bajnokcsapatotokból Bandi, hát egy Zomborisanyi, egy Izsonáci, egy Kislaci nálam nem került be, egy Török Peti, úgyhogy
1: Kovács Pista,
2: igen, és a Kovács Izsó Váradi volt akkor az állandó csatársorotok, utána jött a Johnny, a Kislaci.
1: Igen, már akkor a Gaspistát középpályára igen, visszavitte.
4: Gasmüller-Zombori
2: volt, így van.
5: András, neked még kimaradt ki a kezdőből, a cserepadra kiket tudnál elhelyezni?
1: Hát mindenképpen a kapusok pozíciójába a Tamás Gyulát mindenképpen, a védelembe egy Kántor Misit tudnék még elhelyezni, középpályára tényleg a Zombor és Annyit, Gaspistát is el tudnám helyezni a kispadon. Érdekes módon ugye a 77-es bajnokcsapat szétesésében döntő szerepet játszott, hogy a kis, vagy a Gaspistát Zalaegerszegre, a Kovács Pistát pedig Tatabányára kerültek el, így körülbelül éves szinten 20-25 gól esett ki a csapatunkból, amit nem igazán lehetett, nem tudtunk annak idején pótolni.
5: Attila, Laci, reakciók?
4: Hát itt, ami az elmúlt hetekben is igaz volt, az most is az. Megkérdőjelezhetetlen, hogy kik kerültek be. Nem lehet azt a kérdést, hogy miért van benne. Azt lehet feltenni, hogy miért nincs benne X vagy Y. Azért, mert 11-en férnek be, és hogyha még a B csapatot fölgyük, akkor is csak 22-en. Igen, hát nézd ezt a csatársort. Egyébként, ha a legszebb gólról beszélünk, Kis László, amit a norvégoknak rugott VB-sejtezőn, ahogy átemelte a kapust, az a második gól, amivel 2-1-re értünk. elképesztő gól volt, és az angolok kikaptak Norvégiába, tehát nekünk nagyon kellett az a győzelem, és nagyon fontos volt. Hát Farkasról tényleg nincs mit beszélni, Váradi Béláról se. Tényleg, hát ugye csak a fiatalabb hallgatók kedvére ez a Béla, Béla, Béluska úgy lő, mint a géppuska, hát tényleg úgy lőtt, hát van elképesztő, hogy tehát én amikor gyerekkoromban elkezdtem kettős meccs járni, nagyon sok szabadrugású gól volt minden csapatban. Nem az volt, mint hogy világsztárok küldik föld körüli pályára labdát, hanem akár nézted a Kocsis Lajost, akár a Tóth Andrást, akár a Szőkét, de ilyen erősen és ilyen pontosan, mint Váradi Béla, senki nem tudott rúgni.
2: Ilyen nappal gyakoroltak Csanki Janival, mert ő Putnoki volt, a Jani meg Csanki János meg Ózdi, és reggeltől estig lövöltözött Béla.
4: Én még egy játékost hadd tegyek legalább a cserepadra, személyes okokból Radu Józsi bácsit, Radu Józsefet, igen, akit gyerekkoromban ismertem és csodáltam. Elképesztő fazon volt, ugye ő volt az, akit 1944-ben 17 évesen elvittek hadifogságba, 7 év után tért, az annak köszönhette egyáltalán, hogy túlélte, hogy kín hadifogságba is futballozhatott, még az Újpest hadifogó játékos Alvaricsi volt az, aki felhívta rá figyelmet, tehát ez még a szovjet hadifogságba is így ment. És Józsi bácsi, mikor hazatért, akkor utána, hát nyilván 1926-es születésüként már olyan sok mindent elvileg nem kereshetett volna, és onnan 7 év hadifogság után visszatérni, kétszer játszani az aranycsapat és a Vasasnak ilyen klasszisra lenni. Ha én jól tudom egyébként, akkor Ilovszkit miatta tették át bal szélsőnek, mert Józsi bácsi lett jobb szélső.
1: Igen, így volt, sokáig hezitáltak, hogy ha jól emlékszem, a Postásba játszott a Józsi bácsi, hogy egyáltalán leigazolják-e a Vasashoz, hiszen Ilovszki Rudi bácsi volt a posztján a vetétársra, és akkor én úgy tudom, hogy a felső vezetés, az akkori felső vezetés hatására igazolták le a Józsi bácsit, és a Rudi bácsi pedig átkerült a másik.
2: Mert a Fladi nem merte leigazolni, mert Hunyadi páncélosnál szolgált, és ezért került a Vasashoz. Milyen fonák a történelem?
3: És ne felejtsük el, gyerekek, a akadémia névadóját, Kubala Lászlót, aki a Vasasból indult, ugye három ország válogatottja, Csehszlovákia, Spanyolország és Magyarország, és Szilágyi Gyulát már említettétek, ő 361 bajnokin 295 gólő, a csúcstartó a Vasasba a góllövés tekintetében. És még egy személyes kérdés, amit szintén meséltél, csak a rádióhallgatókkal oszd meg, légy szíves, a Nemzeti Sportrádióval, hogy 5 center volt, amikor a Váradi Béla oda került a Vasashoz, volt ugye a Garsa, Kovács, az Izsó, nem tudom ki volt az ötödik.
2: És
3: azt mondta, nem, a Kislaci még akkor nem volt.
1: Nem volt akkor.
3: És azt mondta, hogy a Váradi Béla azt mondta, hogy ő nem játszik balszélsőt. Azt mondta a Rudi bácsi, hogy gyere, csücsülj le mellém. Légy szíves, ezt meséld el.
1: Hát tényleg így volt ez, amit említettél. Rudi bácsi beívta Bélát az öltözőjébe, és hát mondta neki, hogy hát Béluskám, centerposztomás elképzelésem van, magát balszére rakom ki. Igen, Bélám, jó, hát akkor nem fog játszani, és tényleg leültette egy vagy két meccsen a Bélát a kispadra, és hát mondtuk már Bélának, mert azért tudtuk, hogy ő neki helye van még a balszélen is, mondtuk, állj már be az öreghez, aztán beszéld meg vele, hogy mégis elvállalod. És akkor nagy nehezen a Béla rászánta magát, bement, és hát először bocsánatot kért, és elmondta, hogy hát a Rudi bácsi úgy gondolja, akkor természetesen vállalom ezt a posztot, és játszok balszélsőt.
3: És micsoda karrier lett belőle, és ugye a 78-as világbajnokság előtt hogy sérült meg? Ugye egy műfővön játszott a magyar válogatott.
1: Franciaországban az Adidasnak volt a központja.
3: És egy szabadrugás, mondták neki, hogy rúg rá, csak a műfővön máshogy kell, igen, kitámasztani. A legértékesebb csatárunk volt akkor, igen, ugye a Törőcsik
2: mellett. A pénzélyes volt az MLS, Landesheimbe elvitte a nagy pénzért a válogatott, és az első műfőves meccs volt, és ott sérült meg a Béla.
5: Hallottuk már a kezdőket mind Komjáti Andrástól, mind Bánki Józseftől, viszont hallottuk a cseréket is, az edzőt viszont még nem hallottuk, ki vezetné ezt a csapatot?
1: Hát nálam természetesen a Vasas ikonja, Ilovszki Rudolf lenne a csapatnak az edzője. Rudi bácsiról nagyon megoszlanak a játékosai között a vélemények. Egy nagyon kőkemény, jó értelemben erőszakos edzőként ismertem meg a hosszú évek alatt. Fiatal koromban nem igazán esett jól sok-sok olyan kritikája, vagy büntetése esetleg, amikor valami gigszer beugrott, de aztán így idősebb fejemmel beláttam, hogy abban a csapatban egy 3-4 játékosnak kellett mindenképpen az ő vasszigora. És hát nagyon sokat köszönhetünk neki, hogy kőkeményen a helyes útra próbált bennünket terelni. És még egy, hogy idős kora ellenére is reggelente, ahol lakott, állandóan lejárt, és ilyen kültéri, hát abban az időben ne nevezzük kondi
5: teremnek,
1: kültéri kondi teremnek, de lement és gyakorolt, sőt, utána edzéseken együtt futott velünk, minden gimnasztikát, ugye akkor nem nyújtás volt, gimnasztika volt a bemelegítésnek a fő eleme, mindent végig csinált velünk.
2: Szóval jól emlékszem, ott a Fadrusz utcánál lakott a Rudi bácsi a Berendi Botonddal együtt. Ott volt az a kültéri.
1: Igen, nagyon közel
2: a Fadrusz utcához.
7: 1970-ben kerültél a Vasashoz Ladinszky Attilával együtt. Hát azért biztos volt alapja annak, hogy Rudi bácsi egyszer-kétszer megbüntetett benneteket.
1: Hát Attila az ugye idősebb volt nálam.
7: 4 évvel, igen.
1: Én akkor még középiskolába kerültem. Jól emlékszem, másodikas voltam középiskolába. Attilával nekem nem volt olyan szoros kapcsolatom, annak ellenére, hogy egy ideig az Ötvös utcában, a Vasas klubban egy szobában laktam vele, de nem igazán jártam én annak idején vele.
7: Fiatal voltam.
1: Voltak olyanok, hogy kopogott az Attila, jött haza, akkor el kellett költöznöm a Szabó Éva teniszező hölgyhöz, és hát bekopogtam, hogy Éva, kicsi, megint te vagy az? Hát mondom, hogy igen. Na jó, gyere. És akkor bementem, hát az Éva meg szeretett römizni. Ő teniszező volt, ha nem említettem volna. És akkor úgy mentem iskolába, hogy a römikártyát letettem, és fölvettem az iskolatáskát, és mentem a suliba.
5: Vissza a Vasashoz, Ilovszky Rudolf vezetné Komjáti Andrásnak a csapatát. Dodi, nálad ki a vezetőedző?
2: Hát nem is kérdés, hogy a Rudi bácsi, mind a mellett, hogy Baróti Lajos is nagyon szép éveket töltött a Vasasnál, de egyértelmű, hogy Rudi bácsi, mégpedig azért, mert a hűsége, meg az önzetlensége. Tehát azért rengeteg legenda van nálunk a Fradinál is, meg minden klubnál, nem mindig párosul önzetlenséggel, de nála igen, és az a hűség is, és élete végéig. De azt hiszem, megkérdőjelezhetetlen, hogy a stadion élet róla elnevezve.
7: Bocsánat, egy kapus nem mondtunk még, Szent Mihály Antal. Hát a Vasasból indult tulajdonképpen.
2: Újpest
7: legenda, csak a Vasasból indult.
1: Nem a Vasasból indult, az Etóból, Győrből indult.
7: De a Vasasból volt előbb, mint az Újpestben.
1: Igen. Úgyhogy, hát ő is, de ő nem volt olyan hosszú ideig a Vasas kapusa.
4: Nem.
1: Maximum 3
4: éve. A 63-as bajnoki címet azt még ő védte, de szerintem aztán...
7: Hát az Újpesthez kötik.
1: Újpesthez kötődik inkább a Misi.
5: Na hát időszűkében vagyunk, úgyhogy elsorolom a két kezdő 11-et. Szóval Komjáti Andrásnak úgy néz ki minden idők legjobb Vasas csapata, hogy Mészáros Ferenc a kapuban, Török, Mésző Kálmán, Berendi és Ihász a 4 hátvéd, Müller és Bundzsák a 2 középpályás, előbb pedig Puskás Lajos, Kislászló, Farkas János és Váradi Béla Ilovszky Rudolf vezetésével. Bánki Dodinak szintén Mészáros Ferenc a kapuban, Komjáti, Mésző Kálmán és Ihász Kálmán a 3 hátvéd, Puskás és Bundzsák a 2 középpályás, és 5 támadó elől Müller Sándor, Farkas János, Szilágyi, Ilovszky és Váradi Béla. Azért vannak itt hasonlóságok, de vannak különbözetek is itt a kezdő 11-et, illetően Dodinak a csapatát is Ilovszky Rudolf vezeti. Néhány percünk maradt már csak hátra, egészen pontosan 2,5, de hát Csonka Zsófinak a szerepét nem szeretném elvenni, hiszen mindig ő ilyenkor a mesterséges intelligenciát is megkérdezi, úgyhogy most az ő távolétében én kérdeztem meg, hogy az AI mit mond, hogy a mesterséges intelligencia szerint hogy néz ki minden idők legjobb Vasas csapata. A kapuban Ilku István. Egyébként teljesen hasonló a felállás, mint amit András te választottál, tehát 4 támadó, 2 középpályás és 4 védő.
4: Most a dorogot mondod?
2: Igen, itt
1: felkaptuk a fejünket.
7: Nem felkészült még a mesterséges intelligencia.
5: De ezt ezért is szeretjük. Mészre Kálmán, Berendi Pál, Váradi Béla és Körösi László a 4 hátvéd. Középen Matesz is, Imre és Izsó Ignác. Elő pedig Farkas János, Molnár László, Mérci József és Szilágyi Gyula így néz ki.
1: Molnár Dezső.
4: Dezső. Dezső.
2: Molnár Dezső.
5: És az edző pedig Mésző Kálmán, a mesterséges intelligencia szerint.
7: Hogy U23-as Európa bajnok is vagy, az a dicsekedjel vele léci, és 1974-ben azért nagy társak a Tóth András, Dunai 3, Horváth Harsányi, játszottak vissza öregebbek, Fekete, igen, Nagy Laci.
1: Végig játszottam szinte a selejtezőket a döntőn, nem voltam keretbe, mert visszaisták az alválogatott játékosokat. Ígéretet kaptam az akkori MLS vezetőségtől, hogy majd az érmet megkapom, hát sajnos a pénzverde elköltözött a Fradi pályáról, és nem készült el az érem.
2: Sárosi Laci bácsi volt az?
1: Igen.
2: Ugye, én kint is voltam azon a meccsen.
5: Egy gyerekként. Rövid kérdés, egy gyors válasz, feljut-e a Vasas idén az NB1-be?
1: Könnyebbet kérdezzél.
5: Szóval, ez egy igen?
1: Hát remélem, hogy igen. Remélem, hogy igen. Ezt most már jó pár éve remélem, hát az idén talán megvalósul.
5: Bízunk benne, meglátjuk. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük,
2: Bocsánat, Todi? Én még azért jövök 8 őrrel a bandinak, mert azért a wellnessből jött el. A Vasas történetének legtöbb mérkőzésen pályára lépett játékosa, úgyhogy
5: nagyon-nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönjük, mert hozzáteszek 8-at, tényleg nagyon köszönjük, nem akármilyen áldozatot, de most legalább egy kávét a 8 sör helyett egyelőre.
1: Köszönöm.
5: Komjáti András és Bánki József is itt volt velünk ebben az egy órában. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és összeállítottátok minden idők legjobb Vasas csapatát.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ez itt a Bajnokok. Önök Nyágui Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszó zseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születési évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
3: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
2: De azért egyébként

0: Hogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába, úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
1: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán nagy Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
0: Egy darabig ugye az úszásoktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni. De egész hamar volt az első versenyem, emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált rólam egy videót, emlékszem, meg megvan a gépen, így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész, tehát az első versenyemen, az első úszásom az egy hasas, azzal kezdődött. Úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni. Úgyhogy hátrányból indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
1: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportuszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy a tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb. Így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
0: Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet kicsit nagyképűnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, mással versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek, ezt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
1: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta, Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek. Akkor hogy is van ez?
0: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem. Legalábbis fejben a hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden. A kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
1: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek voltam. Milyen gyerek volt Jászló Ádám, hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
0: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült, meg így edzésen sem ment annyira a dolog. Azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam, csak ilyen kis csibész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csibész kisgyerek.
1: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapaszkodott a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe. Aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartad adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túrós Mátéval?
0: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni,

0: mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet, akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petra Vanatolival így félbe maradt a munka, és utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kenderesi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után 21 szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka, és én úgy gondolom, hogy sok van még, nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta, főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok. Úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülök neki, hogy ő az edzőm most.
1: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
0: Nehezen amúgy. Régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzérmnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt. És visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ezt sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy egy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így átkapcsolt, és akkor azóta így egészen tudatosan csinálom a dolgaim.
1: Ez itt még mindig a Bajnokok és Jászó Ádámmal, a 8-szoros magyar bajnok úszóval, európai bronzérmes, ugye világbajnok helyezett olimpikonnal beszélgetünk, és ugye azt mondtad, hogy szörnyű volt az úszásod, és a fordulód még a mai napig nem az igazi, hiszen ugye alapvetően te hátúszó vagy, viszont említettem az elején, hogy nagyon sok oldalú úszóként tartanak számon. Szereztél magyar bajnoki címet egyébként nem csak hátúszásban, hanem gyorsúszásban is. Ennyire maximalista lenne Jászó Ádám?
0: Annak tartom magam maximalistának. Nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. Viszont a delfi lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
1: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolunk, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
0: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfi lába meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödnie a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
1: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyorsúszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a hátúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
0: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióidő az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
1: És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már oda kacsingat a gyorsra, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
0: Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy 100-an ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy 100-on utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, azt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
1: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitása döntőbe jutás. Ugye te többször is úsztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt úsztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
0: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 50 hát lesz, és hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
1: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ön is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, vagy hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik éve, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
0: Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól függően, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB, az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. Azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
1: Egyébként most ugye az OB után, mikor beszéltem edződdel, Túrós Mátéval, azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihenj Jászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
0: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
1: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlődsz, nősz, és egyre jobbak az idők, egyre jobbak az eredmények, azért, hát ha nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz, megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
0: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az uszoda környéke. Így városba azért nem. Egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
1: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
0: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle, tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az úszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itt, itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem, ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek és érdeklődnek is.
1: Viszont ugye még egyszer ez itt a Bajnokok Jászló Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
0: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, túl sok mélypontom volt. Szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, meg nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan. Tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás. És hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is. És soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
1: Egyébként mi segített, vagy ki segített? A család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valahol volt legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
0: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
1: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
0: A szüleim, tehát nagyon sokat nekik köszönhetek. Ezt sose mondtam nekik, és szerintem nem is fogom, mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek. De nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa hurcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. De nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, hogy motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha elő szokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy én mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemen ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meg hallgatom. És akkor így nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye ő azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
1: Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említette, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt, illetve?
0: Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is, és a 100 hát is, első két nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. Tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és ez nagyon, nagyon furcsa volt, és azért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt, azt soha nem fogom elfelejteni, az amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám. Annyira durva volt.
1: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned ménye volt, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökélte, hogy igenis, legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
0: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minél tovább ott tudjak lenni, és minél többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
1: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő két olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
1: Cél lehet? Cél kell, hogy cél legyen egy érem?
0: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is. Azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre, hogy én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért, szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
1: De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazin műsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amint felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Hosszú évekig nem volt a helyén. Dolgozott ugyan, de ahogy ő fogalmazott, jegelték a magyar labdarúgás utolsó világbajnoki góllövőjét, a 61-szeres válogatott, 7-szeres világválogatott Détári Lajost, vagyis Dömét, aki ugyanakkor az elmúlt néhány évben frissen, szálkásan és lelkesen teljesíti nagyköveti feladatait, például a Nemzeti Sportügynökség felkéréseire. A Puskás Múzeumot szinte már második otthonának tekinti, ahol elmondása szerint több száz látogatás után is talál ünnepelnivalót Puskás Ferenc egykori szenzációs pályafutásában és különleges életében. Extrákból Détári Döme élete sem szűkölködik, de sokszor a pályán és önhibáján kívül a negatív események voltak többségében, amelyek pályafutását befolyásolták. Hatással persze a magánéleti változások is lehetnek bármelyikünk életére, és ahogy már megszokhatták itt a profilban, előszeretettel szólaltatom meg a családtagokat, éppen azért, hogy megértsük, mit is jelent a háttér, a támogatás és a feltétlen szeretet valakinek az életében. Ezúttal Détári Döme és felesége Molnár Ágnes adott nekem otthonukban exkluzív interjút, ez következik.
3: Mit szólsz ahhoz, hogy most végül is nagyköveti feladatokkal találták meg?
4: Örülök neki. Örülök neki, azért örülök neki, mert ez egy kicsit tartozik a futballhoz, de mégsem, és nagyon élvezi a munkáját, mert elég sok feladat is van neki, amit szeretettel csinál.
3: Megtalálták a neki való szerepet?
4: Szerintem igen.
3: Mert én egy kicsit úgy éreztem, ha szabad ezt mondanom, hogy nem volt Détári Döme a helyén az elmúlt egy-két évtizedben.
4: Nem volt.
5: Mindig. Tíz éve. Igen. Jegeltek.
3: Igen.
5: Hogy megérjek.
4: De mindig csinált valamit, csak így konkrét feladat nem volt, de mindig volt, amit csinált. Tehát, hogy azért akkor sem úgy kell elképzelni, hogy ő most itthon ült és várta
3: a
4: sült galambot. De ez egy konkrét munka, ez konkrét feladat neki, és nagyon szereti, úgyhogy...
3: Az év sportolója gállán, pontosabban nemzeti sportgállán.
4: Igen.
3: Az is az a nagyköveti feladat, és szerintem nagyon-nagyon passzolt hozzá. Aktív társadalmi életet éltek,
4: igen,
3: ezt mondhatni?
4: Igen, megbeszéljük. Van, ahova nem visz magával, oda nem tartozom oda, és akkor én más programot csinálok.
3: De mi lenne az a kör, ahova úgy érzed, hogy te ott...
4: Nem, hát van olyan, ahol mondjuk csak férfiak vannak, ott mit keressek én, és akkor én nagyon jól el tudom magam foglalni egyébként.
3: És miért a viszonyod a focihoz?
4: Nagyon kedvelem. Nem szeretem a futballt egyébként, de nyilván, hogyha megyünk, akkor egyébként... élvezni is tudom néha a játékot.
3: Néha.
4: De nem nagyon szeretem a focit egyébként.
3: Na jó, de hát mégiscsak egy legendával élsz egy.
4: Igen, őt szeretem nagyon.
3: Értem. És az ő játékát? Hát nyilván nem a...
4: Hát ő már nem játszik, de egyébként amikor így végignézem az ő játékát, hát akkor nagyon jókat szoktam szórakozni, amikor olyan cselei vannak, hogy elfekszik a kapus előtte, ezeken jól szoktam szórakozni, meg szoktam többször nézni egyébként.
3: Egyébként szoktatok? Tehát van olyan élethelyzet, amikor ez azért úgy előkerül? Mert nyilván az ember azért...
4: Ő nem szereti. Azt mondta, hogy az már elmúlt, igen, ő nem szereti.
3: Pedig azért tudod nagyon jól szerintem, hogy bizonyos fejezeteket, hát ha tetszik, hanem mindig emlegetnek, meg föl is fognak emlegetni, és persze ebben számtalan gyönyörű dolog van. Pont azon gondolkodtam, hogy így a te pályafutásod, aminek én egyébként aktív sportolóként pont a berobbanás környékén tanulja lehettem, hogy hány olyan rekord típusú dologról szólt, ami ott volt, billegett a határa, hogy ebből lesz valami, amilyen még sose volt. Rekordösszegű szerződtetések, igazolások. Aztán voltak mindig apró részletek, amin ez ugye picit megrekedt, vagy egy kölcsönbeadási státuszon, vagy sok minden egyebben. Ez volt, maradt-e benned ilyen, hogy mondjam, beteljesületlenség érzet?
5: Egy kicsit maradt bennem, persze, természetesen, hiszen szerettem volna egy nagy csapatban, igazán nagy csapatban játszani. Jó csapatokban játszottam, de nem igazán nagy csapatokban. És ha visszanézzük az én helyzetemet, az, hogy 87-ben, 24 évesen, mint első fiatal játékos igazoltam külföldre, ami óriási szerencse volt. Ahhoz képest azt mondom, hogy nagyon-nagyon pozitív volt az én pályafutásom, de azt nézem, hogy utána mennyi minden kellemetlenséget okozott nekem az, hogy a Honvéd, vagy esetleg a magyar sportvezetőség engem nem adott el végleg az Eintracht Frankfurtnak, hanem lényegben csak 4 évre kölcsön adott.
3: És tulajdonképpen szinte minden későbbi probléma forrása ebből a kölcsönadási státuszodból adódott, ugye?
5: Mert így van. Tehát,
3: vettek után... volna, vittek volna, vettek volna, de nem tudtam.
5: Igen, tehát utána már itt azért megvolt a rendszerváltás, és 93-ban, amikor már mindenhol mindenkivel lejárt a szerződésem, azt hittem, hogy most szabadon igazolható vagyok, és el tudok menni egy jó csapatba, a Sampdoriába játszani, nagyszerű játékosokkal, akkor beütött a krak, hiszen a Bologna az utolsó egyesületen csődbe ment, csődbiztost jelöltek ki, és ameddig nem zárult le az ügy, addig nem lehetett játékost igazolni, úgyhogy az se sikerült jól az én számomra.
3: Te tényleg volt egy olyan fázis, amikor konkrétan a FIFA-hoz kellett fordulni, hogy te most éppen kinek a játékosa vagy?
5: Igen, kétszer is volt ilyen, hiszen amikor a görögöknél voltam, akkor is a FIFA-hoz kellett fordulnom, mert nem tudtak fizetni. Majd utána 93-ban, amikor lényegében a Ferencváros és a Magyar Labdarúgó Szövetség egy ideglenes játékengedélyt kért a FIFA-tól, és lényegében ezáltal tudtam játszani a Ferencvárosba.
3: Hát igen, igen, és végül is azért nyilván a magyar csapatoknál is fantasztikus lehetőségek voltak, de azért mégiscsak az európai szintér lett volna az a hely, az a méltóság teljes pozíció, amit te a játéktudásod alapján megérdemeltél volna. Az államcsapat a Juventus volt?
5: A Juventus volt az államcsapatom, de hát a Juventus-szal legalább játszottam
3: azt
5: 3 mérkőzést.
3: Bizony.
5: Tehát ott azért abból valamit sikerült elérnem, de hát azért az lett volna az igazi, ha le tudtak volna igazolni. De hát ez a múlt, ezzel nem lehet keseregni, én nem is keseregtem. Óriási szerencsém volt abból, hogy 24 évesen kimehettem. Mint első játékos.
3: Abszolút.
5: Csak hát ez a másik oldal, meg óriási pek volt.
3: Igen, szóval úttörőnek lenni bizonyos dolgokban azért az nagyon jó dolog, de ugyanakkor meg ez persze azokkal a veszélyekkel is jár, hogy az embernek nincsen tapasztalata, nincs előélet, a szerződések, a nyugati világ, aki képvisel, ahogy képvisel. Tehát nem is tudom, volt neked menedzsered, vagy ügynököd, aki ezzel foglalkozott volna?
5: Hát amikor mi leültünk a Eintracht Frankfurttal, és beszélgettünk a szerződésről, így ment a beszéd. Mi? És telefon lesz. Hát néztek a frankfurti vezetők, hogy miről beszél. Hát persze, természetes, jó. Televízió? Lesz. Színes tévé? Persze, színes tévé. Tehát ilyen szinten voltunk akkor még, hiszen itt nálunk nekem a 87-ben, amikor kimentem, nem volt telefonom.
3: És ezt ha hiszik, ha nem, mi kedves nézőink, ez tényleg így volt. Tehát ez azért izgalmas világ, amit most itt fellebbentesz, mert ebben az évben, mondjuk én, ha idehozhatok egy emléket, én bújtatott sportálásban voltam, tornász válogatott, ugye utaztunk éppen szintén egy világbajnokságra 87-ben Rotterdamban, de hát akkor azt hiszem sportinstruktorként igen, kaptam valamilyen minimális fizetést, úgyhogy ehhez képest az, hogy valaki Nyugat-Európába szerződött, az tényleg párját ritkító volt, és emlékszem, hogy olvastuk nyilván az akkori Népsport
5: címben. Hát én emlékszem, amikor kikerültem Frankfurtba, 2 hónap alatt többet tanultam, mint itt 24 év alatt.
3: Komolyan?
5: Természetesen.
3: Ennyivel előrébb jártak?
5: Hogy? Hát mindenben. De a németek úgy néztek ránk, hogy olyanokat kérdezgettek, hogy van nálunk autó, meg van nálunk valami étel, meg minden. Hát nem tudtak rólunk semmit.
3: Nagyon érdekes. És ezek szerint a szakmai munkában is ilyen nagyon-nagyon gyorsan és sok mindent kellett elsajátítanod?
5: Természetesen, hiszen azért, ha megnézzük a Bundesliga színvonal, az sokkal magasabb szinten áll, mint a magyar. Az edzésekben nem volt különösképpen olyan nagy probléma, hiszen én szerettem edzeni, itthon is sokat edzettem, és az edzések azok jól mentek. Igen, ám, de hát ott voltak a mérkőzések, ahol egy új csapatot építettek, és az első öt mérkőzésen csak egy pontot szereztünk.
3: Aha, az ami, nem volt egy...
5: Ami elég kevés volt. És hát kellett körülbelül egy olyan 4-5 hónap, mire fölvettem a Bundesliga-nak a ritmusát, és utána már nem jelentett gondot.
3: Az igen, és akkor addigra nem csak a játékban, de gondolom a nyelvvel is, meg ugye a körülményekkel is megismerkedtem.
5: Igen, hát a másik legnagyobb probléma az volt, hogy nem tudtam kommunikálni a játékosokkal, és... Hát úgy éreztem magam, mintha mindig rólam beszélnének, és rajtam röhögnének. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, de hát, ha valaki profi futballista akar lenni, akkor ezt is le kell győznie, sikerült.
3: És akkor beiratkoztál nyelvtanfolyamokra, és akkor elkezdted gyűrni a nyelvet?
5: 2 órát volt nálunk a tanár, aztán utána feladta. Én inkább úgy tanultam, hogy a játékosokkal, mindig kérdezgettem őket, és akkor ők mondták helyesen, hogy mi mit jelent, és akkor így hamar megtanultam.
3: Pillanatok alatt. Egyébként egy nyelvzseni a férjed, az
4: igen,
3: biztosan tudod,
4: igen,
3: ugye?
4: Igen.
3: Jó vele utazni?
4: Igen, nem.
3: Nem?
4: Azért nem jó vele utazni, mert én nagyon sokszor szívesen beszélgetek hölgyekkel, és mindig kérem, hogy fordítson, és ő nem hajlandó nekem fordítani, ő nem pletykál, őt hagyjam békén, okay. És akkor szoktam fordítót vinni egyébként, és hogyha látom az értetlenséget, akkor szólok neki, hogy most ez mit fordítod, mert látom, hogy nem kapok rá jó választ, na akkor egy picit szokott segíteni.
3: Jó, de hát
4: azért Görögországban ott például voltunk kint, és ott a fitness világbajnok, azt hiszem második helyezett volt a hölgy, és ővel nagyon szívesen szerettem volna kommunikálni, próbálkoztam is kézzel, lábbal, bármivel, és ők meg jókat kacagtak, hogy miről tudunk ott a hölgyel beszélgetni a tengerbe, amikor nem beszélünk, ugye én nem beszélem
3: az ő nyelvet. Nemzetközi nyelven beszélünk.
4: Igen, igen, de úgy azért néha szokott azért, amikor kimegyünk így, a barátainkhoz, mert van kint is ilyen kis rajongó tábora, és az egyik családdal nagyon jóba lettünk, és oda rendszeresen kiszoktunk menni hozzájuk, na és akkor ott azért néha segít.
3: Melyik kultúra, vagy melyik nyelv, vagy melyik közeg állt végül is a legközelebb hozzád?
5: Tehát abból induljunk ki, hogy magyar vagyok, tehát a magyarhoz legközelebb a görög áll.
3: A görög?
5: A görögök, hát persze, hát ők se szeretnek dolgozni, hazudoznak össze-vissza. Tehát amikor megkérdeztem, hogy adó, azt mondta, milyen adó?
3: Hát, az milyen szó az?
5: Azt mi, ilyet mi nem ismerünk. Utána az olasz azért az feljebb van, azért sokkal keményebb nép, de ez a kettő az hamar ment. Amit én nagyon szeretek, a pontosság, a precizitás, az Németország. Tehát azt is nagyon szerettem.
3: Hogy... Az is közel állt hozzád, meg ez a lazaság is. Igen, hát azt mondom, hogy te olyan vagy, mint egy gyurma, oda idomultál, ha éppen
5: igen. Igen. Tehát én hamar megtaláltam azokat az embereket, azt a 2-3 barátot, akivel eltöltöttem az időt, vagy tudtam azt, hogy bármikor éjjel is elhívhatom őket, ők jönnek segíteni. Mellette a futballban meg a csapaton belül próbáltam azokkal az emberekkel jóba lenni, akik az én poszthomhoz közel játszottak, és akkor megtaláltuk a közös hangot, és ha pályán kívül és pályán is jól működött, akkor elértük a célunkat.
3: Ma is ilyen precíz egyébként, ilyen pontos precíz
4: igen,
3: ember?
4: Igen, igen, mi mindenhova, mi mindenhova időbe érkezünk, inkább picit előbb, nem késünk el soha, Nem, az tiszteletlenség elkésni.
3: Gondolom, unosuntalan átbeszéltétek már milliószor, hogy mi történt Mexikóban. Nem is akarom ezt, de szokott-e benned azért az egyáltalán felmerült-e, hogy 2026. június 2-án hol leszel, ami pont 40 évvel lesz majd Irapuato után?
5: Ja, de igen, nem. Hát igazság szerint, ha most beszélünk a világbajnokságról, kiestünk, igaz, egy gólon múlott. De akkor az embernek az eszébe az volt, nem baj, hát jön a következő Európa-bajnoki selejtező, utána jön a következő világbajnokság, biztos, hogy ott leszünk. Uh-huh. Aztán ahogy teltek, múltak az évek, mindig lemaradtunk róla, úgyhogy most már kicsit sok ez a 40 év.
3: Hát igen, most még megint csak ott tartunk, amit már egyszer elmondtál, ugye, hogy nem szeretnél ezzel a titulussal végérvényesen nyugdíjba menni, hogy te vagy a világbajnokság utolsó magyar gólszerzője. Hát most sajnos megint várnunk kell majd több mint 4 évet a következőre. Amikor arról beszéltél, hogy ugye az edző hogyan épített fel egy csapatot, mire hagytak neki időt, akkor neked volt-e olyan szakember az életedben, aki mondhatni, hogy nem csak az, hogy apa figuraként, de szakemberként úgy alapvetően mondjuk megváltoztatta a fociról alkotott képedet, vagy tényleg képes volt kihozni belőled azt, ami egyébként ott szúnyat nyilvánvalóan. Ki volt a legmeghatározó?
5: Mezei György mindenféleképp, tehát ahogy ő felépítette ezt a csapatot, ahogy keresgélte azokat a láncszemeket, akik beleillenek majd ebbe a csapatba. Az tényleg jó volt, imádtuk az edzéseit.
3: Pedig nagyon kemény ember volt.
5: Nagyon, igen.
3: Hányszor találkoztam vele Tatán, mi is rettegtünk tőle, pedig hát nem volt közünk egymáshoz, de körüllengte őt valami olyan érdekes aura, amitől az ember úgy tisztelte, de azért tartott tőle.
5: Igen, és ez jó is volt, mert amikor edzés volt, azt mondta, akkor edzünk. Uh-huh. És addig az embernek oda kellett koncentrálni az első perccel kezdve az utolsóig. De amikor nem edzettünk, akkor meg elvárta tőlünk, hogy viccelődjünk, szórakozzunk, jól érezzük magunkat, de ott is megmondta, hogy meddig szabad elmennünk.
3: Uh-huh. Jól tudom, akkor volt egy elég komoly figyelmeztetés egyszer az életedben, ugye, amit ő mondott, valamilyen kis kilengés után volt valami mérkőzés.
5: Igen, mondta, hogyha még egy ilyen lesz, akkor kiadja a csapatból. Tehát mondom, Gyuri, bár engem miért? Hát tudom, hogy fél nyolckor itthon voltam. De tényleg, este, de mindegy. Az ember, amit csinált életében, én mindig elvállaltam azokat a dolgokat, ami tényleg úgy történt. Uh-huh. De aztán voltak olyan nagyon sok olyan dolog, amiben nem is voltam ott, aztán engem belevettek. Aha. De ez is olyan félig olyan igazság volt, aztán mindegy, persze az ember megijedt, úgyhogy mindenre odafigyelt, hogy nem fél nyolckor, hanem már 6 órakor
3: tudottam. Még pontosabb lehet, illanatok kezdve.
5: Reggel.
3: Meg több. Na, hogy reggel. Meglepett, hogy megdöbbentett a halála?
5: Igen. Egy puskás este vártuk nagyon a Mezei Györgyöt, és akkor mondta valaki, hogy nem biztos, hogy el tud jönni, mert beteg. És ez a halál előtt volt körülbelül olyan 2 héttel. Akkor úgy mindenkit megdöbbentett, mert én legalábbis nem tudtam, hogy valami problémája van. Találkoztunk a válogatott mérkőzésen. Nagyon jól nézett ki, és semmi jelen nem volt annak, hogy ő beteg.
3: És szerinted még mindig egy mondatta visszatérve az olimpiára, a világbajnokságra, annyiféle teóriát hallottunk már ugye a 06-tal kapcsolatban, annyiféle megfejtés jött már. Újságírók, könyvek, tanulmányok, ilyen-olyan, akár összeesküvés elméletek is. Neked megvan a saját elméleted erről?
5: Szerintem mindenkinek megvan, hogy mi történhetett valamilyen elmélete. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb hiba az volt, hogy minden nap 12 órakor edzettünk. Tehát én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik Mezei Györgynek segítettek, és mondták, hogy mi is itt voltunk itt Mexikóvárosban, itt lettem olimpiai bajnok, és így kell csinálni, úgy kell csinálni. Én azt gondolom, hogy ezt
3: félrevezették,
5: igen, Mezei Györgyöt, és ő hitt nekik.
3: Tehát tulajdonképpen.
5: Meg az embereknek itt. És ezt csináltuk mi, ami véleményem szerint nagyon nagy.
3: Mert tudtuk, hogy a kemény munkában hisz, de mindannyian a kemény munkában hittetek, el is végeztétek ezt az embertelen munkát, hogy ezen tudjuk jól, hogy milyen edzések voltak, milyen körülmények között, de hát

0: új anyag a FIFA-tól, UEFA-tól megvolt neki. Én nagyon vártam azt, hogy esetleg ezt átadja nekünk. És én bíztam abba, hogy én is az egyik kiválasztott leszek, és akkor esetleg egy 4-5 embernek át fogja adni, de aztán nem így történt.
1: És szerinted ebből ez már nem következhet be? Tehát nincs egy olyan, nem tudom.
0: Nagyon örülnék, ha lenne olyan könyv, vagy olyan feljegyzések megmaradnának, és ezt a család esetleg vagy egy könyv formába kiadni, vagy valamilyen módon a magyar labdarúgás érdekében megjelentett.
1: Igen, mert tulajdonképpen egy légüres tér van a mezei tudás körül, ami, ha jól értem, publikálásra
0: igen, vár. Mert ha megnézzük az edzőképzést is, hát ő vezette sokáig. Az, hogy abban az időben nem voltak olyan viszonyok a labdarúgásban, mint most van. Tehát azért abban az időben, amikor én edzősködtem, nagyon sok csapatnál nem volt pénz, nem voltak kifizetve
1: volt
0: a játékosok.
1: Semmi, nem volt rendezett viszony.
0: Nem voltak stadionok, nem voltak edzőpályák, tehát ilyen körülmények között kellett nekünk teljesíteni. A maiak meg tényleg európai szinten vannak, a létesítmények, a stadionok, a fizetések, tehát minden.
1: És ezt persze természetesen mindannyian, akik a sportból jövünk, és szeretjük a sportot, a labdarúgást, ezt örömmel látjuk, de van benned azért valami kis hiányérzet, vagy inkább egy kis fájdalom, hogy tulajdonképpen de jó lett volna, hogyha egy kicsit rendezettebb körülmények között, egy kicsivel jobb, hogy is mondjam, feltételek mentén lehetett volna dolgozni?
0: Természetesen, hát nagyon jó lett volna akkor a gyerekkorban, például füves pályán edzeni, mi a Csalakoson edzettünk, 18-es korunkban is még volt olyan, hogy Salakon játszottuk a bajnoki mérkőzéseket. Tehát elképzelhető, hogy akkor még jobb technikai tudással rendelkeztünk volna, hogyha jó füves pályákon tudtunk volna edzeni, mérkőzéseket játszani. De hát ez már megint olyan dolog, hogy ha nincsen, úgyhogy visszamenni azért nem tudunk, de természetesen sokszor beszélgetünk erről, hogy emlékszem, mikor a Salakon játszottunk, most megnézd meg, milyen pálya van.
1: De világos, csak azért is kérdezem, mert te már nagyon megfogalmaztad a múzeumban is, amikor Puskásról beszélgettünk, hogy nem lehet korokat, korszakokat egymáshoz mérni, pontosan ezért nem lehet talán az eredményeket sem bizonyos korban a maiakhoz hasonlítani, pedig a kollégáim előszeretettel állítanak téged ilyen szituációba, és kérdezgetnek a maiakról, kérdezgetnek adott esetleg Szoboszlairól, másokról, és akkor meglepődnek a néha sarkos a véleményed.
0: Hát igen, ha megkérdeznek valamiről, akkor az ember legjobb tudása szerint válaszol. Tehát az, hogy Magyarországon most mindenki Szoboszlai lázba ég, azt megérti az ember, ebben nincsen semmi gond. Az újságíróknak az a feladatuk, hogy tájékoztassák az olvasókat. De én úgy gondolom, hogy ha valami 1,50 magas, akkor ne írjuk azt, hogy 2,20.
1: Tehát tulajdonképpen te csak a realitások talaját szeretsz
0: mondani. Tehát el kell ismerni, ha valaki jó teljesítmény nyújt, el kell ismerni azt is, hogy ezen a napon nem volt a legjobb, és ebben nem sértünk meg senkit.
1: De akkor a generálisan, és most akár Dominiktól is elemelve ezt a kérdést, csak azt nézzük, amit most azért jelenségképpen láttunk, hogy Liverpool, Szoboszlai, Kerkez, Pécsi Ármin, hogy most ugye Tóth Alex hirtelen, tényleg mondhatni, hirtelen szerződött gyakorlatilag ugye a magyar NB1-ből, szintén a Premier League-be, hogy ott van Varga Barrabás, akit ugye vitt az Ajax Athén. Ha ezt az egész jelenséget nézem, akkor látsz-e elmozdulást?
0: Hát természetesen ezek mind pozitív dolgok, ami történnek így, hogy ilyen fiatal játékosokat el tudunk adni Angliába, oda tudnak szerződni, és tudnak majd tovább fejlődni. Persze, természetesen. És azt gondolom, hogy ez a ötös, amit az MLS előírt, hogy 5 magyar játékosnak kell a pályán lenni, igaz, hogy ez ajánlás, de azt mondom, ez is jót tett a magyar labdarúgásnak, hiszen olyan játékosokat ismertünk meg, akik idáig nem voltak az NB1-es keretbe se. Most meg rendszeresen pályára meg minden hétvégén, és bebizonyítják azt,

0: hogy nem rosszabb játékosok, mint azok a külföldiek, akiket leigazoltak.
1: Tehát akkor, ha végül is, ha az összképet nézzük, akkor látod-e mind az edzői tapasztalataidat, mind a játékos évek tapasztalatát is idevéve azt az irányt, ami egy fölfelé mutató?
0: Így van, irány. Természetesen van fejlődés, és ez jó is. Csak mindent helyén kell kezelni. Itt most úgy néz ki, hogy a magyar NB1-ben a színvonal emelkedett. Vannak olyan fiatal játékosok, akik tényleg reményt adnak, és vannak nagyon-nagyon tehetséges játékosok minden korosztályban. De azt mondom, hogy a fejlődésnek a legjobb iránya lenne, ha a válogatott ki tudna jutni egyszer már egy világbajnokságra, és emellett az NB1-ben szereplő játékosok kikerülnek külföldi klubokba, és ott rendszeresen játék lehetőséget kapnának. De mondjuk az nem jó irányvonal, hogyha egyik legjobb csatárunk jobb hátvédet játszik mondjuk a csapatában.
1: Hát igen, már más kérdés, hogy az edző ugye erre a pozícióra rakja, bár neked erről is volt egy véleményed, hogy téged
0: hát
1: nem látom.
0: Hát én kíváncsi lettem volna, a öcsi bácsit például Sebes Gusztáv azt mondta volna neki, hogy te figyelj, öcsi, holnap te leszel a lantos helyett a bal hátvéd. Vagy nincs a lantos, és ezért te játszol.
1: De nem arról van szó, és tényleg nem akarom, hogy egyszerűen a mai labdarúgásban adott esetben alkalmazkodni kell tudni, tehát hogy szintén az elvárásoknak megfelelően, amit kérnek.
0: Igen, de olyan jó elbeszélgetünk, nem akarok semmi rosszat mondani, de nagyon sokszor olvastam már, hogy a csapat szíve. Hát a csapat szívét én nem mozdítom el az epe helyett.
2: Az elmúlt fél órában Détári Döme sarkos véleményét ismerhettük meg mélységében, mind a jelenlegi magyar labdarúgás eredményeiről, mind a saját múltját illetően, és persze beleláthattunk Döme hétköznapjaiba, felesége Molnár Ágnes szemszögéből is érzékelve kapcsolatuk dinamikáját. Ez volt a Profil, köszöni a figyelmüket a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
3: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Fiskó a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nagyon szép és jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3 perc múlt 6 óra 3, így akkor május 5-én, kedden, hát még aztán mondja nekem valaki, hogy 2 Levente nem fér el egy csárdában, mert most valami hasonló lesz, hogy jó reggelt kívánunk, Szuper Levi van itt velünk, hello Szuper Levente!
2: Szia Harsányi Levi, jó reggelt kívánok!
1: Igen, úgyhogy ketten tálaljuk ma elétek a sportadta lehetőségeket egészen 10 óraig, aztán persze folytatódik itt a Nemzeti Sportrádióban az egész napi műsor folyam, és természetesen a sport van mindig előtérben. SMS számunk 0630 55 55 605-ös, itt tudtok majd hozzánk szólni. Miközben itt ma Levivel örömködtünk egymás megpillantása után, azon agyaltunk, gondolkodtunk, hogy más vonatkozásban, de az a lényeg, hogy a sport valahol mindenben ott van, vagy az élet minden területén fellelhető. Az a kérdés, hogy nem biztos, hogy látjuk, hogy milyen formában, akár ugye, amikor szokták kérdezni a nagy sportolókat, hogy mi az, amit adott nekik a sport, akkor az ilyen alázat, a kohézió, az összetartás, a csapatszellem, az életben való kudarcok, a vereségre való felkészítés. Nem tudom, hogy most próbálok így nagy általánosságban, meg az én meg konkrétumokban is gondolkodni, de azért, ha belegondolunk, azért tényleg a sport olyan sok mindent ad, amit az életünk későbbi szakaszában tudunk csak, vagy akkor jövünk rá, hogy ezt, basszus, hogy ezt is a sportból kaptam, a sporttól kaptam. Neked van olyan, amit egyértelműen érzel, hogy hasznosítottál a kázi civil életedben, ha van ilyen?
2: Hát kvázi nekem egy viszonyítási alap. Tehát amit a sportban csináltam egészen gyerekkortól, és tényleg emlékezvén nagyon sok mindenre, és amire meg nem, azt meg a szüleimmel megbeszélve, hogy ez hogy is volt, mint történt. Tehát gyerekeimet, amikor valamire nevelni kell, és valamit meg kell beszélni, akkor mindig vissza lehet a sportra úgymond utalni, és mindig abból lehet példát hozni a civil életre levetítve, úgyhogy gyakorlatilag mindent visszavezettünk. Nálunk legalábbis a családban a sportra.
1: Mi mostanában nagyon sokat tollasozunk, hogy jött, azt én nem tudom, de őrület van. És ez az örökös versenyszellem, egyébként ez még akár a munkában is jól lehet, ha úgy veszük, ez is egy másik kapcsolódás, hogy ami most nálunk a két gyermekem között van, az valami őrület, és ebbe tegnap én is beleálltam. Tehát a kislányommal, aki 11, de nyilván 9-nek néz ki, szóval, hogy vele tolosoztunk, és bennem is felvetődött ez a, na majd akkor most majd én győzök meg felülkerekedek rajta, de nem nyilván egy apánk és szülnek nem ez a feladat, hanem épp az, hogy őt tanítsa. És ott volt az anyukája is. És a kislányomnak az anyukája az edzője, minden tekintetben. Jól ütöttem, anya? Így kellett csinálni? Szóval mindent kérdezett.
2: Ja, azt hittem hivatalosan.
1: De most lehet, hogy elkezdi majd a tollast, és ennek nagyon örülök, bár ez itt most egy más irányú gondolat, hogy amikor az ember, és kíváncsiak a hallgatóknál ez, ha történt, hogy ha a gyereket elindítják a sport útján, a sportolás útján, akkor mit tartanak szem előtt?
2: Hát ez indul, és tök jó, hogy felhoztad a családot, mert ez is a családból indul, ez is az, hogy milyen környezetben nősz fel, ez is az, hogy milyen hangulat van a családban. Hát én is emlékszem, óriási körmérkőzések voltak mindenféle sportágban, tehát amikor egyéni, akkor egyéni, amikor páros, akkor páros, a pingpong, a tenisz, a foci, tehát mindenbe versenyeztünk. Hát nyilván nekem van egy idősebb bátyám, tehát ő azért nagyon...
1: Nyilván azt nem tudtuk, de most már igen.
2: De nem az, hogy nagyon sokat segített abba, hogy én olyan sportolójává váljak, aki aztán lettem.
1: Ketten vagytok?
2: Ketten vagyunk, igen, viszont a szüleim is nagyon-nagyon kompetitívek voltak, tehát egy családi pingpong bajnokság, az sértődés, ütődobálás, stb. Mindennel.
1: Igen, akkor nem mondták, mert én ugyanilyen voltam, ráadásul ugye én pingpongoztam, és aztán BVSC-be viszont magas szintig, de hogy az, én nem tudtam veszíteni, és aztán lehet, hogy már mondtam, hogy voltam az országos, vagy Budapest bajnokság, már nem tudom, ahol harmadik lettem a végén, de a lényeg az, hogy tehát én ütőt törtem 13 évesen, és ott volt velem a Tóth Janika anyukája, aki bíró volt, és a csapattársamot, és néztek, hogy mit csináljunk ezzel, hát eddig normálisnak tűnt 13 évesen, miért kell törni az ütőt, és ráadásul ott az asztalba vertem, szóval, hogy
2: nyilván... Ja, de a versenyen.
1: Versenyen,
2: persze. Velem ez teljesen másképp volt. Én amikor veszítettem, akkor csak és kizárólag családi környezetben voltam hajlandó balhézni, ütőt törni, kiabálni, toporzékolni.
1: Mi volt a reakció a szülőknek? Hogy... Hát akkor... Melyik, hogy nyilván meg akarnak nyugtatni, vagy azt, hogy hogy próbáld, és egy sport nem. Szerintem nagy erény, hogy megtanít arra, hogy veszíts.
2: Így van, de egyébként tök jó volt az, ahogy visszaemlékszem, hogy tehát akkor, és ezt beláttam szülőként is, amikor megtörténik a vereség és a nagy balhézás, semmi értelme közbeszólni. Tehát sokkal jobban megúszza a szülő is, hogyha hagyja a gyereket, hogy az a 4-5 perc, ami az igazi tombolás és a balhé, hogy akkor engedje ki, mert ott elkezded nyugtatni, akkor még rosszabb, ha elkezded szídni, akkor aztán sokkal rosszabb. Meg kell várni azt a pár percet, amíg kitombolja magát, aztán minden megy a maga útján. Viszont a sportpályára szerintem pontosan ezek miatt, a dolgok miatt, hogy ez úgymond hát meg volt engedve, hogy akkor kiengedjem a gőzt, a sportpályán ez viszont nem jött elő, csak családi környezetben.
1: Képzeljétek, hogy eszembe jutott, hogy mi önöket csináltunk még tavaly nyárig is, de aztán gyermekkorban kezdtük, és felnőtt korban is tovább vittük, hogy minden nyáron csináltunk egyfajta, mert mondtad, pingpongoztatok mi egyebeket, hogy mi is, és mindig kitáltunk egy öt tusát. Tehát nyáron, ezért jó a sport, hogy annyira összefogta a társaságot, hogy volt benne mindig nyilván pingpong, a tenisz nem, mert nem mindenki tudott beszélni, meg az lényeg, hogy gyorsan. Tollasoztunk, nagy harcom volt, hogy tegyük be a sakkot, mert egy hely volt, a végre itt tudok akkor nyerni. A többiben is próbáltunk, de és akkor ez balatoni társaság, volt vízben fejlő bajnokság.
2: Ez zseniális.
1: És akkor ezeket így összeírtuk, és azért jó, és ezért kell szerintem valahogy a sportra rá fordulni. Egyrészt, mert nyilván ápol és eltakar, tehát figyel az egészségedre. Másrészt pedig, hogy tehát olyan közösségi felületet ad, összejöttnek, hogy nyilván haverok, ahogy mondtad, meg beszéltünk róla, vita, meg akkor volt külön nálunk döntő, meg bíró, végrehajtó bizottság, kineveztünk mindig mindenkit.
2: Lehetett óvni.
1: Persze, el kellett dönteni, de úgy mentek le nyarak, hogy ilyen körülbelül ez majdnem egy vagy két hét, ami ilyen intenzív, ugye nem mindenki tudott jönni hétközben, a hétvégeken csináltuk, hogy kb. 2-3 hét alatt lebonyolítottuk. A végén ilyen érmeket adtunk át. Utána összedobtuk a pénzt, elmentünk egy közös vacsorára, megbeszéltük, hogy mi történt, akkor újra felmerült, hogy ő is csalt, nem, te csaltál, akkor ígyunk egyet. Szóval, tehát valami történt, és ezért jó szerintem, főleg amikor most látjuk a nagy ilyen kütyük világában, amikor leülnek a gyerekek, és folyamatosan ott ülnek a gépek előtt, bár szerintem most van egy jó irányú elmozdulás, tehát egyre többet azért sportolnak az emberek, meg a gyerekek is, hogy olyan jó, és azért mondom, hogy itt a nyár, szerintem ez baromira jó lenne, érdemes lenne foglalkozni, hogy az emberek, a gyerekek leginkább lefoglalják magukat, és erre a sport egy nagyon jó terület.
2: És ami még nagyon-nagyon fontos, és ezt tapasztalatból mondom, amikor én voltam gyerek, meg most, hogy gyermekeim vannak, hogy a családon belüli sport. Tehát, hogy a családon belüli kompetíció. Tehát én is emlékszem arra, hogy az egy dolog, hogy a bátyámat hogy le akartam győzni, de hogy az édesapámat, hogy akkor átveszem a családban a legjobb pingpongos, vagy majd a legjobb teniszes helyet, vagy bármi. Tehát ezek annyira jól összehozzák a családokat utána, meg nyilván, hogyha balhé van, azt meg kell beszélni. Nyilván akkor mondod, nálatok is volt, hogy lehetett óvni, meg versenybizottság, de lehetett mindenféle dolgot mondani. Nálunk,
1: és aminek én nagyon örülök, hogy láttam azt, ugye, hiszen ott vagyok a fiam születése óta, minden nap, minden héten, hogy az elején a kis úgymond bénasságából hogy alakul át, és most már szerintem, most a héten még pádelezni is eljön velem, hogy apa, azt is el akarom kezdeni, lábteniszben már többé-kevésbé lever, tollasba 10-ből 7-szer meg tud verni, tehát nagyon jó. Egyérintőzünk, ott is nagyon jókat játszunk, ott az egész kiegyenlített a derbi. Hát nyilván pingpong ott azért nem, de hogy azt látom, hogy örül, és amit mondasz, hogy neki az az igazi cél, vagy győzelem, hogyha apát legyőz, és egyébként meg nekünk is az a jó, pont elnap kérdezte az anyukája, hogy mit szólok ahhoz, hogy lassan egy fejjel magasabb nálam. Hát mondom, anya, már így hívjuk egymást. Hát nagyon örülök neki. Hát ez volt a cél, hogy nem csak így, látványban, tudásban, mindenben, nőjön fölénk. És szerintem a sport egy megint csak jó sztori erre. Na, úgyhogy tessetek családilag sportolni.
2: És te hogy álltál ahhoz a témához, hogy hagyom nyerni, nem hagyom nyerni? Hogy hagyom nyerni?
1: Ez egy örök, de már társasjátékban is, hogy úgy ott mindig, hogy szerencsére az anyukája azért, tehát ő nálunk ilyen szempontból az átgondoltabb, bár én is most már, de régen nem feltétlenül így volt, hogy ez az is-is állapot, tehát hagyni is, meg arra tanítani, pont ez a lényeg szerintem, hogy megtanítani őket arra, hogy a vesztés az élet vele járója, mert az életben nagyon sokszor érnek olyan kudarcok, meg olyan arcúcsapások, vagy arconcsapások, ami jogtalan, nem jogtalan, de hát munkahely, magánél, tehát mindig jön valami, amiből fel kell állni, ilyen mondjuk egy vereség egy sportban is, és azt valahogy büszkén kell viselni, és azt kezelni, és itt társasjátékban, meg bárhol máshol játszunk. Igen, érezhető, hogy ők is annyira siker, meg győzelemorientáltak, hogy az teljesen egyértelmű, de azt mindig elmondjuk nekik, hogy ez esetben, amikor mondjuk két ember játszik egymás, az egyik biztos veszteni fog. Az néha te is leszel. Viszont azért kell odafigyelni, és akkor próbálunk nagy okosságokat mondani, nem nagyon, de hogy akkor abból tanulj, amikor még hagyjuk-e nyerni, vagy nem hagyjuk, hogy ezt kérdezted, ott meg én úgy vagyok vele, hogy amit mondtam, hogy is, hogy hagyom, de úgy, hogy azért, tehát küzdjön meg nagyon erőteljesen, tehát könnyen nem.
2: Küzdjön meg.
1: Könnyen, de nyilván látják sok esetben, hogy ez direkt azért, ha valamiben jó vagy, tehát vett ember égkorongozik, akkor nem tudsz rossz lenni, mert te jó vagy. De ha úgy engeded őt, hogy neked üssön egy gólt, hogy azt, mintha te tényleg ki tudtad volna védeni, akkor az ő neki szerintem egy jó pont.
2: Tehát, hogy hiteles maradjál.
1: Igen,
2: igen, nálam volt az, hogy ugyanígy pingpongos példa, játszottam a fiammal, aztán játszottam mással. A fiam egyből levágta, hogy ellenem miért nem így játszol. Aztán onnantól kezdve, na.
1: Tehát... Nálam is, hogy én ezt úgy adottam meg, egy zárójeles észrevétel, hogy ilyenkor bal kézzel játszom, és akkor egész jó esélyük van. Akkor szoros, én jobbkezes vagyok, akkor szoros, én bal kézzel játszom, de nem jönnek rá. Tehát közben, meg volt egy ott a tenisz, ez aki áttette ütés közben, jobb kezéből a balba, vagy balba, jobban, nem tudom. És úgy ütött egy-egy point, arra jó volt, tehát rendesen játszani, nem tudod, de úgy ütött, hogy áttett az egyik kezéből a másikba. Na, teljesen más, és nem családi, sőt, ki tudja, hogy milyen, de ugye snooker rajongók vagyunk itt a Levivel, és megdöbbenve tapasztaltam a hírt, mondtad, hogy véget ért egy sorozat, és hogy milyen országba jött az új győztes, nyertes.
2: Hát óriási döntő volt egyébként a tegnapi, több mint 10 órás volt, és ugye még vasárnap indult, tegnap este, későn este lett vége, 18-17, tehát döntőfrémes volt. És hát kínai győzelem másodszor a snooker történetében, ugye tavaly volt az első, Zhao, idén pedig a 22 éves Wu legyőzte Sean Murphy-t.
1: Én a nevek miatt nézem, hogy döbbenet, hogy
2: óriási volt a döntő, és milyen érdekes az, hogy a kínai snooker, tehát annyira följött, hogy tényleg két világbajnoki cím, rengeteg induló.
1: Ugye az a nagy alok, hogy itt hogy ahova belépnek sportág specifikusan, részletesen is, mindig jó eredményeket érnek el. Sokszor ugye például az úszásban ugye dopingot kiabáltak nagyon sokan, egyébként lehet, hogy volt abban némi átgondolandó, mert hogy ugye egy vagy két szezont vagy olimpiát vagy világbajnokságot hoztak le, se előtte, se utána senki, lehet, hogy bezárták a labort, nem tudom, de itt ilyenről szó nem lehet. Tehát egy snookernél belépni, ráadásul az, hogy tényleg nehéz sportág, aki játszott, azt tudja, aki nem, azt próbálja ki. Hogy igen, hogy tehát, hogy ott legyőzni ezeket a nem is tudom, kik voltak eddig igazából az angol vonalon, ugye?
2: A brit vonal,
1: igen. Hogy őket, azt az eleganciát, azt a nyugalmat legyőzni, és azt én sokszor láttam, amikor láttam kínai versenyzőt, hogy ott, mikor ülnek és várják a sorukat, mert a másik játszik, vagy lök, akkor ott is megint önmegtartóztatás, tehát hogy lehet beszólna, vagy valami grimaszokat vágna, de nem lehet, mert hogy ebben a sportágban elegánsan kell jelen lenni.
2: Persze, hát csokornyakkendő, tehát. De óriási volt nézni ezt a fiatalembert 22 évesen tényleg, amikor mondjuk nem ment a játék, és tényleg visszaült, és Murphy lökött 3 frémen keresztül, hogy az a nyugalom, az a koncentráció. Igen.
1: Szóval, úgyhogy gratulálunk, nem tudom, hol jönnek még, most hallottuk itt Big Five Tomi kollégánkt, hogy a Form 1-ben is tervez az egyik nagy kínai autógyártó cég, hogy belép, és ha ez megtörténne, akkor hát egyrészt majd akkor belenéznék most már egy Form 1-es sztoriban. Majd ma beszélünk Újvári Mátéval, megkérdezzük, hogy mi a vélemény erről, vagy mit tudunk erről. De egy biztos, hogy, és ez volt a lényeg, hogyha ők valóban beteszik a lábukat, valóban megjelennek, akkor ott ők egyszer nem állnak meg.
2: És hajlandóak, tanulni. Igen. És hajlandóak tanulni a jobbtól. Tehát igazából a snooker is úgy indult meg náluk, hogy az elég sok korábbi brit bajnokot vittek oda bemutató mérkőzésekre, akadémiákra. Stephen Hendry fordult meg nagyon-nagyon sokat Kínába, és ő népszerűsítette a sportágat.
1: Mi magyarok is sok edzőt vittünk ki Kínába, egy csomó más oldalról is, területről, és olyannyira szeretik, bocsánat, szabadvágtam, hogy tanulnak, és hirtelen jobbak lesznek.
2: Hirtelen jobb, itt pontosan ez a vége.
1: Tehát ez...
2: Mondjuk van merítés, van kiből válogatni.
1: De... Hát igen, szóval ott az a nagy, nem az, hogy miért, tehát, hogy milyen sportág, hanem hányan legyünk erre a sportágra, tehát hány embert mozza, nagyon-nagyon-nagyon kemény. Na, viszont a labdarúgásban ott még egyelőre úgy annyira nem tudnak feltörni, de azt mondom, hogy egyelőre, mert ki tudja, nem nagyon látunk, azt nézem, hogy nagyobb bajnokságban vannak-e kínai focisták, közben agyalok nem annyira, de Korea tudok, de úgy nem. Na mindegy, szóval tegnap relatíve, de fontos derbik voltak, nem relatíve, hanem komoly fontos derbik voltak, nem tudom ki mennyire tudott bele nézni, tekinteni, ugye a Premier League-ben a Chelsea-nek nagyon kellett, otthon játszott, fogadta a Nottinghamet, és nagyon kellett volna a három pont, hogy közelebb kerüljön az európai indulást jelentő, azt hiszem 6. vagy 7. helyekhez, és ennek megfelelően ugye be is kezdett, és 0-3 volt nagyon hamar, és 3-1-re kikapott a már nem kieső Nottingham Forest-től, úgyhogy érdekes, beszédes. Az Everton, akinek egyébként teljesen mindegy volt, hogy milyen eredmény születik, szinte, hiszen ott volt valahol a Premier League, 11-2, nem tudom, hádik helyén, közepén, igen. Játszott a Cityvel, a Cityt fogadta, úgyhogy talán egyik legnagyobb játékosuk, ugye a Jack Grealish nem is játszott, és a Citynek pedig annyira kellett a három pont, hogy azt elmondani nem tudjuk. Lehet, hogy a bajnoksága ment el ezen, hogy tegnap egy 3-3-at lehoztak az Evertonnal. Úgyhogy néztem a meccset, az Everton labdába se tudott rúgni. Tehát fél időben vezetett a City, és az kérdés volt, hogy lőgól talál-e gólt az Everton, és aztán
2: lett 3-at.
1: 1-1-2, 1-3-1, 3-2, 3-3, de hogy... És ezzel most itt hát az Arsenalnak szerintem most kicsit megágyaztak. Pedig sima City győzelmet gondoltam volna, hogy ilyen helyzetben, amikor azt gondoltam, hogy egyértelmű, a Chelsea-nél is, nem kérdés, 16. Nottingham-ben játszik. És ha nyer, akkor mondom, akkor egy-két meccs is, még simán eljuthat az Európa Ligába. A Chelsea-nek az azt jelenti, ezeknek a csapatoknak az irgalmatlanul fontos, hogy kint legyenek. Hát most, poronton.
2: És ráadásul a Chelsea-nek most ugye az 5-6 vereség zsinórban, ez most már igen, a teljes nemzetközi kupa szereplést is veszélybe sorolta. Hát, tehát hát jelen pillanatban már ugye konferencia ligát érő helyen sincsenek. Ugyanis visszaestek a 9. a helyre. Ugye a Brentford a 7., ők még konferencia liga helyen vannak, de a Chelsea nagyon távolodik.
1: Abramovics érára, micsoda hangulata volt az egész Chelsea meccseknek. Még. És azt tudod, hogy Mihály Balak volt, aki egyébként Chelsea is volt.
2: Igen.
1: Az, aki soha semmilyen kupát nem nyert. Se VB, se BL, se P.
2: Igazán játszott jó helyeket.
1: És meg én nagyon bírtam. Nagyon de, ez volt. Aztán volt tegnap egy, már ugye eldőlt az NB2-ből melyik két csapat jut fel, ugye a Vasas és a Budapest Honvéd. A kérdés csak az, hogy megnyerik-e, vagy pedig második helyen. Ennek megfelelően volt tegnap egy Vasas-Budafok derbi. Azt mondja Levi, hogy nézte, jól tetett, hogy nézte. 3-2 lett, 5 gól. És én azt hiszem, hogy itt a Vasas kicsit kiengedi. A Budafognak ez megint csak élethalál kérdés volt, vagy lett volna, hogy állnak, mert így ezzel a vereséggel azt hiszem, hogy szinte biztos kiesők lettek. Most nincs előttem pontosan a tabella, de minthogyha. Vagy úgy hát, hogyha a Vasas megőrzi az első helyet az NB2-ben. Hát ezek voltak. Aztán még érdekesség, hogy teljesítette küldetését, véglegesíthetik Carricket a Manchester Unitednál. Ugye Michael Carrick a Bajnokok Ligájában kormányozta a Unitedot, ami hamarosan új szerződést érhet neki. A gratulálunk egyébként, nem tudom ezt majd felfogni, hogy van egy csapat, aki addig tényleg botladozik, 2-3 edző, 2-t is cserél, és a harmadik edzőnél pedig hát egyszerűen megtátosodnak, és látjátok, mi van most. Harmadikok a Premier League-ben.
2: Hát meg azért legyőződ a az Arsenalt, legyőzöd a Liverpoolt, legyőzöd a Manchester Cityt, akkor valamit biztos jól csinálsz.
1: Szerintem inkább önmagukat győzték le.
2: Tehát... valószínű, de hát Kerik hozta be azt a hangulatot az öltözőbe, ami tényleg egy olyan Alex Fergusonos, tehát azért elég sokat játszott, ugye Ferguson alatt Michael Kerik.
1: Igen, és azért Ferguson is azért az atyai jelenlét, az osztályfőnöki, nem tudom,
2: és titulusok. És Kerik is olyasmi, hogyha megnézed őt a cserepadon, ott a pálya mellett, ő is elegánsan, nyugodtan, de annyira sugárzik belőle a határozottság, sugárzik belőle az, hogy akkor most nincs bizonytalanság, tudja, mit csinál, és ez nagyon az, tükröződik.
1: Hát ezt tudod, amikor a játékos kinéz a kis padhoz, akkor az edző az mit sugal? Magabiztosságot, vagy esetleg tehetetlenséget, maga tehetetlen, ott áll, ő se tudja, hogy mit kell csinálni. Figyelj, adjunk hozzá, hány évet volt a Manchester United kispadján? Sir Alex Ferguson, 29, ha jól emlékszem. Mindegy, szóval nem tudom, mennyi idős most Michael Kerik, adjunk hozzá 29.
2: 40, 40, 44, azt hiszem valami.
1: Akkor még az is lehet, hogy akár kiúzzon. Na mindegy, én sok sikert kívánok neki, meg a nagy csapatoknak, kicsiknek is persze mindenkinek, hogy jó meccset tudjunk nézni mi nézők, hallgatók. Úgyhogy gratulálunk, reméljük, hogy véglegesítik Michael Kerriket a Manchester United délen. Na, és akkor mi várható ma? Természetesen beszélünk arról, természetes az egy más kérdés, hogy Kylian Mbappé tulajdonképpen egy picit magára haragította a szurkolókat, mert hogy sérüléséből fakadóan ugye lábadozó időszakot él, és hát ez nem azt jelenti, hogy otthon fekszik, és barátaival beszélget, és közben nem tudom, 80 olasz kötésmintából 24-et magukénak tudnak, hanem igencsak járja a világot, és ki vannak, hogyha éppen a rehabilitációját tölti, akkor miért csinálja ezt, miért utazgat, és miért nem pihen, vagy miért nem teszi, vagy mutatja annak a látszatát, hogy ő tényleg beteg, és fel kell épülni. Erről
2: de a szurkolók vannak ki?
1: Szurkolók is, szerintem más nem nagyon, bár nem tudom, lehet az a közeg, aki ott van.
2: És aki nem akarja, hogy ő sikeres legyen. De hát Mbappéről minden héten megjelenik valami.
1: Hát most már tehát, igen, de igen, nem feltétlenül a játékáról, és ezen is majd elgondolkodunk, meg az, hogy mi annak, ha valaki mondjuk rehabilitációt tölti, akkor lehet, hogy neked is volt ilyen, ugyankor mi a jó, mit kell csinálni, van erre bármilyen formula szerződésben, mit illik, mit nem illik ez esetben. Úgyhogy beszélünk erről is, aztán majd nemzeti sportjegyzet, Újvári Mátéval is beszélünk nyilván a Forma 1-es történésekről, aztán pedig Marosán Gyurit hívjuk 9 óra után, ez lesz a mai menet, várunk mindenkit szeretettel, tisztelten, nyitottsággal, SMS számunk a témáinkhoz, ha hozzá szeretnétek szólni, nagyon sok ilyen pillanat van mostanában, nem csak mennyiségi, minőségi hallgatóink is vannak, szóval elérésünk 0630 55 55 605.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Őszünetet jelentett be az ukrán elnök, matematikával folytatódik az érettségi, ma is napos száraz idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma este 11 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök. A Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését,

0: a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától a középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései alapján indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni eltávolítását a hitelintézet felügyelőbizottságából. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A reptér a tervek szerint péntek reggel 7 órától indít és fogad majd ismét gépeket.
1: Közlekedés.
0: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó bajnokok ligájában. Győzött és nagy lépést tett a Vasas a bajnoki cím felé a labdarúgó MB2-ben. Egyenlítette a címvédő MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják. Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20-as spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét a legrangosabb európai kupa sorozatban. A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik. A Bayern München a Paris Saint-Germain-t fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésen a címvédő PSG 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja az idegenbeli visszavágót. A bajnoki címért harcoló Manchester City 3-3-as döntetlent játszott az Everton vendégeként az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójának tegnapi záró mérkőzésén. A City hátránya 5 pont az éllovas Arsenallal szemben, amely egy meccsel többet játszott. Szintén a Premier League-ben a másik tegnapi mérkőzésen Chelsea-Nottingham 1-3. Ezzel eldőlt, hogy a Chelsea biztosan lemarad a bajnokok ligáját érő helyekről. A már feljutott Vasas 3-2-re győzött a vendég Budafok ellen a labdarúgó MB2 28. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A listavezető angyalföldiek ezzel nagy lépést tettek a másodosztályú bajnoki cím felé. Erős Gábort, a győztes Vasas vezetőedzőjét, Dembin Balázs kérdezte a mérkőzést követően.
3: Úgy gondolom, hogy az első részét nem jól kezdtük a mérkőzésnek. Szerintem az első 10 percben a Budafok jobban játszott, mint mi, és több lehetőséget is dolgoztak ki. A hangom sem véletlen, hogy elment a meccs végére, mert szerintem nehézítettük utána magunknak a mérkőzést. Ugye a 10. perctől kezdve úgy játszottunk, azt gondolom, amit ahogy a Vasasnak hazai pályán kell. Ugye sikerült csinálnunk egy 3 gólos előnyt, igaz, hogy ezt a másik félidő elején sikerült a 3. gólt megszereznünk, de onnantól egy picit érthetetlen volt számomra, talán túlságosan megnyugtatta a csapatot. Úgyhogy azért ennél tudunk sokkal jobban játszani, meg sokkal fegyelmezettebben is. Én azt gondolom, hogy a Budafoknak is jár a gratuláció, és tényleg nagyon sok sikert kívánok nekik az utolsó 2 mérkőzésre, és tiszta szívből kívánom, hogy érjék el ezt a bemaradást, amit ők kitűztek maguknak célnak.
2: 14-9-es görögök elleni vereséggel kezdte a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtező 5.-től 8. helyért zajló rájátszását. A nemzeti együttes így valószínűleg lemarad a sorozat nyári szuperdöntőjéről. Egyenlített a MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. A címvédő Székesfehérvári együttes a Kaposvár vendégeként nyert 3-0 a fináli második mérkőzésén. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása ezzel 1-1. A mérkőzés után Pesti Marcell, a vendégek magyar válogatott játékosa, Csorba Andrásnak nyilatkozott.
4: A Kaposvár nyert 3-0-ra a múlt héten, most pedig itt ti visszavágtatok, fűtött titeket nagyon, a revans?
5: Mindenképpen számondhatom, ott volt nem kicsi hiányérzetünk az ottani 3-0-val kapcsolatban. Kicsit magunkra vettük azt a vereséget, de mindenképp megbeszéltük a srácok, hogy szeretnénk javítani idegenben, ami hál' Istennek sikerült.
4: Mi volt a titka, ha egyáltalán titok volt ennek a mai mérkőzésnek a győzelme?
5: Végig egy nagyon koncentrált, magas színvonalú röplabdát tudtunk játszani, amit azért jó sokszor megmutattunk már a bajnokság során. Nyilván nem ezért rakunk magunkba több száz edzést a szezon során, 10 hónapon keresztül, hogy a végét így elengedjük.
2: 10 év után visszatér a Tatabánya kézilabda csapatához Bodó Richárd, ezt tegnap este jelentette be a klub hivatalos felületein. A 33 éves balátlövő jelenlegi klubja a Szeged nemrég közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bont a játékossal. Bodó Richárd 2011 és 2016 között már volt a Tatabánya játékosa. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió is benne, a Sportreggel a stúdióban, Harsányi Levente, Szuper Levente. A háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia felemás korláton aranyérmes lett a tornászok szerenkénti országos bajnokságán. Laki Barbarával beszélgetett.
3: Először is köszönjük szépen a csapat nevében is. Igazából nagyon örülök, hogyha így a csapatra kitérek, hogy sikerült megnyernünk ugye a csapatbajnokságon az első fordulót. Tényleg mindenki így az edzés munkáját oda tette, és tényleg mindent megteszünk így egymásért, hogy tudjuk egymást segíteni csapatban, úgyhogy igazából tényleg nagyon örülök neki, és igazából az egyéni érdemeknek is örülök, ugye hosszú idő után igazából nekem ez volt az első versenyem így a hétvégén, úgyhogy bevallom őszintén, hogy azért egy kicsit izgultam, szóval nem mondom magamat egy izgulós típusnak, de azért nyilván, amikor így hosszú kihagyás van, és tényleg úgy tér vissza az ember, akkor azért jobban érzem az izgulást. Ez igazából az első napon látszódott is, mert igaz, csak felemás korláton indultam, de azt sajnos elrontottam, úgyhogy azért egy kicsit szomorú voltam, viszont ugye második nap a szerbajnokságon sikerült kijavítanom, úgyhogy annak pedig nagyon örültem. Így jól is esett igazából a lelkemnek, hogy tényleg ez még egy ilyen nagyon alap leépített gyakorlat volt, úgyhogy nyilván ezt majd tervezem erősebb gyakorlatra, de tényleg igazából így lépésről lépésre haladva ez teljesen elég volt ide, és nyilván örülök, hogy sikerült megcsinálnom.
4: Mennyire fontos számodra, és milyen visszajelzés az, hogy így a visszatérésed után már egy ilyen erős hétvégét tudtál befejezni?
3: Igazából nyilván nagyon jó, szóval ezek a versenyek azért is jó. Hiába csak magyar itthoni verseny, mindegyik versenyt igazából nagyon fontosnak tartok, hiszen tényleg, ahogy említettem is, lépésről lépésre kell haladni, szóval ugye majd a következő verseny egy világkupa lesz, úgyhogy ezek a versenyek igazából egy felkészülési versenyeknek is mondhatóak, hogy tényleg nem mondjuk belecsöppenek egy világkupába vagy egy Európa bajnokságra, hanem ezek ilyen felkészítő versenyek is, hogy tényleg visszaszokjunk, visszaszokjak, és azért itt kijönnek a pontszámok, látszik, hogy még mit kell javítanunk, hol kell erősíteni, szóval ezek mindig nagyon fontosak.
4: Beszéljünk egy kicsit a csapatbajnokságról, hiszen időrendben az volt hamarabb. Mi volt a te feladatod, a te szerepköröd ebben a csapatban?
3: Nyilván ugye legidősebbként igyekszek mindig egybe tartani a csapatot, de hál' Istennek igazából azért sok mindent ezzel kapcsolatosan nem kell csinálnom, hiszen a Dunaferag mindig is egy nagyon összetartó csapat volt, és úgy gondolom, hogy a továbbiakban lesz is, és igazából ez megmutatkozott ugye a versenyen is, szóval mindig ott voltunk egymásnak, segítettük egymást. Én csak egyszeren indultam, de végigmentem a többiekkel mind a négy szerhez, ott segítettem őket, amennyire tudtam meg, amiben kellett, szóval ezek nagyon fontosak igazából.
4: Ugye ennek a csapatbajnokságnak lesz egy következő fordulója is. Hol érzed azt, hogy még érdemes lehet javítani a csapatmunkán?
3: Igazából, hogyha egy összességében nézzük, nyilván szerintem mindenkiben maradt még pár tized, vagy pont is akár. Ugye nyilván csak magam nevébe tudok beszélni, de például ugye, hogy én most csak felemás korláton segítettem a csapatot. Az őszi fordulóban nyilván gerendán is szeretnék, hiszen ugye nekem ugye a sérülés után ez a kétszer, amit még ugye végre tudok hajtani edzéseken is és versenyen is, úgyhogy így saját célkitűzésként nyilván nekem az a legfontosabb, hogy kétszeren tudjam segíteni majd a csapatot. Szerintem mindenféleképpen ki lehet jelenteni, hogy igyekszünk megtartani a pozíciónkat.
4: És egy kicsit beszéljünk akkor az egyéni versenyről is. A döntő után, miután végeztél a gyakorlatoddal, érezted, hogy ez aranyérmet is érhet?
3: Bevallom őszintén, hogy igazából nem, mert nyilván ugye úgy indultam neki a versenynek, hogy tudtam, hogy ez nem a legerősebb gyakorlatom. Szóval, hogy tényleg ez egy teljesen alapgyakorlat. Mivel én voltam a legelső a szólításon, így még azt sem tudom mondani, hogy már láttam a többieket, és ugye, hogy tudom majd a pontszámot, és akkor, hogy tudok ahhoz viszonyítani. Úgyhogy igazából tényleg meglepetés volt, hogy a végén is. Ugye elsőként kezdtem a szólítást, és ott is maradt a nevem az első helyen, úgyhogy nyilván ez nagyon jó érzés volt.
4: Ahogy említetted is, hosszú kiegyes után tértél most vissza. Hogyan készültél erre az országos bajnokságra? Hogyan nézett ki egy átlagos edzésnapod?
3: Ugye napi két edzéseink vannak, délelőtt is és délután is. Ugye nyilván most, mivel csak felemás korláton indultam, a fő hangsúly az edzéseken is a korlát volt. Ugye nyilván minden nap kettő gyakorlatot csináltunk, szóval mindig megvolt az az alapgyakorlat az edzéseken, és igazából már ugye készültünk a következő gyakorlatra is, szóval edzéseken már a nehezebb gyakorlatnak az előkészítését is csináltam így a rendes gyakorlatok után, úgyhogy igazából tényleg a korláton volt a fő hangsúly.
4: És ugye ez egy erős kezdés volt itt a szezonnak. Melyek azok a versenyek, amikre még fókuszálsz a szezon hátralévő részében?
3: Most ugye a következő versenyünk az egy világkupa lesz Kóperben, az május végén kerül megrendezésre, úgyhogy az lesz majd a következő verseny. Ott már szeretnék az erősebb gyakorlatommal indulni, úgyhogy most ebben az elkövetkezendő 3 hétben az lesz a cél így az edzéseken, hogy azt véghez tudjam vinni. Hát a közeljövőben ugye az lesz a legfontosabb verseny, és ugye nyáron pedig augusztusban az Európa bajnokság. Ugye addig még lesz júniusban pár itthoni verseny is, úgyhogy még azért tényleg lesz egy ilyen kis ráhangolódás, hogyha lehet így fogalmazni. Első körben így augusztus végéig tervezünk, ugye akkor lesz az EB, ahogy említettem, és az lesz így a főverseny első körben.
4: Akkor egy kicsit beszéljünk erről az Európa-bajnokságról. Ha már említetted, hogy ez lesz a főverseny, milyen új elemeket tervezel a gyakorlatokba?
3: Szeretném tényleg a magamhoz képest legerősebb gyakorlatot bemutatni. Ugye ott tényleg azért már más célok vannak kitűzve. Ugye többször álltam Európa-bajnokságon dobogón, úgyhogy igazából továbbra is ez a célom, úgyhogy mindenféleképpen azon leszek az edzéseken, hogy tényleg azokat az elemeket, amiket már eddig tudtam, de például a sérülésem óta nem nagyon tudtam sajnos visszahozni, azokat most újra meg tudjam csinálni és beépíteni a gyakorlatba. Korlátgerenda a cél. Igazából ez már a sérülésem, ugye, hogy volt 2 keresztalag műtétem, úgymond már ez így meg van beszélve a szövetséggel is és a klubbal, edzőkkel, hogy ezen a 2 szeren számíthatnak rám, és tényleg világversenyeken is ezen a 2 szeren fogom tudni segíteni a csapatot, úgyhogy igazából tényleg erre a 2 szerre fókuszálok a legjobban.
4: Ahogy említetted ugye a sérülésedet, nemrég tértél vissza ebből is, mennyire vagy még óvatos, akár edzéseken is a versenyeken ezzel kapcsolatban?
3: Úgy érzem igazából, hogy fejben már ezt teljes mértékben ki tudom zárni, hogy ugye sérült volt. Nyilván azért teljesen más, mert sajnos most már ugye megérzem az ilyen időjárást is, meg minden, szóval, hogy ebből a szempontból sajnos rossz, de ugye ezt többen is mondták, hogy valószínűleg ezt már így érezni is fogom életem végéig. Úgyhogy néha azért vannak ilyen kisebb fájdalmak, amik nyilván hátráltatnak, de azért tudok velük edzeni. Úgyhogy igazából igyekszem ezeket is félrerakni. Ugye szoktam kezelésekre járni, otthon is kezelem magamnak igazából amennyire tudom. Tényleg igyekszem mindent megtenni azért, hogy ne érezzek semmi ilyesmit.
4: A hétvégi versenyen érezted egy kicsit, hogy hátráltat?
3: Nem éreztem igazából egyáltalán. Korlátot szoktam használni igazából egy térdvédőt, úgyhogy azért is lehetett látni így a képeken, ugye korlátgyakorlat közben, hogy be van kötve a térdem. Szoktam használni egy ilyen térdvédőt, igazából csak ilyen elővigyázatosság érdekében, szóval az a fájdalmamba egyáltalán nem segít, hogyha esetleg fáj a térdem, és fölveszem azt, akkor attól jobb lesz. Úgyhogy tényleg azt csak így elővigyázatosság szempontjából használom.
4: Mi az, amit most el tudsz mondani, hogy egy cél lesz erre a szezonra?
3: Tényleg azért most elég sok idő kimaradt, és igyekszem magamhoz képest a legjobbat nyújtani. Igazából mindig magammal van a legnagyobb verseny, nyilván edzéseken is, és versenyen is. Szóval úgy gondolom, hogyha magamat le tudom győzni, akkor az a legjobb. Tényleg igyekszem magamból kihozni az edzéseken is a legtöbbet, a legjobb gyakorlatomat bemutatni majd az Európa-bajnokságon, mert tényleg az lesz igazából a legfontosabb verseny, addig pedig ugye lépésről lépésre haladni az edzéseken és versenyeken.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Laki Barbara, a 3-szoros Európa-bajnok Kovács Zsófiával beszélgetett.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, 5 perc vagyunk 7 óra után. Ma reggel is Nemzeti Sportrádióban, pedig ugye a Sportreggel május 5-e van, és kedd egészen éjfélig ez így lesz. Vannak eléréseink, egyrészt ugye 0630 55 55 605. Aztán van a www.levente.com/super/nhl/eu.com. Ide is írhatok a Levinek, nem hiszem, hogy meg fogja kapni elől. Levi, jó reggelt!
3: Szia, Harsányi Levi, jó reggelt kívánok!
2: Fiú, te hogy tartod vagy hogy tartottátok a rajongókkal, meg a sportbarátokkal, meg akár a klubok, ahol voltál, nem tudom, szurkolóival a kapcsolatot? Voltak ilyen, nem tudom, havi, vagy heti szeánszok, vagy hogy találkoztatok ti velük? Mert ez mindig egy jó kérdés, olyan távolinak tűnnek a nagy sztárok, és akkor vannak, akik oda mennek, leülnek közéjük, beszélgetnek, akár csapat, vagy akár egyéni jelleggel.
4: Ez szurkolói klubok.
2: Tehát Kazasztánban milyen volt?
4: Hát ott azért nem volt annyira, de hát ez elsősorban azért Észak-Amerikában vagy Nyugat-Európában volt jellemző.
2: A divat, ha?
4: Tehát nagyon komoly szurkolói klubok voltak Észak-Amerikában, rendezvényeket szerveztek nekünk például, tehát volt, ott tavában volt a legemlékezetesebb, ott külön díja volt a szurkolói klubnak, egy szurkolói díja a játékosoknak, ők rendezték a partit, tehát nagyon...
2: És akkor ilyen beszélgetések voltak, italozás, kicsit közeledtek.
4: Abszolút, egy ilyen fogadást kell elképzelni.
2: Szerintem ez nagyon hasznos, mert pont a távolságot, tehát az ilyen...
4: És ez nem csapatszervezés volt? Tehát ez a szurkolói klub szervezésében?
2: Mert épp Mbappénál láttam azt, mindjárt vele foglalkozunk, hogy róla szól az első hírünk, hogy jött ki valahonnan, nyilván testőrelmi egyéb, és hozzá se lehetett érni. Fotót nem nagyon adott, vagy... De ez lehet, hogy csak egy egyszeri eset volt, egy pillanat, én nem tudom, mert szerintem a sportolóknak igenis nagyon-nagyon nagy szüksége van arra, hogy tényleg emberként viselkedjenek a szurkolókkal, akikből ők élnek, mert azért ezt sokan elfelejtik, hogy a sportoló attól az, hogy az a sok millió ember megveszi a mezét, nézi a meccseket, elmegy, most tök mindegy, hogy ez most jégkorong, vagy labdarúgás, vagy snooker, vagy bármi, elmegy, megnézi az ő kvázi munkáját, az ő játékát, és utána az az extra plusz, és ezt kicsiben én is láttam, nem vagyok híres, nem vagyok sportoló, amikor odajön hozzám valaki, vagy odajöttek hozzám, és azt mondták, hogy nem azt mondták, hogy micsoda fantasztikus szakember, meg hogy így úgy, hanem hát Levente olyan, mintha ott ülne velünk a nappaliban. Csomó ilyen volt, mint hogyha velünk együtt, barátokkal, családokkal lenne, mert nyilván nem szabad elszállni, és ez sok sportolnál azért nehéz, hogy ezt megállja, amikor jön a hírnév, jön a pénz, nem engedik oda az emberekhez, vagy odaengednék, csak ő úgy gondolja, hogy nem. De lehet ez a sportolókban is egyfajta félsz, mert azért van rossz tapasztalat is.
4: Van rossz tapasztalat, de hát ez minden olyan dolog, hogy ezt át kell élni. Tehát addig nem tudod, hogy milyen az, amíg nem éled át. Nekem is volt egy ilyen időszakom, az első NHL-es szerződésemet, amikor aláírtam, és itthon pont nyári szünet volt, akkor azért megváltozott egy kicsit az élet. Többen megismerik az embert, csapódnak olyanok, akik elvileg nem csapódnának mondjuk hozzád, és egy olyan antörással kell aztán menni, hogy de hogyha szerencséd van, akkor vannak tényleg olyan emberek körülötted, akik tényleg nem félnek, és ezt most kifejezetten így fogalmaztam, meg nem félnek az orrodra koppintani, te bármit is értél el, bárhol is játszol.
2: Tehát mondják el a valós dolgokat.
4: Így van, és lehet, hogy ez egy picit rosszul esik az elején, de aztán, hogyha van egy olyan pillanatod, ahol tényleg át tudod ezt gondolni, vagy jön egy kisebb kudarc, hogy akkor úristen, most ez nem fenékig tejfölám az egész.
2: Tudod, mi lehet nehéz, és ezt én nagyon szívesen átéltem volna, mert az én alkalmazkodó készségem, képességem egészen jó, de én a változások első szakaszát élem meg nehezen. Legyen ez új műsor, vagy bármi. Emlékszem, amikor a barátok közben hívtak, bekerültem egy olyan társaságba, ahol Addig néztem ugye a tévében, hát akkor 2001-ről beszélünk, hát az akkor az olyan siker volt a fiataloknak mondjuk, hogy mindenki azt
4: volt
2: nézte.
4: A sorozat.
2: Igen, mindenki azt nézte, és felhívtak, hogy menjek be, mint Vadász Viktor, mint fotósnak, egy vagy két hónapos volt a forgatás. Mondom, anyám, én a barátok között. Oda mentem, és ott voltak tényleg nagy színészek, epizód színészek, nem színészek, tök mindegy, de egy teljesen más világba csöppentem. Ez egy hétig volt furcsa, utána pedig mindenki már azt csinálta egy hét után, amit én szerettem volna. Tehát, hogy én nekem egy ilyen típusom van, de sportolóknál, amikor innen elmész, mondjuk egy NHL csapathoz, és új ország, új város, minden új, új emberek, és ott te egy darab szuperlevi vagy, de hogy egy, és ott nálad valószínű, hogy akár nem is magasabban kvalifikált, de hogy akkor neked ott nagyon nulláról kell kezdeni, hogy az milyen érzés, mire gondol akkor egy ilyen játékos, aki kimegy, nyilván az életed álma, hogy ott játszál, kimész, és ott vagy egyedül, vagy ilyenkor lehet vinni valakit, hogy ne egyedül ülj otthon a lakásban.
4: Ja, persze, tehát azért erről gondoskodni kell, hogy az ember ne legyen egyedül. Én se voltam egyedül, viszont nagyon érdekes, amit mondasz, mert ezt én is átéltem, és annyira máshogy csinálnék most mindent. Tehát nekem az első konkrét hivatalos NHL-es meccs, amin ott voltam, az Madison Square Gardenben volt, a New York Rangers ellen. És azért úgy besétálni a Gardenbe, hogy nem néző vagy, nem takarító hát az... vagy, nem, tehát hanem a show-nak a része, de olyan furcsa, hogy ez akkor, jó, tényleg egy tök nagy dolog volt, de természetes része volt annak a folyamatnak, aminek én része se voltam. Tehát most, úristen, teljesen máshogy csinálnék mindent. Akikkel együtt játszottam, vagy akik ellen volt lehetőségem játszani, rohannék oda fényképet csinálni, hogy úristen, meg aláírás, de hát milyen hülyén nézett volna, hogy saját csapattástól fénykép, közös képet, vagy aláírás.
2: Igen,
4: vagy
2: te is közé tartozol, tehát...
4: de most meg annyira sajnálom, hogy ezek nem történtek igazából meg, és nyilván csapatfotón vagyunk együtt, de olyan személyes, bensőséges dolgok azok úgy...
2: Féltél?
4: Azok úgy kimarad. Nem, egyszerűen ezt nem csinálod. Te ugyanúgy csapattag vagy, nem mész oda bárkihez.
2: Nem, amikor hogy... kimentél. Az ember ugye nyilván nagy elvárásokkal megy ott van, akkor most akkor jön az első edzés, vagy bemutatkozás. Ez nem tudjuk elképzelni, csak azért kérdezem, hogy ilyenkor mi van? Szerződést aláírtok, kimentek, és akkor megérkezel. Van egy első nap. És ott vagy az iszonyatos pakkal, jöttem, van ilyen bemutatkozás, van, vagy
4: tök jó egyébként, hogy az idősebb, a veterán játékosok megelőzik ezt, hogy te menjél oda is. Mert mindenki tudja, hogy mi megy keresztül egy ember, aki élete álmát valósítja éppen meg, hanem tényleg a nagy sztárok, akik már régebb óta ott vannak, ők jönnek oda, ők üdvözölnek, ők segítenek igazából a beilleszkedésbe, és ez
2: amit tök jó. Egy hét,
4: így van, körülbelül. Tehát minden fiatal, akinek mondjuk szerencséje van, és úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy az szimpatikus mondjuk az idősebb játékosoknak, mindenkinek lesz aztán egy mentorátja. És egy ilyen mentor szerepet sokszor töltenek be nagyobb játékosok. Én Jerome Iginlával voltam például nagyon jóban. Nagyon sokszor kért meg arra még az elején, hogy az edzés végén maradjak kint vele, ugye a többi kapus már bement, nem maradt ki extra munkát végezni, ő pedig a lövéseket akarta nagyon sokat gyakorolni, én meg fél órákat biztos, hogy nagyon sokszor edzés végén kimaradtam vele, de hát erre nagyon sok példa van Sidney Crosbynak és Mario Lemieux-nek a példája, hogy Lemieux-val ott lakott egy jó ideig Sidney Crosby, amikor még fiatal volt, és amikor újonc játékos volt, aztán ugye nagyon fiatalként ő csapatkapitány lett a Pittsburghben, tehát ilyen mentor és mentorált szerepe az nagyon-nagyon fontos ebbe a profi sportba.
2: Azt mondják, aztán most vagy ráerősítesz, vagy cáfolsz, hogy a pályán kívül kell jó kapcsolatban lenni a játékosoknak, tehát az emberi kötődése, kapcsolódások legyenek meg. Ez ugye például a Barcelonánál megvolt, mert amikor kiderült, hogy Jordi Alba jó haverja lett, a Messi Suárez vonalba belépett, meg a Neymar is akkor ugye ott volt, és oda engedték vázi, tehát a haveri társaságba. Onnan látszott, hogy a meccseken egyre több labdát kapott Alba, és Alba mindig Messit kereste, hogy visszaadja, de ez egy nagyon jó páros volt, mert ilyen szempontból, mert nagyon sok gólt lőtt ugye Alba passzaiból Messi, de hogy azt el is mondták sokszor, meg utána is most már, hogy külön vannak, bár most újra ugye együtt játszanak Miami-ban, hogy egy csomó olyan képet lehetett látni, hogy most az edzés meg a meccseken túlmondom, hogy ott milyen világ volt a négyzserben, az érdekel engem, hogy ott mennyi időt tölt az ember a többiekkel, mert ők nagyon sok képet posztolnak, együtt vacsorázott a család, együtt nem tudom, grilleztek, tehát hogy fontos az, hogy ebből a közegből legyenek a barátok, akikkel dolgozol, sportolsz?
4: Hát az észak-amerikai sport és az a ritmus egy picit más, mint az európai. Tehát ott konkrétan mindig együtt vagy, mert vagy a jégen, vagy otthoni hazai pályán is edzel, vagy meccset nézel. Játszol, vagy pedig úton vagy. Tehát lejátszol közel 100 meccset egy szezonba, és utazol. Ja, tehát repülőről repülőre, meg tehát szállodából szállodába, úgyhogy ott konkrétan rá vagy kényszerülve arra, hogy szinte az összes idődet a csapattársaiddal töltsd. A hokiba egy picit más azért, ugye 20x fős a keret, és ott azért sorok vannak, tehát vannak klikkek. Nyilván, akik egy sorban játszanak, de mindig azt kell megtalálni, hogy ezek a klikkek azért vegyüljenek egymással is. Tehát
2: te csatára nem vagy jóba, vagy nem kellett mindenféleképpen?
4: Ja, dehogy is nem. Tehát a kapus az mindig egy picit más dolog. Tehát mi mindig csapottunk vagy ide, vagy oda, és pont ezért volt színes a dolog, mert nem volt az, hogy akkor most én az első sorban vagyok a többiekkel, tehát mindig akihez éppen alkalma volt az embernek oda.
2: Azt nem tudom, hogy mennyire figyelitek, az, hogy mennyire segítitek egymást, például a rehabilitációnál a felépülés részében, mert mindjárt ezt a mostani témánkat persze rátérünk Mbappéra, csak kíváncsiak, hogy a jégkorong világa az mennyire, hogy mondjam, figyeli, mennyire segíti, mennyire, hogy mondjam, minősíti a többieket a pályán kívül, tehát mennyire figyeltek arra, hogy ki mit csinál. Kivel, kinek ki a párja, merre jár, kivel köt szerződést, milyen céget. Tehát azért nyilván ott a pályán kívül, az öltözön kívül is történtek veletek sok minden, és azt, hogy reagálják le, figyelik, jóvá hagyják, pacsiznak, gratulálnak.
4: Mármint a vezetőség?
2: Nem, a játékosok egymás közt, meg a vezetőség is akár, de a vezetőség szerintem az egy másik kategória, de az is.
4: A játékosok nyilván figyelnek ugyanúgy mindent, mint az edzők, vagy akár a vezetők, vagy akár a szurkolók. De egy játékosnak viszont az a feladata, hogy minden ilyen külső tényező, ami esetleg történik vagy vele, vagy mással, azt valahogy vagy próbálja a saját malmára hajtani, vagy valahogy tanulni belőle, vagy valahogy egy kicsit több lenni attól, amit mondjuk tapasztal. Mégiscsak az a cél, hogy te ott beilleszkedj, ott az edzők, a csapattársak, a vezetőség, a szurkolók, mindenki elfogadjon. Tehát egyértelműen egy elfogadásra kell játszani, és úgy kell tudni alkalmazkodni minden egyes környezetben, minden egyes csapatmeetingen, edzésen. Tehát ez egy borzasztó, hogyha így közelítjük meg, akkor egy nagyon-nagyon nehéz világ, mert ott nap mint nap alkalmazkodni azt kell.
2: Mondja, tehát örökös készenlétben vagy.
4: Örökös készenlét és az örökös új dolgokra való alkalmazkodás, mert ahhoz is alkalmazkodni kell, hogyha mondjuk jól megy a csapatnak, ahhoz is nehéz alkalmazkodni, mert akkor azt hiszed, hogy már a babis hús és minden jó. Ahhoz is nehéz alkalmazkodni, ha nem megy a csapatnak, ha edzőválság van, ha valamelyik csapattársnak nem megy a játék, elcserélik, elküldik, stb. Tehát az folyamatos alkalmazkodás.
2: És arra figyelni kell, hogy mit csináltatok a pályán kívül? Hova jár, kikkel találkoz, milyen eseményre menj, mennyire kell figyelni, hogy öltözköd, mert ugye azért titeket akárhogy nézzük, úton útfélen, akár paparazzik, vagy bárki fotózhatnak, meg hát sajnos szóval minősítenek, hogyha te a pályán kívül csinálsz valamit. És ez fontos.
4: És nagyon-nagyon sok, és ezt most értsd szó szerint, nagyon-nagyon sok beépített embere van egy ilyen csapatnak, különböző szórakozó helyeken, éttermekben, stb. Így van, tehát én nem is hittem el, hogy
2: ez önös érdek, vagy csapat érdek, vagy mi? Vagy akarják tudni, vagy az edző hát szólja, vagy
4: akarják
2: a vezető?
4: Tudni, vagy lehet, hogy nem akarják tudni, de valahogy mégiscsak visszajut, mert konkrétan nagyon, tehát minden lépésedről tudnak.
2: Nagyon kemény.
4: Tehát, hogyha ha szem előtt vagy, és elmész valóban, akár csak vacsorázni, nem csinálsz semmit, de már másnap tudják, hogy te ott voltál. És hogy mit ittál, mit ettél.
2: Tehát, voltak hogy... ilyen tiltólistás helyek, meg esetek? Mert nagyon sok sportolónál megtiltják, hogy nem tudom, más veszélyes sportágban vegyen részt, vagy menjen akár síelni.
4: Amikor pont, amikor Olaszországban játszottam, egy gyönyörű síparadicsomban a Sziágóban.
2: De szeretem és... azt párizsival kenő más. Tévé paprika síparadicsom, ez mi?
4: És hát nem engedték, hogy az ember síeljen.
2: És akkor mit tesz ilyenkor?
4: Most egy síparadicsomban megoldottam úgy, hogy a sínek a kevésbé veszélyes ágával próbálkoztam, a sífutással, mert az nem volt benne a szerződésemben, hogy azt nem lehet.
2: Szánkózást, tehát ilyenkor próbálj az ember, ha már ott van.
4: Persze, te végig kell nézni a szerződést, mit lehet, mit nem, de hát nyilván lesiklás
2: azt megtiltották. Ezt is ellenőrizhetik, hogy ezeket betartod? Vagy nyilván csak akkor, hogyha mondjuk eltörik a kezed. És de akkor hát magaddal szúrsz ki, tehát nyilván nem, saját magad ellensége nem leszel, csak az ember mindig azt gondolja, vagy nem mindig, de sok esetben, hogy majd én megoldom. Hát úgyse lesz itt
4: volt
2: majd...
4: olyan, aki elment sielni, nem sérült meg, és eltiltotta a csapat. Tehát benne van a szerződésben, pénzlevonás, mert eleshetsz bármikor, és meg... Tehát, hogy, és az, azon a helyen mindenki tudta, még a civilek is, hogy tehát tiltott dolog a sielés egy jégkorongozónak, meg egyébként bármilyen sportolónak, hogyha profi. Hát most gondolta volna, hogy egy olyan kis közegben nem kerül vissza az információ, hogy elmentsék. De nem lett semmi bajom. Oké, de precedens nem szabad.
2: Ilyen helyeken én is voltam már, azért mindig jön balról egy svájci könyvelő, aki úgy gondolja, hogy ő ezt a pályát nem úgy teszi meg nem azon a nyomvonal, ahogy egyébként mindenki, akkor megtörtént a baj, és ilyenkor, hogyha az ember lesérül, mindegy, hogy egyébként hol, nem feltétlenül ilyen helyen, de sérülésű, és a gyógyulási időszak az mennyire, hogy mondjam, van szem előtt, azt mennyire figyelik, követik, akár szurkolók, akár a vezetők, akár nyilván az orvosi stáb persze, hogy abban az időszakban te tényleg csak azt csináld, úgy rehabilitáld magad, ahogy kell.
4: Vagy... Tehát attól függ, hogy milyen a sérülés. Tehát minden sérülésnek van egy lefolyási ideje. Meg az, hogy igazából mikor mit csinálhatsz. Most gondolom, itt Mbappéra gondolsz.
2: Majd mindjárt jövünk, persze. De
4: minden sérülés olyan, hogy azt...
2: Te mondhatod, hogy én már jó vagyok, köszönöm, és akkor elmegyek egy buli, hívott a haverom a szülinapi buliára. Hát de Levi úr, hát meg itt
4: van ez a... Ha a csapat elenged, és meg tudod velük beszélni ezt mondjuk kétlem, de mindent a csapattal egyeztetni kell, a csapatnak az orvosi stábjával, hogy te mit csinálhatsz. Én nem gondolom, hogy Mbappé most elmenekült volna, vagy stikában lépett le.
2: Mindjárt jövünk majd a konkrét igen helyzete, de hogy ő sem a nem tudom, a kórházi ágyban, vagy hát kórházi ágy, hát amilyen, ha valaki látta, én csak a Szoboszlai Dominik kapcsán szoktam nézni a Liverpool edzés központját, ott mi van? Hát 9 csillagos szálloda, na. Tehát azért valójuk őszintén, szerintem a Real Madridnál sincs ez másképp. Tehát, hogy nem ott ült, feküdt és várta a gyógytornász.
4: És sopánkodott.
2: És egyébként meg bocsánat, nekem volt már könyöksérülésem. Hát annál jobb, amikor egy nagyon csinos, tulajdonképpen gyógytornász hölgy ül veled szemben és nyomkod. Hát azért Mbappé, hát gondolj bele, Lár András után szabadon normális azért, hát én is ott lennék, de ő meg nem, ő úgy gondolt, hogy elindul, egy kicsit pihenget, kicsit utazgat, és hát ez kiverte a biztosítékot a szurkolóknál is.
4: De senki ne gondolja, hogy ezt engedély nélkül teszi.
2: De neki kellett.
4: Tehát egy Real Madridnál azért van a sérülésnek tényleg egy olyan szakasza is, amikor lehet, hogy ő kapta a zöld lámpát a vezetőségtől, hogy te figyelj, most akkor húzzál el egy kis környezetváltozás, mert úgy tudsz tenni a legtöbbet a szervezetednek, egy kicsit a családdal, vagy a barátnőddel, vagy, tehát ezek is előfordulnak, tehát és ilyenkor nagyon jó azt realizálni, hogy azért nem állatok vagyunk mi sem, hogy tehát úristen.
2: De ez a szurkolók szemében, már bocsánat, tehát nem azt mondom, hogy igavonó állata, de hogy igen, hogy dolgozzon érte, ha annyi pénzt kap, menjen oda, és ne pihenje, és ne utazzon, vagy nem gondolom, hogy mindenki így gondolja, de szerintem sokan ezt gondolják. Na mindjárt jövünk a konkrét esettel, hosszú, de mégis Levi életét meg tapogató érintő témakörrel vezettük fel hosszan Mbappé esetét, mert az a helyzet, hogy alaposan magára haragította a szurkolókat is. Kylian Mbappé a Real Madrid sérülésből lávadozó francia csatára, hiszen azzal került igazából a figyelem középpontjába, hogy a rehabilitációját utazgatással tölti. Csak nagyon röviden, most ebben kicsit gondoljunk bele, egyébként miért ne tehetné, hogyha ő a saját gépével, a saját orvosával repül a saját szigetére, a saját házába.
4: Real Madrid engedéllyel.
2: Hát, gyanítom, anélkül nem biztos, hogy menne. Na mindjárt ezzel jövünk, ez lesz a következő témánk. Témához hozzászólni 0-30 55 55 605-ös számon. Tudtok, 5 perc múlva lesz, fél 8.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB1-ben, matematikával folytatódik az érettségi. Ma is többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
4: Jövő szombaton, május 16-án 17 óra 15 perctől 4 találkozóval zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-26-os idényt, míg a bajnoki címért és a dobogóért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diós Győr Paks és a Debrecen Újpest összecsapások is 4-6-kor kezdődnek majd. A labdarúgó NB2 28. fordulójának záró mérkőzésén a már biztosan feljutó Vasas hazai pályán 3-2-re verte a kiesés elől menekülő Budafokot. Győzelmükkel a piroskékek 5 pontos előnyre tettek szert a második honvéd előtt, és amennyiben vasárnap nem kapnak ki a Bozsik stadionban, bajnokok. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5.-8. helyért zajló rájátszásának első fordulójában. Cseh Sándor együttese így várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a négyesben a magyaroknak a görögök előtt kell végezniük. A címvédő MÁV előre nyert Kaposváron a férfi röplabda extraliga döntőjének második összecsapásán. Ezzel visszavette a pálya előnyt. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása ezzel 1-1. Folytatás pénteken Székesfehérváron. A hazai válogatott 24 számban 48 versenyzővel vág neki a péntektől vasárnapig tartó Szegeden sorra kerülő kajakkenu világkupának. Az idei első gyorsasági világkupán, amely az új rendszer szerint már beleszámít az olimpiai kvalifikációs sorozatba, 62 ország sportolói indulnak. A verseny pénteken az elő- és középfutamokkal veszi kezdetét, majd szombaton és vasárnap jönnek a döntők, amelyeket az M4 Sport is élőben közvetít.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma este 11 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a lendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, Volodymyr Zelenszkijjel közös kormányülés megtartásáról és infrastruktúrális fejlesztések

0: ről állapodott meg. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. Az országgyűlés alakulőülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a TISZA pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak, délelőtt 9 órától középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pinteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták. A reptér a tervek szerint péntek reggel 7 órától indít és fogad majd ismét gépeket.
1: Közlekedés.
0: Az M3-ason Budapest felé a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél csak egy sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 8 percre járunk, 7:30 után, ma reggel Szuper Levivel vagyunk egészen 10 óráig. Hello Levi, jó reggelt!
2: Szia, és Harsányi Levi is itt van.
1: Május 5-e van, mintegy 8-9-10 fokkal keltünk, és kezdtük a ma reggelt, és lesz ma, azt mondja, nem szeretem ezeket az időjárás előre, de most kell, csak azért állj meg egy pillantra, hogy örüljünk ennek a mai 26 fokot. Méretünk, az csütörtökön majd jön némi lehűlés, de ezzel ne is foglalkozunk. Szóval ez van ma. És ami még ma van, illetve a világban történik, erről beszélünk, hiszen alaposan magára haragította a szurkolókat Mbappé. Erről beszéltünk az előbb, kicsit hosszan vezettük fel, de ennek oka volt. Mbappé április végén a Betis ellen játszott a 100. meccsét a Real Madrid színeiben. A világbajnok csatár számára nem alakult túl jól a döntetlenen zárult találkozó. Ha emlékszünk rá, hogyha emlékeztek rá, mivel sérülés miatt a hajrában le kellett cserélni a királyi gárda között, hogy a francia támadónak az úgynevezett combhajlító félig inas izma sérült meg, ezt majd egyszer elemezzük szakmailag, a felépülés ideje pedig csak a rehabilitáció előre haladtával mondható meg, ez szerintem részben kamu. Egyes források arról számoltak be, hogy Mbappé már nem lép pályára a szezonból hátralévő 5 bajnokin, hiszen ugye én azt gondolom már még nem dőlt el teljesen, de már szinte biztos, hogy a Barcelona nyeri az idei spanyol bajnokságot. A spanyol sajtó beszámolói szerint a madridi drukkerek feszülten figyelik Mbappé sérülésével kapcsolatos híreket, azért nézem azt a rajongói kört. A Madrid valamelyik ilyen kies szegletében, egy utca végében, középen, éppen pislákoló lámpák alatt, a Madrid kocsma, a Pub of Madrid kocsmában ott nézik, na, hello, amigo, hallottál valamit? Mi van Mbappéval? Semmit? Ne, semmi hírtek nem. Általában aludt. Tehát azért ezt a feszülten figyelik, ezt minden. Szóval sok szurkolnál ugyanis kivett a biztosítékot az, hogy látták a közösségi médiában a világbajnok támadó felépülési időszakban. Látszólag nem a rehabilitációjára koncentrál, hanem barátnőjére, nem is mondok nevet, de nézzetek utána, Esther Exposito, akivel az utóbbi napokban több külföldi utazást is eltöltött. Megfordultak például Párizsban, egy kis bevásárlásra általak Mbappé fizetett, majd később Szardínán is látták a párt, ott az étteremben általak szintén Mbappé vett elő a kártyát. Erről is majd beszéltünk. A Mundo Deportivo beszámolója szerint a szurkolók többsége már hangot is adott csalódottságának, mivel sokan úgy érzik, Mbappé cserben hagyta őket és csapatukat, mert a szezon hajrájára kisebb hullámvölgybe került, egyesek szerint nem profihoz méltó Mbappé hozzáállása, hogy inkább Európa szerte utazgat, semmint a mielőbbi visszatérésén dolgozna. Úgyhogy eddig a hosszabb hír, azért engedtük ennyire bőlére, mert szerintem több oldalról érdemes azt megközelíteni. Először is, hogy ugye a kérdés itt, hogy nem kell neki ott lenni. Azt látjuk sok meccsen, hogy a kvázi sérültek ott ülnek, nem a cserepadon, de mögöttük van egy ilyen még a klubnak fenntartott ilyen VIP, vagy nem tudom, páholy, igen, talán, és ők ott ülnek. Bekötött lábbal, nem bekötött lábbal, de hogy jelen vannak. Ez szerintem, és azt mondja, sportolói oldalról néz Levi, légyre kedves, hogy az szerintem egyfajta morális kérdés, hogy ott vagyok-e, még sérülten is, amíg rehabilitációra járok a csapatom meccsén, ezáltal látom, hogy ők ott vannak, szenvednek, dolgoznak, futnak, beszélsz velük, pacsizol le, itt vagyok, hajrá, veletek vagyok, vagy azt látják, hogy egy jakton a csajoddal. Van ennek egy üzenete?
2: Én erre nagyon harapok. Na. Tehát ez nagyon ciki, bárhogy is, és bármiért is alakult így. Tehát azért nyilván itt sok forgatókönyv van, de két nagyon egyszerű. Az egyik az, hogy a klub ebbe partner volt, hogy azt mondták, hogy oké, menjél, vagy pedig azt mondták, hogy nem mehetsz, de Mbappé azt mondta, hogy
1: De megyek.
2: Rúgjatok ki. Vagy tehát...
1: Itt közt. Már meg is álltunk egy pillanatnál. Hát itt mit tudsz tenni? Ugye mindig mondják, hogy mindenki egyenlő fizetés, egyenlő elbánás, most stb. Zárója kezdődik, szerintem soha nem lesz, és nem is volt olyan. A világban zárója bezárva. Nem tudsz egy Mbappénak azt mondani, egy csapatban sem, hogy akkor elmenne. Bocsánat, annyira már vagyok jól, tehát menni tudok, nem sportolok, ott pihenek, napozok a jaktomon, hogy elmegyünk a vacsorázni. ugyanezt tenném itt is.
2: De akkor ne is csodálkozzunk azon, hogy a Real Madrid nincsen versenyben egyetlen egy serlegért sem.
1: Miért? És itt a dolog lényege? Mert az egyéni érdekek belőzik a csapatot.
2: Azért, mert a világ egyik legjobb játékosa az így viszonyul, most vagy klubsegédlettel, vagy nem, teljesen mindegy, nincs ott, nincs jelen, amikor a bajnokság még tart. Tehát a rehabilitációs idő az ugyanúgy hozzá tartozik a te profi karrieredhez, már csak a jelenlét.
1: Jobb a megítélése egy sportolónak, hogyha ott ül a páholyban és végignézi a csapatát?
2: Hát, és közben... Levi, ez most beugratós kérdés?
1: Azért, mert hogy nem feltétlen attól, ha ő most szól, most ír közben Erika, ír nekünk, Sziájra, köszönjük, sziasztok, jó reggelt. Bápi csak hazavitte a barátnét bemutatni anyukájának, semmilyen, fel kell öltöztetni és etetni, mielőtt a mamának bemutatja.
2: És hazafelé még Szardiniára egy kicsit beugrottunk.
1: Igen, a kis turbékoló Gerle párt, igen, de hogy
2: nekem, bocsánat, nekem nagyon imponált az, hogyha a legnagyobb sztárok, én is voltam nagy játékosokkal egy öltözőben, egy csapatban, hogy nyilván te őket figyeled, mert benned van az, hogy ő miért jutott el oda, és hogy ő mit csinál, ő hogy csinálja. Most gondold el, egy Real Madridnál ott van egy fiatal, aki bálványozza Mbappét, és olyan akar lenni. Hol van? Elment Szardíniára.
1: De a világ most efelé tart, és én azt mondom, amit te, tehát hogy legyen az, hogy ezek az emberek tehát példát mutatnak minden szinten, legalábbis én úgy gondolom, hogy azt szerintem az egy nagyon, nagyon példaértékű, ha ott van, és tudja, hogy már nem megy jól a csapatnak, mindig van hajszálnyi esély arra, hogy nyerjünk, hogy bajnokok legyünk, hogy legyünk. Maga jelenléte is erősíti szerintem ott a csapatot. Egy csomószor mondták.
2: De már nem biztos. Ilyenek után nem biztos.
1: Ez a pár, nincs már sok, ez a pár darab ilyen nagyon extra világklasszis, világsztár. Most már olyan sztár alulröket vett fel, de holantól kezdve mindegyik, hogy azt tehát nem tudják se pénzzel, se támogatással, se mással pótolni, meg nem tudom, kitömni, vagy őket megerősíteni, hogy ezt ellensúlyozod. Mert szóval, amikor és mindig ide térünk vissza, legalábbis én, amikor ennyi pénzt és kiváltságot kapnak, akkor mit mondasz? Tehát hogy nincs mivel megfogni. Tehát vannak ilyen olyan pénzbüntetések a késnek edzésre, nem tudom. Szóval ezek meg...
2: Kiröhögik.
1: Tehát
2: azért van ilyenkor nagyon nehéz helyzetben egy ilyen top csapat, mint a Real Madrid, mert tényleg neki gazdasági kérdés is az, hogy Mbappét ott tartsa a klubnál. Mert egy jobb helyen erre azt mondanák, hogy igen, nem tartod be a protokollját a csapatnak, megy még a bajnokság, elmész, mi van? Hát akkor húzza francba.
1: Ha Mbappét kiveszed a Real Madrid puzzle-ből, akkor olyan játékosok maradnak, és szerintem előbb-utóbb ez lesz, mint mondjuk, nem tudom, Diaz, Güler, Valverde, Lunin, de... Tehát tulajdonképpen...
2: De a Real Madrid van olyan helyzetben, hogy
1: Carvajal, jó, hogy még ott van.
2: Hármat telefonál, és azért...
1: Hasonló... Vinicius. Tehát van egy, de hogy már, hogy tehát a sztár alűr, meg a sztárok által mutatott életmód, és jelenlét, az már nem egy... Nem az a sztár, akire felnézett. Tehát, bocsánat, hogy Barszát hozok, tehát nem egy Iniesta, Xavi vonal, Messi, érted? Suárez azért nem hozom meg.
2: De ez edzőkérdés is. Tehát, hogy az edzőnek mekkora tekintélye van, hogy te mondjuk egy csapat megbeszélés alatt, ahogy Neymarról hallottuk annak idején, hogy a csapat megbeszélés az alatt a telefonján fifázik, vagy pedig vigyázban ül, mint egy kisgyerek.
1: És azt mondja, pillanat, még játszom. Most mit mondasz egy Neymarnak? Tedd le a telefon. Persze, nyilván mondhatod, de hogy...
2: Csomagolj és menjél haza.
1: De ezt az első pillanatban meg kell tenni, és az első pillanatban meg, akkor nem alakul ki ez a történet. Írt nekünk még erre egyet, azt csak kicsibe egy példa arra, amiről beszéltek. Levik. A lányomnak 6 hete eltört a keze, nem tud játszani, és rehabra jár. De minden meccsen ott van, és ott is kell lennie. Most például Győrbe megyünk, hogy üljön a kispadon, de akkor is ott kell lenni, hogy mutassa a jelenlétét.
2: És nagy különbség, ott kell lennie, vagy ott is akar lenni?
1: Tehát szerintem itt mind a kettő,
2: mind
1: igaz?
2: A kettő. Mert meg teljesen természetes dolog. Tehát ott vagy egy csapatnál, a csapat miatt is vagy te aki, Tehát mindent meg kell adni a csapatnak, amit megkapsz te a csapattól. Tehát igen, nem az van, hogy vagyok én, és akkor van a csapat.
1: Nem mindig az van, igen, hogy tehát amikor mindig süt a nap, akkor ki még napozni. Sajnos néha elfújja a szélvihar a napozó ágyakat, és akkor ki kell menni, és
2: visszaszedni.
1: Ugyanazt gondoljuk. Igen, hogy azért, hogy ilyenkor azt meg kell tenni. Tudom, hogy fájó pont, de hogy menjen, majd elmegy egy hét múlva, vagy nem tudom, mikor lesz vége a bajnokságnak, 4 hét múlva elmegy, és egész nyáron ott lehet a jakton. Tehát, hogy ezzel szerintem kicsit talán túlött a célon, az meg megint a más kérdés, hogy itt a szurkolók jelenléte, felvetése a sztárok mindennapi életében mennyire szabad kell ennyire benne lenniük, meg ennyire véleményt formálni, mert ha úgy vesszük, szerintem nyugodtan menjen el. Az a kérdés, hogy ezt mikor teszi, és hogy teszi. Tehát, hogy lehet a szurkoknál is pont ez a probléma, hogy most megy-e.
2: Egyébként meg menjen. Szezon közben nem megyünk. Tehát amíg még tart, amíg még hivatalos mérkőzés van, akkor nem lehet az, hogy a Real Madrid játszik egy mérkőzést, és azt meg Mbappé máshonnan nézi.
1: De Mbappé biztos azt mondja.
2: Vagy még nem is nézi.
1: Már nem ismerem, meg volt a száma, de most változtatott, nem tudom felhívni. De biztos azt mondja, hogy bocs, de nem tudok játszani most, ha ott vagyok, ugyanúgy játszik a csapat, hanem akkor csak annyi, hogy ott ülök a páholyban.
2: De másnak is ott kell lenni.
1: Jó, de azt mondja, hogy más az...
2: az nem érdekel.
1: Más az már.
2: De akkor na, valami sántit.
1: Na nem tudom, szóval sok kérdést vett fel, ugyanakkor meg igen, szóval talán a sztároknak kifejezetten nagyon példát kellene mutatni.
2: Én nekem nagyon imponált az Jerome Iginla neve, biztos azért sok mindenkinek ismerős, volt kanadai válogatott jégkorongozó, amikor ott voltam, akkor a Calgary Flamesnek a legnagyobb sztárja volt. A legtöbb pénzt ő kereste, viszont annyira imponált, hogy amikor én beérkeztem az öltözőbe, mint fiatal játékos, és azért elég korán érkeztem ahhoz, hogy
1: nem igen, senki,
2: észrevegyék. Hogy... De ő már ott volt. Ő már készült az edzésre, és szinte az utolsó ember volt, aki elhagyta a pályát, tehát hogy nekem meg pont ezek az ember, igen, tehát ő azért lett az, aki, és akkor én is előbb megyek, és akkor készülök, és még utána hogy tudom magamat jobbá tenni, mint az, hogy egy ilyen hangulatot előidéz a saját csapatodon belül. Ja, hol van? Hát nem nincs itt. Ja? Hát akkor nem biztos, hogy én is 100%-kal fogok a Real Madrid címerért. Itt van a mezemen, és akkor döngetem a mellemet.
1: Most nézzétek meg egyébként, hogy mennyire az élet, mennyire intézi a dolgokat fönt a jóistenke, ha úgy tetszik. Ugye ő azért jött az a PSG-ből, hogy B-et nyerjen, meg hogy bajnokságot nyerjen. Nem kell mondanom, hogy áll a bajnokságban a Real, és ugye mennyi esély van megnyerni a BL-t. Szóval...
2: És ugye ezzel a sérüléssel nem tudjuk, hogy pontosan mennyire komoly, meg hogyan, de hamarosan itt van azért a labdarúgó világbajnokság is.
1: Há, hogy ne?
2: Úgyhogy...
1: Ha mondjuk azért a francia, tehát az a világválogatott, azt én...
2: Egyébként lehet, hogy meg se érezni a francia válogatott, ha Mbappé nem lenne ott. És lehet, hogy még az öltözői hangulatnak jobbat is tenne.
1: Tehát a Realban azért nem fut szerintem olyan nagyot, mert hogy a kiszolgáló személyzettán nem olyan, mint a francia válogatottban lenne. De nem tudom ezt a részét, csak ezt érzetből mondom. Talán még egy-két üzenet, sziasztok, erre írja, próbálnám nem vinni edzésre, de nagyon ott akar lenni, szüksége van a csapatra. Na, ez az.
2: Olyan jó érzés fölnézni a lelátóra, vagy a sérült játékos ott van, ugyanúgy tapsol, érted, és ez az, és akkor az egy plusz löketet ad.
1: A csapat, meg tulajdonképpen egy jó munkahely is egyfajta csapat, ha valaki nem sportol, nézzétek meg, sok kutatás bebizonyította, hogy többet vagy a munkahelyeden a kollégáiddal, mint akár a házastársaddal, a pároddal. Azért ez én érdemes elgondolkodni, de abban a közegben nem jól jelen lenni, és nem úgy ott lenni, ahogy az kell minőségileg, az nem jó. Ugyan züllesz meg bomlaszt.
2: Oké, és ki a népszerűbb kollega, akinél mondjuk a ebédszünet az valóban 30 perc, vagy ahol 2 óra 30 perc?
1: Hát ezt se kell dönteni.
2: Ugye?
1: Persze, egyetem. Még azt mondja, Marci, idegenkünk, sziasztok, szép öreget, az ilyen játékos züllesztő a Paris Saint-Germainnél is így viselkedett, és ezért sem értékel azt az eredményt, amit szerettek volna, írja Marci.
2: Simán benne van.
1: Talán az, igen, jót mondasz, Marci, szerintem is, mert ezt a habitust, ezt a nézetet, ezt a hangulatot viszik fel a pályára. És amit mondtam nem olyan rég, hogy emlékeztek a Zsordiába esete a Messiékkel, ha jó a kapcsolat a pályán kívül, pacsi, rög, és nem tudom, és szerettek egymást egy barátságban, és közös grillezés, és nevettek, és közösen néztek filmet, megismered a másik gondolkodási metódusait, pillanatait, és biztos, hogy ez a pályán tudod hasznosítani. Tehát azt hiszem tovább.
2: De úgy nehéz ilyen kohéziót kialakítani, ha nem vagy ott.
1: Hát azt mondom, hogy emlékszem, hogy jönnek műsorokba ismert ember, sztár, barátok, haverok, akikkel hétköznap is összejárunk, és nyilván bomlasszuk a tudatot, és jól el vagyunk, és nevetünk, és egy csomó mindent utazunk együtt, kajálunk, és számtalan sztori van. És nagyon jó hangulatú, és belső infókra alapuló beszélgetések vannak. És nem azért, mert ő olyan jó lenne, vagy én olyan jó lennék, hisszük azt, hogy valamelyest, ez valahol igaz, csak hogy annyira ismered a másikat, hogy könnyed vele, jó a beszélgetés, tehát így megy az egész, tehát szár repül, mint egy Jordi Alba Messi közösség, és ott van Neymar, Messi és Mbappé, ami nem ment nekik ott a Paris Saint-Germainben.
2: És gondold el azt, hogy a Real Madridnak az edzőközpontjában mennyire elviheti ez most a fókuszt? Tehát akár az edzésről, akár a meccsre való felkészülésről, hogy a legnagyobb sztárod, akinek a legkomolyabb példát kéne mutatni, és elvileg akkor a legprofibb is, és a leg, tehát nincs itt, hol van? Körülnézel? Tehát...
1: Köszönjük, Szofi, egy újabb üzenet, örülhet, nagyon jók vagytok, köszönjük, az a szia, kap fizetést a rehabilitáció alatt? Kérdezem Levit. Szerinted? Ja, melyik, hogy van?
2: Ja, hát abszolút, gondolom, tehát igazából persze, ja. Tehát attól, hogy sérült vagy.
1: Ja, válaszol is, bocsánat, Szofi, válaszol is, igen. Na neki ilyenkor az a munkája, a munkavégzés helye a klubja. Ha nem a pálya, akkor a kispad. Alapállás, Messenger, Bappé. Szofi, jót mondasz, nagyon jót mondasz. Csak itt megint ugye erről beszéltünk, ugye, hogy az orwelli egyenlőtlenség, hogy ugye minden ember egyenlő, de vannak egyenlőbbek, szóval, hogy ha ezt engedik, mindig, és mindig ez a lényeg.
2: De pont ez, nem, megbeszéljük, nem biztos, hogy engedik, de mit csinálsz? Tehát játszott tovább telefonjával, Neymar is, és nem kapták ki a kezéből a telefont.
1: Hát ilyenkor Perez úrnak kéne talán egy kicsit a sarkára lépni, csak szerintem...
2: De neki meg gazdasági kérdés, mert balhét csinál, elküldi, akkor nem lesz annyi mezvétel.
1: Pont ezt mondtam, és kiveszed Bappét a Real Madrid játékból, társas játékból, akkor tehát kit teszel be helyette? Tehát ugye kinevet a végén, kiütöd egy hatossal, és visszateszed oda a mező, és nincs a pályán. Arda Gülerek nem érdekesek.
2: És lehet, hogy a Pereznek teljesen mindegy, hogy milyen az öltözői hangulat. Ma, idén ezen a héten hány Mbappé mez kellett el, mennyi volt a bevétel?
1: Hát Bellingham mezeké nem állnak sorba.
2: Ugye? Hát ez az.
1: És sorolhatnám.
2: Lunin mezekért.
1: Igen, tovább a Lunini úton, tehát azt engedjük egy ilyen. Na, úgyhogy, hát nem tudom, mi lesz Mbappé. Szerintem, ha mondhatom azt, én azt gondolom, hogy erre magas hív mentesz. És most éppen megfordult a hajóval egy sziget körül. Nyilván lehorgonyoznak mindjárt, és a reggeli proszekkóval érkezik az asztalra. Úgyhogy ezen tud változtatni szerintem a klub, a szerződés, és akkor talán a következő sztárok, ha jönnek, már azért vannak, akkor velük majd ez másképp fog megtörténni. Na mindesetre egyébként mielőbbi felépülést kívánunk neki, hiszen lenni értékes része a nemzetközi labdarúgó bázisnak, meg családnak, és persze jön a VB, azért ott is szeretnénk tőle jó meccseket látni. Ha csak visszaemlékszünk az előző VB döntőjére, anyám, szóval azért olyan Bappéra,
2: majdnem.
1: Olyan Bappéra van szükség.
2: De ott is majdnem, éppen hogy csak.
1: Nagyon pici múlt. Na, úgyhogy ennyi volt ez a téma. Persze mindjárt jövünk, és hamarosan folytatjuk. A következő órában hívjuk majd Újvári Mátét. Kicsit formaegyezünk is, és máshol is. Ilyenkor nagyon jó vele beszélgetni. Még egy ötlet, gondolat, sziasztok, mondjuk ki, bármit csinálsz, ha Perez bácsi, rábólint, Mbappé, Vinicius kedvencei, látjuk, hogy nekik mindent és bármit megenged, köszönjük.
2: És hát ez a vége. Nincsen BL, nincsen La Liga.
1: De semmi nem is történik. Ennyi. Viszont Viniciusnak új fülbe valójában, azt láttam a minap. Tehát most már ugye...
2: Na így akkor fülön... lehet, hogy már a győzelmi győzelem is vissza fog jönni.
1: Kemény. Na jó, na menjünk tovább, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió is benne, a Sportreggel a stúdióban, Harsányi Levente és Szuper Levente. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet benne Vince Szabolcs gondolataival.
3: Csendben írt történelem, Vince Szabolcs jegyzete. Miközben a Rivalda fény főként a Veszprém és a Szeged férfi kézilabda csapatára esik, amely jelenleg a világ legjobb együtteseivel harcol azért, hogy bejusson az első számú európai kupasorozat a Bajnokok Ligája kölni 4-es döntőjébe, azért van itt még egy NB1-es gárda, amely a két nagy klub árnyékában csendben és kitartóan írja a saját és a magyar kézilabdázás történetét. A négyszeres magyar bajnok szép hagyományú Tatabánya az elmúlt több mint egy évtizedben a harmadik erő lett itthon. 2014 óta 8-szor szerezte meg a bronzérmet a hazai bajnokságban. A bányász sokáig azoknak a magyar válogatott játékosoknak is lehetőséget adott, akik nem fértek be a két legnagyobb magyar klub keretébe, így nem indulhattak a BL-ben sem. És amikor az utóbbi években az egyesület koncepciója már éppen kezdett volna szétesni, és jöttek az átláthatatlan igazolások, a váratlan vereségek, végül pedig még a Fradival szemben is lecsúszott a liga harmadik helyéről, a vezetőség úgy döntött, hogy vissza kell térni a régi útra, még akkor is, ha ez újra építkezéssel és lemondással jár majd. Hogy végül mégsem járt azzal, abban nagy szerepe van az új edzőnek, Tóth Edmondnak, aki egy évtizedes egri munka után tavaly nyáron vette át a gárda irányítását, és a vártnál gyorsabban kovácsolt ütőképes alakulatot abból az alaposan kicserélődött keretből, amelybe több fiatal magyar játékos is érkezett. Vezetésével a Tatabánya pedig nem csak visszahódította a bajnoki bronzérmet, de sokáig még a második helyre is volt reális esélye. Főleg miután hazai pályán 34-30-ra legyőzte a Szegedet, erre is ritkán van példa. A csapat az évad második felére sem pukkant ki, sőt, igaz, hogy a szerencsés sorsolásnak köszönhetően, de 37 év után újra bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, és ezüstéremmel zárta a kiírást. És hogy mindez nem volt véletlen, hanem nagyon is tudatos és állhatatos munka eredménye, azt a két frontos harcban, vagyis a nemzetközi kupában nyújtott teljesítménye bizonyítja. Ugyanis a norvég Nærbø, a svájci Arau, a norvég Sandefjord, a török Nilüfer és a bosznia-hercegovinai Izvijac Lubuski legyőzése után a Tatabánya bejutott az Európa Kupa oda-visszavágós fináléjába, amelyben a macedón GRK Ohrid lesz az ellenfele. Nem mellesleg a gárda történelmet írt, hiszen először jutott be egy európai kupasorozat döntőjébe. Nagyon szép eredménysor ez egy olyan edzőtől, aki szintet lépett a pályafutásában, és az első idényét tölti egy az eddiginél jóval magasabban jegyzett csapatnál. Ha a magyar kézilabdázás 2025-26-os idényére visszatekintünk majd, és azt sikeresnek ítéljük, akkor ne feledjük, hogy ebben a sikerben a csendes, de dolgos bányásznak is óriási szerepe volt.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó bajnokok ligájában. Győzött és nagy lépést tett a Vasas a bajnoki cím felé a labdarúgó NB2-ben. Egyenlített a címvédő MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20-as spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét a legrangosabb európai kupasorozatban. Az Arsenal svéd csatára a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeres így várja a 21 órakor kezdődő találkozót.
2: It's gonna be a tough game like it was in Madrid.
3: Ugyanolyan nehéz mérkőzésre számítok, mint amilyen volt múlt héten Madridban. Az Atlético egy nagyszerű csapat, nagyon erős a támadósora. Erre oda kell majd figyelnünk. Fantasztikus, hogy hazai pályán játszhatunk egy ilyen meccset. Tisztában vagyunk vele, hogy mi a tét. Minden esélyünk megvan arra, hogy sikeresek legyünk. Szeretnénk megragadni a lehetőséget.
1: A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik, a Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésen a címvédő francia csapat 5-4 nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. A labdarúgó NB2 28. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a már feljutott Vasas 3-2-re győzött a vendég Budafok ellen. A listavezető angyalföldiek ezzel nagy lépést tettek a másodosztályú bajnoki cím felé. Erős Gábort, a győztes Vasas vezetőedzőjét, Dembin Balázs kérdezte a tegnapi mérkőzést követően.
4: Úgy gondolom, hogy az első részét nem jól kezdtük a mérkőzésnek. Szerintem az első 10 percben a Budafok jobban játszott, mint mi, és több lehetőséget is dolgoztak ki. A hangom sem véletlen, hogy elment a meccs végére, mert szerintem nehézítettük utána magunknak a mérkőzést. Ugye a 10. perctől kezdve úgy játszottunk, azt gondolom, amit ahogy a Vasasnak hazai pályán kell. Ugye sikerült csinálnunk egy 3 gólos előnyt, igaz, hogy ezt a másik fél idő elején sikerült a 3. gólt megszereznünk, de onnantól egy picit érthetetlen volt számomra, talán túlságosan megnyugtotta a csapatot. Úgyhogy azért ennél tudunk sokkal jobban játszani, meg sokkal fegyelmezettebben is. Én azt gondolom, hogy a Budafoknak is jár a gratuláció, és tényleg nagyon sok sikert kívánok nekik az utolsó két mérkőzésre, és tiszta szívből kívánom, hogy érjék el ezt a bemaradást, amit ők kitűztek maguknak célnak.
5: A szurkolók már meg is fogalmazták a következő célt mindenki Kispestre, ahol egy döntetlen is elég lehet a csapatnak a bajnoki címhez. Ebből a szempontból, vagy ezt sem figyelmen kívül hagyva, hogyan lehet hozzáállni egy ilyen rangadóhoz?
4: Igen, elég lehet az egy pont, de a Vasas soha nem az egy pontra játszik sem idegenben, sem hazai pályán. Természetesen tiszteljük a honvédot is. Ahogy gratuláltam a Fecskó Toméknak, úgy természetesen most is jár a gratuláció, de jövő héten szeretnénk ott ünnepelni, és azt gondolom, hogy az egy frappás válasz lenne.
1: Vasas Budafok, tehát 3-2. A Budafok így kieső helyről várja az utolsó két fordulót, hátránya pedig 2 pont a már bent maradó helyen álló Szentőrinccel szemben. Nikházi Márka Budafok vezetőedzője összességében bizakodóan nyilatkozott a tegnap esti mérkőzés után.
6: A mérkőzést jól kezdtük, ott nekünk volt két lehetőségünk, aztán hát jött az Urblik 2-t bevert. Nyilván azért volt több lövésük is, de amit a fél időben megbeszéltünk a srácokkal, hogy a második fél időben fogja meghatározni a következő két meccsünket is, bármi is legyen, hogy csapatként együtt tudjunk maradni és ne essünk szét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt maximálisan megcsinálták a srácok. Jelen pillanatban ezzel sokra nem megyünk, de az utolsó leheletig küzdeni fogunk, az biztos. Nem a saját kezünkben van a sorsunk, mindent meg fogunk tenni a pályán azért, hogy bent tudjunk maradni a bajnokságban, az NB2-be, de nyilván ehhez kell a többi csapat eredménye is. 100%-ot kell nyújtani, mind tudásban, mind agresszivitásban, mind érzelemben, szenvedélyben a pályán, és megtenni mindent azért, hogy bent tudjunk maradni. Én azt gondolom, hogy meg tudjuk még csinálni.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Vereséggel kezdte a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtező 5.-től 8. helyért zajló rájátszását. A nemzeti együttes a görögöktől kapott ki 14-9-re, és így nagy eséllyel lemarad a sorozat nyári szuperdöntőjéről. A magyar csapat ma 15 óra 45 perctől Japánnal csap majd össze a selejtező tornán. Cseh Sándor szövetségi kapitány így értékelte a görögök elleni vereség után.
7: Voltak hibáink, nyilván ezen a szinten vagyunk, ez látszódott, Amerikával, spanyolval, göröggel tudtunk körülbelül 3/4-ig egy nagyon szoros meccset csinálni. de alapvetően nyilván elsősorban a gólok hiánya, tehát nem lövjük be a helyzeteket, vagy hogy nincsenek olyan extra góllövő teljesítmények, emiatt nyilván azért előbb-utóbb kifulladunk egy kicsikét. Persze, hát most, hogyha hazamegyek, akkor nyilván nem ezzel fog foglalkozni, hogy most a játékvezetésnél mi történt, bár hát tényleg ez olyan, hogy most én nem arról beszélek, hogy 9 hétnél mi történt, hanem az, hogy az első fort, mikor megkaptuk, az konkrétan a görög játékos kiütötte a játékosunk kezéből a labdát, és ezt az úszodában rajtunk kívül senki nem látta. Összességében nyilván csalódott vagyok azzal, hogy nem jutottunk ki ugyanakkor meg, lehet, hogy ennek pont itt volt most a helye. Mindig itt van a helye egy pofonnak, vagy egy újrakezdésnek, értékel, hogy én hogy dolgozok, a stáb hogy dolgozik, a játékosok hogy dolgoznak, mert nyilván azért azt várnám el, hogy csúcsformába érkeznek meg a válogatottba. Szóval nagyon sokat kell tenni, nyilván. Összességében nagyon-nagyon hasznos volt ez. Ez most nem volt olyan értelemben reális, hogy mind a három csapat végül is, ha szoros meccsen is, de megvert minket. De ugyanakkor meg ezzel a felállással is nagyon közel voltunk az elithez. És én azt várom, hogy ezek a játékosok, akik most itt voltak, meg akik nincsenek itt, azok is érzik, hogy tulajdonképpen ilyen energiával kell játszani végig egy mérkőzést, úgyhogy nyilván majd szeretném, hogy folyamatosan fejlődjünk.
1: Cseh Sándort hallották. Egyenlített a MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében a címvédő székesfehérvári együttes a fináli második mérkőzésén, a Kaposvár vendégeként nyert 3-0-ra Pesti Marcelt, a győztes vendégek magyar válogatott játékosát, Csorb András kérte összegzésre.
8: A Kaposvár nyert 3-0-ra a múlt héten, most pedig itt ti visszavágtatok, fűtöttiteket nagyon, a revans?
9: Mindenképpen számondhatom, ott volt nem kicsi hiányérzetünk az ottani 3-0-val kapcsolatban, kicsit magunkra vettük azt a vereséget, de mindenképp megbeszéltük a srácok, hogy szeretnénk javítani idegenben, ami hál' Istennek sikerült.
8: Mi volt a titka, ha egyáltalán titok volt ennek a mai mérkőzésnek a győzelme?
9: Végig egy nagyon koncentrált, magas színvonalú röplabdát tudtunk játszani, amit azért jó sokszor megmutattunk már a bajnokság során. Nyilván nem ezért rakunk magunkba több száz edzést a szezon során, 10 hónapon keresztül, hogy a végét így elengedjük.
8: Mintha semmi nem történt volna eddig, tehát újra nulláról indul a két együttes, hiszen 1-1 van. Ti most hogy készültök, hogy otthon aztán most megint megmutatjuk?
9: Ugyanúgy készülünk, ahogy az előző két mérkőzésre, teljes gőzzel előre.
1: Pesti Marcel után következzen a Kaposvár játékosa, Hubicska Patrik.
10: Gondolom, sokan fölkapták a fejüket, amikor nyertetek Fehérváron simán 3-0-ra. Most nyilván legalább annyian fölkapják majd a fejüket, hogy ma itt Kaposváron nyert a MÁV előre Foxon 3-0-ra.
11: Igen, nagyon szomorú vagyok, amire nem tudtunk hazai pályán győzni. Most nem szeretnék nagy végbe menő következtetéseket levonni. Talán hiányoltam a jó nyitásainkat, illetve túlságosan simán megcsinálta a szájdeutokat a Fehérvár. Hát át kell nézni.
10: Az első szett az viszonylag szorosra sikerült, és ott tört el valami, vagy a harmadikban?
11: Nem gondolnám, hogy amiatt, nyilván azért, hogyha megnyertük volna azt a szettet, akkor megint egy más dolog, de nem feltétlen erre mondanám, hogy a másik két szettben nem forgott veszélybe a győzelmük, és ez nem jó. Bölcsösek volt kicsit, nagyon akart mindenki, de hát ez nem jött ki a teljesítménybe.
10: Most akkor jön egy mérkőzés majd Székesfehérváron, ami nyilván megint más lesz, mint az előző kettő.
11: Persze, ez új lap, egy-egy az állás, igazából ugyanaz a célunk meg a dolgunk, mint eddig, győznünk kell. Ha bajnokok szeretnénk lenni, akkor ott is nyerni kell, meg itt is. Ennek érdekében meg fogunk tenni mindent.
1: 10 év után visszatér a Tatabánya kézilabda csapatához Bodó Rihárd, ezt tegnap este jelentette be a klub. A 33 éves barátlövő jelenlegi csapata Szeged nemrég közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bont a játékossal. Bodó Rihárd 2011 és 2016 között már volt a Tatabánya játékosa.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A legjobb 10 között szeretne végezni a Tour de Hongrin Dinamárton. A magyar bajnoki címvédő kerékpáros többek között arról is beszélt Ridavics Pálnak, hogy jó formában várja a május 13-án kezdődő magyarországúti kerékpáros körversenyt.
12: A Tour de Hongrie az nekem az év legfontosabb versenye minden évben. Kimondva, kimondatlanul ez így van. Nyilván hazai közönség előtt versenyezni óriási dolog, hazai utakon. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindig minden évben ez a fő cél. Van, amikor sikerül jól teljesíteni, van, amikor nem.
5: Óriási harc várható, sokan lesznek a mezőnybe, akik nagyon jól teljesítettek az elmúlt időszakban, csak Walter Attilát említem. Milyen harcra készülsz köztetek magyarok között?
12: Nyilván, mint ahogy minden évben, idén is nehéz lesz. A Tour de Hongrie-nak eléggé sajátossága, hogy az egy hét alatt körülbelül másfél óra áll az összetett menők rendelkezésére, amíg egymás ellen tudnak menni, a többi nap a túlélésről szól. Remélem, hogy abban másfél órában jó másfél órám lesz.
5: 30 éves lettél, mennyire gondoltad át az elmúlt éveket, az elmúlt évek teljesítményét? Hogy érzed most magad?
12: Jól érzem magam, életem egyik legjobb formájában, de úgy gondolom, hogy nem kell annyira átgondolnom, mert ez a kerékpársport, ez olyan, hogy oké, egyszer elértem valamit, azt fel lehet mutatni, viszont évről évre teljesíteni kell, úgyhogy előre nézek, nem hátra.
5: Mivel lennél elégedett?
12: Ezt nehéz megmondani, mert még nem látom a Tour de Hongrie pontos mezőnyét, de mindig egy top 10 a cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy talán ez most is lehet cél.
1: Zárásként ismét labdarúgás. A bajnoki címért harcoló Manchester City 3-3-as döntetlent játszott az Everton vendégeként az angol bajnokság 35. fordulójának tegnapi záró mérkőzésén. Az egy meccsel kevesebbet játszó Citynek ezzel 5 pont a hátránya az élovas Arsenal mögött. Szintén a Premier League-ben a másik tegnapi mérkőzésen Chelsea-Nottingham 1-3, ezzel eldőlt, hogy a Chelsea biztosan lemarad a bajnokok ligáját érő helyekről. Az AS Róma viszont 1 pontra került a BL indulást jelentő 4. helytől Olaszországban, miután tegnap 4-0-ra kiütötte a vendég Fiorentinát. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ismét nyert a Vasas a labdarúgó NB2-ben. Hamarosan kezdődik a matematika érettségi, ma is többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
3: Jövő szombaton, május 16-án 17 óra 15 perctől 4 találkozóval zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-26-os idényt, míg a bajnoki címért és a dobogóért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr Paks és a Debrecen Újpest összecsapások is 4:30-kor kezdődnek majd. A labdarúgó NB2 28. fordulójának záró mérkőzésén, a már biztosan feljutó Vasas hazai pályán 3-2-re verte a kiesés elől menekülő Budafokot. Győzelmükkel a piros-kékek 5 pontos előnyre tettek szert a második honvéd előtt, és amennyiben vasárnap nem kapnak ki a Bozsik stadionban, akkor bajnokok. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól. A Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért zajló rájátszásának első fordulójában. Cseh Sándor együttese így várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a 4-esben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük. A címvédő MÁV előre nyert Kaposváron a férfi röplabda extraliga döntőjének második összecsapásán, ezzel visszavette a pálya előnyt. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása ezzel 1-1. Folytatás pénteken Székesfehérváron. A hazai válogatott 24 számban 48 versenyzővel vág neki a péntektől vasárnapig tartó Szegeden sorra kerülő kajakkenu világkupának. Az idei első gyorsasági világkupán, amely az új rendszer szerint már beleszámít az olimpiai kvalifikációs sorozatba, 62 ország sportolói indulnak. A verseny pénteken az elő- és középfutamokkal veszi kezdetét, majd szombaton és vasárnap jönnek a döntők, amelyeket az M4 Sport is élőben közvetít.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak, délelőtt 9 órától középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek, a szóbelik júniusban lesznek. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a tegnapi magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vidályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Úró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint.

0: szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Kisebb földrengést mértek Kelet-Horvátországban, amelyet a déli határ mentén Magyarországon is érezni lehetett. A 4,1-es erősségű rengést hajnalban rögzítették, epicentruma a Kopácsi Rét térségében volt, Eszék közelében.
1: Közlekedés.
0: Az M3-ason Budapest felé a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de a torlódás így is 3 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megszűnik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szóval jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra 38, jelen helyzetben a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában vagyunk. Landolva kettő darab Levent a fedélzeten, Szuper Levi, hello Levi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Levi, Harsányi Levi
1: is. Így van, velünk. És így ketten haladunk előre, majd Újvári Máté is felszáll a mi hajónkra, itt van velünk Máté, szia Máté, jó reggelt!
3: Reggelt,
1: hello, hello, hello.
2: Szia, szia!
1: Te hogy állsz a jégkoronggal, Máté? Mert mindjárt formáegyezünk persze, csak itt erős.
3: Műkedvelő vagyok. Ha erre vagy kíváncsi, az az érdekes a jégkorongban szerintem, na, hogy iszonyatosan nehéz követni a korongot. Tehát kezdjük itt az alapoknál, úgyhogy hát nyilván de... aki üzte ezt a sportágat évtizedekig, az helyzeti előnyben van. Én amikor először voltam kint mérkőzésen, csak kapkodtam a fejemet, hogy mennyire brutál gyors a sportág, úgyhogy le a kalappal mindenkinek, aki üzte, üzi vagy közvetíti.
2: Mondja egy Forma 1-es, hogy gyors a sportág.
3: Így van.
2: De, tudod, hogy lehet ezt egyébként megoldani?
3: Na.
2: Többet kell járni.
1: Igen.
3: Hát igen.
1: Vagy ez több korong. Igaz. Vagy több korong, és akkor előbb-utóbb egyet észreveszel. Van a kiválóságok, nem csak Szuper Levi, ugye nagyon sok jó hokisunk van, és van, akit említeni is kell.
2: Így csak van. Azért. Tehát mindenképpen Galló Vilmosnak az idei szereplése az nagyon megsüvegelendő.
1: Nézd őt, Máté,
2: ugyanis Vili bajnoki döntőt játszik Finnországban, a finn első osztályban, úgyhogy és 2-0-ra vezetnek a döntőben a Tappara Tampere ellen, és hát két győzelemre attól Vili, hogy finn bajnoka legyen a magyar jégkorongnak. Négy nyert meccs. Így van.
1: Jó, hát azért, na, hát nem tudom, hogy a finneknél, tehát a jó hokisok mennyire maradnak otthon, vagy mindenki megy tengeren túl.
2: Hát azért is. Az világ egyik legjobb bajnokságáról beszélünk, tehát abszolút, így van.
1: Akkor viszont Vilének nagyon gratulálunk, legyen meg ez a finn győzelem. Na, és akkor viszont beszéljünk persze nyilván Forma 1-ről is, Miami-ban folytatódott a Forma 1, hát gyerekek, most sajnos nem tudtam nézni, úgyhogy azért is jó, hogy veled beszélünk, Máté, mert most körvonalazzuk meg, pontosítsuk az ott történteket.
3: Hát figyelj, ha a dióhéjba kéne összefoglalni, akkor kicsit olyan a sztori, mint a semmi nem változott volna, mert hogy ugyanúgy Andrea Kimi Antonelli nyerte a futamot a vasárnapit, miközben csomó minden történt, egyetlen szabad edzés után volt ugye egy sprint időmérő, és aztán egy sprint futam. A sprint futam, ugye az egy rövidített verseny, csak 6 verseny hétvégén van, 2 McLaren győzelmet hozott, ami azért is érdekes, mert tavaly és 24-ben is a McLaren Miami-re akkora fejlesztéseket vitt, hogy onnantól kezdve leuralta az egész szezont. Nem tudjuk, hogy ez most így lesz-e, viszont a főfutam az meg megint Antonellinek a győzelmét hozta, ugye ő a Mercedesnek a fiatal olasz versenyzője, ismét történelmet írt, mert hogy ő az első versenyző a Forma 1 történelmében, aki egymás után megszerezte élete első pole pozícióit, tehát az időmérőn ő volt a leggyorsabb, és mind a hármat futam győzelemre is tudta váltani. Úgyhogy elképesztő összetettben tovább növelte az előnyét, 20 ponttal megy most már Russell előtt.
1: Öröm és boldogság. Nem ez unalmas ez már így megint? Tehát én mindig attól félek, hogy...
3: Nem. Attól még azért nagyon messze vagyunk, hála az égnek, ugye most voltak szabálymódosítások, nem volt egyébként rossz a versenyszem, én ahogy így olvasgattam utózöngéket, kevésbé volt megosztó, sőt idén talán ez volt a legkevésbé megosztó futam, és ugye azért volt még érdekes a helyzet, mert szombat este az időmérőt követően Miami-ban összeültek az F1 vezetői, hiszen akkor már tudva lévő volt napok óta, hogy vasárnapra a futam eredeti időpontjára óriási viharveszély leselkedik majd Miami-ra. És azt nem tudom, hogy ti mennyire tudjátok, mert szerintem ti marhára tudjátok, de biztos van olyan hallgató, aki nem tudja, hogy ha van egy olyan sportesemény, amit nem fedett körülmények között rendeznek az Egyesült Államokban, akkor teljesen mindegy, hogy az a sportesemény kihez tartozik, ki a jogtulajdonos, stb. Hogyha villámlás van, akkor az azonnal egy red flaget jelent, és be kell szüntetni az adott sporteseményt minimum 30 percre. Na és ebből kifolyólag különböző forgatókönyvek voltak, sőt, voltak a helyszínen magyar sportbírók, akikkel leveleztem, és ők mondták, hogy le is próbálták az egész procedúrát, hogy le kell ilyenkor terelni a nézőket is, tehát megfelelő óvintézkedések történnek, és az egész dolog, ez egy ilyen nagyjából 45 percet vett volna igénybe. Lényeg, ami lényeg, hogy ottani idő szerint szombat este hoztak egy döntést, hogy a futamot 3 órával korábbra hozták, úgyhogy megváltozott a futam kezdés és a rajt, de én azt mondom, hogy végre a Forma 1 vezetői beleálltak egy dologba, és jó döntést is hoztak ezzel kapcsolatban, mert meg is úsztuk, hála az égnek, a vihart.
1: Végre, mert azt hittem, hogy összeültek a szokásos sportág vezetői beszélgetésükre, hogy na, mit változtassunk idén? Hát eddig 34 dolgot írtunk, hogy legyen 40.
3: Ez a kettős témát, Levi, ezt tudom.
1: Igen. Igen, mert nem engedik ezt el, és én addig fogok itt velük beszélni, amíg egyszer szerszenek, na jó, akkor most ez így jó, akkor menjenek a felek, tehát versenyezzenek, menjetek itt, hogy minket leküldtek a gulnod, játszatok, azt majd gyertek haza, tehát vezessenek, aztán tudják, hogy mit kell tenni. Viszont aminek örülök, hogy úgy néz ki, ugye, hogy visszatérhetnek a V8-as motorok a Forma 1-be, ez igaz?
3: Igen.
1: Hogy ez csak felvetés?
3: Ezt nyilatkozták, maradjunk annyiba. Én egy kicsit szkeptikus vagyok a témát illetően, hiszen most pont nem egy olyan irányba mentünk el a Forma 1 kapcsán, ami így a V8 felé mutatott volna bármilyen szempontból is. Ugye az, hogy idéntől most már a villanymotor és a belső égési motor 50-50 arányban van egymással, ilyen az F1-ben korábban még nem volt, és én egy kicsit úgy érzem, hogy ez a negatív hangoknak az eltüntetése volt most. Ugye Mohamed Ben Sulayem F1 vezető nyilatkozott így, hogy ó, 2030-ra már nem kell a csapatok beleegyezése ahhoz, hogy az F1 vezetősége meghozza azt a döntést, hogy visszatérjenek a V8-hoz. Zárójel, mint hogyha eddig azért nem tértek volna vissza. Úgyhogy belengedte, sokan örülnének neki nyilvánvalóan, maradjunk annyi, hogy addig még nagyon sok idő van, úgyhogy még százszor átgondolhatja sajnos oda-vissza.
2: Toto Wolff ugye lenyilatkozta azt, hogy ő nyilván a Mercedes az támogatná ezt, ők azért elég jók ebben a műfajban, hogy V8-as motorokat gyártanak, de hogy ebből jelenlegi állapotában egy V8-as motor mondjuk egy 2030-ig kifutó fejlesztésnél egy 800 lóerőt ki tudna préselni egy ilyen motorból, majd még 400-at az elektromos motor rá tudna dobni erre. Hol a határ?
3: Hát gyakorlatilag sehol, ez a durva. Tehát ugye pár évvel ezelőtt talán a Covid alatt, vagy utána egy éve, most nem hiszem pontosan volt, amikor a Ferrari villantott egy 1000 lóerőt. És akkor azt mondták, hogy úristen, ez az 1000 lóerő. Hát, kicsit ne dobjunk még rá, tudod? És akkor azt mondták, hogy jó, hát ennél nincs tovább. És igazából teljesen nincsen határ ilyen szempontból. Azt azért hozzátenném, hogy önmagában a lóerőnek a mértéke nem határozza meg feltétlenül a csapatnak a sikerességét. Erre pont a Ferrari egyébként az egyik legjobb példa. Tehát, hogy sajnos azért, mert van elég lóerő és paci, ettől még ugye ezzel az autóval bánni kell, meg nem mindegy a kaszni, a karosszéria és egyéb dolgok, de önmagában ilyen szempontból nagyon-nagyon messze el tudnánk menni. És akkor egyébként, ha V8 lenne, és az a fajta összetétel, amit te is mondtál, akkor nem arról beszélgetnénk, mint most, hogy mondjuk az idei Miami nagy díjannak a polkörét, ha összehasonlítjuk a tavalyi polkörrel, akkor idén egy másfél másodperccel lassabb időmérős körrel lehetett első rajtkockát szerezni, hanem valószínűleg akkor megint elkezdenénk gyorsulni, és adott esetben sorra dőlhetnének a körrekordok is.
1: Tök jó, amit mondta Levi, hogy hol a határ, hogy kicsit azt érzem, hogy most általában, tehát a sportágokat figyelembe véve is egy ilyen, beindult egy ilyen végeláthatatlan licit és kísérlet, és de tényleg a fociban is, tehát hol van az a határ, amikor, tehát mennyit fizetsz még ki egy sportolónak, amit nem tud elkölteni? Itt is meddig akarják növelni a lóerőt? Tehát, hogy lehetne valahol a jó ízlés, meg a beláthatóság, meg a betarthatóság keretein belül hozni egy olyan döntést, hogy jó, akkor most ezt itt, akkor egy kicsit most itt megállunk, nem?
2: Meg az a folyamat, ameddig ez, csak hogy még erre ráfűzve, hogy a folyamat, hogy arról beszélnek, hogy visszatérhetnek a V8-as motorok, de az is csak 2031-ben. Tehát ez egy 5 éves folyamat. Addig az mennyi pénz, mennyi fejlesztés, és hogy bejön-e aztán.
3: Hát és arra nem beszélve, hogy ha ez így lesz, ugye azt mondta Mohamed Benson, hogy 2031, de igazából már szerintem 2030-ra is megoldjuk. Tehát ez a köszönjük szépen, ilyen nesze semmi fog meg jól nyilatkozat volt egy kicsit. Na de nyilván, ha ez így történne, és legyen csak 2031, akkor arra nem 2030 decemberében kell, hogy a csapatok elkezdjenek dolgozni, meg a különböző logisztikai feladatokat elkezdjék elvégezni. Szóval bizonyos
1: hanem
3: szempontból
1: úgy
3: jó
1: most,
3: a dolog.
1: Hát
3: nagyjából igen, tehát hogy ezt így tudni kéne, hogy akkor 5 évre előre mi az a hatalmas változás az F1-ben, ami majd be fog következni. Úgyhogy én ezért mondom, hogy kicsit ez nekem ilyen légből kapottnak tűnik. Lehetséges, hogy az F1 vezető is úgy érzik, hogy ez, amit most alkottak, ez nem a legjobb, hiszen a versenyzőknek továbbra sem tetszik, és már eljutottunk oda, hogy pénteken a csapatfőnöki sajtótájékoztatón Fred Vasseur, például a Ferrari csapatfőnöke is azt mondta, hogy jaj, a pilóták mindig csak panaszkodnak, hát csak be kéne szállni az autóba és vezetni. Tehát ez meg megint nem fog szerintem jót szülni.
2: Mennyire örült ennek Leclerc és Hamilton, nem? Saját csapatfőnököd ilyet mond, ez remek öltözői hangulatot generál.
3: És aztán láttuk a futamon is a szokásos Ferrari féle. Hát olyan dolgokat, amiket már megszoktunk, hogy Leclerc kihívják kerékcserére, majd szerencsétlen monakói két körrel később hangosan kérdezi a csapatrádión Brian Woodsy versenymérnökét, hogy amúgy legközelebb nem akarnátok velem is megvitatni azt, hogy melyik körben fogtok kihívni, hiszen én ülök az autóba, és lenne véleményem ezzel kapcsolatban.
1: Bezen. Máté, hol lehetett szerinted a Forma 1 aranykora? Az egész sportágat tekintve, mert ugye folyamatos újítások jönnek, új szereplők, új sztárok, hétszeres világbajnokok sorolhatnám, fejlesztések és minden változik, de ha az egészet nézed, a Forma 1 teljes szeletét és tortáját és korszakát, akkor szerinted hol lehetett az, amikor úgy minden nagyon klappolt, az ismertség, a pilóták, a reklám, a jelenlét, hogy minden nagyon-nagyon jó volt.
3: Hát, erről beszélgettünk valamelyik szabadedzés alatt éjszaka Weber Gabival pont, aki nyilván korából adódóan is azért több versenyt látott élőben, mint én, és így abban állapodtunk meg, hogy így talán a 2000-es évekre lőnénk ilyen szempontból vissza.
1: Igen.
3: Tehát nyilván az Ecclestone érának a kellős közepe, amikor még maga Bernie Ecclestone is ereje teljében volt, és ha megnézzük a 2000-es éveket, ott azért nyilván utólag minden megszépül, és most ha valaki bekapcsol, nem tudom, YouTube-on egy 2000-es futamot, akkor azt fogja mondani, hogy úristen, elalszom rajta, de akkori körülmények között szerintem jó versenyek voltak. Ha visszaemlékszünk azokra az autókra, akkor az, hogy önmagában hogy néztek ki, szerintem marha jól, az egy dolog, de hogy áramvonalasságukat tekintve adódtak azok, hogy jó versenyek is voltak, tele voltak egyébként szponzorokkal, és iszonyatosan sok karakter volt egyébként akkor a pedokban. De hogy egy érát így kiemelni, tudod, én nem szeretem ezt az összehasonlítást, hogy Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi, nyilván nektek megvan rá válaszotok, mert hát Messi ott volt Miami-ban is egyébként, beült egy Mercedesbe, de ezt csak így zárójelben mondom.
1: Hoppa.
3: Szóval, hogy én így a 2000-es éveket mondanám ilyen szempontból, csak tudod, minél visszamegyünk az időben, annál több olyan pilótát tudnám mondani, aki abszolút a fizetős versenyzők közé tartozott, és csak azért kerül be, mert olyan hátszele volt adott esetben, és ez azért ront az összképen ahhoz képest, hogyha most megnézzük a versenyzőket, akár felkészültséget tekintve, akár azt, hogy milyen képességekkel rendeznek, akkor viszont minél előrébb, vagy minél közelebb vagyunk a mosthoz, összességében a versenyzők meg annál jobbak.
2: Beszélgettem néhány napja egy kedves olasz ismerősömmel, ugye az olasz sportról úgy ámblok, hát elég sokan kezdik már mondjuk a focit elengedni, van egy 12 éves fia a barátomnak, és azt mondja, hogy miért ne engedje el a focit úgy egy picit, hát a gyermeke nem látott még világbajnokságot, olyan labdarúgó világbajnokságot, ahol az olasz válogatott ott volt. Viszont most az automotor sportban...
3: Páran, ugye, igen. A magyar csapattal is sajnos, de legalább Erdén ott voltunk, bocsánat, és szabda vágtam.
2: Abszolút igazad van, és ezeken múlik. Tehát most Antonellinek a szerepe a világforma egyében is, ezen belül is az olasz automotor sportban, ami azért nagyon régóta vágyik már egy szupersztára. Ugye Fisichella nyert legutoljára, hogyha jól tudom, olaszként 20 éve. Azt hiszem a maláj nagy díjat nyerte még a Renault színeiben. Tehát, hogy azóta ugye Antonelli most ezzel az óriási teljesítménnyel, és tényleg a haverom arról beszélt, hogy na de viszont ez az Antonelli, és hogy ez már lehet a fiataloknak, meg az olasz automotorsport megint, és hogy nem csak a Ferrari-ról szól, egyébként szólhatna jobban is, ezt még hozzátette, úgy zárójelbe, de hogy végre van egy pilóta, megint aki olasz színekben, és végre egy Forma 1-es nagydíjon, ami régen olyan sokszor lehetett hallani, vagy a Ferrari miatt, vagy a pilóta miatt, de az olasz himnusz az felhangzik.
3: Hát olyan szinten fellendik ugye, hogy megfordult az a fajta himnusz párosítás, amit rengetegszer hallottunk, ugye az olasz és a német himnusz szól, csak fordított sorrendben, mint amit annó ugye a Schumacherrel megszoktunk a Ferrarival. Egyébként abszolút ezt nem csak hogy meg tudom érteni, hanem mi is tapasztaljuk, de már tavaly is tapasztaltuk úgy, hogy egyébként ugye Antonelli elképesztően fiatal. Tehát olyannyira fiatal, hogy tavaly, amikor Imolában kint voltuk a futamon, ő kioszta az osztálytársait. Tehát, hogy a Kimis osztálytársait kioszta.
1: Hány éves Antonelli?
3: Hát most azt hiszem már 19. Tehát, hogy nagyon durva. Tehát tavaly kioszta a Kimis osztálytársait, idén évelején szerzett jogosítványt hivatalosan. Tehát kezdjük itt, hogy innen indulunk. Ennyire fiatal az ember. Viszont hihetetlenül rokon szenves, nagyon-nagyon alázatos, ösztönösen zsigerből, nyilván korosztályából adódóan is rendkívül jól bánik a médiával, és olyan, hogy itt fogalmazzak, őszinte pillanatai vannak, hogy szerencsére a sajtósok még nem tudták őt elrontani. Tehát az, amikor ő például megnyerte az első Forma 1-es futamát idén, életében nyilvánvalóan, az, hogy ő ott elsírta magát nyilatkozat közben és a dobogón is, az nyilvánvalóan pozitív szempontból virális lett. És egyébként nagyon sok olasz újságíró gyakorlatilag neki szegezi folyamatosan a kérdéseket a Ferrarisoknak, hogy ahó, itt van egy olasz fiatal, miért nem hozzátok tartozik? Miért nem a Ferrari akadémiáján nőtt föl? És arról beszélgettünk, hogy mondjuk jövőre valakit váltson a Ferrarinál, nyilván Hamilton-t korából adódóan. Miért van az, hogy Toto Wolff és a Mercedes csapott le rá? Úgyhogy ez teljes mértékben igaz, amit mondasz, mi is érezzük. Sajnos az olasz futballnak a hanyatlásával egy időben jött el Andrea Kimi Antonelli ideje, akire egyébként csak még egy gondolat, érdemes ezt is megnézni és rákeresni. Nem tudtok neki olyan hétvégét mondani, legyen az F1, F2 vagy F3, ahol ő versenyzett, ment egy kört, és tök mindegy, hogy az egy időmérő volt, szabad edzés, ő az adott körét tizedre, de nagyon sokszor századra pontosan megmondja az összeset. Szóval elképesztő, hogy milyen aggyal rendelkezik.
2: Ez belül így érzi. Cselaci volt ez, nem? Aki az úszásánál mondta meg, hogy századra, hogy mennyit fog úszni.
3: Szerintem ő is ilyen volt, igen. És ez a legnagyobbak egyik erénye, olyan, amit nyilván nem tudsz tanulni, meg nem azért tudja a köreinek az idejét, mert bemagolja őket, hanem megy egy kört, megmondják, hogy mennyi, utólag megnézi, és az olyan szinten rögzül benne, hogy pontosan tud minden, tizedre, századra pontosan.
2: Akkor egyértelműen látják az olaszok, meg ezek szerint ti is benne a következő Ascarit, Farinát, Andrettit.
3: Hát olyan szinten, csak hogy közelebb helyezzük kontextusba, hogy ugye Max Verstappen óta azt mondják az F1-ben, hogy ő a következő a nagy és a legnagyobb tehetség. Tehát az, hogy Toto Wolff rá lecsapott, abban volt egy kicsit olyan dolog is, hogy annó Verstappenre is lecsaphatott volna, de nem kapcsolt időben, és aztán látjuk, hogy a Red Bull-ra szerzett 4 világbajnoki címet. Más kérdés, hogy lehet, hogy lesz még Mercedes és Verstappen házasság jövőben, de hogy Antonelliben abszolút ott van az a fajta faktor, ami Verstappenben is megvolt, úgyhogy szupersztár, és egyőre hihetetlen jól kezeli azt a nyomást, ami egyébként azzal jár, hogy jelen pillanatban nekik van a legjobb autójuk, és amíg Russell panaszkodik, addig Antonelli nyeri a futamokat.
2: És muszáj megkérdezzem, hogy az olaszoknak a legnagyobb álma, hogy valamikor előfordult-e az, hogy
3: Antonelli?
2: Igen.
3: Hát ez nyilvánvalóan, tehát ugye, ahogy mondtam az előbb, hogy folyamatosan...
2: Már álmodnak róla az olasz haverjaim.
3: Hogyne, persze, természetesen, nem is kérdés, csak hát ugye onnantól kezdve, hogy ez az idény elkezdődött, és a Mercedes ennyire betalált, nyilván Antonellinek sem lenne érdeke, hogy a legjobb autóból átüljön a nem a legjobb autóba, maradjunk ennél a jelentésnél. Idővel viszont igen, tehát nyilvánvalóan azért egy olasz versenyző, és erről Antonelli is beszélt azért többször, tehát hogyha azt mondanák, vagy azt kérdeznék, hogy mi élete álma, nyilván azt mondaná, hogy szeretne, hogy Forma 1-es világbajnok lenni. De ha ezt egy kicsit ki kéne bővíteni, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy szeretnék Forma 1-es világbajnok lenni a Ferrarival. Ez teljesen természetes.
2: Mondjuk ez szerintem mindegyik Forma 1-es pilótára igaz, bármilyen nemzetiségű is. Tehát, hogy a Ferrarival, nem? Tehát ez még mindig tart.
1: Szerintem a németeknek lehet egy német autógyártóval lenne jó, franciáknak, nem tudom, Prost mivel nyert, egy francia autógyártóval. Tehát ez a kapcsolódás az biztos, hogy nagyon szerencsés. De hogy a Ferrarival egy olasz nyerjen, nyilván hát az mindent.
3: Hát ugye pár évvel ezelőtt még Carlos Sainzot elvitte a Ferrari, és akkor kérdezték tőle, hogy kellett-e rajta gondolkodni, vagy sem, mire nyilván visszakérdezett, hogy ne beszéltek már hülyeségeket. Egy Ferrari ajánlaton az ember nem gondolkodik, hogyha elét tennének egy üres lapot, hogy ennyi a fizetésed, te akkor is mennél, mert a Ferrari az Ferrari. Tehát, hogy nincs kérdés, és ez a mai napig így van egyébként.
1: Hát ez biztos, hogy érdekes lesz. Szerintem előbb-utóbb összejön majd ez a párosítás. Viszont neked nagyon kellemes napot, meg jó étvágyat a reggelihez, Máté, nem tudom, hogy hol tartasz reggeliztélem már így 9 órakor.
2: Mi szakítottuk meg.
1: Hát reggeliztem volna, csak hívtottak már megint. Na jó, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál, jó volt a jelenlét, jó volt a beszélgetés. Szevasz,
2: szia.
1: 2 perc van, ez 9 óra. Mindjárt folytatjuk, hamarosan beszélgetünk Marosán Gyurival. És a következő órában Csisztó Zsuzsit is felhívjuk, hiszen Varga Barnabásnál járt Görögországban. Úgyhogy az érdekességeket mondja nekünk a következő órában.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, ma reggeli Sportreggel, Szuper Leventével, hello Levi, jó reggelt!
2: Szia Levi, jó reggelt kívánok!
1: Hello. Jó magam is Levente, de nem a Levi miatt, de akár az ő sportpályafutása és példaértékű magatartása az életben hozott stílusa, hozzáállása is akár lehetett volna az, hogy, vagy okozhat volna az, hogy én is a Levente nevet választam. Közben itt van velünk Marosán Gyuri, jó reggelt, hello Gyuri!
3: Jó reggel, sziasztok! Kicsit rontom az arányt, az egy négyzetméterre jutó leventék számú, így is magas.
1: Hát igen, csak röviden, mert nem kérdeztétek, ezért sok embert érdekel, tehát senkit, ezért elmondom, hogy egyszer volt egy rendezvény, oda jött egy házaspár hozzám, képzeljétek el, és azt mondták, jó, ez régen volt, akkor híres voltam, és még jó fej, és azt mondták, hogy van egy gyermekük, Levente, és miattam hívták Leventének. Csak annyi, hogy amikor az ember azon gondolkod, hogy miért érdemes csinálni bizonyos dolgokat, legyen a sport, munka, bármi hivatás, akkor ha néha visszaköszön egy ilyen, akkor az ember azt gondolja, hogy hát basszus, talán érdemes volt. Gyuri, te hogy vagy ezzel a kérdéssel, kézlabda vonalám?
3: Hát érdemes
1: volt?
3: Még...
1: Érdemes volt?
3: Hát egyelőre még Györgynek nem neveztek el senkit miattam.
1: De
3: bízok benne, hogy sikerül olyan magasságokba jussak, ahol te vagy.
1: Hát Gyuri, Sárkányölő Szent György, hát azért gondolj bele, hát azért Korda György, hát vannak az ennek a névnek kiváló képviselői, és te magad is ez vagy. No, beszélgessük akkor a kézilabdáról, vagy nem tudom, szeretnél egy Everton Cityről, vagy egy Chelsea Nottingham Forestről? Tegnap játszották hát, ezeket?
3: Az Everton City az fantasztikus meccs volt az utolsó 20-25 percben, de meg azért ezt más sportákból is, bármilyen sportszerető ember nézte, hogy világsztárok és a bajnoki címért hajtó csapat így összeomlik, gyakorlatilag 5 percen belül kaptak 2 gólt, és 1-0-ról vezetett a City 1-0-ra, lett onnan gyorsan 3-1, aztán 3-3, tehát óriási hullámvasút
1: volt. És nem volt benne, és bocs, akkor nézzük egy párhuzamot, hogy a kéz labda tudja ezt magáinak az utolsó percekben, és olyat változhat az eredmény, hogy az őrület. A kézlabdában melyik a érzékenyebb, legveszélyesebb és a leginstabilabb periódus? A játék, a meccs melyik része? Mindig csak a vége?
3: Ha előnyt nézünk, akkor az első veszélyes előny az a 3-4 gól, mert az gyorsan meg tud fordulni, és egy új lélektani helyzet alakul ki, egy új meccs kezdődik, illetve a következő ilyen lépcsőfok az 5-7, tehát az is el tud olvadni, sajnos tudnánk példákat hozni, akár bajnokok ligája döntőből is, de inkább ne tépkedjünk sebeket. Tehát igen, és erről olvastam egyszer egy tanulmányt, hogy labdarúgásban nem is gondolnánk, hogy milyen sűrűn fordul az eredmény, illetve pontvesztés vezet oda, amikor 3-0-ra vezet egy csapat. Hiszen 1-0-ás előny birtokában még fókuszált az a csapat, aki vezet. 2-0-nál már esik az a fókuszáltság, és onnan például 2-0-nál 2-1, megint csak egy új lélektan kezdődik, de 3-0-nál ez még fokozottabban. Én azt hiszem, 3-0-nál már a koncentráció a mértékben esett az előnyben lévő csapatnál, hogy az első gólt bekapja, a másodikat bekapja, és onnantól kezdve pedig óriási az a pszichológiai előny, pszichai előny, amivel bír a hátrányban lévő csapat. Érdekes dolgok ezek. Ez láthattuk tegnap is a City-n, de utána pedig Doku egy bomba gólt lőtt, és azzal lett 3-3, de Londonban ennek jobban örültek szerintem, mint Liverpoolban. Everton szimpatizánsok, hiszen az Everton a komoly tétje már nem volt, de az Arsenalnak meg ez lehet, hogy a bajnoki címét jelenti.
1: És plusz azért ezt, ahogy láttam, most néztem itt a Premier League tabelláját, hogy ha véletlenül úgy alakulna, hogy az Everton nyer még egy-két meccset, még akár egy konferencia ligát érő helyre becsúszhat, így a Chelsea is kikapott. Szóval azért ez nagyon érdekes. Milyen a belső, nem tudom, mechanikájának az egésznek az ilyen meccsnél, amikor a Citynek szinte kötelező hozni egy olyan meccset, az utolsó szem 8 meccsét győztesként hagyta az Everton ellenében. Most, amikor nagyon kell, akkor nem tudja hozni.
3: Igen, és a City 11 meccse nem kapott ki. Mert most a legutóbbi 11 mérkőzését nyerte, nem csak, hogy nem kapott ki. És hát most ebben a szituban olyan hibák voltak, hát ugye amivel egyenlített az Everton, egy hazaadott labda, kapusnak röviden hazaadott labda, tehát ilyen hibák nem férnek bele, hogyha valaki a bajnoki hajrában a bajnoki címért megy.
1: Tudod, mi ott az érdekes? Aztán persze nyilván beszélünk mindjárt kézilabdáról, csak azért tényleg nagyon sok minden történt ezen a meccsen, hogy amikor elhibázta a védő és hazadta, egyel ment a labda, vagy minusszal, akkor nem az volt, hogy oda futna és próbálna helyrehozni, én ezt tenném, úgyhogy nem tudok focizni, hanem fogta a fejét, és aztán letérdett, mekkora hiba. Pedig nem volt messze a labda, meg körülbelül olyat rúgott vele, mint anyám papucsba, tehát nem volt túl erős, hogy akkor még kettőt oda lehetett volna lépni, talán utoléri, vagy legalábbis megpróbálja, de meg se próbálta. Tehát ez nagyon fura.
3: Igen, és ezt megelőzően egy 3-4 percen volt egy ugyanilyen hibája, ami nem került sokba, mert Donnarumma hárított, viszont az is egy hozzáadott labdából alakult ki majdnem. Hát igen, talán a Citynél a védelemből a rutin hiányzik, és az a tapasztalat.
1: Eldőlt szerinted, hogy itt mondták, hogy esetleg Guardiola befejezi idén végén, és ezzel a döntetlennel azért komoly helyzetelőnybe került az Arsenal.
3: Hát igen, szerintem az Arsenalnak egyetlen egy olyan mérkőzése van, ami pontvesztés gyanúját hozza fel, az a West Ham elleni, ugye május 10-én a következő.
1: A West Hamnek is kell a pont.
3: Igen, nekik is, utána Burnley-vel játszanak, a Crystal Palace-tal, tehát nem hiszem, hogy ők ki tudnak már kapni, ha veszem meccset túlélik, ami ugye a BL meccs után lesz, hiszen ma bajnokok ligája az Atletico Madrid ellen, és 5 nap múlva a West Ham ellen, tehát gyorsan Arteta újra visszamehet a mennybe, mert már szinte ott járt, amikor mindenki odaadta egy pár héttel ezelőtt a bajnoki címet az Arsenalnak. Most úgy néz ki, visszakoparintják, ehhez ez a hét nagyon fontos nekik.
1: Igen, ott járt, bekopogott, és mondta, nincsen a kulcs, gyere vissza egy hét múlva. Na jó, akkor nézzük a kézilabdát, hiszen ez a speciális területed, de szerencsére a focihoz is értesz. Azért is beszéltünk erről. Szóval a női kézilabda magyar kupa egyfajta rövid, de mégis összegzést. Légy ő kedves, mondj nekünk.
3: Ugye előrehozott döntőt rendeztek, elődöntő címén szombaton. A sorsolás fura fintora volt, hogy a két óriás, a két bajnokok ligája top csapat összekerült, a Ferencváros és a Győr. Az első félidőben a Fradi jól tartotta magát, a Győr a második félidőben igazából sebességet váltott, és magabiztosan tudott győzni. Ugye a Fradiról sokszor elmondjuk, továbbra is igaz, hogy nagyon sok sebből véreznek, rengeteg sérültjük van érzékeny pozíciókban, balátlövőben, irányítóban, és ezt nem bírták el. Ami dicsérendő, hogy ugye volt egy őszi mérkőzés, ahol nagyon nagy különbség alakult ki a két csapat között, a 20-hoz közelítő végeredmény alakult ki különbségben, most ez abszolút nem volt tapasztalható már itt tavasszal, ahogyan ezen a Magyar Kupa mérkőzésen se. Ami még nagyon fontos ennek a meccsnek a krónikájához a magyar válogatott szempontjából, hogy Szemerei Zsófi fantasztikus formában védett.
1: Az jó, az jó.
3: Így van, és a másik oldalon pedig ugye papírforma eredmény született, a Debrecen került be a döntőbe. Az elődöntőben sajnos a Debrecennél is egy sérülés befolyásolta és negatívan hatott a kedélyekre. Jovana Jovovics rendkívül fontos láncszeme a debreceni gépezetnek, leginkább a támadójátékot tekintve, és hát eddig is náluk is Szabó Nina, Felszíni Galin szintén sérüléssel bajlódott, tehát azért a maródiak listája igen tekintélyes a civisvárosiaknál is. Így került sor a döntőre, Győr, Debrecen, vasárnap, ugye a bronzmérkőzés után, amelyet a Ferencváros megnyert a Moson-Magyaróvár ellen. A Debrecen az első félidőben meccsben volt, tehát ott volt, nem bírta leszakítani őket a Győr, de a második félidőben ugyanaz történt, amit a Ferencváros elleni mérkőzésre elmondtam, a Győr esetében kinyílt az óló, tempót váltottak, Szakó kiválóan védett, és rendkívül magabiztosan hódították el a Magyar Kupát.
1: Hamarosan ugye Final Four, szerinted az ellenfeleink nézték ezeket a meccseket? Mennyire nézik a többi csapat ilyen szintű mérkőzését, vagy ezzel már nem foglalkoznak ezen a szinten?
3: Hát biztos vagyok benne, hogy hát élőben nem feltétlenül nézték, a szombati meccseket biztos nem, mert például a Metziek biztos nem nézték, mert a Metz-Brest rangadót rendezték Franciaországban is, ahol 4-jel nyert a Metz. Viszont a videóelemzések során egészen biztos vagyok benne, hogy előkerül ez a mérkőzés, illetve ezek a mérkőzések, ahogy készülnek majd az ellenfelek a Győrre. Hát én múlt héten tanultam Szuper Leventétől egy fogalmat, hogy amikor valaki meglátja a Győr összeállítását, az optikai terror. ezzel teljesen egyet tudok érteni. Valaki megnézi a mérkőzést magát, hogy hogyan játszanak ezek a játékosok, milyen sebességgel, és mennyire komplexen védekezés, támadás tekintetében, illetve ezeknek az átmeneteit hogyan élik meg, a kapuból milyen teljesítmény jön, hát az magával ragadó.
1: E tekintetben esélyes a Győr idén? Final Four?
3: Abszolút esélyes. Én nem tudom elképzelni, hogy bárki el tudja kapni. Persze egy meccsen fordulhat, de annyira kimagaslik most a mezőnyből a játék összes szegmensében, hogy nem lehet kérdés.
1: Jó, csak tudod, ez mindig előfordul az ilyen téthelyzetekben, főleg nálunk magyaroknál kézlabdában, meg aztán pláne hagyd ne hozzak itt világbajnoki meg olimpiai döntőket, hogy és a BL szerintem, a Final Four, a női BL is már-már szinte ezen a szinten van, bár azért nyilván nem, de klub szinten mindenféleképpen, vagy minősítésben, hogy itt mennyire izgulják el. Bár ahány magyar van, a Győrben nem biztos, hogy ez annyira gond.
3: Igen. Hát nem, látszódik azt, hogy rendkívül jól élik meg a stressz helyzeteket is a győriek. Tehát egy olyan felszabadultság van, mert amikor teljesen jogosan, olyan szinten bíznak a tudásukban, és az egységükben, hogy nem tud olyan viszmajor szituáció jönni, amit ne élnének meg jól. Lásd évközben, amikor beálló nélkül maradtak, és Dőfer, Bryce-től játszott beálló pozícióban, és abszolút nem volt ez érzékelhető az eredményességükön.
2: Viszonylag régóta nézek én is kézilabdát, nem nevezném magam szakértőnek, csak egy lelkes szurkolónak. Itt most a Győrrel kapcsolatban nekem egy olyan érzésem van, hogy annyira automata az egész rendszer, hogy teljesen mindegy, hogy milyen sorozatban játszanak most. Az egy magyar bajnokság, bárki ellen, magyar kupa, bárki ellen, vagy BL, konkrétan ugyanazon a tempón tudnak játszani, nincsen könnyelműsködés egy ellenféllel szemben sem, tehát ők nagyon-nagyon élvezik ezt a beállt automata rendszert, és én azt vettem észre, hogy a meccseik során, amikor a második fél időben ellépnek az ellenfelektől, a DVSC is olyan jól tartotta magát, nagyon jó volt nézni, de hogy nem is konkrétan arra gondolnék, hogy a Győr fölkapcsol egy sebességi fokozatot, mert szerintem végig azon játszik, csak az ellenfelek nem bírják ezt a tempót tartani, és nagyon látszik tényleg, amit te is mondasz, a csapat kohézió, hogy mennyire élvezik annak a gyümölcsét, hogy ezek az automatizmusok, amiket begyakoroltak, azok mind-mind állnak és működnek.
3: Teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondasz, és a rendszerben mindenkinek megvan a helye, a feladata, és azt tökéletesen ellátja. Tehát ez valóban egy gépezet. Most, hogyha csak arra gondolunk, hogy Bruna de Paula micsoda idénye van, mekkora teljesítmény az övé, viszont akkor megállhatunk egy pillanatra, és gondoljunk vissza, Per Johansson első pár hónapjában, talán fél évében is mondhatjuk, Bruna de Paula mennyit játszott. Fájdalmasan keveset azoknak, akik rajonganak a brazil irányítóért, és nem értették, miért nem játszik. Azért nem játszott, mert nem a rendszerben nem tudta levetkőzni az ő felesleges dolgait. Nem tudott beállni a rendszerbe, sokszor felelőtlenül cselezett, a befejezéseket választotta a passz helyett, stb. És ahogyan magáénak tudta, elsajátította Per Johansson rendszerét, és elfogadta a saját szerepét ebben a rendszerben, onnantól kezdve pedig virágzik, és szerintem nem kérdés, hogy idén a világ legjobb játékos.
2: Gyuri, tegyük fel azt, hogy most te készülsz a női Final Four-ra, mint az egyik ellenfele a győri csapatnak. Van-e bármilyen pozícióban, vagy bármilyen játékelemben, szituációban ennek a Győrnek most szerinted gyenge pontja, amit esetleg az ellenfelek ki tudnak majd használni, vagy mindenki széttett karokkal áll, és hát reménykedik.
3: Hát mi meg kell próbálni, megkeresni az elemzések folyamán. Most annyiból talán szerencsés vagyok, hogy gyakorlatilag minden meccset láttam a Győrnek a Nemzeti Sportrádió által.
2: Na, hát ezért kérdeztelek pont.
3: Én ott érzem a gyenge pontot, amivel egyébként a Debrecen is próbált, és az első fél időben igen jól is élt a szélességei a Győrnek az 1-es-2-es védő közötti terület, hiszen középre koncentrálódik a védekezésük, és ott rendkívül stabil, tehát akár Jörgensennel, Dörferrel, Breistöllel szélesen lehet keresni a helyet, és nem hiába, hiszen inkább azt is adja oda a Győr. Na most onnantól kezdve pedig jön az a problematika, amit úgy hívnak, hogy Hapadu Szakó és Szemerei Zsófia, tehát nem hiába terelik oda a befejezéseket, hogyha a velük szembeni párharcokat a szélsők, illetve az 1-es-2-es védő között ugye beugró átlövők nagyobb hatékonysággal tudnak átélni, mint 60%, akkor lehet esély, de ez az egyik fázisát jelenti csak a meccsnek, tehát az, amikor rendezetvédelem ellen támad az adott csapat, hogy abból visszarendeződni, természetesen, ha gólt szerez egy csapat, akkor könnyebb visszarendeződni, mint technikai hiba által, de a legnagyobb fegyvere a Győrnek a védekezésből támadásba való átmenet. Az kardinális kérdés, hogy megoldja az adott ellenfél. Talán ami a támadójátékát illeti a Győrnek, ott, hát ez nagyon egyszerű lesz kimondjam, de erre a megoldást megtalálni nem annyira egyszerű, a Bruna de Paula előnyszerzésevel, szembeni védekezés megszervezésével lehet a hatékonyságát növelni az adott védekezésnek, de ez még egyszer mondom, ez messze nem ennyire egyszerű, mint ahogy én ezt kimondtam.
1: És más típusú, de mégis kézilabda, ugye BL Veszprém a Füksze Berlinhez látogat, Veszprém a Magdeburg otthonában játszik. Milyen előjelek ezek, vagy milyen, mit lehetett várni külső szemlélőnek?
3: Én a Veszprémtől meglepetést várok, és én azt tippelem, hogy tovább fog jutni a Veszprém, be fog jutni a Final Four-ba. Fantasztikus fordítás volt hazai pályán is, természetesen a veszprémi szurkolók nagy-nagy segítségével, ami most nem fog tudni olyan mértékben hatni pozitívan a Veszprémre, mert idegenben azért nyilván a Berlint többen támogatják majd. Sajnos a PIK Szegednek csekély az esélye, a hazai vereséget követően, tetemes vereséget követően. Én úgy gondolom, hogy elillantak a kölni álmok.
1: Majd a Tatabánya felépje harmadik csapatnak, ez majd idővel ő is odaér. Na és a véget akkor zárjuk focival, hiszen ezzel kezdtük. Épp most néztem, ugye ma Arsenal és Atletico Madrid BL elődöntő visszavágó, valami bődeletesen nagy óccal adják a fogadóirodák az Atletico Madrid győzelmét, közel 6-os az ócc. Mi érzel ilyen különbséget a két csapat közt?
3: Én nem, számomra meglepő. Abszolút meglepő, hogy ez a, ennyire az Arsenalt hozzák ki esélyesnek. Hát Simeone gárdája már sokszor megmutatta, hogy képes meglepetésre. És nem tudom, hallottátok-e, hogy szállodát is váltotta az Atletico Madrid?
1: Na, nem.
3: Hiszen nem akartak ugyanabban a szállodában maradni, ahol korábban voltak Londonban, mert akkor 4-0-ra kikaptak, és akkor megkérdezték még Diego Simeonét, hogy babonás, azért vált szállodát, és akkor azt válaszolt, hogy olcsóbb volt a szálloda, azért váltottunk.
1: azért tegyük hozzá, hogy 17 éve minden idők legjobban fizetett edzőről beszélünk, úgyhogy a hozott kupák száma 2, de ezt egy másik csapattól hozták el, egy másik csapat székházából. Na mindegy, Gyuri, köszönjük a beszélgetést, este 9 órakor, akinek van kedve, nézze meg, szerintem azért ez az első meccshez képest egy sokkal jobb meccs lesz. Én gól özönt várok, megmondom őszintén. Igen, mert senki nem ezt...
3: Én a múlt hét után nem merek semmit mondani, amikor azt mondtam a Párizs meccsre, hogy kevés gólt várok, igen, és lett 9.
2: Kevés gól, és Márkinyosz fejes.
1: Igen, ezt mondtad. Igen, és a fél időben 5 gól, és Márkinyosz pedig tért galácsra. Ért el egy kapufát. Tehát, hogy kb. Így tartottunk. Gyuri, köszönjük a beszélgetést, szép napot neked, de este megnézd a meccset te is. Köszönjük szépen. Marosán Gyurival beszéltünk. Kézilabdáról, persze, és labdarúgásról is, mi pedig mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
4: amíg te játszottál a téren. Én billentyűket gyúrtam a zongorán. Táncoltam a kötélen, és majdnem leestem.

0: Köszönjük szépen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma este az Arsenal hazai pályán fogadja az Atletico Madridot. Elkezdődött a matematika érettségi, ma is többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
2: Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20, a spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét a legrangosabb európai kupa sorozatban. A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik, a Bayern München a Paris Saint-Germain-t fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésen a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. A labdarúgó NB2 28. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a már feljutott Vasas 3-2-re győzött a vendég Budafok ellen. A listavezető angyalföldiek ezzel nagy lépést tettek a másodosztályú bajnoki cím felé. 14-9-es görögök elleni vereséggel kezdte a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtező 5.-től 8. helyért zajló rájátszását. A nemzeti együttes így nagy eséllyel lemarad a sorozat nyári szuperdöntőjéről. A magyar csapat ma 15 óra 45 perctől Japánnal csap majd össze. Egyenlített a MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. A címvédő székesfehérvári együttes a finálé második mérkőzésén a Kaposvár vendégeként nyert 3-0-ra. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása ezzel 1-1. 10 év után visszatér a Tatabánya kézilabda csapatához Bodó Richárd, ezt tegnap este jelentette be a klub. A 33 éves balátlövő jelenlegi csapata a Szeged nemrég közölte, hogy közös megegyezéssel szerződés bont a játékossal. Bodó Richárd 2011 és 2016 között már volt a Tatabánya játékosa.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak, délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek, a szóbelik júniusban lesznek. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a tegnapi magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítás a tanulók képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke, Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösen az irodalmi műveltségi teszt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Duró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Ma van az aszma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1 kedjén. A világmozgalom az aszmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára, a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Világszerte több mint 260 millió ember szenved aszmában, amiben évente mintegy 450 ezeren halnak bele. Hazánkban több mint 300 ezer diagnosztizált aszmás él, de a valós szám ennél is nagyobb.

0: jobb lehet.
1: Közlekedés.
0: Az M3-ason Budapest felé a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű veszteg el. A 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de a torlódás lassan oszlik fel. Baleset történt a 2-es főúton Bács belterületén, a 35-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Aztán sokan haladnak az M0-áson, az M5-ös csomópontja és az M4-es csomópont között, valamint Maglód és Pécel között mindkét irányban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható. Holnaptól néhány fokkal hűvösebb lesz, és egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel egy Levente velem szemben, Szuper Levi, hello Levi.
2: Szia Levi, jó reggelt, Harsányi Levente.
1: És jó magam is, azon gondolkodtam, hogy milyen Leventét lehetne még behívni. Levente Péter nem, mert ott... Na mindegy, ne is ezzel agyaljunk, hanem hogy akkor kellőképpen egészítsük a mi társaságunkat, Csisztu Zsuzsival, aki itt van velünk. Hello Zsuzsi, jó reggelt!
3: Sziasztok! Egy picit javítok itt a nemek arányán, bár a szép magyar leventék közé, hát így azért ez egy nagyon nemes lehetőségbe kérekedni.
1: Mi köszönjük, hogy itt vagy velünk, és beszélhetünk mindig jó veled, és érzek némi giroszos akcentust a háttérben, aminek nyilván oka is van, mert hogy megint egy nagyot alkottál, álmodtál, és kiutaztál ugye a csapatoddal, és Varga Barnival és az egész ottani közösséget néztétek és beszélgettetek, mesélj nekünk erről.
3: Így igaz, ugye nem titok, hogy az elmúlt években már azért sok izgalmas helyszíni interjúval próbáltuk bemutatni, akár a különféle bajnokságokban, ugye elsősorban a magyar sportkiválóságok, a magyar játékosoknak a hétköznapjait, úgyhogy Gulácsi Péternél voltunk Lipcsében, ugye voltunk az egész Dárdai családnál, Berlinben, aztán később, így van, Löw Zsoltéknál is, úgyhogy, és hát legutoljára egyébként nagyon izgalmas volt, hogy Détári Nőme hétköznapjaiba is bepillanthattuk, és elképesztő a visszajelzések alapján, hogy Détári mennyire ott van még mindig az emberek fejében, úgyhogy ennek is nagyon örültem, hogy Döme egy ilyen fit és aktív életet mutatott nekünk a kedves feleségével együtt. Ez ugye most nem titok, hogy szerintem azért, aki a magyar labdarúgást figyelte, pláne az téli átigazolási szezonban, pontosan tudta, hogy az egyik legnagyobb hoppá az volt, ugye, hogy Varga Barnabás eligazolt a Ferencvárosból, és sokáig találgattuk, hogy hova megy. És aztán most, amikor itt Athénban végig interjúoltam, gyakorlatilag szinte mindenkit, aki körülötte dolgozik, teljesen érthető volt ez a választás, és hát az is kiderült, hiszen Barnabással is hosszan beszélgettünk, hogy olyan miért Görögország is, miért az AEK Athén. Ugye itt az a úriember, az a szervező dolgozik Pálko Nikolés személyében, aki hát egy jó pár évvel ezelőtt mondhatni megreformálta még a Fehérvárt, illetve ugye a Vidit, és egy egészen elképesztő szintre hozta, a nemzetközi ligákig vitte, bajnoki címet és sok minden egyebet felmutatva, tehát egy olyan a szakemberről beszélünk, ugye ő is egyébként tavaly nyáron került ide az Athén csapatához, aki egyészt nagyon jól ismeri a magyar labdarúgást, nyomon is követte a magyar élvonalt, és amikor a téli átigazolási szezon van, ugye arról volt szó, hogy erősíteni szeretnék az AEK-nak a csapatát, akkor nagyon érdekes volt, hogy ő nem egy csatát keresett, hanem ő Varga Barnabás szemelte
1: ki. Segített, hogy ők már ismerhették egymást.
3: Így van, így van, ismerhették is egymást, és nyomon is követte Barnabásnak ugye még egészen korábbról, tehát gyakorlatilag a Pakson, Pakstól kezdve a Ferencvároson átvezető útját, és figyelte, nézte, hogy a nemzetközi porondon is, hiszen van a Ferencvárosa az Európa Ligában is ugye vitézkedett, és nagyon fontos volt számára, hogy egy olyan puzzle elemet, egy olyan játékost hozzon ide az Athénba, az AEK csapatába, amelyik amúgy egyébként egészen jó csatásorral bír, de valahogy úgy tűnt, hogy egy fontos elem még hiányozhat, és hát ez tökéletesen bebizonyosodott, hogy ez a játékos, ez Varga Barnabás kell, hogy legyen. Úgyhogy még mi is szerintem sokat elmélkedtünk a tél folyamán arról, hogy vajon jó igazolás volt ez Barninak, hogy ez a 4,5 millió euró az mennyire számít kiemelkedőnek, hogy egy 31 éves játékos, tehát azóta már azt szerintem egyértelműen látjuk és tudjuk, hogy nagyon kiemelkedőnek számít. Az pedig különösen, ugye, hogy 2029 nyaráig szól ez a szerződés, tehát hogy ekkora bizalmat adtak mondjuk így az életkora ellenére, bár én nem szerettem ezt Barnival kapcsolatban mondani, mert azt gondolom, hogy Varga Barnabás tipikusan az az eset, aki egy, hát majdnem az elkallódás széléről induló pályafutást nagyon későn kezdett meg, és éppen ezért a kifutása is a szokásossal ellentétben nagy valószínűséggel hosszabban tart, és hát legyen ez így. Úgyhogy nagyon megtisztelő volt, egy pici segítséget is kértem Eszterházi Mártontól például, ugye, aki az egyik egyik legkedvesebb és dicsőbb emlékű magyar játékos itt kint, valóban a mai napig is ismerik a nevét, szurkolók is megsorolhatnám, akikkel beszéltünk, akiket megállítottunk. De az különösen érdekes volt, hogy az ő jó voltából megismerkedhettünk az EKT-n mondjuk így múzeum igazgatójával. Elmentünk egyébként valami stadionba, és megnéztük ezt a nagyon-nagyon izgalmas, nagyon szép múzeumot, ahol hát elképesztő mennyiségű magyar labdarúgó relikviáit őrzik. Egyébként még Puskás Ferencnek is van itt meze, és hát természetesen Eszterház is ide tartozik, de a jóval korábbi évekből egyébként olyan kitűnő magyar edzők és szakemberek, akiknek nem is annyira ismert a neve, úgyhogy nagy becsben vannak itt a magyar labdarúgók, és hát ugye az meg különösen izgalmas, hogy úgy tűnik, hogy Varga Barnabás nem csak úgy befogadták, hanem kifejezetten nagyon-nagyon szeretik, és sokat várnak tőle.
1: Zsuzsi, mennyire más az ő életük, mint amit mi elképzeltünk? Az egy-két focistával már forgatást láttuk a hétköznapjaikból, amit megmutattak. Nyilván nem mindent, és nem feltétlen úgy, ahogy azt szeretnénk, de azért majdnem mindent bele tudtok forgatni. Mennyire más, mennyire, hogy mondjam, fura európai szemmel, meg Görögország azért mégis azért Európa, de azért távol, kicsit azért távol van kis hazánktól.
3: Igen, nagyon jól érzékeled azt, hogy ugye nyilván egy olyan klubból érkező, mint a Ferencváros, Barnabás már megtapasztalta, hogy milyen egy nagy klub játékosának lenni. De mégis ő maga is azt mondta, hogy ez egy egészen más szint. Szóval túlzás nélkül mondhatom, hogy itt tényleg a labdarúgás az embereknek egy kicsit vallás, egy kicsit minden. Hát azt képzeljétek el, hogy ugye a vasárnap esti mérkőzésen, amelyet ugye a Panathinaikos ellen vívott az AEK Athén, és ami ugye 0-0-ás döntetlennel zárult, és majdnem született egy Varga gól, de ugye egy pici
1: híje volt a dolognak. Beleforgathatok a 0-0-ba?
3: Hát, beleforgattunk egyébként beleforgattunk az edzés, tehát a melegítésbe is, és az is nagyon érdekes volt, hogy itt az a szabály, hogy az ellenfél szurkoló tábora nem kap jegyet, pláne nem kap jegyet egyébként a Panathinaikosnak a 16.000-es nagyon régi és ilyen katlanszerű arénájába, ahol a 13-as szektor az ultráknak egy, azt kell mondanom, annyira hírhet gyűjtőhelye, hogy Európa szinten is a legkeményebbek közé tartoznak, hát már a stadion körüli bejutásunk sem volt izgalommentes, olyan elképesztő mennyiségű terrorelhárító és katona sorakozott fel a stadion körül, nem viccelek, tényleg így van, úgyhogy az sem volt egy kis kihívás. Viszont az valóban érdekes, hogy a másik aréna, ugye ahol éppen aznap nem történt semmi, hiszen ugye nem az AEK stadionjában zajlott az a mérkőzés, hát azt képzeljétek el, hogy a mérkőzést megelőző edzésnapon Márko Nikolics tartott egy nyílt edzésnapot, 15.000 néző töltötte meg az edzésen az arénát.
1: Az
3: 15.000. Tehát ez egyszerűen döbbenetes. Azt mondta Varga Barni, hogy még ő se látott ilyet, pedig azért már a Fradival megtapasztalt, hogy milyen a szurkolás. És azon a napon, amikor pedig maga a mérkőzés volt, akkor az aréna körüli kivetítőkön, szabad tereken, kávézókban, éttermekben gyakorlatilag egy gombos ütem lehetett lejteni, hömpölyögtek az emberek, és csak azt várták, és várják, és most már ugye egyre közelebb lépde az AEK-hez, hogy előbb-utóbb az a bajnoki cím meglegyen, ugye 6 pont az előnye most az AEK-nak ugye két mondjuk relatíven nyakán loholó riválisával szemben, és hát most már nagyon úgy tűnik, hogy a hátralévő 3 mérkőzést igazából már csak az AEK ronthatja el, reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni. Szóval egy szó mint 100 nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt látni ezt a elképesztő szeretetét ennek a csapatnak itt Athénban, és hát persze van nyilván a Fana is egy városi rivális, de most nagyon úgy tűnik, hogy a régóta vágyott bajnoki cím annyira közel került, hogy egész elképesztő izzás van a városi légkörben emiatt. Hát ami fantasztikus dolog, hogy a mérkőzés másnapján egy picit olyan dologban lehetett részünk, amire nagyon sok stáb vágyik, és nagyon sokan. Még senki előttünk az AEK edzőközpontjában nem látogathatott el. Nekünk sikerült ezt a privilégiumot élveznünk, úgyhogy kikocsikáztunk odáig, és bemehettük a szentélybe, ugye, ahol a titkok történnek.
1: Na, mesélj.
3: Na, hát itt nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt végignézni tulajdonképpen az edzést, és és azt a hangulatot, azt a belvilágát ennek is csapatnak, amitől egyébként olyan jól működik most ez az egység, és hát arra meg külön nagyon büszke vagyok, hogy már annak ellenére, hogy mondták, hogy hát ez ilyen csapatpoliszi, hogy hát nem lehet a szezon végéig egyébként senkit sem meginterjúvolni. Márko Nikolics egy olyan részletes interjút adott, és olyan mélyen belement annak az elemzésébe, hogy Varga Barnabást hogyan szemelte ki, mennyire tartotta ezt jó ötletnek, hogy illeszkedett be a csapatba, és milyen erényei vannak, hogy öröm lesz majd hallgatni, amikor elkészül ugye ez a Csisztus Podcast epizód. És hát az meg tényleg extra-extra, hogy utána meg lehetőségünk volt Barnabást elkísérni ide, az aténi otthonukba, ahol a mennyasszonyával együtt fogadtak minket, úgyhogy megismerhetünk majd egy fantasztikusan aranyos és kedves ifjú hölgyet, illetve Varga Barnit, civil, mondjuk így most az aténi mindennapjaikban, ami egészen különleges.
1: Mennyire más, mint a pályán? Nyilván nem van a ruhában, de egyébként.
3: Nagyon, nagyon önazonos. Varga Barnabás, azt gondolom, és majd meg fogjátok látni, és Krabics Laura, a mennyasszonya, és egy rendkívül szimpatikus, önazonos értékrendjükben, a szentpéterfai, mondjuk így, hétköznapokat és értékeket hordozó csodálatos ifjú pár, hihetetlen szerénységgel, józansággal a világ dolgait illetően. Majd szerintem választ fogunk kapni a kérdéseinkre, hogy ennek az itt nagyon rapid, nagyon-nagyon gyors karriernek, ami a szemünk előtt zajlott le, Gyirmódtól Paksig, Pakson át a Ferencvárosig, és most a Ferencvárostól ugye az AEK közelgő remélhetőleg bajnoki címéig, meg fogjuk érteni, hogy ez szerintem egyszerűen azért következett be, mert egyrészt van egy végtelen tehetséges játékos, aki élhal a labdarúgásért, és azt is érteni fogjuk, hogy mindezen kívül pedig a világ hívságjai kevéssé érdeklik, és ez szerintem nagyon ritka dolog manapság.
2: Ugye itt lehetett hallani ugye a csapatváltások itthon is, hogy az alkalmazkodás képessége az Barninál mennyire jó. Most a pályától egy picit eltávolodva ezt a mediterrán légkört, ezt a mediterrán közeget, hogy tudta Barni szerinted megszokni? Nyilván egy ilyen közegbe egyszerű beleszokni, egy ilyen mediterrán hangulatba, de mégis vigyázni kell vele, mert könnyen el tud vinni egy másik irányba is.
3: Abszolút jól látod. Mégis azt gondolom, és szerintem ez az egyik titok vele kapcsolatban, hogy egy jól és könnyen alkalmazkodó karakterű, és valahogy ugye a labdarúgás nemzetközi nyelvét meg annyira hihetetlenül folyékonyan beszéli, és kiderül az is, hogy minden egyes új közegben, egy új csapatnál ő az az ember, aki először tényleg, és ez el is hangzik majd az interjúban, a szertárossal, illetve a csapat körül mozgó emberekkel kerül a legjobb viszonyba. Tehát, hogy ő szereti ezen a szinten bebiztosítani magát, hogy úgy minden olyan emberrel, akinek köze van a végső jó teljesítményhez, azzal ő lepacsizik, jól van, otthonosan mozog, és aztán persze az, hogy a csapatban elfoglalt helyét az hogyan biztosítja, az pedig egyszerűen a pályán mutatott elképesztő teljesítménye hozza ki a többiekből, és hát nyilvánvalóan ő egy jókedélyű karakter, egy nagyon-nagyon sikerre éhes, és hát azt ugye nem is kell talán ecsetelnem, hogy a pályán mennyire lát, hiszen amikor figyeltük őt akár ugye a hazai élvonalban, akár a válogatottban, akkor pontosan tudjuk, hogy valami párját ritkító módon helyezkedik, és látja meg a réseket, és tényleg zseniális módon fejezi be ugye adott esetben a támadásokat, akár fejjel, akár lábbal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van benne, és tudjátok mit, amikor arról beszélgettünk, ugye, hogy a majdnem elkallódás, és az osztrák ötödosztály, és a garázskapu építés, és amikor valaki csak dolgozik a hétköznapi megélhetés mellett, és hogy mellette az imádott sportágát, labdarúgást tudja üzni, és maradhasson a sportban, akkor azt gondolom, hogy ott derül ki az az elkötelezettség, annak a mélysége, amit nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem ad meg neki az élet, és aztán szerencsére így alakult a pályája, hogy végül is mégiscsak felfedezték, és bejárta ezt a fantasztikus utat, de pont ezért nem veszítette el a valósághoz való viszonyát, és szerintem ma, a mai futballban ez nagyon ritka jelenség, és szerintem ez adja a Varga titoknak valahol a hátterét, illetve az, hogy nem komplikálja túl a dolgokat. Tehát ő akárhova megy, neki egy célja van, jól akar focizni, és hasznos tagja akar lenni a csapatnak.
1: Mennyi idő lesz, amire lesz láthatjuk? Már teljesen kész vagytok? Mikor lesztek kész az anyaggal?
3: Hát ugye most az a helyzet, hogy minden helyre és minden megszólalóhoz jutottunk, aki ezt szerettünk volna, úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Ugye nagyon nehéz ezt tudni előre, amikor az ember egy olyan helyszíne megy, ami azért egy ilyen zárt belső világ, hogy vajon milyen bepillantást engednek, és nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy tényleg nagyon szimpatikusan és megengedően nagyon-nagyon sok mindent láthattunk. Ugye a helyzet az, hogy a következő napokban azért meg van 3 sorsdöntő mérkőzése hátra az Athénnak, úgyhogy azt bizonyos szempontból valószínűleg megvárjuk, és nagy valószínűséggel majd a bajnokság végéhez fogjuk igazítani a premiért, ez a terv. De én azt gondolom, hogy egy olyan keresztmetszetet láthatunk hazánk egyik legkitűnőbb labdarúgának az életéből, amilyet nem nagyon szoktunk, pláne nem ilyen mélységben, úgyhogy majd mindenkit, és hát beszélnek lesz természetesen azért egy hanganyagként, podcastként készülő összefoglalója is, úgyhogy majd a Nemzeti Sportrádió hallgatói is kaphatnak belőle ízelítőt, de nyilván majd a teljes epizódot érdemes lesz megnézni.
1: Köszönjük szépen, jó napozást, jó pihenést, jó munkát kívánunk nektek.
3: Olyan hideg volt az első nap, majdnem lefolytunk a Parasztmenkosztadionjában, úgyhogy ennyit az májusról.
1: Nagyon szépen köszönjük, puszilunk, ölelünk, és várjuk, hogy elkészüljön az anyag, és már nézzük. Köszönjük szépen,
3: szia,
1: köszönjük szépen. Csisztus Zsuzsival beszélgettünk, és sajnos búcsúznunk kell, Levi. Azért látom, azért a szemedben azt egy darab könycsepet elmorzsoltad, hogy a görög jégkorong, hogy az miért nem olyan erős? Már oda eligazoltál volna, nem?
2: De pont arra gondoltam, hogy milyen kár, hogy Zsuzsi nem előbb csinálta ezt a podcast sorozatot, meglátogathatott volna Kazaksztánban, amikor ott játszottam. Tehát az egy jó anyag lett volna.
1: Látod, sport és sportolók között, sporták között ilyen különbségek vannak. Levi, köszönjük szépen, hogy itt voltál ma, nagyon élvezetes volt veled a mai reggel, úgyhogy várjunk majd vissza téged is, meg persze a hallgatókat is. Ennyi volt már a Sportrádió Sportreggel adása. Holnap reggel úgy fent reggel 6-kor találkozunk. További szép napot mindenkinek. Sziasztok, hello!
2: Sziasztok!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
2: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
3: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Olimpiai bajnok labdarúgó, aki backdöntőt is vezetett. Kalapácsvető, aki 24 évig tartotta a magyar csúcsot és 3 olimpián szerzett érmet. Gerelyhajtó, aki a legtöbbször vitte a magyar zászlót 5-karikás játékok megnyitóján. És egy sportlövő hölgy, akit a vadászat mitológiai istennőjéről neveztek el a szülei, Diánának. Sajnos valamennyiük hangját már csak a szalag őrzi, de remélem örömmel hallgatják ezeket a 20-25 évvel ezelőtt készült beszélgetéseket. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió Archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A sikeremberekről szóló 2 órás műsorunk első főszereplője egy olyan sportember, aki 1935-ben született, 29 évesen olimpiai bajnok lett labdarúgásban, de nem kapott döntő után aranyérmet, 41 évesen backdöntőt vezetett játékvezetőként, és tagja volt a Győr első magyar bajnok labdarúgó csapatának. Lantos Gábor mutatja be Palotai Károlyt, és ő is beszélget vele.
7: Ha azt mondom, hogy Palotai Károly mondjuk 100 emberből 99 azt mondja, hogy játékvezető, 100-ból 80 azt mondja, hogy Győr, 100-ból 50 azt mondja, hogy olimpiai bajnok, de hányan mondják azt, hogy Békés Csaba?
8: Hát gondolom, még kevesebben, hiszen 1955-ben kerültem el Békés Csabáról, és hát azóta jó pár eltelt.
7: Úgy gyerekeskedett Békés
8: mennyiben? Igen, Békés Csaba, és sőt, a nagyszüleim azok Gerendáson éltek, és az édesapám is onnan került, úgyhogy kicsit nosztalgia után volt legutoljára Békés Csabának, akkor elmentem Gerendásra, mert Hajdanában még tényleg a délutánonként a kis állatokat legeltettem, és volt egy olyan időszak, amikor hajnalban Békés Csabára már vittük a görög dinnyét, szóval ezek ilyen nagyon-nagyon régi emlékek, de azt hiszem, hogy egyszerűen nem lehet elfelejteni, és tényleg a nagyszülőket és a gerendási indulást, hiszen aztán édesapám Békés Csabára került tűzoltóként, és utána aztán a Vásártér volt a szüleinknek a háza. Hát ott tanultam meg aztán a focit igazából, mert abban az időben még az iskola után, amikor hazafele jöttünk, már kezdtük a focizást, úgyhogy megvolt a grund. Hát nagyon szerények voltak a lehetőségeink. 5 voltunk testvérek, abból 4 fiúk, ha csak a nővérem, hála Istennek még él, 2 már idősebbek elmentek. Utolsó gyerekként szinte oda pottyant az élet a szülői házba, és jó, anyám azt szerette volna, hogy leány születik, úgyhogy 3 napig nem is nézett rám, amikor látta, hogy hát ebből kisfiú lett belőle. Így alakult aztán, hogy a 7 év az a gyerekeknél sokat jelentett, hiszen a legidősebb bátyám az 19-es születési volt, én meg 35-ös, tehát 16 év különbség, úgyhogy amikor pici gyerekként, amikor ott sétálgattam, akkor mindig meghúzták a fülemet. Ennek az lett a vége, hogy valóban jó nagy füleim lettek, mert az egyik nevem is a füles voltam. Később aztán, amikor elkezdődött a foci életem, és amikor igen-igen nagy meleg nyári délutánonként mindig a ifi csapatban délután meccseink voltak, hát akkor bizony a nagy meleg miatt, a lajhár miatt azt szokták meg a közönség, a szurkolók. De foci volt minden, szinte életünk. Akkoriban, ahogy mondom, nagyon szerényen élhettünk. Én is a ruhákat általában idősebb testvéreimtől kaptam meg, tehát új ruhám az későbbiek folyamán lehetett egyáltalán megkapni. Én soha nem láttam a szüleimet veszekedni. Tényleg szerény körülmények között, de valahogy megmaradt az embernek az életébe későbbiek folyamán, és igyekezett ugyanezt kialakítani a családnál, és ez hála Istennek így van most már a 2 fiunknál, és ahol a családok vannak, ugyanez a stílus megvan, és ez nagyon sokat jelentett a későbbiek folyamán is.
7: Az édesanyja hogy fogadta a futballt? Hogyha Puskás öcsire visszaemlékszem, ő mindig azt mondta, hogy jó nagy pofonokat kapott, amikor az iskola helyett a futballpályára ment. Az ön édesanyja vagy édesapja hogy fogadta ezt a akkor még hobbinak induló tevékenységet, vagy játékot?
8: Hát hadd mondjam el, hogy például az édesapám először engem látni, az amikor a B-válogatottként már játszottam Békés Csabán, és egy NDK elleni mérkőzésen 1-0-ra nyertünk, és én rúgtam otthon a egyetlen gólt, úgyhogy nagyon öröm volt. Ez volt az egyetlen és első olyan mérkőzés, amikor kijött a mérkőzésre. Nem örültek különösebben, de hát miután mindegyik bátyám futballozott, inkább arra kellett figyelni, hogy a cipőre vigyázni kellett, úgyhogy nem véletlenül akkoriban mezítláb játszottuk a mérkőzéseket a piacon, vagy hát ott a vásártéren, ahol csaták zajlottak le. Amikor a bátyám, aki katonaként került Szegedre, és ott a Szegedi Honvédnál védett és focizott, én meg még Békés Csabáról nézegettem és szurkoltam neki, hogy csapatérem is elsősorban ő miatta. Amikor aztán Szegedről Győrbe került, és valahol emiatt kerültem én is később a győri csapathoz, hiszen akkoriban még 19 évesen vagy 20 évesen menni kell katonának, vagy pedig, és hát akkoriban ez volt a nagy lehetőség, hogy a NB1-es csapatoknál volt egy ilyen 30-as kontingens, legalábbis Győrött mindannyian volt, hogy nem kellett katonának menni, hanem focizni kellett. Hát nem volt könnyű elmenni Békés Csabáról, mert akkor már csak egyedül volt a többi gyerek közül, hiszen mindenki kiki röpködött a világon. A nővérem az Kecskeméten, majd később Budapestre került. Idősebb bátyám az megnősült, meg a másik bátyám is, hát az egyik Békés Csabán, aztán a később egészen Orosházára, meg Szegedre is került. Szóval olyan szél röpködtünk az egész országba. Annál is inkább aztán nem, hogy Békés Csaba után Győr jött a következő állomás, hanem nem túl sokáig, 55 után 56 időszaka a számomra egy 20 hónapos freiburgi németországi állomást jelentett, amire előtte soha nem is gondoltam volna, hogy valaha elmegyek az országból. De akkor, aki itt élt Győröt, az tudja, hogy tényleg nagyon cúgos volt. Biztos, hogy valamivel könnyebb volt számomra elmenni, hogy éppen már nem volt közvetlenül a szülői ház, hanem a Békés Csaba 301 néhány kilométer az valamivel megkönnyítette azt, hogy na, kimenni valahova külföldre, talán ezt megkönnyűbítette.
7: És miért jött haza?
8: Az, hogy Freiburgba kerültünk, annak is megvolt a maga meseszerű ténye. Amikor a haverommal, a Páfi Tottóval, aki a bal szélsője volt a Győrnek, egy ilyen edzésen egy egymás között mondogattuk, hogy ki kellene menni. Menjünk? Hát menjünk. Szóval ez volt az egész. És akkor azt beszéltük meg, hogy na másnap vonaton találkozunk, vagy egy állomáson, másnap délelőtre beszéltük meg a haverommal, találkozunk Kiskabátba, ez már november volt, hát azt mondja, nagy bőgés van, egy-két gyerek volt, szüleim nem akarnak, hogy elmenjek, hát nem megyek. Hát addig sikerült rábeszélni, hogy úgy, ahogy volt, nekilordultunk a vonatnak, és hát így kerültünk aztán Kopházán túl Ausztriába, és így kerültünk aztán Lécen keresztül, Ausztrián keresztül, egészen a svájci, német, francia határ csücskébe. Ausztriába voltunk egy lágerbe, ahol mindig adták a lehetőséget, hogy hova lehet társaságnak menni, akkor nekünk vagy Kanadába, vagy Svájcba, vagy Németországba. Tehát összehozták az egész gárdát, mi Kanadába eleve nem is akartunk menni, bennünket vagy a Németország, vagy Svájc. Hát a németországi volt az első, egy újságban láttuk, hogy az MTK Freiburgba játszik egy mérkőzést. Szerettünk volna az MTK-sokkal találkozni. Hát a szombati meccsre már nem értünk oda, viszont csak másnap reggel mentünk ki a pályához, ott mondtuk, hogy magyar futballisták, a MTK nagyon jól játszottak, nagy volt a sikerük, és mindjárt ment a telefon a menedzsernek, hogy na, vannak magyar játékosok, mindjárt vittek is bennünket, ők nagyon okosak voltak másnap, mert az MTK még ott maradt, és elvittek bennünket, hogy jogos az igazság az, hogy ezek magyar játékosok. Hát a bátyám akkor már válogatott volt előtte, sikerült számunkra, amikor egy fityingünk nem maradt már a zsebünkbe, kaptunk egy szerződést, egy 10 000 márkás, ami nekünk, hát az nem igaz, milyen jelentett, és a havi 800 márkás fizetést. A csapat NB1-es volt akkor, amikor oda kerültünk, és addig, amíg mi vártunk, addig volt egy olyan mérkőzése a Freiburgnak a utolsó előtti fordulóba, ha otthon nyernek egy Augsburg ellen, akkor bennmaradnak, ha kiesnek, akkor kiesnek, vagy ha kikapnak. Hát az élet így produkálta, hogy fél időbeli 2-0-ás vezetés után kikaptak 3-2-re, és így már NB2-be kezdhettük. Amíg vártunk, addig már a 8. vagy 9. fordulóba játszhattunk mi is már az NB2-be. Nem sikerült egyáltalán feljutni odáig, de amikor már ott kialakult, hogy nem lesz feljutás, akkor levették a kis pénzünket, amit mi akkor, a mi mentalitás egyszerűen el sem tudtuk képzelni, hogy ilyet meg lehet velünk csinálni. Ez volt az egyik ok, hogy aztán hazajöttünk. A sógornő második gyerekét várta, és akkoriban még az volt a lehetőség, hogy aki 1958-ig visszaér, és semmi gond nincs, akkor semmi bajunk nem lett. Azóta NB1-es csapat a győr. Egyszer volt egy olyan szituáció, amikor kiestünk volna, de föl emelték így a létszámot, hála Istennek, úgyhogy azóta én mindig mondom, hogy amióta én megjöttem, azóta visszajöttem, az ott a NB1-es csapat etója.
7: Indul az NB2-ből, és eljut 1963-ban egy félidényes bajnokságig, és eljutnak a Benficáig.
8: De hát ahhoz előbb még bajnokságot kellett nyerni. Ez
7: ami nem volt mindennapos, hogy a félidényes, és hogyha jól tudom, igen, akkor rengeteg döntetlennel tudták, és 6 győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség.
8: És ráadásul úgy, hogy már mi lejátszottunk a mérkőzéseinket, és a Fradinak még volt 2 mérkőzése, ahol ha csak egy pontot szerez, és megnyeri a bajnokságot. Ez volt a Szeged és a Dorog, és meg még, sőt, még előtte is volt egy, azt hiszem, egy nagy veresége, ha jól tudom.
7: A Honvéd 7-2-re elverte, így van.
8: És akkor Szegeden kikaptak, de akkor is egy szerdai napon volt Dorogon a Fradinak a mérkőzése, mi még Sopronban voltunk egy ilyen barátságos meccsen. Hát ott ugye nézegetik, de igazából mindenki azt mondja, hát a Fradi ez legalább egy pontot Dorogon szerezni fog. És akkor, amikor hallgattuk a közvetítés, egy-egy volt még hátra 7 perc, vagy 6 perc, 5 perc, és ez a nagy kiabálás, hogy 2-1 a Dorog javára, megállt a játék, minden. Ez óriási öröm, a Szuromi Tónit azóta is emlegetjük a nevét, mert ugye öröktag volt, és hát hazafelé végig nótázás, szurkolók vártak bennünket, hát így kerültünk aztán meglepetésként, de valahol egy kicsit a vidéknek a öröme volt, hiszen aki ismeri a labdarúgást, tudja, hogy nagy várad volt az első, aki abban az időszakban, akik hozzánk tartoztak, megnyerték a bajnokságot, mi meg mi voltunk az elsők ilyen értelemben, akik vidéki bajnokságot nyertünk. Hát a sorozat aztán ezeken a nemzetközi találkozókon tényleg összetalálkozott a közönség. Eddig is nekünk nagyon jó szurkoló párnánk volt a régi pályán, a vagongyár közelébe. Hát ott szinte mindenki ismert mindenkivel, és igaz, hogy 6-8 000 nézők Dorog elleni mérkőzésen is, vagy egy, amikor a Fradi jött, akkor meg 10 000 ember mindig kín volt. Hát ezen a nemzetközi mérkőzéseken aztán hiszen még akkoriban meg lehetett csinálni, hogy padokat lehetett bevinni a salakos pályához, nem kellett attól félni, hogy ebből verekedés lesz, vagy közönség azért sokkal normálisabban viselkedett, mint sajnos mostanában. Hát telt házak voltak.
7: Bocsánat, ennek ellenére a Benfica elleni elődöntőt már Budapesten játszottak.
8: Igen, hát ez meg már talán reális volt a vezetés is, hogy a Benfica ellen, ha itthon is vagyunk, nyerhetünk. Két mérkőzés alapján valószínűsége az volt, hogy az egy nagyon jó csapat volt akkor, az nem véletlen a portugál válogatottnak szánt szinte.
7: De Eusébiót fogta?
8: Nem az Eusébió, Eusébiót azt a Máté Jancsi fogta. Én nekem a Koluna volt a ellenlábasom, ő volt a csapatkapitány, ugye találkoztunk is, mert jó magam is az voltam, és Koluna pedig balszekötet játszott, hát én, mint jobb felületet, akkoriban még úgy jobban megmondtak ezek a posztok. Budapesti mérkőzésen az ugye teltházzal, 80 ezer néző, annyian fértek akkor bele. Nagyon jó meccs volt, nyerhettünk volna, a helyzeteink voltak, Korsos Pistának két ilyen zicsere volt, nem sikerült, ők pedig a második fél időben 1-0-ra vezettek. A visszavágón az első 10 percben Lisszabonban két zicserünk volt, nem tudtuk berúgni, utána az első fél időben még Eusébio kétszer, Torres kétszer, és ezzel már 4-0-ra elrendeztek bennünket, de hát nagy dolog volt, hogy egyáltalán odáig eljutott a csapatunk, úgyhogy nagyon jó gárda volt. Igazából jó voltak erősítések, hiszen akkor került hozzánk a Hovázsai Laci, a Kósós Pista Zalaegerszegről előtte, akkor a Máté Jancsi, és nem véletlen, hogy azok közül a gyerekek közül, aki később is idejött, a Stolc Jancsi, a Kis Zsoni Újpestről, és így tovább, hogy azóta is itt ragadtak. Tehát ez nem véletlen, hogy a hangulat maga, a közösség, az sokat jelentett.
7: Ha én lennék ön, és mondjuk ön lenne most a kérdező szerepében, akkor föltehetné azt a kérdést, hogy van-e hiányérzete az életében. És ha én lennék Palotai Károly, akkor talán kettőt mondanék. Egy, hogy nem játszottam a tokiói döntőn, és ezért egy ostoba szabály miatt akkor nem kaptam olimpiai aranyérmet, pedig ott voltam az olimpián, és addig játszottam. A másik pedig a 78-as világbajnoki döntő, amelyet egy olasz Gonella nevű ember vezetett ön helyett, nekem meggyőződésem. Mert melyik fáj jobban? Vagy egyik se fáj?
8: Igazából az olimpiai győzelem azért, mert nyertünk, az valamennyivel kevésbé bánt. A másik az egyáltalán nem. Azt is majd elmondom, hogy miért. Olimpiai döntő kihagyása az egy pehes szituáció volt. Ugye akkoriban még nem volt csere lehetőség, és egy tényleg utolsó edzések utolsó pillanataiban, amikor szabadrugást gyakoroltam, kaptam egy húzódást, ami egyszerűen nagy ijegység volt elsősorban számomra, amikor Lakat Kacsi bácsi, ugye, volt az edzőnk, amikor látta, hogy egyből baj van, de megadta azt a lehetőséget, azt mondta, hogy másnap te tudod, elvállalod, akkor játszol.
7: Hát, ugye nem volt csere, tehát ezt tegyük hozzá.
8: Igen, hát akkoriban nem volt csere, tehát az emberek nem csinálhatta meg azt, hogy most mégis elindul, aztán utána a következő percben már sérülés megtörtént. Hát ez egy kegyetlen, hiszen az előzetes időszakokban a seletezőkkel, a spanyolok, svédek ellen minden előkészítő mérkőzésen jóformán játszhattam, és pont az utolsó mérkőzésen nem. Hát hogy maga az olimpia amúgy is egy csodálatos. Ahhoz ott lenni a későbbiek folyamán is volt szerencsém, mint játékvezetőként is, de játékosként mégis más. Meg akikről az ember televízióban vagy a újságon keresztül nagy neveket láthatott, és ott találkozhatott, beszélgetett, valami csodálatos időszak, de Kacsi bácsi azért nagyon vigyázott arra, hogy ott nagyon lofrálni ide-oda nem lehetett, ott edzeni kellett, úgyhogy még amikor mondták, hogy el lehet menni Tokióba, akkor is inkább pihent az ember, mert hát onnan túl sokat nem csámborogtunk, de hát meg volt az eredménye. És hogy ilyen apróságokon is sokon múlott, például a románok elleni nagyon nehéz mérkőzésen, amikor a Gelei Józsi kivédte a 11-esét.
7: Eltört az ujja Geleinek. Ő a másik ilyen, aki nem játszhatott a döntőben.
8: Na most viszont Kacsi bácsinak meg volt ez a jó húzása, hogy kettőnként elküldött bennünket olyan meccsen, ahol más csapatok játszottak, és a románoknak az valamelyik mérkőzésen a orosz Pali volt az, aki figyelte, hogy mi történik, és kapta mindjárt a Gelei a kispadról, hogy X, aki rúgja a 11-est, az jobb oldalra rúgja. Most mi is tudhatjuk, hogy ez persze rúghatott volna aztán a másik oldalra is, de úgy látszik, hogy valóban ez bejött, mert szokása volt ezek szerint oda. Elég volt a Józsinak, a Velejnek, hogy beindult egy pillanattal, elég volt ahhoz, hogy tényleg új törés következett, de kivétel is nem tudtak egyenlíteni, mi rúgtunk még egy óta, 2-0-ra nyertünk, ez volt egyik legnehezebb mérkőzés. Leglátványosabb előtte a jugoszlávok elleni mérkőzésen, a 6-5-ös mérkőzés volt, úgyhogy ez tényleg egy csodálatos meccs volt, és az Egyesült Arab elkezdte, volt a 6-0-as győzelem, és volt a csehszlovákok elleni, hát ahol én nem játszottam. Most miután tényleg egy elnézést, hogy mondom, hogy butaság volt a rendezőknek, hogy ma már a szertárosok is kapnak jóformán, akik ott voltak kint, csak az a 11 játékos, aki a pályán volt, csak az kapta meg a olimpiai aranyérmet.
7: De ha jól tudom, megcsináltották.
8: Igen, de hát érdekessége ennek megint csak, hogy voltak, amikor hazajöttünk utána, voltak, aki azt mondta nekem is, hogy hát azért jó lett volna, hogy megcsinálták volna nálunk is, hogy hát te hozzál a kapitány, és így tovább, hogy valaki a játékosok közül odaadta volna. Azt mondom, nem, és nem is lett volna jó.
7: Ki játszott ön helyett a döntőben?
8: Szepesi Gusti volt, igen, és azt mondom, hogy az élet néha jól csinál dolgokat, mert nekem nem nagyon szimpatikus volt ellenfelem, akivel kellett volna játszanom, az a Maszni nevet, egy ilyen kis apró balösszekötő, nagyon jó cselező gyerek volt, és hát ezt aztán a Szepesi az leradírozta, úgyhogy az semmit nem csinált, hála Istennek, de a lényeg az volt, hogy amikor hazajöttünk, akkor a klub megkereste a olimpiai bizottságot is, összedobták azt a pénzt, ami kellett, ahhoz hát nem túlságosan sok pénzt kellett összeszedni, de a lényeg az, hogy megkapták a nemzetközi olimpiai bizottság részéről is ezt az engedélyt, megcsináltatták, és egy itthoni mérkőzésen kaptam én is meg, és hát nem véletlenül mondtam eddig is, hogy többet kaptam azzal, hogy a közönségemnek is benne van a szeretete ennek az olimpiai aranyéremnek.
7: Tehát ön egy olyan olimpiai bajnok, akinek nincs eredeti olimpiai bajnoki
8: hát
7: cím.
8: Igen, nincs, az már egy másolat, de ugyanúgy most lesz majd éppen kiállítás, úgyhogy már én is leadtam, ugyanúgy Békésen van, és elvittem meg, hát az öröm ugyanúgy megvan, hála Istennek, de kegyetlen pillanatok voltak, amikor az embernek el kellett dönteni, hogy nem pontosan, amiért az ember hogy éveken keresztül, vagy mérkőzéseken keresztül próbálkozott és reménykedett, aminek nem volt sikere.
7: Na most akkor ugye 78, a másik csalódás az én szememben. Én nagyon pici gyerek voltam, mindössze 6 éves, hát sok mindenre nem emlékszem, de valaki azt mondta nekem, hogy attól a pillanattól fogva, hogy ön megkapta a brazil-argentin mérkőzés levezetését az úgynevezett közép szakaszában, vagy közép döntőjében a világbajnokságnak, biztossá vált, hogy ebből döntő nem lesz. Miért?
8: Hát, miután a későbbiek folyamán is volt ilyen szerencsém, hogy 4 éven keresztül a FIFA játékvezető bizottságának tagja voltam. Benne voltam én is, hogy hogyan történik egyáltalán a játékvezető küldés, így a döntőnek a kijelölése is. Soha nem volt ilyen gondom, hogy most előre milyen mérkőzést vártam, vagy óhajtottam volna. Itthon a bajnoki mérkőzéseken is az ember természetes, hogy örült annak, ha egy nehéz mérkőzést kapott, ami látszólagosan nehezebb, de az embernek azt a meccset kell, amit megkap. Na most a 78-as VB-n már volt egy mérkőzésem, az Ausztria-Spanyol mérkőzés, ahol hát szerencsésen az osztrákok nyertek, azóta is emlegetnek, mert ott nekik is kellemes emlékeik voltak, de amikor megkaptam a mérkőzést egy argentin barátunknál, ott volt az összes játékvezető gárda családi látogatásnál, és akkor közölték, hogy na, kikapja a következő mérkőzést, és többek között így a brazil-argentin mérkőzést. Hát ugye ott is számomra persze egy nagy öröm, de ugyanakkor tudta az ember, hogy hát ez nehéz mérkőzés lesz.
7: Sőt, hát bocsánat, ez olyan meccs volt, ami mindent megváltoztathatott volna.
8: Igen.
7: A pályafutását, a további pályafutását, meg egyáltalán?
8: Hát igen, egyáltalán, hogy az ember ezt megkapta, ez már egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Általában minden mérkőzésre az ember rákészült. De talán ez volt a szerencsé az embernek, hogy valaha játékosként átérzett jó pár mérkőzést, és így láthatta azt, hogy amikor mentünk kifelé a pálya felé, hát a két csak rá kellett nézni a játékosokra, hogy abszolút nem voltak szinte magukban, hanem ezért volt nagyon-nagyon nehéz reagálni az eseményekre. Akkor legalábbis én úgy éreztem, hogy nem szabad sárgát adni, vagy minden, mert hanem akkor kellett volna akár a pirosat is. De hát ez persze ez egy ilyen elképzelés, ott az embernek tenni kellett. Na most elég kemény összecsapások voltak, próbálkoztak, az ember fújt minden, de én is éreztem, hogy most már lépni kell, mert ez azért nem hagy, 8-10 percig ment ez a játék, és valahol, és ez szerencse biztos, hogy kell hozzá, hogy akkor érezte az ember, hogy most már a labda volt közelben, és akkor ugye elment a játékosoknál a köd a fejekbe, és akkor már lehetett tényleg játékvezetőként működni, lehetett fújni. Nem véletlenül, hogy az egész mérkőzésen 3 sárga lapot kellett.
7: Igen, kihozni. De azt a 3 sárgát az első negyed órában adta.
8: Nem. Pontosan ez, hogy ez volt a poén, mert ha mindjárt az első 10 percben adom, akkor vagy kiállításom belőle, vagy akkor önmagammal szembe lettem volna. Úgyhogy a sárgát már utána lehetett adni, amikor már nem volt a veszély annak, hogy annak esetlegesen mindjárt kiállítás lett volna. Na az is szerencse volt, hogy senki nem rúgott egy gólt se, mert lehet, hogy akkor elmehetett volna a hangulat is.
7: Így volt a legjobb, hogy 0-0 lett?
8: Hát, mert mind a két csapatnak megvolt a lehetősége. Hát így aztán ugye argentinok okosan Peru ellen aztán rúgtak egy 6-os. Jobban oldották meg, mint a brazilok. De a lényeg az, hogy végül is örült az ember, hogy vége volt a mérkőzésnek. Semmi különösebb.
7: De ezek után hát nem odaadom a döntőt annak, aki ezt így lehozza?
8: Nem, abszolút. Az ember már annyira ismerős ott a dolgokban, hogy ilyen meccset egyet kap az ember. A döntőt az már nem valószínű. Lényege még az, hogy a Gonella volt az olaszoknak az első emberük. Megadta neki azt a lehetőséget, miért ne tegye. Úgyhogy biztos, hogy megkapta. Nem is volt könnyű mérkőzés, az se a döntőnek a levezetése. Nekem egy pillanatig nem maradt az, hogy hát illett volna. Nem. Ez
7: de illett
8: megadta
7: volna.
8: Az ember, akik itthon a szurkolók, a magyaroknak szurkol valóban, és ez egy jó érzés, hogy az ember, amikor haza is érkezett, akkor az ember megkapta a visszajelzést, hogy hát nagyon nehéz volt, és bizony nagyon féltünk az vagy az első 10 percben, hogy mi lesz ezzel a mérkőzéssel, aztán az végül is sikerült. 81-ben vezettem a második backdöntőt, mindent vezettem, amit kupadöntőket, amit csak lehetett.
7: Ugye volt backdöntő 2 darab, volt kekdöntő, UEFA kupadöntő.
8: És a backdöntő közé is azért meg kell említeni, hogy 4-en vagyunk a világon jelen pillanatban. Volt a Leo Horn, volt a Lobello, és volt a Dinst, és jó magam, akik. Tehát ezek olyan nevek, amik tényleg játékvezetésben és a labdarúgásban benne vannak. Tehát mi voltunk, akik duplázók. Előtte volt az UEFA kupa döntő, aztán volt a nagyon látványos Bázelban egy backdöntő, összedobott Barcelona, ott 4-3-as meccs volt, a Barcelona nyert, és volt 2 mérkőzés, az mindegyik 1-0-ás volt. Az első volt a 76-ban Glasgow-ban Bayern Saint-Étienne, és 81-ben pedig volt a Párizsban a Liverpool és a Real Madrid mérkőzés. És mellette még nagyon korán voltam a Buenos Airesbe, amikor volt a Independiente és a Atlético Madrid, akkoriban még voltak a dél-amerikai és Európa mérkőzések, és ott voltunk 3-an egy ilyen mérkőzésre, és ennek az volt a érdekessége még, hogy ott előtte nem jelölték, hogy ki vezet a 3-an közül, mert volt egy olasz Lattanzi és volt a Holland Korver, jó magam, húztuk, hogy partjelezni, vagy vezetés, úgyhogy azért mosolyogtam, mert nagyon akarta és szeretett volna az olasz vezetni a Lattanzi, és én meg úgy magamban, jaj, de jó lesz nekem a partjelezni, és nem vártam meg volna, és szerencsére a Korver vezette, de ráadásul egy első olyan szituáció, amikor Dél-Amerikában voltam, ahol családias volt, gyerekek, asszonyok, úgy, ahogy egy mérkőzésnek illik, de nagyon élmény volt, hogy ilyen Dél-Amerikában is már akkor, hát még a argentin világbajnokság előtt volt ez a látogatás.
7: Valamiféle kárpótlást jelentett, azért, bár nem akarom tényleg bebeszélni, mert látom, hogy nagyon elégedett ezzel a sorssal, amit önnek osztott, de valamiféle, hát nem is kárpótlást, hanem dupla örömöt jelentett az, hogy 94-ben aztán az a Pul Sándor vezette a világbajnoki döntőt, amikor ön a FIFA bíró küldőbizottságának is a tagja volt?
8: Óriási öröm volt. Nem szégyellem a könnyeimet, amikor ott sikerült a döntés, hogy a sajnos megkapta a lehetőséget. Szóval valahol az ember egy kicsit a az öröm a lehetőség, hogy valamit picit is, az ő volt a döntő, mert hát ahhoz le kellett a meccseket vezesse előtte is, de ahhoz, hogy az ember ott volt, és ahhoz a sportdiplomáciai tevékenységnek csak annyiban volt szerencsés, hogy nagyon jó kapcsolataim voltak a többi játékvezető bizottság tagjaival. Érdekes módon ugye ott legalábbis mindjárt az első döntésnél 7-3 volt a Sanyi javára, tehát ott már csak hármat kellett valahogy rábeszélni, hogy őnek is, mert ugye arra volt a lényeg, hogy mindenkinek kell.
7: Ja, nem úgy volt, hogy többség dönt?
8: Nem.
7: Abszolút többség
8: kellett?
7: Abszolút
8: többség kellett, tehát addig még a 7-3 utána még annak a hármat, és ennek az volt a érdekessége, hogy az európaiak közül pontosan a meg
7: a belga, igen?
8: Igen, meg a Kazarin, a olasz, Sanyi ellen. Tehát a
7: Mikkelsen volt
8: Mikkelsen
7: az ellen.
8: Mikkelsen volt, igen. Tehát ő lett volna. 7-3-nál már nekik is rá kellett jönni, hogy vagy nincs értelme, és így lett aztán a döntés, így vezethette a Sanyi mérkőzést.
7: Én azt hiszem, hogy az egész életét beutazta, a világot bejárta, most már megállapodott. De most már itt Nyúlon, Győr mellett egy ilyen szőlő, pince, Présház, Vikendház kertjében beszélgetünk április közepén. Úgy gondolom, hogy megállapodott. Jól gondolom?
8: Nagyon boldog ember vagyok, hála az Istennek, a családiam. A két fiunknál egy-egy unoka, ami nagyon-nagyon örömmel jönnek ők is, meg mi is várjuk őket. A csapatom Győr is azóta is NB1-ben van, nagyon sok barátom van itt a közelben, és itt Nyulon is. Győröt nagyon szeretem, és ugyanúgy, mint a régi városomat, Békés Csabát, de ugyanúgy szeretnek engem is, legalábbis úgy érzem. És a foci annyi minden jót adott az életemnek. Hát ma már tényleg közel a 74-hez mit mondhat az ember? Csodálatos.
7: Mit szeretne még elérni?
8: Azt hiszem semmi különösebb, csak egészséget, meg az egész, nem csak a családomnak, hanem valamivel nyugodtabb és szolidabb életet, mint ami most az országban van, mert nem jó dolog, amikor egymást többen bántjuk, mint amit kellene, vagy szabadna. Én azt remélem, hogy ez valóban úgy alakul, amit mindenkinek jól lenne és szerencse lenne. Én továbbra is csak azt szeretném, ha egészségünk legyen.

0: hétről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Milán Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milán Kristóf, még kell egy kicsi, Milán Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó BL-ben, tart a matematika érettségi, ma is többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
4: Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20, a spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét a legrangosabb európai kupa sorozatban. A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik, a Bayern München a Paris Saint-Germain-t fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésem, a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. A labdarúgó NB2 28. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a már feljutott Vasas 3-2-re győzött a vendég Budafok ellen. A listavezető angyalföldiek ezzel nagy lépést tettek a másodosztályú bajnoki cím felé. 14-9-es görögök elleni vereséggel kezdte a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtező 5.-től 8. helyért zajló rájátszását. A nemzeti együttes így nagy eséllyel lemarad a sorozat nyári szuperdöntőjéről. A magyar csapat ma 15 óra 45 perctől Japánnal csap majd össze. Egyenlített a MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. A címvédő székesfehérvári együttes a finálé második mérkőzésén a Kaposvár vendégeként nyert 3-0-ra. Az egyik fél harmadik sikereig tartó párharc állása ezzel 1-1. 10 év után visszatér a Tatabánya kézilabda csapatához Bodó Richárd, ezt tegnap este jelentette be a klub. A 33 éves balátlövő jelenlegi csapata a Szeged nemrég közölte, hogy közös megegyezéssel szerződés bont a játékossal. Bodó Richárd 2011 és 2016 között már volt a Tatabánya játékosa.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Elkezdődött a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az EduLine. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak, erre 45 percük van, és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következnek összesen 70 pontért. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját, friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz. Úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban 2 ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkóterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. A Trump kormányzat tavaly szeptemberben indította a támadásokat, amelyek a dél-amerikai és karibi térség állítólagos kábítószercsempészeket

0: egész útvonalai célozzák. Emberjogi szervezetek tiltakoznak az amerikai hadsereg akciói ellen, és jogtalannak nevezik azokat.
1: Közlekedés.
0: Az M3-ason Budapest felé a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű veszteg el. A 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de a torlódás lassan oszlik fel. Baleset történt a 2-es főúton Vác belterületén, a 35-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Aztán sokan haladnak az M0-áson, az M5-ös csomópontja és az M4-es csomópont között, valamint Maglód és Pécel között mindkét irányban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Zsivócki Gyula kalapácsvető 4 olimpián vett részt. A 60 évi római és a 64 évi tokiói olimpián ezüstérmet, a 68 évi mexikóvárosi olimpián pedig bajnoki címet szerzett. A kalapácsvetés világcsúcsát 2-szer, Európa csúcsát 7-szer javította meg. 1958 és 1970 között 13 egymást követő évben lett magyar bajnok. 1958-tól 1982-ig tartotta a kalapácsvetés magyar rekordját. Az aktív sportolást 1973-ban fejezte be. Ő volt az első 70 méter felett teljesítő magyar kalapácsvető. Az 1937-ben született sportolóval Molnár Dániel 2001-ben beszélgetett.
4: Könnyű azoknak, akik egész életüket a sport bűveletében tölthették. Könnyű és átkozottul nehéz. Az 1937. február 25-én Budapesten született Zsivócki Gyulát az Isten is a Magyar Dobóiskola bajnokai örökösének teremtette. De kimondhatja, hogy könnyű útja volt annak a fiatalembernek, akinek elődei, például az olimpiai bajnok Németh Imre, iszonyú magasra állították a mércét. Miként ezt tette a kalapácsvetés későbbi mexikói olimpiai bajnoka is. A csodálatos 73 méter 36 centiméteres aranyat érő dobást még megelőzte 1000, 100 és millió dobásból a technika tökélyre fejlesztését szolgáló próbálkozás, és persze néhány országra világra szóló eredmény, magyar bajnokság, győzelem az Univerziádén, Európa bajnokság, olimpiai ezüst. Vannak emberek, akik nem csak a sport bűveletében élnek, hanem sporttörténelmet is írnak. Zsivócki Gyula volt az első atléta, akinek a kezéből először szállt 70 méternél távolabbra a kalapács. Ő volt az, aki nem csak dicsőséget szerzett a magyar atlétikának, hanem iskolát teremtett, és ő az, akinek egész élete valóban a sportról szól. Felesége Komka Magdolna klasszis magasugró, fiai közül Gyula, ifjúsági Európa-bajnoki győztes labdarúgó, Attila pedig tízpróbázó.
5: Mielőtt ugye a beszélgetéseket megterveztem volna, a régi nagyokkal váltottam egy-két szót, és érdekes, amikor Szepesi Györgyöt megkérdeztem, akkor azt mondta, hogy nem Dömötör gólja, nem Nándi lövése, nem Balcó futása a legnagyobb csoda, amit megélt a sportban. Az előbbi három a legnagyobb élmény, de a csoda az Gyula győzelme a halál felett majd Mexikóban. Kezdjük a nehezével rögtön, már a győzelemmel a halál felett.
6: 63 őszén volt ez. Mindig a Kennedy gyilkossághoz pontosítom, mert első operáció után lábadoztam. Azt megelőzőleg semmi jele nem volt ennek. Ez egy régi perforált vakbélből rá, 10-valahány évre rá egy ilyen lenövés volt, ami egy bélszükületet okozott, amivel bélárzálódásom lett, és ezt sajnos nem vették észre, ezt ki kell, hogy mondjam így. Nem vették észre, és hát ez odáig fajult, hogy élethalál közé kerültem. Ez is egy borzalmas dolog, de legborzalmasabb mai napig számomra, hogy abszolút esélyes voltam a következő évi Tokió olimpiára. A 63-as évben nem vertek meg, világranglista vezető voltam, tehát minden esélyem meg volt arra, hogy Tokióba végre olimpiai bajnokságot tudok nyerni. Hát ez a betegség akkor úgy nézett ki, hogy ez keresztbe húzta.
4: De hát napokon keresztül azért aggódtunk, mert azért valamiféle emléképem neked is van, hogy egyáltalán életben maradjál.
6: Hogyne, hát ez mai napig halálos betegség. Főleg az olyan elhanyagolt állapotban, hogy én kerültem ebből. Kétharmadrész is hashártyán be volt gyulladva, egyharmadrész vastagbelemet kellett eltávolítani későbbiek folyamán. Tehát általában azért ebből nagyon ritkán jönnek vissza emberek.
4: Akkor karácsonyi ajándéknak kaptad az újjászületést?
6: Hát valóban, de nagyon gyenge voltam.
4: Akkor már családi körben voltam?
6: Igen,
4: voltál?
6: Családi körben, de hát 75 kilóra fogytam le 102 kilóról.
4: Komos. És 75 kilóról újra 64-ben oda tudtál állni a dobókörbe.
6: Igen, igen, az egy csodálatos időszak volt az életemben. Hát az első operáció után még következett, a kettő, összesen három, mesterprofesszorhoz kerültem, hála Isten. Isten nyugosztaljon, már nem él. Három szakaszos műtét mellett döntött. Ugye először ugye a gyulladásnak kellett visszamenni, tehát megvolt az orvosi szempontja ennek a három szakaszos dolognak. A második januárban volt, a harmadik pedig február 24-én, azért tudom, mert 25-én van a születésnapom, az volt az utolsó műtét, az már plasztikai, de hát ugye belső részeket is távolítottak még el akkor.
4: Ilyenkor az embernek, amikor újjászületik, akkor a legelső, hogy megkapaszkodik az életben. De mit mondtak az orvosok, és mit gondoltál te arról? Képes leszel egyáltalán még egyszer dobókörbe állni?
6: Rendkívül érdekes volt, mert nem is gondoltam arra, hogy én meghalhatok. Nagyon halványan, de nekem az volt a legborzalmasabb megélni, hogy hát az olimpiai bajnokság, vagy esetleg a sportpályafutásom, ez befejeződik. TFS korunkban tanultuk anatómiát, és tudtam, hogy a hasizmomat, ha szerte szét szabdalják, akkor ez nem lesz egy szúr szerencsés a felkészüléshez. Kértem, hogy a középen ott van a lineal, vagy ilyen fehér vonal, ilyen ínszerű dolog, amiért ugye gyakorlatilag nem vágnak izmot, ott vágjanak. Meg ilyeneket tárgyaltunk, meg pedig gondolom, hogy mosogott rajtam a szakmai szempontból, de a későbbiek után konstatáltam, hogy valóban ott is vágtak, gondolom szakmailag is ott volt jó. Tehát ilyen részletekre is figyeltem, nem gondoltam arra, hogy meghalhatok meg, hogy én mostan lenni vagy nem lenni, hanem egyszerűen az, hogy olimpia vagy nem olimpia.
4: És attól kezdve felgyorsultak az események, igen, tehát ami munkát végeztél, ugye van 8 hónapod rá, hiszen szeptemberben jön már a tokiói olimpia, vagy valahogy így. Neked kettőzött erővel kellett dolgozni.
6: Csodálatos időszak volt az életemben. Mazovista lettem, és élveztem azt, hogy szenvedek. Egyszerűen az, hogy újra emberek közt vagyok, élek, és újra edzhetek. Hát a kezdet olyan volt, hogy április 3-án volt az úgynevezett első edzésem. A újságírók és a fotóriporterek kijöttek a TF pályára, és ott akartam egy 400 méteres kört futni, és egy téglával gimnasztikázni egy kicsit, és hát végelemben futottam egy olyan 150 métert, leálltam, visszaslottyogtam, mondtam, hogy uraim, inkább csak a téglával csinálok valamit. Tehát ilyen állapotból indultam, április 3-án volt ez. Első időszakban az volt, hogy újra sportoló legyek. Ez nagyon gyorsan bekövetkezett. Csodálatos, ott nap mint nap javultam. A izmok, a szervezet emlékezett még elvégzette az előtti munkákra, és fantasztikus roham léptekbe javultam. Megadtak minden lehetőséget, tatán volt egy ilyen, külön főztek nekem. A későbbiek folyamán másik lépcső az volt, hogy kijutni az olimpiára. Ez csodálatos volt, azt ígérték, hogyha, és ez nagyon jó esett akkor, hogyha egy vezető sem megy az olimpiára, ugye ez akkoriban nagy szó volt, te akkor is mész az olimpiára. Ez egy nagy önbizalmat adott nekem, akkor már tudtam olyan 62-63 méter körül, ami még ugyan nem volt elegendő ahhoz, hogy reálisan ki tudjak menni, és ott valamilyen eséllyel induljak, de nagyszerű érzés volt, hogy bíznak bennem. A harmadik lépcsőfoka az volt, kis szerencsém is volt ott, Esmit Csanyi egy ilyen influenzát kapott, és nagyon leromlott fizikai állapota volt, és hát a magyar bajnokságot én nyertem 66 méter 66 centivel, 4 darab 6-osra emlékszem már pontosan, életem talán legmeghatóbb és legnagyobb sikere volt, mind verseny. Nagyon sokan kijöttek megnézni engem. Szépen vezették föl, már hatalmas tapsot kaptam. Nagyon sokan kijöttek. több ezer ember kijött azért, hogy megnézzen. Eredmény hirdetésnél pedig hát egy hosszantartó olyan vastapsot kaptam, ami az életem talán legszebb emlékei közé tartozik. Egyrészt a siker, másrészt a, hogy vissza, újra már itt vagyok, és hogy szeretnek. Ez nagyon-nagyon meghatározta. Hát a negyedik fokozat ugye az olimpiára való felkészülés volt, ami úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült. De erről létben még nem tudtam utolérni magamat, technikailag már úgy, ahogy. Előző nap könnyedén dobtam olimpiai rekordot a selejtezőbe, és másnap pedig egy olyan hatalmas zuhatag jött le, és hosszantartó ilyen zuhatag, egy ilyen trópusi esőszerű dolog, ami az én lehetőségeimet teljesen keresztbe húzta. De így is megvolt a lehetőség, mert ötödik sorozatig vezettem, és akkor Klím Szovjetunióból egy dobást elkapott, jó nagy különbség volt a második és a legjobb dobása között, egyet elkapott, és így második lettem. Nagyon-nagyon mérges voltam, ez látszott is a dobogón, nem az ellenfélre, nem magamra, ez körülményekre, hogy ez a fránya eső, ha nincs, akkor áttáztam, nagyon rossz szerelésünk volt. Beckhamre még szerencsétlenség is jött, hogy felkészültem én, mert reggel vettem ott egy shopba, ott az olimpiai faluba vettem egy esőkabátot, és akkor divat volt ez a orkánkabát, és azt vettem, mondom, ez későbbre is jó lesz, és az áttázott. Ha egy egyszerűen plastik kabátot veszek, akkor lehet, hogy én vagyok az olimpiai bajnok. Hát ilyen kicsik.
5: Hát azért vagy olimpiai bajnok. Négy olimpia nem mindenkinek az életében adatik meg, és ebből a négy olimpiából kezdjük azzal, hogy mindig a legjobb öt között, kezdjük azzal, hogy két ezüst meg egy aranyéremmel, és három olimpiát kellett várnod, szóval a harmadikon sikerült csak. Ez türelmetlenné tett, az elsőnél még fiatal voltál.
6: Fizikailag én nem voltam olyan erős, mint a többiek. Én ritmusérzékem, gyorsaságom, talán a technikám, ezek voltak, amikvel én fel tudtam venni a versenyt a nagyobb fizikai erővel rendelkező vetélytársaimmal szembe. Nyilvánvaló, hogy egy fogos rossz kör az engem jobban befolyásolt, mert nagyságrendben százalékosan nagyobbat tudott rontani az én eredményességemet.
5: A nagy kalapácsvedőkkel milyen viszonyban voltál? Hiszen nekünk volt egy német Imrénk, Csermák Jóskánk.
6: Hát olyannyira kapcsolatban voltam, hogy a Csermák Jóska hatására kezdtem 52-ben, mikor megnyerte 20 évesen a olimpiai bajnokságot, az nagy lökést adott nekem, hogy én kalapácsvető legyek. Német Imrét később ismertem meg már az edzőtáborokban, amire én emlékszek, a nagy tisztelet irántuk. Ez motivált bennem. Későbbiek folyamán pedig hát Imre mind elnök volt, ugye mikor én nyertem, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke volt, és Jóska pedig az én edzőm lett, akinek hatására kezdtem a kalapácsvetést, azzal lettem magyar válogatott, későbbiek pedig az olimpiát ővele tudtam megnyerni.
5: Érezhető volt a három a magyar igazság most vagy soha, hogy Mexikóban vagy nyersz, vagy le kell mondani arról, hogy mint olimpiai bajnokot üdvözölhessünk.
6: Én akkor ezt nem így fogtam fel. Inkább talán arra koncentráltam, és nagyon jó volt a Csermák Jóska hatása. Éreztem már, hogy van olyan tapasztalatom, hogy ha olimpia van, akkor az teljesen más. Ezt mindenki így éli meg.
5: És mint új olimpia doppingszer, szabad a doppinglistán, és volt neked még egy doppingod, mert a második és máig is tartó házasságod az szintén valami módon Mexikó idejére
6: esett. Mexikó után történt ez, nem volt még semmiféle jele ennek, hogy mi összekerülünk, és ez inkább a müncheni olimpián, az utolsó olimpián után realizálódott. Hát közben pontosan ez a négy év, a müncheni olimpián arra ment rá, hogy volt egy vállásom, amiből lelkileg eléggé összetörve kerültem ki. Nagyobbik fiam akkor még kicsi volt, nagyon meggyötört ez a vállás. Hát ez a sportra is rányomta a bélyegét. A Magdival München után jöttünk össze, ami hála Isten a mai napig nagyszerűen működik.
5: Ugye volt már akkor egy kisfiad, aki később aztán nagyfiú lett, és aki ifjúsági Európa-bajnokságot nyert Moszkvában. Labdarúgó Európa-bajnokságot, tehát téged a család is megajándékozott egy-két hasonlóval, mint amivel te minket megajándékoztál.
6: Nagyon nagy eufolikus hangulatban voltunk. Az egy nagyszerű eredmény volt, a Bicskei féle csapat Moszkvában megnyerte a ifi EB-t. Azt gondoltuk, hogy akkor valami elindult, de aztán ez a magyar légkör teljesen lehúzta ezeket a gyerekeket. Későbbiek folyamán az a szovjet csapatból páron ott voltak, akik minket megvertek hat, nem tudom mennyire Mexikóban, nem emlékszem,
5: 6-0-ra.
6: Ez jellemző mai napig. Most már a vége fele jár, a sportpályafutása talán egy vagy két éve van, de elmondhatja, hogy sikeres volt, és nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok rá. Egy időben ő vitte tovább a Zsivoszki nevet, ugye hát a labdarúgása maga népszerűségével. Kétszer nyert magyar bajnokságot, kétszer magyar kupát. Válogatottság nem sikerült neki, mert pekje volt, meghúzódott a lovaglóizma, mert Svejtszeren a bicskébe tette volna a csapatba, úgyhogy válogatott keret volt csak. De végeredményben én meg vagyok elégedve nagyon az ő sportpályafutásával.
5: A kapcsolat kettőtök között?
6: Nagyon jó, felnőtlen, jó, van két unokám.
5: Fiú, legalább az egyik?
6: Nagyobbik fiú, a kisebbik lány.
5: Na akkor úgyhogy még mindig van egy újabb, aki viszi tovább a Zsivoszki
6: minden rendben
5: neve.
6: Van, most következik majd egy másik időszak, amikor a úgynevezett nagybetűs életbe is vissza kell, hogy szokja.
5: Van egy másik fiú, ő már Komka Magditól, az egykori magasugró bajnoktól, és szintén olimpikon. Azt mondom, hogy Magdi is két olimpián volt, ugye?
6: Igen, Mexikó és München. Ifjúsági világbajnok, 10 próbába, U23, tehát 23 év alattiakba versenyét pedig megnyerte az Európa bajnokságot.
5: Az Attila az Isten ostora.
6: Igen, most a világbajnokságon Edmontonban pedig negyedik helyezést ért el. Most jönnek a gondok, mert magából többet kell adni ahhoz, hogy előbbre tudjon lépni. Fizikailag nem akaratban, hanem inkább gondolkodásmódban.
5: Igazi sportszülő vagy különben?
6: Szigorú vagyok. Külső szemmel nézve. Semmivel sem vagyok szigorúbb, sőt sokkal engedékenyebb vagyok, mint magammal voltam.
5: Egy-két fordulópontot már hallottunk az életedből, ugye az olimpiai bajnokság, a betegség, a két ezüstérem története, a házasságváltás, de arról, hogy az életed magát hogy élted, arról talán kevesebbet valamivel.
6: Aki arra teszi a fejét, hogy valamiben a világ legjobbja legyen, ha csak nem olyan, ami egyszerűen tehetségből meg lehet oldani, de szinte sehol nincs már olyan, az élet semmelyik területén nincs olyan, amit csak tehetségből lehet megoldani, az csak belépő. Nagyon nagy szorgalommal is önmarcangolással lehet eljutni. Hát elég sokan vagyunk itt a földgőn, és bármibe, egy valamiben legjobbnak lenni, ha csak egy percre is, bizony az elég sok mindent kell elvégezni addig. Rendkívül sportszerűen éltem, na azért nem vetettem meg mindent. Egy biztos, hogy nagyon figyeltem, mikor, mit és mennyit. Ez a hármasság, ez mindenkor a sport alapja, azt hiszem mindennek az alapja. Lehet vétkezni is, de megfelelő időben és megfelelő mértékben, már a célhoz viszonyítva. Egyet nem lehet azt, hogy beáll az ember a árba és viteti magát. Az egész életem egy érdekesség volt abban az időszakban, és ez elég hosszú időszak volt. Tehát 17 évig voltam a világ élvonalába. Én kezdődött 1958-ban, amikor harmadik lettem az Európa-bajnokságon, ott ismertek meg, hogy végeredményben nemzetközileg, 69-ig gyakorlatilag nem voltam rosszabb helyezett, mint első vagy második. Utána volt egy negyedik és egy ötödik helyem, így levezetésképpen. Végeredményben mindig ott voltam az élvonalban. Tehát ötödiknél rosszabb nem voltam, amíg én sportoltam. Ez eléggé bearanyozta az én időszakomat. Ez töltötte ki az én életemet. Sportolói életem volt. Tata, utazás, ellopott családi ünnepek, sikerek megünneplése, kudarcoknak a megosztása. Körülbelül ez volt az én életem abban az időszakban.
5: Arra volt lehetőség, hogy mondjuk a nagyvilággal közelebbi ismerettségbe kerüljél, hiszen bejártad az egész világot.
6: Hát mondhatni, hogy bejártunk. 17 év alatt bármelyik sportágba nagyjából be lehet járni a világot. Eleinte csak felületesen, csak néztem. Nagyon soká kezdtem látni. Többször el kellett menni egy helyre, ahhoz, hogy azt meg is ismerjem. Tulnik általában ugye a kiutazás, aklimatizálódás, vagy hely megszokása, edzések fölkészülése versenyre. Verseny után van egy bankett, másnap vagy harmadnap hazautazás. Itt nem lehetett arról szó, legfőbb egy nagyon híres valamit így egy kicsit kikapcsolódva megnézni, de ott is figyelve, hogy egy óránál tovább ne tartson, mert esetleg a eredményesség rovására megy. Egy nagyon hosszú ideig így volt. Későbbiek folyamán tudtam már csak aztán úgy, mint magánember, úgy, mint vezető újra megnézni, és valójában mélységében jobban megismerni.
5: De mostanában nyugodt életet élsz, semmi dolgod, ugye nyugodtan élhetsz a passzióidnak, a hobbiaidnak, gyümölcsfákat metszel, virágokat termesztesz.
6: Kicsit unom már. Elérkeztem egy olyan időszakba, amikor most már bizsereg a tett vágy, mert...
5: Most valóban nagy a csend körülötted?
6: Elég nagy csend van körülöttem. Nagyon sok társadalmi feladatom van, amit csodálatos megbizatások, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel látok el.
5: Atlétikai Szövetségben, Budapestben.
6: Igen, ott alelnök vagyok. Ami a pozícióm, azt én elfogadom és csinálom. Volt egy időszak, mikor jó kis csapat harcoltunk ezért a olimpiai járadékért, voltak ilyen időszakok. Mostanában kicsit csend van körülöttem, nem szeretem. nem szeretem.
5: Fiatal vagy.
6: Én tehetek róla, de előbb-utóbb érzem, hogy valami irányba elmegyek, és valami
5: cselekvést. Hát el tudok járni kirándulni például a feleséged.
6: Azzal nincs gond, ilyen szempontból mozgalmas életet élünk. Sokat járunk Balatonra, tavaszi, őszi kirándulás és események, és minden hétvégére esik azért valami.
5: Ma is mozogsz még?
6: Bizonyára a családom meg fog mosolyogni, mert most nem nagyon sokatszor mondom el, hogy elkezdek valamit, mert úgy érzem, most már 25. órában vagyunk, és valamit kezdek mozogni ismét, egy kicsit rendszeresebben ez a főleg ez a kérdés, hogy miért nem csináltam ezt, megszakadt. Tehát volt közben egy kellemetlen szintén betegség, balvesémet ki kellett venni, ebből lábadozok még most is, de úgy érzem, most már elérkeztem arra a pontra, hogy nyugodtan tudok mozogni.
5: Ha jól tudom, akkor Kucsár Gergely mellett te vagy a kukta, vagy te vagy a főszakács?
6: Schmidt Sanyinál vannak ilyen tanszéki összejövetelek, meg kalapácsvető összejövetelek, és különböző címeket ad a Sanyi ennek az összejöveteleknek, de nagyon-nagyon jó, és várjuk, és tényleg örülünk egymástok, és felüdülünk. Olyan, mint egy osztálytalálkozó, csak kicsit bővített osztálytalálkozó. A Gergely a főszakács, ugye azt nem engedi át, de azért, ha van mód, akkor segítek neki, bár mostanában már ez is kevésbé, mert önálló megoldja.
5: Szóval most már legfőbb ideje, hogy valami olyat is megtudjak, ami mondjuk éjszakai lumpolásokkal, csongorszivarral, kisüsti pálinkával, félrelépésekkel, meg egyebekkel teljes. Mert eddig, hogy is mondjam csak, megismertem Zsivócki Gyulát, aki borzasztó keményen dolgozik, és rengeteg sportörömet szerzett, de hát hol van az ördög?
6: Hát azért ördög az nálam is bujkált. Elég sok gondom volt velem, mert le kellett győzni. Olyan különösen nagy kirívó ilyen randalírozások mindig megvolt. A lényeg ennek az volt, hogy ezt a bizonyos relaxációt, ezt lelkileg is mondom, és hát testileg is, azt meg kellett adni azért a szervezetnek, mert különben nem lett volna eredményes a további tevékenység. Nem lehetett volna egymásra építeni a dolgokat. Elég össze voltunk zárva. Drága barátom Barjo Vilivel van elég sok sztorim. De ez is egy kicsit olyan sportszerűre fog sikeredni. Annak idején a Vili, hát hogy finoman fogalmazzak, elvesztette a mértéket bizonyos időszakban. Kottai Jenő bácsi volt a szövetségi kapitány, és az edzője, a Tamás Laci, mondták, hogy egyedül csak te rád hallgat, és te tudnád megoldani azt, hogy bizonyos hát mértéket tartson, és ugye olyan jó barátok voltunk, hogy mikor lementünk Tatára edzőtáborba, akkor mindenkünk kirakta a pénzét az asztalra, hogy ennyi pénzünk van, én voltam a pénzügyminiszter, abból kellett ugye gazdálkodnunk az ilyen egyéb dolgokba, ami szerdai délutáni pihenőnap, és a többi, és a többi. Kiraktuk, aztán mondtam, hogy a másik zsebedből is rakjuk ki, mert mindent ki kell rakni. Nem azért, mint el akarta volna titkolni, hanem arra gondolt, hogy esetleg azért jó lesz ez későbbre is. És később kimentünk, emlékszem, a Kristály volt, az ilyen nagyon elegáns dolog volt az akkor, hát ugye ez egy ilyen finom kis kocsma, de rögtön megismerték a Vilit, rögtön a cigány elejét húzta a nótáját, stb. Ilyen körülmények között voltunk kint, és akkor rájöttem arra, hogy itt a mennyisége van baj, és emlékszem rá, hogy mondtam, Vilikém, nem akarom mondani, hogy mit mondtam, mert most fütyűni kellene, hogy én azt nem iszok. Jó, azt mondja, hát úri zászit, tehát mit akarsz, én nem mondom, tokai száraz szomorodni. És az abban az időszakban is elég drága bor volt, meg nem volt egy mennyiség. És akkor abból is azért olyan 10 üveggel elfogyasztottunk. Nagyon bírtuk akkor, hogy tehát zömét azt nem...
5: Meg hát a bor erő egészség.
6: Zömét azért nem én ittam meg, és hát ugye aznapi pénz mennyiség, az hamarosan kiürült, és mondtam, Vilikém, mára ennyi, és hát akkor mérges volt, mert még szeretett volna ott lenni, jó, hát azt mondja, nem, te vagy a főnök, megyünk be. Ez ment körülbelül 2-3 hónapig, amikor azt vettem észre, hogy szerdai napon eltűnt a Vili, és nem akar kijönni sehova velem, aztán csak megtaláltam a Kristályba, cigányoknak húzták a zenét, stb. Ilyen sztoriaim voltak nekem általában, de rám hallgatott, nagyon aranyos volt, nagyon rám hallgatott. Ha nagyobb probléma volt, akkor Schmidt Sanyival kimentünk, és akkor mindig velünk hazajött, és rend volt. Nagyon érdekes, hogy másnap teljes értékű edzést tudott tartani, amikor úgy adódott, hogy nem volt ott a táborban, valamiért nagyon hiányzott.
5: Mennyi tehetséges sportoló volt különben a magyar sport égiszén, és jó néhány volt, hullócsillag lett, talán éppen emiatt.
6: Hát a Vili azért nem hullócsillag volt,
5: hát ő nem,
6: eredményben, mert az olimpiai harmadik, akkoriban
5: az
6: amerikaiak mögött harmadiknak lenni az olimpián, az fantasztikus dolog volt, sőt, hogyha Róma előtt nem szárkapocs csont törése, vagy repedés törés volt, azt hiszem, nem lett volna, akkor ő ott nagyon kiváló eredményt érte volna el helyezésben is. Később aztán Tokióban ezt realizálta, és harmadik helyzet volt, ami nagyon hatalmas dolog volt. Sülök is, az nagyon kiemelkedett, az amerikaiak száma volt teljes mértékben. És hát két Európa-bajnokságot nyert a Willy, és világ legjobb sülökője volt hosszú éveken keresztül.
3: Zsivócki Gyula olimpiai bajnok kalapácsvetővel, aki 70 évesen 2007-ben hunyt el, Molnár Dániel 2001-ben beszélgetett. Kulcsár Gergely gerelyhajtó 4 olimpián vett részt. Az 1964 évi tókiói olimpián ezüstérmet nyert, míg a 60-as római és a 68-as Mexikó városin egyaránt bronzérmet. Az 1964 évi tókiói, a 68 évi Mexikóvárosi és a 72 évi Müncheni olimpián ő volt a magyar csapat zászlóvivője. Az 1934-ben született Kulcsár Gergellyel az évezredünk elején beszélgetett Molnár Dániel.
4: Az olimpiák nyitó ünnepségén a nemzeti zászlót csak a legnagyobbak, a legkitartóbbak és a legszerényebbek, azaz a kiválasztottak vihetik. Az 1934. március 10-én Nagyhalászon született Kulcsár Gergely a magyar sporttörténet egyik kiválasztottja, méghozzá kétszeresen is az, hiszen mind a tókiói, mind a mexikói olimpián ő emelte magasba a magyar nemzeti színű lobogót. Mögötte sorakozott fel a csapat, hogy aztán mögé sorakozzon föl szinte az egész világ. A Gerely, az atlétika klasszikus száma, amely ősidők óta szerepel az olimpián, ezért is vannak sokan a gerelyhajítás kimagasló egyéniségei. Kulcsár Gergely a legnagyobbak közé tartozik. Ő volt az első magyar atléta, aki a bűvös 80 méternél is távolabbra röpítette a gerejt, és ő volt az, akinek tanítványa Németh Miklós, ugyancsak gerelyhajításban, és szintén olimpiai bajnok lett.
5: Mivel foglalkozik manapság Kulcsár Gergely? Ha már a TFN ugye nyugdíjazták, aminek nem annyira örül, ha már az atlétikai pályákon ritkánban fordul elő, akkor más nem lehet, mint kertet ápolni, nem? Vagy virágokat termeszteni.
7: Nem, tulajdonképpen az igazság az, hogy a nyugdíjkiegészítésre nagyon jó barátaim, akikkel Kuwaitban ismerkedtem meg, két mérnök, vegyészmérnök család, és ők alakítottak egy környezetvédelmi KFT-t, és én ott délelőttönként általában ilyen 4-5 órás elfoglaltságban területi ügyintéző, területi felelős, tehát ilyen ügyintézőként dolgozom.
5: Minek vagy a szakembere? Víztisztításnak, vagy netántan a légszennyezés
7: elhárítás? Hát azért a szakembertől még messze vagyok, de az, hogy már önállóan tudok venni mondjuk vízmintát valóban a úgynevezett figyelőkutakból, megmérni a vízszintjét, vízmennyiségét, ilyenek egyszerűbb dolgokat már. Szakmai dolgokat is mondjuk rám bíznak.
5: Akkor a maga nemében fején találtam a szeget, vagy fején találtam a Gerejt. Milyen érdekes, hogy éppen a Gergely nevet kaptad, amely csupán egy betűvel tér el attól, ami életed nagy szerelme volt. Én emlékszem rá, hogy a rádióban egyszer egy bemondó a végén mondta a sporthíreket, és akkor tegnap délután 78 méter 63 centiméterrel Kulcsár Gerej itt egy pillanatra megállt, ugye összemosolyogtak, nyerte a Gergely hajítást, akkor így kellett volna befejeznie.
7: Hát valószínű, annak köszönhetem ezt a keresztnevet, mert Gergely Károly vagyok különben. Sokáig, mondhatom, középiskolás koromig otthon karcsi voltam. Mert a papám is Gergely neve kapta, és hát mint első szülött fiú, mert tulajdonképpen 6-an voltunk testvérek csak.
5: 6-an?
7: Igen, 2 elég korán meghalt sajnos.
5: Hányan fiúk és hányan lányok a családból?
7: Most élünk 4-en, 2 fiú, 2 lány, és meghalt 2 fiú. Egyik még ilyen foglázban, egész pici volt, a másik pedig 15 éves korában. 1 év különbség volt kettőnk közt.
5: Nagyhalászon születtél, valahol a Nyírségben, amiről még azért manapság is az a hír járja, hogy nem egy gazdag vidék, és bizony a szabolcsi ember élete, vagy nevezzük Szabolcsat már Beregnek, mert hiszen 3 vármegye találkozik itt, elég nehéz sorsú emberek lakták.
7: Tulajdonképpen az én családi millióm sem volt igazán gazdag olyan értelemben, hogy papám mestersége hentes és mészáros volt, és próbált ott ilyen értelemben egy kicsit üzleti vonalon érvényesülni, és nyitott egy hentes üzletet. De már a faluban volt 2 vagy 3 másik. Na és ilyenkor sajnos ez a, már akkor is volt az a bizonyos versenytörvény, hogy szabad verseny. Tény az, hogy fél éven belül a két rivális másik üzlet tönkretette. Annyira le tudták vinni az árakat, hogy ő ezzel nem tudott versenyezni, és kényszerhelyzet alakult ki, munkát keresett, ott akarta hagyni a környékét is a falunak, és így kerültünk fel Vácra, ahol a akkori nagy lemezgyár, horganyhengermű adott munkát, de egyszerű fizikai a hengerek mellett.
5: Magyarán akkor nem folytatta tovább?
7: Mesterségét csak úgy, hogy jó ideig csak a téli időszakban vállalt így házaknál böllérkedést vagy disznóvágást, aztán később az üzem saját hentes üzemében, tehát a hengermű hentes üzemében kapott már akkor szakmai állást.
5: És akkor végre visszatérhetett az eredeti szakmájához.
7: És akkor így én ott végeztem már az iskoláimat.
5: Ezekben a téli munkákban a kicsi Gergő, vagy ahogy akkor hívták, Karcsi besegített?
7: Ezekben hát tulajdonképpen nem, mert hát azért még én eléggé
5: ifjú
7: voltam, és papám elég fiatalon, 63 éves korában meghalt, és azután hát az iskola nekem elég terhet jelentett, sosem szerettem igazán tanulni, és a szabadidővet mind a szabadban, a úgynevezett téren töltöttem, és nagyon szerettem focizni, dobáltuk a köveket. Talán innen ered a hajító készségem alapja, hogy rengeteg követ dobtunk, és hógolyót, és mindent. És mint érdekesség, hogy ugye a Dunakanyarban lévén Vác, ott a kotróhajók a meder tisztítása céljából kipakoltak rengeteg sódert, kavicsot a partra. Mi nekünk egyik kedvenc szórakozásunk volt, hogy ki tud messzebbe dobni, próbáltuk visszadobálni a kitermelt kavicsokat. Tény az, hogy valóban hozzájárul talán az én pályafutásom ilyen irányba történő tereléséhez.
5: A falu vagy város legerősebb emberei azok éppen mindig a hentes mészárosok voltak, úgyhogy azért valami módon ezt az őserőt, ezt a papától hoztad.
7: Érdekes, hogy valóban a családomban úgy visszatekintve se anyai, se apai ágon nem igen volt sportoló. Hát vidéken azért az nem akárkinek adatott meg, és legtöbben föl is kellett, hogy utazzanak Budapestre vagy a fővárosba, hogy komolyabban tudjanak sportolni. Azt viszont büszkén vallom, hogy a válogatott, sőt a mondjuk nemzetközi élvonalba kerülő versenyzők zöme vidékről került föl. Papám, mint megint visszatérve az alkatra, egyáltalán nem volt magas termető, és szikár, vékony. Nagyon bírta a munkát. Volt olyan, hogy egy napra 2-3 disznót vállalt el.
5: Vácot érettségiztél 53-ban. Hogy is volt ez Vácot azzal a 8 évvel?
7: 8 évet ültem Vácot, de szerencsére az iskola padokban, és nem pedig ott a szomszédban lévő fegyintézetben.
5: De ismered a
7: fegyintézetet? Hát a parton, a Dunaparton sokszor, hát ameddig el lehetett menni, mert őrizték a partot is, ott a fegyház körül mi nyüzsögtünk elég sokat.
5: Mikor derült ki, hogy neked valamiféle dobó ingerenciád van, hogy a kődobálástól meg a kavics kacsáztatástól, mert gondolom, hogy a kacsáztatás az legalább annyira szórakozás volt, tehetséged van a gerelyhez.
7: Tulajdonképpen a Váci középiskolában nem volt igazán lehetőség a dobószámok művelésére, kivéve a súlylökést. Ahhoz kis terület is elég volt, még súlygolyó is akadt, gerely egyáltalán nem volt. Most, ahogy én megismerkedtem a gerelyhajítással, az érdekes annyiban, hogy bementem budapesti Honvéd kispesti pályára egy úgynevezett próbaedzésre. De úgy, mint ugró. Ugyanis a középiskolás versenyeken, az úgynevezett járási, megyei versenyeken elsősorban magasugrásban és távolugrásban indultam, na meg a váltó, meg a több ilyen számban is természetes. Volt még egy indítása a dobásoknak, mégpedig az, hogy abban az időben volt ilyen, hogy falusi spartakiád. És ott a dobószámok közt a gránáthajítás volt a gerely helyett, gondolom abból az indokból, hogy gránátfélét vagy kavicsot követ mindenütt dobtak, tehát nem okoz gondot egy ilyen nyeles gránát, akkor még nyeles gránát eldobása. És első ilyen dobósikerem az országos spartakiád megnyerése gránáthajításban az 52-ben.
5: Középiskolásként, harmadik gimnazistaként.
7: Igen, igen. És közben bejelentkeztem a Honvédba, egy ilyen próbaedzésre, ugyanis onnan a gimnáziumból járt be néhány gimista már akkor edzésekre. Hát úgy mentem, hogy én maga az ugróedzőt keresem, még a nevére is jól emlékszem, Tompai Olivér, aki aztán sokáig a Honvédban edzősködött. Szerencsémre, így utólag mondhatom, nem volt még ott a pályán, kicsit később érkezett ki.
5: De volt egy dobóedző.
7: A dobóedző, mert a dobó kislánnyal mentem be, az már ott volt, mégpedig volt válogatott Gerely Hajtó, Rákhely Gyula bácsi. Érdekessége még, hogy balkezes dobó volt. Ő mondta, hogy próbáljuk ki, mert megkérdezte, hogy mit csináltam, mit dobtam gránáttal, és hogy akkor próbáljam ki a Gerelyt. Nem dobtam én nagyot, van 35-38 méter körül azzal a Gerellyel.
5: Életedben mondta, először akkor volt Gerelye kezedben?
7: Igen, 18 éves voltam.
5: És már majdnem egyfajta ifjúsági.
7: Hát azért az még nem volt akkor sem olyan nagy eredmény, de most azért ilyen korban már 70 körül dobnak, akik jók.
5: Jó, hát nem 17 évesen kezdenek el Gerelyt
7: tanítani. És tény, ami tény, hogy azt mondta, ő nem enged át a ugróedzőhöz. Úgyhogy megegyeztek, én maradtam ott, és már az év végére 53 méter fölé kerültem, és következő évben megnyertem a középiskolás bajnokságot 56,5 méterrel. Igaz, hogy az ifjúsági bajnokságon csak második lettem, a Petőári Attila vert meg, aki akkor már nagyobb adott, és válogatott, ifi válogatott lettem. Tulajdonképpen az 53-as év azzal, hogy fölvettek a TF-re, az hozott egy igazán nagyobb változást, mert az addigi heti két edzés, ami volt a Honvédban, az bizony ahhoz nem elég, hogy komolyabb eredményt érjen az ember. Ráadásul utaztam 4 órát, 2 oda, 2 vissza, hogy másfelet edzek. A Gerelyhajtással még párhuzamosan a 60-as római olimpia idején még én hazajártam a megyei csapatba, igaz, hogy csak meccset játszani, az edzőm tudta nélkül is sokszor, de úgy bele is egyezett, azt kötötte ki, mert az elején még védtem kézilabdában, hogy mezőnybe kell játszanom, tehát dobni a labdát. 61-ben hagytam abba, tehát a labdajátékokban elég ügyes voltam.
5: Arra nem gondoltál sohasem, hogy 10 próbázó legyél? Hiszen azért az atlétika királya, gondoljunk Rafer Johnsonra, vagy Jim Thorpe-ra.
7: Azt hiszem azért nem, mert a gerelyhajításban elég töretlen volt a felőre jutásom, tehát ha nem is, nem tudom, 10 métereket, de minden évben a 3-5 méter körüli javítást elértem, és hát mondhatom, hogy a Kolte Jenőbá tanárom és edzőm sem inspirált arra, hogy én 10 számban készüljek, mikor ő úgy látta, hogy a Gerely lesz az, amiben én tényleg, és ezek szerint jól látta, tehát élvonalba kerülhetek.
5: A legszebb az egészben az, hogy pillanatok alatt az élvonalba, a világ élvonalába kerültél. 57-ben érettségizünk, és 60-ban már a római olimpián ott, vagy mi több, az 58-as Európa-bajnokságon, Stockholmban már bronzérmet szerzel. Hát ez a maga nemében villámkarrier.
7: Hát jó, vehetjük így tényleg, mert mondjuk ha főleg a legjobb eredményeimet a nemzetközi versenyen elért eredményeket nézem, de igaz az a mondás, hogy szerencse is kell hozzá. Tehát kimondottan szerencsém volt a Stockholmi EB-n, amikor 3. tudtam lenni. Tehát nem én dobtam igazán nagyot, mert nekem mondjuk majdnem ez egyéni csúcsom közelében volt ez az eredmény, hanem a nagy riválisok egymástól megijedve dobtak kicsit. És így 3. tudtam lenni. Na most a római olimpia hasonló volt egy kicsit. Ott említettem már a legnagyobb menőt, a lengyel Sidlót, aki a selejtezőben 85 fölött dobott, ami a világcsúcshoz közeli volt. És annyira rosszul melegített, a fotósok nyaggatták, hogy a másnapi elődöntő döntőben már nem jutott be a 8 közé.
5: Tokióban már az olimpián te vitted a zászlót. Igen. Hogyan jelölték ezt ki, hogy éppen Kulcsár Gergely?
7: Nem is tudom tulajdonképpen igazán megmagyarázni, soha nem tudtam. Én ugye nagy bajnokok mellett, hát azért még sehol nem voltam. Felső vezetés miért így döntött, azt nem tudnám megmondani.
5: Egy fenékkel megültél, akkor már ugye egy házasságot, gyereknevelést, a testnevelési egyetemet, vagy TF-et, ahogy akkor nevezték. Igen. Annak idején, később a TF-en tanárságot, illetve szakmunkás képzőintézetben, és sorra jöttek az érmek az olimpiákon. Melyikre emlékszel vissza az olimpiai érmek közül a legszívesebben, és melyik az, amelyik a leginkább bosszant, hogy csak úgy sikerült, ahogy?
7: Azt hiszem, hogy a római az első volt az igazán nagyon kedves, mert úgy a semmiből kerültem dobogóra, ha így veszük, mert azt hiszem az első 40-ben nem, vagy 50-ben nem voltam a világranglistán.
5: Emlékszel az eredményre Rómából?
7: 78-57, ha jól emlékszem.
5: Centire pont.
7: De és a 79-30 körül volt a legjobbom. Tehát, ha nem is dobtam egyéni rekordot, de közel a legjobbomhoz, mindenhez az igazán nagy dolgokhoz kell szerencse. Hát itt is, ami később aztán meghozta Böttyét, de itt szerencsém volt az első olimpiámon. Az első három sorozatból értem el ezt az eredményt. És még akkor salakos dobóhely volt, neki futóhely, és jött egy hatalmas zápor. Úgy felázott a dobóhely, hogy a következő három sorozatban senki nem tudott javítani. Tehát én megmaradtam a harmadik helyen.
5: Ugye Fortuna egy harmadik helyhez segít, és ennek örülsz, ugyanakkor Tókióban, ahol, 64. na ott mennyi volt az eredmény Tókióban?
7: Új országos csúcsa, 82-34-jel, vagy
5: 32.
7: 32. Lettem második, tehát egyéni legjobbomat elérve, és tényleg úgy nézett ki, hogy a riválisok képtelenek túldobni, és a jobbik finn sem dobott túl addig. És a negyedik sorozatban, amikor én is a legjobbomat dobtam, akkor a finn Nevala, aki hát abban az évben állítólag alig dobott 80 fölött, eltalált egy dobást, és 34 centivel túldobott. Hát azért volt ez egy kicsit úgy szomorú számomra, mert egy kicsit úgy már a zsebembe éreztem az aranyérmet, és olyan vert meg, akire igazán nem lehetett számítani, hogy most ő így berobban.
5: 68 Mexikó egy harmadik hely, most megint rákérdezek az eredményre. Kis memória próba és bizonyítás, hogy öreg ember nem vettem be.
7: Igen, akkor már 34 éves voltam, és 87-06-ot. Azokkor nem volt már magyar rekord, de nekem a legjobban volt, és maradt is, annál nagyobbat aztán nem tudtam dobni később sem. És a német Miklós tartotta akkor már 87-20-szal a rekordot előző évben.
5: Magyarán akkor a későbbi mester és tanítvány ugye már ugyanazon az olimpián.
7: Igen, egymást összecsaptunk néhányszor, még mielőtt én edzője lettem. Tény, hogy itt is a szerencse tulajdonképpen elpártolt tőlem, tehát kétszeresen Böttye lett a rómainak, mert az utolsó sorozatig, a negyediktől utolsó sorozatig már vezettem. A nagy favorit akkor a Lucis. Nekifutott a dobásnak, és arról rossz ritmusúra sikeredett, megállt. Tehát ha az első nekifutásnál eldobja, akkor minimum második vagyok, de sajnos visszavent, volt annyi idő még, akkor 2 perc volt a dobásokhoz, a végrehajtáshoz, és második kísérletére 90 méter fölött, 90 méter 10-et, ha jól emlékszem, és talán ez dobta föl az alacsony termetű finn Kinnunent, aki egyéni rekordot 88 méter valamennyit dobott, tehát túldobott ő is.
5: Akkor már kopasz voltál?
7: Hát meglehetősen igen, mert már ha úgy veszük, első egyetemista korom óta elég gyorsan hullott a hajam. Így szoktak meg, már az lenne furcsa, ha több hajam lenne.
5: Annak idején ugye az atléták megközelítőleg sem kerestek annyit, ráadásul te ugye az építők atlétája voltál végig. Egzisztenciálisan ebből a pályafutásból a 3 éremmel hogy kerültél ki, miközben már a TF-en is tanítottál, de mint tudjuk, a pedagógusok meg a nemzet napszámosai.
7: Mai napig a lakáshoz jutás, ez egy óriási dolog volt azért akkor is, mert tényleg hosszú listák és a várakozók listája. A másik talán anyagiakban így forintba kifejezve valami 100-150 forinttal magasabb volt a fizetésem, mint a középiskolás tanároknak ebben a tanulók képzőintézetben. Hát én azt hiszem, hogy ennyi, mert az a bizonyos élsportolója, amit kaptunk, először azt hiszem 300, aztán havi 600 forint, hát ebből nem lehetett sokat. Az nagyrészt ráment a plusz étkezésekre. Nem igen lehetett így beszélni arról, hogy itt anyagiakban profitálna az ember.
5: Azt nyugodtan mondhatom summa summarum, hogy egy háromszoros olimpiai érmes, számtalan bajnoki címet szerző, 3 olimpián zászlóvívő, a magyar sport egyik élfigurája. Kérem szépen, akkor, amikor abba hagyja pályafutását és egyetemi docens, illetve adjunktus, akkor ott áll a létminimum küszöbén. Ami így azért utólag visszatekintve is egyfajta szégyennek nevezhető, de hát ekkor jön a megváltó Kuvait, és Kuvait minden szempontból érdekel.
7: Megvalom, elég nehezen sikerült. A moszkvai olimpia sikertelensége révén leváltották az előző vezetést, az új vezetés békesével az élén azt mondta, hogy nem engedhet meg ki, mert szükség van ránk itthon. Ugyanakkor ő nem tudta megoldani, hiába kértek, akkor próbálja megoldani az én anyagi gondjaimat. Azt mondta, arra nincs mód. Végül nagy nehezen, több hónapos utánajárás, vizitelgetés után kiengedtek. Így kezdődött 80 végén, decemberében, a kuvaiti kiküldetése.
5: Elmentél a nyárba Kuvaitba, és feltételezem, hogy akkor 7 éven keresztül folyt a víz róla.
7: Azt hiszem, hogy lehet, hogy annak is köszönhető, hogy ilyen könnyen hamar izzadok, ha egy kicsit rám süt a nap, mondjuk.
5: Megszokta már a szervezet, hogy állandóan izzadok.
7: Igen, és szerencsésen alakult a kinti dolgom, mert az első 4 év az azért olyan, hogy atlétikában nem lehet hip-hop, nem tudom milyen nagy eredményt elérni. Kaptam egy nagyon jó alanyt Gerelyben, serdülő Gerellyel, ezzel a női Gerellyel dobott 41 métert. Tehát én neveltem tulajdonképpen föl kuvaiti rekorderré, és eljutottunk a 72,5 méterig, amivel már ázsiai atlétikai bajnokságon ezüstérmet szerzett. Azóta nem is volt megközelítő eredménye, megnyert 4-5 arab bajnokságot, sok-sok kuvaiti rekordot dobott, az öböl bajnokságokat sorozatban nyerte. Tehát az ő révén sikerült nekem kint maradnom a 4 év után is, mert a Sulek Ágoston, akivel kimentem, 4 év után kénytelen volt hazajönni. Az ottani töltött 10 évem, aztán még visszamentem a háború után, mert az öböl háborúig voltam kint. A nejemmel voltunk kint, ő besegített segédtitkárnőként a Magyar Követségnél, és a házasságunk legszebb 10 éve volt. Végre eljutottunk oda, hogy nem kell számolgatni, hogy elég legyen a hónap végéig az a kis fizetés, hanem hát amire kellett, mindenre megvolt a fedezet, és hát a gyerekeinket segíteni.
5: Lányom, hány tanítványod fiam volt Kuvaitban?
7: Az elején körülbelül 10-15 között. Persze csak fiúk, mert a lányok...
5: De nem csak Gerely.
7: Nem, akkor vegyesen súly, diszkosz. Kalapács nem, mert arra volt egy egyiptomi edző, kiskortól felnőtt korig ő hozzá tartoztak a kalapácsvetők. Később akkor lettem úgy kuvaiti profi edző, egy-két versenyzőm volt, főleg ez az egy gerelyhajító, ővelük kettőt utazgattam, és sok szép helyre eljutottam a kuvaiti válogatottal. Többek közt voltam néhányszor Indiában, Jakarta, Kuala Lumpur, voltam Tokióban. Újra hosszú kihagyás után.
5: Ugorjunk egy picit vissza Németh Miklósra, hiszen 76-ban az olimpián Németh Miklós már a te irányításod alatt ért el az aranyérmet.
7: Igen, itt megint mellém és ő mellé pártolt a szerencse, mert ahogy 7 éven keresztül kisebb-nagyobb sérülésekkel bajlódott, és nem tudta hozni azt, ami benne volt már 7 évvel ezelőtt is, végre sérülésmentesen. Az olimpia 3 évében készült velem, Koltai Jenő bácsival megegyezve így leültünk, hogy megbeszéljük hármasban, hogy akkor én veszem át, Miklós is beleegyezett, és nem sokat adtam én valószínű hozzá ahhoz, ami hiányzott az ő győzelméhez, de én remélem, hogy azért az használt, amit velem, mint pluszt megkapott, és tulajdonképpen tényleg egy olyan nagy élmény volt, ami egy edző életében lehet, hogy csak egyszer vagy egyszer sem fordul elő, hogy első dobásra világcsúccsal megnyerni egy olimpiát. Szóval ez fantasztikus volt.
5: Azért akkor repültél, annak ellenére, hogy voltam. Anyagilag elég alacsonyan szálltál, de...
7: Igen, hát az olimpiai ilyen helyezésért, ha jól emlékszem, az ő helyezése után kaptam, ha jól tudom, 28.000 forintos összeget.
5: Te mondd, Kuvaitból nem volt olyan atlétád, aki kiment volna az olimpiára?
7: Egyet-egyet kivisznek mindig, néha 2-3-at, de azokkal nem a külföldi edzők utaznak, hanem egy-két kuvaiti vezető. De nekem a legkedvesebb kirándulásunk, ha nejemmel utaztunk át 3 napra Dubajba, és ott egy tengerparti szállodában töltöttünk 3 csodálatos napot, és tulajdonképpen annyira olcsó volt akkor a tax-free, a dubai tax-free, azért is mentünk át, hogy egy ilyen nem teljesen hosszú nerz bundát vettünk a nejemnek, de 1500 dollárért meg lehetett venni.
5: Szóval... Feltételezem, hogy voltál Sárcsában, az aranybazárban, vagy
7: aranyszuknak igen, nevezik. Igen, hogyne. Csodálatosak ezek az aranyszugok. Tényleg úgy néz ki, mint egy, nem tudom, rézművesnek a üzlete, vagy kirakata teleaggatva kilószámra az arany karkötőktől kezdve mindenféle aranyakkal.
5: De téged azért ez soha nem kábított el, szóval megmaradtál ugyanannak a józanul gondolkodó.
7: Egy talán egy nagyon nagy plusz élményt jelentett az, hogy mikor velük utaztam már ki, mint, hogy mondjam, jól fizetett edző, akkor tényleg eljutottam oda, hogy nem, csak megnézegettem, hogy hát ez is van Kuwaitban, az is. És azt vehettem volna meg, amit nekem tetszik. Előzőekben ugye, mint versenyző vagy magyar edző kint járva, ezt is meg kéne venni, de erre sincs, arra sincs pénze. Tehát egész más élményt jelentett így kiutazni, hogy nem sok, de mit tudom én, egy 800 vagy 1000 dollár ott volt a zsebemben, és akkor, ha a kedvem szottyant valamit megvásárolni, és olyat nem kapok úgyse Kuwaitba, akkor vettem valamit.
5: Tehát, ez helyre rázott magyarán, akkor ez a
7: hát a magán életemet és a, hát az egész család életemet hozta ez helyre, de igaz, hogy nem is sok tartalék maradt, de hát ez vele jár, ha az ember nem veri fogához a garast, és a gyerekeinek akkor segít, amikor a legnagyobb szükség van rá, nem, hogy majd megöröklöd, akkor ez bizony így történik általában.
5: Mikor mentél nyugdíjba?
7: Hazajöttem akkor 2 évet, azt hiszem tanárkodtam, 61 éves koromban mentem, és most vagyok majdnem 68.
5: Akartál nyugdíjba menni?
7: Nem, de az a szerkezeti átalakítás, ami a rendszerváltással együttjáró volt, eredményezte, hogy a tantárgyakat, mint hogy fél évek számát nézve limitálták. Nem lehetett hosszabb tantárgy, mint másfél év. Na most az atlétikát ahelyett, hogy a jó tanáraink, vagy nem tudom én, vezetőink megtették volna, hogy ketté választják. Tehát mondjuk dobások, futások, lehetett volna három felé, és mindegyikre kapunk másfél évet, az lett volna az igazi. De így, hogy az egy egység, és összesen másfél évet a nem tudom, 40 számra. Ebből adódott, hogy a tanszék létszáma elég magas volt, tehát létszámcsökkentést kellett csinálni, és ezért.
5: Feleséget gondodat viseli?
7: Hogyne, persze. Nekem, amit sokan azt mondják, hogy a házasság az visszaveti a versenyzőket, nekem tulajdonképpen a pályafutásom a házasságommal indult igazán, 57-től kezdődően fölfelé, és mindig egy biztos, nagyon jó hátteret jelentett a család élet.
5: És egy szelecki lány főzre.
7: Hát igen.
5: Mi a kedvenced?
7: Nekem sok kedvencem van, vagy mondhatnám úgy, hogy kevés olyan van, amit nem szeretek. Föl is szedtem annak idején Kuwaitban több mint 10 kilót. De tulajdonképpen a mamám egyik másik főztje, öltött káposzta az ő receptje szerint, a paprikás csirke vagy csirke pörkölt, mindegy. Uh-huh. Azon túl szóval rengeteg más, de mondjuk ezek a kiemeltek.
5: Jól főz?
7: A nejem is nagyon jól főz, persze most már nagyon jól megtanult főzni, de ez lett az én egyik hobbim. Kuwaitban még visszamentem 2 évre a öbölháború után, teljesen egyedül. A nejem csak kijött egy-egy hónapra látogató. És neki álltam könyvek alapján főzni. És most már mondhatom, hogy elterjedt rólam, hogy egész jól főzök. Én látom a leveseket főzni, főleg a húsleveseket. Azon túl mindenféle pörköltöt, a töltött káposztát is a mamám receptje szerint. Most kint voltam Rábai Gyuszi barátom segítségével és vele együtt az atlétikai VB-n Kanadában, és megleptük a vendéglátóinkat, mert egy családnál laktunk, és csináltunk egy kis partit. Húsleves, marhahúsból, és marhapörkölt galuskával, és töltött káposzta. A töltött káposztát csináltam én, másik kettőt a Gyula, ő is nagyon beletanult már a főzésbe, és egy 48 darab káposztát egy 18 literes nagy fazékban, és rájártak a vendéglátóink. Még hidegen is ette a háziasszonyom.
5: Ki van írva a névtáblábra, hogy Kulcsár Gergely? Testnevelő egyetemi tanár. Adjunktus nem. És mesterszakács?
7: Ja, nem. Azért még attól messze vagyok. Csak ezeket a kedvelt magyar ételeket, amit gyakran tanszék számára szoktam, 15-18 fő számára bográcsba, szintén pörköltök, gulyásleves, az még meghívnak, mint szakácsot a tanszéki ilyen kis záró mulikra.
5: Izmaid?
7: Hát már csak nyomokban.
5: Nem nagyon. Nyomokban.
7: Tényleg volt egy érdekes sztori, hogy a hazajövetelem után, amikor TF-re visszajöttem Kuwaitba, akkor tanszék rendezett egy vidám 10 próbát, hogy na, minden számba más indul a tanszékről, minden évfolyam kiállít egy csapatot, és összecsapunk. Én kaptam a Gerely. 87-06 után mit gondolsz, mennyi volt akkor?
5: A gerelyhajtó eredményed? Hát most próbálok tippelni.
7: 64 éves voltam.
5: Ugye az életkorod megduplázódott, az eredmény meg lefeleződött.
7: Vagyis?
5: 43 méter, 60.
7: 38. Teljes erővel. Én legalább 50 körül gondolom, csak összehozom. 60 évesen még dobtam 60 méter körül. Hát így mennek az évek, és az erő így fogy.
3: Kulcsár Gergely, olimpiai ezüst és bronzérmes gerelyhajtó, edző, 2020-ban 86 évesen hunyt el.
1: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
9: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és

0: megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Reménytelen vállalkozás rangsort felállítani a legszimpatikusabb magyar olimpiai bajnokokról, mert mindannyiukért rajongunk. Persze vannak, akikért a többieknél is jobban. Bizonyára ezek közé tartozik az 1965-ben született sportlövő Igali Diana, akivel az olimpiai győzelme utáni évben 2005-ben beszélgetett Rékai Gábor.
2: Amikor még nem volt olimpiai bajnok, jó, bronzérem már volt, meg egy-két világbajnoki vagy helyezett cím. Szóval amikor még nem volt olimpiai bajnok, akkor is hasonlóan maradjunk ebben finoman, hogy kedvelték az emberek? Népszerű volt?
3: Én nagyon remélem, hogy már akkor is kedveltek az emberek. Nagyon bízom benne, és nem ennek kapcsán hirtelen megszerettek és kedvesek velem. Már előtte is nagyon sok kedvességet és nagyon sok szeretetteljes elismerést kaptam, és ezt kihangsúlyozom. Ott kezdődött Sydney bronzérem. Ez azért ott egy olyan bronzérem volt, amit én megnyertem, és nagyon sokan érzékelték, hogy én azt mennyire nagy örömmel veszem, és milyen boldog vagyok attól a bronzéremtől. Legalább annyira boldog, mintha egy aranyérem tulajdonosa lettem volna, vagy lennék. És talán ez volt szimpatikus, talán ez volt szívhez szóló az emberek felé, mert már ott éreztem, hogy nagyon sok kedvesért kapok.
2: Jó, hát nem igazán magát kellene megkérdezni, mert vagy dicsekvésnek tűnik, vagy álszerénykedésnek, hogyha erre megpróbál válaszolni, de mégis ez az első pillantása föltűnik az embernek, és nem elég ám ez a bronzérem, meg a sikeres sportpályafutás. Már a televízióban is feltűnt, és most egymással szemben ülünk, szóval a mosolygós, vidám, nevetős a szeme. Szerintem ez elég ritka, és ez teljesen független az olimpiai helyezéstől. Gyerekkorában, fiatalkorában, fiúk, lányok mondták magának, hogy te egy olyan szerencsés kívülről nézve alkat lehetsz.
3: Igen, ez végül is tényleg így van, mert már gyerekkoromban is mindig mondták, hogy egy ilyen pozitív bomba vagyok, hogy amerre megyek, ott vidámság kerekedik, és igazán nem is értettem, hogy miért mondják, hiszen belőlem ez úgy jön.
2: Tehát hát ez természetes magának.
3: Így van, természetes számomra, és én azt vettem észre magam, amikor így önkontrollt végzek, vagy leülök, és csak nézelődök, mert imádom nézni az embereket, hogy nem bírom elviselni, ha körülöttem szomorúság van, nem bírom elviselni, nem is ha szomorúság, mert ugye az egy olyan dolog, amit nem lehet fölvidítani. Ha szomorú valaki, akkor valamiért szomorú.
2: Igen, és egy konkrét oka
3: de
2: van,
3: mondjuk
2: de
3: az, hogy
2: rossz kedved,
3: nem mosolyog, nincs miért, én szeretem kinyitni az embereket, és ezt éreztem már gyerekkoromtól fogva, hogy én ahova megyek, úgy szeretem a vidámságot magam körül, és ha más nem, akkor én teremtek vidámságot. Nem vagyok egy poénos ember, tehát nem vagyok ilyen poénfakasztó valaki, és nem, még viccet sem tudok jól elmesélni, mondani, de magát az, hogy mosolyog az eme, és virul belőle az öröm, akkor az szerintem átragad másokra is.
2: Jó, ez már egy kicsit közelebb visz a talán egyik lényeges mozzanat megértéséhez, de akkor még egy kicsit tovább a saját gondolkodása is ilyen, mert egy dolog, hogy nem szereti a rossz kedvet maga körül. Na de hogy a világot úgy szemléli, hogy a jó oldalára, hogy magának a félig üres pohár félig tele van, és így tovább. Az életét így bonyolította, a tanulmányait, meg aztán később a minden napjait?
3: Valószínű, hogy azért az elején nem így működött. Valószínű, hogy picit hamarabb szomorkodtam, ha valami negatív dologért változtam. Most már azért a korral is, meg a tapasztalatokkal, rutinnal szerzem az éveket.
2: Na, hát azért érdekes, mert épp, hogy belefáradnak az emberek,
3: nem.
2: Vagy a többségük az
3: engem
2: évekbe.
3: Ez egyáltalán nem fáraszt, hanem inkább új utakat nyit, és tényleg mondom, hogy olyan dolgokból merítek pozitív dolgokat, így elgondolkodtam sokszor, hogy régen ebből én nem is tudtam volna pozitív dolgot levonni, vagy kivenni. És most változott az, amikor úgy mondta, hogy a telepohár, most hogy is van ez a félpohár, vagy telepohár. Tényleg úgy van, hogy sokszor úgy negatív dolgokból is le tudom vonni, vagy ki tudom venni a pozitív részeket, és én abba kapaszkodom.
2: Egyébként szerintem nagyon értékes tulajdonság.
3: És nagyon-nagyon szeretem az embereket, és én tényleg vallom azt, hogy nem rossznak születnek az emberek, jónak születnek, csak valahogy a körülmények, a külső hatások megváltoztatják, és bízom benne, hogy vissza tudnak térni jóvá.
2: Maga említette először a korát, tehát megint csak azt kell mondanom, hogy ahogy múlnak az évek, az ember a csalódásokat is gyűjti. Kizárt, hogy magával ne történtek volna rossz dolgok, de ezek szerint nem ingatta meg ezt a fajta meggyőződését.
3: Ez így van. Minél idősebb vagyok, annál rövidebben próbálom fogni a boldogságokat. Ez alatt azt értem, hogy annál inkább gyorsan

0: Szeretném a boldogságot kivenni minden egyes olyan negatív dologból, amit esetleg padlóra is küldhetne, de talán pont ezért, mert már idősödöm, tudok kivenni és még meglátni jókat a rosszakban.
1: Na jó, hát föl lehet kelni a képzeletben egy diványról a pszichiátriai kihallgatás, vagy a pszichológus beszélgetése véget ér. Minden szabályt megszegtünk egyébként, mert nem ilyen általános vagy mélyebb kérdésekkel szoktak egy beszélgetést kezdeni, de hát egyszerűen nem tudtam megállni, hogy valami sugárzik magából, és azt hiszem, hogy ennek egy részéről beszélgetni tudtunk. De azért a forrás változatlan érdekes lehet, és ha sorrendbe kellene állítani, akkor mikor megtudtam, hogy nem Budapesten lakik, sőt, majd, hogy nem erdőszélen, tehát igazi természet közeli lényként tud mostanában már lakni, én azt hiszem, hogy az egyik forrás az könnyen lehet, hogy ez. Nem?
0: Valószínű. És talán ezért tudom most egy picit reálisabban szemlélni az embereket, mert nem közvetlen köztük élek.
1: Majdnem azt mondtam, hogy mert pisztoly vagy puska van
0: nem,
1: a kezében.
0: Nem, és Isten ment, erről szó nem esik.
1: Persze.
0: Nem, egyszerűen annyi, hogy én laktam belvárosban, és azt vettem észre, hogy türelmetlen vagyok az emberekkel szemben, türelmetlen vagyok önmagammal és a családommal szemben, és valószínű, hogy a környezet hatása. És én nagyon boldog vagyok, hogy egy olyan környezetbe tudtam költözni, ahol le tudtam valamilyen szinten higgadni. Most ez érdekes, mert ugye közben meg egy idegi technikai sportot űzöm, tehát amikor nem versenyzem, nem versenyidőszakom van, akkor teljes regenerálódást tudok végrehajtani. Most ilyen nagyon érdekesen mondtam, de ez tényleg így van, hogy örülök, ha otthon lehetek, örülök, hogyha az erdőt járhatom, ha a kis kertemben az erdő mentén, vagy szélén ott kapirgálok, kapirágatok, ültetgetek, és ez nekem egy olyan maximális kikapcsolódás, hogy én nem vágyom sehova. Nekem már ez a kis nyugalmi béke, kis szigete az én lakásom, az én környezetem, és innen tudom szemlélni és szeretni úgy az embereket, ahogy én magam az én kis világomba kialakítom, hogy igenis tudnak ilyenek lenni az emberek.
1: Jó, de hát erre azt mondja az ember, hogy ott a nő üldögél a nagy csöndben, és ehhez képest választott egy olyan sportágat magának, ahol állandóan dörögnek a fegyverek, és egyáltalán idegesítő zaj van. Vagy ez jól működik még ebben a, hát fogalmazunk ilyen egyszerűen, zajos sportágban ez a bizonyos fülvédő? Tehát maga
0: persze
1: nagyon sok részétől megmenekül ennek a zajnak?
0: Mindenképpen, és én ezt mindig is ajánlom minden lövésznek, hogy fülvédőt használjon. Fontos nem csak azért, mert a halláskárosodás ugye ilyen tempontból hát sajnos érzékenyen érinti a füleket, hanem azért is, mert azért az idegrendszert is roncsolja egyáltalán.
1: Hát észrevéhetetlenül, mert napokon, heteken, hónapokon át. Hát
0: évek, évtizedeken keresztül, így van.
1: Ha fölveszi az ember ezt a fülhallgatót, ugye nekünk is van, hát ez mondjuk egy rádió, itt is vannak roncsoló zajok akár, de a maguké töksüket,
0: nem.
1: Ez nem, azért valami
0: nem.
1: Áthallódik.
0: Tompítja, megfelelően tompítja a külső zajokat, ezeket a puska csattanás dörrenéseket, és inkább ennek ez a célja. Tehát az, hogy ilyen bizonyos hangokat kell, hogy halljak azért, de nem ezeket a nagyon erős, éles hangokat.
1: Jó, hát nyilván, mert akkor nem tudna létezni, vagy legalább sokkal nehezebb.
0: Igen.
1: Nem hallana meg semmit, hogyha tök
0: búrában lennék.
1: Csendes szobában. Na, a csendről és a lakásról, vagy a házról még csak egy rövid kérdés, és ez lehet, hogy nem 100%-ig korrekt, mert amikor leültünk beszélgetni, akkor mondta, hogy hát ki kellene kapcsolni a mobil, de azért van itt egy riasztóm, és ez azért nem hiszem, hogy titok. Ami azt jelenti, hogy hát legalábbis minden ember szeretete mellett a realitás érzékesen hagyja el, tehát az erdőszéli házat azért valamilyen biztonságban kell ott hagyni. Mert úgy általában vagy egy olyan környék, vagy soha nem lehet tudni. Az ember készüljön fel azért a rosszra és minden optimizmusa mellett, és tartsa szárazon a puskaport vagy a riasztót.
0: Nem, és csak is a riasztóról van szó. Tényleg a rendőrséghez beköltött riasztóról beszélek, de ilyen szempontból a puska nem jöhet szóba. Viszont én mindig mondom, hogy vannak olyanok, akikhez még nem törtek be, és van olyan, akihez már betörtek. Hozzám betörtek már 4 évvel ezelőtt, és én azt
1: ugyanide,
0: olyan...
1: Ugyanide vagy egy másik
0: ugyanide,
1: akár?
0: Ugyanide. Igazándiból az volt a legnehezebb elviselnem, hogy fölbolygatták a hálószobámat.
1: Hát
0: és az, hogy hozzáértek a holmiaimhoz, a magánszférámba belement egy vadidegen, és a turkát és fogdosott. Tehát ez volt az, amit nagyon nehéz volt, úgymond túl lenni rajta.
1: Megemészteni.
0: És hát én úgy döntöttem, úgy gondoltam, hogy talán a riasztóval valamilyen szinten elriasztom. De hát hál' Istennek vannak szomszédaim, úgyhogy teljesen egyedül nem vagyok, vannak kutyusaim, és...
1: Hát kutyusaink 3 méteresek? Vagy tényleg viszonylag kicsi?
0: Nem, hát van 3, van kicsi, pici, és nem, hát van azért középső, nagyobb is. De hát persze ők azért olyan békés, aranyosak, bár nem tudom, mi lakozik bennük, ha idegenbe jön, de nem, tényleg szomszédaim vannak, úgyhogy ők felügyelnek, segítenek ebben.
1: csak egyszer tettem célzást erre, de túl is eshetünk rajta, de azért az embernek, hogy eszébe jut, nem meglátva magát egyáltalán, szóval a lövészet. Nem azt mondom, hogy vérszomjasnak kell lenni, de hát maga szerintem vadászt is-e vadászik.
0: Nem, már 8 éve nem vadászom, de vadász vagyok, vizsgázott vadász vagyok, jártam annak idején vadászni, de én ezzel a vadászattal kapcsolatban csak annyit szoktam mondani, hogy én tényleg azt a nagyon szép klasszikus vadászatot tanultam, ami elsősorban a vadgazdálkodásról szól, a faj fenntartásról szól, és nagyon bízom benne, hogy ez újra vissza fog térni.
1: Ugyanolyan vadgazdálkodási szempontból vagy a sportpályán lőni?
0: Teljesen más. De én nem nagyon szeretnék a vadászatról beszélni. A szívemben él a természet és az állatok szeretete, és még egyszer mondom, a szép klasszikus vadászat, és én ebben szeretnék maradni. Remélem, még egyszer hangsúlyozom a mai világban, hogy visszatér az a szép, gyönyörű, klasszikus vadászat és vadgazdálkodás.
1: Ezt tiszteletben tartom. Azt azért muszáj megkérdeznem, hogy egyébként körülvesz minket némi erőszak. Maga nézi szakmai szemmel azt, hogy esetleg egy fegyvert, akár egy klasszikus westernben, hogy tartanak, hogy lőnek. Tudom, hogy egy filmben persze nem ez a fontos, de talán foglalkozási ártalom is lehet, nem?
0: Na, igen. Sokszor megmosolyogtató, mikor western filmeket látok, és csípőből lőnek, és olyan történik, mint én egy kis akármilyen pici fém pénzt, vagy valami tárgyat ott reptébe eltalálnak csípőből lőve, és hirtelen. Az is megmosolyogtató, amikor úgy veszi válba a puskát, hogy nincs is válban a puska, de ezek tényleg úgy van, ilyen szakmai ártalom. Ettől független így van, nem erről szól a film, és ez így csak annyi, hogy nálam egy mosolyt eredményez maximum.
1: Jó, persze, én sem arra gondoltam, hogy ettől nem tetszik a film,
0: nem erről szól.
1: Mulathat néha.
0: Igen, esetleg.
1: És akkor maga a versenyzés, itt nem említettük, vagy beszélt arról, hogy többször elutazik hosszabb időre. A lövészversenyek azok hasonlítanak, nem tudom, van-e összehasonlítási alapja, mondjuk egy atlétikai, vagy egy úszóversenyhez? Szerintem, hát hasonlítanak részben, igen, de biztos, hogy vannak eltérések. Most arra gondolok, hogy egy fizikai szám, amelyet teljesít az ember akár elődöntőkkel, meg középdöntőkkel, de hát ott annak van egy menete. A lövészverseny most az utóbbi időben mindenképpen egy bizonyos meghatározott idő alatt lezajlik. Miféle olyan képességek kellenek, amelyek mondjuk egy futónak, súlylökőnek, úszónak nem kellenek annyira, és fordítva?
0: Nálunk ilyen meghatározott időben zajlik a verseny. Ez nem teljesen így van. Mondjuk azt tudom, hogy dátumilag, hogy mit tudom én, 10-én, 11-én lövök. De hogy azon belül, azon a napon belül azt a két sorozatomat, mert 3 sorozat az alapverseny, de van, hogy 2 napra osztják el, azt nem tudom. Tehát van, hogy körülbelül tudom az elsőt, hogy mikor lövöm, és utána a másodikat már nem tudom, hogy 4 óra múlva lövöm, csak 6 óra múlva lövöm, este lövöm, ez a része azért nem behatárolható. Azt viszont igen, hogy 3 vagy 2 napos a verseny, mert volt ilyen is, hogy 3 napra húzták el, azért az idegtépő tud lenni. Tény és való, nem fizikailag fárasztja az embert ez a versenysorozat, verseny, hanem idegileg, de szerintem annak is, az úszósportnak is megvan a maga nehézsége.
1: Jó,
0: és a mi részünk, a lövész sportnak is megvan a maga nehézsége. A maga dinamizmusával, hiszen az én szakágam az elég dinamikus, a sportlövő számok szakágak között ez a legdinamikusabb és a legerőteljesebb.
1: A dinamikusság azt jelenti, hogy ott mozog a cél,
0: mozgás,
1: nagyon egyszerűen fogalmazva.
0: Így van, tehát mozgásban van a cél, nagyon rövid idő alatt kell lereagálni, hihetetlen jó reakciókészség kell, reflex kell, jó idegek, és nagyon hamar tudni kell variálni, tehát javítani, ha ne talántán valami rossz technikával próbálom a célzást megejteni, akkor ott nagyon gyorsan kell reagálni ezt.
1: De túlzás az, hogyha én azt mondom, hogy itt még a váratlan esetet is ki lehet számítani, mert mi a váratlan, nem találom el, és akkor kell korrigálnom. Tehát azért nagyjából tudom, hogy nem könnyű, nem gondolom, hogy könnyű. Csak hát nagyjából tudom, hogy honnan jön, akkor azt a röppáját írja le, az első, a második.
0: Az, hogy honnan jön, azt tudom. Viszont, hogy hova tér, az már viszont a szél, az időjárás viszontagságainak megfelelően változhat.
1: És nézi például? Tehát megnyalja az ujját, és ő is nézi,
0: hogy
1: honnan fúj a szél?
0: Nem, abszolút kiszámíthatatlan, hiszen általában ezek a pályák olyan környezetben vannak téve, mint hegyoldal, vagy hegy tetejére.
1: Az rémes lehet szél szempontból.
0: Pontosan. És pont ezért kiszámíthatatlan, hiszen forgó szelek tömkelege, és különböző orkán erejű szelek vannak, ami például az olimpián is előfordult, a fináléra bejött arra nagyon erős szél. Ez teljesen teljesen kiszámíthatatlan, lökésszerűen jöttek a szélviharok, és hát hiába teszem ki a benyázott ujjamat, hát ez teljesen... Hát
1: 10 másodperccel vagy egy fél perccel később és semmit nem ér.
0: Így van.
1: De mit lögdös a szél? A golyót? A fegyvert?
0: Korongot. Azt vagy a korongot, amit el kell repül, találni. Ami repül a levegőben, ami bizony nagyon kicsike, nagyon laposka, nagyon rövid ideig, nincs 2 másodperc, amíg látom, illetve amíg rálőhetek, látni látom tovább is, csak az a jó, ha nem látom, mert akkor eltaláltam már, hogy utána. Előtte az a jó, hogyha látom természetesen, és nincs 2 másodpercem arra, hogy fölkapjam a vállamba a puskát, megcélozzam, és levadásszam, lelőjem, és még utána a következőre is, mert 2 van a levegőben.
1: Igen, tényleg, már nézve is elég tisztességes produkciónak tűnt, elmesélve pedig végképp. Na, jó idegeket említette. Amikor nincs jó idegállapotban valaki, hát ha nem jók az idegeik, a nyilván nem is megy sportlövőnek, de rossz formában van. Az mit jelent? Az idegei? A keze? Vagy ez összefügg? Vagy egyszerűen valamiért, hogy van gödörbe egy lövész? Jó, nem találja.
0: Igen.
1: De hogy mi mozog, vagy mi nem mozog benne úgy, ahogy kellene?
0: De ez érdekes egyébként, mert ugye jó nem találja el ez a mondat. Azért egy klasszis lövő, tehát aki mondjuk egy világversenyen már többször ott van az élmezőnyben, annak bizony akkor is felül kell kerekedni, ha igazán nincs jó formában. És akkor is el kell tudni találnia. Attól lesz klasszis lövő, hogy akkor is tud produkálni, hogyha nincs teljesen jó formában. Mondok egy példát. Voltam már úgy világbajnok, hogy hihetetlen szenvedéssel lőttem végig a versenyt. Nagyon güzisen, nagyon munkásan, nagyon feszített állapotban, erőlködve, borzasztó nehezen, de meglőttem. Volt olyan, amikor úgy voltam, mondjuk nem világbajnok, hogy könnyedebben lőttem. Voltam úgy világbajnok, hogy például 2002-ben úgy voltam, úgy
1: mint hal a vízben úgy lőtt.
0: Élvezetten lőttem, könnyedebben. Nem mondom, hogy akkor így félváról veszi az ember a frászt. Ez maximális koncentrációt igényel akkor is, csak akkor könnyebben jön a koncentráció.
1: És a legutóbbi olimpián Athénban?
0: Ez érdekes volt. Munkás. Az előzetes edzések, ami ott történt már Athénban, és még idehaza is, nagyon nehézkes volt.
1: Tehát
0: borzasztó mély gödörből jöttem ki, és ez nagyon-nagyon lassú menet volt. És nagyon türelmetlen voltam. Tehát borzasztó türelmetlen, mert teltek a napok, a hetek, és már itt voltam 3 héttel az olimpia előtt, és jött az Európa-bajnokságot, 16-dik, az még egy picit lenyomott, és aztán nagyon-nagyon mélyről kellett följönnöm az olimpiáig, viszont így mindig visszagondolok, hogy miért is volt ez a 16. hely, talán azért, hogy olimpiai bajnok tudjak lenni.
1: Biztos
0: azért,
1: segített.
0: Hogy talán ezzel, hogy ennyire mélyre kerültem, még több munkára inspirált.
1: Na de mit jelent az magánál, hogy jön ki a gödörből? Megint az úszó, többet dolgozik, keveset dolgozik, a futó ennyi erőnléti, annyi gyorsasági, állóképességi variálja. De már mit tud csinálni annak érdekében, hogy kijebb jöjjön abból a gödörből?
0: Például én ilyet tettem, hogy minden telefonomat kikapcsoltam, tévét nem néztem, rádiót nem hallgattam, újságot nem olvastam, ez egyszer egy részről.
1: Én
0: hogy kell. Csak maximálisan arra az egyre tudja koncentrálni. Tehát ne tudja elvinni az agyamat más ilyen esetleg negatív dolog, vagy bármi. Csak arra koncentráltam, hogy elmentem futni, tehát egy ritmust alakítottam ki, elmentem, többet futottam, többet úsztam, többet tornáztam, és a lövészettel kellett volna kezdenem. De ugye, ha már a lőtéren a többet lőttem, többet edzettem, maximálisan oda tudtam figyelni azért, mert nem volt külső hatás. Ezért tényleg csak erre figyeltem. Tehát nagyon összpontosítva, központulag tudtam lőni, és e köré állított fizikai edzésemet is maximálisan meg tudtam csinálni.
1: És ez megérzés volt, vagy sejtette, hogy ez azért előbb-utóbb kell, hogy valamilyen eredményt hozzon, nem feltétlenül aranyérmet?
0: Én azt sejtettem, hogy ha én ennyire kizárom a külvilágot, akkor jó lesz. Ugye az olimpia éve minden média azt szeretné, hogy ezt a sportolót, aki már hozott eredményt, az, ugye azt megfogjuk, és megkérdezzük, hát hogy mit érez most, meg hogy van, meg mint van. Tehát elviszi az embert az, hogy ide megy interjúra, oda megy riportot adni, stb. Tehát, hogy én ezt teljesen kizártam, azt tudtam, hogy ennek muszáj, hogy kizárodjon, mert nem szabad, hogy ez a dolog elvigyen. Nem tudtam, hogy ez mire lesz elég, azt tudtam, hogy ez nekem nem kell most.
1: Ha már a ritmust említi, hát én is ott izgultam persze, és néztem magát. Az feltűnő volt tényleg, hogy kísértetesen azonosan mozgott. És ezt az ember értette, hogy miért. Ezek szerint az a versenyre is áthúzódott, az a fajta ritmus, az a fajta megszokott mozdulat sor, amely abban segítette, hogy
0: így
1: hát
0: van.
1: Minél eredményesebben.
0: Jól szóval látta, ez így van.
1: Persze az is hozzátartozik, hogy én mikor, ugye most nem tudom pontosan, de volt olyan, hogy már amikor lőtt, akkor olimpiai bajnok volt. És akkor ugye elgondolkodtam, hogy hát ez a nő, nem látszik rajta semmi. De az is eszembe jutott, hogy hát miért látszana, hogy elkezd ugrálni, még mielőtt lelőtte a saját adagját, na de nem mondom el, hogy én mit gondoltam, hanem hogy maga mit gondolt akkor, amikor tudta, és nagyon korrektül végigcsinálta egyébként hibátlan azt a bizonyos utolsó sorozatot. Mi jár akkor a fejébe, amikor ott volt az arany, ott akármit csinálhatott volna.
0: Ott az volt az első momentum, hogy...
1: Négy lövés, vagy mennyi volt ez az utolsó?
0: Négy lövés volt még hátra, így van. Volt. Ott egyet kellett még eltalálnom ahhoz, hogy olimpiai bajnok legyek, és hát négy olyan lövés, amit egyet biztos, hogy el kell abból találni.
1: Nem a nehéz nem
0: olyan, kategória. Nem mondom, hogy nem nehéz, csak
1: magának.
0: Ugye... Hát aki ott volt, annak már ez nem egy volt olyan sem. Vészes. Lényeg, hogy... Az az első, ami a fejemben megfordult, és főleg akkor, amikor már csak két lövés volt, akkor tényleg már szintiszta olimpiai bajnok voltam, amikor bekiabálták utána, hogy Dia olimpiai bajnok vagy, elkezdtek hurrázni, és én direkt tényleg így van, jól látta, nem emeltem fel a puskát, és nem kezdtem előrülni, mert arra gondoltam elsősorban, hogy ezt a versenyt, ahogy elkezdtem, úgy kell befejezni becsülettel. Kettő, vannak még rajtam kívül az ellenfeleim, akik még egymással versenyeznek, tehát még azt tudtam, hogy nagyon egyazonos szoros eredmény lehet, tehát valószínű még káoznásra is sor kerülhet.
1: Szétlövésre,
0: de ugye? Ugye még van két lövés, tehát mindenképpen az utolsó vérig harcolnak. Tehát velük szemben sem tehettem meg azt, hogy ott elkezdem jeleztetni magam. Nem mondom, hogy nem rezdült meg. Tehát az például megtörtént, hogy a torkomba ott volt a gombóc, egy kicsit sírásra állt a helyzet, és egy pillanatra elmosolyintottam magam, és ezt a nagyon közelben álló rádióriporter, aki végig kísérte a versenyemet, mondta is, hogy elmosolyította az arcán, mosolyog a Dia. Hogy ezt senki más nem vette észre, és nagyon gyorsan pár percen volt arra, hogy realizáljak és visszálljak arra a koncentrációs állapotra, ahogy végigvittem a versenyt, hogy végig tudjam lőni, akkor már maximálisan szerettem volna befejezni, illetve hiba nélkül.
1: Na de ez óriási dolog, mert az ember végül is túl volt rajta, és egy egész más lelkiállapotban volt, mint a megelőző 89 nem tudom hány lövésben, és mégis sikerült.
0: Hát ez egy pillanatnyi majdnem bőrből kiugrás volt, aztán utána vissza kellett állnom, és ez, ahogy elmeséltem, vissza is tudtam, hála jó Istennek.
1: Bőrből kiugrás, most hogy érzi magát a bőrében?
0: Hát rám kell nézni, nagyon boldog vagyok.
1: Csak a legjobbakat is
0: folyamatosan.
1: Azóta is.
0: Igen. Pont azért, mert amióta hazajöttem, folyamatosan örömteli pillanatok érnek, folyamatosan örömködés az életem, és ez abból adódik, hogy nagyon sok helyre elmegyek, nagyon sok iskolában élménybeszámoló részt veszek, különböző programokon, ahova elhívnak, és kíváncsiak rám, és szeretnének látni, szeretnék az aranyérmemet látni. Ezek mind olyan körítéssel járnak, ami egy folyamatos boldogságérzetet ad az embernek, és én ettől vagyok boldog.
1: Hát élvezheti ezt a helyzetet, úgy is lehet mondani, hogy az ember kiélvezi a nem tudom hány évi munkájának a gyümölcsét, de mondjuk ez nem lenne szükségszerű, mert ha aki nem nagyon szereti az embereket, akkor idő után megunja. Hát ez nyilván 70-szer megkérdezik. Talán azokat a kérdéseket is, amelyeket én tettem föl, de hát ezek szerint nem zavarja.
0: Az a rész ez nem zavar, amit most elmondtam az előbb. Az, amikor már 70-szer megkérdezik ugyanazt a kérdést, én mindig azt szoktam elszni, de komolyan mondom, érdekel ez még valakit? Tényleg minden újság már töviről hegyire leírta, oda-vissza már mindenki olvashatta az élettörténetemet, az addig eltelt éveimet, az azóta telt napjaimat, és nem hiszem el, hogy nem mondják az emberek.
1: Az,
0: én nagyon
1: kérdezi,
0: bízom benne, hogy
1: hát
0: nem, de hát,
1: nem.
0: Aki kérdezi, nem. De amiért szánja azt a riportot esetleg?
1: Ja, a riporterekre, én most a gyerekekre gondoltam.
0: Ja.
1: Az élménybe számolok.
0: Bocsánat.
1: A riporterek.
0: A gyerekek olyan édesen kérdeznek, olyanokat kérdeznek, hihetetlenek a gyerekek.
1: Meséljen.
0: Amit még soha senki nem kérdezett. Most így hirtelen nem tudnék rá példát mondani, de mondjuk olyan volt már, hogy jött egy kislány, és akkor odaállt csillogó szemmel, fölnézett rám, és azt mondta, én tudom ám, Diana, hogy te miben lettél olimpiai bajnok, skit lövészetben, korong lövészetben. Na most ez számomra egy olyan mondat volt, ami 24 évnek kellett ahhoz eltelni, hogy valaki tudja azonosítani, kapcsolni Igali Diana, mint többszörös világ és Európa bajnok, meg Sydney bronzérmese, olimpiai aranyérmes, és skidben, koronglövészetben lett olimpiai bajnok. Eddig nem tudták. Tudták, hogy lövő az a lány, esetleg tudták, de az, hogy koronglövő és skid lövészetben, azt nem. És ez a kislány tudta.
1: Amikor nagyon nagy volt az asztali tenisz csapat, akkor a pingpongozók, a azt mondták, hogy nagyon megugrott az érdeklődés. Nagy sikerek esetén a sportágak kapnak érdeklődő gyerekeket. Maguknál hogy van? Van valami tapasztalható eredménye e tekintetben? Érdeklődnek esetleg gyerekek, fiatalok?
0: Nagyon sokan.
1: Tényleg?
0: Ez komolyan. Ez nagyon sokan felhívnak
1: vagy, hát
0: engem.
1: Köszönhető.
0: Én nagyon örülök neki, hogy azért ez most lendített egy picit, bár azért úgy megijednek, megrettennek, hogy nincs klubszinten támogatva ez a sportág, és ez nagyon-nagyon megnehezíti, hiszen egy drága sportról van szó, és visszafordulnak. De nagyon jó esik, hogy hívnak hölgyek, fiatal lányok érdeklődnek, hogy miről is szól ez a koronglövészet, tetszett nekik, amit láttak, szeretnének megnézni élőben is, hova lehetne menni. A szakszövetséget, a sportlövőszövetséget megkeresik, és kérdeznek, érdeklődnek. De ez most már akkor nem csak a koronglövészet felé irányul ez az érdeklődés, hanem különböző pont lövőszámok puska pisztolyhoz is mennek érdeklődők, tehát érdeklődnek, érezhető.
1: Mi a helyzet a maguk sportágában a televíziós közvetítési lehetőségek csökkenésével, növekedésével? Számos sportágnak az az egyik legfőbb gondja, hogy nem tud elég pénzt szerezni, és ami nem eléggé televízió képes a 21. században, az a sportág vagy nehéz jövő elé néz, vagy vadul gondolkodik azon, hogy hogy tudná magát képernyőképessé tenni, így módon népszerűbbé, reklámbevétel, stb. Stb. Maguknál van ilyen fejtörés, törekvés, stb., mert nem kilátástalan a dolog, mert hát igaz, hogy lehet, hogy azért, mert ott volt, de nagyon sokan élvezték azt a közvetítést, meg látni is lehet igazán, nem pont a lövést, meg a golyót, de az eredményt rögtön, meg annak a feszültségnek a szerintem vonzó hatása, ami maguk között
0: ugye?
1: Van.
0: Akkor kezdem ott, hogy most már nincs kifogás. Eddig mindig az volt a kifogás, hogy ez nem közvetíthető, ezt a korongot nem lehet lekövetni, nem olyan izgalmas. Ilyen,
1: hát amit nem lehet szemmel követni, ez a vívás
0: igen,
1: is ugyanebben a cipőben jár,
0: de lehet. Vissza lehet. Nem véletlen találták ki ezt a úgynevezett festékporral töltött korongot, amikor is eltaláljuk, akkor az úgy látványosan füstöl, nem füstöl, hanem úgy egy rózsaszín pamacs. Egy rózsaszín festékpor van egyébként, dupla falu ez a korong ilyenkor, és tehát hogy a tévé jól tudja közvetíteni, az otthon ülők is élvezhessék, és erre most már nincs kifogás. Tehát lehet közvetíteni, és életemben először megértem azt, hogy az olimpia után 3 héttel volt az országos bajnokság, és kijött a tévé. Közvetített belőle egy részt, és még riportot is kellett adnom, tehát azért ez az azért már valami előrelépést jelez, nem?
1: Persze. Mondja, korong, most már itt a rózsaszín porról esett szó, olyan nincs, hogy a korongot éppen csak, hogy eltalálja? Vagy akkor az nem számít találatnak? Szét kell lőni?
0: Igen, ez érdekes, hogy ez nem nagyon szokták megkérdezni, de nagyon fontos, amit kérdez, mert az a találat, amiből látható darab leválik. Lehet az pici is, de pont ezért nagyon sportszerűnek kell lennünk, és ezt megmondom miért, mert minden versenyző beül bíráskodni az ellenfeleinek is. Tehát nagyon kevés sportág mondhatja el azt, hogy azok a versenyzők, akik részt vesznek a versenyeken, az ellenfeleiknek is bíráskodnak.
1: Aktív érdekeltekről van szó, ezt tényleg
0: van.
1: Nem is tudom, hogy van.
0: Így van,
1: ilyen.
0: Tehát nagyon sokan megkérdezték, hogy nálatok olyan barátságos a légkör, és hogy látszott, hogy úgy örülnek neked az ellenfeleid, hogy megnyerted. Pont azért, mert én bíráskodok neki, nekem bíráskodik, tehát kialakul valamilyen, nem szövetség, hanem kialakul valami sportszerű magatartás egymás között. És ez irányul arra is, hogy valószínű, hogy valamilyen szinten sportbarátságok is szövődnek.
1: Hát én nem állítom, hogy az Igali Diana portré legfontosabb része, de muszáj azt megkérdeznem, hogy na és akkor mikor kicsit találja el azt a korongot, és akkor látható vagy nem látható elváltozást okoz rajta, vagy nem, az mikor dönti el? Amikor a levegőben van, vagy elkezdik keresgélni a fűt?
0: Nem, amikor a levegő. Na és akkor ugye még azt még nem fejeztem be, tehát a két bíró versenyzőből tevődik össze, így van, tehát két oldalbíró van, aki a határt is nézi, hogy hol lövik meg, tehát bizonyos szabályokat ők figyelnek, illetve azt, hogy a korong törte vagy sem. Van egy főbíró, az teljesen semleges a főbíró, ő felügyeli az egészet, ő a fődöntnök úgymond, illetve vannak zsűritagok. Tehát nagyon sok szem nézi azt, hogy tört vagy nem tört. Soha, és ezt nagyon mondom, 24 éve versenyzem, komolyabb viták nem voltak.
1: Figyelemre méltó.
0: Az ott rögtön eltöntődik, és ez tényleg nagyon sportszerű, nagyon korrektül megy le.
1: Maga imádja ezt a sportot.
0: Jaj, hát nagyon. Hát, pont ezért most már ugye többen megkérdezték, hogy és most akkor a csúcson, hát most az olimpia, mert mindent elértél, amit csak lehet, hát akkor most már itt kell abba hagyni. Nem tudok kijönni belőle. Egyszerűen imádom ezt a sportot, és nem egyszerű belőle kijönni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy még Pekingbe ott leszek.
2: Ezen vágya már, mint hogy szerepeljen Peking Pekingben megvalósult Igali Dianának, sőt a 2008-as olimpia előtt a sportolók nevében ő tett fogadalmat. Sajnos Pekingben nem került döntőbe, de ne feledjük, egyik olimpiáján aranyat, másik olimpiáján bronzérmet nyert. Mindössze 56 éves volt, amikor a koronavírus elvette tőlünk 2021-ben. De emléke örökké velünk marad, ahogy a többi három klasszisunké is, akikről szó volt még a mai visszajátszásban, a műsorban, amely mára itt és most búcsúzik. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Sportarchívum munkatársa Simon László, tovább a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
5: Női vízilabda.
3: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok. Kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, kilencszeres világ és háromszoros Európa bajnok. A bajnokok mai vendége Kőbán Rita. Menjünk vissza a kezdetekhez, egy olyan családban nőttél fel, ahol 5 lánygyermek volt, és te voltál a legkisebb. A kajaksport egy olyan terület volt, ahol ki tudtál tűnni a többiek közül?
9: Jól látod, volt ilyen, de ez 12 éves koromban jött. Tehát én az 5. kislány, már nem tudta annyi energia. Én mindig mindig a használt ruhát kaptam. Mondjuk, hogyha edzésről időben hazaértem, akkor volt még főtétel, ha késtem, akkor vajas kenyér, ha nem, akkor még az sem. De mindig azt mondták, hogy bezzeg a nővéred, ezt jobban tudja, azt jobban tudja. Na de amikor lementem, mert az edzője szólt a 4-es számú nővéremnek, hogy vigye már le, ha van egy húga, akkor lementem, és egyszer csak hallottam egy fél évre rá egy edzőtől, hogy a Kiskőbán tehetséges, mert már sokszor elmondtam, de nagyon fontos volt ez a mondat. És bár nem akarták, hogy meghalljam, de nekem nagyon jót tett. És végre valami, amiben jobb tudok, vagy legalább olyan jó tudok lenni, mint a nővéreim. És akkor mindig 4-es tanuló voltam, tehát azzal nem volt ennyire gond, de mindig jobbak voltak mindenben nálam.
8: És ez egy ilyen dacot szült benned?
9: Hát csak a levetett cuccokat kapja az ember, a megjegyzést, hogy a nővéred ezt is, az iskolába is, tehát nincs ezzel gond, de valahogy ez a boldog tudatlanság, ez egy kicsit azért ezt csökkentette, nem dac volt bennem, csak egy öröm, hogy végre valamiben jobb tudok lenni. Úgyhogy én nem olimpiai bajnok akartam lenni, én 12 évesen kezdtem kajakozni, és egyáltalán nem, hanem csak a társaság miatt, a lehetőség miatt, no és szerettem nyerni. Az viszont már szerintem egy született történet volt, hiszen 5. azért már, hát meg fiúnak vártak, meg hát nem volt egyszerű a testvéreimmel sem, és aztán ott megtaláltam azt, amit én kerestem, hogy ott ki tudok mondakozni, és mivel sikerélmény volt rögtön, már az elején, ezért én úgy gondoltam, hogy én ezt szeretném sokáig csinálni, de a társaság, a versenyek, nem akartam én olimpiai bajnok, nem pénzt akartam vele keresni, amit kaptam, kalória pénz volt, akkor nagyon, azt mindig lovaglásra költöttem, minden vasárnap elmentem lovagolni, küllőre, és az összes pénzemet arra költöttem, nagyon jó volt, de hát az is egy veszélyes dolog.
10: És akkor a korosztályodban mivel tűntél ki? Mondtad, hogy ez a folyamatos nyerni akarás nem volt még akkor benned, de a technikád volt jó, a mentalitásod,
9: de a az edzés munkád. Az megvolt, csak nem ez a, nem úgy volt a görcsös bizonyítás, hogy már pedig én már most arra készülök, hogy olimpiai bajnok leszek. Semmi ilyet nem tettek rám, magam sem, senki, a szüleim se senki. Amit az, a családomtól hoztam, az a nagyfokú önállóság, úgyhogy azért, amikor 12 évesen nem tudtam fölkötni a hajót a hajószállítóra, akkor azért az edzőm mondta, hogy hát akkor ezt old meg, nem érdekel a nyomorod, old meg, és akkor meg kellett tanulni. Tehát mese nem volt, ma meg a 16 éves fiúk nem tudnak egy csavart becsavarni, és csak így nézek. Na szóval más világ volt, ott is azért kellett önállónak lenni, az önállóságot, a dönteni tudást, a némi intelligenciát azért hála jó égnek meg tudtam menteni, és az odafigyelést, meg a, nem én vagyok az egyetemi professzor, de jók a meglátásaim, jók a koncentrációm, és nagyon, nagyon akartam. De én nyerni akartam, és a következő versenyt megnyerni, és nagyon szerettem dolgozni. Tehát nálam nem volt az probléma, állandóan beteg voltam, mindig edzésre jártam, szombat, vasárnap, tehát nekem nem volt pihenőnap, nagyon sokat dolgoztunk. Úgy jöttek is az eredmények. Csak aztán egyszer nagyon beteg lettem, és akkor ott egyesületet váltottam, és akkor utána megint jöttek az eredmények.
10: Viszonylag fiatalon, 19 évesen bekerültél az olimpiai csapat keretébe, viszont jött az első pofon talán az életedben, ugye 1984-ben az a döntés született, hogy a magyar válogatott nem vesz részt a Los Angeles-i olimpián. Hogy élted meg ezt?
9: Hát addig nem nagyon sikerült senkinek, hogy legjobb ifiből legjobb felnőtt legyen, úgyhogy több számot indultam volna én is Los Angelesbe, nem tudtam még, hogy mit veszítek. Én láttam Vaskuti Istvánt sírni, a Dunavarsányi edzőtáborban egy televízió volt, lent az ebédlőben, mindenki ott összegyűlt, és hát van, akinek az az egy esélye volt. Én fiatal voltam, én mondom, jó, hát akkor majd legközelebb. És legközelebb megtudtam, hogy mit veszítettünk, de volt, akinek már nem volt esélye rá. És hát igen, elmaradt, tehát valószínűleg több érmem lett volna, mert ott nagyon jól mentem abban az évben. Én nem is tudom, hogy, tehát tényleg most beszéltem az akkori edzőmmel, hogy azért ezek kellettek, azok a buckafutások, mert szóval nem volt egyszerű, de valahogy úgy jött. És a következő az volt, amikor ez a korszak, ez úgy egy olyannal, hogy nem én voltam a legjobb egyes, és én hát teljesen ki voltam akadva, és úgy éreztem, hogy akkor most kell tovább lépni, és ez volt 90-ben, és akkor kerültem Kati nénihez.
10: Még visszatérhetünk 1988-ra, ugye a szöuli olimpia volt az életedben az első olimpia. Hogyan készültél rá ahhoz képest? Milyen eredményekkel zártatok? Ugye a kajak négyes ezüstérmes lett, te pedig egyéniben negyedik. Szóval, hogy emlékszel vissza?
9: Hát az maga a csoda volt, az tény. Voltunk előolimpián is, az is csoda volt, de az olimpiára utazásnál nagyon száraz volt a levegő, meg akkor még ezt a jetlag nevű dolgot nem ismerték, úgyhogy jó, masszív torokgyulladást összeszedtem. Na ott egy olimpiai érmembe került az, hogy megtanultam, hogy én mindig vizes kis törölközővel vagy zsebkendővel az orromon utazok bármilyen repülőúton, a legkisebben is, mert hogy annyira kiszáradt a nyálkártya, hogy teljesen beteg lettem. Tehát semmi bajom nem volt, nagyon jó formában voltam. Ez a negyedik hely az ennek köszönhető, két nappal, vagy mikor volt később a négyes döntő, ott meg már 100%-os voltam. Vannak nagy tanítások az életben, azért szoktam elmondani nagyon sokszor, hát a tanul belőle valaki, és ha hajlamos erre, akkor nyugodtan egy kis zsebkendő, amit állandóan vizez, és meg van oldva. Maga egyébként csoda volt, tehát megélni a teljes olimpiát, és megélni azt, hogy érmesek is lehettünk, de még mindig az NDK-s korszak, meg a szovjet korszak volt, tehát nyerni valószínűleg nem tudtunk volna akkor sem.
10: De mindenképpen betegség dacára ez egy jó élmény és egy jó első tapasztalás volt olimpia téren.
9: Hát igen, nagyon sajnálom, hogy lemaradtam a dobogot, tényleg 5 centi. Mondjuk azt a hölgyet pár évvel később doppingolás miatt eltiltották.
10: És akkor még nem volt az a rendszer, hogy visszamenőleg
9: esetleg nem, akkor még nem kapott? Volt ugye rendszerváltás 89-90-ben, úgyhogy azért ott volt egy-két érdekes dolog. Ez van, nem tudok mit csinálni, megy az élet tovább, úgyhogy megpróbáltam még egyszer.
10: Ment az élet tovább, ugye Barcelona olimpia előtt, 25 évesen nagyon sok változás történt az életedben, pont a már említett vegetáriánus életmódra való átállás. Akkoriban azért még nem tudtunk szerintem erről olyan sok mindent, mint
9: hát
10: ma.
9: Semmit.
10: Körülbelül a rántott sajt és rántott karfiol étrendben kimerült
9: gomba,
10: ez az egész.
9: Gomba,
10: igen, és akkor szerintem nagyon sokan feltették azt a kérdést, hogy egy ilyen iszonyú fizikai aktivitást és erőfeszítést igénylő sportoló hogyan tud hús nélkül hasonlóan jó teljesítményt nyújtani?
9: Ugye nekem kezdődő vastagbélfekélyem volt, és akkor mondta az orvos, hogy vagy szedjek gyógyszert, vagy ne egyek húst, nem szedhettem gyógyszert, még C-vitamin sem volt egy máj nagyobb adásom, még az első edzőváltás okán, úgyhogy nagyon kellett vigyázni a májamra, meg úgy mindenre. Oké, akkor mi a megoldás, ne együnk húst, és ha én csinálok valamit, akkor azt rendesen egyik napról a másikra el, és három hét ezután jött a mentális váltás is, ahogy kicsit tisztul az ember, nekem nagyon jó volt. Ma már tudom, hiszen vizsgálatok vannak erre, hogy milyen étkezési típusba tartozik, van, aki a fehérjét emészti jobban, én szénhidrát, sőt, olyan nagyon durván szénhidrát függő, szélsőségesen szénhidrát függő, meg, illetve az a típus vagyok. Magyarán ösztönből ráéreztem, hogy nekem ez jó. Uh-huh. Ma már tudjuk így 25-35 év után, hogy lehet ezt megvizsgálni, hogy valakinek jó-e vagy nem. De mivel egy kifejlett szervezet voltam, a izomzatom megvolt, tehát nem volt gond, viszont az összes betegségem elmaradt, de az összes. És nem, hogy annyit dolgoztam, kétszer annyit tudtam dolgozni, viszont sokkal gyorsabban regenerálódtam, mert nem volt bennem méreganyag. És ezek a mai húsok, azért lássuk be, ezek még rosszabbak, mint amik akkor voltak. Igen. Úgyhogy nem szeretnék hittérítő lenni, ha valaki úgy érzi, próbálja ki. Nekem mindig Kós Huber a szívem csücske most, mert hogy ő is azért vegetáriánus volt, meg most is azért nagyon módjával. Szóval, hogy úgy nőtt föl, úgy ért el jó eredményeket, én is, és nem kötelező, érdemes kipróbálni. Nekem a másik, ami még akkor abban jött, a buddhizmus, és a kettő jól összetudott. Hát kíváncsi voltam, hogy milyenek a világvallások, meg vagyok keresztelve, tehát minisztráltam mindent, ahogy kell, bibliaórát, tehát minden volt, és akkor kíváncsi voltam, hogy mi van még ezen kívül, és akkor így maradtam meg, ez egy gondolkodásmód inkább, és nagyon sokat segített a mentális felkészülésben, hogy mit miért csinálok, bár nehéz, ugye az egóról szól az élsport, a buddhizmus, meg pont arról, hogy csak azt ne, de annyi minden megértést adott másban, hogy ezt hogy jól betudtam, hogy nem mást akarok legyőzni, akkor magamat. És de onnantól kezdve megváltoztattam a célt, és volt értelme, volt lehetőség, be tudtam illeszteni, és mentem tovább az utamon.
10: De ez az egész életedet jellemzi, nem? Hogy folyamatosan próbálod, hogy mi a jó neked, hogy különböző módszereket, és ugye például a vegetáriánus életmóddal kapcsolatban akkor még nem volt olyan szakirodalom, semmi, tehát akkor semmi. Saját magadnak kellett kitapasztalni, igen. Hogy mi a jó, mit kellened, hányszor kellened?
9: Uh-huh. Hát volt, hogy évekig, hát hónapokig csak körekten éltem, ugye azt mondjuk az edzőtáborban a déli gomba pörkölt, az nem biztos, hogy jó volt. Tényleg csak köreteken éltem, versenyeken szinte mindig, mert ott csak hús volt, úgyhogy uborkán meg krumplin versenyeztem, Európa-bajnokságon fogytam 4 kilót, de nyertem. Uh-huh. Viszont aztán az idővel ez jött az irodalom is, meg én is elkezdtem figyelni magam. Úgyhogy ahogy a rendszerváltás megvolt nálunk, onnantól azért kicsit jobban kinyílt a világ, de nagyon sokáig még. Tehát azért a Dunavarsány edzőtáborban külön főztek már nekem a végén, olyan édesek voltak. Tehát amiben tudtak, segítettek, de én maradok már ennél.
10: És hát bevált szokásokkal nem is kell változtatni, igen, úgyhogy ez igen. Abszolút.
9: Meg a tudatosság jó, is uh-huh. megvolt mindig, tehát hogy azért születsz, hogy tanulsz. Vagy nyersz, vagy tanulsz, nem veszítesz. Hogy ezt érdemes jól csinálni, tehát ez az életnevű játékot, ha már egyszer itt vagyunk.
10: Főleg, hogyha jönnek a jó visszajelzések, tehát akkor egy visszaigazolás, hogy jól csinálod, nem?
9: Igen, tudod, azért olimpiai bajnok nem mindenki lehet, igen. Azért azt azért hozzá kell tenni, annak nagyon nagy ára van, nagyon sokat kell dolgozni. Viszont, ha megkaphatod, a lehetőséget próbáld meg. Tehát ragad meg a garabancánál, és addig csináld, amíg megy.
10: Olimpiai bajnok először kajak 4-esben lettél. Ugye akkor az olimpia előtt váltottál edzőt, akkor érkezett, ugye?
9: Jól? 2 évvel előtte.
10: Uh-huh. Fábián Rozsnyai Katalin. Hogyan találtatok egymásra, és miért volt arra szükség, hogy új edzővel folytasd a pályafutásodat?
9: Hát én először, amikor a Fradiban voltam, onnan ugye betegség miatt jöttem el. A második alkalom meg, hogy úgy éreztem, hogy ott nem tudok tovább fejlődni, nem volt edzőpartner, volt, de mindig megvertem, de valahogy úgy éreztem, hogy megrekedtem, pedig imádtam a Kis Dunát, tehát minden.
10: Spangottó volt akkor,
9: igen,
10: az edzőt,
9: Csepelen,
10: ugye?
9: Igen, uh-huh. Igen, a Csepel eszében életem legboldogabb időszaka volt, tehát imádtam Csepelen lakni, az egy ilyen kis közösség volt, de úgy éreztem, hogy váltani kell, és akkor indult az első felnőtt csoportja a Kati néninek, a Dónusz Éva, Mészáros Erika. És akkor én és a Cigány Kinga mentünk akkor 2 évvel az olimpia előtt hozzá, és így egy 4-es összejött. és onnantól kezdve hajtottuk egymást, mint az őrült. Én úgy emlékszem, hogy nem nagyon kellett rám szólni, hogy hajtsak. Tehát vízen minden résztávot én akartam nyerni, úszodában minden távot én akartam nyerni, futásban nem. Tehát azt, hogy be kell látnom, nem vagyok egy 100-ig és 400-ig nem tudnak megverni, de onnantól kezdve, mint a szembe jönnének, úgy mennek el mellettem. Szóval a futótechnikám, meg az a testalkatom, meg semmi nem jó hozzá, de kell futni a kajakosoknak, és ott hajtottuk egymást. És az volt az első olyan generáció, ami másképp gondolkodott, mint az előzőek. Tehát mi már profik akartunk lenni, és dolgoztunk. Tehát ott volt Melód, rengeteg edzőtábor volt, fiatalok voltunk, Kati néni, és tehát vitt a hév minket, és hát nagyon jó volt. Tehát
10: abban az időszakban sokszor volt vita egy négyes összeállítása körül, viszont ahogy lehetett olvasni a barcelonai olimpia előtt, abban nem volt kérdés, hogy ez a négy női kajakos az országban a legjobb, és nekik össze kell ülni.
9: Együtt edzettünk. És én vittem az egyest, az Évivel vittük a párost, és a többiek is ott voltak egyesbe. Tehát ott nem 3+1 ember ment, hanem 4 ember ment a bajóban.
10: Nézzünk egy kis korrajzot, körülbelül 30 éve már, vagy legalábbis évtizedek óta nem tudtátok megverni az akkori NDK-s versenyzőket.
9: Polgár, kiderült, lengyel, szovjet, igen,
10: korongyel. Azóta már kiderült, hogy az NDK-sok hát nem tiszta, így van. Nem tiszta eszközökkel készültek, szóval többiek ebben a is helyzetben készültetek Barcelonára.
9: Igen.
10: És abban a helyzetben, hogy Gyulai Zsolt és a férfi kajak négyes címvédőként nem tudta megvédeni az olimpiai bajnoki címét, tiétek volt talán az utolsó aranyérem, ugye a 11-ből. Szóval milyen lélekállapotban kerültetek oda, és bíztatok-e abban, hogy na most megtörhet a jég, és most igenis legyőzhető ez a német kvartett?
9: Igen, mert jó időt mentünk, tehát bíztunk benne. A másik az, hogy tényleg azt csináltuk, amit begyakoroltunk, és nagyon sok pályát mentünk, nagyon sok megindulni 300-nál, mert eddig mindig a utolsó 100-150 méterre indultak meg, na mi egy új taktika, 200, és ha kell, még az utolsó 50-en is. Egész évben együtt voltunk mindenhol. Nekem az egyes eredményeim azért már biztattak előző évben, tehát ott is 10 centivel maradtam le az aranyról, tehát én nem is tudom, mert ott is megint a sors, véletlen sorsolás, teljesen véletlen, mindig szélső pályát kapok, a legrosszabbat. Most már tudom, hogy véletlen volt, és, de az, hogy mondjuk valaki az egyeset teljesítményével, vagy a párosa, vagy hogy állandóan egymás ellen versenyeztünk edzésen. És Kati néninek mindig is ez volt a titka, hogy úgy hajtja egymás ellen a versenyzőket, és aztán mi megyünk is, tehát ott nincs probléma. Tehát nekem egy mondatom volt, ha világ legjobbja akarsz lenni, neked minden résztávot meg kell nyerni, egyet pihenhetsz. És én ezt kőkeményen. Nem is szerettek érte, mert azért ezt nehéz elviselni, hogy állandóan már megint a kőben, már megint a kőben.
10: De edzői szempontból akkor te ideális versenyzőtípus voltál, ugye?
9: Hogyne, igen, meg vittük a többieket is magunkkal, tehát én is a többieket, ők is a fiatalabbakat, tanítottuk őket. Ma ez már nagyon hiányzik. Tehát ma nagyon hiányzik, hogy rutinos felnőtt versenyzők. Hiába mondtam el, már nem érdekli a fiatalokat. Tehát olyan nehéz, ma már nehéz. Sokkal több a külső behatás. De akkor egy védett környezetben voltunk, Szolnokon, a kis PVC padlóburkolóba borított fal, és egy ilyen grozoga fa, ilyen nyári tábor volt, és ott laktunk, és onnan mentünk az olimpiára, és nem volt probléma. Tehát amikor Csepelen voltam, akkor is lejött a csempe a zuhanyba, meg beesett az eső. De nem volt gond, mert szerettük csinálni.
10: Igen, ilyet nem ezen múlt.
9: Nem ezen múlik, nem, pont nem érdekel, csak tudjunk edzeni valahol. Tehát nagyon sok sokszor befogadtak minket, és tudtunk úszni, mert más úszodát nem találtunk. Szóval, hogy volt segítség, hála a jó égnek, mindig. Tehát valahogy ez a csoda kategória, de mindig, és mi megháláltuk azzal, hogy dolgoztunk.
10: Ugye ez a barcelonai olimpia te pályafutásodban is egy csúcs dolog volt, hiszen a kajak négyes aranyérmet nyert, ahogy említetted, 10 centivel kikaptál, és ezüstérmes lettél egyéniben, Dónusz Évával pedig párosban bronzérmet szereztetek. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy szigor nélkül, kőkemény edző nélkül van-e eredmény?
9: Régen nem volt divat az engedékenység. Akkor azért sokkal keményebbek voltak az edzők, ma viszont meg már nem lehet olyan keménynek lenni. És ez igenis versenyző függő. Tehát azt gondolom, hogy a Kopasz Bálintnak az édesanyjával edz, és az Iréna az egy tündér. Nagyon jó viszony van köztük. Nem kell leordítani a fejét senkinek. Aki a válogatottság szintjén van, az már valamelyest elhivatott. Még a fiataloknál igen, ott azért még kellene egy kis ráhatás, de a felnőtteknél én azt gondolom, hogy ezt már nem lehet kérdés. Ha nem akarod úszikat csinálni, menjél és mókoljál máshol. Tehát itt arra már nincs idő, se pénz, se idő. Tehát ha nem dolgozol, akkor inkább menjél. Tehát nem kell már annyira az edzőknek hajtani, viszont sokkal kevesebb így az ember.
10: Uh-huh. Viszont akkor megfordítom, ha nem Kati néni az edződ, akkor lettél volna olimpiai bajnok? Tehát kellett ő hozzá?
9: Kellett ő hozzá, mert én hittem benne. Tehát én elhittem azt, hogy amit csinálunk, az nagyon jó. És azért Kati néni majd 30 évvel megelőzte a korát, öcsi bácsival együtt az edzés típusok terén. Tehát, hogy ezeket a rövid intenzív sokat csinálni, ezeket Kati néni hozta be először. És mi voltunk a próbababák, és bejött. És aztán utána nagyon sok mindenkinek bejött ez a fajta készülési mód. Csak ugye nem volt még annyi táplálékkiegészítő, nekem soha nem volt gyúrom, soha nem volt pszichológusom, tehát ilyen alanatúrba toltuk a dolgot. Tehát ha most kajakoznék, sokkal eredményesebb lennék, de hát nem baj, mert legalább mást meg már nem tudnak utána mit csinálni.
10: A ti életetekben az NDK-s riválisok milyen szerepet töltöttek be? Tehát plusz motivációt jelentette? Velük versenyeztetek-e gondolatban minden egyes edzésen?
9: Ugye minden évben egy kicsit közelebb kerültünk hozzájuk, és akkor ugye a 90 körül volt ez, de 91-ben már picit közelebb, 92-ben is, de igazából 94-ben érte utol az egész mezőny ezt az egész rendszert. Tehát ott már azért kiment ennek a hatása, és akkor utána már lehetett más is, világbajnok is, olimpiai bajnok is, de a tehetséget nem vitatnám el, tehát azért egy Birgit Fischer nem véletlenül 9-szeres olimpiai bajnok, de tehetséges, nagyon, az agya nagyon ott van, tehát ő is egy kiváló versenyző, csak nekünk egy kicsit így nehezebb volt. Tehát lehet, hogy te persze örültünk, hogyha volt jutalom, de nem pénzért csináltuk, csak próbáltuk, hátha, szerettük, nagyon akartunk, aztán már egy idő után az országodat képviseled, akkor már azért, és úgy volt remény, ahogy kezdtük látni, hogy hát 90 után már azért mindig egy kicsit még, tehát már majdnem, és aztán sikerült is. És hát az a sok ezüstérem, az úgy lehetne több arany is, igen. Így csak próbáltuk, hogy az nekünk összejött ott Barcelonában. Igazából azon múlt, hogy ott a negyedik lányt, azt ők ott maguk kiközösítették a németek, és ott 3+1 ember ült a négyesben, mert itt meg 4 ember ült a négyesben. És ennyit jelentett.
10: Ráfordultatok az atlantai olimpiai felkészülési ciklusra, és ott is volt egy edzőváltásod, ugye, hogy ott elmentél Kati nénitől, de visszatértél hozzá.
9: Hát ez egy fél év volt,
10: ezt igen. Ezt mi indokolta?
9: Hát a csapat vitt el, tehát nem hittem el, hogy egyedül meg tudom csinálni. És addig még nem volt rá erre példa. Ma már ez szinte törvényszerű, hogy mindenki magában edz, és egy-két ember, de hát akkor ez még sehol nem volt ez a szisztéma, úgyhogy hát én azt hittem, hogy a csapattal kell mennem, és hogy majd milyen jó lesz a csapattal.
10: És a csapattagok szerettek volna elmenni Kati nénitől, és te mentél
9: igen,
10: velük.
9: Igen, uh-huh. Igen, igen. Hát vannak néha tanúságos döntések az életben, és de csak nem tudtam elhinni, hogy amit ott csinálunk, az nekem jó. És így egy bő fél év után mondtam, hogy akkor szeretném megpróbálni, és akkor Kati néni végül is ennek köszönhette meg, hogy visszatért a kajakba, meg én is, hogy visszatértem az önbizalomba, és akkor egy két hónapot, vagy hármat dolgoztunk együtt, és utána lettem világbajnok egyesbe. Uh-huh. Tehát ennyit számított, hogy valakiben hiszel. A mentális oldala nagyon fontos. De tudod, hogy amit csinálunk, az jó. Ha én azt jól megcsinálom, akkor ott lesz az eredmény. Ha nagyon akarom, még inkább ott lesz. És megjelentem, megköszöntem, hogy elkezdhetjük, és szó nélkül mindent, de mindent. Tehát amit Kati néni mondott, egyedül, és egyedül fölkészültem 2-3 hónap alatt, és ott volt az eredmény.
10: 94-es, 95-ös világbajnokság rendkívül sikeres volt számodra, akkor az év sportolójának is megválasztottál, tehát lehetett látni, hogy jó úton haladtok, férfi partnerekkel edzettetek. Ez akkoriban ez egy újdonságnak számított?
9: Igen, nagyon is, és nagyon hálás vagyok a mindenkinek, aki segített. Borzasztó érzés lehetett, hogy lányjal kell menniük, de ugyanakkor meg nagyon remélem, hogy úgy érezték, hogy segítenek valamiben, tehát nem egész évben, csak az olimpiai felkészülés időszakában. Fiú segítséggel készültem föl.
10: Hogy érkeztél Atlantába világbajnoki címvédőként, fejben kikiáltottak-e aranyesélyesnek egyértelműen?
9: Akkor már tudta a szövetség, hogy nem szabad annyira a sportúságírókat közelengedni. Bocsánat, jó helyen mondom.
10: Mert
9: hogy tényleg nagy terhet tesznek ránk. Tehát, hogyha valaki nem bír, hogy de hát ezt várják tőled, meg hogy ugye nyerni fogsz. Nem, egy burokban kell tartani, meg kell óvni minden lehetőleg az összes negatív külső behatástól. És akkor volt az, hogy egy héten egyszer jöhetett le a sajtót, lehetett kérdezni, lehetett fotózkodni, és körülbelül ennyi volt. És amikor kiutaztunk, azt tudom, hogy nagyon rosszul mentem előtte. És ma már ugye összeáll a kép, ugye a test, a szervezet az egy csoda, tehát tudta, hogy neki mekkora megmérettetés lesz, és mindennel tartalékolt. Egyetlen egy dolog volt, a döntőm napján 2 kilóval könnyebb voltam, mint szoktam lenni. Tehát még azt is megcsinálta a test tudat alatt, hogy a lehető legjobb állapotban hozta magát, és soha olyan vékony nem voltam, mint az olimpiai döntőm. Másnap már másfél kilóval több voltam, de hogy ment le, és azt tudom, hogy nem ment jól előtte hetekig, viszont az olimpiai döntőben meg olyan időt eveztünk, hogy valami brutál. Tehát utólag már én tudom, hogy a test minden energia, minden információ egyszerűen tudta, hogy mi vár rá, és micsoda teljesítményt kell adni, és nem mentem úgy, sírtam az edzésen, minden bajom volt, mert hogy mentálisan már én ott voltam az olimpiai döntőben.
10: De az olimpiai döntő úgy történt, úgy zajlott le, hogy te azt fejben felépítetted és elképzelted?
9: Igen, nagyjából igen. Vannak részletek, amikre nem emlékszem, csak arra, hogy rettenetesen fájt. Ez olyan fizikai fájdalom, hogy...
10: Azt jól tudom, hogy azóta is ez a leggyorsabban teljesített 500 méteres döntő?
9: Olimpián igen, egészen most, mert hogy a 28 éves rekordomat a Lisa Carrington megdöntötte, 20 centivel megvert. Sajnáltam, be kell vallanom őszintén. De jó, egy 8-szoros olimpiai bajnoktól nem nehéz azért ezt elviselni. Mondjuk lehet, hogy a Csipest, ami jobb lett volna, de még nála is jobb időt mentem, és ez mindez 28 évvel ezelőtt. Mások voltak a hajók, mások voltak a lapátok, ott nagyon nagyot ástunk, tehát az valami pokol volt. Én ott nagyon nehezen szedtem össze magam, és a Szilvivel sajnos negyedikek lettünk párosba, úgyhogy ott azért úgy 2 hónapig nem tudtam kinyitni a számat, és minden bajom volt, mert úgy fájt mindenem. De ugyanakkor meg itthon meg annyira szeretettel fogadtak, hogy ezt elfelejti az ember, de utána ki kellett hagynom egy évet, mert elfáradt a kis testem.
10: Hogy sok volt. Azt mondtad, hogy nem egy mozi jegy, nem egy elszalasztott randevú mondjuk, és nem 10 év munkája volt, hanem minden jóval
9: igen,
10: több.
9: Igen, igen, igen, de nem bánja meg az embert, főleg így, hogyha meg is kaphatja, hogy olimpiai bajnok legyen. Caroline Bruné 3-szor volt ezüstérmes, azt hiszem, és soha nem lehetett olimpiai bajnok. Hogy azt elviselni milyen nehéz lehet. De azt is, hogyha sikeres vagy. Tehát mind a kettőt azért kell tudni kezelni, és ha itt nem tudom megcsinálni, szerintem nem tudtam volna máskor. Én legalábbis úgy éreztem, hogy vagy most, vagy soha, viszont tényleg nagyon készültem rá. Tehát minden, mentálisan mindent. Mindent alá. Abban 4 évben mindent alárendeltem. És reménykedtem, hogy méltó vagyok rá. Csak annyira akartam, nekem mindig ez a... Amit ugye a saját versenytársaim szemében megkérdezték, amikor visszavonultam, hogy mi az, amit szerettek bennem, és mi az, amit nem. És ugye mindegyik azt mondta, hogy hát ezt az állandó nyerni akarást, ezt nem szerették. Majd megkérdezte Birgit Fischert, hogy mi a titka. A titkom? Állandóan nyerni akarok. Tehát ami a Birgit Fischernél egy hű, mekkora nagy dolog volt, az nekem úgy hiba, de megértem. Tehát ma már tudom, hát borzasztó lehet, hogy mindig ez a öreg lány nyeri a versenyeket, és hogy mindent ő akar nyerni, és nem ér. Tehát volt, aki miattam hagyta abba, mert tudta, hogy nem fogni sosem megverni, és akkor nem ér oda. Nagyon sajnálom. De hogy annyira akartam azt, amit csináltam, és szerettem, és nem a pénzért csináltuk. Tehát azért most már az, hogy sok pénz van a sportban, néha bénító is egy kicsit. Tehát mi még akkor nem.
10: Atlantában tehát minden összejött, olimpiai aranyérmes lettél, és említetted, hogy 1 év szünetet kellett tartanod, mert annyira kimerültél. Sydneyben viszont a Kajak 4-es tagjaival ezüstérmet szereztél, és a verseny utáni nyilatkozatod nagy port kavart fel, mert volt egy kritikus mondatod, hogy nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy akart, mint te.
9: Ez nem indítottuk meg a hajót. Igen, sajnos.
10: Ebből egy elég nagy tűz lett, nem? Tehát nagyon sokan felkapták.
9: Nagyon, persze. Nem szabad nyilatkozni utána, tehát nagyon most már meg kell tanítani a versenyzőket, hogy nem. Én voltam az első ilyen veréb, bele is sétáltam a csapdába, de azt gondolom, hogy ma mai napig, hogy azért ebben volt igazságtartalom, lehet, hogy nem kellett volna kimondani, azt megértem, de ott azt sem tudtam, hogy hol vagyok, csak azt tudtam, hogy soha többet nem lesz alkalmam nyerni. És nagyon közel voltunk hozzá. Sajnos, hát én úgy éreztem, hogy nem azt csináltuk, amit begyakoroltunk. Egy kicsit más volt, és ők még, nekik volt esélyük nyerni, nekem meg már nem.
10: Te már tudtad, hogy ez az utolsó persze, olimpiád vélhetően.
9: Igen.
10: Nem. Az elkövetkezendő 10 évet azt hogyan tervezed? Előre látsz ennyire?
9: Bevallom őszintén, nagyon jól esik pihenni. Tehát most úgy van időm, és úgy csodának élem meg, hogy én tudok menni barátnőzni, hogy el tudok utazni májusban, tehát nem versenyre készülök, hanem elmegyek nyaralni. Amik más 20-30 évesen csinál, az nekem most adatot
10: meg. Igen, most kell bepótolni, igaz, hát, amit akkor lehet. Kimaradt.
9: Legalábbis élvezem, és egy picit életemben először lusta is vagyok. Sose voltam, tehát én nagyon szeretek dolgozni, tehát ez előre bocsátassék, a sporthoz meló kell. És én szerettem, tehát a végletekig, és még onnan is tovább, és azt szerettem, hogyha értelmesen fáradok el. Tehát úgy feküdj le, hogy ma sem tehettél volna többet érte. Aztán, hogy mire elég azt, vagy mire vagy méltó, azt el kell fogadni, és most először van az, hogy hát tényleg nem órára ébredek. Tehát nekem ez egy csoda.
8: Kőbán Rita, köszönöm szépen.
6: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.

0: 20, a spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét a legrangosabb európai kupa sorozatban. A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik. A Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésen a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. Angliában egy lépéssel közelebb került a bajnoki címhez az Arsenal, miután a Manchester City tegnap 3-3-as döntetlent játszott az Everton vendégeként. Az egy meccsel kevesebbet játszó Citynek ezzel 5 pont a hátránya az éllovas Arsenal mögött a Premier League-ben. Szintén az angol labdarúgó bajnokságban a másik tegnapi mérkőzésen Chelsea-Nottingham 1-3. Ezzel eldőlt, hogy a Chelsea biztosan lemarad a bajnokok ligáját érő helyekről. Az AS Roma viszont egy pontra került a BL indulást jelentő negyedik helytől Olaszországban, miután tegnap 4-0-ra kiütötte a vendég Fiorentinát. A labdarúgó NB2 28. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a már feljutott Vasas 3-2-re győzött a vendég Budafok ellen. A listavezető angyalföldiek ezzel nagy lépést tettek a másodosztályú bajnoki cím felé. Gál Fidalma főtáblára jutott a római salakpályás tenisztorna női versenyében. A magyar játékos Julia Gráber győzte le 2 játszmában.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Véget ért a matematika írásbeli érettségi. Az Eduline által megkérdezett szakértők szerint a matematika írásbeli eleje nem hozott meglepetést, de a második részben több feladat is szokatlanul hosszú volt, ami fejtörést okozhatott a vizsgázóknak. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Emelkedett a vendégek és vendégészakák száma is márciusban, az egy évvel korábbihoz képest. A turisztikai, kereskedelmi, magánszálláshelyeken csaknem 1,2 millió vendég 2,7 millió vendégészakát töltött el, jelentette ki a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek körében Gyula és térsége, valamint a Győr Pannonhalma, illetve Budapest volt a legkedveltebb. Budapestet és környékét tavaly márciushoz képest 15%-kal több külföldi turista választotta. Visszahívja több vizes poharát a Flying Tiger. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a Kínában gyártott mintás üvegpoharakból nehéz fémek oldódhatnak ki, ami hosszabb távon egészségkárosító hatású lehet. A poharakat megsemmisítik. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen jött hőségre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erre figyelmeztetnek a bőrgyógyászok. Emlékeztetnek, hogy fontos a megfelelő fényvédelem, naptejre ugyanis télen-nyáron szükség van, de figyelni kell a megfelelő D-vitamin bevitelre is.
1: Közlekedés.
0: Kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. Az M0-ason az M5-ös felé vezető oldalon fénytörő hálót javítanak Vecsésnél a belső sávban. A 38-as kilométernél a munkavégzés mögött időszakos torlódásra kell számítani. Aztán az 51-es főúton Dunaharasztinál aszfaltoznak, a 19-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható. Holnaptól néhány fokkal hűvösebb lesz, és egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó bajnokok ligájában. Győzött és nagy lépést tett a bajnoki cím felé a Vasas a labdarúgó MB2-ben. Egyenlített a címvédő MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20-as, spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét az első számú európai kupasorozatban. Az Arsenal svéd csatára a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeres így várja 21 órakor kezdődő találkozót.
2: It's gonna be a tough game like it was in Madrid.
3: Ugyanolyan nehéz mérkőzésre számítok, mint amilyen volt múlt héten Madridban. Az Atlético egy nagyszerű csapat, nagyon erős a támadósora. Erre oda kell majd figyelnünk. Fantasztikus, hogy hazai pályán játszhatunk egy ilyen meccset. Tisztában vagyunk vele, hogy mi a tét. Minden esélyünk megvan arra, hogy sikeresek legyünk. Szeretnénk megragadni a lehetőséget.
1: A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik. A Bayern München a Paris Saint-Germain-t fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésen a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. Angliában egy lépéssel közelebb került a bajnoki címhez az Arsenal, miután a Manchester City tegnap 3-3-as döntetlent játszott az Everton vendégeként. Az egy meccsel kevesebbet játszó Citynek ezzel 5 pont a hátránya az éllovas Arsenal mögött a Premier League-ben. Pep Guardiola, a Manchesteriek menedzsere így nyilatkozott a tegnapi döntetlen után.
4: Jobb az egy pont a nullánál, de természetesen annak örültem volna igazán, ha megnyerjük a mérkőzést. Nagyon sok minden történt, jó első fél időt játszottunk, de a szünet után feljavult az Everton, mi pedig már nem voltunk elég hatékonyak. Ezzel a döntetlennel már nincs a saját kezünkben a sorsunk, de megyünk tovább, és készülünk a Brentford elleni bajnokira.
1: Szintén az angol labdarúgó bajnokságban a másik tegnapi mérkőzésen Chelsea-Nottingham 1-3, ezzel eldőlt, hogy a Chelsea biztosan lemarad a bajnokok ligáját érő helyekről. Az AS Róma viszont egy pontra került a BL indulást jelentő negyedik helytől Olaszországban, miután tegnap 4-0-ra kiütött a vendég Fiorentinát. A labdarúgó MB2 28. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a már feljutott Vasas 3-2-re győzött a vendég Budafok ellen. A listavezető angyalföldiek ezzel nagy lépést tettek a másodosztályú bajnoki cím felé. Erős Gábort, a győztes Vasas vezetőedzőjét, Dembén Balázs kérdezte a tegnapi mérkőzést követően.
5: Úgy gondolom, hogy az első részét nem jól kezdtük a mérkőzésnek. Szerintem az első 10 percben a Budafok jobban játszott, mint mi, és több lehetőséget is dolgoztak ki. A hangom sem véletlen, hogy elment a meccs végére, mert szerintem nehézítettük utána magunknak a mérkőzést. Ugye a 10. perctől kezdve úgy játszottunk, azt gondolom, amit ahogy a Vasasnak hazai pályán kell. Ugye sikerült csinálnunk egy 3 gólos előnyt, igaz, hogy ezt a másik fél idő elején sikerült a 3. gólt megszereznünk, de onnantól egy picit érzetetlen volt számomra, talán túlságosan megnyugtotta a csapatot, úgyhogy azért ennél tudunk sokkal jobban játszani, meg sokkal fegyelmezettebben is. Én azt gondolom, hogy a Budafoknak is jár a gratuláció, és tényleg nagyon sok sikert kívánok nekik az utolsó két mérkőzésre, és tiszta szívből kívánom, hogy érjék el ezt a bemaradást, amit ők kitűztek maguknak célnak.
6: A szurkolók már meg is fogalmazták a következő célt, mindenki Kispestre, ahol egy döntetlen is elég lehet a csapatnak a bajnoki címhez. Ebből a szempontból, vagy ezt sem figyelmen kívül hagyva, hogyan lehet hozzáállni egy ilyen rangadóhoz?
5: Igen, elég lehet az egy pont, de a Vasas soha nem az egy pontra játszik sem idegenben, sem hazai pályán. Természetesen tiszteljük a honvédot is. Ahogy gratuláltam a Fecko Toméknak, úgy természetesen most is jár a gratuláció, de jövő héten szeretnénk ott ünnepelni, és azt gondolom, hogy az egy frappás válasz lenne.
1: Vasas Budafok, tehát 3-2. A budafoki kieső helyről várja az utolsó két fordulót, hátránya pedig 2 pont a már bent maradó helyen álló Szentlőrinccel szemben. Nikházi Márka, Budafok vezetőedzője összességében bizakodóan nyilatkozott a tegnap esti mérkőzés után.
7: A mérkőzést jól kezdtük, ott nekünk volt két lehetőségünk, aztán hát jött az Ulbrich, kettőt bevert. Nyilván azért volt több lövésük is, de amit a fél időben megbeszéltünk a srácokkal, hogy a második fél időben fogja meghatározni a következő két meccsünket is, bármi is legyen, hogy csapatként együtt tudjunk maradni és ne essünk szét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt maximálisan megcsinálták a srácok. Jelen pillanatban ezzel sokra nem megyünk, de az utolsó leállatig küzdeni fogunk, az biztos. Nem a saját kezünkben van a sorsunk, mindent meg fogunk tenni a pályán azért, hogy bent tudjunk maradni a bajnokságban, az MB2-be, de nyilván ehhez kell a többi csapat eredménye is. 100%-ot kell nyújtani, mind tudásban, mind agresszivitásban, mind érzelemben, szenvedélyben a pályán, és megtenni mindent azért, hogy bent tudjunk maradni. Én azt gondolom, hogy meg tudjuk még csinálni.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Vereséggel kezdte a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtező 5-től 8. helyért zajló rájátszását. A nemzeti együttes a görögöktől kapott ki 14-9-re, és így nagy eséllyel lemarad a sorozat nyári szuper döntőjéről. A magyar csapat ma 15 óra 45 perctől Japánnal csap majd össze a selejtező tornán. Cseh Sándor szövetségi kapitány így értékelte a görögök elleni vereség után.
8: Voltak hibáink, nyilván ezen a szinten vagyunk, ez látszódott, Amerikával, spanyolval, göröggel tudtunk körülbelül 3/4 egy nagyon szoros meccset csinálni, de alapvetően nyilván elsősorban a gólok hiánya, tehát hogy nem lövjük be a helyzeteket, vagy hogy nincsenek olyan extra góllövő teljesítmények, emiatt nyilván azért előbb-utóbb kifulladunk egy kicsikét. Persze, hát most, hogyha hazamegyek, akkor nyilván nem ezzel fog foglalkozni, hogy most a játékvezetésnél mi történt, bár hát tényleg ez olyan, hogy most én nem arról beszélek, hogy 9-7-nél mi történt, hanem az, hogy az első fort, mikor megkaptuk, az konkrétan a görög játékos kiütött a játékosunk kezéből a labdát, és ezt az uszadában rajtunk kívül senki nem látta. Összességében nyilván csalódott vagyok azzal, hogy nem jutottunk ki ugyanakkor meg, lehet, hogy ennek pont itt volt most a helye. Mindig itt van a helye egy pofonnak, vagy egy újrakezdésnek. Értékel, hogy én hogy dolgozok, a stáb hogy dolgozik, a játékosok hogy dolgoznak, mert nyilván azért azt várnám el, hogy csúcsformában érkeznek meg a válogatottba. Szóval nagyon sokat kell tenni, nyilván. Összességében nagyon-nagyon hasznos volt ez. Ez most nem volt olyan értelemben reális, hogy mind a három csapat végül is, ha szoros meccsen is, de megvert minket. De ugyanakkor meg ezzel a felállással is nagyon közel voltunk az elithez. És én azt várom, hogy ezek a játékosok, akik most itt voltak, meg akik nincsenek itt, azok is érzik, hogy tulajdonképpen ilyen energiával kell játszani végig egy mérkőzést, úgyhogy nyilván majd szeretném, hogy folyamatosan fejlődjünk.
1: Cseh Sándort hallották. Egyenlített a MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. A címvédő Székesfehérvári együttes a fináli második mérkőzésén a Kaposvár vendégeként nyert 3-0-ra. Az egyik csapat harmadik győzelmig tartó párharc állása ezzel 1-1. Pesti Marcelt, a győztes vendégek magyar válogatott játékosát, Csorba András kérte összegzésre.
9: A Kaposvár nyert 3-0-ra a múlt héten, most pedig itt ti visszavágtatok, fűtöttiteket nagyon, a revans?
10: Mindenképpen számondhatom, ott volt nem kicsi hiányérzetünk az ottani 3-0-ával kapcsolatban. Kicsit magunkra vettük azt a vereséget, de mindenképp megbeszéltük a srácok, hogy szeretnénk javítani idegenben, ami hál' Istennek sikerült.
9: Mi volt a titka, ha egyáltalán titok volt ennek a mai mérkőzésnek a győzelme?
10: Végig egy nagyon koncentrált, magas színvonalú röplabdát tudtunk játszani, amit azért jó sokszor megmutattunk már a bajnokság során. Nyilván nem ezért rakunk magunkba több száz edzést a szezon során, 10 hónapon keresztül, hogy a végét így elengedjük.
9: Mintha semmi nem történt volna eddig, tehát újra nulláról indul a két együttes, hiszen 1-1 van. Ti most hogy készültök, hogy otthon aztán most megint megmutatjuk?
10: Ugyanúgy készülünk, ahogy az előző két mérkőzésre, teljes gőzzel előre.
1: Pesti Marcel után következzen a Kaposvár játékosa, Hubicska Patrik.
9: Gondolom, sokan fölkapták a fejüket, amikor nyertetek Fehérváron simán 3-0-ra. Most nyilván legalább annyian fölkapják majd a fejüket, hogy ma itt Kaposváron nyert a MÁV előre Foxon 3-0-ra.
11: Igen, nagyon szomorú vagyok, amire nem tudtunk hazai pályán győzni. Most nem szeretnék nagy végbe menő következtetéseket levonni. Talán hiányoltam a jó nyitásainkat, illetve túlságosan simán megcsinálta a szájdeutokat a Fehérvár. Hát át kell nézni.
9: Az első összett, az viszonylag szorosra sikerült, és ott tört el valami, vagy a harmadikban?
11: nem gondolnám, hogy amiatt. Nyilván azért, hogyha megnyertük volna azt a szettet, akkor megint egy más dolog, de nem feltétlen erre mondanám, hogy a másik két szettben nem forgott veszélybe a győzelmük, és ez nem jó. Bölcsösek volt kicsit, nagyon akart mindenki, de hát ez nem jött ki a teljesítménybe.
9: Most akkor jön egy mérkőzés majd Székesfehérváron, ami nyilván megint más lesz, mint az előző kettő.
11: Persze, ez egy új lap, egy-egy az állás, igazából ugyanaz a célunk, meg a dolgunk, mint eddig, győznünk kell. Ha bajnokok szeretnénk lenni, akkor ott is nyerni kell, meg itt is. Ennek érdekében meg fogunk tenni mindent.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Bízik a jó szereplésben a jövő pénteken kezdődő Európa-bajnokságon a Párizs olimpián negyedik helyet szerző vitorlázó Vadnai Jonatán, aki annak ellenére várja bizakodva a horvátországi EB-t, hogy az elmúlt időszakban betegséggel küzdött, az EB ezüstérmes versenyzőt hallják.
12: Szeretnék dobogós lenni az EB mindenképpen. A helyszín az viszonylag kedvező, hiszen én nagyon sokat töltöttem Horvátországba a felkészülésem során, még a ifjúsági koromban is, junior koromban is, és illetve a bázisunk is, ahol legtöbbet edzem, az sincs sokkal messze az Európa bajnokság helyszínétől. Úgy gondolom, hogy a hazai pálya szinte az megvan. Viszont most van még nagyjából egy 15-20 nap rajtig. Az, hogy pontosan milyen fizikai állapotba fogok addig kerülni, én bízom benne, hogy minden jobban, mert most az elmúlt egy héten itthon nagyon jól tudtam már edzeni, és láttam az adataimon, hogy produktív a helyzet, és tényleg visszaállnak azok ezek a nyugalmi pulzusi adatok, a HRV adatok, mert minden, ami fontos nekünk, hogy jól legyenek, és szépen visszaállnak a helyükre, még a betegség utáni állapotba, szóval én bízom benne, hogy az EB-re már úgy tudok tényleg odaállni, hogy frissen és mindent beleadva.
1: Gálfi Dalma főtáblára jutott a római salakpályás tenisztorna női versenyében. A magyar játékos az osztrák Julia Grabhert győzte le két játszmában 7-6-6-4-re. Gálfi csatlakozott a szintén főtáblás Bondár Annához és Udvardi Pannához. A férfiaknál pedig Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is érdekelt a nyitókörben. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sport Rádió Horgász magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
2: Ez a Balaton, kedves hallgatóink, és a Bojlis kapás jelző hangja. A mai műsorban a világ legnagyobb édesvízi horgászversenyére kalózoljuk Önöket. Bálint Attila vagyok, és kellemes napot kívánok a hallgatóknak. Ott voltunk az IBCC-n tehát, azaz a Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupán. Kis statisztika. Ez egy nyílt nemzetközi csapatverseny, 100 000 euró, azaz 117 000 dollárnyi összdíjazással. Ez csupán mindössze 200 része egy izmos teniszverseny díjazásának. 302 együttes, több mint 1000 horgász, és ez már a 12. ilyen verseny. Időközben csúcsra jutott a résztvevők száma, egyelőre ekkora csapatlétszámot tudnak fogadni a 200 km hosszú tóparton. A horgászok pedig strandokon, üres telkeken, partmenti házak udvarán, mádrengetekben, tehát mindenütt, amilyen partszakaszai csak vannak a magyar tengernek. 140 órányi tiszta horgászidő, és csak a 10 kilónál súlyosabb pontyok számítanak. Aztán akinek nem sikerült csak kisebbeket fogni, az sem csügget, mert jó, mondhatni, feledhetetlen a buli. A legnépesebb társasága cseheké volt ebben az úgynevezett behúzós pecában. Egyébként ők a világ legjobbjai ebben a műfajban, bár az idén lengyel siker született, az Ecobates harmadik csapata nyert 36-10 pluszos hallal, 468,5 kiló összfogással, de utánuk mondhatni taroltak a cseh horgászok. A legjobb hazai együttes a Balaton Karp, ők is megszólalnak majd a műsorban. A verseny ötletgazdája és egy pontyfogásban világbajnok hölgy mellett meghallgatjuk az angolok háromszoros pontyfogó világbajnokát, Rob Hughes-t is, aki a szerelem mágneséhez hasonlítja a Balatont, ami ugye mindig visszahúz. Sok rajongó kísérhette figyelemmel a Horgász-Vadász TV csatornán és a közösségi médiában is folyamatosan az eseményeket. A műsor szerkesztője Jéger Szabolcs, aki egyébként édesvízi parahorgász úszós világbajnok is, örömmel összegzi, miért is ennyire népszerű az IBCC.
3: Hihetetlenül nagy szerencse, hogy mondjuk a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT áldozatos munkájának köszönhetően, meg talán egyéb természeti adottságoknak a jóvoltából a Balaton pontyállománya hihetetlenül fejlődik, egyre nagyobbak a Balatonban élő pontyok, és hát ez hihetetlenül vonzóvá teszi a horgászközönség számára ezt a vizet, és nyilván amikor nem egy olyan horgászversenyről van szó, ahol egy-egy halat tudnak fogni a csapatok, meg az élmezőny is, ne hagyj Isten, mert azért láttunk már ilyet, hanem bizony nagy, kapitális, gyönyörű, szép, lehet, hogy olyan halakat, amit életében először fogtak meg, sikerül egy-egy csapatnak szágba terelni, az egy fantasztikus élmény, és ennek az élménynek a birtokában szeretnének innen sokan elmenni.
2: Amióta a Balatonban nincs halászat, azóta nyílt lehetőségük van ezeknek a pontyoknak arra, hogy nagyra nőjenek. Hogy kell ezt az egészet elképzelni? Tehát jön a horgász egy teherautóval szinte, mert hát annyi cucc kell ma már a pontyfogáshoz, és akkor megáll valahol a parton?
3: Pontosan ki van jelölve az a 300-nál is több hely, ahol majd horgászni fognak. Mint hogy a horgászversenyek legtöbbjénél itt is sorsolással dől el az, hogy ki hol fog majd horgászni. Ahhoz, hogy azonosak lehessenek a lehetőségeik, és egyéb szabályokkal is összhangban legyünk, ezért GPS koordináták segítségével van kijelölve a horgászok előtt az a terület, ahol horgászhatnak. Ugye itt csónakos horgászatról van szó. Egy héten keresztül tart így a verseny, és hát minden 10 kg-nál nagyobb hal kifogása esetén van értesítve a versenybíró, aki oda megy és hitelesíti a szomszéd horgászcsapattal együtt a halfogást, és annak a adminisztrálását, és akkor gyakorlatilag így haladunk napról napra. Nem azon múlik, hogy ki előtt van a hal, hanem hogy ki adott szituációban milyen döntést tud meghozni, mert a hal valószínű mindenki előtt ott van valamilyen formában. Az biztos, hogy érdekes, hogy a cseh csapatok, azok mindig elsők között vannak. Tavaly évben például a dobogó mindhárom fokára cseh együttes át, ez tuti nem véletlen, ők valamit így tudnak.
2: És mi magyarok?
3: És mi magyarok meg mi is tudunk, de azért ebben azt gondolom, hogy ebben a szakákban a csehek azért kimagaslóbb eredményt tudnak produkálni. Ezt azért látjuk.
2: Ha van egy világra szóló versenynek vezéralakja, aki mindenről tud, mindent irányít és mindenért felel, az itt az IBCC-n Csörgő Tamás, a főrendező, a főmarsal. Ráadásul övé az ötlet, hogy legyen egy nagyszabású nemzetközi ponyfogó verseny a Balatonon.
4: Még annó Radu Morára 13-14 évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy megvalósítsuk ezt a rendezvényt. 2 évet kellett várnunk rá, akkor szűnt meg egyébként a balatoni halászat, és onnantól kezdve 12 évvel ezelőtt kaptunk lehetőséget az első IBCC megrendezésére.
2: Te régi szerelmese vagy a Balatonnak, és hát nagyon ismert ponyhorgász számtalan filmmel és számtalan nagyhallal. Ennek a műsornak egyébként az a címe, hogy a legnagyobb fogás. Neked mi volt eddig itt a Balatonon a legnagyobb?
4: Nekem a legnagyobb fogásom itt a Balatonon egy 26 kg 70 dekás hal volt, amit 3 évvel ezelőtt pont egy filmforgatásom alatt sikerült kifognom.
2: Járkálsz körbe a parton, beszélgetsz csapatokkal, beszélgetsz versenyzőkkel. Az idei verseny milyen?
4: Hát nyilván minden év más. A csapatok azok nagyjából ugyanazok évről évre visszajáróak, hiszen ide most már elég nehéz bekerülni új csapatként. Mindig az a csapat, akik az idei évben részt vesznek, ők egy úgynevezett előjogot kapnak a jövő évi részvételre, és ezért van az, hogy gyakorlatilag meg se kell nyitnunk már a nevezést. Ez a 300 csapat, ez már évek óta szinte visszajáró, és jönnek is.
2: Körbeülitek a Balatont, több mint 30 település, hogyha térképre nézek. A 300 csapat meg több mint 1000 horgász. Nem túl nagy teher ez ennek a víznek?
4: Én azt gondolom, hogy nem, mert ha azt nézzük, hogy több mint 66 ezer hektár a vízfelület, 303 csapatra lebontjuk, ott kiszámolhatjuk, hogy egy csapatnak mennyi felülete van. Én azt gondolom, hogy a Balaton versenyre ezt a 300 csapatot simán elbírja.
2: Több mint 20 ország képviselői ülnek itt, és hát olyan szélsőségeket is mondhatok nyugodtan, mint Dél-Afrika, ahol selejtezőt rendeznek, mielőtt ide juthat valaki, vagy Törökország, Amerika.
4: Új-Zéland, vagy Angliából is jönnek már ide csapatok. Hát nyilván ez egy nagy öröm szervezőként is, és szerintem nagy öröm a Balatonnak is, hogy tényleg megmozgatjuk Európa és Európán túli csapatokat is, és hogy már egyre messzebbről jönnek, és hát nem titkó célunk, hogy a jövő évben az álom 30 országot be tudjuk hozni erre a rendezvényre.
2: Neked személy szerint mennyi alvás jut ezen a héten?
4: Hát ez változó, ugye mi már a verseny előtt egy-két-három nappal lejövünk, akkor ugye kijelöljük a pályát, itt a stáb föláll, a stúdiókat berendezik, ezt a sok kábelt, mindent, úgyhogy nekünk a verseny előtt már elég sok munkánk van, főleg nekem, én már januárban elkezdtem a szervezési munkálatokat, ugye nagyon nagy a terület. És hát ez idő kell. Nyilván ez a hét, aki itt van szervezőként, mindenki tudja, hogy ez pörgős, azért kontrollálni ennyi csapatot egy 200, több mint 200 kilométeres versenypálya nem egyszerű feladat, de mondhatom azt, hogy így az elmúlt 12 évre visszatekintve ez már rutin munkának számít, és hát azt a 4-5 óra hossza alvást, hogyha meg tudjuk csinálni esténként, az már itt nagyon jónak mondható.
2: Szerinted a cseh fölény minek köszönhető?
4: Ő nekik ez a peca stílus, ez a több száz méteres behúzás, ez nagyon fekszik. Én magam is járok Szlovákiába ilyen versenyre. Ott például van olyan, ahol 1500 méterig lehet behúzni, és szerintem nagyobb a rutinjuk ebbe. Én azt gondolom. Meg hát tagadhatatlan tény, hogy nagyon ügyes horgászok.
2: Ez a behúzás, ez ugye azt jelenti, mert a hallgatóink egy része nem profi pecás, hogy beülnek a csónakba, bemennek úgy, hát itt ugye 500 méter a határ, igen, ameddig be lehet menni.
4: Csónakból kihelyezik a végszereléket, és utána kijönnek a partra, az orsóból engedik le a zsinort, és gyakorlatilag olyan távokat tudnak elérni, amit partról dobva nem lehet, vagy lehetetlen. És felmerülhet a hozzá nem értőknek a kérdés, hogy miért van erre szükség. Hát sajnos a klímaváltozás az ugye a világot terheli, és ennek köszönhetően, ennek is köszönhetően a Balaton vízszintje az most jelenleg elég sekély. És most az északi parton konkrétan a csapatoknak dobva, amit meg tudnak dobni, az a 100-120-130 méteres távolságba térdig érő víz van. Oda egy 35 kilós ponty gyakorlatilag a méreténél fogva ki se tudna úszni, úgymond
2: hát,
4: a csaliért.
2: Hát, ha kilátszan a vízből.
4: És ezért van ez a behúzós horgászat.
2: A Balaton halállománya egyre jelentősebb. Kevés olyan horgász van, akinek ne jönne össze, akár egy nyári kikapcsolódás alkalmával jó pár sütnivaló keszeg, vagy akár tepsi méretű süllő. Ponyból meg, ami a balatoni halászlének, a petyeknek az alapanyaga, mondhatni egyre több van a vízben, a bővülő horgászfogások ellenére is. Külön fejezetet érdemel az a rajongásszerű védelem, amivel a kifogott halak találkoznak. Halbölcső, paplan, mérlegelőzsák, folyamatos locsolás, a nyálkaréteget óvó speciális textilből készült merítők, szóval a hímes tojások sincsenek fél több gonddal óvva. A halvédelem elsőrangú, mérlegelés után visszakerülnek a halak a vízbe, mivel sokan szeretnének még újra kifogni az óriásokból egyet-egyet. Hogy a verseny még izgalmasabb legyen, ma már csak a 10 kiló feletti fogásokat számolják. Már a pár dekával kisebbek sem az igaziak. Erről is sok csapat tudna mesélni.
5: Bemutatnád a csapatot?
6: High Carb Hungary.
5: Nevetet megtudhatjuk még?
6: Gyöngyösi Imre. 10 kiló alatti pontyokat fogtunk eddig, ugye, hát ami nem számít bele sajnos a versenybe. Igazából, de hány darabot fogtunk? Egy 7-8 talán, ha jól emlékszem.
5: Honnan jöttetek?
6: Debrecen.
5: A látóképen vannak az edzések?
6: Ott is szoktunk horgászni, igen.
5: Nem lelombozó dolog ez, hogy még nem fogtatok 10 fölülit?
6: Igazából én azt gondolom, hogy jól érezzük magunkat. Nyilván megteszünk mindent azért, hogy fogjunk ugye olyan halat, ami értékelhető, de próbáljuk ugye szelektálni a kicsiket, de nyilván valahol lesz szerencse is, hogy mi veszi fel az embernek a horgát. Tehát kisebb szerencsével tényleg azt mondom, hogy ilyen 1 kiló eltéréssel voltunk közel ahhoz, hogy 10 kilós pontjokat tudjunk fogni, vagy a felett nyilván. Mert ugye az ömében, amiket fogtunk ezek közül, ilyen 9 kiló 80-as például, 9 kiló 9,5 kiló, tehát igazából ott voltunk a
5: közelében. Ez a méreg.
6: Igen. Tehát ezzel már nem tudunk nyilván mit csinálni, tehát ezt el kell fogadni és csinálni tovább a dolgunkat.
5: És van valami technika a szelektáláshoz?
6: Én azt gondolom, hogy van, de ugye nyilván itt a balatoni pontyok tekintetében azért nehéz a szelektációt nyilván úgy végrehajtani, mert hiába rakunk fel nagy bojlit, jobban elengedve a hajszál előkétől, ugye, vagy a hajszál előkét a horogöblétől, ugyanúgy felveszi a kis ponty is.
2: A kis pontyok már csak ilyenek. Összesen 273 csapatnak sikerült a nagyobbakból is fognia. A győztes lengyel fiúk 36 darabot szákoltak a 10 túliakból, és a miénk? Az egyik legeredményesebb magyar együttest, a 7. helyezetteket Ábrahám hegyen értem utol. Kérnék egy bemutatkozást.
7: Ott a Krisztián vagyok a Balaton Kár csapatából. Üdvözlöm a hallgatókat.
2: Akkor ez nektek viszont hazai pálya, ne?
7: A Balaton az mindenképpen keszthelyiek vagyunk, meg hévizek, úgyhogy Balatonpartig. Itt horgászunk általában ilyen 200 napot egy évben.
2: És hogy állt össze ez a csapat? Hogy toboroztátok, vagy baráti társaság együtt szoktatok egyébként is lenni?
7: Szél összefújt minket. Igazából. De nem, baráti társaság vagyunk különben. Most már elég régóta. Az, hogy együtt versenyzünk, az olyan 4-5 éve szerintem.
2: Egész hosszú időn keresztül tartani kell a frontot. Mennyit aludtál eddig? 3 nap telt el a versenyből lassan?
7: Hát most sajnos éjjel aludtunk, ami elég nagy hiba volt, így látszik, hogy vissza is estünk. Ez volt az első éjszakánk, hogy nem tudtunk kapást elérni. Sajnos aludtunk ma éjjel. De az elején elég jól fogtunk, elég jól indultunk el az első éjszakánk, első napjaink az egész jók voltak. Mondom, ez az éjszakánk volt olyan, ami Betlivel zárult sajnos.
5: Eddig mi a mérleg?
7: 10 darab halat fogtunk, most fogtunk egy 25-50-est, egy 25-05-öst, egy 23-ast, egy 22-7-50-est, meg egy 19-es, ez az 5 halunk.
5: De jó Isten, hát szóval ezek hatalmas halak mind. Hogy válogatjátok ki, mert egyrészt csak a 10 kilón felüli számít, nálatok meg 20 kilón felüliek vannak.
7: Azt gondoljuk, hogy ez a mi horgászatunk nem a sok halfogás, abban nem is biztos, hogy annyira barók vagyunk, de abban, hogy megtaláljuk az adott területen a nagyobb testvéket, szerintem az általában nekünk szokott sikerülni.
5: Van valami titka nyilván a dolognak. Hogy történik a felkészülés? Megkaptátok ezt a horgászhelyet, itt Ábrahám hegy tövében, és aztán szétnéztetek, és mi volt az első dolog?
7: Hát igazából mindig, ami a legfontosabb számunkra az, hogy az a csali, amit lerakunk és szerelék, az azon a helyen legyen, amit mi úgy gondolunk, hogy jó. Úgyhogy a hely kiválasztásnál fontosabb nincsen a horgászatban, ebben a fajta módszernél. Ez biztos. És hogyha az megvan, nekünk van egy, én szerintem, mi nem azok vagyunk, akik így azt mondják, hogy az előkét variálni kell, mert ilyen a víz, olyan az iszap, meg szerintem az olyan nagyon sok extrát nem kell variálni. Helyet meg kell találni, csalink megvan.
5: A helyet hogy keresitek meg? Radar?
7: Igen, használjuk a radart, de a végső az a tapogató rúd. Ha megvan az, hogy hol táplálkozik és merre megy el, akkor nem egyet fogunk, hanem kettőt, jobb esetben meg hármat. Hogyha ezt nem találjuk el, hogy hol vonul és hol megy ki tőlünk a mi szektorunkból, akkor van az, hogy egyet-egyet.
5: És most hány méteren vagytok?
7: Változó távolságokon vagyunk. Vagyunk majdnem teljesen a határa, melyen 409-430 méter, de vagyunk 250-en is. 250 és 400 között nem jó a terület.
5: Nem megy oda a hal?
7: Szerintem ott nem táplálkozik.
5: És ezt honnan tudjátok?
7: Ne olyan az összetétel az iszapnak, meg az egész ajzatnak, ami nem ideális nekik.
5: Tehát akkor nyilván ennek a területnek a két oldalára próbáltok horgászni.
7: A rövidebb táv és a hosszabb távot erőthetjük, igen.
5: Akkor a szerelékben nincs igazi rejtelem.
7: Mert semmiben nincs rejtelem. Két gyártónak a különböző, egy-egy csaliával horgászunk, az egyik az egy nuti, a másik pedig egy rumos golyó.
5: Kóstoltad már ezeket a bojlikat?
7: Ez mindegyik elhető. Hát ez jobb minőségű dolgok vannak benne, mint jó pár kajába szerintem, amit lehet kapni a boltba.
5: Szóval... Hát meg drágák is gondolom.
7: Nem, drágább is. Drágább is, mint egy jó minőségi. Mint egy bélszín.
5: Körülbelül?
7: Az az ára.
5: Hát itt most az egy mázsát be kell küldeni ez alatt a hét alatt.
7: Nem lassan. Szabad egy mázsát beküldeni.
5: Nem?
7: Mi nem használunk egy 10 kilót.
5: Hogy? Hát persze, ilyen drágából nem csodálom, mert igen, akkor egész évben erre kereshetnétek.
7: Hitelt vettünk fel. Nem azért, mert én ezt mindig is vallom, hogy igazából etesse az, aki ahol, meg nevelje föl az. Mi megfogni szeretnénk egy rövid időre. Úgyhogy ahhoz pedig nem kell sok kaja.
5: Ennek a versenynek elég komoly díjai vannak. Visszajön a befektetett pénz.
7: Ne hazudjuk nekünk eddig, igen.
5: Hogy? Na, mesélj.
7: Több versenyre járunk egy évben. A két magyar versenyre, ami van, az IBCC és az MBBH, ami a Balatonon van. Tavaly itt sikerült megnyernünk az MBBH-t. Járunk
5: ez a nemzetközi balatoni bojlis.
7: Igen. És járunk még Siravára, Szlovákiába, Zemplinszki kapura, ami megint csak egy ilyen elég nagy kaliberű verseny, mint mondjuk az IBC, nem annyi indulóval, viszont a kaliberben, díjazásban fölveszi a versenyt az IBCC-vel. És van még Szlovákiában még egy verseny, ahol járunk, az a Králova Carp Cup, az megint ugyanolyan díjazással rendelkezik, mint most az IBCC.
5: Közben aztán elkészült az ebéd, ahogy hallhatták, a különféle konyhai zajok festették alá a beszélgetésünket. Amúgy teljes mindenütt a komfort, sátrak, kempingtűzhelyek, botálványok, szerelékes asztalok,
2: egész nap csak szöszmötölés, ha nem szólalna meg a kapásjelző, mint például Siófokon, ahol gyakran megszólalt, és ahová Szabó Rebeka indult lóhalálában, hogy megörökítse a szép fogást a tévénézők számára. Rebekáról annyit még érdemes tudni, hogy tagja az első világbajnoki aranyérmünket tavaly megszerzett női ponyfogó csapatnak, tehát maga is brancsbeli, és egyben média munkás is.
8: Nemrég kaptuk az infót, hogy a kora délutáni órákban Siófokon az Aranyparton fogtak egy közel 29 kilósat, pontos súlya az 28,90 volt, ez egy tőponyt volt, és látszott rajta, hogy bizony egy idősebb példányról van szó. A csapat nagyon-nagyon örült, egy cseh csapatnak sikerült megfognia, és hát mentünk is át innen kompal, Ács József kollégámmal, és azonnal fotóztuk, videóztuk, és készítettük az anyagot róla a tévébe.
5: Siófok elég szépen adja.
8: Igen, most az elmúlt időszakban több nagy testű pontyot is fogtak onnan. Több 28 kilósat, 29 kilósat, és ugye a 32,47 kilós pont is onnan jött ki. Ez talán annak köszönhető, hogy itt elcsíptem egy mondatot a napokban, hogy a verseny előtti időszakban kitartó folyamatos szél uralkodott, szélirány uralkodott, ezáltal meg lehet, hogy a nagyobb testű halakat betolta erre a szakaszra, úgyhogy ha tippelnem kéne, még lehet, hogy lesz itt meglepetés a további napokban.
5: Hol jobb, itt vagy Pietrafiltában volt?
8: Itt is nagyon jó. Nyilván a versenykörülmények között, amikor én versenyzem, adott esetben a tavalyi évben Pietrafittán, ott egy teljesen más szituáció volt, hiszen ott a magyar női pontyfogó csapattal ugye sikerült egy kiemelkedő helyezést elérnünk, ugye világbajnokok lettünk, és még egyéniben a Balázs Luca Kopitár Viktória párosunk első helyezést is ért el. Itt ugye számomra ez mindig inkább a munkáról szól, tehát hajnalban kelés van, és adott esetben napi 16-18 órán keresztül forgatjuk az anyagokat, vágjuk, megyünk ki a nagyhalakhoz, csapatokhoz, úgyhogy mind a kettőnek megvan a szépsége.
5: Gondolom, hogy edzeni is kéne talán, mert talán júliusban lesz a világbajnokságotok.
8: Igen, Lettországban lesz a világbajnokság, úgy ott a csónakok otthon maradnak, hiszen csak dobos módszerrel lehet horgászni. Magyarországon is van jó pár olyan túl, ahol a kisebb testű halakra való horgászatot, illetve azt a módszert, azt a taktikát, amit elterveztünk a versenyre, azt be tudjuk gyakorolni.
5: Mennyit tudsz együtt dolgozni a partnereddel, a Szent Daniellával?
8: Igen, Csajnák Daniellával vagyunk egy csapatban. Hiába van köztünk gyakorlatilag majdnem 400 kilométer, szerintem két naponta beszélünk, de tényleg legalább két-három naponta, hosszasan, tehát van, hogy akár három órán keresztül taglaljuk, hogy mit kéne, hogy kéne, milyen előke, végszerelékek, mikor jönnek hozzánk, és akkor majd szépen ott megkötjük az előkéket, feldamilozzuk a dobokat és társét. Tehát gyakorlatilag ez már januárban elkezdődött, hogy mi együtt dolgozunk ezen, és már horgáztunk is együtt amúgy idén, ami úgymond azért egy kis kuriózom, mert hát ugye van köztünk azért 400 kilométer, és mindenkinek ugye megvan a kis magánélete, munkája, úgyhogy igyekszünk összehozni horgászatokat is.
5: További szép napokat kívánok neked itt az IBCC-n, és hát a VB-re meg görbítsétek rendesen, csak úgy, mint tavaly.
8: Nagyon szépen köszönöm, igyekezni fogunk nagyon.
2: Végül egy élő legenda, a világ legeredményesebb ponthorgásza. Rob Hughes, háromszoros világbajnok, edző, a horgászat angliai nagykövete, és televíziós riporter, aki rangos eseményekről közvetít, mint itt a Balaton körüli. Ha mindent felsorolnék, amit tudni érdemes róla, eltelne az adásidő. Oktató filmjeiben számtalan nagy hallal láttam már magam is. Adódik a kérdés. Mondd, Rob, van olyan hal, amire a sok közül vissza is emlékszel?
9: Sok emlékem van szép halakról, de van három, aminek az emléke igazán beugrik. Az egyik a legnagyobb hal, amit valaha fogtam. Egy 35,4 kilós a francia Rainbow Lake-en. A másikat itt fogtam a Balatonon Sugár Tamással. Ez egy nagy tőpont, több mint 15 kilós, majd 10 évvel ezelőtt. A harmadik meg életem legjobb hala a dél-franciaországi Cassien-tóból. Egy nagyon híres példány Bernadette-nek hívják, és 30 kilós volt. Számomra ez a három egyenrangú és egyformán fontos.
2: Hát a világ valamennyi nagy taván megfordultál versenyezni, és úgy gondolom, hogy ez a Balaton, ez azért valamiért más, mint a többi nagy víz, akár Kecien, akár a többi. Neked miért tetszik?
9: A Balaton semmihez nem hasonlítható, különleges személyiség. A tó mérete, az időjárási viszonyok, a tény, hogy a pontyok olyan gyönyörűek. Mind vadon élő halak. Itt semmi sem mesterséges. Minden extrém. Extrém távolságokból horgászol. Igazi halra horgászol, nem gyári halra. A halak gyönyörűek, és azt hiszem, amikor meglátod a helyet, beleszeretsz. Nagyon szeretnék visszajönni és újra horgászni. Csak egyszer tudtam most horgászni, mert nem volt többre időm, de minden alkalommal, amikor erre az eseményre jövök ide, vagy amikor erre járok, úgy érzem, muszáj eljönnöm a Balatonra. Olyan, mint a szerelem mágnese, ha egyszer megláttad őt, mindig visszahúz. Állandóan vissza akarsz jönni.
2: Most nem sajnálod, hogy itt ülsz a parton és nem horgászol?
10: Always, I just want to fish.
9: Dehogy nem. Mindig horgászni szeretnék. És ami még rosszabbá teszi, hogy látom, milyen jó ez a verseny. Tehát nem csak, hogy itt szeretnék horgászni, hanem konkrétan ezen a versenyen. Sok barátom van különböző országokban. Mindenki hív, hogy menjek el horgászni a tavaikhoz, de a Balaton az egyik legelőkelőbb a listámon. Amint lesz rá lehetőségem, visszajövök. Idén sok 23 kiló feletti halat láttam, és szeretnék én is egy 20 kiló feletti halat kifogni. Ez most az álmom, sőt, ez most céllá is változik. Ha van egy álmod, csak vágysz rá, hogy megvalósítsd, de ha van egy célod, meg is teszed. Szóval hamarosan visszajövök, és horgászom, és megfogom a 20 kilós pontyot.
2: Hogyan látod a ponthorgászat technikája? Ennek a behúzós módszernek a technikája, az hogyan fejlődött az utóbbi években? Mi az, ami új, ami innovatív?
9: Mindig vannak innovációk. A bot technológia egyre jobb, a zsinór technológia egyre jobb. Láttam olyan dolgokat, amiket a versenytársak használnak, de még nincsenek a piacon, kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. Azok az emberek fejlesztenek ki új dolgokat, akik ilyen extrém helyeken horgásznak. Mert a technológia és a felszerelés fejlesztés a problémák megoldásáról és a horgászat megkönnyítéséről szól. És minél szélesebb tapasztalatunk van a különböző fajta helyzetek horgászatában, annál több problémát tudunk megoldani. Már most láttam 2-3 dolgot, amire ezen a versenyen és ezen a tavon a horgászok gondoltak, és amit nagyon jó lenne bevinni a kereskedelmi világba. És ez így másoknak is segíteni fog. Tehát mindig vannak fejlesztések. Tudod, a kereket már régen feltalálták, de a gumiabroncs technológia egyre jobb. És ugyanez a helyzet a horgászattal is.
2: És túl a technológián, a módszerben, etetésben,
9: azt hiszem, a halak viselkedését egyre jobban értjük. Akik elgondolkodnak azon, hogy mi miért történik, azok értik meg igazán. Mert nem csak arról van szó, hogy valami történik, hanem arról is, hogy megértsd, miért történt, mert ez az, ami jobbá tesz a jövőben. Én már kétszer láttam ezt a versenyt. Rengeteget tanultam arról, hogyan viselkednek a halak különböző időjárási körülmények között, nyomás alatt, horgásznyomás alatt is. Szóval, ha ezt mind figyelembe tudod venni, sokkal könnyebb lesz a kirakós összerakása.
0: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Profil, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente, kedden 13 óra

0: Ma az olimpiai bronzérmes világ és Európa bajnok többszörös BL győztes vízilabda kapus, az 5 méteres ölő élő legenda, a család talán legismertebb tagja, aki rettegett büntető hárítóként szinte önálló entitássá vált a nemzetközi vízilabda világban. Bátyja Simon, aki a magyar hagyományokra jellemző módon olimpiai bajnoki álmokat dédelgetett, teljesen más poszton centerként tette le a névjegyét, és nagy, valamint neves kluboknál volt igen sikeres. Öccsével együtt junior világbajnokságot is nyertek, de Simonnak valahogy mégis túl sok lett a döccenő a pályafutásában, így mára ő már elköszönt az aktív játéktól. Öccsük Matyi, aki szintén hallható lesz a most következő családi beszélgetésben, jelenleg még a vízilabda és a kézilabda között hezitál, későbbre tartogatva a végső döntést, hogy melyiket is válassza. Miközben a fiúk édesapja, Fogel Zsolt, az egykori meggyőztes játékos, aki most a Győr szakvezetőjeként irányítja a csapatát, úgy véli, neki is szerepe volt abban, hogy két nagyobb fia közül az egyik a legmagasabb szintig jutott, a másiknak pedig, ahogy ő fogalmaz, nem volt szerencséje. Szülői dilemák, fájdalmak és örömök, jöjjenek Fogelék egy családi portréban, itt a Profilban.
1: Azon gondolkodtam, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy egyszer csak így megcsípi az embert valami vízilabda ügyben, és aztán úgy maradjon. Tehát, hogy így az egész család kiterjedésében, ráadásul nincs is itt minden férfi tag, akinek köze van ehhez a csodálatos játékhoz, ugye, hogyha te testvéreidre
2: hát
1: gondolunk.
2: Hát szerintem innen indul az egész, tehát valahogy a kérdés úgy a szüleimnek és ugye a bátyám révén lesz esedékes, hisz hát ők valahogy eljutottak a vízilabda, azonnal már csak egy követés volt, ahol én is, meg a öcsém is követtük, és aztán utána meg ugye jöttek a fiúk, akik jóformán nem volt mit tenni, jönni kellett velük az uszodába, tehát ők már nem döntöttek, hanem velem akartak lenni, akkor jönni kellett.
1: Ja, értem, szóval, hogy ez így nem volt más választás, fiúk? Ez nem egy olyan szörnyű sors, persze,
3: hát mondhatjuk így, igen, hogy nem volt választásunk igazából. De, ami azért persze ez így nem igaz, mert én például kipróbáltam a focit is.
1: Azt hiszem egy egész edzés.
3: Egy egész edzés, szerintem egy óra se volt, és én utána mondtam, hogy köszönöm, akkor én mennék vissza az uszodába mégis, full állásba.
1: Ennyi? Ennyire magával ragadott a labdarúgás?
3: Ennyire magával ragadott, igen. Úgyhogy ott kicsit fiatalabb voltam, mint most a Matyi, én szerintem ilyen 7-8 évesen próbálhattam ki, de utána egyből menekültem vissza a úszás és a vízilabda a medencéhez. A Soma azért kicsit összetettebb hát, volt ott ebben.
1: Láttam egy csodálatos karate oklevelet. Hát ne csináld. Hát hogy? Az is volt párhuzamosan?
4: Alsóban szerintem másodikban, vagy elsőre kezdhettem el, hogy 2005 van az oklevelen, tehát akkor szerintem másodikos voltam. Ott az iskolában felvetődött, ez bejöttek, hogy van egy ilyen lehetőség. Akkor az, hogy megtetszett, talán egy-másfél évig, úgy emlékszem, hogy másfél évig jártam karatére, ilyen párhuzamosan a vizetben
1: mellett. Hagytad, hogy csinálja?
2: Hagytam. Nagyjából egy jó időpontban volt, tehát összeegyeztethető volt, és ugye a logisztika, ami akkor is, és a mai világban is ugye óriási segítség a szülőknek, hogy az iskolában volt. Igen. Tehát lesétált, egyedül bement, el kellett hozni. Azt hiszem a vége felé volt ütközés, tehát a vízilabda az nem volt, tehát egy ilyen osztott járás volt, hogy egy héten nem mondom, hogy melyik volt többször, de szerintem 3 úszás vagy vízilabda és 2 karate.
4: 2 karate volt.
2: És akkor valahogy elindult ez a versenyeztetés, és ott történt valami, hogy akkor jött, hogy akkor ő többet nem. Voltunk is versenyen, meg otthon iszonyatos gyakorlatokat.
1: Hát hiszem, levele,
2: igen, gyakorlatokat mutattak. Úgy voltuk, hogy én is voltam versenyen, úgy értettem, hogy
4: megvidékre is jártunk.
2: Igen, és akkor ott egyik pillanatra a másikra mondta, hogy akkor most már ebből a karatéből elég volt.
1: Na, hát van itt viszont valaki, aki párhuzamosan még csinál két sportágat, úgy tudom, ugye, Matyi?
5: Igen. Kézilabda, vízilabda, kézilabda között vízilabda felé hajlok most, de volt, amikor kézi felé, tehát mindig másképp. Addig jó, amíg nem, mert most fel van osztva jó, hogy 3 vízilabda, két kézi.
1: És belefér a mindennapokba, ugye, a hétköznapi edzésmenetrendbe.
5: És addig jó, amíg nem ütközik egymásba.
1: Na, mit csinálja Matyi?
2: Én most nem merem itt a kanapén kimondani, én kézilabda párti vagyok.
3: No. Elpillanat.
1: Hát, nem.
3: Elpillanat. De kimondtuk.
2: De kimondtuk.
3: Nem merem.
1: És én a kanapét mondtuk.

0: félve kimondtam, hogy én kézilabdapárti vagyok, bár ugye ég és föld, amit játszik a Rizbe, és amilyen poszton játszik meg a kézilabdába.
1: Zsolt, de nekem ez valahogy... nem szabadhat meg ez a sorozat, hát hogy? Hát ez... Mi lesz? Tehát nyilvánvalóan valószínűleg azért a döntésben neki is komoly szava lesz, de ha most szakemberként kérdezlek, hiszen kérdezhetlek, akkor mikor jön az a pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy na jó, hát akkor nézzük meg, hogy melyikben tehetséges, melyikben érzi jobban magát, melyikben nagyobb a kifutás. Szóval, hogy mik azok a szempontok, amiket majd, amikor felé őt fogod lögdösni, hogy hát döntsél a kézilabdával.
0: Igen, ez így összetett és jó kérdés. Ugye ebben a mai világban az, hogy hát érezze jól magát a gyerek, és az döntse, amiben jól érzi magát.
1: Hát mi nem így kezdtünk el sportolni, én nem emlékszem, hogy érezze jól magát.
2: Használt ki, Matyi, mert mi nem így csináltuk.
0: Tehát így van. De mivel, hogy én se így próbálom, ugye, próbálom ugye terelgetni.
1: Hasonló időkben voltunk
3: a kézilabdában, akkor hát kézilabdában.
0: Hogy melyik lesz a jó megoldás. Még nem döntöttük el, inkább, vagy én nem döntöttem el, ugye? Hogy megpróbáljuk, hogy mire is használjuk a sportot, talán úgy akarom fogalmazni. Ugye én annak idején úgy fogalmaztam, hogyha csak azért vízilabdáztam, mert jól éreztem magam, nagyon szerettem uszodába lenni, tényleg volt olyan nyár idősebb koromban, a kamaszkoromban, hogy reggel elmentem, és csak este 5-6 fele mentünk, és ha azt fogalmazta meg, hogy a katonaságot megúszom, akkor megérte az egész. Megúsztam. Tehát akkor megérte, utána az már a többi az plusz. Tehát ez akkor ez így fogalmazódott meg 15-16-17 éves korúban, mikor láttam, hogy a bátyám, ami történik a katonaságban, hogy ez nem biztos, hogy nekem úgy ez jó lenne. Akkor még ő másfélre, én már csak egyre tűntem el, de nem tűntem el az éterbe, mert tényleg megúsztam vele a vízilabdával. Hogy utána hova belépő a sport, az alapéletben...
1: Jó, azért egy kicsit több lett ez, mint megúsztam a katonaságot, tehát itt azért 94-es meggyőzelem.
0: De az már úgy a plusz jó.
1: Európai szuperkupa és társai.
0: De az a szerencsefaktor. Az úgy a szerencsefaktor, hogy...
1: Ez mindössze csak a szerencse.
0: Ez mindössze csak a szerencsefaktor.
1: Hát azért az a generáció, hát azért azt csak egy pár nevet, hogyha volna szíves említeni abból a csapatból, hát, akikkel ezt ugye, összehoztál.
0: Ezt nem kell említeni, mert mindenki tudja, hogy a kivétel a nézők. A Vince Balázs, Dala Tamás, Nicsovics Tamás, Benedek Tibor, Máté Falvi Csaba, Zedz ugye, Kovács Kokó István, de nem a boxoló. És tényleg nem kell említeni, de én úgy fogalmazom, hogy ez szerencse, hogy ott maradhattam, ott ragadtam köztük. Biztos, hogy talán a Kokónak köszönhetően ő úgy döntött, hogy engem választ abból a saját utánpótlásból, ami az Újpestben volt. Talán az ő tiszta meg is mondani, hogy miért pont rám esett a választás, és azt mondom, hogy én egy nagyon megbízható, leggyengébb láncem voltam abban a csapatban. Tehát ennyi, és ez a szerencse.
1: Az én apai vonás legalábbis.
0: Ez szerencse.
1: Egy valami olyan történetet is hallottam, ez meg valami iskolai sztori lehetett, hogy bemondták a hangos bemondóba, hogy megérkeztek, érted, és te nem akartál úszóedzésre menni, mert egy kicsit később. Ezt én lapítottál? Hát és mondtad, hogy de inkább nem. Ez ugye én inkább nem jelentkezem, hogy értem jöttek.
3: Ugye alsóban volt ez a napközi, a doktatás után, órák után, és akkor mindent csináltunk az udvaron, el voltunk, fociztunk, bolondoztunk, és igen, ez volt, hogyha megérkeztek a szülők, akkor én mindig bemondták, gondolom, ez most is így működik a rendszerben, mondják a gyerek
1: nevét, megérkeztek. Fogásomát
3: várják a portán. És akkor fogalmasom, hogy figyelmeztetés, nem tudom, mi volt a szöveg, hogy utolsó figyelmeztetés.
2: Iparkodj.
3: És akkor az nem tudom, a harmadik, negyedik figyelmeztetés után már az van, hogy beengedik a szülőt, és akkor
1: keresse
3: meg a gyereket, meg az udvarra. De hát nyilván ezeket hallottam mindig, de tényleg az volt, hogy próbáltam addig húzni az időt, hát ha apa azt mondja, jó, akkor nem kell menni edzésre, de szerintem ez nem jött be egyszer se,
0: de mindig mentünk. Nem volt
1: kapcsolatban. De mi nem akartál? Hát úgy tűnt, hogy tök jó dolgotok van együtt.
3: Igen, ez a játékos része az nagyon jó volt, de amikor meg volt mondva, hogy úszkálni kell, az nem az én pályámra. Ezt ma már beszélgettünk.
1: Igen, igen. Hát majd, hogy nem kezdünk eljutni a pontig, hogy hogy is lett ugye ez a két út. Figyeltelek benneteket, hogy ugye alkatilag nyilván azért nem teljesen azonos alkatúak vagytok, te vagy a hosszú vékony, te egyébként most már te is vékony vagy, tehát én nem tudom, hogy ezt jó értelemben mondom, tehát én egy centert már ne haragudj, egy robosztusabb embernek képzelnék.
2: Igen, hát
3: én amúgy se voltam mindig az a tipikus center alkat, uh-huh. de talán onnan lehetne indítani ezt az egész pozíció kérdést, uh-huh. hogyha ide kanyarodunk, hogy az én korosztályomban ott a nem akkor is te voltál az edzőnk.
0: Én valószínűleg az első 5-6.
3: De ahogy elkezdődnek a bajnokságok, ott a mi korosztályunkban senki nem akart center pozícióba játszani. Meglepő módon. Uh-huh. Ezért én meg úgy voltam vele, ha jól emlékszem, én kipróbálom. És aztán, amikor a felnőttben ott azért megszenvedtem az első 1-2 évben, hisz azért ott a 70-80 kilósként kezdtem el OB1-be játszani, az azért nem a
1: Nem egy vaskos,
3: és ott azért voltak olyan bekkek, akikkel nem szívesen, tehát én meg a Varga Tamást elkaptam, amikor ő Debrecenbe játszott, mert én kaptam el,
1: hát igen,
3: tehát ő kapott el.
1: Időben még elkaptam,
3: igen,
1: azt
3: én láttam,
1: amikor ő volt.
3: Őt elkaptam, még a Monostori Attilát.
0: Szegénykét, igen.
3: Igen, ő is hihetetlen volt, tehát hogy ilyen, az a különbség akkor, és plusz erre még rájött az, amire célzol, hogy az alkatomból hiányzott az a 15-20 kiló, legalábbis 18 évesen, azt később be kellett hozni, de én úgy érzem, hogy azt úgy sikerült, és más technikákkal próbáltam én centerezni, mint például mondjuk egy Kis Gábor, vagy egy Hárai Balázs.
0: Mikor 3 évvel idősebbe kell lenni, mondtam, hogy na menjél be játszani, akkor bekeltettem, és látszódott már is az is, és az egyéb gyakorlatok alatt, hogy bírja a fizikai kontaktot, és elég nagy a tűrőképessége, uh-huh. hogy ne egyből, ösztönből reagáljon minden, amit netenten fizikailag ő elvisel.
3: Az így karatéból visszakanyarodva, ez a fizikalitás, az amit ugye most apait említette, hogy Simonnak jó volt a tűrőképesség, és jól feküdt ebben, nekem meg nem tetszett. Én nem szerettem, hogy engem ott nyomkodnak a víz alá, meg gyűrnek engem, hagyjanak békén. Ha be a kapuba, akkor nem is ér hozzám senki, csak magam ura vagyok, úgymond, és csak a labdát kell követni. Hát aztán azért arra emlékszem, meg ezt valószínűleg apa is be fogja vallani, hogy próbálkoztak, hogy
0: volt itt minden,
3: hogy tehát volt visszatartsanak minden. És kint tartsanak a kapuban a mezőn, de nem tudom, a mozgékonyságom talán gyors is voltam egyébként, annak ellen, hogy nem szerettem úszni, meg egy a lövőkészségem miatt, de tényleg annyira taszított ez a mezőnyjáték, hogy makacsán ragaszkodtam.
1: Uh-huh. Szóval volt itt minden, azt mondja.
0: Volt minden, hogy ugye ott nevelkedtünk az úszók mellett, akik ugye megtanították úszni, és már mondták, hogy inkább majd visszacsinálok belőle egy sprintert, mert hát iszonyat, hogy milyen dinamikával uh-huh. indul és megy, és volt, igen, a formulatív, hogy adjunk vissza, mert jó sprinter lesz, hosszú, vékony, jó sprinter lesz belőle, egy rövidet, hát úszni, hogy a fenébe mennék vissza. Nem is tolmácsoltam ezt az óhajt felé.
1: Megtartottam magamnak. Na, látod, most előtt kérzékeny.
0: Nem is tolmácsoltam ezt az úszó részleget. Hogy mindig volt, hogy jó, mondom, figyelj, ha nagyon kell egy váltóra, lehet, hogy el tudom küldeni, ugye, hogyha megszorulnak, ugye, a klubba a váltóba. De nem, suli váltó volt. Tehát tényleg ez volt a lényege, hogy egyszerűen próbálkoztunk, hát nem akarom, de hát úgy nem bírta, hogyha hozzáérnek a vízbe, és le akarják nyomni, hogy tényleg.
3: Tehát. Hát ha jól mozogtam, a kapukba tényleg.
0: Tehát tényleg jól mozogtál, tehát nincs ebben, nem volt ebben, és élvezte, tehát magától választott be, és boldog volt.
1: És akkor hány év telt el?
0: Egy valamivel volt boldogabb még. Na. Ha nem kellett úszni, és lőhetett.
1: Tessék. Igen. És hallottuk egyébként, hogy abban is nagyon jó, tehát nekem elmondták a csapattársak, hogy néha szeretnének már olyan szitot látni, amikor...
3: Mondtak ilyet?
1: Mondtak. Én akkor lősz is. Hát igen, nem csak megfogod.
3: Ez ilyen vágyam, igen, régóta vágyam, most sajnos. Az új szabályok már ugye megengedik, hogy a kapus lecsereljék, és helyett egy mezőnyjátékos jöjjön be, hogyha 7-6-os szituációba kerülünk. Úgyhogy most azért az esélyek, hogy én lövök majd egy meccsdöntő gólt, az eléggé csökkent. Azért volt egy meccs.
0: Volt egy meccs.
3: Na,
1: kezdjük.
3: Országos serdülő alsóházi rangadó Kaposváron.
0: Így van.
3: Híres kaposvári rangadó. Hát nem volt erős csapatunk, ezért is voltunk az alsóházban, meg kevesen is voltunk, az a 97-es korosztály, terén
4: hézagos
3: volt, igen, ez egy szép kifejezés. És akkor megjöttek a betegségek, meg sérülések, nem tudom mi volt, mi miatt voltunk kevesen. És akkor apa úgy döntött, hogy mezőnyben játszok. Nézzük meg, hogy az a ami bennem van, az ki tud-e jönni, és hát végül is jól jöttünk ki, mert
0: 9-6-ra
3: nyertünk,
0: és tényleg is élő. Jó cserekapusa is, tehát jó második számú kapusunk
3: is
0: volt.
3: Viktor.
0: Milyen Viktor, nem tudom milyen, elfelejtettem. Elnézést a Viktortól, Lauzán Viktor, tényleg. Nagyon, tényleg, és megérdemelte, mert mi tényleg a Soma mögött azért nagyon sok kapus volt, és tényleg jöttek és játszottak, és a Viktor is megérdemelte. Jól is védett, a Soma kim volt, és tényleg meg tudtuk nyerni ezt a alsóházi rangadót.
1: És nem ragadott magával ez az érzés, hogy nem. Nem,
3: ott ennek
0: szemből mondtam is.
5: A családi ebéden villogtál a jegyzőkönyvvel. Így lengette.
3: Igen, de és mondtam, hogy nagyon elfáradtam, ennyire még sem fáradtam el, de visszaálltam másnap a kapugon.
1: Tehát, hogy elég is volt. Köszönöm szépen, kipróbáltam, meg volt, jó sikerült.
3: Vicces volt, szóval szórakoztam, elég volt. És igen, mai napig ez egy jó sztori.
1: Te azt hallottam, hogy te azért nem voltál egy ilyen könnyű eset, úgy nagyjából érettségéig.
3: Ezt kimondta,
1: hogy én ilyet olvastam, és azért is érdeklődöm, hogy ez hogy történt az a változás, mert nekem is lesz egy érettségiző fiam, hogy van ilyen, hogy egyszer csak valaki lenyugszik. És mire? És hogyan? És mire? Mi által? Mi történt?
3: Én magam sem tudom, de szerintem így ilyen korban, mint Matyi, még akkor azért rendesen voltak ilyen dűruhamaim, vagy nem is tudom, tényleg nagyon idegeskedő gyerek voltam. Azért azt hozzá kell tenni, hogy volt egy faktor, aki azért ki tudta be velem váltani ezt. És nagyon, nagyon jól érezte, hogy honnan kell szúrni, vagy ezt a gyufát bedobni, ami
1: nágra robbantja. És te ugrottál.
3: És én ugrottam nyilván. És akkor abban volt minden hajtépés, karmolás.
1: És mondjuk van mit tépni nálatok, hogy elnézni mindenki egy ilyen hajas baba a családban.
3: De valóban, ahogy így az érettségi gimi vége fele közeledett, akkor éreztem azt, hogy van egy ilyen személyiségváltásom, vagy kialakul egy másik, valószínűleg az igazi.
1: Egy másik Soma benne?
3: Igen.
1: De most volt-e mögött tudatosság, vagy egyszer csak megtörtént veled, és észrevetted magadon, hogy hát tehát, hogy az érettségi az nem csak iskolai értelemben létező, hanem tényleg az embernek van egy ilyen felnőtté válásos átalakulása?
3: Biztosan, azért nem azt mondom, hogy kinyílt a tudatom, de valami ilyesmiről láttam, hogy tényleg szó. Azért rengeteg mindenről tanul ilyenkor az ember, meg rengeteg irányba is érdeklődik jó esetben a fiatal, és nálam is valahogy ez lehetett, hogy a hülyeségen és a vízabán kívül más dolgok is mondjuk elkezdtek érdekelni, meg csak tényleg több információ áramlott a fejembe.
1: Valóban különböző személyiségek vagytok, különböző posztot választottatok, és ha most egy kicsit azt nézzük, hogy ki milyen utat járt be eddig, vagy most már a te életedben nyilvánvalóan ezt lezárva, akkor egyrészt te apaként úgy látod-e, hogy ez a sorstól ez így rendben van-e, meg igazságos-e, és ki hogy van magával, meg a vízilabdával jelen pillanatban? Igen, tehát nézhetség van, igen.
5: Hát, ugye én már abba hagytam a vízilabdát egy bő évvel ezelőtt, de és az nehéz volt, olyan szinten nehéz volt, hogy így feldolgozni ezt az egész karrier lezárást úgymond, és akkor úgy alapul úgy mindenki, ahogy abba hagysz valamit, úgy számot tesz, hogy sikeres, nem sikeres, mit értene, mit nem. És ebben van egy nagyon érdekes dolog szerintem, ami nem csak rám vonatkozik, meg ránk vonatkozik, akik itt ülnek, de a magyar vízilabdázókra biztosan, hogy amint vízilabdázni elkezdenek komolyra, vagy valahogy a fejedben így meg is van, de lehet, hogy nem is kell gyerekként, bennem biztos, hogy megvolt, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. És ott az arany, és akkor azért vagyok sikeres. Uh-huh. És ezt azért így 29 évesen, amikor abba hagytam, akkor az úgy volt egy ilyen hiányérzet bennem, ami közben meg a másik oldalról megnéztem, hogy miket értem el, milyen csapatokban játszhattam, milyen országokban utazhattam a sport által, ami segített, milyen lehetőségeim vannak, milyen kapcsolatrendszert szerezhettem ezáltal ebben az elmúlt 10-15 évben. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy sikeres volt, és most már sokkal jobban tudok örülni neki, mint akkor, amikor a vége fele vagy benne, vagy pont így abba hagyod. És ez egy ilyen nagyon ferdemérce, hogy csak az olimpia aranya a siker, és akkor nyugszik meg az ember. Tehát ez egy negatív oldal a dolognak, de a másik, hogy enélkül meg, azt kell, hogy mondjam, hogy enélkül a drive nélkül biztos, hogy nem lettem volna OB1-es játékos. Tehát most így utólag azt mondom, hogy és ide jön, ugye, ide ebbe a kalapba bejön az is, hogy az alkatomnál fogva, hogy összeadódik, és ezek mind kellettek ahhoz, hogy én ezt a karriert meg tudjam élni. Persze, ha több szerencsém lett volna, meg hogyha én akkor itt ezen a helyen vagyok, meg lehet, hogy jobb. De lehet, hogy ifjú után abba kellett volna hagynom, mert egy csapat sem érdeklődik utánam. Úgyhogy nehéz, összességében nagyon nehéz, de most már megszépülnek az emlékek.
1: Uh-huh. Tehát helyeden vagy most úgy? Mondhat?
5: Én úgy érzem, hogy igen.
1: Soma?
3: Én még aktív vagyok.
1: Én? Tényleg? Köszi. Köszi, hogy szólsz. Csak ahhoz képest kérdezem ezt, hogy tulajdonképpen nyilvánvalóan neked most egy trófea hiányzik. Az egy elég nagy.
3: Igen. Igen.
1: És ez azért belátható, hogy ez tulajdonképpen ebben az olimpiai ciklusban gondolom nem is lehet más, mint a cél. Pláne azok persze alapján, amit az ember a magyar vízilabdázás hagyományairól hall.
3: Persze, és ezt a Simon nagyon jól mondta, és ezzel szerintem mindenki egyetért, aki a vízilabda közegben megfordult, hogy a olimpia arany az, ami egy magyar vízilabdázónak célkitűzésnek kell lennie. És ezt azért jól kell kezelni, tehát ezt inkább az a szerencsés, hogy egy motivációként és egy ilyen küzdőerővé tudja alakítani az ember, nem egy teherként, ami itt a vállunkon ül. Annak ellen, hogy maga az olimpiai esemény már volt szerencsém kétszer is részt venni benne, azért az semmi se fogható tényleg.
0: De szülőként nagyon tudok örülni a Somának, és nagyon büszke is tudok lenni, hogy ő megtalálta, de vannak magammal szemben lélek kérdések, hogy a Simonnak ez jó volt-e, vagy nem?
1: Volt benne neked szerinted elhibázott lépés?
0: Biztos volt.
1: És mi lehetett az?
6: Elkették
0: a hát talán az, hogy én döntöttem el, vagy egyedül döntöttem el nagyon, hogy nem volt opció. Hát én eldöntöttem, hogy mi legyen az út, és azt nagyon a fejembe vettem, és nem figyeltem eléggé arra, hogy ezt akarja, vagy nem.
1: Igazából?
5: Én úgy fogalmaznék, hogy azért én az egész karrieremre most is úgy tekintek, hogy mivel én annyira akartam ezt az egészet, én annyira akartam válogatott lenni, hogy én örülök, megint mondom, most már ott vagyok, hogy örülök, mert tisztán emlékszem, amikor nekem már első pár évenben a Varga Zsolt volt a Fradiba az edzőm, akkor, hogy ott beszedjek fel izmot, mert hogy nem vagyok elég izmot. Tiszta sor, semmi gond, mondjad, mit kell csinálni, csinálom, és voltam fiatal, voltam bulizni, volt szórakozás, de emlékszem arra is, amikor a meccsek után én a vizes, mivel nem is játszottam sokat akkoriban, egy-egy negyedeket, nem is volt ezzel semmi baj, mert hogy készülünk nem a jövő heti meccsre, hanem három év múlva, nehogy Isten, válogatottra, meg én tényleg bajnokságot akartam nyerni, meg olimpiát, mit tudom, én mindent akartam nyerni, hogy mentem egyből a meccs után a konditerembe, és vizes fecskével, vizes fajjal, én este 9:30-ig a meccs után még egy órát kondizgattam.
1: Bocsánat, tehát akkor ahhoz képest, és amennyit ő beletett, a sors nem adta meg neki azt, hogy kijöjjön az, ami jöhetett volna?
0: Hát lehet sorsnak hívni, én szerencsének hívom. Szerencsé. Én szerencsének hívom, tehát adott időben szerencse, a döntések, hogy mikor döntesz, akár egy átigazolás, akár egy dolog, az nagyon van, és ugye mondhatni azt így talán, hogy azért mondom átlagban, hogy akkor valadjuk itt, hogy a Simon szerencsétlensége lett a Soma szerencséje.
3: Mutatjuk, mert azért ezt én is tanúsítom, hogy amennyit a Simon beletett ott fiatalon, meg amilyen elszánt volt, azért én nem tudom, talán a fele ennyire voltam ilyen céltudatos, meg elszánt a vizuálbával kapcsolatban. És azért én nem emlékszem, hogy 10 évesen ennyi plusz munkát hajtottam volna végre, és tényleg szerintem így említettük ezt az IFI VB címet, az volt nálam egy ilyen fordulópont, hogy akkor nagyon most hogy ezt komolyan veszem, és ebből tök jó eredmények is kisülhetnek. Persze, akartam meg, Simon is mondta, olimpiai bajnok akartunk lenni, de azért ő azt mondom, hogy tett is érte, én meg inkább csak élveztem ezt az egészet, és aztán majd így hújjon rám, vagy így jöjjön a siker. Persze ez tud egyébként egy könnyebbség is lenni, meg segítség is lenni, hogy viszont én teljesen én felszabadultam és lazán tudtam hozzáállni a mérkőzésekhez, de azért azt belátom, hogy ez a szerencse, amiről beszélünk, ez tényleg nálam jól jött ki, mert jó helyen voltam, és nagyon jó helyen is vagyok most is, és tényleg nekem úgy alakult az egész karrierem, hogy aki volt, vagy az edzőm, az mindig támogatott, vezetőség támogatott, és enélkül nem lehetnék most ebben a helyzetben.
1: Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig köszönöm. A figyelmet köszönöm. Ez volt a Profil. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd.
7: Az elmúlt fél órában a neves vízilabda dinasztia Fogel család férfi tagjait hallhattuk. Az édesapa Fogel Zsolt, a nagyobb fiúk Simon és Soma, és a legfiatalabb Mátyás is mesélt a sportákhoz fűződő különleges kapcsolatukról. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
8: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Fonák és Tenyeres magazin műsor, amelyben hétről hétre foglalkozunk a tenisz, illetve a jégkorong világának legfontosabb történéseivel. Bondár Anna ezekben a pillanatokban is pályán van a római mestertornán, ahol az első fordulóban a kínai Zheng Kim Wen ellen lép pályára, a kínai riválisa a 32. helyen áll a világranglistán, Bondár Anna pedig jelen pillanatban az 58. Az első játszmát 35 perc alatt Bondár Anna 6-3-ra megnyerte. A második szettnél tartunk, ahol egyelőre a kínai vetétársa vezet 4-3-ra, de úgy, hogy a legutóbbi három játékot azt Bondár Anna nyerte, aki bár elveszítette kétszer az adogatását és 4-0-ás hátrányba került, most szépíteni tudott, és ledolgozta a break hátrányát, ő adogat majd a 8. játékban. Az előző mestertornán Madridban a legjobb 16-ig jutott Bondár Anna élet egyik, hanem legjobb versenyét zárta. Ezek után múlt hét csütörtökön a Nemzeti Sportrádiónak egészen pontosan Virányi Zsoltnak nyilatkozott. Most picit hallgassuk meg ezt a beszélgetést, aztán beszámolunk arról, hogy Anna hol tart éppen Rómában ezekben a percekben, illetve hogy mi minden történt még a madridi mestertornán.
12: Fizikailag vagy mentálisan fáradtál el jobban a legutóbbi madridi győzelmek, illetve végül Andrejeva elleni drámai vereség után?
13: Ez egy nehéz kérdés. Igazából 10 hete úton voltam már, február közepén indultam el az amerikai túrára, és azóta versenyről versenyre jártam. Mentálisan talán ennek volt kicsit köszönhető a fáradtság így a 10. hét végére. Fizikálisan szerencsére így a 6.-7. hét körül átlendültem már a holdponton, úgyhogy ott nem volt probléma. Igaz, hogy az előtte lévő 3. fordulós meccsemen egy nagyon minimális apró sérülést összeszedtem, de nem hátráltatott az Andrával elleni meccsem.
12: Akkor beszéljünk is erről a majdnem 3 órás ütközetről, hogy az első játszmát a rövidítésben 7-6-ra megnyerted, aztán 6-3, 7-6 oda, 7-5 a rövidítésben is. Meg lehet fogalmazni, hogy itt a szerencsén kívül mi az a pici dolog, ami a másik javára billenti a mérleg nyelvét?
13: Hát nehéz megmondani. Egy nagyon hosszú fizikális, mentális mérkőzés volt. Az első szett is több mint 1 óráig tartott. Éreztem, hogy a másik szett közepénél jön egy kis hullámvölgy. Ő is változtatott egy kicsit a taktikáján, elkezdett agresszívabban játszani. Jól szervált is abban az időszakban, és én nem igazán tudtam változtatni a játékomon, de küzdöttem tovább ugyanúgy, és hát tényleg az öntöszetben 1-5-ről sikerült fordítanom. 6-5-re vezettem. Azt gondolnánk, hogy akkor a lélektani előny teljesen már nálam volt, viszont 6-5-nél egy nagyon parádés gémet játszott. Hiszem 1 pontot sikerült nyernem abban a gémben. Tiebreak elején jött sajnos 1-2 könnyebb hiba tőlem, de ott is vissza tudtam még zárkózni, és hát tényleg egy nagyon pici nüanszon múlott ez az egész meccs is, meg a tiebreak is.
12: Hogy raktároztad el a madridi 3 győzelmet, mert azért ne felejtsük el, hogy a 128-ból indulva jutottál a legjobb 16 közé, Andrejeva elleni meccsig.
13: Igen, hát ez mindenképpen az egyik legjobb tornám volt a karrierem során. A második körben sikerült Svitolinát legyőznöm újból, ez volt igazából az első top 10-es elleni győzelem, mert amikor US Open-en játszottunk tavaly, akkor 10 kívül volt még, de ez egy nagyon fontos győzelem volt, és tényleg nagyon, nagyon jól játszottam azon a meccsen is, és először voltam ezres tornán 16 között, és ilyen közel voltam a 8, ez mindenképpen nagyon pozitív és előremutató eredmény.
12: Most így figyelve azt, amit mondasz, meg a hangulatodat, lendületedet, abból nem derül neki, hogy milyen nehéz 10 héten vagy túl, de a folytatásban a római ezres verseny az szintén egy ember próbáló, és hát oda a főtáblára eljutni is már egy nagyon fontos lépcsőfok. Mit vársz attól a versenytől?
13: Szerencsére főtáblásként indulok azon a tornán is. Most volt egy-két nap feltöltődésem itthon, holnap már újra edzésbe állok, és készülök a következő tornára. Remélem, hogy át tudom menteni azt a formát, amit itt most a Madrid és igazából a salak pályás szezon óta tart nekem, úgyhogy remélem, hogy ott is sikerül szép eredményt elérnem, és tényleg kitartani a formát. Nem csak ezen a római tornán, hanem majd a Roland Garroson is.
12: Hiszen akkor az a fő cél, azt jelölted a legfontosabb Grand Slamnek ebben az évben?
13: Igazából nem jelöltem ki egy legfontosabb Grand Slamet, nyilván a salak a kedvenc borításom. Tavaly nyertem a Roland Garroson először főtáblán, kedvelem is nagyon azt a tornát. Párosban voltam 2-szer negyed döntős, úgyhogy eljutottam a 2. hétre egy Grand Slam tornán, ami nagyon jó érzés volt. Igen, ahogy említettem, remélem, hogy jó formában leszek, és kijön ott is egy jó eredmény.
12: Világranglista, most ugye a 63. hely, meddig lehet még előre menetelni?
13: Igen, hát most egy kicsit előrébb fogok majd lépni, hogy jövő héttől. Igaz, hogy tavaly ilyenkor nyertem egy ITF 100-as tornát, úgyhogy nem lesz akkora feltűnő különbség, de azt gondolom, hogy ez a torna sokszor többet ért, mint az a torna győzelem. Úgyhogy hát szépen lépkedek fölfele, azért próbálok nem csak a ranglistára fókuszálni, hanem tényleg a játékra, a folyamatra, a fejlődni napról napra, meccsről meccsre, és azt gondolom, hogy ha jól játszom, akkor az eredmények majd úgy is jönnek, és az ranglistán is meg fog látszódni. Nyilván szeretném a valahol legjobb ranglistás helyezésemet elérni, megdönteni, úgyhogy megvannak a célok.
12: Az mi is volt pontosan?
13: Az kereken 50.
12: Kereken 50 volt ugye a legjobb helyezése, tehát magyarán top 50-be úgy kellene bekerülni, hogy mondjuk akár a 40. helyet is elérd, vagy még előbbre. Kicsit a hallgatóknak meg nekem is meséld el, hogy ezek a előre lépések milyen nehezek, mert mindig el szoktátok mondani, hogy a top 100-ba azért könnyebb bekerülni, mint ott lépegetni mondjuk 10-esével előre.
13: Igen, ugye minden ranglista pont 1 évig számít bele a ranglistába, úgyhogy amit tavaly ebben az időszakban szereztem, azt meg kell védeni, vagy bizony nem feltétlenül ugyanazon a héten, de abban az időszakban olyan eredményeket kell elérni, hogy ne essen vissza a ranglistám, hogyha a jobb eredményt érek el, az nyilván plusz, és hát a legjobb 16 versenyem számít bele a ranglistába, ezt próbálom javítgatni szépen fokozatosan.
12: Ahogy így haladsz előre, lassacskán most már az is a kérdés lehet, hogy ez lesz a pályafutásod legjobb szezonja, akár itt a 2026-os, nyilván most kell még rátenni egy-két lapáttal, nyilván nem ezzel kelsz és fekszel, például mivel tudod még egy kicsit elterelni a gondolataidat, hogy ne csak az a örökös tenisz, az a nagy körforgás, a sok utazás járjon a fejedben, ami egy kicsit akár mentálisan is felfrissíthet. Van-e ilyen?
13: Igen, ezzel így különféleképpen nem is szeretnék, vagy nem is szoktam foglalkozni, hogy hú, most ez a szezon így vagy úgy, ilyen jól indul, tényleg minden verseny fontos számomra, és próbálom kihozni belőle a legtöbbet, nyilván vannak fontosabb versenyek, de próbálom élvezni is ezt az egészet, mert tényleg azt csinálhatom, amit szeretek, úgyhogy engem ez is segít át, szerintem sokszor a rengeteg utazáson, távolléten keresztül, vagy egyébként tényleg azt csinálhatom, amit amiről kisgyerekként álmodtam. Nyilván a versenyek között, ha van idő, lehetőség rá, akkor próbálok kikapcsolódni, mert az is nagyon fontos, ugyanúgy regeneráció, feltöltődés.
12: Itt van valami hobbi esetleg? Különleges? Vagy marad a zene, olvasás, tévézés?
13: Konkrét hobbi nincs. Szeretek többféle dolgot csinálni, filmézés, igen, olvasás, néha, hogyha van idő, városba körülnézni, barátokkal lenni. Tényleg változó, és ami spontán ötleteket is nagyon szeretem, úgyhogy bármi, ami így kikapcsol, úgy érzem, az segít.
12: Valami nőies, csajos babonád van-e esetleg, ha már ilyen spontán ötletekre terelted a szót? Tehát akár babona lehet, hogy milyen ruhában, melyik szoknyában, vagy melyik felsőben legyen, vagy mindegyikből van 10 darab, aztán felveszed az éppen aktuális kimosottat.
13: Hát babonám az van, nem, ha nem is feltétlen így ruha szinten, de hogyha egy versenyen elindulok, és megnyerem az első meccset, akkor az aznapi rutint szeretem követni, például hajlamos vagyok addig, amíg a verseny tart, ugyanazt reggelizni, ugyanabban a zuhanyzóban zuhanyozni az öltözőben, ugyanoda ülni.
12: Mi van, ha van valaki ott, akkor kimész és visz, megvárod, amíg szabad?
13: Nyilván attól függ, hogy mennyi időm van, akkor változtatok, de ha tehetem, akkor ugyanott. A versenyen belül nem igazán szoktam így váltogatni így az outfiteket. Olyan szempontból, hogyha egyfajtában kezdem el, akkor mindig ugyanabba folytatom, de szerencsére van belőle elég, és nem kell ugyanazt hordani. Úgyhogy ilyen apróságok vannak szerintem, nem csak én, de minden tenisztező életében.
12: Zárásul azt árulod el, hogy mi az, ami nagyon motivál, vagy egyáltalán a motiváció szintedet még mindig előre viszi, azért 2014 óta vagy te a profik között, ami több mint 10 éve volt már, amikor elkezdted ezt a hatalmas verklit, mert ugye különböző kategóriájú versenyeken elkezdél teniszező, és aztán ha minden jól megy, akkor lépeget előre.
13: Igen, hát az egyik dolog az tényleg az, hogy szeretem, amit csinálok, és hát a limiteimet feszegetni, hogy tényleg, hogy mi az a szint, amire képes vagyok, hova tudok eljutni. Most azért bizonyítottam már, hogy a topjátékosok ellen is fel tudom venni a harcot, úgyhogy ezt a fajta játékot, ezt szeretném továbbvinni, és tényleg érzem, hogy van még bennem.
11: Sok érdekességet megtudhattunk Bondár Annától, akiről hát sokat beszéltünk az elmúlt adásokban, most végre ő is szóhoz jutott itt a Fonák és Tenyeres magazinban. Tovább zajlik a római mérkőzése a kínai Zheng ellen, a második játszmát 6-3-ra megnyerte Zheng, tehát ott 3-4-nél Anna ismét elveszítette az adogatását, és utána a kínai már ki tudta szerválni a második szettet, úgyhogy döntő játszma következik majd. Ugye említette Anna is, illetve Zsolt is az interjúban Mira Andrejeva nevét, ugye ő győzte le Bondár Annát, egyébként nem csak őt, hanem a másik két magyart is Madridban, előbb Udvardi Pannát, aztán Gálfi Dalmát, és az orosz teniszező egészen a döntőig menetelt, ott azonban 6-3-7-5 arányban kikapott az ukrán Márta Kosztyuktól, az ukrán teniszezőnő élete első mester tornáját nyerte, mekkorában 2 250-es torna győzelme volt, a második, a Rueni az éppen közvetlenül Madrid előtt, úgyhogy a világranglistán 26. teniszezőnő hát az egyik esélyesévé lépett elő, vagy titkos esélyesévé lépett elő majd az Annáék által is említett Roland Garros Grand Slam tornának. És ha már Madrid, akkor Jannik Sinner ismét történelmet írt, egymás után az 5. mestertornáját nyerte meg, miután a fináléban minden idők legrövidebb, leggyorsabb ATP torna döntőjében 6-1-6-2 arányban győzte le a világranglista 3. Alexander Zverevet, és hát most már a 9 mestertornából Jannik Sinner Sinnernek 8 megvan, és hogy nem az egyetlen hiányzó láncszem a most zajló római mestertorna. Hogyha meg tudja nyerni ezt is, akkor Novák Djokovic után a második olyan férfi teniszező lesz, aki mind a 9 mestertornát meg tudja nyerni, csak a rendkedvér Djokovic minden mestertornát legalább 2-szer meg tudott nyerni, és érdekesség, hogy 1976 óta nem volt olasz győztese a római mestertorna férfi versenyének, úgyhogy alig, hanem nagy a várakozás, de hát Jannik Sinner elképesztő dominanciával bír, ezt az 5 mestertornát egymás után úgy nyerte meg, hogy mindössze 2 játszmát veszített, nehéz elképzelni tehát, hogy akár itt Rómában, akár majd leginkább Párizsban, ahol ugye egy mérkőzésen már 3 játszmát kell nyerni, bárki is le tudja őt győzni. De akkor kanyarodjunk még vissza egy gondolat erejéig Rómába, hiszen ott azért a mieink közül már például Gál Fidalma érdekelt volt, aki egyébként fel is jutott a főtáblára, hiszen az előző első mérkőzését is megnyerte, ma délelőtt pedig az osztrák Julia Grabher ellen 7-6-6-4 arányban bizonyult jobbnak, így ott lesz a főtáblán, csak úgy, mint Udvardi Panna is, hogy pontosan kik ellen játszanak, az ebben a pillanatban még nem tudod. Marozsán Fábián majd holnap kezd a Csehbit Kopriva ellen, Pucsovics Mártonnak pedig majd egy selejtezős ellenfele lesz, de amennyiben Marci sikerrel veszti ezt az első mérkőzést, akkor a második fordulóban az ezen a tornán visszatérő Novák Djokovic ellen mérkőzhet majd, és ha esetleg Pucsovics legyőzné Djokovicot is, akkor a harmadik fordulóban akár egy Marozsán Fábián Pucsovics Márton párharc is összejöhetne a forró Itálikon, hát bárcsak így lenne, bízunk a legjobbakban, de most akkor váltsunk sportágat, váltsunk témát, és folytassuk Ékkorongai, hiszen itt van Erdei Márk a stúdióban. Szervusz Márk!
14: Szia Marci, köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
11: Picit az aktualitások felől kezdünk, aztán majd elkanyarodunk messzebbre, mert itt a Fonák és Tenyeresben még azért vannak adósságaink. A Hidrofehérvár AV 19 helyzetéről, az ottani átalakulásokról még nem beszélgettünk az elmúlt hetekben, de most foglalkozunk a férfi válogatottal. A közeleg a felkészülés vége, már ami az A-csoportos világbajnokságot jelenti, ez a óriási bőkeret is egyre szűkebb, ugye most 29 főnél tart Majoros Gergely együttese, majd 25-en mehetnek a világbajnokságra. A-csoportos ellenfelekkel külföldön mérkőzhetett meg az elmúlt napokban a válogatott, ugye legutóbb Dániától 7-4-re, azelőtt Norvégiától 2-1-re kapott ki a magyar csapat. Milyen tendenciákat látsz, és hogyan tetszik, vagy nem tetszik az, ahogy ez a keret formálódik?
14: Hát, hogyha ebből a két meccsből indulunk ki, akkor ez nyilván már azért jobb jel, mint ahogy elkezdte a válogatott a felkészülés, de hát nyilván az elején azt szokták mondani, hogy kell idő, míg összeáll a keret. Az a legelső meccs, ha mondjuk picit visszább nézünk, a Lengyelország elleni 0-4 itthon, az hát eléggé kilátástalan volt. Utána másnap egy másik kerettel sikerült nyerni, ugye hosszabbítás után 3-2-re szintén a lengyelek ellen. Aztán ugye volt egy olyan páros mérkőzés, hogy az egyik fele a keretnek az kint volt Svájcban, a másik pedig itthon játszott Japánnal két meccset. Svájcban is két meccs volt egyébként, ott mind a kettő 6-1 lett, és az itthoni meccseket Japán ellen pedig 4-3-ra és 4-2-re vesztettük el. Hát nekem azért az fájó volt látni. Tehát ez a két japán elleni meccs az nem volt az igazi.
11: Tegyük hozzá, hogy ez a két japán elleni mérkőzés úgy volt, hogy a bőkeret egyik felekin volt Svájcban, Bledben, ott egyébként egy ilyen teniszes eredmény volt, mert 6-1-6-1 lett a két mérkőzés Svájcnak. A keret másik fele, meg ugye itthon Japán ellen, és azért, hogyha megnézzük, hogy mondjuk Japán ellen kik játszottak, és azok közül hányan vannak ott a világbajnokságra készülő keretben még most is, akkor azért látszik az, hogy a keret nagyobb része, vagy a leendő utazó keret nagyobb része azért Svájcban játszott, de mondjuk Papp Kristófék vagy Bartalis Isti, ők ugye itt a japán meccsen voltak érdekeltek. Szerinted egyébként itt mi lehetett a stábnak a célja? Nekem picit az a benyomásom, hogy itt bizonyos játékosokat bizonyos szerepkörre teszteltek, vagy nézték meg akár kint Svájcban, tehát hogy egy A-csoportos ellenfél ellen, mondjuk aki nagyon kérdéses, hogy bekerül a keretbe, az hogyan tud teljesíteni bizonyos nyomás meg teher alatt, illetve mondjuk akiknek talán biztosabb a helyük, ők egy másfajta szerepkörben hogyan teljesítenek, vagy neked teljesen más a véleményed?
14: Nagyon furcsa, nem tudjuk igazából még, hogy kik a biztos résztvevők, mert ugye voltak olyan kiesők, akik ugye tavaly ott voltak a VB-n, tehát olyanok maradtak ki a keretből, most nemrég olyanokat hagyott ki Majoros Gergely szövetségi kapitány, tehát nagyon érdekes kérdés. Én nem tudom, hogy most bárki érezheti el magát biztosnak. Most nyilván, hogyha azt nézzük, hogy Hári, Gallóék, ők azért nagy valószínűséggel ott lesznek majd a VB-n, de meg hát a kapus poszton is, amiről majd beszélünk ott, és azért a hármas az kialakult, de összességében én nem érzem azt, hogy itt a, nem tudom, a 40 pár játékosból, akik még ugye itt voltak mind a két meccsen, ott bárki is azt érezhette volna, hogy az ő pozíciója teljesen biztos.
11: Hát szóval nem, ő a vezetés, tehát a szakmai stáb érezhette úgy, hogy jó, hát ő azért valószínűleg benne lesz, nézzük meg, hogy...
14: Hát kérdés, hogy ez volt a cél, igen, vagy mondjuk csinálni különböző sorokat, ki hogy szerepel egy másik játékossal, akár más klubból jövő játékossal, mekkora az összhang, meg mennyire tudnak jól összejátszani, védekezés hogy működik, tehát nem tudom, sokféle nézőpontból meg lehetne ezt vizsgálni, hogy vajon mi vezette rá erre a szövetségkapitányt, hogy most ennyi játékost behívjon, és ne pedig egy mondjuk 25 fős kerettel dolgozzon. Igazából erre a VB után leszünk a legokosabbak, hogy vajon ez egy jó döntés volt, vagy sem, de ha már említette ezt a teniszes hasonlatot, hogy ugye eddig 6-1-6-1, hát reméljük, hogy a VB-n akkor majd Grand Slam szabályok szerint játszunk, és nem 3-0-ra nyernek a svájciak, hanem mondjuk esetleg a VB-n sikerül őket megtréfálni. Nyilván nincsen nagy esély, de milyen jó, hogy már csak 10 nap egyébként is kezdődik.
11: Így van, majd Finnország ellen kezd egyébként a magyar csapat, és tegyünk gyorsan egy zárójelet, mert ha már Finnország, meg ha már említetted Galló Vilit, azért Galló Vilmos a Kókó csapatában a finn első osztályban bajnoki döntőt játszik, ráadásul az első két mérkőzését a csapata megnyerte, ráadásul az első találkozón Galló gólt is szerzett, 11 rájátszás mérkőzésen, 13 rájátszás mérkőzésen 4 gólnál 7 gólpassznál jár, azért ez, hogy mondjam, hát nem megszokott, és örömteli, hogy egy magyar játékos ilyen szinten tud lenni. Kérdés, hogy milyen hosszú lesz a finn bajnoki döntő, könnyen lehet, hogy Galló Vilmos majd csak a világbajnokságon tud csatlakozni a társaihoz. Az utolsó felkészülési meccs ugye Kanada ellen lesz május 13-án, nem biztos, hogy odaér.
14: De megint az a kérdés, hogy mi a jó, hogyha meccsben van, vagy hogyha rápihen a VB-re, hát ez majd akkor fog kiderülni. De
11: az a jó, ha megnyeri a bajnokságot.
14: Ez így van, tehát azért az, hogy valaki finn bajnokként csatlakozik majd a válogatott keretéhez, nyilván ezt még kopogjuk le, mert még azért nem biztos, de hát eszméletlen, amit Galló Vili nyúlt ebben a szezonban, és szerintem azért ha visszaemlékszünk tavalyra, akkor nem volt a legjobb VB-je, talán azért legyünk őszinték. Ehhez képest most kiváló formában van, reméljük, hogy ezt át tudja majd menteni 16-án a finnek, vagy majd utána ugye a többi mérkőzésre.
11: És ne szaladjunk azért messzire, de mondjuk megnyeri a finn bajnokságot, és produkál egy emlékezetes A-csoportos világbajnokságot, ki tudja, hogy milyen kapuk nyílhatnak.
14: Csillagoség, igen.
11: Milyen kapuk nyílhatnak majd még meg előtte a pályafutása során, de ha már kapu, három kapus van ebben a 29 fős keretben, ugye Bális Bence, Hegedűs Levente és Vaj Ádám, mivel a világbajnokságra három kapust, illetve 22 mezőnyjátékost lehet nevezni, úgy tűnik, hogy ezen a poszton már nincsen kérdés. Meglepetés van-e? Ugye egy fiatal hálóérit Hegedűs Levente férkőzött oda a két rutinosabb Bális, illetve Vaj mellé.
14: Hát bennem azért vannak kérdőjelek, én őszinte leszek. Bálist, hogyha megnézzük, de aztán nyilván majd Hegedűsre is kitérünk, csak ugye Bális, mint első számú kapusunk van a válogatottban. Ő ugye az Ice Age-ben, az osztrák bázis végkorong bajnokságban a Fradival 31 meccsen védett, és 90%-ot hozott. Ugye Hegedűs Levente a FH-val, hát nincs egyszerű dolga, mert ugye a FH nem a bajnokság legerősebb csapata, mármint az Erste Liga legerősebb csapata. Ő 24 meccsen 88%-kal zárta az évet, míg Vaj Ádám ugye Csehországban a másodosztályban 20 meccsen 89,4%-ot hozott. Hát azt szokták mondani, ugye, hogy 90% fölött véd jól egy kapus. Bális azért súrolja ezt a határt, de hát azért jóval többet vártak tőle szerintem a Ferencváros szurkolói a szezont megelőzően, míg például mondjuk Nagy Kristóf, aki mögötte védett, ő ugye 20 meccsen, majdnem 20 meccsen 91,1%-ot hozott. Tehát nekem inkább ez az óriási kérdője, hogy Nagy Kristóf miért maradt ki. Nyilván szezon közben is voltak sérülései, azok mondjuk indokolhatják az ő kimaradását, nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, de nekem az ő hiánya az fájó, látva a szezonnak az eredményeit. Én Hegedűs Leventét annyiban nem értem meg, hogy szerintem nála azért voltak hasonló korban lévő jobb számokat hozó kapusok, gondoltunk itt akár mondjuk Diós Győrben Pratáknak a szerepére, aki első teljes évét lehozta szerintem viszonylag jól, és ő szóba sem kerül gyakorlatilag, és Hegedűs mellett azért nyilván az utánpótlás évek szólnak, hogy Magyarországon azért legyünk őszinték, szeretik azt, hogyha egy játékos vagy egy kapus kimegy külföldre, és akkor ráépítik majd a jövőt, és akkor kevésbé nézik azt, hogy itthon ki hogy teljesít. Hát én Hegedűs esetében is ezt érzem, mert mondom, még egyszer nem volt kimagasló ebben az évben, most nyilván behozhatjuk azt is, hogy volt, hogy egy egész pályás gólt kapott, de hát most belefér, hát most mindenkivel előfordult, tehát ez nem egy nagy dolog, de hát azért nem tudom, én itt a kapus poszton azért nem érzem a legbiztosabbnak a válogatottat, és hát főleg úgy, hogy ugye nyerni kell egy meccset minimum, mondjuk a britek ellen, de nem lenne baj, hogyha még valakit azért megszorongatnánk, mert a britek azért messze nem gyengék a sok honosított játékossal, tehát szerintem kevés lesz egy győzelem itt ebben a csoportban. Az osztrákokat mondják még, de az osztrákok is tele vannak ugye NHL-ben szereplő játékosokkal, tehát szerintem ez egy borzasztóan nehéz világbajnokság lesz, még a tavainál is nehezebb, és nem tudom, hogy kapusposzton ehhez megfelelően állunk-e hozzá.
11: A második találkozónk lesz majd május 17-én Ausztria ellen, és aztán két nappal később Nagy-Britannia ellen május 19-én, talán ez a két mérkőzés az, ahol azért mégiscsak reális esélyünk lehet győzelemre, pontszerzésre. Ugye említetted itt a tavalyi világbajnokságot, én most megszámoltam, hogy a mostani 29-es keretet, ha megnézzük, hogy tavaly melyik 25 játékos szerepelt, 8 helyen már biztos, hogy lesz változás. Ez azt jelenti, hogy a keret egyharmada, az kicserélődik. Ugye például Horváth Dominik, Szabó Bence, Laskavi Ferenc, Németh Kristóf, Ambrus Gergő, Mihály Ákos, ők ott voltak tavaly, idén már biztosan nem lesznek ott. Te ezt a fluktuációt hogy látod? Ugye egyébként a jelenlegi keretben még van 17 csatár, illetve 9 hátvéd. Azért az is könnyen elképzelhető, hogy innen már inkább csak csatárok fognak kiesni, és inkább egy ilyen 9 védő, 13 támadóval utazik majd a csapat.
14: Igen, vagy 9 vagy 8 védővel, de valóban itt azért jó meghagyni, hogyha bárki megsérülne, adja Isten, akkor azért lehessen cserélni. Érdekes, igen, amíg ilyen neveket soroltál, ugye Ambrus Gergő is ugye klubot váltott, ő idén már a Gyergyóban szerepelt, és nem biztos, hogy olyan éve volt, legyünk őszinték, amelyet ő elvárt magától a szezont megelőzően. Mihály Ákos stabil negyedik soros volt a Fehérvárban, de szerintem ő is azért jobban szeretett volna teljesíteni. Horváth Dominik nevét mondtad még, ő, hát legyünk őszinték, ő akkor védett, mikor Rei Jólának, nem tudom, a bal lába hiányzott, tehát hogy azért Rei Jóla véd alapvetően a Fehérvárban, és ugye meg is hosszabbították a szerződését, ezt is zárójelben, tehát ezek azért nem jó előjelek a magyar kapusoknak ott Fehérváron, de hát a szurkolóknak annál jobb, mert azért tényleg kiválóan teljesít a finn hálóőr. De hát nem tudom, szerintem ez nem akkora probléma, hogy ekkora fluktuáció van így a keretben, mert azért legyünk őszinték, vannak olyan játékosok, akinek nem volt olyan szezonjuk, és van, akinek meg sokkal jobban sikerült. Mondjuk esetleg az, hogy Szabó Bence most így kimaradt, nekem az meglepetés volt őszintén, de azt mondjuk legutóbb, ugye Laskabi Ferenc kikerült, hát neki is az első igazi komoly szezonja volt, hogy nem az Erste ligában játszott, hanem azért komolyabban az osztrák bajnokságban, a Fradiban, és hát nyilván ő fiatal, még bőven van hova érnie, de hát azért neki se volt élete szezonja, és Szabó Bencénél meg szerintem érdekes, mert ő kiváló számokat hozott az Erstében. Lehet, hogy neki is egy olyan váltás kéne, mint mondjuk, ha majd áttérünk a Fehérvárra Vince Péternek. Tehát lehet, hogy ő a Fehérvárba vissza kellene, hogy menjen.
11: Hát akkor térjünk át a Fehérvárra, ugye friss hír, tegnap lett bejelentve, hogy Vince Péter 5 évnyi gyergyói játék után visszatér korábbi klubjához, a Hidrófehérvár AV19-hez, ahol mostantól már Kis Dávid, a szakmai igazgató, ugye korábban ő volt a csapatvezetőedzője, akit a szezon közben vártott Ted Dent, Kis Dávid pedig itt a holt szezonban Szélig Viktort váltja. Jó adag átalakulás van, és ugye a klub elnöke Gál Péter Pál is nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, és az ott elmondottak alapján azért arra lehet következtetni, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a magyar bázis, a magyar játékos mag, a fehérvári utánpótlás, és talán hát feszesebb, talán szűkösebb is lesz a csapat költségvetése. Te hogy látod egyrészt azt, hogy Kis Dávidnak milyen lehet ez az új szerepkör, hiszen ez tényleg neki egy új szerepkör, de hát ő világ életében ebben a fehérvári klubban volt tulajdonképpen edzőként, végigjárta a ranglétát. Másrészt ugye Ted Dent is marad, mert hogy azért ebből az elődöntőbe jutással meg kivívta azt a lehetőséget, hogy egy teljes szezonban bizonyíthasson.
14: Igen, talán egy hónapja beszéltünk pont erről, hogy Ted Dent valószínűleg ezzel megváltotta a jegyét a következő szezonra, és hát valóban ez így is lett. Érdekes a Szélig Viktornak a menesztése, mert ugye Kis Dávid lett a sportigazgató, és Balika Bence az operatív igazgató. Nekem olyan, mintha Szélig Viktor pozícióját picit ketté bontották volna, hogy ne egy emberen összpontosuljon mindez a munka, amit mondjuk Szélig elvégzett. Lehet, hogy ez jó döntésnek bizonyul, meg lehet, hogy mondjuk úgy, hogy Kis Dávidnak most ugye a válogatott másodedzőjeként azért készülnie kell a világbajnokságra, így azért lehet, hogy Balika Bence jobban át tudja venni ezt a pozíciót, és esetleg a következő évi keret formálásában Fehérváron jobban tud segíteni neki, lehet, hogy a jobb keze inkább Kis Dávidnak, de ha már Vince Péterről is beszéltünk, én nagyon örülök neki, hogy ő visszatért Fehérvárra. Szerintem Vince Péter az a magyar jégkorongozó, hogyha itt az Erste ligát nézzük, aki minden évben jobban teljesít, mint az előző évben. És hát ezt ne úgy értsék, hogy ő nagyon mélyről indult, tehát ő mindig jó volt, és úgy teljesít évről évre egyre jobban, és valahogy úgy köszönt el tőle a Gyergyó, hogy megérett neki a váltásra az idő, és arra, hogy még följebb lépjen, és szerintem ez abszolút így van, mert az Erstét azt szerintem kinőtte a Gyergyóval. Most a Fehérvár egy nagy falat lehet majd neki, de szerintem meg fogja állni a helyét.
11: Azért Fehérváron is már elköszöntek néhány játékostól, hogy Darren Archibald, Ole Andersen, Martin Steinok, Justin Richards vagy Joel Messner sem lesz jövőre csapat tagja, ahogy utaltál rá, hogy Erasmus Rejola, a finn hálóőr viszont igen. Mennyire lesz drasztikus átalakulás itt ezért az előző szezon, ami tényleg nagyon hullámzó volt a Fehérvárnak. Többször beszéltünk arról, hogy itt azért egyes légiósok nem feltétlen hozzák a számokat, vagy talán itt a keret sem a legtökéletesebb, milyen irányt vehet majd. Tényleg picit figyelembe véve ezt is, hogy nekem azért úgy tűnik, hogy itt azért lehet, hogy gazdaságilag is picit más alapokon lesz majd a csapat.
14: Hát meglátjuk, lehet, hogy lesznek ilyen szintű változások is, annyi viszont bizonyos, hogy Tim Campbell is ugye hosszabbított, és a 8. szezonját kezdi majd el Fehérváron, 38 esztendős védő.
11: Azért jó, hogy vannak ilyenek, szerintem.
14: Abszolút.
11: Tehát, van egy ilyen példa akár légiósok előtt is, hogy itt el lehet tölteni.
14: Persze.
11: Ennyi időt.
14: Kérdés, hogy a légiósok mennyire szeretnének egy helyen eltölteni ennyi időt, tehát szerintem itt ilyenkor bejön az is, nem csak az, hogy a klub meg szeretné tartani, de mondjuk, ha már
11: nyilván
14: a számokat említetted, Kulmala például szerintem nem hozza azokat a számokat, amiket elvárnának tőle Fehérváron, viszont nyilván annyira munkás játékos, az így csúnyán szólva, hogy azért szükség van egy ilyen emberre, aki bármelyik sorban hozza azt a stabil formát, amit őtől elvárnak, és hát valóban akiket említettél, Archibald, Andersen, Steinok, Richards, valamint Messner, hát tőlük elköszönnek, Messner is itt volt most ugye pár évet, nem volt rossz, a másik négy játékostól én nem éreztem azt, hogy ők ebben az évben annyira beváltak volna, mert talán, ha jól emlékszem, talán Steinok kivételével az összes többi játékos egy évet volt itt Fehérváron, tehát szerintem nem tették le a névjegyüket, bár azért mondjuk el, azért mégiscsak megsüvegelendő ez az elődöntő, amit elért a Fehérvár.
11: És talán pont ez az elődöntő segíthet majd Kis Dávidnak játékosokat ide csábítani. Nyilván ő maga azért elég jól ismeri ezt a bajnokságot, lehúzott ott azért másodedzőként, meg aztán vezetőedzőként is jó pár szezont.
14: És nem lesz könnyű éve a Fehérvárnak, mert ha megnézzük azt, hogy most az Innsbruck is milyen bevásárlást tart, gyakorlatilag visszahozták Brady Shaw-t a Fradiból, aki a legjobb számokat hozta, tehát úgy azért kezdik szépen a tök utolsó Innsbruck, azt mondja, legyünk őszinték, tehát 20 ponttal voltak a legalján a tabellának, hát összekapják magukat, és azért az komoly veszélyt jelenthet. A Fradi is nyilván jövőre azért megpróbálom majd a Fehérvár előtt végezni, és hogyha ismerjük azt, hogy a Fehérvár utolsó helyen jutott be, nem a rájátszásba, hanem a rájátszás előszobájába, a pre-playoffba, akkor azért tudjuk, hogyha mögötte két csapat megembereli magát, akkor a Fehérvárnak is muszáj valamit hozni, de kérdésedre a válasz, szerintem a magyar mag nagy részt maradni fog, ott nem lesz nagy változás.
11: És erre a magyar magra majd itt az átcsoportos világbajnokságon is azért nagy szerep hárul, akár Stipsis Bencére, akár Bartalis Istvánra, Hári Jánosra, vagy Erdély Csanádra. Bízunk benne, hogy egy sikeres tornájuk lesz, mind csapat szinten, mind mondjuk egyénileg is, és az majd adhat a Fehérvárnak egy lendületet a következő szezonra, de hát ezek még mind nagyon messze vannak, mert még az átcsoportos világbajnokság kezdetéig is lesz újabb Fonák és Tenyeres magazin műsor. Mára ennyi fért adásunkba. Gyorsan azért zárjuk azzal, hogy hol tart Bondár Anna mérkőzése. A harmadik játszmában 3-0-ra vezet Anna, de a kínai vetélytársa adogat a negyedik játékban. A jövő héten majd arra is beszámolunk, hogy mind Bondár Anna, mind a többi teniszezőnk az hogyan teljesített Rómában. Ennyi fért a mai adásba, további jó rádiózást kívánunk. Viszont hallásra.
14: Viszont hallásra.
15: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
16: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
15: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
17: Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó bajnokok ligájában. Véget ért a matematika érettségi. Ma még nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
15: Sporthírek.
17: Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20, a spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét a legrangosabb európai kupasorozatban. A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik. A Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésen a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. A Tatabánya idegenben játssza a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének visszavágóját, az Észak-Macedón Ohrid ellen. A mai bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a finálé első meccsét május 23-án vagy 24-én rendezik Tatabányán, a visszavágót pedig egy héttel később Ohridban. A Tatabánya az első magyar csapat, amely finálét játszhat a harmadik számú európai kupa sorozatban. Gál Fidalma főtáblára jutott a római salakpályás tenisztorna női versenyében. A magyar játékos az osztrák Julia Grabhert győzte le két játszmában 7-6-6-4-re. Gálfi így csatlakozott a szintén főtáblás Bondár Annához és Udvardi Pannához. A férfiaknál pedig Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is érdekelt a nyitókörben.

0: Függvényelemzés is szerepelt a mai matek érettségi feladatai között. A diákoknak emellett gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk, például egy viharjelző magasságát kellett meghatározniuk. Szakértők szerint az írásbeli második részében több feladat is szokatlanul hosszú volt, ami fejtörést okozhatott a vizsgázóknak. Emelkedett a vendégek és vendégészakák száma is márciusban, az egy évvel korábbihoz képest. A turisztikai, kereskedelmi, magánszállás helyeken csaknem 1,2 millió vendég, 2,7 millió vendégészakát töltött el. A statisztikai hivatal adatai szerint a belföldi vendégek körében Gyula és térsége, valamint Győr, Pannonhalma, illetve Budapest volt a legkedveltebb. Megbukott az Európa barát koalíciós kormány Romániában. A bizalmi szavazást a koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfőn múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Több ház és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt hajnali földrengésben. A 4,2-es erősségű rengés epicentruma a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól mintegy 20 kilométerre volt. A földmozgás komoly riadalmat keltett. Az emberek az utcára rohantak, de senki sem sérült meg.
1: Közlekedés.
0: Kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a félútpályát lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, a torlódás 5 kilométeres. Dolgoznak az M0-ás keleti szektorában az M5-ös felé vezető oldalon Vecsés térségében, a belső sávban. A 38-as kilométernél a munkavégzés mögött több kilométeres a torlódás. Az 51-es főúton Dunaharaszti térségében aszfaltoznak. A 19-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. Minden kedden 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Szabadidő magazin, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Mai vendégem egy olyan sportoló, aki újra bebizonyította, hogy az emberi teljesítő képesség határai jóval messzebb vannak, mint hinnénk. Legutóbb pályacsúccsal nyerte meg az Ultra Balatont, Magyarország egyik legismertebb és legkeményebb ultrafutó versenyét. A Szabadidő magazin mai vendége Bódis Tamás, szia, köszöntelek!
4: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
3: Valakinek a Balaton egy nyári emlék, neked most egy pályacsúcs. Milyen érzéseid vannak most pár nappal a verseny után?
4: Gyakorlatilag az elsőnek is megnyugodtam, mert egy periódus véget ért. Nagyon sokat készültem erre a versenyre, és egy ilyen kis megnyugvás van bennem, és egy ilyen elégedett érzés, hogy sikerült elérni azt a célt, amit kitűztem magam elé. Talán még egy kicsit jobbat is.
3: Pályacsúcsot futni egy különösen nagy dolog. Mikor érezted először verseny közben, hogy ez meg lehet? Mert jól mondjuk el, hogy ez 209 kilométer, te pedig 15 óra 44 perc és 45 másodperc alatt teljesítetted ezt a távot. Ráadásul több mint két órával, ha jól tudom, hamarabb értél célba, mint a második helyezett szlovák Mihály Szula.
4: Közel két órával.
3: És ez olyan 4.30-as kilométereket jelentett körülbelül?
4: 4.31-es kilométerekkel kellett haladni folyamatosan. Azért ez nem annyira egyszerű, hogy mikor éreztem. Én már pályafutásom alatt azért én is buktam el, és tudom, hogy az utolsó pillanatig menni kell, soha nem lehet a zsebbe tenni. Bármikor a végén eleshetek, meghúzódhatok, vagy bármi, akár egy autó előtt, ugye, mivel úgy uton úton közlekedünk, mi sem bizonyíthatná jobban, hogy egyszer el is estem 70 km.

0: és majdnem a nyakamon átment a biciklis, de 200 kilométertől talán már nagyon éreztem, hogy ez úgy zsebben van. Ezt előre annyira nem tudja az ember. Van egy cél, egy álom, hogy milyen időt én, az én fejemben egy 15 órával kezdődő idő volt, és ennek megfelelően elindul a sportoló, elindultam én is ennek megfelelően, és próbáltam egy egyenletes tempót tartani, és amikor elértem már a 200 kilométerhez, nem volt semmi olyan nagyobb megtorpanásom, akkor úgy már nagyon éreztem, hogy meg lesz, de addig nem akartam elbízni magam.
1: De ezt abszolút célnak tűzted ki, hogy most pályacsúccsal szeretnéd teljesíteni, mert azért az Ultra Balatont már megnyerted többször. Vagy most milyen céllal mentél neki az idei versenynek?
0: Igen, már háromszor sikerült megnyernem, abszolút pályacsúccsal egyébként, de 15 óra 59 perc 50 másodpercre lőttem be, vagy a 4.35-ös ezreket, azonban közben egy kicsit fordult, jobban ment, én sem gondoltam, úgyhogy mondom, akkor miért ne toljuk meg egy kicsit jobban a végén, hogy egy kicsit nehezebben megdönthető legyen ez a pályarekord. Valahogy egyébként aki ismer, azt tudja, hogy valamilyen kihívást keresek mindig egy versenybe, és most nem akarok így nagy képűsködni vele, de hogy azért figyelgettünk hátrafelé, és láttam, hogy gyakorlatilag a versenyhelyzet nem alakult ki. Így muszáj volt önmagammal szemben versenyezni. Ezért is sikerült most ez így.
1: Ez érdekes, amit mondasz, melyik nehezebb önmagaddal versenyezni, vagy hogyha azért van egy olyan versenyző mögötted, aki azért tud húzni vagy tolni előre?
0: Amikor önmagammal kell versenyezni, akkor az nyugodtabb, szerintem sokkal könnyebb, mivel hogy ott én döntöm el, hogy akarok magammal, vagy nem akarok, és ha úgy döntök, hogy megállok és elengedem azt az időt, akkor elengedem. Azonban, ha jön mögöttem valaki, mint márciusban volt egy ugyanegy ilyen balatonfutó versenyem, csak 4 nap alatt kellett futni, ott volt egy külföldi versenyző, ott nagyon-nagyon meghajtott, tehát azért ott más jellegű volt, és így kijelenthetem, hogy nehezebb az, amikor jön valaki, vagy csatázik el, ugyanakkor izgalmasabb az egész, izgalmasabbá teszi a versenyt, és ez sem feltétlen rossz egyébként, mert ezért csináljuk ezt az egészet.
1: Na de hát azt is mondjuk el egyébként, hogy ugye te itt 6 napon belül teljesítettél 2 nagy versenyt, mert ugye a Kassa-Miskolc ultramaratont is megnyerted, az 118 kilométer volt, azt 8 óra 45 perc 57 másodperc alatt futottad le, hogy lehet tényleg egy héten belül 2 ilyen nagy versenyt teljesíteni.
0: Erre mindig azt mondom, hogy edzés. Rengeteget edzek rá. Van, amikor 5-6 órákat futok naponta, tehát ez 2 vagy 3 edzésből tevődik össze, jelen állásban még csak 2-szer megyek ki edzeni. Ezen kívül még azért vannak erősítő edzések, meg hát elsőre nekem sem így volt, azért van egy kőkemény 10 év mögöttem. Ez alatt, ez mondhatom, hogy egy ilyen folyamatos ebbe a futásban eltöltött időt jelentés. Nem nagyon voltak olyan nagy kihagyások benne. Az elmúlt 2 évben talán még 1-2 fokkal magasabbra tudtam emelni, voltak benne kenyai edzőtáborok, tudtam még többet erről az egész futásról tanulni. Ugyanakkor azon dolgoztam ebbe az elmúlt 2 évben, hogy egy olyan frissítést próbáljak kitalálni, ami nagyon egyszerű, ami nagyon jól tudja támogatni a testet. Ez nem olyan, hogy most külön alapanyagokat találok ki, csak hogy megfelelő mértékben mikor, mit és mennyit, ezeket egyszerűsítem az egészet, úgyhogy ennek az egésznek az elegye volt ez a futás most. Meg hát van egy fájdalomtűrő képesség, amit el kell bírni. Ebben a sportban nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk, és bírjuk a fájdalmat, mert ezek hosszú órákon keresztül ott lesznek, és muszáj menni ennek ellenére is.
1: Mi volt a legnehezebb szakasz számodra, fizikálisan, mentálisan?
0: Tudom, furán hangzik, de annyira nehéz rész nem volt benne. Olyan sima futás lett az egész, de talán a meleggel kellett leginkább megbirkózni. Körülbelül 20 kiló jég ment el a hűtésemre, ezt ugye a kísérőn folyamatosan keverte, volt egy kocsis háttér is, ott bekeverték kulacsokba, és amikor ilyen nagyon meleg volt, akkor folyamatosan próbáltam magam hűteni a fejemet, a nyakamat, sáv volt rajtam. Így nem nagyon tudnék így a szakaszra így lebontani, hogy most megdőltem, vagy bármi, inkább a meleggel küzdöttem a 11 és délután 5 órás időközben.
1: Említetted a frissítőket is, na ezt hogy néz ki? Ez engem nagyon érdekel, mert látjuk versenyeken, hogy kísérik a futókat mondjuk biciklivel vagy autóval, ugye te is mondtad, téged is kísértek. Mennyi időközönként kell mondjuk magadhoz venni frissítőt? Nyilván gondolom te nem is nagyon állsz meg, minél jobb időt szeretnél, pláne hogyha minél jobb időt szeretnél futni, hogy néz ez ki?
0: Igen, első körben is én nem állok meg. Nagyon sokan, akkor odaérek egy frissítőpontra, akkor mondják, gyere, frissíts valamit, és akkor mutogatjuk, hogy itt a biciklis, itt nekem minden meg van teremtve, innen elveszük, nem nagyon szoktunk a pontokon ezért megállni, még csippantani is próbálok úgy menet közben, megfogom a kis kezét a ott lévő rendezőnek, és akkor ugye oda tartom a csuklómhoz. A frissítés az pedig úgy néz ki, hogy van mellettem, ugye most arról beszélünk, hogy ez egy A-ból B-ből futó verseny, meg van engedve, hogy egy biciklis ott van mellettünk, és folyamatosan előttünk vagy mögöttünk haladjon, azonban annyira mellénk jöhet a biciklis, hogyha valamit szeretnék tőle kérni, akkor vagy ideadja, vagy pedig én elveszem magamnak. A biciklire kettő kosár fel volt erősítve előre és hátulra, a hátsó kosárba volt egy ilyen kis puha falú hűtő láda, ebbe bepakoltuk a különféle italokat, és én amikor szerettem volna onnan valamit, akkor intettem a kezemmel, hogy gyere elém, és akkor kivettem onnan valamit, és visszaraktam. De volt, amikor éppen beraktuk az első kosárba, intettem a kezembe, voltak erre kézjelek, mert azért eljön az a pillanat, amikor az ember nem szívesen beszélget, magyaráz, és akkor egy kézjellel csak intettem, ő folyamatosan figyel, ideadta a kezembe a jeges vizet, és öntöttem. Ezek volt, amikor 5 percenként, volt, amikor 10 percenként. Attól függ, hogy árnyékos részen tudtam futni, nem tudtam. Amikor már így nagyon sütött a nap, és fölöttünk volt, akkor nagyon sűrűn ment ez a dolog. Az étkezés pedig főként energiagélekkel történik. Ezek ilyen különféle nagyságú, most 100-as vagy 160-as gélekről beszélünk, izotóniás italokról, sótablettákról, ugyanakkor itt most én ezt máshogy oldottam meg, nem szeretnék úgy nagyon sokat még erről beszélni, de van egy saját frissítési termékünk. Ennek az egyik fő tesztelése volt ez az Ultra Balaton, ami nagyban megsegítette ezt az egészet, hogy ne kelljen annyira szétszórni, hogy 5-10 percenként különféle tablettákat vagy ásványi anyagot próbáljunk a testnek adni. Úgyhogy körülbelül így, ha elfogyott valami a biciklisnél, akkor volt egy autós kísérőnk is, akkor a biciklis oda ment az autóshoz, vagy előre már telefonált, hogy mit készítsen elő, és akkor mindig feltöltöttük a biciklin lévő kosarakat. És akkor így szépen haladtunk, mint a gyorsvonat.
1: Mondtad ugye az étkezést, ilyenkor szilárd táplálékot nem is nagyon tudtok magatokhoz venni, ugye? Tehát csak ezekkel a gélekkel tudjátok pótolni az energiaveszteséget.
0: Én nem nagyon tudok szilárdat tenni. Azért azt kell elképzelni, hogy mondjuk ez egy 200 kilométer, durván 200 ezer becsapódás, 200 ezerszer megmozdul a gyomor, és ugye ez egy gyomor, ami ilyen sokat mozog és lötyög, ott azért a felszívódás, a gyomor, a bél működés az már nem olyan egyszerű, tehát pont ez, amit mindig is mondok, és hogyha valaki megkérdezi, hogy a gyomorra nagyon vigyázni kell menet közben, mert ha az leáll, és nem jól működik, akkor nem jó az energiafelszívódás, és akkor lassulni fog a test, problémák fognak keletkezni, hogy inkább ilyen gélálakú és folyékony állagú szénhidrátot szoktunk bevinni. Legalábbis én.
1: Igen, és sok futónál látjuk, hogy mondjuk rosszul is lesznek verseny közben, igen, vagy, igen. Vagy mondjuk utána is. És mondjuk verseny előtt mit teszel, vagy milyen táplálékot viszel be? Ugye, ha jól tudom, pénteken reggel indultatok 7-kor Balatonfüredről, ilyenkor verseny előtt mit tudsz fogyasztani?
0: Hát ugye próbálok mindig egy nappal leérkezni a verseny helyszínére. Ilyenkor inkább ilyen tésztafélét szoktam enni, azokat sem úgy, hogy egyszerre sokat, hanem mondjuk 2-3 adagokba elosztva, pont ezért, hogy a gyomromra vigyázzak, és próbálom nem nagyon későre kitolni az étkezést, az utolsó vacsorát, mert akkor nem lesz olyan jó pihentető az alvásom, ugye ez a másik legfontosabb, hogy a verseny megelőzően tudjak nagyon jót pihenni, úgyhogy inkább ilyen tésztafélét szoktam verseny előtt fogyasztani.
1: Te a betonon való futással hogy állsz? Mert itt is azért nyilván elég hosszú szakaszt kellett betonon megtenni. Nagyon sok sportorvos óvaint egyébként a betonon való futástól. Nem tudom, te hogy állsz ezzel? Volt-e bármilyen tért problémád esetleg, vagy fizikális problémád, vagy van mondjuk akár olyan futócipőd, vagy eszközeid, amivel azért ezt tudod picit tompítani?
0: Gyakorlatilag nincs speciális a futócipőm, mint az összes többi futónál, akit látunk, akár Margit-szigeten vagy bárhol. Én is ugyanazokat a cipőket használom. Van egy márka persze, amihez ragaszkodok, vagy bevált, de nekem itt is inkább az a legfontosabb, hogy amikor beledugom a lábam, akkor az kényelmes legyen. Ne törje sehol a lábamat. Az, hogy betonon való futás, én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a technikán, hogy teszem le a lábam, hogy rugaszkodok el, mennyire dőlök bele a futásba, mennyire csapom oda az aszfalthoz. És ha valaki ezt jól tudja csinálni és foglalkozik vele, akkor ennek a sérülésnek a feszélyét csökkenti. Nekem soha nem volt problémám a térdemmel. Volt már a lábommal probléma többször, eleinte, amikor elkezdtem az egészet, vagy éppen nagyobb távokra váltottam, de akkor soha nem a térdem vagy az adott helyen volt a probléma, hanem inkább a derekamból sugárzott a combomba, vagy, vagy valami ilyesmi, de ezt is lehet kezelni erősítésekkel, úgyhogy ja, és akkor vizsgálták ugye a térdemet, ott pedig megállapították, hogy tök jó ott minden, tehát hogy nincs nagy kopás, sőt semmilyen kopás nem látható, nem is mondanák meg ebből a vizsgálatokból, hogy én futok, vagy hogy ilyen mennyiségben, vagy mértékben, és azért 7-8 ezer kilométert évente lefutok.
1: Azt, hogy milyen technikával futsz, azt mennyire figyelted korábban, vagy ezt beállítottátok, mert ugye vannak olyan helyszínek, ahol csinálnak ilyen futóelemzéseket, akár mondjuk tényleg a boka tért mennyire van terhelve, vagy hogy csapod oda mondjuk tényleg a lábadat az adott talajhoz. És sok ember azt hiszi, hogy a futás az olyan egyszerű, hogy elindulsz. Csak hogyha valaki tényleg azért nem jó technikával fut, vagy nem a megfelelő módon, akkor azért tud sérüléseket okozni. Te erre mennyire figyeltél? Mert hogyha ilyen hosszú távokat futsz, azt gondolom, hogy azért fontos a jó futótechnika.
0: Igen, amikor én belecsaptam ugye 2018-ben ebbe az egészbe, hogy elhatároztam, hogy akkor most egy magas szinten fogom ezt az egészet űzni, akkor az elején nagyon figyeltem erre, de valamilyen szinten szerencsém is volt, mert a gyerekkorból szerintem én áthoztam. Ha megfigyeljük a kisgyerekeket, akik így még a játszótéren futnak, akkor nekik van egy ilyen tökéletes mozgásuk. Őnekik nincs ez, hogy sarkasan, meg nem jól engednek, ők egyből jól csinálják. És ha ők elkezdenek menni atlétizálni, és átvizik felnőtt korba, akkor általában őnáluk ezzel nem kell olyan mértékben foglalkozni. És valahogy én is áthoztam a gyerekkorból ezt az egészet, hogy középiskolába is futottam, de igazából mindig szerettem futni, és valahogy nem volt az, hogy most én évtizedig megállok, és akkor nem futok. Szerintem azoknál a felnőtt embereknél van probléma, akik mondjuk leálltak középiskolába, és akkor kimaradt egy 10-15 év vagy 20 év, és akkor azt mondom, hogy most elkezdek futni. Ott teljesen ez kiesett. Kiesett ez a könnyed mozgás, ez a gyerekkorból beidegződött tökéletes talajfogás. Ezt lehet tanulni, vannak ezekre gyakorlatok, csak kitartó munkával lehet elsajátítani, egy automatizált folyamatot kell elérni, hogy te ezt automatikusan tud csinálni, és minél hosszabbakat futsz, annál inkább szükség van arra, hogy ezeket jól csináld, mert energiatakarékosan kell futni, és minél inkább energiatakarékosan tudsz futni, annál alacsonyabb lesz a pulzusod, annál könnyedébb, annál kevesebb sérülés fogsz majd elszenvedni. Úgyhogy valahogy én így tudnám magam lehinni ezzel kapcsolatban, hogy hoztam is, de gyakoroltam is.
1: Mit jelent az pontosan, hogy energiatakarékosan futni? Ez egy nagyon érdekes kifejezés.
0: Hát igazából képzeljük el, hogy szoktam elmesélni, hogy képzeljük el, hogy van egy óriás nagy gömb, meg egy óriás dobókocka. És ott állsz mögötte, elkezded a gömböt görgetni, vagy elkezded a dobókockát görgetni. És lehet, hogy mind a kettőt egy sebességgel el tudod görgetni, mert nagyon erős vagy, ugyanakkor, amikor a dobókockát görgeted, akkor ugye több energiára van szükséged, és hamarabb el fogsz fogyni. Míg a gömbnél sokkal tovább fogod tudni görgetni, és kevésbé fog téged megterhelni. Ugyanez a tested, meg a technika. Hogyha jó a technikád, akkor valószínű, hogy kevesebb energiával tovább tudod a testedet szállítani.
1: Azt szokták mondani, hogy az ilyen hosszabb távok, azok abszolút fejben dőlnek el. Nem tudom, te hogy látod ezt? Mennyire dől el tényleg ez fejben, vagy mondjuk mennyire kell hozzá a fizikális oldal?
0: Mind a kettő nagyon kell, szerintem a fizikális, meg a fejben is. Én abszolút az ember vagyok, amikor így meditatív állapotba kerülök, akkor nem szeretem, amikor odajönnek így kamerázni, kérdezősködni, vagy bármi, mert én valahol kilépek olyankor a testemből, ott hagyom is, és próbálok valamit megélni, vagy valahogy elfoglalni magam, vagy látni, hogy fogok célba érkezni. Ha még nagyon messze van a cél, akkor egy másik versenyre, hogy ott is nehéz volt, akkor is megcsináltam, vagy bármilyen, ami segít abban a nehéz pillanatban, mert azért egy ilyen hosszú távnál, és nem csak az Ultra Balatonnál, ott van, hogy 5-6-7 órán keresztül is nehéz, és süt a nap, és fáj valami. Ugyanakkor nem elég mentálisan jó lenni, mert ha valaki nem készül fel, és nincsenek rendben az izomzatok, akkor a test az nem fogja elbírni ezt a mérhetetlen becsapódást. Ugye most arról beszélünk, hogy a testet folyamatosan oda csapjuk a talajhoz, és ott valaminek ezt az egészet el kell nyelnie, bírnia kell, tartani kell a csípőt, méhátizmok, hasizmok, comb, vádli, lazának kell lenni, és ha a test nincs megfelelően karbantartva és felkészítve, akkor valamikor el fog fogyni és meg fog állni, mert nem lehet a végzetekig egy gyenge testet vinni.
1: Ha jelentkezik a fájdalom, te azon hogy lendülsz át mentálisan?
0: Hát, mint ahogy az előbb is mondtam, valamilyen mentális dologgal szoktam átmenni rajta, de nagyon sokan azt mondják kívülről, hogy Tomi, te nagyon sok fájdalmat elbírsz. Szerintem így a mindennapi életben is azért vannak olyan dolgok, vagy olyan munkafolyamatok, amit meg kell oldani, vagy addig nem fekszek le, és szerintem én ezt már így kialakítottam a mindennapi életemben is, hogy bírni kell a fájdalmat, és valahogy ezt a sportba át tudtam vinni. de tényleg, ha itt ezt a részét meg kéne magyarázni, akkor fejben dől át, és fejben kell erősnek lenni, hogy átvészeljük.
1: És mondjuk 15 órán keresztül, nem tudom, tehát szoktál zenét hallgatni verseny közben, vagy podcastot, vagy bármit, sokan ugye ezzel ütik el az időt. Mentálisan hogy kezeled ezt a 15 órát?
0: Egyébként szoktam zenét hallgatni, edzés közben nagyon ritkán fülhallgatóval szoktam, de nagyon hamar elkezd idegesíteni, meg nyomni a fülemet. Tehát inkább, amikor rövidebb egy edzés, vagy nagyon gyors edzés van, és nem tart sokáig, akkor hallgatok zenét. De most a frissítőmmel azt találtuk ki, aki szokott kísérni azért alkalmanként edzésre is, hogy egy ilyen kis hangszórót beteszünk a kosárba, és akkor megy a zene, az tök jó. De azért ott is van egy időszak, most is a Ultrabalatonon ment az edzés egy pár órát, de mondtuk mind a ketten, hogy kapcsoljuk ki, mert már most zavar. Tehát azért eljön az a pillanat, és az elején ment a zene, az első egyharmadba talán, onnantól kezdve semmi nem volt, és annyira jó volt csendben menni az utunkon, úgyhogy ez a zenehallgatás néha jó, néha nem jó, most az elején jól esett, de utána már az is zavaró volt. Szeretem hallani, hogy veszem a levegőt, hogy körülöttem mondjuk valaki oda kiabál, vagy szurkol, és ezeket mind kizárja az ember.
1: Ezt a versenyt hogy építetted fel? Meg volt előre a terv, vagy menet közben azért kellett improvizálni és változtatni apró dolgokon?
0: Tudom, hogy furán hangzik, de valahogy ez úgy cson nélkül lejött, hogy megbeszéltük, hogy milyen tempót szeretnék, és ha megnézzük ugye a platformon, ahol ezt az egészet lehetett követni, akkor nem az, hogy elindultunk mondjuk 4.35 körül, meg 4.30-es tempóba, és akkor voltak ilyen nagy meghalások, hanem hogy így ilyen negatív splitbe sikerült az egész, hogy a második 100 kilométer az még gyorsabb lett, mint az első. Ilyet még én sem csináltam soha, mióta az eszemet tudom, de azon belül is az utolsó 10, az még ilyen 4-10, 4-12-es iramok, aki fut azért, kérdeztem az elején is, az tudja, hogy az önmagában is úgymond elég jónak számít, de hogy még ott is maradt az egészbe. Az egésznek a felépítése nem voltak olyan különféle nagy, hogy mondjam, ilyen tervek. Én mindig egy 24 órás futáshoz szoktam így igazítani az egészet. Én az Ultra Balatont annak ellenére, hogy vannak benne szintek, nem tartom egy nagyon szintes versenynek. Én inkább egy 24 órás versenyhez szoktam viszonyítani, és akkor valahogy abból indulok ki, hogyha most 210 km vagy 209 sikerült így, akkor mit tudhatok 24 óra alatt? És a 24 órához próbáltam belőni, és a 24 órás időnek az én fejemben meglévő célt, azt akartam az Ultra Balatonon lefutni abból egy 200-at. Úgyhogy valami ilyesmi volt.
1: Itt ugye már sötétben is futottatok, de mikor szeretsz jobban futni, nappal vagy sötétben?
0: Hát nappal, sötétben azért.
1: Mik a kihívások a sötétben?
0: Hát az, hogy jelesek. Ugye volt nekem tavasszal egy versenyem, az is egy Balaton kerülő verseny volt, csak 4 nap alatt kellett körbefutni, azt megelőzően 3-szor estem el, ugyanazért, mert sötétbe kellett futni, és ugye a kátyúk, vagy gyökér, kinövések, bármi, nem tudok annyira lazán futni, mert ugye mindig attól rettegek, hogy valamiből belelépek, és többször volt, hogy kiment a bokám. Ott feküdtem az úton sötétbe, felkeltem, hazabicegtem, másnapra jó, egy picit fáj, de azért tudtam edzeni. Ugyanakkor annyira kilazult a bokám, hogy ezen a versenyen is elestem, és összetörtem magam, és pont lefelé futottam. Tehát ezért ez az egyik félelmem, amiért nem szeretek sötétbe futni, meg nem is futok, hogyha annyira nem szükséges.
1: Neked volt bármilyen nagyon-nagyon extrém sérülésed? Ahogy említed, azért vannak esések, ami nyilván ilyen hosszú távokon érthető, de egy nagyon extrém sérülésed volt?
0: Utásból fakadó, hogy elesek, vagy ilyen fizikális, olyan nem volt, de olyan volt, hogy én régen katon voltam, ejtőernyőztem, és akkor úgy jött a gerincemnek elég nagy terhelés volt ezek az ugrások. 74 négyzetméteres ernyővel ugrottunk ki, 300 méterről, és ugye el lehet képzelni, hogy mekkorát ránt az emberen. És ott valamilyen szinten a gerincem, a csigolyámnál, ott történtek sérülések a 4 és 5-ös csigolyánál. És ezért is szükséges nekem az, hogy nagyon sokat erősítsek, mert ez a rengeteg becsapódás következtében ott azért ilyen kis kibolyhosulás következett be, és megnyomta az egyik idegszálat, ebből pedig lebénult az egyik lábam, ez körülbelül 3 éve volt, és akkor egy olyan, hát egy másfél-két hónapot nem tudtam jó formán menni, sem még a boltban sem, de utána egy gyógytornának köszönhetően teljesen felépültem, és azóta mondhatni, hogy tünetmentes ez az egész. Tehát ha lehet mondani, akkor ez az én egyik gyenge pontom, de úgy futásban nem nagyon. Még volt egy Morton neuróma, az egy ilyen jó indulatú daganat, két lábúj között azt kellett kiműteni, de abból is elég hamar ki tudtam jönni.
1: Neked honnan jött a szerelem a futás iránt, hogy mondtad, katona is voltál? Nem tudom, honnan indult ez a, pláne az ilyen ultrafutás, a hosszabb távok?
0: Én gyerekkoromban is szerettem futni. Általános iskolás koromban ilyen kis köpszös gyerek voltam, de annak ellenére tök jó ment a futás, és azért nyertem versenyeket középiskolában is, és valahogy így elsodródtam mindenfelé az életbe, de azért ez a hobbi futás, ez megmaradt, és én mindig szerettem volna visszatérni, de úgy, hogy azt már tényleg valóban úgymond magas szinten tudjam csinálni, és ez mindig is ott volt valahol a fejemben. És amikor már volt lehetőségem, kicsit több időm volt, akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor elkezdem, de úgy kezdem el, hogy ezt valami nagyon-nagyon magas szintig fogom elvinni. És innentől kezdve nem volt megállás. Ahogy jöttek a sikerek, nagyobb siker, egyre magasabbra néztem, és ez így vitt magával ragadott, azóta pedig ilyen töretlenül egy percig nem gondolok arra, hogy én ebből kiszállnék, vagy más csinálnék.
1: Neked van edződ, vagy minden saját magadnak állítasz a tervet, akár mondjuk étkezést, minden, ami ezzel jár?
0: Igen, minden saját magamnak állítok össze. Régebben volt, még kezdetekkor, de azóta már hát egy 6-7 éve egyedül csinálok mindent.
1: A versenyen való étkezésről már beszéltünk, meg a kiegészítőkről, táplálékkiegészítőkről, frissítőkről, de alapvetően egyébként az étkezésre mennyire figyelsz, mert gondolom azért, hogy vissza kell táplálnod a testedet egy-egy ilyen hosszú táv után is.
0: Egyébként annyira nem táplálom vissza, mert most örülök, hogy egy kicsit leugrott egy pár kiló, nem mintha olyan sok lett volna.
1: Mennyi kilót veszítesz ilyenkor?
0: Hát most egy 4 kiló ment le. De nem is kilóban nézem, hanem amikor látok bizonyos testi jeleket, hogy gyerek hol látszódnak, itt a mellkasomnál, vagy a combomnál, akkor tudom, hogy jó az izomzat, és megmérem, hogy mennyi a különféle értékek, a testzsír, akkor tudom, hogy itt jó, és ilyenkor tudok egy gyorsabbat futni. Hétköznapokban már próbálok nagyon odafigyelni az étkezésre. Az az egésznek a titka, én úgy vélem, és most valamilyen szinten be is igazolódott, ugye főleg a két versenyt egymás után, ugye a regeneráció, tehát milyen gyorsan tudsz felépülni egy ilyen nagy terhelésből. Ugye tudjuk, hogy építő, regeneráló élelmiszerek az egyik kulcsfontosságú szerepe az egésznek, illetve elhagyni azokat az élelmiszereket, amik hátráltatják ezt az egészet. Tehát próbálok ennek megfelelően is csak úgy vásárolni, és csak azt betenni a hűtőbe. De például elmegyek vendégségbe bárhová, akkor nem fogok senkit megsérteni, meg megeszem, meg szeretem, de hogyha magamnak kell ezt előállítani, vagy megvenni, akkor tényleg ezt az építőse generáló élelmiszereket szoktam, és nem a feldolgozott élelmiszereket enni.
1: És hetente mennyit edzel? Meg úgy említetted a regenerációt, mennyi időt szánsz mondjuk pihenésre, alvásra, mert az is fontos a testnek is.
0: Igen, hát a napi 2 edzés az utóbbi időben megvolt, de van, amikor rámegyek a napi 3 edzésre, és itt mondjuk egy valamilyen erősítő edzés, vagy még biciklizést beiktatok. Ez 5-6 órát azért elvesz a mindennapjaimból, a pihenés pedig, ahogy éppen sikerül, de azért próbálom az 8-10 órát pihenni. De van egy kutyám, aki gyakorlatilag minden reggel 5:30-kor költ, hogy adjak neki enni, úgyhogy nagyon az a 5:30-tól már csak úgy van, immellámmal tudok visszafeküdni, pihenni, úgyhogy valahogy nekem ott véget ér, és úgy kell időzítenem, hogy addig én le tudjak feküdni időbe.
1: Van olyan verseny, ami még bakancslista, vagy mondjuk akár időeredmény? Milyen célokat tűztél ki még erre az idei évre?
0: Olyan, van bizony, nagyon is van. Én még mindig azt gondolom, hogy az utamnak az elején vagyok. Tehát ezt 2 éve is elmondtam, akkor sem nagyon hitték. Most idei évben lesz egy Badwater nevezetű verseny, ez ugye Kaliforniában van. Ezt világ egyik legerősebb versenyének hívják, Kaliforniában halálvölgybe kell futni, 217 kilométer, tengerszint alatt 85 méterrel indul, és 2500 méterre kell felfutni. Azt mondják, hogy több cipő is el tud kopni, ugye itt megvan, a világon csak 100 embert választanak ki az egészre, be kell adni egy kérvényt eredményektől, ugye 100 induló van az egészen, itt külön meg van határozva, hogy milyen csapat, milyen emberek, milyen busz, mennyi jeget kell vinni magaddal, egy ember folyamatosan azon dolgozik, hogy téged hűtsön, mert akár a 70-80 fokot is el tudja érni a hőmérséklet, és ugye ez a Kaliforniában, a halálvölgyben, vagy ott fog lenni az egész verseny. Ez egy hatalmas nagy bakancslistám volt, most már le tudtam adni a nevezést, el is fogadták, illetve megint el fogok menni a spártatlonra, ugye Athéntól Spártáig futni 246 kilométer, ezt már egyszer megnyertem. Még ott vannak ezek a körözős versenyek, ami 100 kilométer, 12 óra, 24 óra, ott szeretnék azért magyar csúcsokat még javítani rajtuk.
1: Aki most kezdené a futást, vagy tényleg mondjuk hasonló célokat szeretne kitűzni, mit tanácsolnál azoknak?
0: Hát, amit a legtöbb ember vagy edző, hogy a fokozatosság. Én is nagyon sokat találkozok azzal, hogy épp, hogy elkezdünk futni, és akkor már a távolságokat nézzük, az, hogy legyenek meg azok a lépcsőfokok, és minden lépcsőfokon töltsünk el megfelelő időt, és nem az számít, hogy mennyi időt futunk, vagy milyen távolságot, hanem hogy szeressük azt a picit is, ami ott van, mert nem kell mindenkinek hosszút, meg gyorsat futni, hanem maga a sport szeretete, és talán ez a legfontosabb.
1: Akkor jönnek a teljesítmények, azt gondolom, amikor az ember szeretetből csinálja azt, amit csinál. Bódis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk volt ma.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
1: Ez volt már a Szabadidő magazin, most búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
2: Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
4: 2 perce járunk délután, 3 után. Kellemes rádiózást mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Kezdjük a Hazafutást, a mai műsor szerkesztője Szalai Kristóf. Labdarúgás minden mennyiségben, ezt tudom ígérni, a foci szerelmesei biztos, hogy kifejezetten fogják élvezni az előttünk álló szűk 3 órát, főleg ebből az első óráját, hiszen élő vendég érkezik, illetve élő stúdió vendég érkezik hozzánk. Barát Botond, a Vasas labdarúgója már itt van, és természetesen a Vasasról, MB2-ről, labdarúgó NB1-ről, bajnokok ligájáról, annyi mindenről beszélünk, hogy csak győzzük bele szuszakolni 1 órába, majd 16 órától szokásainak megfelelően Nemzeti Sportkör, itt a Nemzeti Sportrádióban, és hát, hogy a labdarúgás minden mennyiségben miért is említettem, 17 órától pedig majd szokásos keddi állandó rovataink jönnek majd, hiszen bemutatjuk a labdarúgó világbajnokság egyik csoportját, illetve felidézünk egyet majd a BEK, illetve hát most már ott tartunk a visszaidézésben, hogy a Bajnokok Ligája döntők közül a május 30-ai budapesti finálé kapcsán ugye sorozatot indítottunk, és ennek kapcsán minden alkalommal, minden nap felidézünk egy-egy finálét. Ahogy említettem, tehát a stúdióban Barát Botond, a Vasas labdarúgója. Boti, köszi, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk. Tényleg kezdjük akkor a házi nyúlra, nem lövünk elvet felrúgva, mégiscsak a házi nyúllal. Vasas Budafok 3-2, gratulálok ehhez a győzelemhez. Milyen volt ez a hétfői mérkőzés?
5: Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Nagyon jól indult a mérkőzés. Hát nem mondanám, hogy hamar megszereztük a vezetést.
4: Hát 30. perc, ez annyira nem is késő.
5: De igen, jól kezdtük úgymond a mérkőzést. A végére egy kicsit szorosabbá tettük az eredményt, mert sikerült felhozni a Budafokot egy kicsit, és akkor így szorosabb lett a vége, de nyugodtan játszottuk a játékunkat, ahogy eddig is csináltuk, és a következő mérkőzésre fókuszálunk, ami egy igazi rangadó lesz az MB2-ben.
4: Igen, ne szaladjunk, azért picit beszéljünk még erről a Budafok elleni meccsről, mert ugye ez mind a két csapat számára megvolt a saját kis motiváció. Ugye nektek, a Vasasnak megvan hosszú idő után a feljutás. Beszéljünk majd erről is egy picit külön, hogy ezt hogy éltétek meg, hogyan alakult. Ugye a Budafok viszont az életéért megy. Tehát, hogy néz ki ilyenkor, amennyit elmesélhetsz az öltözői hangulatból, a jó lakottság, az elégedettség felül üti a fejét, és a csapatkapitány, az edző szól, hogy már pedig nem, vagy egymás összeborultok, és azt mondjátok, hogy na nehogy már egy kieső jelölt az Ilovszkiban nyerni tudjon. Tehát tényleg kíváncsi vagyok a lélektanára, hogy egy már biztosan feljutó csapat esetében, bár Nagy Miklós sportigazgató pont itt nálunk a közmédiában, az M4 Sporton mondta, hogy a bajnoki címet tűztétek ki magatok elé, tehát hogy nincs megállás. Viszont én akkor is azt gondolom, bármennyire is profi sportolók vagytok, hogy azért a kis ördög, ha máskor nem, ilyenkor biztos, hogy ott tud kapirgálni az öltöző ajtó környékén, hiszen effektív tétje már nem volt a meccsnek.
5: Igen, ahogy a Miklós is mondta, hogy ugye ahogy megvolt a feljutás, abból egyből utána váltottunk arra, hogy meglegyen a bajnoki cím is, tehát nem volt az, hogy az a fejben megjelent volna az, hogy mindenkinek, hogy esetleg nem tesszük oda magunkat a hátralévő mérkőzésekre. De...
4: Könnyű ilyenkor, vagy nehezebb ilyenkor felpörögni egy ilyen meccse? Mert ugye nyilván azzal, hogy a Budafok az életért megy, én azt gondolom, hogy a legveszélyesebb ellenfél.
5: Hát veszélyes, mert igen, hogy nekik aztán minden mindegy alapon jönnek előre, csinálják a dolgukat, próbálnak minél több pontot szerezni, De nekünk viszont hazai pályán nem adhattuk meg azt a lehetőséget a Budafoknak, hogy pontot vagy esetleg pontokat vigyenek el tőlünk.
4: De a félidőben ugye 2-0 volt ennek megfelelően, ugye Urblik duplával, aztán Pető betalált a második félidő elején, és onnan tudott visszajönni a Budafok együttese. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 28 lejátszott fordulót, követően 61 pontja van a Vasasnak. Mennyire vagy ezzel elégedett így, ha a tabellára pillantasz?
5: Teljesen elégedett vagyok. Nem indult jól a szezonunk, ugye egy hatalmas vereségbe szálltunk bele, de aztán utána sikerült kiegyenesedni a pár meccsre utána, sikerült kiegyenesedni a csapatnak, és hoztuk a mérkőzéseket. Nagyon jó tavaszt futottunk egyelőre, és bízom benne, hogy a hátralévő két meccsre is ugyanezt a tendenciát fogjuk folytatni, és behúzzuk mind a két mérkőzést.
4: Mert hogy az már eldőlt azzal, hogy a Kecskemét együttese vereséget szenvedett a hétvégén a Kozár Mislány ellenében, ugye 2-1-re nyert a Mislány, ezzel eldőlt, hogy a két budapesti csapat a Vasas mellett a Honvéd jut föl. Barát Boton stúdiónk vendége pedig utalt arra, hogy a hétvégén bizony a labdarúgó Magyar Kupa döntőjének nem mondom, hogy árnyékában, hanem amolyan kísérő program, amiként vasárnap jön majd egy Honvéd-Vasas meccs. Mennyire van ez már a fejekben? Tényleg hogyan álltok ehhez a kispesti kiránduláshoz?
5: Hát egyelőre még a Budafok mérkőzést pihenjük ki. Ugye ma is kaptunk egy szabadnapot, de már holnaptól belecsapunk a munkába, és koncentrálunk a következő mérkőzésre, a Honvéd ellenére. Nagyon jó hangulatra számítunk. Szerintem közel teltházra fogja fogadni a csapatokat. Mind a két szurkolótábor oda fogja tenni magát, és hát a csapatok se lehetnek mögöttük lemaradva, tehát nekünk is oda kell tenni magunkat, hogy nagyon jó futball hangulatot teremtsünk vasárnap.
4: Különleges, hogy milyen mes lesz ez számodra? Kispestre visszatérni?
5: Igen, különleges, mindig különleges a Honvéd ellen játszani, de bízom benne, hogy mi fogunk majd jól kijönni ebből a mérkőzésből.
4: Na, ez tehát a vasárnapi program, viszont ahogy említettem, és akkor maradjunk még magyar vizeken, itt az előttünk álló egy órát kihasználjuk, és tényleg mindenkit, vagy minden fronton próbálunk alaposan a kulisszák mögé pillantani. Jön majd a kupadöntő. Mennyire lepett meg, ha meglepett bármilyen szinten is az, hogy a Zalaegerszeg eljutott a fináléba? Azt, hogy a Fradi ott van, abban talán olyan nagyon nagy meglepetés. Én azt hiszem, hogy nincs, az elmúlt években is ott volt a zöld-fehér csapat, ellenben egy másik zöld-fehér csapat, a Paks ugye megtréfálta a Fradit. Nekem, bevallom őszintén, nyilván látva a Zalaegerszeg fejlődési ívét, nem, de összességében én anélkül, hogy bántanám vagy sérteném őket, nekem picit meglepetés. Önmagában a tény, téged meglepette bármilyen szinten a Zalaegerszeg?
5: Az utolsó pár meccs alapján nem lepett meg. A szezon elején nem indultak úgy ők se, ahogy tervezték, aztán valahogy összeállt.
4: Hát ott a csákvári meccsel karöltve voltatok.
5: Igen, valahogy úgy indultak, mint mi, de aztán a végére összeállt az a projekt, amit ott kialakítottak, ugye az új tulajdonosi kör. Azok a játékosok, akik újonnan jöttek, megszokták a légkört, beleszoktak az ottani életvitelbe, és látszik az, hogy nagyon jó futballt játszanak, ez a tipikus dél-amerikai futball, ez a gyors játék, gyors kontra, gyors átmenetekkel mennek előre, és elég jó számmal fejezik be a támadásaikat, tehát nagyon jó meccseket szoktak játszani.
4: Ugye a sors fura fintora, hogy az Zalaegerszeg pont egy Fradi elleni győzelemmel, egy Grupa Marénás sikerrel indult el valamikor az ősz vége felé, fölfelé, ugye addig emlékeim szerint győzelmesen volt a csapatnak, és ugye nyerni tudott, ellenben mire mehet a Ferencváros ellen a kupa döntőben?
5: Hát biztos, hogy jó meccs lesz, mert a Fradi is nagyon jó futballt játszik.
4: Kint leszel ilyen... szombaton? Kint tudsz lenni?
5: Hát nem valószínű, hogy kimegyek, mert próbálok pihenni majd a következő napra, mert az nekünk fontosabb lesz, de majd a tévéből követem természetesen. Biztos nagyon jó meccs lesz. Szerintem egy ilyen hasonló nyílt futballt fogunk látni, tehát nem az lesz, hogy bunker futball lesz mind a kettő, és akkor majd kivárásra fognak játszani, hanem ez az igazi nyílt foci, belemennek, és akkor hadd szóljon, és akkor lesz, ami lesz alapon, mindkét csapat majd oda teszi magát.
4: Ugye említetted, hogy a Honvéd-Vasas mérkőzésen teltház jó hangulat várható, ellenben hogy mondjam, egymást azért nem nagyon fogja ölelgetni a két szurkoló tábor, meg nem lesznek kebelbarátok a meccs végén, mármint a kispesti meccs végén. Ellenben itt egy különleges esemény lesz, mert hogy a Fradi tábor sok mindenkivel nincs, az egyetlen, akivel jó viszony tábor, az pont a zalaegerszegi. Milyen körítésre, vagy mire számítasz ezáltal? Mert hogy tényleg persze egy kupadöntő önmagában ünnep, de mondjuk, ha láttuk itt a hétvégi derbit, majd mindjárt beszélünk arról is, hogy azért elő tudnak kerülni sérelmek, de hogy ez ilyen szempontból is valami egészen különleges lesz, hogy a lelátón is, meg az egész körítés is egy ilyen nagyon barátságos és nagyon boldog, felszabadult hangulatban telik majd.
5: Igen, valahogy ez a mérkőzés, nem lesz ugye? Benne ez a negatív hangulat, hanem ez igen, ahogy mondtad, ez a klasszik ünnep hangulat lesz, tehát ez a pozitív hangvételű szurkolás lesz, nem lesznek ilyen oda-vissza beszólogatások, hanem inkább segítik majd egyást a két szurkolótábor, és egy óriási hangulatot, egy futball hangulatot fognak teremteni azon a mérkőzésen, tehát szerintem aki kimegy, az biztos, hogy jól fogja magát érezni.
4: Látom az alegerszegieknél már olyan felhívást, hogy lehet venni majd olyan, kimondottan a kupadöntőre ilyen Fradi Zalaegerszeg barátság jelképes, nem tudom milyen pólót, amit kimondottan a kupadöntőre adnak ki, úgyhogy ez már önmagában egy érdekesség lesz. Esélyese? Van esélyese ennek a kupadöntőnek? Úgy akartam kérdezni, hogy a Fradi esélyes ebben a döntőben, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy egyáltalán lehet-e bárkit esélyest, a Fradit esélyesnek hozni ebben a kupadöntőben?
5: Szerintem egy meccsen bármi megtörténhet. Tehát éppen aki jobb formát fog ki, jobb nap, jobb közeggel fog fölkelni, esetleg jobb napot fog ki, akkor az fogja ezt a mérkőzést megnyerni.
4: Mi dönthet azon az egy meccsen egyik, illetve a másik oldal javára? A Fradit nagyon-nagyon sokan elkezdték leírni, hiszen ugye a bajnokságban nem a saját kezében van a zöld-fehérek sorsa, ilyenre sem nagyon emlékszünk, tehát ember emlékezet óta nem nagyon volt ilyen. Az utolsó forduló dönt majd, hogy nem pont Fradi-Zalaegerszeg meccset rendeznek majd, tehát most Fradi-Zalaegerszeg napok jönnek a közeljövőben. Szóval mi dönthet egyik, mi dönthet a másik oldal javára?
5: Hát szerintem a kulcsjátékosok szerepe fog nagyon sokat dobni erre a mérkőzésre, hogy hogyan, mennyi plusz tudnak hozzáadni, tehát a helyzetkihasználásuk, vagy esetleg a különleges megoldásukkal hogyan tudják a saját csapatuk irányába fordítani a mérkőzést. Szerintem ez az, ami nagyon, nagyon fog dominálni ezen a mérkőzésen. És hát az Zalaegerszegnél meg lehet, hogy inkább a csapatjáték az, hogy az, amit kitalálnak meccsterv, esetleg taktika, hogyan fog ülni a Ferencváros ellen.
4: Ki szabad abból indulni bármilyen szinten is, hogy mi történt, ha csak a hétvégi bajnokikat nézem, de ugye az Zalaegerszeg esetében nem csak a Puskás elleni hazai vereség, hanem ugye van még egy nyíregyházi vereség is, tehát a legutóbbi két meccsből egyet sem tudott megnyerni az ETE, szóval bármilyen szinten támpontot jelente a hétvégi bajnoki, úgy is, ugye, hogy mondtad, hogy egy meccsen bármi megtörténhet.
5: Hát szerintem akkor a támpontot nem fog, talán annyi, hogy a Fradi mivel egy derbivel melegített hát erre,
4: nem is akármilyen módon.
5: Igen, az még lehet, hogy egy plusz löketet ad, de szerintem az, hogy a Zalaegerszeg eljutott a kupa döntőnben, nekik már az egy hatalmas siker, és úgy fognak beleállni a mérkőzésbe, hogy ez az elmúlt két mérkőzés, ami a hátuk mögött van, azt szerintem nem fog olyan nagy, vagy sok mindent beledobni.
4: Mit jelent a Fradi számára ez a kupadöntő? Két vesztes kupadöntő után jön most a harmadik nekifutás, és kell-e azon gondolkodni a játékosoknak, megfordul az ilyenkor a fejében, az öltözőben szerinte téma lehet az, hogy ha és amennyiben nincs meg a bajnoki cím, akkor a kupagyőzelem Európa Liga indulást ér, ami annyiból ugye másabb helyzet, hogy ott van hibázási lehetőség, tehát ha ott az Európa Ligában egy pár harcot esetleg elveszítene a csapat, akkor még mindig ugye visszapottyan a Konferencia Ligába, ellenben ha a Konferencia Liga selejtezőjében indulsz, ott nincs hibázási lehetőség, tehát ott kell végig vergődjél négy kanyaron keresztül ahhoz, hogy egyáltalán liga szakaszban leánykori nevén főtáblára juss. Megjelenik-e ez a hang szerinted az öltözőben? Tisztában vannak ezzel a játékosok, hogy milyen súlya van ennek a meccsnek?
5: Szerintem nem jelenik meg, inkább az van a fejükben, hogy nekik ez kötelező megnyerni. Nem a negatív oldalát próbálják, hanem úgy vannak vele, hogy nekünk meg kell nyerni ezt a mérkőzést, mert ott van nekik a levegőben az, hogy mi van, hogyha esetleg az utolsó forduló úgy alakul, hogy nem tudják megnyerni a bajnokságot. Nekik ezen az egy meccsen nagyon sok múlhat, ahogy elmondtad, nekik olyan eredményt kell elérniük, hogy el tudjanak indulni a minél magasabb európai kupasorozatba.
4: Meglepett bármilyen szinten a derbi?
5: Nem mondanám, hogy meglepett.
4: A különbség sem?
5: Hát a különbség, ekkora különbséget nem mondtam volna, de
4: Fradit mondtál volna előzetesen?
5: Fradi sikerre tettem volna le a voksomat, igen.
4: Pedig nem feltétlenül állt úgy, tehát az Újpest Nyíregyháza elleni 7-2-es győzelménél azt a meccset pont én közvetítettem itt a Nemzeti Sportrádióban, és ha a szünetben kezdték el árusítani a jegyeket, akkor már nagyon magabiztosan vezetett az Újpest, ott olyan nagyon ilyen csodaváró hangulat lengte körül az eseményeket. Most utána nyilván az Újpest azóta elment, és ugye vereséget szenvedett a Fradi meccset, ugye 2-0-ra kikapott a Puskás vendégeként, tehát hogy ott azért jött már az első intőjel, hogy azért nem eszik ezt ennyire forrón, de hát ekkora különbségre én bevallom őszintén nem számítottam. Mi hozta ezt az óriási különbséget a két csapat között?
5: Hát valószínű, hogy benne volt az is, hogy ez a nagyobb győzelem, amit ugye elértek a Nyíregyháza ellen, akkor általában szokott lenni egy ilyen negatív széria is. Ilyenkor kiegyenlítődnek ezek a dolgok. De biztos benne volt az is, hogy esetleg az Újpest már a jövőre is koncentrált, tehát voltak olyanok, hogy játékosokkal esetleg szerződést bontottak, és akkor a csapatot már most próbálták úgy alakítani, hogy lesz, ki lesz az a játékos, akire majd jövőre lehet számítani a következő szezonban.
4: Hát mondjuk nem lennék most klubvezető ebből a 0-5-ből ki az, akire számítanék egyébként a következő szezonban.
5: Igen, héten még én sem ülnék bent az Újpest öltözőjében, hogy meghallgassam ezt a beszélgetést.
4: Nem egy egyszerű helyzet. Mit szólsz a gólokhoz? Bődületes Kanikovszki gólja, kifejezetten élvényszámba ment, Abufáni gólja, mennyire kapusiba az ötödik gól a végén? Ugye levette mindenki Banai Dávidról a keresztvizet, hogy onnan nem lehet gólt kapni. Most nyilván ez egy nagyon banális érv, hogy mennyire sütött a nap a szemébe, vagy mennyire nem. Tehát azért én nem venném el az érdemet Abufánitól. Oké, hogy egy kicsit ilyen futszáros sztori volt ez, hogy majdnem, hogy bedobásból leteszem a labdát, és akkor ugye futszában ott lehet rúgni is ezt, vagyis ott rúgni kell. De hogy kapus volt inkább, vagy azért adjuk meg a támadónak az érdemet, hogyan látod ezt az ötödik gólt?
5: Hát inkább is mondanám, mert az, hogy észrevette azt, hogy rá lehet húzni kapura, az meg az önbizalmát mondja a játékosnak, hogy igenis benne van az, hogy bejövök a mérkőzésbe, és akkor elvállalom onnan, megpróbálom, de hát a kapustól se lehet elvenni az, hogy ez nem az ő hibája lett volna, mert az elég nagy ívbe ment ez a labda. Tehát lett volna idő kiszámítani azt, hogy most ez hova fog érkezni.
4: Hát inkább ilyen szimbolikus jelentősége volt ennek már ott 0-4 után, ráadásul hosszú idő után volt lelátói cirkusz is, ami miatt állt a játék, úgyhogy különleges volt ilyen szempontból. Na de egy csapatról nem beszéltünk, ugye itt elindultunk az MB2 irányából, és nyilván nem nagyon tudott hol szóba kerülni eddig a Győr együttese. Mit szólsz ahhoz, hogy a Győr egy fordulóval a vége előtt egy pont előnnyel első helyen áll a bajnokságban, az első osztályban?
5: Én megmondom őszintén, az év elején azt vártam, hogy a Győr az majd megszorongatja a Fradit, és hát igen, mivel nagyon jól mentek a kupasorozatba, tehát nagyon jó mérkőzéseket játszottak, kiki meccseken tudtak nyerni, vagy esetleg nem tudtak nyerni, de valahogy nagyon jó formát mutattak. Tehát a tavalyi szezonban is látszott az építkezés, hogy elindultak egy vonalon, és tartják is azt folyamatosan, próbáltak olyan játékosokat igazolni, akik kiegészítik a csapatot, vagy plusz tudnak hozzáadni a csapatba. Tehát nem az volt, hogy arcra meg névre igazolnak, mint nagyon sok klub szokott, hanem inkább megvan az a tervük, hogy hosszú távon kik azok a játékosok, akikre lehet számítani, vagy esetleg piacképessé tudják tenni esetleg őket, és eladják.
4: Ha már ezt a kérdést feszegeted, egybe lehet ezt a Győr tartani, ha bajnok lesz? Ugye a Győrnek az utolsó mérkőzése egy kisvárdai kirándulás, majd mindjárt beszélünk erről, de mielőtt részletesebben belemerülnénk, egybe lehet szerinted tartani? Itt azért piacképes magyar játékosok, a Fradi már télen vásárolt volna a Győrből, hírlik, vagy lehet arról is hallani, hogy Borbély Balázs is kelendő árucik, a csapat vezetőedzője. Nem elképzelhetetlen, hallottam olyan pletykát is, aztán, hogy ennek mennyi a valóság alapja, hogy Robi Kín bármi is történik itt a szezon végén, nem marad a Ferencvárosnál, a Fradi nagyon szívesen látná, hallottam ilyet is Borbély Balázs, hogy ennek mennyi a valóság tartalma, nem tudjuk, de hát ezek csak a magyarok. Bembuali fél Európa, tessék érezni benne a költői túlzás sorbál érte, egybe lehet tartani ezt az etót szerinted?
5: Hát szerintem nagyon nehéz lesz, mivel nagyon jó szezont futottak, nagyon sok klub áll ott a mérkőzésükön, nagyon sok megfigyelők járnak ki a mérkőzéseikre, és azért szerintem nagyon sok olyan játékost el tudnak adni, vagy esetleg hasznot tudnak belőlük húzni az eladásukkal. Szerintem nagyon nehéz dolguk lesz ott majd a Etónál.
4: És mennyire lesz nehéz dolga, vagy milyen dolga lesz az Etónak Kisvárdán? Az ellen a Kisvárda ellen, amely most gyorsan visszanézem, hogy mikor nyert legutoljára, vagy legutóbb mérkőzést, mert hogy az elmúlt időszakban nem, Azt mondja, hogy kisvárdai győzelem, március 6-án a Puskás Akadémiát sikerült legyőznie Révész Attila csapatának, az mondjuk úgy, hogy nem most volt, hanem 2 hónappal ezelőtt. Szóval, milyen dolga lesz az Etónak Kisvárdán?
5: Hát szerintem könnyű dolga lesz, mert nem az a Kisvárda lesz, mint akit megszoktunk, hanem már inkább úgymond egy picit széteső a csapat, mert ők is inkább azokra a játékosokra fognak támaszkodni, akiket megnéznek, hogy a jövőben lehet-e használni, amit ugye a Révész is kijelentett, hogy már azokat a játékosokat fogja megnézni.
4: Nem érzel benne egy ilyen Révész Attila faktort, hogy Dafke csak azért is mi lehetünk a király csinálók? Tehát, hogy nem adják ezüst álcán aranymasnival átkötve ezt a bajnoki aranyérmet az Etónak, hanem vértisznak, és hogyha akarjátok a bajnoki címet, akkor ahhoz nagyon-nagyon meg kell küzdenetek érte?
5: Hát nem tudom, lehet, hogy benne van ez is, de valahogy én azt érzem, hogy inkább már a jövő szezonra koncentrálnak, hogy megnézzék azt, hogy kikre lehet számítani, már próbálják most építeni a jövő csapatát, hogy a jövőre meg legyen a bennmaradás, vagy esetleg nagyobb sikereket érjenek el. Szerintem inkább ez az a koncepció, ami a fejük előtt lebeg, és nem pedig arra fognak fókuszálni, hogy oda piszkáljanak egy kicsit a Győrnek.
4: 15 óra 21 perc a pontos idő a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, továbbra is a Vasas labdarúgója Barát Botond. Magyar labdarúgó hírek kapcsán elmélkedünk egy picit itt a stúdióban, aztán természetesen evezünk majd hamarosan nemzetközi vizekre. Azon gondolkodom, ha és amennyiben a Győr lesz a bajnok, hogy a 2017-es év mennyire jön elő benned így emlékképként, mennyire lesz ez hasonlóan különleges lesz, mint a Honvéd 17-es bajnoki címe, ha most a Győr lesz a bajnok. Most vegyük azt le, hogy a Fradi sorozatban ugye 7-szer volt bajnok az elmúlt időszakban, de hogy nem feltétlenül mondtam volna a bajnokság elején, értem, amit mondasz, hogy tetszett a Győr játéka, hogy azért az, hogy tetszik a játéka, és hogy oda tudnak érni, azért a kettő között azért sok mindennek el kell tennie. Van-e, látsz-e, érzel-e párhuzamot abban, amit mondok itt a 17-es Honvéd és a mostani győri bajnoki cím között?
5: Nem mondanám, hogy lenne párhuzam a kettő között, mert ott ugye az utolsó forduló, az utolsó meccsen dőlt el igazából,
4: ott
5: hogy ki lesz a bajnok.
4: Klasszikus bajnoki döntő,
5: igen. Meg ugye ott 3 csapat is volt a bajnoki címért ment, ugye a Vasassal, így a 3-on a Videóton, a Vasas meg a Honvéd, így mentünk ugye a bajnoki címért, aztán a vége felé már egy kicsit lemaradt a Vasas. De valahogy nem tudok a kettő között párhuzamot játszani, mert a két csapat...
4: Különlegessége miatt akartam kérdeni.
5: Ja, hogy úgy, ja, hát valahogy igen, mondhatni, mert a Győr ugye...
4: 13-ban volt legutóbb bajnok, 2013-ban Pintér Attilában.
5: Hát az mondjuk nem most volt, nem. Igen. De ahogy ugye a NB2-ből elindultak, és azt, hogy idáig eljutottak, hogy bajnoki címért tudnak harcolni, az viszont nagyon komoly.
4: Ugye az érdemi kérdések eldőltek már, ami az alsóházat illeti, ugye nem tudjuk még, hogy ki lesz a bajnok, a Ferencváros vagy a Győr együttese, ellenben azt tudjuk, hogy két keleti csapattól, a Diósgyőrtől és a Kazincbarcikától búcsúzunk. Ebből a Kazincbarcika alig, ha meglepő, szerintem bárki számára és a sértés legkisebb szándéka nélkül nyugodtan merem ezt mondani. Ellenben a héten napvilágot látott egy táblázat, miszerint állítólag a Diósgyőr gazdálkodik a második legnagyobb költségvetéssel az NB1-ben. Emlékeim szerint azt hiszem egy ilyen 7 milliárd körüli forintban egy összeg volt ott megadva, vagy ez most valós, nem tudom. Élek azért a gyanúval, hogy nem feltétlenül, ellenben van egy olyan mondás, hogy nem zörög a haraszt, tehát hogy valószínűleg aki ezt kiszámolta, vagy amiből kiszámolták, azért nem teljesen csak belett blöffölve. Tehát a Diósgyőr akár mekkora költségvetésből is gazdálkodik, de ha tényleg a második legnagyobbból, azért ez egy nagyon méltatlan teljesítmény. Mit csúszott ott félre szerinted Miskolcon, hogy 11. helyen búcsúzik a csapat?
5: Hát szerintem ott a szakmai, ami elcsúszott egy kicsit, hogy nem ugye a új sportigazgatót neveztek ki a nyáron, ott is edzőváltások voltak, a régi jött, aztán elment, aztán jött megint egy új edző, utána megint elment, tehát ez a kapkodás, ez az összevisszaság, ez nem jött, ugye új játékosok is nagyon sok jött, tehát az új sportigazgató is nagyon sok játékost hozott, ők nem tudtak úgy beilleszkedni a csapatba.
4: Törvényszerű volt akkor ezek után?
5: Hát valószínű, igen, mivel elég sűrűn előfordul az ilyen, tehát NB1-be is, vagy NB2-be akár, hogyha nagyon sok játékos jön, megy, olyanok, akiknek mondjuk nincsen úgymond szíve ahhoz a csapathoz, tehát ők csak így oda jöttek játszani, azok nem biztos, hogy olyan teljesítményt tudnak oda nyújtani, amikor mondjuk van egy negatív széria, vagy nem állnak bele úgy a mérkőzésekbe. Tehát az, hogy nem nagyon jött össze a szakmaiság meg a játékosoknak a kettősége együtt.
4: A monitorra pillantok, azt látom, hogy a prognózis zenél hamarosan tele van a város szerelemmel. Miskolcon biztos, hogy minden csak szerelemmel nincs most. Van. Tele ellenben hol lesz tele szerelemmel? Paksan vagy Debrecenben? Győr Fradi az 1-2, hogy most milyen sorrendben Fradi, Győr, Győr Fradi. Abból arra következtetek, hogy mondtad, hogy a Győrnek nem lesz nehéz dolga Kisvárdán, hogy a Győrt várod a bajnoki címre.
5: Igen.
4: Tehát Győr Fradi, ki lesz a harmadik? Paks, Debrecen, Zalaegerszeg trióból.
5: Hát szerintem a Paks lesz a harmadik, mert ők ugye mennek Diósgyőrbe, ott fognak játszani az utolsó mérkőzésük, azt meg szerintem simán be fogják húzni.
4: 15 óra 26 perc a pontos idő, na nem véletlenül említettem, hogy a prognózis már csőre töltve itt áll a lejátszási listában és várja, hogy elinduljon. Hamarosan innen folytatjuk majd Barát Botonddal. Én azt hiszem, hogy a hazai események a közelgő, illetve a közelmúlt eseményeit alaposan kivesézhettük. Na de itt lesz például Bajnokok Ligája elődöntő, hát ha csak a Bayern PSG, PSG Bayern meccs gólszámából indulok, nem tudom, hogy a következő fél óra elegendő lesz-e arra, hogy mindent át tudjunk beszélni, hamarosan innen folytatjuk.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Blackboard 15-13!
2: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Szoros mérkőzés után búcsúzott Bondár Anna Rómában. Lemondásra szólította fel az SZFE vezetőségét a hallgatói önkormányzat. Ma még nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
6: Döntő szettben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chinwentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gál Fidalma érdekelt. A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel. Idegenben játssza a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének visszavágóját az Észak-Macedón Ohrid ellen. A mai bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a fináli első meccsét május 23-án vagy 24-én rendezik Tatabányán, a visszavágót pedig egy héttel később Ohridban. A Tatabánya az első magyar csapat, amely finálét játszhat a harmadik számú európai kupa sorozatban. A férfi és a női mezőnyben is komoly éremesélyesekkel várja a jövő heti müncheni taekwondo Európa-bajnokságot a magyar válogatott. A keret tagja lesz az olimpiai bajnok Márton Viviana, a világbajnoki címvédő Márton Luana és

0: írja. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a Hunrehez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hög szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektor helyettesek alkalmatlanok az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Megbukott az Európa-barát koalíciós kormány Romániában. A bizalmi szavazást a koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország tűzszünetet hirdetett a győzelem napi rendezvények idején, május 8-án és 9-én, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. A brit miniszterelnök szerint válságos helyzetet teremtettek az utóbbi hetekben Nagy-Britanniában elkövetett sorozatos antiszemita támadások. Keir Starmer munkáspárti kormányfő azt mondta, vizsgálják, hogy nem áll-e valamely ellenséges külföldi ország az antiszemita incidensek mögött. Starmer külön megnevezte Iránt és azt üzente a teheráni rezsimnek, hogy London nem fogja eltűrni az erőszakra és a gyűlöletre uszító magatartást. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki tegnap gyalogosok közé hajtott Lipcse egyik bevásárló utcájában. Két embert halálra gázolt és sokan megsérültek. Német lapértesülés szerint a 33 éves férfit egy pszichiátrián ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M0-as keleti szektorában az M5-ös felé vezető oldalon Gyál közelében. A 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták. A nézelődők miatt mindkét oldalon több kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak, a szél több felé megélénkül. A délutáni 25-30 fok után késő este 14-20 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 36 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Német Kornél. Robogunk tovább a Hazafutásban, stúdiónk vendége továbbra is a vasas labdarúgója Barát Botond, és a hazai vizekről nemzetközi vizekre evezünk. Nem tudom, maradt-e bármi egyébként, most én ezt kijelentettem, hogy evezünk nemzetközi vizekre, amiről nem beszéltünk hazai vonatkozásban.
4: Szerintem mindent átbeszéltünk.
3: Átvettünk első osztály, másodosztály, kupa, közelmúlt, közeljövő küzdelmeit. Na, hát akkor egy ilyen nagyon kellemes állás feladat. Ma este jön majd 9 órától Arzenál Atletico mérkőzés, Atletico Madrid mérkőzés a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágója. Nagyon sokan várják, ugye, teljes joggal kialakuljon a 30-ai budapesti döntő párosítása. Nyilván nem kívánság műsor, de akár nézzük egy kicsit a kívánság műsor szemüvegen keresztül, meg a realitások talaján mozogva. Lehet-e jósolni, mersz-e, tudsz-e jósolni ebből a párosításból, ki az, aki tovább tud jutni, és itt lesz majd Budapesten?
4: Nem tudok jó

0: jósolni, ez a két csapat teljesen kiszámíthatatlan a számomra.
1: Na nem, mintha milyen... másik párharcból könnyebb lesz majd egyébként.
0: Hát igen, de hát arról lehet sokat beszélni. Erről a mérkőzésről valahogy nem nagyon tudunk, mert az első mérkőzés is olyan, olyan semmilyen volt. Tehát nem történt semmi, volt két 11-es, ami olyan vagy megadom, vagy nem. Tehát azon kívül nagy történések nem voltak, valahogy ez a mérkőzés is hasonló formába fog lezajlani.
1: Mekkora szerepe van ilyenkor az edzőknek egyébként? Tehát nyilván Simeonét ismerjük, Ártét, a felfogását szintén lehet ismerni, inkább hideget, mint meleget kapott rengeteget az Arsenal menedzsere, hogy nagyon direkt, illetve nagyon célfocit játszik, tehát a pontrugások, szögletek, ugye ezek kerültek az Arsenallal kapcsolatban legtöbbször elő. Simeone 1000 fokon ég, de hát itt akkora lesz a tét, hogy alig ha várható bárkitől is, hogy mondjam, hogy tokostól rúgja be az ajtót majd.
0: Igen, valahogy szerintem is ez a kivárásra fognak játszani mind a két csapat. Ugye az erőssége, ahogy mondtad, az Arzának a pontrugás, szerintem ők erre fognak nagy súlyt rakni. Aztán utána az Atletikónak pedig, azt tudjuk, ismerjük Simeonét, az ott fog őrjöngeni az oldalvonal mellett, a kis zónájába.
1: Hát tud az ragadni a játékosokról?
0: Persze. Hát, csak jó, most
1: te most magadból indulsz ki, de azért mondjuk, akik ilyen halvérűek.
0: Azok is.
1: Azokra is átragad?
0: Hát most gondolj bele, hogy ott valaki őrjön, tüzel az a feje, körül a lángokban van az egész ember, és akkor ott állsz mellette egy halvérűként, és akkor muszáj vagy fölvenni a ritmusát, mert különben akkor 90 percig végig fogod kapni az ívet. Tehát muszáj beleállnod neked is ebbe a vérmérsékletbe, tehát valószínű, hogy az egész atletikói csapat égni fog 1000 fokon, aztán majd meglátjuk, hogy abból mi fog kisülni.
1: Na, akkor most a kívánság műsor része. Melyik csapatot látnál szívesebben a budapesti döntőben?
0: Hát én a Atletikót mondanám.
1: Na, hát ehhez képest, és akkor majd menjünk ezen a mesdjén tovább. Most nyilván ez egy objektív mutató, vagy objektívnak tűnő mutató. Kíváncsi vagyok a véleményedre, egyelőre én nem teszem hozzá a saját véleményemet. A fogadóirodáknál az Atletico Madrid nem továbbjutása, csak a győzelme itt most Londonban több mint 5-szörös pénzt ér, ellenben az Arsenal sikere alig másfélszereset.
0: Igen, ezt én is néztem. Nem tudom, hogy melyik ki dobta ezeket az odds-okat.
1: Hát
0: ez elég
1: furcsa,
0: nagy, igen. Most szóval nagyon magas száma az Atletikon, tehát nem minném, hogy ekkora különbség lenne a két csapat között ezen a mérkőzésen, vagy ekkora különbség lesz a két csapat között.
1: Ugye a bookmaker az minden esetben a ház pénzével játszik, tehát hogy ők nem érzelmeket, meg semmit nem keverhetnek bele, tehát hogy...
0: Hát persze, ők adatok alapján, elmúlt meccsek alapján rakják össze,
1: de hogy ekkora különbséget én se érzek, akkor
0: igen,
1: örülök,
0: valahogy, hogy... valahogy én is azt érzem, hogy ezt valahogy, hogy a... közelmúlt belül, vagy az, hogy októberben ugye játszott a két csapat egymással, és akkor egy négyes gurított az Arsenal az Atletikónak, tehát lehet, hogy a szerint rakta össze, de hát az megint egy más mérkőzés volt, tehát mint ez, hogy egy meccsen fog múlni az, hogy bejutsz a döntőbe, vagy sem. Tehát azért ez egy kicsit furcsán néz ki.
1: Hát meg most nem kell messzire menni. Tóth Alexék nem olyan túlságosan régen, ugye a Bournemouth-szal megmutatták, hogy hogyan lehet nyerni egyébként az Arsenal vendégeként. Jó, nyilván az egy bajnoki mérkőzés, ez megint másabb téttel bír, tehát ugye értem, hogy azért nem lehet teljes mértékben komoly következtetéseket levonni, de ahogy mondod, azért az a négyes sem feltétlenül támpont. Na és akkor mennyivel könnyebb jósolni a Bayern Paris Saint-Germain mérkőzés továbbjutójára?
0: Hát egy fokkal talán könnyebb.
1: Bayern?
0: Én Bayernre mondom, igen. Nagyon jó csapat van ott most. Ugye visszakapták az edzőjüket is, ugye a letiltását ezt már leülte, vagy eltiltását azt leülte, most visszatér oda az oldalvonal mellé, úgy szerintem könnyebben tud utasítást adni, és a játékosok is magabiztosabban fognak játszani, mint mondjuk ugye Párizsban, amikor ugye fönt kellett nézni a kakas ülőről a mérkőzés neki, tehát igazából instrukciókat is jobban, könnyebben át tud adni a játékosoknak, amikor esetleg váltani kell, vagy bármi olyan alakul a mérkőzésen, ami esetleg nem a Bayernnek jön jól ki.
1: 5-4-re nyerte az első meccset a PSG a Bayern ellen. Milyen volt? Sokan felvetették azt, beszélgettünk róla mi is itt a rádióban, hogy minden idők egyik, hanem a legjobb mérkőzése volt. Most ezen ugye lehet vitatkozni ízlések és pofonok. Az, hogy minden idők egyik legjobb meccse, azon kár hát vitatkozni, igen, mert persze. Ez teljesen egyértelmű. Szóval milyen volt ez mondjuk védőszemmel egy 9 gólos meccs? Mert nekünk semleges szurkolóknak, hogy ez egy maga a kánoám volt. Azért ez egy védő szemén keresztül nézve szerintem biztos, hogy nem ilyen volt.
0: Hát igen, tehát az én szememben is az látszódott, hogy teljesen mindenki egy az egyre fölvállalta az egész mérkőzés, mindenkinek megvolt a kis párja, azzal ment végig, azzal párharcolt végig, de hát mind a két csapatnak a támadósora az olyan szinten futballozott, hogy a védőknek körülbelül esélyük nem volt. Tehát bármit csinálhattak, ugye
1: próbálkoztak. Noyer úgy játszott le egy meccset, hogy nem volt védett
0: labdája. Nem volt védés, az kapott egy ötöst. Tehát Ilyen nem nagyon fordul elő a futballban, hogy egy kapusnak nincs védése, egy kap egy ötöst. Tehát nem is lehet ez azt mondani, hogy a Neuer rosszul játszott.
1: Igen.
0: Olyan gólokat kapott, amiről nem is tehetett.
1: Ugye úgy indult a meccs, hogy vezetett nagyon korán a Bayern, a 17. percben már, ellenben fél óra után már a Párizsnál volt az előny, hogy aztán az első félidő végére legyen benne még két csavar, egy Bayern egyenlítés, meg egy Dembele gól. 5-2 után hogyan tudott visszajönni? Ráadásul 3 perc alatt a Bayern. Ez a Münchennek a, tényleg ezt a, nem tudom, hogy mi a legjobb jelző rá, de tehát az erejét mutatja, ezt az ellentmondást nem tűrő játékát mutatja, hogy hiába 5-2, tehát 5-2-nél azért egy BL elődöntőben szerintem nagyon sokaknál lehet, hogy egy liberót kellett volna cserélni. Itt azért ők 3 perc alatt visszajöttek 5-4-re.
0: Persze, hát látszik is a játékos, a Bayern játékosokon, hogy olyan önbizalommal mennek ki a pályára, hogy hiába vezet valaki 5-2-re ellenük. Tehát ők pillanatok alatt képesek.
1: Egy bajnoki mérkőzésen is megmutatták, hogy 3-0-3-4.
0: Tehát ők bármikor tudnak váltani, és akkor ha sikerül gyorsan gólt rúgni, akkor arra még egyet rádobnak, és utána mennek tovább. Tehát lehet, hogy a PSG egy kicsit megnyugodott azzal, hogy 5-2 az állás, és akkor a Bayern meg ezt kihasználta kellően az, hogy mi meg akkor most dobbantunk egyet, és akkor visszajövünk a mérkőzésbe.
1: Szeretném jelezni, hogy a fogadóirodáknál hasonló a gondolatmenet egyébként, mint az Arsenal Atletico Madrid párharcnál, tehát a Bayern sikere egy ilyen 1,6 körüli szorzóval mérik, és majd csak 4-szeres pénzt ér a Párizs győzelem. Azért mondom a hallgatóknak, hogy Barát Botond felhúzza a szemöldökét, miközben ezt mondom, azért ez sem reális, nem? Tehát azért ennél biztos, hogy közelebb vannak egymáshoz.
0: Hát sokkal közelebb vannak, tehát ez egy kicsit szorosabbá raktam volna, de nem tudom, hogy mit néztek esetleg.
1: Mind a két páros esetében óriási hazai favorit legalábbis a bookmakereknél. Ez alapján egy Arsenal Bayern döntő rajzolódik ki, de Budapestre az tulajdonképpen bármilyen párosítás jön össze ebből a négyből, azért a realitása igen, talán a Bayern azzal, hogy hazai pályán játszik, talán valamivel nagyobb esélyük van, de hát a fene se tudja, de ebből a négyesből azért nem tud már rossz kijönni, nem? Itt a budapesti döntőt nézve.
0: Hát szerintem se. Tehát olyan csapatok vannak a négyesben, hogy bárki jut be a döntőbe, biztos, hogy nagyon jó döntő lesz.
1: Meglátjuk majd. Egy picit menjünk tovább. Tehát Bayern Atletico, ugye? Ha jól vettem ki a szavaiból.
0: Én azt mondom, hogy egy Bayern Atletico.
1: Bayern Atletico. Oké, menjünk egy picit tovább, mert hogy van még időnk szétnézni. A második számú sorozatban angol elődöntő van, Aston Villa Nottingham az egyik oldalon, és Freiburg Braga a másik oldalon. Két olyan csapat jut majd be a döntőbe. Hogy mondjam ezt szépen. Szóval nem a legnagyobb nevek, nagy múlttal rendelkezők, de például ugye az előző szezonban Manchester United, Tottenham volt az Európa Liga döntőben, a Chelsea, a Betis-szel játszott egy Konferencia Liga döntőt. Ha most ránézek a Konferencia Liga elődöntős mezőnyre, az egyik oldalon van egy Strasbourg Rayo Vallecano, a másikon egy Crystal Palace Shakhtar Donetsk párosítás, nem bántva, Isten őriz, hát óriási teljesítmény, de ugye jól érzékelem, hogyha úgy vezetem föl, hogy azért ez ilyen szempontból egy különlegesebb és talán kevésbé nagy érdeklődésre számot tartó döntő lesz majd egyik, illetve másik sorozat esetében is, ha mondjuk csak a tavalyival hasonlítom össze.
0: Igen, hát tavaly mind a 3 kupa sorozatban nagy nevek is voltak ugye a döntőbe, tehát nagyon jó meccsek voltak mind a 3 kupa sorozatban. Most az, hogy az Európa Ligában kisebb csapatok vannak, szerintem lehet, hogy az is egy kiegyenlített döntőt hozna, de az is...
1: Hát legalábbis kisebb nevű, mert igen, most a Fradi a saját bőrén tapasztalta a Braga kisebbségét, vagy a kicsi...
0: Vagy a Nottingham Forest-es.
1: Vagy a Nottinghamét, tehát hogy ugye most ott van két csapat. Ugye minden évben elhangzik ez, és persze nyilván akik kákán csomót keresnek, mindig fölhozzák, hogy mert persze a Nottinghamtől ugye kapott 4-et, vagy a Bragától kapott 4-et a Fradi, de ugye annyira előttem van, hogy amikor először sikerült elérni a zöldfehéreknek a tavaszt, akkor ugye a Leverkusen jött ellenfél. Az a Leverkusen, ami Xabi Alonsoval irdatlan magasságokba jutott, később német bajnok lett. Aztán játszott a konferencia ligában a későbbi győztes Olympiakosszal, ugye az egyenes kieséses szakaszban. Most ugye szembe jött a Nottingham a liga szakasz vége felé már, ugye naptár évet tekintve idén, január végén, plusz ugye Braga az egyenes kieséses szakaszban, na most ebből látjuk, hogy ezek a csapatok azért komoly teljesítményre képesek. Milyen döntőt vársz, majd nézzük az Európa Ligát, ugye ott Aston Villa, Nottingham az első mérkőzésen, a Nottingham nyerni tudott 1-0-ra, tehát a Villának otthon, odahaza mindent egy lapra feltéve gondolom én mennie kell.
0: Mennie kell, igen, mert ha jól tudom, akkor kicsit már lejjebb csúsztak ugye a bajnokságban a helyezés szempontjából, tehát nekik fontos lenne az, hogy bejussanak a döntőbe, és egy jó eredményt érjenek el, különben ugye, a szezonuk az mehet a kukába.
1: Igen, rögzítsük a tény, tehát az Európa Liga győztese automatikusan indulhat a Bajnokok Ligájában, tehát ennek ezért van jelentősége, amit pedig Barát Botond említ, az annyiban egyébként nem teljesen igaz, Boti, hogy az ötödik még BL indulást érő helyen áll az Aston Villa, és 3 fordulóval a vége előtt van 6 pont előnye Tóth Alex csapatával, a Bournemouth-szal szemben. Ellenben ugye a Nottingham pedig az életért harcol a Premier League-ben maradásért, és hogyha jól nézem, matematikailag szerintem nagyjából meg is lesznek most már, vagy nagyon közel vannak hozzá, nem, 6 pont az előnyük, és 3 forduló van hátra. Az elmúlt 5 bajnoki mérkőzéséből 4-et is megnyert a Nottingham, plusz ugye itt ezt az Európa Liga elődöntőt, Aston Villa vagy Nottingham jut be a fináléba?
0: Hát szerintem Aston Villa be fog jutni.
1: Mi újság van a másik párosításban? A Braga azért hazai pályán egy utolsó utáni pillanatos góllal végül bedarálta, maga alá gyűrte a Freiburgot, úgyhogy nagyon korán vezetett a Braga. A német csapat Sallai Roland korábbi együttese viszont nem tört meg, hamar egyenlített is, és a végén jött ugye ez a gól. Meg tudja csinálni odahaza a Freiburg szerinted a Braga ellen?
0: Szerintem ott a Braga fog bejutni, mivel ahogy láttuk a Fradi ellen is, ugye a második mérkőzésen összetudták magukat szedni annyira, hogy gurítsanak egy 4-est. Szerintem hasonlóan fognak nekiállni ennek a mérkőzésnek, és hiába idegenbe fogják játszani a második mérkőzésen.
1: Azért egy Aston Villa Braga döntő az úgy nem hangzik, akármennyire is idézőjelben kisebb nevek. Most nyilván hozzá vagyunk szokva a nagyokhoz az angol bajnokságból, hogyha kellene nagy csapatot mondani, úgyhogy az Aston Villának is, meg a Nottinghamnek is komoly múltja van, komoly eredményei vannak, komoly nemzetközi sikerei vannak. Azért a legnagyobb tisztelet mellett biztos, hogy nem lenne benne az első 5-ben ez a két csapat. Mi a helyzet a konferencia ligával, ott kitől mit vársz? Tehát ott vagyunk talán a leginkább, hát hogy is mondjam, nehéz helyzetben, olyan tekintetben, hogy nagy a különbség, például a Crystal Palace Shakhtar Donetsk párosításban, ellenben a Donetsknek aztán tényleg az ég egyet a világon semmi veszíteni valója nincs azzal, hogy 3-1-es hátrányból indul, és úgy kell utazni Angliába.
0: Hát szerintem az nagyon sima mérkőzés lesz ott a Crystal Palace. Igen. Tehát ott a Crystal Palace az nagyon könnyedén be fogja húzni azt a meccset. Hiába a Shakhtarnak nincsen veszítenie valója, és de szerintem azt kisújból meg lesz neki a Crystal Palace-nak, és simán bejut a döntőbe.
1: Francia-spanyol csata, minimális spanyol előnnyel, a Rayo utazik ugye a Strasbourghoz, Franciaországba, a konferencia liga másik.
0: Na, az egy érdekes mérkőzés lesz. Szerintem ott a Strasbourg majd meg fogja egy kicsit firkálni a Rayónak a csapatát.
1: Rayo a hétvégén a Hetafe elleni mérkőzésen nem nagyon tartalékolt, és egyébként nyert is a Hetafe ellen idegenbeli bajnokin 2-0, úgyhogy a Hetafének az a nemzetközi kupaindulás miatt egy kifejezetten fontos mérkőzés volt, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom majd. Na akkor gyorsan, csak hogy meglegyenek itt is, akkor ugye Aston Villa, Braga volt az Európa Liga döntő, majd május 20-án, szerdán Törökországban a Besiktas stadionban, és kik lesznek ott Lipcsében a konferencia liga fináléban, Crystal Palace
0: és a Strasbourg.
1: És a Strasbourg együttesen. Na, meglátjuk. Boti, hamarosan jön majd a világbajnokság egyébként, és maradt még egy nagyon-nagyon pici időnk, amikor ennyire hosszúra nyúlik a szezon, hiszen jócskán-jócskán nyár végén indult a történet, és nem nagyon lesz idő egyébként hangolni. Az önmagában mit jelent egy játékos számára, hogy a világ legnagyobb labdarúgó sporteseményén mérettetheti meg magát ilyenkor? A fáradtságot hogyan lehet leküzdeni? Mert tényleg itt most esélyeket latolgatunk, úgyhogy május 5-ét írjuk, amikor ezekről beszélgetünk, és egy hónap múlva meg már ott leszünk, hogy azt nézegetjük, hogy bírunk ébre maradni, és vagy fölébredni majd, mert lesz olyan meccs, ami hajnalban indul az időeltolódás miatt. Tehát tényleg 2-3-at pislantunk, ugye mindjárt vége a bajnokságoknak, de ahogy említettem, ugye május 30 a BL döntő, május 20 az Európa Liga döntő, utána meg nagyon-nagyon rövid időn belül kezdődik a VB. Tehát mit jelent ez ezeknek a labdarúgóknak, akik ott lehetnek?
0: Hát örülnék neki, ha úgy mondanám ezt a szorít, hogy én is arra készülök a világbajnokságon.
1: Érezni olyankor fáradtságot?
0: Hát szerintem, amikor vége a bajnokságnak, valószínű, hogy ott a játékosok azért arra fognak koncentrálni, minél többet pihenjenek, próbálják majd ezt az egész szezont kipihenni, és majd amikor oda jutnak, hogy majd kezdődik a világbajnokság, akkor meg átesnek, és teljesen a hangulat, meg a millió, ami ott az körül fogja venni, azt szerintem elviszi őket, és semmi olyan, hogy fáradtság, olyan szó nem lehet róla.
1: Kíváncsian várom majd egyébként mondjuk ilyen időzónák közötti röpködést egyik helyszínről a másikra, vagy akár országok közötti röpködést majd a továbbjutás esetén, hogy ez hogyan alakul. Van favoritod a VB-re?
0: Van, és szerintem a spanyol csapat az nagyon jól összeállt, és nagyon jól néznek ki.
1: Az EB-t ugye együtt követtük végig, nagyon sok meccset közösen közvetítettünk, és akkor letettük a voksunkat, nem is alaptalanul melléjük, hogy az egyetlen csapat volt itt a 24-es EB-n, amelyik játszani akarta a focit, és nem ölni akarta. Ugye nagyon sokat beszéltünk akkor róla, hogy az az ösztönös játék, ami a szó szoros értelmében játék, az náluk jelentkezett, az összes többinél rajzolgatták, meg lapozgatták a taktikai füzetet, hogy akkor kinek hova kell helyezkedni, ugye? Hogy ez...
0: Igen, igen. Hát ugyanazt fogom, mivel a szövetségi kapitányuk ugye nagyon régóta dolgozik ott, és látszik is az, hogy mit szeretne elérni, milyen futballt akar játszani, és nem is változtat rajta. Tehát ők ezt a spanyol vonalat, ezt bárkit hívnak be, bárki lesz ott a keretbe, azt ugyanazt megköveteli tőle, amit ő szeretne. Tehát ezt az igazi spanyol futballt, amikor náluk a labda, játsszák a focit, és ez az őszinte futballt fogják játszani.
1: Argentina?
0: Egy fekete ló lesz. Majd meglátjuk, hogy Messi milyen formában lesz, mert valószínű, hogy ő fogja vinni megint a hátán a csapatot.
1: Még mindig?
0: Még mindig benne van. Tehát olyan labdákat, meg olyan meglátásai vannak, hogy a többieknek igazából csak futni kell előre, azt majd egyszer csak ott van a cipőjükön a labda. Tehát igazából nagyon sok mindent nem kell csinálniuk. Igazából csak Messinek adni a labdát, aztán a többit meg helyezkedni, üresbe mozogni, és akkor majd Messi majd a többit intézi.
1: Meglátjuk majd, hogy így lesz, vagy sem. Minden esetre a mostani időnk letelt. Barát Botonnak, a Vasas labdarúgójának egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt, másrészt gratulálok a feljutáshoz mindenképpen, illetve sok sikert kívánok a bajnoki címhez. Hétvégén ugye jön majd a Honvéd elleni mérkőzés. Azok, akiknek, azon labdarúgó barátok, akiknek még nincs vasárnapi programja, tiszta szívből és jó szívből merjük ugye ajánlani, hogy
0: én merem ajánlani, mindenki jöjjön ki és nézze meg a mérkőzést.
1: Bozsik Arénában ez egy kifejezetten jó kis mérkőzés lesz, a bajnoki cím, az NB2-es bajnoki cím szempontjából egy nagyon fontos találkozó. 15 óra 55 perc a pontos idő, a Red Hot Chili Peppers jön a folytatásban, aztán pedig kezdődik a Nemzeti Sportkör, érdemes tehát velünk maradni a folytatásban is. Boti, köszi még egyszer, hogy befáradtál.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kezdődik tehát a Nemzeti Sportkör, a stúdióban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Göbölyös Gábort, Somogyi Zsoltot és Bobori Balást, MT is nemzeti sportos kollégák itt a stúdióban. Köszi, hogy elfogadtátok a meghívást, és csapjunk is bele, mert hogy a társaság összetételét
3: Sziasztok.
2: Elnézve alig, ha jutunk a témák végére, mit szólunk ahhoz, hogy az Inter szerzett egy újabb bajnoki címet, Göbi? Nehogy már Soma kezdje. Csak már azért, mert ugye mielőtt felcsendült a szignál, pont valami videókat nézett, hogy az öltözőben táncikálnak a milánói játékosok.
3: Ezt vasárnap este óta nézegettem.
2: Na, Soma, akkor viszont tényleg viccet félretéve kezdte egyébként.
4: Gratulálok a csapatodnak, mert azt hittem, hogy szándékos volt, mert én a másik milánói oldalon állok. Hát szerintem az Inter idén is megérdemelte ezt a bajnoki címet. Volt egy rövid időszak, amikor talán úgy tűnt, hogy elbukhatja. Én bíztam benne valamennyire, de most ebben a szezonban Olaszországban szerintem nem kérdés, hogy az Inter volt a legjobb csapat. Maga biztosan húzták be a 21. bajnoki címet. Azért ettől függetlenül szerintem ezt a csapatot ahhoz, hogy európai szinten is sikeres legyen, azért még egy kicsit kellene erősíteni. Szerintem
2: Mondjuk Bodo Grimm talán például?
5: Kettő darab BL döntő szerintem azért nem volt annyira kellemetlen az elmúlt két évben, de
4: most a jövőre gondolok.
5: Az nem lesz
4: bejelentő. A támadó szekció szerintem az jó, nekem az nagyon tetszik.
5: Azt kellett megerősíteni szerintem tavalyhoz képest, mert ugye Arnautovic és Taremi annyi gólt rúgott csere csatárként, hogy tehermentesítse Lautárot és Türemot, mint édesanyám. És ő azért már nincs annyira jó formában, mint fénykorában, úgyhogy azért oda kellettek csere csatárok.
2: Soha szerinted Bobori Balázs, mi az, ami egyre elvarázsolt az mellette?
5: Esposito és Boni viszont már ők megfelelő helyettesek voltak. Hát ő nagyon sok bajnoki címet ünnepelt a Juventus szurkolójaként, úgyhogy szerintem a Juve jön föl. Hát
2: 2010-től 2022-t nyertek. Mondom a hallgatóknak, hogy érdemes most, különösen érdemes figyelni a webkamerás közvetítést. Csodákat lehet látni. Különböző arckifejezések, mimikák, gesztusok. Bobori Balázs, szia Bob!
6: Sziasztok! A 2010-es évek után én azt gondolom, hogy most jogosan néhány morzsát adott csippentünk a két milánói és a nápolyi egyesületeknek. Aztán én szerintem jövőre visszatérünk. Én nagyon
5: egyébként látom. Szerintem is.
6: Itt 2-3 jó igazolással ez egy nagyon
5: én jó projektnek tűnik. Látom, igen, abszolút a jó projektnek. És egyébként a Milánt is. A Milán szerintem sokkal jobb volt, csak nem
2: futballozott. A Milán saját magát verte meg egy csomó esetben.
5: A Milán nem volt hajlandó focizni, és ezt úgy mondom, nyilván
6: ez Allegri.
5: Gusztustalanul, hogy mind a kétszer megverték az Intert 1-0-ra. De ahogy a mai Nemzeti Sportban is benne van, ugye novemberben és áprilisban, márciusban ugye Milán megverte az Intert 1-0-ra, kettő között 15 bajnoki mérkőzésen 14 győzelem, egy döntetlen, ez egy viszonylag jó sorozat volt, azt elfogadhatónak mondom, bár az egy döntetlen is olyan volt a Nápolyán, hogy nyerni kellett volna, szerintem az Internek kétszer vezetett, de 15 meccsből 43 pontot hozni, azt nem tudták a többiek tartani. Úgyhogy még a rangadókon lehetne javulni, ugye a Juventus is legyőzte otthon az Intert, ugye Milán kétszer, úgyhogy azért én is kíváncsi vagyok a folytatásra, de nyilván a szurkoló barátok kérdezték meg, tudja a csapat nyerni a bajnokságot, meg hát mondták az interesek, és a tavaly tavasszal ugye nagyon azzal együtt, hogy ugye emlegeti Bob persze a morzsákat. 24-ben ugye 20 ponta 19-en nyert az Inter, akkor már áprilisban megnyerte, és ugye a Milán elleni győzelem jelentette pont a 20. bajnoki címet, és ugye 19 van a városi riválisnak, most már 21-19-re módosítottuk, ami 20 évvel ezelőtt még 17-13 volt oda.
6: És azóta, mindig jókat mosolyok hozzá a városi rivalizálás.
5: Azóta 20 trófea itt és 4 ott, úgyhogy egy csomó trófea került a városba, csak egyenlőtlen eloszlásba. De természetesen a Juventus nagyon tisztelem, és azt gondolom, hogy tavaly, amikor Bayern München, Barcelona, előtte Manchester City, Arsenal ilyen ellenfelek voltak a BL-ben, közben egy ponttal lemaradt az Inter a bajnoki címről, most meg megint 10 plusszal vezettet. Én úgy gondolom, hogy tavaly is az Inter volt a legjobb csapat, csak nem bírta a kettős terhelést, úgyhogy a Napoli szerintem az köszönetet mondhat, és egyébként a 22-es szerintem az Inter rontotta el abszolút. Úgyhogy természetesen nagy a boldogság. Tavaly ugye a 0-5-ös BL döntő, majd a klub VB, és ugye Inzaghi viszont hirtelen távozásai, amely zavart okozott az öltözőben, és ott ilyen belső feszültségekről lehetett hallani. Ugye fura volt kívülről, hogy Christian Kivu, a csapat egykori játékosa, akinek nincs jelentős edzői tapasztalata, hogy az Inter ifit edzette, és utána egy néhány hétig egy-két hónapig a Parmát.
4: Amit bent tartott viszont.
5: Tehát az egy nagy dolog, de azért az Inter kispadjához több kell, mondták az okosok. Most ehhez képest én egyébként azt láttam, ami nekem nagyon fontos, hogy voltak olyan fontos pillanatban esett gólok, hogy úgy örültek az edző nyakába ugrálva már ilyen október-novemberben, hogy én nyilván örülök a gólnak, de én azt láttam, hogy nagyon szereti az edzőt, nagyon beszédesek, és nagyon jól lett a társaság. És ugye szintén a Nemzeti Sportban olvashattam, hogy a klub VB-n Lautaro Martínez csapatkapitány azt mondta, hogy aki nem akar itt lenni, az menjen el. És ugye Csáhanoglu sérült volt, és ugye a Galatasaray nagyon akarta vinni, és mindenki arról jött, hogy ez Hakánnak szól, de aztán kinyomozták az élelmes valószínű újságírók, hogy ez Pavardnak szólt, és ő el is ment.
2: Hát mondjuk Csáhanoglubból kinéztem volna simán, ahogy áttette a székhelyét piros-feketéből kék-feketébe amúgy, hogy hát, őről ez így leperek bármikor aztán
5: egyrészt havár. Egyrészt másrészt van róla egy szurkolói dal, hogy megérkeztél a városba, de nem érezted jól magad, nem is ment semmi, de aztán csak hazataláltál, és ő az Idolo, Nero Blue, Hakan Csáhanoglu, most igen, is rúgott egy
2: Nero Blue-nál, ez a dal van a Rossonironál, egy kicsit más megfogalmazás van róla szerintem.
5: Na, de neked is volt olyan munkahelyed, ahol nem érezted jól magad, csúnyán bántak veled, és most meg itt meg mindenki szeret, és itt jól érzed magad. Tehát ilyen van?
2: Én nagyon jól érzem itt magam, azt én mondom, is való, de ne rólam beszéljünk. Beszéljünk ellenben az Inter után egy olyan bajnokságról, meg egy olyan csapatról, ahol még nem dőlt el a bajnoki cím. Mi történt tegnap este a Manchester City Everton Manchester City mérkőzésen, ami a régi Totó nyelven megfogalmazva, Göbi, majd te kezd légy szíves, országos kettesnek volt kikiáltva, vezetett is a City, mondjuk olyan 60 percig úgy tűnt, hogy kézbe is tartja a dolgot, aztán utána meg már 3-1 volt két szempillantás alatt az Evertonnak. A vége 3-3 lett, ezáltal nyitva maradt egy csomó kérdés, de tényleg, mi történt ezen a meccsen tegnap este?
4: Hát szerintem ez a klasszikus saját magadat lábon lövés esete, hogy így mondjam, egy barátommal cseteltünk a meccs közben, és ő írt azt, hogy most adja oda az Arsenalnak a bajnoki címet, a Cityt volt, aztán a másik, meg a harmadik gól volt ilyen egészen brutális védelmi hiba. Ettől függetlenül szerintem, tehát Everton otthonában pontot veszíteni, az benne van, még akkor is, hogyha a City egyébként előtte, azt hiszem zsinórban 7-szer nyert liverpooli vendégként, de ugye ez egy új stadion, tehát ha mondhatjuk azt, hogy ez új helyszín volt, nem ismerte annyira a City. De ettől függetlenül azért Somával itt azt beszéltük egy perc az adás előtt, hogy az Arsenal még ezt is képes lehet szerintem eladni. Tehát én nem mondanám azt, hogy eldőlt a bajnoki cím, ugye még egy ilyen meccsel
5: keves. Nem eladni, hanem
4: ne, hát eladni,
5: rossz értem van, hanem
4: nem.
5: Elveszíteni.
4: Igen, leadni.
5: Elhibázni. Igen.
4: Ugye még egy meccse van a Citynek, amit be kell hozni. Ha azt mondjuk hozza, akkor 2 pont a különbség. Arzenának arra kell figyelni, hogy a West Ham elleni az lesz a következő bajnokja, idegenbe, ott egy kieső jelölt csapat otthonába megy, akármennyire gyenge a West Ham, azért ott egy észak-londoni rangadón nyerni, az szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz. Ott kellene az Arzenának egy döntetlen, és akkor szerintem a kieső Burnley és a Palace van még.
5: Amely ugye a kupadöntőre,
4: nemzetközi
5: kupadöntőre készül már.
4: Szerintem ez a West Ham meccsen fog eldőlni. Ha azt az Arzenát nem kap ki, akkor azt nem beúzza a bajnoki címet.
2: Balázs, Bobori Balázs?
6: Én szerintem nincsen tuti meccs a Premier League-be, tehát most én nem vagyok egy, tehát nem gondolom azt, hogy az Everton otthonában feltétlenül bárkinek mindig győznie kell, tehát ez most bejött. Én azt is mondhatjuk, hogy bravúros pontmentés volt így a City részéről.
2: Hát abszolút, a 96., 7., 8. percben igen.
6: Tehát, hogy most így félig üres vagy félig tele a pohár, nyilván ebben a helyzetben ők azt érzik, hogy félig üres a pohár, mert így lépés hátrányba kerültek. Ráadásul 4 meccsük van, nem 3, azért nekik sem lesz könnyű. Én nem szeretem azt, amikor így a múltról beszélünk, hogy mi történt eddig, meg hogy
2: az akkor korábbi meccsek, de akkor nézzünk úgy előre.
6: Ezt azért akarom idehozni, mert hogy én is nagyon szeretem azt mondani, hogy ez ilyen szilver csapat az Arsenal, tehát ez mindig mindenhol képes elbukni bármit, és egyébként a tegnap estig én is azt mondtam, hogy szerintem most is elbukja az Arsenal a bajnoki címet, most már nem vagyok benne biztos, tehát itt... Én azt hittem, hogy a City így a hajrára nagyon, nagyon kiegyensúlyozott, és innentől kezdve ők, amit tudnak, azt megteszik. Aztán itt van egy botlás, és jön az Arsenal, most a Premier League-et szerintem behúzzák, ma viszont kiesnek.
2: Kiesnek? Miért?
5: Mert nem jutnak tovább. Hát,
2: rendben, köszönjük szépen.
5: Nem, de hogy esnek ki?
6: De kiesnek, de na. Nem. Simeone csapat. Oké, szerintem a mentális erő eldöntés, szerintem ebbe az Atletico nagyon jó.
2: Azt tudjátok, a Barát Botond volt a vendégünk itt, mielőtt kezdődött a Nemzeti Sportkör, és ott álltunk meg egy pillanatra, és nagyon-nagyon felhúzta a szemöldökét, hogy a bookmakerek nagyjából 5-szörös pénzt fizetnek egy Atletico győzelemre. Nem továbbjutásról beszélünk, bár a győzelem ugye rögtön továbbjutást is ér.
6: Nem megyek, játszom is, soha nem tipszik, de most játszom akkor.
2: Tehát ekkora különbség azért, tehát az irreálisan magasnak.
4: Tűnt, nem tudom az odszokat, de mondjuk a mire van egyébként a legkisebb odsz? A döntetlenre? Mert én például azt mondanám.
2: Sima Arsenal, épp hogy másfélszeres szorzót ér az Arsenal győzelme. Most de. A három esélyes fogadásról beszélek, és az Arsenal győzelem, mindjárt mondom neked egészen.
5: Itt 1.61, 4.30, 5.25.
2: Na, igen. Tehát, és ez nagyjából most...
6: Az egy, is jó játék.
2: Ez egy iroda, de egyébként ez leképezi a világszinten a dolgokat, így van. 1.6, 4.3, 5.2, vagy 5.25.
4: Én hosszabbítás 11-esekre tippelek, már csak azért is, mert ügyeletes vagyok, tehát ez ilyenkor...
5: Ja, én is!
4: Ebben bele
5: szoktam csúszni. Én is
4: ügyeletes vagyok, tuti a hosszabbítás. Igen, ebben bele
6: szoktam. Kombinálnám a szerelmet egy piros lappal is.
2: Senkit nem biztatunk sportfogadásra, gyorsan hozzáteszünk 18 év felett, illetve minden, ami ilyenkor el kell, hogy hangozzék, de nem véletlenül beszélünk erről így. Az első meccs is olyan szempontból meglepett titeket, hogy volt 2 gól, most nyilván 2 11-esből jött, de hogy már az első meccs
5: előtt is... Na, de a harmadik. Amit ez a harmadik 11-esed, az elképesztő volt.
2: Ez meglepő volt bármilyen szinten? Mert az első meccs előtt is hasonló gondolatok szálltak itt a stúdióban, mint amik most, hogy nem lesz gól, szinte semmi nem lesz, ráadásul ugye ott pont úgy voltunk, hogy nagyon emelkedett hangulat jött ugye utána, jól mondom időrendben, ugye itt ott fordítva volt, ugye igen. Az volt korábban is, utána jött ugye a nagyon emelkedett hangulat, tehát mindenki nagyon elkönyvelt, hogy jó, hát ez egy olyan meccs lesz, amilyen, na de majd a Párizs, aztán tényleg úgy alakult minden.
4: Ez nagyon ritka szerintem BL-ben, hogy két olyan párosítás van, hogy mind a kettőről gyakorlatilag nem belsős emberek el tudták mondani ezt, hogy mit fogunk látni, és tényleg az történt. Tehát az, hogy most 2-11-es volt Madridban, ugye már idegen belőtt gól sincsen, tehát az most 1-1, 3-3 vagy 5-5, tök mindegy, 0-0, az is ugyanolyan eredmény. Én ugyanezt várom a visszavágón, egy ilyen maximum 1-1, és akkor szépen elmennek büntetőkig. Hát ott meg nem tudom.
5: Arsenal most akkor behúzza 90 perc rendes játékot.
2: Simeonének mekkora szerepe, jelentősége van, a habitusának mekkora szerepe, jelentősége van egy ilyen meccsen? Van-e egyáltalán komoly jelentősége? Szerintem, mert az, hogy ő 1000 fokon ég majd ott az oldalvonal mellett, az biztos.
5: Szerintem van annyiban, hogy tehát igazából ezt a csapata már megszokta. Nagy újdonságot.
4: Nekik hogyha, már fura lenne, ha nem tombolna ott az
5: igen,
4: oldalon.
5: Hogyha bemennek a szünetbe, és nem szólal meg, az lenne a sok hatás. Úgyhogy szerintem a játékosok ezt megszokták, jól együtt tudnak működni, de én azt gondolom, hogy azért a minőség és a hazai pálya és Nick Hornby miatt én azt mondom, hogy Arsenal.
2: Ki szabad indulni? Bármilyen szinten jelente támpontot az, hogy októberben találkoztak a liga szakaszban, és akkor az Arsenal 4-et rúgott.
5: Nem.
2: 4-0 lett.
5: Nem.
2: Semmilyen szinten.
6: Nem. Pontosan ezért, mert szerintem Simeone 120%-ra pörgeti, tudom, hogy ilyen nincsen, de 120%-ra pörgeti a csapatát, és egy olyan típusú...
5: Tényleg? 122?
6: 122.
5: 110%, tényleg ezt kitalált és behozták.
2: Na hétvégi derbin is volt egy 101%-os felirat az egyik oldalon.
4: Hát egy darabig. Bocsánat, nem lehetett kiadni.
6: Szóval olyan típusú edző, akiért tűzbe mennek a játékosok tényleg, tehát hogy olyan hitele van a játékosok előtt, olyan annyira hiteles személyiség
5: ez
6: szerintem.
5: Ez arra is igaz.
6: Ez biztos csak, igen, már, tehát ott meg én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly szakmai átgondolt koncepció alapján megy az Arzenál, és ezt is érzik a játékosok, hogy milyen projekt részei. Viszont, hogyha én most egy játékost igazolhatnék a világon, a Juventusba, az Alvarez lenne az Atletico-ból, és én szerintem ő döntő faktor lehet ezen a meccsen is.
2: Na meglátjuk, ugye ez a ma este 9-es elődöntő lesz majd, 1-1-es döntetlenről indulunk, ahogy Göbölyös Gábor említette. Nincs idegenben lőtt gólszabály, tehát bármilyen döntetlen esetén az ügyeletes urak készülhetnek arra, hogy ráadás jön, majd a nem ügyeletes urak pedig sziszenthetnek még.
6: És sajnos én is ügyelek.
2: Ügyelsz te is?
5: Hát akkor
2: én leszek az egyetlen, aki egy szénsavas vízzel többet sziszenthet majd a mérkőzésnek ezen szakaszában. Na de ha már BL elődöntő...
5: Komlói bányász? Szurkolója vagy?
2: Igen. Na de ha már itt tartunk, a másik elődöntőre tudtok-e, mertek-e, lehet-e jósolni? De nyilván az a holnap esti történet, most még mindenki, vagy a nagyobb...
5: Múlt héten azt mondta volna bárki, 5-4, persze.
2: De nem is feltétlenül eredményre, tovább jutóra. Tehát hasonlóak, a fogadóirodák hasonlóképpen lőtték be ott is az arányokat. Tehát a Bayern ilyen 1-6 környékén van, a PSG nem 5-ös, hanem ilyen 4-szeres szorzó környékén.
5: Nekem az fura, de én is Bayern tovább jutást várok.
2: Tehát egy Bayern Arzenál döntőt mondasz, akkor Budapest a Soma, ha jól gondolom, igen, hogy jól veszem ki a szavaidat. Bobori Balázs?
6: Én PSG-t. Nagyon-nagyon tetszik nekem a PSG.
2: Akkor ez egy PSG-Atletico, a te gondolatod menet?
6: Én PSG-Atletico-t várok a döntőben.
2: Na hát akkor Göbi, egy valami keveredés, mert itt volt két teljesen ellentétes megállapítás.
4: Nagyon nehéz. Én néztem a Bayernnek a hétvégi meccsét, ahol megint eljátszotta azt, hogy ilyen BC csapattal állt fel, és akkor fél időbe bejött a Kane, Olise,
2: Kimmich,
4: és talán Diaz. És ott nem sikerült megnyerni a mérkőzést a Heidenheim ellen. Sőt, egy egészen annyira sajnáltam a kis csapatot, ugye a sereghajtóról beszélünk, és egy
5: nagyon
4: kapus hátáról pattant be a 100. percben, és így lett 3-3. Tehát igazából azt akarom mondani, azt látszik, hogy a Bayernnek a védekezése az, hát nem azt mondom, hogy katasztrófa, de alapvetően gyenge. De viszont a támadósor az parádés. Szerintem azt fog dönteni, hogy melyik kapusnak lesz mondjuk, és mondok egy magas számot, 5 védése a meccs során, mert ugye Neuer úgy kapott 5 gólt, hogy nem ért a labdába,
2: volt, így van.
4: De most ha esetleg elkap egy jó napot, és mondjuk 2 zicsert kifog, akkor szerintem a Bayern tovább juthat, de hát itt is szerintem egy gólnál nincs egyébként nagyobb különbség a két csapat között, és ugyanúgy lehet akár 5-4, vagy 3-2, vagy
2: ilyesmi. Kane, Diaz, Olise és Kimmich, ez volt a 4-4 egyébként most nézem.
6: Pontosan egyébként azért, hiszen ennek a hétvégének azért nincs jelentőség, amikor a Kane megkérdezte, hogy a hétvégén kivel játszunk, és mondta, hogy Heidenheim, akkor azt mondta, hogy bless you, hogy egészségedre. Tehát így nagyjából ezt hitte. Tehát így...
5: Szünetben megmondták, hogy kéne gól.
6: Kéne gól, igen, igen.
2: Ja Istenem.
4: De egyébként én is a PSG-t nagyon megnézném, mert az a játék, amit játszanak, én imádom ezt a taktikát, hogy kirúgjuk oldalra a labdát, hogy le lehessen támadni, ez egészen különleges. És
5: szerintem nekem, szörnyű.
4: Szerintem zseniális, mert annyira
5: Isztambulba, rettenet.
4: Annyira jól a kerethez van igazítva, hogy tényleg ilyen elképesztő
5: atlétát futnak. Nekem futball ellenes az üzenete. Te, aki az NFL-t szereted, lemondasz a labdáról szándékosan, hát ilyen nincs.
4: De azért mondasz le, hogy utána viszont sokkal jobb helyzetben vedd vissza.
5: És akkor mi történt ebből? Mi mikor volt valami? Soha,
4: nekem
5: semmi.
4: Tetszik ez az újítás. Meg újítás, hogy már tavaly is láttuk.
5: 92-ben Lokomotív Moszkva csinálta.
4: Jó, csak tehát ez egy olyan magas
5: szinten. Tavaly előtt Isztambulba pótselejtezőn megpróbáltuk. Úgy kihozták a törökök, mint a sic.
4: Jó, hát...
5: Úgyhogy rossz üzenete vagy, meg tiéd a labda, és egybe odaadod. Képtelenek vagyunk a félpályától eljutni a kapuig. Ez azt jelenti. Mert félpályától indulhat.
4: Mert olyan játékosaink vannak, akik viszont olyan tempóba tudnak letámadni, hogy abból
5: na de
4: jobban
5: a
4: tudod kamatoztatni a tudásodat.
5: Képtelenek vagyunk eljutni a kapuig.
2: Hát de ha olyan játékosaink vannak, akik utána meg tudják oldani elől, akkor miért ne lehetne megpróbálni?
5: Hát én is ezt mondom, miért nem próbálj, ilyen csatárokkal nem próbálsz meg támadni?
2: Hát de visszatámadás, az nem támadás, a visszatámadás?
5: Az a baj. Rossz az üzenete nekem, hogy lemondasz a labdáról. Hát nálad van, te kezdesz.
4: De szerintem kevés olyan csapat.
5: Adod a Vitinyának, aztán majd fölhozza, és majd odaadja.
6: Nem viszi föl.
5: Ha se kell nálad egészségedre, és beadja Dembélének.
4: Fogisság, Monika.
5: Jaj, kvicsa. Úgyhogy...
6: Ugye van erre egy mondás, hogy inkább ott veszítsünk labdát, mint hátul. És de amikor így... Amikor...
5: Hát a kezdőkörben vagyunk.
6: Hát a kezdőkörben, de nyilván most előrefele nem tudsz menni a kezdőkörből, tehát hogy visszapasszol.
5: Ott van nála a Dembélé, a Doué, meg a Kvaratskhelyi, és mögöttük a Vitinha, meg a Zsoháves. Ezek nem tudnak előre menni. Ne hülyeskedjünk már, gyerekek.
4: Tudnak, de ez egy olyan fegyver, amivel egyetlen másik csapat sem rendelkezik a többiek közül. És szerintem
5: sokan
4: a PSG-be,
5: sokan csinálják.
4: De nem ezen a szinten. A PSG behozta azt, hogy tényleg a labda nélküli játékukat élvezett nézni. Azt szerintem grulós fociban.
5: Nekem egyébként a Barcelonának is nagyon tetszett a Pep idejében. A labda nélküli. És a Vini ezt emeszi. Komolyan.
4: Hát jó,
5: nagyon jók voltak.
4: 5 másodperc alatt náluk volt a labda.
5: Pontosan.
4: Újra. Aztán 5 percig megint náluk.
5: Mert olyan jól csináltak. Mindenki elalél.
4: Jó volt, igen.
5: És kornés, hogy milyen, amikor náluk volt a labda, de amikor nem volt náluk, akkor is szenzációsak volt.
4: Az már 15
5: éve. Azért mondom, hogy ez nem olyan nagyon új.
4: Jó, de ők nem rúgdosták ki egyébként bedobásra.
5: Szép is lett volna.
2: Messi megcsinálta azt a hete felen, hogy a felező vonalról megindult, és végigvitte, úgyhogy bár nem középkezdésből.
5: Nem rúgta ki tartsra.
2: Nem. Ő neki nem jutott ez eszébe.
5: Ezt a konzervatív labdarúgó.
2: Benne van megint egyébként, hiába, hogy elődöntő visszavágó nagy tét, ha nem is 9 gól, de hogy tehát sok gólos meccs? Sok. Megint azt várjuk, hogy...
4: Dembele ugye azt mondta, hogy ők nem tudnak másképp játszani, ők támadni fognak, a Bayernnek meg muszáj támadni, tehát ebből szerintem csak ez jöhet.
2: Tippeljetek már egyébként, ha most a fogadóirodák már szóba kerültek, hogy a bookmakerek azt, hogy minimum 3 gól lesz a meccsen, milyen szorzóval adják?
4: 1.50.
6: Én 1.60-at mondtam volna.
5: 1.40.
2: 1.18.
5: Én nyertem. Megint.
2: Tehát az, ami a választó vonal, ami ugye a vagy-vagy kategória, az a 4 és 4, 4-nél billen, hogy 4 fölött alatt, és hogyha pont 4, akkor mondjuk tétösszege
4: vissza. Annyi kell ahhoz, hogy ez legyen minden idők leggólgazdagabb. Elődöntős párharca.
5: Nekem az elődöntőben nagyon tetszett a Bayern a meccs elején, és igazából szinte semmiből fordított a Párizs, és én úgy láttam, hogy Musiala nem ez volt élete meccse, és azért Harry Kane is láttam már jobban játszani, tehát én, és úgy rúgtak 4-et, hogy 2 támadóról azt mondom, hogy szó. Jó, mert Diaz, meg ez Zolise, ez világ egyik legjobb játékosa, lesz nem sokára, és már most is az. Az is jó, de ők ott
2: ő minden... sajnos saját bőrünkön is.
5: Figyelj, ők
2: látjuk
5: ők
2: majd,
5: viszont mind jól játszottak. Ők mind jól játszottak. Ott nem érzek
6: Négy
5: annyit.
6: Leveszi.
5: A Párizsban nem érzek annyit tartalékot.
4: De viszont ők 3-1-nél, de ők 3-1-nél egyébként egy kicsit lazítottak.
5: Meg 5-2-nél? Ez lehet. Hát nem tudom.
4: Ők azt mondták, hogy ott egy picit belealudtak a meccsbe.
5: Az hiba volt. Nekem a Bayern az elején nagyon meggyőző volt, hogyha ugyanígy el tudják kezdeni müncheni meccset, mint Párizsban. Én úgy érzem, hogy én közelebb vagyok. Én 55-45-re a Bayern-t mondom.
6: Szerintem ezt összegezzük, hogy én, amikor vége lett a meccsnek, azt mondtam, hogy mind a kettőnek most odaadnám ezért a meccsért. Hát ez egy csoda futball volt. Bármelyik nyeri meg a BL-t.
5: Az volt a döntő, igen.
6: Ez egy csoda. Tehát én azt mondom, hogy nagyon nehéz elképzelni. Én mindig azon gondolkodom, láttam a Flick-féle Bayern-t, azt mondtam, hogy nem tudom, hogy hova tud tovább fejlődni a futball. Láttam tavaly a PSG-t, azt mondtam, hogy hova tud tovább fejlődni a futball. És mindig tud fejlődni valahogyan a futball. Tehát, hogy egészen...
5: És én tudod, mit mondtam, amikor végettem mérkőzésnek? Édesem, jó éjszakát!
2: Szóval Somogyi Zsolt mondott egy Bayern-Arzenál, Bobori Balázs mondott egy Atletico PSG párosítást, Göbi, nem úszod meg.
4: Bayern továbbjutás lesz.
2: És a másik ágon?
4: Arzenál.
2: Akkor egy Bayern-Arzenál, akkor ott egymás mellett az urak egymással is találnak. Van még egy nagyon pici időnk a hírekig, úgyhogy evezzünk hazai vizekre, és maradunk is majd hazai vizeken. Viszonylag nagy váltással a BL elődöntő után NB2-ig megyünk, csak hogy időrendi sorrendben egy picit a tegnap estéről beszélünk. Kérdeztem Barát Botondot, hogy mennyire éhesek, vagy mi az, amit ebből el lehet árulni. Ugye a bajnoki cím Nagy Miklós pont itt az M4 Sporton jelentette be, vagy rögzítette a tényt, miután már matematikailag megvolt A feljutás hogy tetszett, figyeltétek-e a tegnap esti Vasas Budafok meccset? Úgyhogy szerintem az egyik legveszélyesebb ellenfele volt most, aki szembe jöhetett a Vasas számára a Budafok. Ugye az életért megy a 22. kerületi csapat, tehát hogy ott oké, hogy nagyon hamar három gól, vagy relatív hamar 50 perc után, mert ugye 3-0 volt, kerültek, de hogy onnan igazolták azt, amit én vártam, hogy visszajöttek, aztán végül pontot nem tudtak csinálni. Követtétek, nem követtétek, hogy álltatok hozzá?
5: Hát én azt tudom mondani.
2: Mérsékelten.
5: Mérsékelt az egy kicsit jó szó. Én Vácról érkeztem haza Angyalföldre úgy, hogy még ott van egy töltőállomás, ott tankoltam, és hogy bekanyarodtam, és égtek a reflektorok, hogy pont be lehet látni a sarokba, és ott egy ilyen bedobáshoz készültek a játékosok, mindenki egy helybe állt, és átlósan eredményező táblán láttam 3-1, úgyhogy ennyit láttam
2: egészen
5: a meccsből.
2: Egészen nagy hiba, FM 105.9, sportrádió, nemzeti sportrádió, FM 105.9, a gépjárműben középen van egy eszköz, megnyomunk egy gombot, rajta addig tekergetjük, amíg kiírja ezt a 105.9-et,
5: és már is csicserek a különbe. Tudom, de pont Kovács Ákos énekelt. A gépjárművemben.
6: Megértettem.
4: Én ott mellettem.
5: És folyamatosan ezt csinálja, és én már tudtam, hogy augusztus 20-án Debrecen.
6: Ott leszek.
5: Én is.
2: Na, Göbi, milyen volt ez a Vasas Budafok meccs?
4: Én a Nemzeti Sportrádióban hallgattam egyébként, nem sokáig, mert amíg a gyerekeimet vittem haza edzésre, abban 20 percben ment az autóba a mérkőzés. Igazából annyira nem követtem az NB2-es küzdelmeket, hogy annyira legyenek jóslataim, mint neked az előbb, amit felvázoltál.
2: Nem is feltétlenül jóslat, ez inkább csak, hogy mondjam, tehát nem az egyik oldalon, akármennyire törvényszerű, vagy akármennyire is megvan a feljutás, nekem valahogy törvényszerű, hogy ha már megvan, akkor valahogy, ha nyilván profi sportoló, értem, Barát Botond is ezt mondta, nem is feltételezek más, de ha valamikor ilyenkor tud a kis ördög a leghamarabb megérkezni az öltöző ajtóhoz.
4: Hát a Honvédnál már 2 hónapja ott van a kis ördög, hát igazából, igen. Tehát hát az igen. Lehet, hogy ők a Vasas kis
2: marad
4: ördögét
2: feckó,
4: is lenyúlták.
2: Akkor ha már behoztad ezt a témát, marad Feckó Tamás? Honvéd vezető edző?
4: Szerintem feljutás után kirúgni egy edzőt, az...
5: Nem biztos, hogy ki...
4: Nem indokolt alapvetően.
2: Nem biztos, hogy nem indokolt.
4: De az elmúlt de két hónap...
5: Nem biztos, hogy kirúgják, de lehet,
4: nézzük,
5: hogy,
4: akkor...
5: lehet, hogy ott valami nem teljesen kerek, és inkább
4: hát, igen.
5: Ezt lehet hallani, de ugye hivatalosan nem mond senki semmit.
6: Hát a tavaszi eredmények alapján azért nagyon messze lennek a feljutástól most, hogy hát,
4: úgy
6: jól igen. Számolok
4: úgy
6: így.
4: Nagyon.
6: Tehát így...
5: Igen, ne, de most visszahozta,
6: visszajutnak és bevitte őket a kupa elődöntőbe.
5: Most gondolj bele, hogy a...
6: Nagyon nehéz azért ilyenkor kirúgni valaki.
5: Gábor is fölhozta a Kazincz Barcikát, és aztán maradt az NB2-ben. Hát és Feckó ott... megcsinálta, mert Balmazújvárost is fölhozta NB1-be, és maradt az NB2-ben az MTK-nál. Akkor váltott, és hogy a Balma azt már más vitte az élvonalban.
2: Lesz a hétvégén majd egyébként a kupa döntő kísérő programjaként vasárnap egy nagyszerű Honvéd Vasas mérkőzés majd, ami jó eséllyel telt házas, nagyon sok mindent meg tud határozni ott az NB2-es bajnoki cím szempontjából, de azért egyre több helyről zörgedezik, vagy csörgedezik a haraszt, meg az zuhanyíradóba csordogál a víz, hogy Feckó Tamás egyébként bármi is lesz a történet, vége nem marad a Honvédnál. Azért is kérdeztem, hogy mire tippeltek, hogy marad-e, vagy nem marad. Bob?
6: Hát, az szerintem itt az azért nehéz, mert a Feckó Tamásnak is több információja van, mint nekünk, a csapatnak is valószínűleg eljut egy csomó információ, nyilván a vezetőknek van a legtöbb információja. Hát...
5: Meg van egy általános bizonytalanság.
6: Akkor azt mondom, hogy nem marad. Én mondom, nem. Igen.
5: Nem lehet. Diós György lehet hallani egyébként, ahol ő korábban volt
6: hát edző. Én is csak ezért mondom, ezt olvastam.
5: Ezt lehetett olvasni, úgyhogy valami alapja biztos van, de... Megvárjuk, hogy mi lesz ebből.
2: Sok mindenbe belekaptunk most, a Diós György is egy érdekes kérdés, ha már itt felmerült egyébként, ugye pont a napokban látott napvilágot egy összesítő táblázat, hogy mennyi a valóság alapja, mennyi nem, a különböző csapatok költségvetését, illetve ott a Diós György egy szabad szemmel jól látható 7 milliárdos, azt hiszem 7 milliárdos.
4: Harmadik volt a
2: rangsorban, második a Ferencváros mögött, úgyhogy erről is beszélünk majd, hogy van ennek valóság
6: szerintem
2: alapja.
6: Szerintem ezt nem tudjuk elképzelni, de majd igen. Én nem
2: na,
6: tudom
2: a hírek után jó, 16 óra 29 perc a pontos idő, egy rövid műsor ajánlót követően jönnek a legfrissebb hírek, Göbölyes Gáborral, Somogyi Zsolttal és Bobori Balázssal, pedig innen jövünk majd vissza.
0: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
9: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
10: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
11: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Búcsúzott Bondár Anna a római salakpályás tenisztornán. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Ma még nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
11: Sporthírek.
12: Döntő szettben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Qinwentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A fő táblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gál Fidalma érdekelt, a férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel. Idegenben játssza a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének visszavágóját az Észak-Macedón Ohrid ellen. A mai bécsi sorsoláson elhangzott, hogy a fináli első meccsét május 23-án vagy 24-én rendezik Tatabányán, a visszavágót pedig egy héttel később Ohridban. A Tatabánya az első magyar csapat, amely finálit játszhat a harmadik számú európai kupa sorozatban. A férfi és a női mezőnyben is komoly éremesélyesekkel várja a jövő heti müncheni taekwondo Európa-bajnokságot a magyar válogatott. A keret tagja lesz az olimpiai bajnok Márton Viviana, a világbajnoki címvédő Márton Luana és a háromszoros Európa-bajnok Szalim Omár Gerge is. Galambos Bence a magyar válogatott edzője szerint jó esélyük van történelmi sikert elérni az EB-n.
11: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Arra kérte Magyar Péter a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő a választás előtt meghozott

0: után késő este 14-20 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 36 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél, ez pedig továbbra is a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádióban Göbölyös Gáborral, Somogyi Zsolttal és Bobori Balázsral. SMS számunk 06 30 55 55 605. Hogy miért is mondom mindezt, mert hogy Pita Futi természetesen jó szokásához híven már is hozzászólt az elhangzottakhoz. Feckó, mint Feckó Tamás, a kuka aljáról lapátolta fel a Honvédot az NB1-be, ha kirúgják, ezek úgy hullanak vissza, mint a felfeldobott kő. Felkészül Pinyő. Jött egy következő, ez már nem Pita Futi írja.
4: Hát kieső helyen voltak egy évvel ezelőtt. Februárban, amikor elindultak.
3: Ez ténykérdés, viszont nem is tudom, melyik kötök mondta, az, az elmúlt egy hónapot, két hónapot, Göbi, te mondtad, igen. Ugye, hogy tehát, hogy az, ami ott történik, az kevésbé értékelhető. Kicsit, ha nem is ugyanarra, vagy ugyanabban a léptékben, de a Csercseszov-féle történetre rímelez nekem. Tehát, hogy emlékezzetek vissza, 20 pontos előnnyel fordult a Fradi körülbelül, vagy ilyen nagyságrendileg 20-szal megnyerte az Európa Ligában a csoportját. Minden nagyon jónak tűnt, aztán jött egy olyan tavasz, hogy aki látássérült is kristálytisztán látta, hogy valami nem stimmel, és csúcsosodott az egész a Klaksvík elleni BS-rejtezős buktában. Klubvezetőként ki az, aki megmeri? Ugye talán Bob, te mondtad azt, hogy most ebben az esetben hogy léped azt meg, hogy elküldöd? Mert ugye amit Pita Futi ír, teljesen igaza van, de érzitek a párhuzamot? Vagy jó ez a Csercseszovos párhuzamot, amit
5: most
3: hozok?
5: Most egy olyan párhuzamot hoznék, ami egyébként lehet, ez is érdekes, de hogy van Angliában egy csapat, ami tavaly utcaosszal megnyerte a bajnokságot, és végig botladozza ezt az idént, és szinte nézhetetlen a futballja, és van türelem. És ott is hallani, hogy az az edző nem marad, most Arne Slotról van szó, aztán lehet, hogy megkapja az esélyt azért, mert az előző idényben bajnokságot nyert a Liverpoollal. Itt Magyarországon nem biztos, hogy van ennyi türelem. Itt, hogyha látnak, hogy látják esetleg, hogy rossz folyamatok vannak, és akár elfáradnak bizonyos kapcsolatok, azt nem biztos, hogy megjavítani akarják olyan személycserékkel, hogy akkor az öltözőbe történik a frissítés, hanem akkor az egyszerű dolgot választják itthon.
4: Ez is lehet, hogy az edző és a felettesei közötti kapcsolat nem az igaz, és igen. Ezért az edző nem igen. Akarja csinálni.
6: Igen, egyébként ezt a részt is, ezt most ki is venném, mert egyébként ezt nem látjuk, hogy mondjuk a feltasszus és edző mi van, csak a szakmai része. Egyébként szerintem az is számít, hogy a következő idényben az NB1-ből idézőjelben művészet lesz kiesni, tehát aki kiesik, az nagyon gyenge lesz. Tehát szerintem most bent tartani egy feljutó csapatot talán most lesz a legegyszerűbb az élvonalban. Nyilván, hogyha mondjuk a pont a Honvéd az az egy, amelyik mondjuk olyan teljesítmény úgy, mint most a Kazincbarcika, akkor az egy hibás lépés, de egyébként szerintem most a bennmaradást kiharcolni, az egy kisebb kihívás lesz. Kérdés, hogy mik a célok majd a Honvédnál, de gondolom az első idényben egyébként nyilván az, hogy maradjanak benn, de szerintem a következő NB1-es idényben majd hát nekem nagyon az a megérzésem, hogy ilyen belpesti háború lesz, hogy ki fog kiesni a célvonalból.
3: Ugye 5 budapesti csapat lesz, jól számolom, jól mondom, 5?
6: Igen.
3: Ugye? Somogy, megforgattad a szemed saját tengét.
4: Számolok csak, és az nem megy.
5: Az 5.
4: Matek érettségi volt ma?
3: Matek érettségi.
4: Hasonlik akkor.
3: Igen.
6: Szerintem abból 4 a bennmaradásért
4: vizsgálni, és szerintem elbuktam gyorsan.
6: 4. Szerintem 4.
3: Na, akkor egy kicsit beszéljünk a hétvégi derbiről, mert akkor gondolom én, amire én fölhúztam a szemöldököm, hogy az a negyedik kerületben ők talán nem így gondolkodnak, sőt, biztos, hogy nem így gondolkodnak. Hogyan lett ekkora különbség az Újpest és a Fradi között? Nyilván...
6: Ezen a meccsen vagy?
3: Ezen a meccsen, mert ha valahol nem kellett volna, hogy ez legyen, az talán ez a mostani, tehát egy csomó minden kellett volna, hogy ebbe az irányba mutasson, vagy nem. Tehát én ott voltam a helyszínen akkor, és most ki nem, úgy érzem, mintha rajtam nevetnétek, vagy a felvetésre.

0: Nem, ott voltam a helyszínen, én közvetítettem az Újpest Nyíregyháza meccset 2 héttel ezelőtt, a félidőben kezdték el állni a jegyeket, nyilván mentek már 3 vagy 4 gól volt a különbség, ugye 7-2-re nyertek, minden nagyon-nagyon szépnek és minden nagyon jónak tűnt. Ráadásul a Fradi éppen ugye akkor volt a Győr meccs előtt, ráadásul ugye kikapott Győrben, tehát a bajnoki cím már nem a saját kezében van. Házon belül volt, ugye a szurkolóik között volt feszültség, tehát egy csomó minden abba az irányba mutatott, hogy a klasszikus meg lehetett érezni a vérszagot. Nyilván jött már jelzés a Puskás elleni vereséggel az Újpest számára, hogy azért minden nem fennékig tejfel, de hogy ebből, hogy lett 0-5, azt én egyébként nem nagyon tudom értelmezni. Soma?
1: Hát én ott voltam ezen a mérkőzésen, és a meccs utáni sajtótájékoztatón egyébként Szélesi Zoltán azt mondta, hogy pont ez az általad említett Nyíregyháza mérkőzés olyan volt, hogy ott egyszerűen túlrúgták magukat. Nem volt reális, hogy ott 7 gólt rúgjanak, nem volt akkor a különbség a két csapat között, és Nyíregyházának is voltak lehetőségei. És tényleg hogy semmi közük nem volt hozzá, aztán oda passzolták a labdát, és akkor abból is gól született, szóval hogy néha alakulnak így a meccsek. Most abszolút alul rúgta magát az Újpest, mert 1-0 után szerintem legalább három nagyon komoly lehetősége volt ahhoz, hogy gólt szerezzen, és nem tudott betalálni.
0: Igen, Soma, csak amikor az újpesti szurkolók, és nyilván a szurkolónak az a dolga, hogy vagy nagyon lelkesedjen, vagy nagyon, tehát vagy temetés, vagy esküvő, én ezt értem. Na de teljes joggal, és most egy-két kommentbe így belenézegettem, teljes joggal emlegetik föl, hogy ha a Zalaegerszeg, a Nyíregyháza tud nyerni a Grupamában, akkor nekik akármennyire alulrúgják magukat.
1: Azért is van, mert a Fradi ellen nagyon nehéz játszani, hogyha a Fradi már előnyben van. És a Fradinak nagyon nehéz dolga van, hogyha hátrányba kerül. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a Fradi szempontjából, Fradi szerzi az első gólt, vagy nem. És ugye a Grupamában csomó ilyen meccset, hogy rohangálni kellett az eredmény után, és aztán valahogy még volt, ahol visszahozták, de volt, ahol nem. A elmúlt 20 évben tényleg óriási különbség van a két csapat között. Én is sokkal szorosabb meccset vártam, és még úgy is én nekem az volt a véleményem, ami nagyon furán hangzik, tudom, egy 0-5-ös eredmény után, hogy a Fradi nem játszott igazán jól, nagyon, nagyon sok ilyen céltalan előrelugott labdája volt, meg ilyen tanástalan szituációk, de az Újpest az első gól előtt abszolút a Fradi az első pillanatok kezdve uralta, és erődemonstráció volt, meg is szerezte az első gólt, de utána az Újpest fölébredt, ott voltak a helyzetek, szerintem az Újpest nem játszott rosszul.
0: Bombagól az a legjobb pillanatban jött a Fradi szempontjából.
1: Az Újpestet nagyon összetörte, akkor a másik félidőre kijöttek, hogy próbáljuk meg, és egy szépítő gól, akkor még lehet nyílt a meccs, puff, egyből kapták a harmadikat, ez azért lehozza az önbizalmat, meg összetöri a csapategységet, és onnan már a Fradi kicsit olyan volt, mint egyébként a tavalyi BL döntő ilyen szempontból, hogy az ellenfeled egy nagyon jó csapat, te nem vagy igazán jó állapotban, és mentálisan el is engeded, akkor annyi gólt rúgnak, amennyit akarnak.
0: Oké, a Fradi ebből tud-e bármit meríteni, lehet ebből bármit vinni a kupadöntőre, mert hogy itt a hétvégén ugye kupadöntő lesz majd az Zalaegerszeg ellenében.
1: Hogy vezetni, ha előnybe kell kerülniük.
0: Ennyit, szerintem.
1: Sokkal többet nem mer. Nyilván, hogyha Lenny Joseph rúg két ilyen gólt még egyszer, akkor oké, de ritkán.
2: Ennél élektronnak sokkal többet visznek tőle, mert ha kikapnak, elbukták a bajnoki címet, utána mennyire
0: azt mondod, hogy elbukták? Tehát a Győr mindenképpen
3: ha kikaptak volna Újpesten,
2: és akkor utána azzal a tudattal mész a kupadöntőre, hogy elment a bajnoki cím, teljesen más a sztori. Így szerintem magabiztosak lehetnek, bár nagyon nehéz dolguk lesz ez ellen, nem biztos vagyok. Nehezebb dolgok lesz, hogy
1: az Újpest ellen. Kétszer kikaptak az Etétől, szerintem nagyon készült, tehát nincs hátradőlés.
0: Most két Zetemecs jön a Fradinak, jön egy a kupadöntőben, meg jön egy a bajnokságban.
1: Kétszer kikaptak, majd. Szerintem óriási fókusz lesz a Fradi részéről, nyilván az Ete részéről is, de szerintem ez most a Fradié lesz.
3: Én még annyit tennék hozzá ez az újpesti meccshez, hogy azért is van ez a 33 meccses nyeretlenség per veretlenség, mert a Fradi, ha van olyan meccs, amiben keményen beleáll a bajnokságba, az az Újpest elleni derbi. Mert otthon ki tud kapni néha egy Nyíregyházától, egy Zalaegerszegtől,
1: Debrecentől,
3: mert ott nem azt mondom, hogy nem veszik komolyan, de nem úgy állnak bele, mint egy derbibe. Ezekbe a meccsekbe meg tényleg most már lassan 20 éve mindig kőkeményen beáll a Fradi, és ebből csak egy X jön ki, és Gergely Csoci kollégámmal beszéltük a egy nappal a derbi előtt, hogy ő is azt mondta, hogy minden összeállt, és a szurkolók, és a 7-2, és jó idő lesz, és tavasz, meg teltház, meg mit tudom én, de hát azért végtére is ott 11 ember futballozik, tehát nyilván tud segíteni valamennyit ezek a tényezők, de
0: hát Fenyő Noám 4-es iratkozatát nem idézhetjük itt a rádióban, mert hogy nem szalonképes, de nagyjából az Újpestnek az lett a vége. Most ez betűvel kezdődik, és utána egy erre vége.
2: Picit durvábbat mondok újpesti szempontból, tehát így gyökértelenül nagyon nehéz szerintem eredményt elérni. Azzal, hogy az Újpest nagyon hangosan és rögtön elutasítóan tavaly nyáron azt mondta, hogy mi ezt a magyar szabályt nem tartjuk be, és minket ez nem érdekel, ezzel föl akarta tenni magát egy polcra, egyből beáraszta azt, hogy ők aztán most innentől mennek előre, és dobogó, és akár a bajnoki cím nemzetkupa szereplés, aztán azzal a veszéllyel nem számoltak, hogy itt a játékosok is talán egy picit úgy besorolták magukat, hogy egy ilyen zsoldos brigád lett ebből.
0: És, nem is annyira a... picit, ugye egész komoly nagy takarításról lehet hallani, ugye, hogy...
4: Már zajlott télen, ahogy Dárdai Panyi már...
0: Tehát, hogy hát de most azóta most megint mennyi 6 játékosnak
4: derült ki? Hát ez egyértelmű.
2: És hát itt van a szerepe a Palinak, hogy ha valaki, akkor talán ezen tud fordítani, de nagyon-nagyon nehéz dolga van még mindig.
3: Hát ez akár 20 embert kéne lecserélni.
0: Oké, akkor úgy kérdezem, Széresi Zoltán helye teljesen betonbiztos vezetőedzőként?
3: Hát szerintem, bocsánat, hogy ezt mondom, de csak azért szerintem, mert a Palinak a jó barátja. Tehát, hogyha
0: köztük
3: nem lenne az a baráti és futball szakmai bizalmi viszony, akkor szerintem ő menne az év végén. Így nem vagyok benne biztos.
4: Én nem gondolom ezt. Én támogatom Szélesi Zoltán, mert szerintem egy fiatal, agilis edző. Egy olyan keretet kaptak, amelyik egyértelműen nem volt alkalmas arra. Ne felejtsük el, hogy Dárdai Pál megjött, feltérképezte a klubot, megnézett 10 edzést, 2 meccset, és mondta, hogy a bennmaradás. Itt semmi más
0: cél. De Göbi most ugyanezt mondta a következő szezonra, úgyhogy még nem tudjuk, hogy az újpesti keretben milyen változások lesznek.
3: Főleg a keretváltozás miatt gondolom
4: azt. És a fizikai teszteken látszott, hogy nem terhető ezek a játékosok. Fizikásan egy nagyon rotty ez a brigád, úgyhogy itt teljes átalakítás kezdődött.
0: Ezt a 9. belőlebe szokták énekelni, hogy rotty a brigád egy szurkolói nótában.
4: Hát most így látták, de az kemény volt, amikor a Fradi szurkolók rázendítettek, hogy Dárdai Pali.
0: Nem volt, már 100 éve nem volt ilyen, megint ugye érezzük benne a költői túlzást, ugye meg kellett állítani egy meccset, mert hogy nagyon komoly cirkusz volt, ugye azon is kínunkban nevettünk egy sort itt Göbivel, ugye, hogy a 101%-os transzparens ugye behúzták, mint hogy az összes drapiukat, és ugye megindultak volna az újpestiek. Ugye most jött egy elnöki közlemény, hogy elhatárolódnak meg, hogy ez nem elfogadható viselkedés semmilyen körülmények között.
3: Bocsánat, egyébként én azon csodálkoztam, hogy ez mondjuk nem 5 éve történt, amikor mondjuk ez a sorozat, nem tudom, 21 néhány meccses volt. Én már akkor vártam volna egy ilyet, de szerintem ez semmi meglepő nem volt ebbe.
0: Igen, azok kedves hallgatóink kedvéért, akik nézik is, mert hogy a Facebookon élőben is lehet minket követni, meg a webkamerás képeket látják. Bobori Balázs és Somogyi Zsolt nagy mosolya nem annak szól, hogy Göbölyös Gábor 20 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőttre várta volna
3: a balhét,
0: hanem az egyik stúdióban látható televízió készüléken nagyon lelkes cheerleader lányok adnak elő egy valamilyen...
2: Ez a New York Knicks tánckara.
0: Kosárlabda.
4: Ilyen koreográfiát én rég láttam.
0: Igen, nagyon jó. Viszont akkor kicsit koncentrálj még ide a végén.
4: De hova mentek? Mit akartak?
0: Hát de a fradistákat,
4: ott volt 4000 rendőr.
0: Megpróbálták.
4: Viszont nem tudom.
0: Ha gúnyos lennék, akkor azt mondanám, hogy elhitték. Mert tudod, a fradisták ugye kifeszítettek
2: nekik,
0: elhittétek drapit, nem most a hatosnál. Most gúnyos lennék, akkor ezt mondanám. Hát nyilván nem lehetett, tehát, hogy ráadásul nagy számban, nagy lendülettel, hófehérben annyira látványos volt, hogy nekiindultak, hogy az első kerítéssel átugrálásnál, arra leszek kíváncsi egyébként, hogy a Lila Pulcs is fiatalember, aki benn volt a pályán, hogy őt A. sikerül-e beazonosítani, B. mi lesz a sorsa.
4: Sokáig nem mehet be a nézőtére.
0: Hát sokáig az mit jelent?
4: Évekig.
0: évekig. Jó, na, kézilabdás.
4: A legijesztőbb, nem tudom, láttad, hogy az ütköző zónában az a kiírult, ugye mind a két oldalon rendőrök, meg biztonságok, tehát szansz nem volt összeférni, egymáshoz érni, tehát csak kicsit közelebbről kiabáltak egymásnak, de ott ilyen mozgássérültek voltak, meg ilyen mentősök, és ilyen pánikban
0: kicsit a mikrofon irányába beszél,
4: tehát tolták el szegényeket, hogy nehogy baj legyen, úgyhogy ott szerintem megijedtek, úgyhogy emiatt sajnáltam ezt az egészet, de hát tényleg egy...
0: Kíváncsi, várom majd igen, hogy az MLS milyen döntést hoz, viszont van még 5 kerek percünk arra, hogy egy kézilabdás átigazolási hír kapcsán akár nem csak kézilabda jusson eszetekbe. Bodó Richard Tatabányán folytatja szereplését, Szegedről tér vissza egykori sikerei színhelyére. Méltó módon búcsúzott el tőle a Szeged. Az, hogy Tatabányán örülnek neki, azt értem, de ha már beszéltünk a gyökértelenségről, vagy az, hogy nincs kötődés, ha valakit 10 évig foglalkoztatsz, az elintézési mód, hogy azt mondjuk, hogy persze közös megegyezéssel bontunk szerződést, de úgy hírlik, hogy az volt az útilapúra kötve, hogy mehetsz, amerre látsz és keres magadnak csapatot.
2: Vannak olyan esetek szerintem, amikor tilos lenne ilyeneket megcsinálni, tehát én pontosan emlékszem, amikor Alessandro Del Piero távozott a Juventustól, már akkor annyit keresett, mint a harmadik számú kapus az utolsó évben, tehát ilyen 1 millió euró kerüli összeget, és Conte egyértelműen jelezte, hogy nem szeretné a további abban a keretben sem, és én azt gondolom, hogy vannak olyan sportolók, legyen szó bármilyen sportágról, akit ott kell tartani, és klubikonként kell visszavonultatni. Hát most azt mindenki döntse el egyébként önmaga, hogy most ez a kategória. Hát,
0: tehát azért 10 év, bajnoki címek, kupagyőzelmek, a Szegeden nem dúskáltak azért korábban a bajnoki címekben. Címvédés a bajnokságban. Én elfogult vagyok, tehát én nem is akarom végtelen rejteni Bodó Richárddal. Én behozok
2: egy másik megközelítést, és nem biztos, hogy el kell menni erre a beszélgetésben, de nem vagyok benne biztos, hogy pár hónappal később a Szeged ezt a lépést meghozta volna-e, már csak azért is, mert ki tudja, hogy a kluboknak a jövőben milyen lehetőségei lesznek.
4: Hát az OTP szerintem stabil maradhat.
2: Igen, ettől függetlenül nem biztos, hogy egy megváltozott környezetben ennyi pénzt fognak locsolni.
0: Szalámit is szerintem fognak venni.
4: Ezt a Veszprémet is akár ugyanúgy érintheti.
0: A Veszprémet sokkal inkább érinti, ez egy következő kérdés, de most maradjunk a Bodó Richárddal hírnél egyébként.
4: Hát én ugye szegedi vagyok, úgyhogy nekem ez szívfájdalom nagyon. Nagyon-nagyon. Ugye Bánhidival az állandóságot ők képviselték, és ugye az ő nevüket ki tudtam mondani, úgyhogy ennek
0: az a durva sova, hogy most ezt picit viccesen mondod, és értem is.
4: Nem.
0: Volt itt múlt héten, akkor még nem volt hivatalos, akkor még csak rebesgették, hogy Tatabánya lesz belőle. Kovács Péter minden idők legjobb magyar férfi játékosának megválasztott úriember ült itt az egyik székben, és Rosta István ült a másikban. És egy ukrán fiút hoztak Bodó helyére Szegedre. A nevét sem tudom megmondani, de azt, hogy én nem tudom műkedvelőként, az mondjuk az én felkészületlenségem. De megkérdeztem őket, hogy tudnak róla valamit mondani, bármit, és nem tudtak róla semmit. Tehát az igazán méltatlan az ez, hogy egyébként 10 év után elküldesz valakit, és lecserélsz egy olyanra, akiről abban a közegben
4: aztán itt... Aztán lehet jó.
0: Nem lehet jó, de azért az Antré nem jó.
2: Ilyenkor kell erre visszatérni, hogy mennyivel lépett előrébb a Szeged az ukrán fiú segítségével. És mondjuk milyen hatása van Bodó kvázi elküldésének, akár a szurkolói hangulatra, vagy a nézőszám alakulására,
4: az öltözői
2: egységre.
4: Ugye az izlandi játékossal is volt valamilyen...
0: Igen, Smarasson megy egyébként Barcelonába, úgyhogy ő sem maradt. Göbi, egyetlen percünk maradt, kérlek.
3: Én hallgattam bele, volt egy interjú szombaton, vagy vasárnap, nem is tudom, és igazából elmondta azt, hogy már ebbe a szezonban is idézőbe koptatja a kispadot, persze. És már korán elmondták neki, hogy jövőre nem fog játszani. Nyilván van még benne néhány év, szerintem egyébként egy tök jó döntés, hogy visszatér oda.
0: Mondom, a Tatabánya szempontjából az teljesen egyértelmű, maga a szegedi
3: távolítás. A szakmai stáb azt látja, hogy ő nem fér bele ebbe a koncepcióba, akkor nincs mit tenni, tehát akkor szerintem...
0: 10 év ide vagy oda, akkor se?
3: Akkor se, tehát nagyon nehéz.
4: Emberileg nagyon
3: a Del Piero hasonlat szerintem egy picit erős Bodóhoz hasonlítani, de egyébként alapvetően egyetértek
0: vele. Igen, az elvetés is értem, de igen.
3: Meg azért Szegeden magyar ikont találni azért nem olyan könnyű. Tehát,
0: hogy... De jönnek most majd vissza, a veszprémi nevelésüként Lukács Péter például Szegeden köt
4: Bodo
0: majd
4: sokkal
0: ki.
4: Sokkal magasabb, mint a
0: na, most mielőtt újra elindulnánk azon a meccsén, amikor szórakoztató műsorban megyünk át, megköszönöm Göbölyös Gábornak, Somogyi Zsoltnak és Bobori Balázsnak, ez volt a Nemzeti Sportkör. 16 óra 55 perc a pontos idő. Köszi urak, hogy befáradtatok.
3: Köszönöm.
5: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: A döntőben előzetesen esélytelenebbnek tartott pécsiek bajnokok lehetnek ma. Ehhez a Lauber Dezső sportcsarnokban kell legyőzniük a 2 évvel ezelőtt bajnok diósgyőrieket. NKA Pécs DVTK női kosárlabda bajnoki döntő 3. mérkőzés 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 16 óra 59 perc a pontos idő, kellemes keddél utáni rádiózást mindenkinek, az úton lévőknek, balesetmentes közlekedés, ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Most már nagyon erős a forgalom Budapest szerte és az ország útjain, úgyhogy tényleg óvatosan mindenki. Folytatjuk sorozatunkat, a május 30-ai Budapesti Bajnokok Ligája döntő labdarúgó BL döntő kapcsán visszaidézzük az eddigi finálékat. 2001-be utazunk most vissza az időben, Edvi László segítségével felidézzük, hogy milyen is volt a 2001-es BL döntő.
5: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Két vesztes közül ezúttal az egyiket megkoronázták. 17 darab 11-es a döntőben, ebből 3 az alapjáték időben. És még a győztes csapat takarítónője is médiasztár lett. A 2000-2001-es Bajnokok Ligája története a következő negyed órában.

0: Ó, nem! Kiáltott a világá a Bayern rajongók fájdalmát a legnépszerűbb német napilap a Bild Zeitung, amely az összetört Stefan Effenberg fotójával illusztrálta a bajorok tragédiáját az 1999-es BL döntőben, amely során a csapat a 90. percben még vezetett, de a rendes játékidő hosszabbításában két gólt kapva elbukott a Manchester United ellen. És a Bild 99-es cikkében hozzátette, Effenbergnek talán még lesz módja javítani, ellenben a 38 esztendős Lothar Matthäusnak immár úgy zárul le sikerekben fölöttébb gazdag futballkarrierje, hogy a BL arany bizony hiányzik majd a gyűjteményéből. Igen, a nagy Lothar már részese volt a 87-es BL döntőnek is, és részese volt a 99-es BL döntőnek is. Mindkettőt elveszítette a Bayern München. Ahogy a 82-est is, be idején Csernai Pál volt a vezetőedzője. A Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß fémjelezte Bayern 74-ben, 75-ben, 76-ban is megnyerte a nagyfülű trófeát, ám az ezt követő negyed században nem ülhetett a kontinens trónjára. Közben Beckenbauerből a Bayern elnöke lett, Uli Hoeneßből a sportigazgatója, Sepp Maierből pedig a kapusedzője. Ők meséltek a sikerekről, de az adott korok játékosai nem tudtak átélni hasonlókat. Majd 2001-ben döntőbe került a Bayern München. A másik ágról érkező spanyol Valencia vezetői játékosai korán sem dicsekedhettek olyan múlttal, mint a Bayernnél ténykedők. A Valencia 2001-es BL döntőig magáinak mondhatott 4 spanyol bajnoki címet, 6 spanyol kupagyőzelmet, 2 UEFA kupadiadalt és egy keksikert. Szégyenkezni éppen ezekkel sem kellett, de szomorkodni lehetett, hiszen az előző évi bajnokok ligájában a döntőig menetelt a csapat, ott kapott ki a Reáltól, de erről már volt szó sorozatunkban. Most viszont arról lesz szó, hogy 2001-ben az előző évi döntőt és az azt megelőző évit elbukó csapat csapott össze. A 2000-2001-es évi bajnokok ligájába 72 csapat nevezhetett. Ezek közül 16 alanyi jogon került a 32 csapatos főtáblára, a többi 16 helyért 3 körös selejtezőt rendeztek. A magyar bajnok Dunafer bizony, akkor a mára már elfeledett dunaújvárosi csapat volt hazánk legjobbja, szóval a Dunafer a második körben szállt be, és nagy bravúrral, 2-0-ás spliti győzelemmel és hazai 2-2-vel ütötte ki a horvát Hajdukot. 2 évvel Horvátország VB bronzérme után. Aztán jött a Dunafernek az akkor történelme csúcspontján lévő norvég Rosenborg, amely 4-3-as összesítéssel búcsúztatta. Így nem került a Dunafer a Bayernnel egy csoportba a bajnokok ligájában. Érdekes, hogy az a kör, amely a magyar bajnoknak a végállomást jelentette, a későbbi BL döntőstek az első állomás volt. Magyarul az előző évi döntős Valenciának selejtezőt kellett játszania. Itt az Innsbruck nem okozott neki gondot, és nehézségei az első 32 csapatos csoportkörben sem voltak. 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséges mérleggel jutott a Valencia tovább a Lyon társaságában. A legjobb 16 között ismét 4-es csoportok voltak, innen a Manchester United-dal ment az egyenes kiesése szakaszba a legjobb 8 közé. Ami dicséretes, hogy vereség nélkül tette ezt, 3 győzelemmel és 3 döntetlennel, akár csak a 2 évvel korábbi győztes. A Panathinaikos és a Korsós Györggyel felálló Sturm Graz stílszerűen szólva nem rugott labdába abban a 4-esben. Vagyis a Valencia a negyed döntőig úgy jutott el, hogy 14 meccséből csak egyet veszített el a görög Olympiakos ellen, így igazolta, hogy az előző évi döntős szereplést nem kártyán nyerte, mint Gorcsev Iván a Nobel-díjat. A Bayern pedig, mint már szóba került a 70-es évek eleje óta, folyamatosan az európai klubfutball élmezőnyében volt, de 1976 óta várt egy újabb nagy diadalra. Az első csoportkörből tulajdonképpen simán ment tovább, de nem meggyőző játékkal. Párizsban, a PSG otthonában ki is kapott, akkor az még egyébként meglepetés volt, és amikor 2000. október 24-én a Helsingborg elleni nyögvenyelős 0-0-val a legjobb 16 közé jutott, az akkor már elnöki székben ülő Beckenbauer pikirten ezt mondta.
1: Szerintem nem volt elég hideg, ezért csak az mozgott, akinél a labda volt, a többiek pedig sok szerencsét kívántak neki.
0: Hát ez egy visszafogottabb császári értékelés volt, ám amikor a következő csoportkörben a csapat csapnivaló játékkal 3-0-ra kikapott Lyonban, akkor már bement az öltözőbe Beckenbauer, ezt egyébként ritkán tette, és üvöltött a játékosokkal.
1: Ez nem futball volt, hanem valami egészen más sportág. Aki nem hajlandó megváltoztatni a hozzáállását, az más foglalatosság után nézhet. Az a játék, amit ma produkáltatok, úgy 30 éve volt divatban. Olyanok voltatok, mint az öreg fiúk. Úgy játszottatok, mint az Uwe Seeler nosztalgia válogatott.
0: No, ez utóbbi tagjai azonnal reagáltak erre a kirohanásra, és azt mondták, mi azért jobbak vagyunk, mint a Bayern München. Egyébként ez a lyoni Beckenbauer kirohanás volt a Bayern szezonjának első fordulópontja, a másik nagy lökést pedig a BL győzelemhez a Hitchcocki Bundesliga hajrá adta, de erről majd később.

0: A 2000-2001-es bajnokok ligájában a 8 között a sors két különböző erősségű ágat hozott létre. Az egyiket a kor toronymagasan legjobb három csapata, a címvédő Real Madrid, a 99-es győztes Manchester United és a bosszúra szomjazó Bayern München volt. A másikon négy outsider, gyakorlatilag BL győzelemre esélytelen négy csapat. A Valencia negyeddöntőben idegen mellőtt góljával verte az Arsenalt, majd az elődöntőben 3-0-ás összesítéssel a Leeds United-et, de erre az ágra senki nem figyelt. Mindenki úgy számolt, aki innen döntőbe jut, az csak statiszta lehet a Manchester Real Bayern trió továbbjutójával. A Bayern a Manchester United ellen játszott a negyed döntőben, amely ellen két éve készült a revánsra. Az akkori csapatkapitánytól, Lothar Matthäustól a karszalagot megöröklő Stefan Effenberg a következőt mondta a párharc előtt.
1: Ha kiejtjük a Manchestert, a piros bőrnadrágomban és cowboy csizmámban fogok táncolni az asztalon.
0: Megtehette. A Bayern München kettős győzelemmel ütötte ki a Manchester United-et. Az első bosszút teljesítette. Majd a másodikat is. Azt a Reált is kettős győzelemmel búcsúztatta, amelytől egy évvel korábban úgy kapott ki az elődöntőben, hogy korábban a csoportmeccsen 4-1-re és 4-2-re is igazán leiskolázta. Minden foci szurkoló biztos volt benne, talán még Valenciában is, hogy erről a horror ágról 4 győzelemmel érkező Bayern München könnyedén nyeri a döntőt. Az elődöntő után már bizakodó volt Beckenbauer is.
1: Ezúttal meg kell szereznünk a kupát. Egyszerűen jár nekünk, az elmúlt években egyetlen más csapat sem volt olyan egységes, mint mi. Régóta a siker közelében vagyunk, de már megelégeltük a negyed és elődöntőket. A teljes sikerre szomjazunk.
0: Ezt az a Franz Beckenbauer mondta, aki 25 éve korábban Bayern csapatkapitányként utoljára vehette át a nagyfülű trófeát. A német média annyira mindent bedobott a döntő előtt, hogy tévésztárt csinált még abból az emberből is, aki utoljára fogta kézben a bajorok közül a kupát. Ha kicsit gondolkozunk, rájövünk, hogy ki is érinti egy csapatnál utoljára a trófeát. Természetesen a takarítónő, aki szépen kifényezi, majd becsomagolja, mielőtt megkapnák azt az UEFA illetékesei. 2001-ben a német média megtalálta az 1976-ban a Beck BL selleget kifényező takarítónőt, aki ekkor már nyugdíjas volt, és ő is hitettet amellett, hogy negyed század után ismét Münchenbe kerül a trófea. Ám mielőtt újból bajor kézbe került volna az, még volt egy meccs május 19-én szombaton, amely befolyásolta a május 23-i döntőt. A BL végjátékkal párhuzamosan zajlott ugyanis a Bundesliga hajrája is, és ez volt a történelem legizgalmasabb német pontvadászata. Elég csak annyit mondani, hogy a Bayern München 9 vereséggel nyerte, soha ennyivel nem lehetett átvenni a salátástálat. És 4 perc 38 másodpercig úgy tűnt, hogy 2001-ben sem lehet, és a Schalke lesz a bajnok 8 vereséggel. A gelsenkircheni királykékeknek ehhez nyerni kellett az utolsó fordulóban az Unterhaching ellen, egyébként nyertek is, míg a Bayernnek ki kellett kapni a Hamburgban. A Bayern a 90. percig őrizte a neki aranyérmet jelentő 0-0-át, de ekkor Barbarez Oli Kahn kapujába talált. Olyan dráma volt ez, mint 2 évvel korábban a Bajnokok Ligája döntőjében a Manchester United ellen. Ekkor fújták le a Schalke meccsét, és az ünneplő szurkolók berohantak a pályára az akkor búcsúzó Parkstadionban, és 4 perc alatt darabokra szedték örömükben. Köztük volt a klub egy 15 éves ifi játékosa is, bizonyos Manuel Neuer. Ő is, és a többi ünneplő Schalke szurkoló is látta a stadion kivetítőjén, hogy Hamburgban még nem ért ekkor véget a mérkőzés, és a Bayern a 94. percben közvetett szabadrugáshoz jutott. És abból a középhátvéd Patrick Anderson megszerezte Bayernes pályafutása egyetlen gólját, és megszerezte csapatának azt a pontot, amellyel bajnok lett. 2001. május 19-én, és ezzel a lelki plusszal repült, minden értelemben repült a Bayern a május 23-i BL döntőre Milánóba, amelynek egyértelmű esélyese volt. ám már a harmadik percben gólhátrányba került. A döntő első támadása végén 1 perc és 10 másodperc után 11-eshez jutott a Valencia, a 4 nappal korábbi bajnoki címet eldöntő gól szerzője, Patrick Anderson a földön fekve a labdát is megfogta, ellenfele lábát is, és Mendiét a Kán kapujának jobb oldalába lőtt, hiába érezte jól a sarkot a kapuskirály, 1-0 a Valenciának. És ezzel elkezdődött a Beck BL történelem egyik legflúgosabb futama, amely összesen 17-11-est foglalt magában. Ha ez a világ valaha játszott legjobb meccse lett volna, akkor is ezen büntetők miatt lenne emlékezetes. De nem tartozott még a Beck BL történelem legjobb döntői közé sem. Hajtós volt ugyan, helyenként látványos, szórakoztató is, de sajnos tényleg csak a büntetők okán emlékezetes. A harmadik percben 11-esből szerzett Valencia vezetést, a Bayern a 7. percben eltünthethette volna 11-esből. A 6. perc közepén Anglóba Effenberget rúgta fel, ám Mehmet Scholl laposan jobbra lőtt labdáját Cañizares lábbal hárította. Scholl annak ellenére, hogy úgy csinálta végig a szezont, hogy szinte csak a meccsek idejére került le a lábáról a gipsz, 6 gólt szerzett abban a sorozatban, de a 7. élete talán legfontosabb meccsén nem lett meg. Aztán a Bayern második büntetőjét Stefan Effenberg már berúgta. A 49. percben Carboni kézzel ütötte el a labdát Karsten Tanker Janker elől, és jött a döntő 3. 11-ese, és ezt a Tigris vállalta. Jobbra küldte Cañizarest, és a kapu bal oldalába gurított. 1-1. Ez volt az eredmény 90 perc és 120 perc után is, így a 3-11-es után jött további 14. Igen, 14, és nem is akármilyen drámai orosz rulett volt az. A Bayern kezdett, és a rendes játékidőben 11-est hibázó Scholl helyére a 108. percben beálló brazil világbajnok Paulo Sergio fölé lőtt.
2: A Valencia csapatkapitánya Gaiska Mendieta, aki a meccs 3. percében erővel lőtte jobbra a 11-est, ezúttal balra gurított. A jobbra ugrókánt becsapva 1-0 a Valenciának.
0: Hasan Salihamidžić, a Brazzo Bece nevű bosnyák, aki később sportigazgató is lett a Bayernnél, hát nem túl sikeres, 2001-ben a büntetőt sem lőtte túl okosan, ám középmagas, balra tartó labdáját Cañizares nem tudta védeni. 1-1.
2: A gambiai norvég Keru, aki bizonyára nem így ejti a nevét, de mindenki így ismeri Európában, balra gurított. Kán jobbra vetődött, 2-1 a Valenciának.
0: Alex Ziegler, aki 2 sorsdöntő gólt is szerzett a bajnokság hajrájában, balra helyezett középmagasan 2-2.
2: A ballábos Zlatko Zahovic, a szlovén fenegyerek középmagasan jobbra lőtt labdáját Kán kényelmesen kiütötte. Maradt a 2-2.
0: Patrick Anderson, aki a bajnoki címet eldöntő gólt szerezte 4 nappal korábban, de ezen a döntőn miatta kapott 11-est a Valencia a 2. percben, ezúttal is hibázott. A bal sarok irányába laposan küldött labdáját Cañizares úgy védte, hogy még ki sem pattant a kezéből a labda. Továbbra is 2-2 volt.
2: A ballábas Amedeo Carboni, az olasz válogatott játékosa, a kapu közepét célozta meg. Kán balra vetődött, de visszanyúlt jobb kézzel, és a felső lécre tolta a labdát. A történelem egyik legikonikusabb 11-es védése volt ez. Az utolsó párok előtt 2-2 értékesített 11-es, és 2-2 kihagyott szerepelt a játékosok számláján.
0: Az 5. párban az a Stefan Effenberg rugott, aki a 2. félidőben 11-esből egyenlített. Akkor a bal sarokba gurított, ezúttal a jobb felsőbe lőtt erővel. 3-2, ezúttal a Bayern Münchennek.
2: Rubin Berahá laposan a kapu jobb oldalába lőtt. Kán rajta volt, de túl jól helyezte a labdát a spanyol válogatott játékosa. 3-3.
0: A 6. párban a ballábas Vicente Lizarazu, a baszk származású francia hátvéd, aki ekkor már világbajnok és Európa-bajnok is volt, közel hozta a csapatához a BL győzelmet. Erővel lőtt a kapu bal oldalába, középmagasan 4-3 a Bayernnek.
2: A szintén ballábas Kili González, az argentin válogatott játékosa, élesen lőtt a kapu bal alsó sarkába, 4-4.
0: A német válogatott Thomas Linke sérülten vállalta a rugást a 7. párban, testcsellel jobbra mozdította Cañizarest és higgadtan lőtt balra, 5-4 a Bayern Münchennek.
2: Mauricio Pellegrino a kapu jobb oldalát célozta meg, de középmagas labdáját csak annyira helyezte, hogy a lövés előtt el nem mozduló kapusnak az csemege volt. A nagy rutinnal rendelkező Oli Kahn ki is ütötte a labdát. A Bayern negyedszázad után nyerte meg ismét Európa első számú fociklub trófeáját.

0: A 17-11-est hozó 2001-es BL döntő szerdán 23 óra 32-kor ért véget, és 23 óra 44 perckor vehette át a trófeát Stefan Effenberg második Bayern kapitányként, mert az első három alkalommal Franz Beckenbauer emelhette először magasba azt. Az ünneplés még csütörtök első órájában is javában tartott a pályán, így a Bayern akkor elmondhatta, hogy egyedüli csapatként ünnepelt Beck BL győzelmet a Gyepen szerdán, csütörtökön és pénteken, ez utóbbi 74-ben volt, az egyetlen két meccses döntő után, majd a későbbiekben átvehette még ezt a kupát szombaton és vasárnap is a Bayern. Ezekről is szó lesz majd sorozatunk későbbi részében. Tartsanak akkor is velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó bajnokok ligájában. Magabiztosan nyert a női vízilabda válogatott Japán ellen a világkupán. Akár már ma lezárhatja a döntőt a Pécs a női kosárlabda NB1-ben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20, a spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét az első számú európai kupasorozatban. Az Arsenal svéd csatára, a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeres így várja a 21 órakor kezdődő mérkőzést.
2: It's gonna be a tough game like it was in Madrid.
3: Ugyanolyan nehéz mérkőzésre számítok, mint amilyen volt múlt héten Madridban. Az Atlético egy nagyszerű csapat, nagyon erős a támadósora. Erre oda kell majd figyelnünk. Fantasztikus, hogy hazai pályán játszhatunk egy ilyen meccset. Tisztában vagyunk vele, hogy mi a tét. Minden esélyünk megvan arra, hogy sikeresek legyünk, szeretnénk megragadni a lehetőséget.
1: Nagyon oda kell tennünk magunkat, hogy jó futball hangulatot teremtsünk, nyilatkozta Barát Botond a Nemzeti Sportrádióban. A Vasas labdarúgó csapatának játékosa volt Németh Kornél vendége a Nemzeti Sportrádióban. Hétvégén ugyanis Honvéd Vasas rangadót rendeznek az NB2-ben. Azt már tudjuk, hogy mind a két csapat feljut az élvonalba, de amennyiben a Vasas nyer, már a hétvégén bajnok lehet. Következzen a Barát Botonddal készült beszélgetésből egy részlet.
4: Vasas Budafok 3-2, gratulálok ehhez a győzelemhez. Milyen volt ez a hétfői mérkőzés?
5: Nagyon jól indult a mérkőzés. Nem mondanám, hogy hamar megszereztük a vezetést.
4: Hát 30. perc, ez annyira nem is késő.
5: De igen. Jól kezdtük úgymond a mérkőzést. A végére egy kicsit szorosabbá tettük az eredményt, mert sikerült felhozni a Budafokot egy kicsit, és akkor így szorosabb lett a vége, de nyugodtan játszottuk a játékunkat, ahogy eddig is csináltuk, és a következő mérkőzésre fókuszálunk, ami egy igazi rangadó lesz az NB2-ben.
4: Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban 28 lejátszott fordulót követően 61 pontja van a Vasasnak. Mennyire vagy ezzel elégedett így, ha a tabellára pillantasz?
5: Teljesen elégedett vagyok. Nem indult jól a szezonunk, ugye egy hatalmas vereségbe szálltunk bele, de aztán utána pár meccsre utána sikerült kiegyenesedni a csapatnak, és hoztuk a mérkőzéseket. Nagyon jó tavaszt futottunk egyelőre, és bízom benne, hogy a hátralévő két meccsre is ugyanezt a tendenciát fogjuk folytatni, és behúzzuk mind a két mérkőzést.
4: Mert hogy az már eldőlt azzal, hogy a Kecskemét együttese vereséget szenvedett a hétvégén a Kozár Mislány ellenében, ugye 2-1-re nyert a Mislány, ezzel eldőlt, hogy a két budapesti csapat, a Vasas mellett a Honvéd jut föl. Barát Boton stúdiónk vendége pedig utalt arra, hogy a hétvégén bizony a labdarúgó Magyar Kupa döntőjének nem mondom, hogy árnyékában, hanem amolyan kísérő program, amiként vasárnap jön majd egy Honvéd-Vasas meccs. Mennyire van ez már a fejekben? Tényleg hogyan álltok ehhez a kispesti kiránduláshoz?
5: Hát egyelőre még a Budafok mérkőzést pihenjük ki, ugye ma is kaptunk egy szabadnapot, de már holnaptól belecsapunk a munkába, és koncentrálunk a következő mérkőzésre, a Honvéd ellenére. Nagyon jó hangulatra számítunk, szerintem közel teltházra fogja fogadni a csapatokat. Mind a két szurkoló tábor oda fogja tenni magát, és hát a csapatok se lehetnek mögöttük lemaradva, tehát nekünk is oda kell tenni magunkat, hogy nagyon jó futball hangulatot teremtsünk vasárnap.
4: Különleges, hogy milyen mes lesz ez számodra? Kispestre visszatérni?
5: Igen, különleges, mindig különleges a Honvéd ellen játszani, de bízom benne, hogy mi fogunk majd jól kijönni ebből a mérkőzésből.
1: A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte a japánokat a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5.-től 8. helyért játszott rájátszásának második fordulójában. És mivel a világbajnok görögök 17-6-ra kikaptak az ausztráloktól, a magyaroknak holnap a tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a szuperdöntőbe. Akár már ma lezárhatja a döntőt a Pécs a női kosárlabda NB1-ben, hiszen az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. 18 órakor kezdődik a Pécs Diósgyőr találkozó, amelyet a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít majd. A hazaiak másodedzőjét, Iványi Dalmát Somogyi Zsófia kérdezte.
6: Nagyon nagy önbizalmat adott a lányoknak, úgy érzem, hogy kétszer már sikerült a DVTK-t legyőznünk, akik egy nagyon-nagyon erős csapat, és ugye egész szezonban az Euroligában is edződtek, illetve az előző években, úgyhogy mindenféleképpen magabiztosabbak lettünk, és szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, és arra, hogy azon is a legjobbat nyújtjuk, és győzedelmeskedni tudjunk.
7: pécsi csapat legutóbb 2014-ben nyert bajnoki címet. Ez az út, amit bejárt eddig, hogy most tényleg a bajnoki címért küzd a pécsiek női kosárcsapata. Ezt egy picit így össze lehet foglalni, le lehet írni?
6: Én most igazából talán erről az utolsó két szezonról beszélnék, hogy nagyon szépen tavaly elkezdtünk egy munkát Zsajko Gyokics vezetésével, amiben én azt érzem, hogy a lányok az elejétől kezdve hittek abba a rendszerbe, abba a filozófiába és a rengeteg munkába, amit beleraktunk az előző szezonba is, az idén is, és tényleg lépésről lépésre haladtunk.
1: Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője következik.
8: Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen 2-0-ra vezett a Pécs, hazai pályán játszik, és egy egész jó flow-val játszott el az előző két mérkőzést. Ugyanakkor képesnek tartom a saját csapatomat arra, hogy változtasson dolgokon. Mind a két mérkőzés utolsó percekbe dőlt el. Nagyon fontos, hogy vagy olyan előnyel tudjunk bemenni a mérkőzéseknek ebbe a szakaszába, hogy az megnyugtató legyen, vagy pedig jobb döntéseket kell hozni. Az első meccsen a zárott labdáink száma volt rettenetesen nagy, a másodikon pedig túl sok támadó lepattanót engedélyeztünk a Pécsnek, úgyhogy ez a két olyan szegmens a játékunknak, amin biztosan kell nagyon odafigyelnünk és koncentrálnunk, és hát nagyon fontos, hogy a játékvezetői felfogás milyen lesz. Megmondom őszintén, rengeteg ütközés szalottkorat megtorlasztanul, remélem, hogy ebből is lesz egy kis változás. Igazából saját magunkba kell hinni, precízebben, fegyelmezettebben végigcsinálni a feladatainkat, és a bennünket elkísérő szurkolóinkba. Nagyon nagy csalódás volt ez az előző hazai pályán elszenvedett vereség. Én azt láttam a csapatomon, hogy mindenki nagyon eltökélt, és szeretné kijavítani ezt a hibát, és mindenképpen harcolni akarunk tovább a bajnoki címért.
1: Döntőszedben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Ching-wentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gálfi Dalma érdekelt, a férfiaknál Marozsán Fábián és Vucsovics Márton szerepel. A férfi és női mezőnyben is komoly éremesélyesekkel várja a jövő heti müncheni tékvándó Európa-bajnokságot a magyar válogatott. A keret tagja lesz az olimpiai bajnok Márton Viviana, a világbajnoki címvédő Márton Luana és a háromszoros Európa-bajnok Szalim Omar Gerge is. Galambos Bence, a magyar válogatott edzője, a tatai edzőtáborban a közmédiának nyilatkozott.
9: Nálunk ez már évek óta úgy működik, hogy nem fogalmazunk meg kifejezett elvárásokat a sportolókkal szemben, hiszen egy nagyon sikerorientált csapatunk van, és gyakorlatilag tele vagyunk klasszisokkal. Azt gondolom, hogy mindenki a legjobb teljesítményét fogja nyújtani. Reméljük azt, hogy a előző szerbia Európa-bajnokságot azért fölül tudjuk múlni. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha esetleg a fiúknál és a lányoknál is lenne Európa-bajnoki aranyérem. Meglátjuk majd, hogy mindjárt mi fog történni.
10: Hogyan zajlik a magának a felkészülésnek a menete? Most látjuk, hogy most egy kicsit a kellemesebb rész, van éppen ruhákat próbáltok.
9: Igen, hát több ázsiai edzőtáborban voltunk, illetve Európában is voltunk edzőtáborban. Ez már a finom hangolás része tatán, ahol nem csak az edzéseken van a hangsúly, ugye az utolsó hétben, hanem egy picit a csapat összhangot, a csapat feelinget is próbáljuk itt egy kicsit följebb vinni még, úgyhogy a utolsó héten vagyunk, mindenki várja már a megméretet, és azt gondolom, hogy a csapat körül jó a hangulat, a gyerekek is jókedvűek, úgyhogy pozitívan várjuk már a versenyt.
10: Egyetem mondhatni egy bizonyos időpontot, hogy mikor kezd egy szövetség felkészülni egy EB-re, vagy azért egy állandó jelenlét azért nélkülözhetetlen?
9: Hát ez az év fő versenye, szóval egész évben erre készülünk, azt gondolom, hogy annyi versenyünk van ebbe az évben, hogy olyan sűrű a versenynaptár, hogy gyakorlatilag folyamatosan azt várja tőlünk el a világszövetség, hogy csúcsformában legyünk. Ennek mentén pedig úgy csináljuk a felkészülést, ilyen vegyes felkészülésbe, hogy azért bármikor fel tudjuk húzni a sportolókat, úgyhogy erre, ez az év fő verseny, erre készültünk, és a legjobbakat reméljük.
10: Ennyi tehetség mellett mi alapján lett kiválasztva a 11 fős keret?
9: Hát nyilvánvalóan ez a 11 fős keret, ez a main keret, tehát ez a fő keret gyakorlatilag, tehát őket folyamatosan analizáljuk, látjuk a versenyeredményeket, látjuk azt, hogy kiemelkedően teljesítenek a világranglista állomásokon, illetve a nagy versenyeken is, szóval gyakorlatilag nem kell túl nagy munka hozzá ahhoz, hogy lássuk, hogy ki lesz az Európa bajnoki keret, de van olyan sportolónk is most az EB-n, aki első bálozó, tehát próbálunk új embereket is beépíteni a csapatba, ez is a koncepciónknak a része, úgyhogy kíváncsian várjuk a müncheni versenyt.
10: Márton Viviannának az olimpiai címe után most is esélyesnek látjátok a súlycsoportjában?
9: Hát abszolút, természetesen egy aktuális olimpiai bajnok, azt gondolom, hogy mindig esélyes, de azt tudni kell, hogy több olyan sportolónk is van, aki szerintem esélyes éremre, aranyéremre, de nyilván egy tékvándó versenyeken nüanszok döntenek, tehát egy bírói ítélet, egy elektronika, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami nem a mi kezünkben van, azt próbáljuk meg irányítani, amit mi tudunk vinni ezen a versenyen, és ez mentén készülünk most fel.
1: Viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en. Labdarúgás. Történetek, gólok és aktualitások a 23. labdarúgó világbajnokság előtt. Minden kedden 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Kellemes keddi utáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Német Kornél, ez pedig a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Az utolévőknek balesetmentes közlekedés, erős a forgalom városszerte, illetve az ország útjain, mindenki vigyázzon magára is, illetve a másikra is. Labdarúgással megyünk tovább. Szokásos kedd délutáni sorozatunk újabb eleme, újabb állomása következik. A hamarosan kezdődő labdarúgó világbajnokság csoportjait mutatjuk be. Jöjjön most az F csoport bemutatása Erdei Márk tolmácsolásában.

ahogy a Green Day Boulevard of Broken Dreams, vagyis magyarra fordítva az összetört álmok sugárútja című slágere jól jellemzi a hollandok eddigi VB szerepléseit. Ki tudja, lehet idén jön meg számukra a nagy áttörés, és a siker útjára lépve megszerzik első világbajnoki címüket. Már csak 37 nap, és kezdődik is az idei futball világbajnokság június 11-én. Addig pedig itt a Nemzeti Sportrádióban minden kedden 17 óra 30-tól egy-egy világbajnoki csoport kerül bemutatásra. Most következzék az F jelű kvartett. Az F csoport a 2026-os VB egyik legszínesebb négyese. Hollandia, a háromszoros VB ezüstérmes aranya óriás, Svédország, ami az egyik legvalószínűtlenebb kijutási történettel érkezik az összes nagy tornára, Japán, az ázsiai selejtező fölényes győztese, valamint Tunézia, amely Afrikában tökéletes, kapott gól nélkül is selejtezőt teljesített. A csoport mérkőzései Dallasban, Houstonban, Monterreyben és Kansas Cityben rendezik majd június 14

1978-ban és 2010-ben, de mindháromszor veszített. Az 1974-es csapat Johan Cruyff vezérletével a totális futball megteremtőjeként vonult be a sportág történetébe. Játékosok szabadon cseréltek pozíciót, a labda volt az úr, nem a helyezkedés. Cruyff a svédek elleni csoportmeccsen mutatta be az azóta nevét viselő cselezési manővert, a Cruyff fordulatot, amellyel teljesen lefagyasztotta az ellenfél védőjét. A döntőben viszont Nyugat-Németország nyert 2-1-re, annak ellenére, hogy Hollandia az első 90 másodpercben büntetőből már vezetést szerzett. 4 évvel később, 78-ban tehát újra egy ezüstérem jött össze, majd 2010-ig kellett várni a következő éremig. Akkor Spanyolország volt a végállomás a döntőben. A 2014-es VB-n bronzérmet nyertek, 2022-ben pedig negyed döntőig jutottak, ahol büntetőkkel Argentinával szemben estek ki. Selejtező és aktuális forma. A hollandok az UEFA G-selejtező csoportját megnyerve jutottak ki, és a döntőfordulóban Litvániát 4-0-ra verve tették biztossá az első helyet. A csapatot Ronald Koeman irányítja, aki 2023-ban tért vissza a kispadhoz, korábban is vezette már az együttest. A FIFA ranglistán Hollandia a 7. helyen áll, így az F csoport egyértelmű favoritja. Kulcsjátékosok. Virgil van Dijk, a védelem kapitánya és lelke, a világ egyik legjobb középhátvédje, akit rutin és tekintély egyaránt jellemez. Frenkie de Jong, a középpálya agya, labdakihozatalban és labdatartásban kiemelkedő. Cody Hakpo, a bal szélső, aki a 2026-os selejtezők alatt a legjobbnak választott holland játékos volt, és a 2022-es VB-n 4 találatot szerzett. Memphis Depay, a válogatott minden idők gólrekordere, ma már kissé háttérbe szorul, de még mindig veszélyes. Xavi Simons és Donyán Málen, ők ketten versenyeznek a jobb szélső posztért, mindkettő robbanékony futballista. Ronald Koeman tipikus felállása 4-3-3, ahol a két gyors szélső az 1-1 elleni helyzeteket keresi, a középpályások pedig szabadon merészkedhetnek fel a támadásokhoz.

Svédország. A legvalószínűtlenebb kijutás. Svédország kijutási útja az utóbbi évek egyik legdrámai kvalifikációs sztoria. A csapat a rendes UEFA selejtező csoportban egyetlen győzelmet sem aratott, így az utolsó helyen végzett. Ráadásul az edzőváltás, John Dahl Tomasson kirúgása, Graham Potter kinevezése is közben zajlott. A csapat mégis talpon maradt, mert a Nemzetek Ligájában elért eredményeik alapján bekerültek a rájátszásba. Ott aztán más Svédország jelent meg. Előbb 3-1-re verték Ukrajnát Valenciában, majd Stockholmban a döntő mérkőzésen egy 88. perces Gyökeres Viktor góllal 3-2-re győztek Lengyelországgal szemben. Potter és az Out of Body Experience. A mérkőzés után Graham Potter úgy nyilatkozott. Nem tudom elemezni. Olyan volt, mint egy testen kívüli élmény. Néztem a gólt, az egész kispadon berobbant, és csak azt kérdeztem magamtól. Tényleg itt vagyok? Ez az érzelmi pillanat szimbolizálja az egész svéd kijutást. Kulcsjátékosok. Viktor Gyökeres. 54 gólt szerzett az Arsenal előtt a Sporting Lisszabonban egy idényben, majd 63,5 millió fontért igazolt a londoni klubhoz. A rájátszásban hős szerepet töltött be. Ukrajna ellen mesterhármast szerzett, Lengyelország ellen pedig a döntő találatot lőtte. Alexander Isak. Gyors, technikailag nagyon képzett csatár, vele kapcsolatban Jonas Olsson, korábbi svéd válogatott játékos is megszólalt. Szerinte Isak és Gyökeres együtt a legjobb svéd csatárpáros Zlatan Ibrahimovic és Ljungberg kora óta. Dejan Kulusevski. Kreatív, labdavezető, a támadó középpályán és szélsőként egyaránt bevethető. Korábban csapatkapitányként is szerepelt. Érdekességek. Svédország az egyetlen VB csapat az F csoportban, amely szabályos selejtezőjét elveszítette, mégis részt vesz a tornán. A legjobb svéd VB eredmény az 1958-as ezüstérem hazai rendezésen, azt a döntőt Brazília Pelé vezérletével nyerte. Ha Isak és Gyökeres egyszerre van formában, Svédország bármely csoportot megnyerheti, de ha a potteri rendszer nem illeszkedik be gyorsan, visszaeshetnek a selejtezős formájukba. Ha pedig még jobban szeretnénk belelátni a svéd futballba, akkor érdemes felhívni egy kint légióskodó magyar játékost. Ő pedig nem más, mint a válogatott középpályása, Csongvai Áron, aki jelenleg az AIK-s

0: Stockholmot erősíti.
1: Az biztos, hogy nagyon szeretik a focit, és nagyon követték a válogatottat. Elég nagy csalódás kelt, és volt szerintem ugye a csoport kvalifikációs teljesítményük, ott szerintem sokkal többet várt az egész ország, de ugye azért mindenképpen benne volt, hogy ők ugye kapnak még egy esélyt ugye a pótselejtezővel, és azért ez, ahogy én tapasztaltam, főleg itt ugye a döntő meccsen, amit itt játszottak Stockholmban, ott azért az eléggé megmozgatta az embereket, és ugye az, hogy teltház volt, de maga a városban is így egy kicsit ilyen fociláz volt, szóval azért így egy nagy mentés volt, és számukra, hogy kijutottak ugye a csoport utáni teljesítményük után, de hát most azért úgy érezhető volt, hogy nagyon boldogok az emberek.
2: És amit te is említettél, az, hogy teltház volt, és ez a futballláz, ez megjelent az utcákon, ez alapesetben mennyire jellemző? Mert azért nyilván tudjuk azt, hogy inkább a téli sportágak, amik jobban érdeklik a svédeket.
1: Így van, az ugye a téli sportágak azok nagyon híresek itt, de ami számomra érdekes volt, hogy ugye a klubfutball az sokkal hát híresebb, meg sokkal több szurkoló jár a klub meccsekre, mint mondjuk a válogatott meccsekre. Tehát, hogyha persze egy nagy válogatott érkezik hozzájuk, vagy valami nagyon komoly téttel bíró mérkőzés játszanak, mint ugye ez a pótselejtező, akkor azért teltház szokott lenni, viszont ezen kívül nem nagyon érdekli őket így a mondjuk egy barátságos mérkőzés a válogatottnak, az annyira nem kapja fel az érdeklődését az embereknek, mint sem mondjuk a klubfutball, ugye én is az egyik nagy csapatba játszok, ott azért rengetegen ki szoktuk járni, de érdekes volt, hogy ugye most viszont tényleg teltház volt a városban is, az emberek látszott, hogy mezbe járnak már az utcákon is, meg a helyek is tele voltak. Szóval azért most egyértelműen átérezte szerintem mindenki, hogy miért is játszanak.
2: És hogyha mondjuk magáról a futballról is beszélünk picit, akkor hogy látod, hogy mondjuk a svéd foci az mennyiben különbözik akár a, hasonlítjuk nyilván a magyarhoz, mert arról tudunk azért legközelebb beszélgetni. Tehát, hogy mekkora a különbség mondjuk a két foci között, gondoltunk itt akár mondjuk a meccsek színvonalára, edzésekre, tényleg bármi, amit szívesen elmondasz.
1: A maga a svéd bajnokságot, meg az itteni focit akarom hasonlítani az otthonihoz. Igazából én nekem, ami nagyon nagy különbség volt, az maga az intenzitásbeli különbség, meg az a váltás, amin át kellett nekem is vennem, és fel kellett vennem azt a ritmust, amit kint várt. Hogy mondjam, azért ez egy bőven nagyobb előrelépés volt számomra, amihez azért így hozzá kellett szoknom, viszont nem mondjuk egy akkora előrelépés, mint mondjuk a top bajnokságokban, tehát most túlságosan se akarom emelni, hogy akkora az intenzitás, de azért úgy megemelkedik a szint. Tehát maga a fizikális sebessége az egész játéknak, és ezáltal ugye a gondolkodásmód is, meg a gondolkodásnak a gyorsasága. Egy talán, hogyha valamilyen különbséget kell keresni a két bajnokság között. Ezen kívül igazából szerintem maga így az elszántsága az embereknek, amit mondtam is, hogy most nem is feltétlenül maga a szakmai részét nézve, hanem mennyire szenvedélyesek itt az emberek, és járnak meccsekre, és például nálunk is ugye több mint 30 ezeren szoktak lenni átlagban a mérkőzéseken, és ugyanúgy idegenbe is jönnek, tehát ez is egy olyan tapasztalat volt, és rendben van, hogy mondjuk mi egy nagyon nagy klub vagyunk egy Stockholmban, de több ilyen klub van, tehát nem csak mondjuk nálunk igaz ez, hanem azért egy jó pár klubban.
2: Ennek a fényében meg ugye pont az az érdekesség, hogy alapvetően inkább idegen légiósokra épít azért a svéd válogatott. Hogyha megnézzük, akkor a legtöbben a válogatottból azért, ahogyan beszéltük, mondjuk a Premier League-ben játszanak sokan, van, aki a La Ligában játszik kint Spanyolországban, és hát azért ritkán látni olyan játékost, aki mondjuk Svédországban játszik, és így be tud férni a válogatottba. Ez mondjuk mennyire beszédtémaként? Hogy jó lenne az, hogyha mondjuk több lenne, bocsánat, a hazai pályán, vagy a Svédországban futballozó játékos?
1: Igen, ez amúgy érdekes. Igazából erről amúgy sokat így nem hallottam, hogy mondjuk, nem tudom, otthon volt, ugye otthon szokott néha-néha téma lenni, hogy ugye mennyi játékos van az otthoni bajnokságban, mennyi a külföldiből. Erről én itt annyira persze most nem nagyon beszéltem szakértőkkel, meg nem tudom így a médiában erről emberekkel, hogy ez mennyire téma. De annyira nem beszéltem így, hogy ez nálunk mekkora kérdés. Inkább az számomra egyértelmű, hogy az biztos, hogy jelenleg a válogatottjuk az olyan játékosokból áll össze, akik azért mondjuk majdnem az összes játékos a top 5 bajnokságban játszik, akár rendszeresen is, akár ugye van egy jó pár játékosok a Premier League-ből is, és ugye pár játékos az, aki a ténylegesen a svéd bajnokságból kerül oda, például most talán a kezdő 11-ből, amit én most emlékszem náluk, talán ugye pont a mi kapusunk játszott, mint a svéd bajnokságban játszó játékos, a többiek szerintem mind valamelyik nagy bajnokságnak a tagja. Szóval ami szerintem egyértelműen érdekes, hogy ezek a játékosok viszont szinte majdnem az összes itt nevelkedtek, és innen igazolnak valamelyik nagy bajnokságba. Tehát most nem néztem ennek utána, viszont azt tudom, hogy pár játékossal biztos így van, hogy azért a svéd utánpótlásból jönnek ki, és már akár a klubok a felnőtt debütálás után adják el őket, és úgy kerülnek ki a nagyobb bajnokságokba. Például a Yassin Ayari, aki ugye az egyik középes, aki most a Brightonba játszik, ő például pont az AIK-ba játszott korábban, és onnan került ki Angliába. És, de van, tehát több ilyen példa is van. Tehát nem az van, hogy mondjuk kikerülnek 10 pár évesen, és akkor ott nevelkednek, és ott nőnek fel, és akkor ott lesznek nagy játékosok, majd ugye visszakerülnek a svéd válogatottba, hanem maga a fiatalitás itt az nagyon komoly téma, és nagyon a piac nagyon érdekli is a fiatal svéd játékosokat.
2: Még arra lennék kíváncsi, hogy ugye ebbe a WBF csoportba Svédországon kívül még Japán, Hollandia és Tunézia került be. Ebből a négyesből melyik lehet az a két csapat szerinted mondjuk tippként, aki tovább juthat majd?
1: Hát szerintem olyan nem lesz, hogy egyértelmű. Egyértelműen ki fog tudni. Persze, hogyha úgy veszük elő viszonyt nézve, akkor talán a hollandok egy kicsit azért mégiscsak kiemelkednek ebből a csoportból. De ahogy így beszéltem itt, miután kijutottak a VB-re a svédek, ők azért így ezt egy nagyon nagy dolognak érték már meg, főleg ugye a csoport kvalifikáció után a teljesítményeket, aztán most azt mondták, hogy hát majd meglátják, hogy egyáltalán hogy fognak teljesíteni a csoportba. De én úgy gondolom, hogy ha a kerettük erősségét nézzük, meg a játékosok kvalitását, akkor szerintem még oda érhetnek akár egy második helyre, és tovább juthatnak a csoportból, de természetesen ugye Japánról már tudjuk, hogy azért itt az elmúlt évek, vagy az elmúlt világbajnokságokat is már okozott egy jó pár meglepetést, és tudnak jó teljesítményt nyújtani, szóval én úgy gondolom, hogy természetesen Tunézia nem nézve, ők róluk annyit nem tudok, szóval lehet, hogy ők is oda azt tudnak akár élni, de szerintem a svédek és a japánok Hollandia mögött köztük fog szerintem eldölni a továbbítás.
2: Csongvai Áron szerint sem kérdés tehát, hogy a hollandok lesznek a csoport győztesei. De most következzék a csoport azon tagja, amely már korábban többször is borsot tört a nagy válogatott a korra alá.

Japán. A kék szamuráj és a 8. egymást követő VB. Japán 2025 márciusában az ázsiai selejtező harmadik körének C csoportját torony magasan nyerve, 33-as gól különbséggel és 23 ponttal biztosította be a kijutást. Ez a válogatott számára zsinórban a 8. világbajnokság 1998 óta. Hajime Moriyasu szövetségi kapitány, akinek neve összefordult a 2022-es katari csodával, ismét irányítja a csapatot.

2022-es legenda, Németország és Spanyolország legyőzve. A 2022-es VB-n Japán beírta magát a futballtörténelembe. A csoportkörben legyőzte a négyszeres világbajnok Németországot és a kétszeres világbajnok Spanyolországot is. Spanyolország ellen 0-1-ről fordítottak, a döntő gól körüli labda pontos helyzetét csak a VAR erősítette meg, Mitoma visszafejlése végül épp bent maradt a vonalon. A nyolcad döntőben Horvátország ellen büntetőkkel estek ki, miután Dominik Livakovic 3 büntetőt is kivédett. Ez az eredmény illeszkedik a keserű japán mintába. A csapat 2002 óta negyedszer jutott be a legjobb 16 közé, de mindannyiszor ott búcsúzott. Kulcsjátékosok. Takefusa Kubo, a csapat kapitánya. 9 évesen a Barcelona La Masia akadémiája vette fel, és már akkor japán Messiként emlegette a sajtó. Ma a Real Sociedadban Spanyolország egyik legizgalmasabb futballistája. Kaoru Mitoma, Premier League szinten is bizonyított. A 2022-es Spanyolország elleni legendás gólról mindig ő jut a japán szurkolók eszébe. Wataru Endo, védekező középpályás, a középpályás blokk vezére, az egyensúly megteremtője. A taktika jellemzően 4-2-3-1, amely egyszerre ad defenzív stabilitást és támadó rugalmasságot a három mögöttes támadó középpályás révén. Érdekességek. Japán kizárólag európai klubban szereplő játékosokra támaszkodik. Szinte az egész keret külföldi bajnokságban szerepel. A csapatot a csoport legveszélyesebb sötétlovának tartják az elemzők. Képes meglepni Hollandiát és Svédországot is, ahogy 2022-ben Németországot és Spanyolországot meglepte.

Tunézia. A tökéletes afrikai selejtező. Tunézia az afrikai selejtező H-csoportját veretlenül a lehetséges 30 pontból 28 ponttal, és ami a legfigyelemre méltóbb, egyetlen kapott gól nélkül zárta le. 10 mérkőzésen 22-t szerzett, 0-t kapott. Ez az afrikai selejtező legjobb védekező száma volt. A selejtezőt lezáró 3-0-ás Namibia elleni győzelem szimbolikusan is pontot tett az afrikai kvalifikáció végére. Edzőváltás a VB előtt. A selejtezőt Sami Trabelsi vezette, akit aztán az Afrika Kupa 2026-os csoportkörös kieséses szereplése után leváltott a francia-tunéziai Sabri Lamouchi. Lamouchi, akinek szülei Tunéziából emigráltak, ő maga korábbi francia válogatott középpályás. 2026. januárjában vett át a posztot, és már a márciusi barátságos meccseknél első keretét is bemutatta. Kísérletező taktikát folytat. Több fiatal arcot hívott be, miközben néhány tapasztalt játékos nem szerepelt az első listán. Kulcsjátékosok. Eljes Kiri. A középpálya kulcsa labdaszerzésben, labdaelosztásban és szervezésben egyaránt megbízható. Hannibal Maibri. Fiatal, energikus középpályás, aki a selejtező záró meccsén is gólt szerzett. A jövő zászlós hajója. Rani Kedira. Nagy meglepetésként kapott behívót, miután 32 évesen állampolgárságot váltott. Bátyja Sami Kedira a 2014-es VB-n Németország bajnok csapatának tagja volt. VB múlt és a 2022-es pillanat. Tunéziának ez lesz a 7. VB szereplése. Az eddigi 6 alkalommal mindig a csoportkörben estek ki. A 2022-es katari tornán azonban egy emlékezetesebb pillanatot is hagytak maguk után. Legyőzték a csoportkör utolsó meccsén a háromszoros EB győztes és akkori VB ezüstérmes Franciaországot Wabi Kazri 58. perces szólógójával. A győzelem ellenére kiestek, mert Ausztrália megverte Dániát a másik meccsen. Kazri akkor kijelentette, hogy ez egy bittersweet érzés, ami azt jelenti, hogy le tudták győzni a legjobb csapatot, mégis hazamentek. A tunéziaiak 1978-ban az első VB szereplésükön Afrika nevében az első VB győzelmet is megszerezték. 3-1-re verték Mexikót.

0: az F jelű csoport csapatainak bemutatása után következzen szokás szerint Elpap István VB történelmi multidézése. A legutóbbi epizódban szó esett 1986-ról, amikor még véletlenül sem voltak olyan rémálmaink, hogy a következő 40 évben a magyar labdarúgó válogatott nem szerepel majd világbajnokságon. De ne is szaladjunk ennyire előre. Most a 90-es évek sikertelen magyar VB selejtezőit idézzük fel.
1: Ki gondolta volna, hogy minimum 40 vagy inkább már 44 szűk esztendő kezdődik a magyar futballban az 1986-os mexikói világbajnokság után. A 90-es VB-s elejtezőinek ismét Mezei Györgyel futott neki a válogatott, de a soros bundabotrány, no meg egy máltai 2-2 elsöpörte a kapitányt, akit Bicskei Bertalan követett, ám végül nem csak a spanyolokat, hanem az íreket sem sikerült megelőzni, és lecsúsztunk Olaszországról. Aztán Amerikáról is. Az 1994-es selejtezőben a görögök és a szovjetek mellett nem ettünk meg sok sót, Jene Imrével és egy Izland elleni hazai verességgel nyitottunk, de a Steauával meggyőztes mester nem ebbe, hanem a görögök elleni ugyancsak hazai 0-1-be bukott bele. Jött Puskás Ferenc és két újabb vereség, majd Verebes József fel egy újabb, és csak csoportnegyedikek lettünk. A legközelebb még az 1998-as franciaországi világbajnokságon jártunk a kvalifikációhoz, ami azt jelenti, hogy a csoportból Csank Jánossal, az emlékezetes finnországi potya öngóllal a második helyen tovább lépett még a csapat, bár ne tette volna, mert a jugoszlávok a pótselejtezőn, az Üllői úton hetet, Belgrádban ötöt lőttek, és erről a VB-ről is sikerült lemaradnunk.
0: Elpap István világbajnoki történelmi multidézését hallhatták a 90-es évek sikertelen magyar VB-selejtezőiről. Még néhány záró gondolat erejéig térjünk vissza az F-jelű kvartetre. A csoport kimenetele nagy mértékben függ tehát attól, hogy Japán megismétli-e a 2022-es szintű teljesítményét, és hogy Svédország Potter alatt összeáll-e végre, vagy a selejtezős forma tovább tart. Japán, a sötét ló, kiszámíthatóan kiszámíthatatlan, és Hollandia vagy Svédország könnyen a 2022-es Németország-Spanyolország sorsára juthat. Svédország a legdrámaibb kijutással, de Iszák és gyökeres formájával az egyik legfélelmetesebb csatárduó a csoportban. Tunézia defenzíven rendkívül szervezett, tökéletes selejtezővel a háta mögött. Az F csoportban a legjobb mérkőzésük valószínűleg a Svédország vagy a Japán elleni lesz, ahol meglepetést okozhatnak. Végül, de messze nem utolsó sorban következzék a csoport favorit Hollandia, amely együttes továbbjutása szinte már előre borítékolható.
2: A labdarúgó világbajnokság F csoportjának válogatottjait, résztvevőjeit, csapatait mutatta be az elmúlt percekben Erdei Márk. Ez volt a mai napon a Hazafutás itt a Nemzeti Sportrádióban. A műsort Szalai Kristóf szerkesztette. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Szegő Tibor és csapata, a körkapcsolás pedig már a rajtra készen itt áll a stúdió ajtóban, úgyhogy én át is adom a stafétát nekik. További kellemes rádiózást mindenkinek, Németh Kornélt hallották, viszont hallásra.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörden.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá! Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Balogh Balázs, Bera Emese, Cserjés Bendegúz, Károly Andrea, Laki Barbara, Nagy Máté, Nyágúj Gergely, Szilágyi Dóra és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban figyelemmel kísérjük a labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágóját, az Arsenal Atletico Madrid meccset, illetve közvetítjük a női kosárlabda NB1 döntőjének harmadik mérkőzését a Pécs és a Diósgyőr csapatai között, nem kizárt a bajnokavatás sem. A hétvégén elnököt választanak a Cselgáncs szövetségben, adásunk vége felé megpróbáljuk mind a négy jelöltet megszólaltatni. De pillanatokon belül kezdődik a kosárdöntő harmadik meccse, úgyhogy kapcsolunk a helyszínre Balogh Balázshoz, Nyágúj Gergelyhez és állandó szakértőnkhöz, Károly Andreához.
7: Nagyon nagy szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat Tomán Sándor hangmérnök nevében is. Így van, két perc múlva megkezdődik a döntő, méghozzá döntő harmadik mérkőzése itt Pécsen a Lauber Dezső sportcsarnokban. És hát kérem szépen, nagyon-nagyon hosszú idő után először ismét teltházas mérkőzést láthat talán a pécsi közönség. Talán a diósgyőri tábor egy olyan jó 50 fővel nem tölti meg a részérek felhagyott 100 széket, de egyébként nagyon nagy az érdeklődés, és valóban, ahogy a Szegő Tibor elmondta, akár bajnokavatásra is sor kerülhet, hiszen az első két mérkőzést, az elsőt itt Pécsen, majd a másodikat Miskolcon megnyerte a Pécs, így 2-0-ás előnyről várhatja a mérkőzést.
8: Természetesen majd nüanszok fognak dönteni, ezt mondta Iványi Dalma, akinek van tapasztalata abban, hogy hogyan kell egy döntőt játszani. De hát itt van Károly Andrea, és Andi így szétnézel most a csarnokban, mondta Geri is, hogy milyen sokan vannak, azért hogy előjönnek azok a régi érzések?
9: Persze, hogy előjönnek, főleg előbb Rád Géber László is idejött mögénk, és mondta, hogy nekik ez már győzelem, hogy újra teltház van itt a Lauber sportcsarnokban. Hát tény, hogy amikor én itt játszottam, és még csak melegíteni futottunk ki a pályára egy fél órával a mérkőzés előtt, már akkor egy tűt nem lehetett leejteni. Annyira teltház volt, hát most ezt visszahozták, és ezt mindenképpen jó látni.
7: Rövidesen kezdődik a mérkőzés, mindössze 50 másodperc. A kezdőket még nem tudjuk, de a játékosok már a pálya szélén pacsiznak, és hát tényleg ez a harmadik mérkőzés. Amennyiben itt ma nem születne döntés, hiszen ez is nagyon-nagyon benne van a pakliban, akkor a negyedik és ötödik mérkőzése is sor kerülhet. A negyedikre pénteken Miskolcon, az ötödikre pedig itt vasárnap az előzetes tervek szerint lenne az ötödik mérkőzés. De hát ki tudja, mit hoz majd ez a mai meccs, hiszen az eddigi öt mérkőzésből, amit az idén a két csapat egymás ellen játszott, kettőt a rájátszásban, kettőt a bajnokság alapszakaszában, illetve egyet a kupa, a Magyar Kupa negyeddöntőjében, most abból négyet megnyert a Pécs, tehát a statisztika talán a hazaiak sikerét ígérheti, hiszen az idén ebben a szezonban minden sorozatot tekintve a pécsiek még veretlenek hazai pályán, de természetesen a Diósgyőr nagyon jó csapat, úgyhogy minden esélye megvan arra, hogy hogy ezt a mérkőzést behúzza, és rövidesen kezdődhet is a mérkőzés.
8: Három férfi ember, Goda László, Makrai Márton és Györfi Rúben fogja dirigálni ezt a mai találkozót, és akkor most már látjuk is, hogy kik jönnek majd a pályára itt előttünk, közelebb hozzánk, mert itt vagyunk az egyik palánk alatt. A diósgyőriek már jönnek kezet fogni itt a játékvezetővel. Az biztos, hogy ott lesz a pályán, ugye Lelik Réka, akitől nagyon sokat várnak a diósgyőriek, de ott van Jovanovics is, aztán Grigalauskitét is látjuk a pályán, aki azért a pontjaival eddig a döntőben nem nagyon jeleskedett, de ott lesz Kányási Veronika is, valamint ha jól látom, akkor Miklós Melinda. Ez tehát a diósgyőriek kezdője, Geri meg elmondja mindjárt a Pécsét.
7: A pécsiek ismét egy alacsonyabb szerkezettel kezdenek, Rátkai Eszter és Tud Ágnes szemében két irányító, illetve Varga Aliz és Török Ágnes a két erőcsatár, Josipovics Kinga pedig, aki ma reggel még érettségizett, a center. Na de akkor jöjjön a feldobás, lássuk, kivezetheti a harmadik mérkőzés első támadását.
8: Most már megvolt a feldobás, és a pécsiek szerzik meg hazai pályán, és azért lehet hallani, gondolom, az atmoszférán keresztül, hogy micsoda szurkolás lesz itt ezen a mérkőzésen, és ez mindig jót tesz azért a hazai csapatnak természetesen. Az első pontokra még várni kellett eddig, mert hogy a remek betörés követően Török, aki a legutóbbi mérkőzésen is nagyon jól teljesített idegenben, akkor dobott 19 pontot, és 9 pont volt ebből, tehát 3-3-as szerzett, ő volt a mérkőzés legjobbja. Minden esetre ő szerezte az első két pontost, ezzel megvan a hazai előny, ez biztos, hogy fontos az első támadásnál. De nézzük, a diósgyőrieknek lesz-e válasza. Hát
7: hát ez egy elég partizán akció volt, de szabálytalankodtak a pécsiek, így aztán a földre került a vendégek, 35-ösen Jovanovics, és majd két büntető következik. Szóval Andi, ugye azért nagyon fontos, hogy hogy kezdi a hazai csapat ezt a mérkőzést.
9: Nagyon fontos, igen, főleg úgy, hogy tényleg a Diós Győrnek ez az utolsó szalmaszál, amit meg kéne ragadnia. Ugyanakkor, hogyha meg tudja ragadni, akkor szerintem el fogja vinni 5 meccsig, de ennek a meccsnek is még nagyon-nagyon messze van a vége, úgyhogy nem mernék tippelni.
7: Jovanovics első büntetője, jó, és egyébként az érdekes, hogy az első két mérkőzésen a legbiztosabb pontszerzési esélye és lehetősége a Diós Györieknek éppen a büntető volt, jó a második is, 2-2, és már is Josipovics Kinga dobja be a labdát az alapvonalról Rátkai Eszternek, a pécsiek ifjú irányítója bemutatja a figurát, majd most már átlép a saját térfeléről a felező vonalon, 15 másodperc még a támadóidőből, Studer Ágnes keverget a bal oldalon, visszakapja Rátkai Eszter, belül nincs mozgás, és érdekes egyébként, hogy főleg az előző két mérkőzésen a pécsiek pedig triplákból találtak be, és amikor ezt elmondom, akkor Rátkai Eszter egy távoli triplával ismét betalál ezzel, akkor, amikor kicsit több mint egy perc telik el, 5-2-re vezet hazai pályán a Pécs.
8: Közben pedig egy támadó szabálytalanság, mert szabálytalan volt a zárás itt Miglauskitétől, és éppen Rátkai került a földre, a játékvezetők pedig ezt kiszúrták, úgyhogy jöhet a Pécs együttese 5-2-es vezetésnél. Egyébként a két mérkőzésen a jó teljesítményt az Török Ágnestől láthatta a pécsi csapat, mind a két meccsen nagyon sokat tett hozzá, és hát hazai pályán gondolom, hogy szeretné ő is megismételni ezt a teljesítményt, mert hogy azért olvastam itt a pécsiek honlapját, hogy nagy valószínűséggel ez a csapat ebben a szezonban lehet, hogy utoljára játszik együtt, már hogyha nyernek. És egy gyönyörű bejátszás ad a centerpostra, és a délelőtt még más egyéb elfoglaltsággal küzdködő Josipovics egy közelről szerez egy 2 pontost, ezzel 7-2-re vezet a Pécs, azaz villámrajtot vesz.
7: És egyébként azért érdekes ez így, mert az elődöntő, illetve a döntő két első mérkőzésen mind a kétszer a Diós Győr kezdett sokkal jobban. A második meccsen Diós Győrben egy 10-2-es rohanással, illetve az elsőn itt Pécsen egy 8-2-es rohanással, közben egy újabb támadó szabálytalanság, és ismét vihetnek a pécsiek. Ami viszont érdekes, hogy nem csak ezen a két legutóbbi mérkőzésen, hanem az eddig lejátszott 5 idei találkozón a hajrá az, ami mindig a pécsieké volt. Tehát itt egy esetleges jó kezdés nagyon-nagyon sokat érhet majd a hazai csapatnak. Andi, mi dönthet ma, hiszen a mindaz két elő, az előső két meccsen, miközben egy újabb tripla Vargalisztól, és már is itt az időkérés. Tehát mi dönthet ma, hiszen nagyon-nagyon kevés pont van ezeken a mérkőzéseken, viszont ez a 10-2-es villámrajta sokat érhet a Pécsnek.
9: Nagyon sokat érhet, főleg akkor, ha még erre tudnak rátenni, mert rohanni az eredmény után az mindig sokkal fárasztóbb, mint játszani egy egál mérkőzést. Szerintem az kulcskérdés lesz, és egyelőre választ adnak rá a pécsi lányok, hogy ugye Pécsen több olyan játékos van, aki az előző klubjában epizód szerepeket kapott csak, és most itt Pécsen sokat játszanak. Eddig az elmúlt két találkozón én azt gondolom, hogy pécsi oldalról mindenki közel játszott a legjobbjához, vagy sokkal közelebb a legjobbjához, és nagyon nagy kérdés az, hogy amikor ott vannak a kapuban, és már csak be kéne lépni, akkor ez milyen terhet ró rájuk, illetve ezt hogy tudják feldolgozni.
8: Egyébként beszélgettünk itt Andival is, meg Gergővel is a mérkőzés előtt, hát nekem szent meggyőződésem volt, hogy a Pécs innen nem fogja kiengedni a kezéből ezt a lehetőséget, hiszen hazai pályán, ha begyűjti ezt a győzelmet, akkor ugye bajnok. Míg a Diós Győrt azért láttuk idegenben, Sopronban például, még az elődöntőben, ahol elég gyenge teljesítményt nyújtott, de mondhatjuk, hogy a Magyar Kupában sem tudott idegenben győzedelmeskedni, úgyhogy azért ez mindenképpen a pécsiek ma már hajtja a vizet, meg azért ez a szurkolás, amit ugye Rád Géber László is említett, hogy rég volt már ilyen. A Diós Győriek az időkérés után pedig most dobják be a labdát, és egy agresszív letámadással kezd rögtön ott a Pécs, hogy alig-alig tudják áthozni a felező vonalon, de végül is azért sikerült ez Miklósnak. Miklós teszi most tovább, egyelőre nincs dobó helyzetben a Diós Győriek játékosa. Grigalauskite kiteszi inkább a labdát, aztán most indul be. Ott a Diós Győri akció, és nem sikerült ugyan föltenni Jovanovicst, de jól tette tovább, és ott egy fault a pécsiek részéről, és ugye már többször szóba került az, hogy azért a pécsiek sokszor majd fault határon védekeznek, hát most ebben a 3 percben olyan különösebben ezt nem láttuk.
7: És egyébként, ha már a fautokkal és a személyhibákról beszélünk, megint csak sokszor fogunk és sokszor fogok erre az idei 5 mérkőzésre visszautalni. Az elmúlt 5 mérkőzésen szinte minden egyes alkalommal egál volt a faul arány, ami azért abból a szempontból talán egy picit megkérdőjelezhető, vagy legalábbis a bírói felfogáson, vagy mindárt Andi egy picit beszél, hogy ugye a pécsiek agresszív védekezése ismert. Azt az egyetlen egy mérkőzést, amikor viszont sokkal több faultot ítéltek a pécsi csapatnak, az éppen a Diósgyőr hazai pályán megnyerte. Itt most egy büntető volt, jó, 10-3-ra vezet a Pécs, de akkor Andi, mennyit számít itt a játékvezető felfogás, vagy mire számíthatunk ma?
9: Nagyon-nagyon sokat számít, mert a Pécs akkor tud jól játszani, hogyha a falt határon túl engedik őket védekezni. A Diósgyőr meg akkor tud jól játszani, hogyha ha kreatívabb támadójáték tud érvényesülni. Az az igazság, hogy ugye mondtad, hogy általában azonosabb a falt mennyisége a két csapatnak. Ez egyébként a játékvezetők minden egyes mérkőzésen. Nagyon-nagyon ritka az a kivétel, amikor eltér, de ha minden meccset megnézünk, nagyjából azonos lesz a falt aránya végére.
10: A pécsiek azért szereztek közben egy két pontos, mégpedig Studer volt az, aki átvitte a gyűrű alatt, hát szerintem be akarta pottyantani, de nem sikerült, viszont egy asszisztpasszt adott így Josipovicsnak, aki már a negyedik pontját szerezte a mérkőzésen, most itt a másik palánknál pedig már egy szabálytalanság, mindez 12-3-nál, és csak 10 másodperc támadó ide van a diósgyőrieknek, egyelőre még nincs dobóhelyzet, Tányási próbálja meg ezt megoldani, de Studer elüti előle a labdát, igaz a pécsiek szerették volna megkapni, de a játékvezető határozottan mutatta, hogy ez a diósgyőrieket illeti, meg Lelik jön ki ide a vonal mellé majd elvégezni, és Völgyi Péter elég idegesen áldogálott a vonal mellett. Természetesen a pécsiek edzője, a Zsajko Dokics pedig bent a pályán szó szerint. Ez a labda három pontos kísérlet, lejön Josipovics, veszedi, és indulhat 3-2-ben a pécsi együttes, nem sietik el. Aztán mégis lesz belőle egy remek dobás, egy két pontos farga, és már 14-3, azaz 10 pont fölé nőtt a különbség, 11 ponttal vezet a Pécs, és még csak 3,5 perc telt el.
7: És Dokics Zsajko űzi, hajtja a lányait, hogy szorosan védekezzenek, támadják le már a saját térfelén a Diósgyőrt, és egyébként visszatérve a Studer Ági féle gólpasszra vagy az átdobó gyűrűre. Érdekes, hogy Josipovics Kinga akkor ott egy támadó lepattanót szerzett, itt most az előbb egy védő lepattanót, és most ismét Studer Ágnes a mezőny legkisebb játékosa szerez egy védő lepattanót, és akkor megint csak utalnék azokra a mérkőzésekre, amit a két csapat egymás ellen vívott. Az egyetlen egy mérkőzés, amit az idén megnyert a Diósgyőr, az volt az, amikor megnyerte a lepattanó párharcot. Nos, az elődöntőben és a döntőben is zseniálisan szedték a pécsiek a lepattanót, annak ellenére, hogy említsünk két szót Julia Reisingerováról és Alexandra Heldről, hiszen a két meghatározó légiós nincsen itt már a pécsiekkel, és így döntően magyar játékosokkal és magyar nevelésű fiatalokkal vannak itt a döntőben a pécsiek. Akkor, amikor eltelik most már 4 perc, 14-3 is támadhat a Pécs.
10: Nézzük, hogy lesz-e távoli dobás kísérlet, mert hogy eddig a két tripla, amit elengedtek a pécsiek, bejött. Egyelőre most jobban védekeznek a diósgyőriek, mint az előző támadásoknál. De aztán elindul, és be is dobja ezt a két pontos remek mozdulattal a hazaiak 8-asa, Prátkai, és ezzel már 16-3. Hát a diósgyőriek alaposan lemaradtak itt a pontgyártásban, talán majd most lesz egy válaszuk. Éppen Smuda adta tovább a labdát, nem vállalta, rövid a dobás, és a lepattanó megint. Josipovicsé, igaz, hogy kisiel az alapvonalon, kívülre kerül a labda, de aztán Rátkai kisegíti, és már mutatja is a figurát, hogy mit kellene játszani, hogy tovább növelje előnyét a hazai csapat, és már két csere jön is majd hazai oldalon, hiszen ugye, ahogy Jágúj Gergely is mondta, sokat cserél általában a mester, most pedig megint túlpankát, ugye egy kicsit betakarták ott passz közben, de aztán megszerezte Josipovics, és újra dobott egy két pontos, lehet, hogy ennek a mérkőzésnek ő lesz a nyerő embere, bár nehéz ezt még kimondani, és éppen annyival vezet a Pécs, 15 ponttal anyas mezben játszik Josipovics.
7: Érdekes egyébként Andihoz visszaszólva, ugye, hogy azt mondtad, hogy kinek lesz majd egy kicsit fifikásabb a támadása. Hát itt ma egyelőre zseniálisan támad a Pécs, betörésekből, középtávoliból, hármasokból, miközben kimarad egy újabb zicser Lelik Réka által, visszateszi egy újabb lepattanó Vargalis szerzés, szerintem Lelik volt az, aki kiütött a labdát, így van, a játékvezető a Pécsnek adja a labdát, eltelik 5 perc, 10 másodperc, 18-3, extázisban játszanak a hazaiak, nem hiszem, hogy sokan számítottunk erre, Andi.
9: Egyáltalán nem számítottunk erre, és azt kell, hogy mondjam, sokkal több energiát tudnak belevinni a mérkőzésbe, mint a diósgyőri lányok. Diósgyőri oldalon azt érzem, hogy ilyen kicsit tanácstalanul és önbizalom hiányosan passzolgatnak egymásnak.
10: Persze, hát azért itt az elején akkor is elment volna az önbizalmuk, ha lett volna a mérkőzés előtt. Most egy újabb kísérlet, ez most nem talált gyűrűt se, de megint megvan a pécsieknek a lepattanó, amiről beszéltünk, hogy ott sokat gyűjtenek, itt viszont már lejárt a támadóidő. Ez volt a Diósgyőrnek az első igazán jó védekezése a mérkőzésen, és engem még az érdekel, ugye, hogy néztem itt, hogy hogyan alakultak a negyedek, hogy hát ennyi pontot azért a Pécs nem igen dobott a két első döntő mérkőzésen.
7: Nem, és hát egyik csapat sem dobott 20 pont, közelében sem igazán itt a döntő első két mérkőzésén, tehát tényleg mind a két csapat nagyon-nagyon jól védekezett, és most ismét kap egy sapkát Jovanovics, úgyhogy Dulpank a kezében az ismételt pécsi támadás, ő kiteszi Tótorsinak, balra, hiszen közben Tótorsi is megjött, most egy tartott labda lesz talán, viszont a kezdeményezett a Diósgyőr, úgyhogy ez a pécsi támadás ezúttal nem végződik kosárral, eltelt kereken 6 perc az első negyedből, és 18-3-nál jöhet majd egy újabb diósgyőri csere, ahó Tájra kéretőzik be, ahó Nina testvére helyére, és jöhet majd a diósgyőri támadás. Akkor, amikor 4 perc van hátra, az eredmény 18-3.
10: Ugye Sopronban is beszéltük, hogy kinek kellene vinnie a diósgyőri csapatot, Lelik Rékának például, akit most ugye lecseréltek, kihagyta az ittszereket, ahó Ninának, akit most éppen lecseréltek, de hát az elmúlt két mérkőzésen sem nyújtott maradandót, és hát ha nekik nem megy, akkor ki lesz majd az, aki viszi a csapatot magával. Most egy kemény védekezés volt Tóttól, ezt most lefújták a játékvezetők, megkínozták ott Miklóst, így bedobás oldalról bedobással jöhet majd. És ez a negyedik faultja most a pécsi csapatnak ebben a negyedben, amikor még van hátra 3 perc, 53 másodperc. Ahotájra próbálja meg valahogy közelebb lopni magát, de egyelőre nem sok sikerrel, így tovább is adja inkább a labdát. Megint egy jó védekezés Josipovicstól, és Josipovics majdnem megszerzi a lepattanót, aztán kétszer is vissza tudta szedni a diósgyőri játékos, sőt háromszor, de mindig kimaradt. De szerencséje van most a diósgyőri csapatnak, ha jól látom, náluk marad a labda. Nem, a pécsiek kapják. A játékvezető mutatta, hogy jöhetnek a pécsiek, hát ez nem fér bele, hogy ennyi zicser kimaradjon a vendégektől.
7: És bár most ugye két támadó lepattanót is szedett a Diósgyőr, bár mind a háromszor kimaradt az ittszer, de épp előtte akadt meg a szemem a statisztikán, hiszen ezt a két támadó lepattanót leszámítva egy egészen hihetetlen adat, az eddigi lepattanózás 8-1 volt a pécsiek javára, most Josipovics Kinga elveszti a labdát, úgyhogy már jöhetnek Kányási Veronika révén, illetve bocsánat, Lelik Réka révén a diósgyőriek, közben egy betörés, feltesznek egy újabb zicsert, de ez is kimarad Jovanovics révén, ismét jött a Pécs, Dulpanka lép át a felező vonalon, nézzük Josipovics Kingát, keresi-e, bent van egyébként a másik oldalon Adenike Olebu is, tehát most egy icipicit magasabb szerkezetre váltottak a pécsiek, kereken 3 perc az első negyedből, és hát egészen hihetetlen egy rövid tripla kísérlet, majd egy jó védőlepattanó, de 3 perc a negyed vége előtt 18-3 a pécsi előny.
10: Hát ez nem biztos, hogy most fault volt, ott állt egy helyben a pécsiek játékosatót, és mutatja is, hogy ő ugyan hozzá nem ért a diósgyőrihez, aki szerintem inkább elcsúszott, minden esetre most fautot fújtak a játékvezetők, és újabb csere diósgyőri oldalon, megpróbálja Völgyi Péter egy kicsit forgatni a csapatát, Toman Petra is lehetőséget kapott, tőle is sokat vártak Diósgyőrben, de hát ezen a mérkőzésen egyelőre sokat nem kaptak a diósgyőri szurkolók, akik nagyon lelkesek, és most annak örülhetnek, hogy az első büntetőt most bedobja a diósgyőri csapat, de valamiért a játékvezető oda megy a zsűri asztalhoz. Minden esetre Miklós megszerezte az első pontját büntetőből, ha minden igaz, és akkor 18-4 az állás, tehát ez a 4 pont, úgyhogy már csak 2-53 van hátra az első játékrészből. Hát ez finoman szólva is nagyon-nagyon kevés, még gyerekmeccsen is, nem, hogy egy NB1-es bajnoki döntőben. A második büntető kimaradt, és Dúl leszedi a lepattanót, aztán már ő viszi előre a pécsi csapatot. Egyébként a pécsiek most tényleg olyan meggyőződéssel mentek neki ennek az első negyednek, hogy szerintem örülnének is, ha nem lenne szünet majd, mert nagyon elkapták a tempót. Van még hátra 2 perc, 38 másodperc, amikor újabb 3 pontos kísérlet a pécsiektől. Ez most kimarad, azért az utóbbi időben egy kicsit szétszórták ezeket a 3 pontosokat.
7: Igen, az utolsó 4 támadásából nem talált be a Pécs, tehát lehet, hogy egy picit mutatta is egyébként Gyoki Jacob, és hogy egy picit lassítsanak le, álljanak meg, miközben Josipovics Kinga újabb védő lepattanót szerez, ahol Tájra hagyott ki egy közeli 2 pontos kísérletet, és Tuder Ágnes már is ismét átlépi a diósgyőri félpályához vezető félvonalat, és ott keverget, nézzük, betör a körtem mellett, felteszi, de odaütnek neki, és 2 dobhat. Kritikus lesz ma is egyébként a pécsi büntetőzés, hiszen ez a döntő első két mérkőzésén, és hát az egész szezonban, valljuk be őszintén, talán az egyik sarkalatos pontja volt a pécsieknek. Andi, mi lehet ennek az oka, hiszen tényleg magabiztos, jó játékosok, és nem tudnak betalálni általában csak 50-60%-kal a büntetőről. Mi lehet ennek az oka?
9: Hát ez fej kérdése, hogy amikor odaállsz teljesen egyedül, senki nem zavar. A büntető az tényleg egy olyan, hogyha megvan a begyakorolt mozgásod, akkor annak 90%-ba be kell esni. Ez szerintem csak és kizárólag fej kérdése.
10: Studer az első büntetőjét most kihagyta, a másodikat bedobta, és én azt látom rajta, hogy ő nagyon-nagyon akar bizonyítani, hogy ő nem jutott ki a világbajnoki selejtezőkre. Volt ugye sérülése is, sokáig azzal küzdött, beszéltünk erről Károly Jandival, és most leültetik egy kicsit Josipovićot pihenni, aki egyébként a legeredményesebb a mezőnyben 6 ponttal, 2-5 pontos még a pécsi csapatban, Rátkai, valamint Varga, és hát 2 ponttal Jovanović a Diós Győriek legjobbja eddig, mert hogy Griglauszki és Miklós 1-1 pontot szerzett büntetőből. Nézzük, most azonban megpróbál betörni Lelik, és ezúttal el tudja dobni ezt az ittszert úgy, hogy már nem ért oda Rátkai segíteni a palánk alatt. 6 pontos a Diós Győr, 19 pontos a Pécs, és belül vagyunk már az utolsó 2 percen az első negyedben.
7: Így van, egészen pontosan 1 perc 40 még ebből a negyedből, már csak 10 másodperc viszont a pécsi támadóidő, Stúd Rágnes kezében a labda. Nézzük, betöre vagy csinál egy 3 pontos kísérletet, betör, és egy nagyon szép középtávolival újabb 2 pontot szerez, 21-6 már. Andi, éppen a középtávol és a 2 pontos dobásokat hiányoltod a pécsiektől, hát ebben is ma egyelőre zseniálisak.
9: Igen, abszolút, azt gondolom, hogy a játék minden elemében egyelőre a Diós Győr fölé nőnek, és ami ugye szoktam kritizálni a védekezést, de ma kevésbé látom azt a kétkezes fogásos védekezést, hanem próbálják saját maguk is tisztítani. És érdekes az, hogy amíg a Diós Győr szenved abban, hogy a 2-2-iket le tudják bontani, illetve egyszerűen csak el tudják kezdeni, addig a pécsi lányok nagyon szépen támadják a 2-2-t, a kicsik mennek be a blokk mellett, és az esetek jelentős százalékában le is szakítják, vagy a saját, vagy a centeren felét.
10: Az első büntetője is jó volt, meg a második most Grigalauskitének, úgyhogy 2 pontot szerez a Diós Győr ebből a támadásból, 8 pontnál jár, de még nem ért el a 10-et, és 1-0-6 van hátra az első játékrészből, amikor az alapvonalról már be is dobták a hazaiak a labdát, és most úgy veszem észre, egy kicsit lelassították a támadásokat, az elején nagy rohanásban voltak, tehát olyan előnyt szereztek most maguknak, úgy érzik, hogy talán végig próbálják játszani a támadóidőt. Most 10 másodperc van még hátra, most gyorsítanak rá egy kicsit. Rátkai ráemel egy 3 pontos, lejön azonban, és a lepattanó kimegy az oldalvonalon túlra, mert kiengedi ezt a vendégek játékosa, Tóman Petra, azt mondta, ez a biztos, nem fogta meg inkább, és hát most a Diós Győr azért egy icipicit a negyed végére közelebb jöhet, hogyha pontot szerez, 44,6 másodperc van hátra, amikor Ahó Tájra, itt van Ahó Nina is a pályán most mindketten, tehát a Diós Győri csapatban, de nem tudja bevinni egyelőre a labdát, aztán tovább teszi Leliknek, Lelik pedig ad egy zicserpasszot, és végül is be is megy, ha nem kis nehézségek árán is, de peppottyant a labda. Griglauszki te szerezte az 5. pontját, hát amit én láttam mostanában a mérkőzéstől, ez már pontcsúcs, Andi.
9: Igen, ugye szezon elején voltak 10 pontos mérkőzései, és ott mindig mondtam, hogy ez rég rossz, hogyha Griglauszki a legponterősebb ember, de tény, hogy tőle is sokkal többet vár a szakvezetés a mérkőzésen.
7: És egy nagyon-nagyon szép tripla utáni lepattanóból a levegőben kapta el Magyar Smajbegovics a labdát, vissza is tette. Ez a 2 pont úgy gondolom, hogy most lélektanilag nagyon jól jött a pécsieknek, hiszen valóban egy kicsit behúzta rá a kéziféket Gyokic Zsejkó csapata. Letelt az első negyed, 2 perc szünet. 13 ponttal vezet a Pécs, 23-10, egy picit talán, mintha éledezni látszódnának a Diós Győriek, de azt hiszem, hogy ez a 13 pontos előny, ez egy tisztességes előny a folytatásra. Mit várhatunk a folytatásban, Andi?
9: Én azt várnám a Diós Győriektől, hogy valahogy összekaparják magukat, mert bár tény, hogy az egész szezonjuk hasonló volt, nyögvenyelős, szenvedős, soha nem tudták magukba kihozni igazán azt az eredményt, vagy azt a játékot, ami bennük van. Valahogy most is ezt érzem rajtuk, hogy ezt az árnyékukat nem tudják átlépni, és a Pécs meg nagyon-nagyon szépen kihasználja azt, hogy a Diós Győr képtelen a saját játékát játszani. Természetesen nem is engedik, hogy a saját játékukat játsszák, de azért összességében, ha a két keretet megnézzük, jobbnak kéne lennie a Diósgyőrinek, de csapatként mégis a Pécs funkcionál jobban.
10: Megnéztem éppen egyébként itt a statisztikákat, hogy 8 pontot egy negyedben dobott a Diósgyőr együttese, az első pécsi mérkőzés a negyedik negyedben jutottak el 8 pontit, de akkor 18-at dobtak az első játékrészben, 14-et a második negyedben, 13-at a harmadikban. Igaz, hogy mindössze egyetlen egyszer tudtak nyerni az első negyedben, amikor 14-18 volt. A pécsiek tehát ott 4 ponttal vesztésre álltak, aztán a másodikat megnyerték 3-mal, a harmadikat 4-jel, majd a negyediket 5-tel. Hát most egyelőre azért nem kell a pécsieknek annyira idegeskedni, játszhatják nyugodtan a játékukat. Most szereztek jelentős előny 13 pontot, ami tudom én, Andő, hogy kosárlabdában nem olyan sok, de hát azért mégiscsak.
9: Igen, főleg, hogyha a játékképét nézed, a két csapatnak, amit mindig hangoztatok, hogy milyen energiát raknak bele a mérkőzésbe, a között óriási különbség van, és az szerintem szépen mutatja ez a 13 pont.
11: No, de akkor kezdődjön rögtön már is a második játékrész, a második negyed, 23-10-es hazai vezetéssel, és oldalról majd Nadia Smajbegovic, a hazaiak szerb centere hozhatja be a labdát, és ugye, hogyha arról beszéltünk, hogy nincsenek légióseik a pécsi csapatnak jelenleg, hát Nadia Smajbegovic is, és egyébként Adenike Olevui is kosárlabda magyarok, hiszen Nadia Smajbegovic a Vasas Akadémián nevelkedett, és a Vasasban eltöltött 3 szezon után jött, és már 3 szezonja óta játszik Pécsen, míg Adenike Olevui ugyancsak a nigériai fiatal hölgy, 14 éves kora óta az akadémián igazi kosárlabda magyar, úgyhogy jelenleg most rögtön lejár a támadó idő a Pécsnek, de nem jár le, hiszen eldobja Dulpanka, nem jó a tripla kísérlet, és Lelik Réka lepattanót szerez, hozhatja a Diósgyőr, az első pontokat majd a vendégek szerezhetik, de itt is van rögtön az első személyhiba a második negyedben, ez is a hazaiaknál, ez Dulpanka neve mellett. Nem láttam pontosan, hogy ez már dobás közbeni kísérletnek ítélték a játékot, de nem úgy látom, hogy Lelik Réka majd az alapvonalról hozhatja be a labdát, támadhat a Diósgyőr, akkor amikor 9,5 perc a fél időig, 23-10.
10: Gondolom azért a játékvezetők is nézték az előző mérkőzéseket, mert azért az látható, hogy a kemény védekezést azt nem engedik. Bár nem is volt most olyan ez a pécsi védekezés annyira kemény, én inkább a Diósgyőrieknek tudom be azt, hogy ilyen jelentős hátrányban vannak, mert annyi zicsert hagytak ki, hogy nem is kellett keményen védekezni a pécsieknek. Most is éppen egy eladott labda, így már Dulpanka jöhet előre, és már látható, hogy a Diósgyőrieknél majd jön Kányási. Tovább tudják ott csak passzolni a labdát, de ott nincs nagy mozgás egyelőre a gyűrű alatt. Dulpanka futott vissza, hogy elkérje, már csak 5 másodperc a támadóidő, ezt bizony rá kell emelni. Egy 3 pontos kísérlet lejön, és a lepattanó megint Josipovicsé ráesnek ott, de hát azt mutatják, hogy tartott labda. Minden esetre én ezt egy fautnak is be tudtam volna fújni akár, Andi.
9: Hát szabad labdáért ugrott mind a két játékos, szerintem ez egy jó ítélet volt. Az tény, igen, hogy próbálják a játékvezetők tisztítani a mérkőzést, de amióta a Diósgyőr elkezdte támadni, akár az egy-egyeket, akár a kettő-kettőket, arra tudnak fajtot fújni a játékvezetők. Egy picit megveri az emberét a Diósgyőri játékos, és akkor, ha már megvan az ütközés, arra lehet fajtot fújni.
11: De időközben Stúder Ágnes labdát szerez, tovább teszi Török Ágnesnek, aki betör, felteszi, de kap egy sapkát, ellenben most a játékvezető egy picit, talán most én éreztem úgy, hogy kompenzál, hiszen én ezt tiszta szerelésnek éreztem volna, de az eddigi 7-3-as pécsi faltarányt most egy kicsit a játékvezető kozmetikázzák, ezzel most már 7-4 lesz, és Török Ágnes dobhat 2-t, hiszen éppen feltette volna a labdát, amikor odaütöttek neki. Lássuk, hogy most ezt a két büntetőt hogyan értekesítik a pécsiek. Ugye Stúder Ágnes az elsőt kihagyta, másodikat bedobta. Török Ágnes első büntetője jó, ezzel 24-10, akkor amikor 1 perc 20 telt el a második negyedből, Török Ágnes pattogtat, felteszi a másodikat, ez is nagyon szép, tiszta kosár, 25-10, visszáll a 15 pontos különbség, és jön vissza, úgy látom, hogy Ahó Nina helyére, éppen előttem a játékvezető Miklós Melinda, cserélnek a Diósgyőriek, 25-10-es hazai vezetésnél, jöhet a Diósgyőr.
10: Jöhet, és még nem szerzett pontot ebben a játékrészben sem, igaz, hogy a pécsiek is most ebből a két büntetőből csak, és már eltelt majdnem másfél perc. Most viszont egy kőkemény védekezés volt, nem is tudták áthozni a Diósgyőriek, végül is Josipovics kezéről pattant ki ott a felező vonalnál, Hát ezek azok a dolgok, amiről beszéltünk, hogy a pécsiek ott már az ellenfél tér felén letámadják a labdát felhozó játékos, most pedig Josipovics odaugrik és megszerzi, és bent is tudja tartani. Rátkaihoz kerül vissza másodszorra is a labda. Varga nézi, hogy kinek adhatná. Josipovics próbál ott egy kis ember mellett területet fogni, aztán inkább Studer kapja és mutatja Josipovicsnak, hogy menj vissza csak oda a helyedre. Varga majdnem elfutott most a labda mellett, aztán megint Studernél van, összejátszik Vargával, és ott hátulról oda nyúltak, a védekezés szabálytalan volt, így aztán a játékvezető ezt is lefújja, ez már a második faultja a diósgyőrieknek 25-10-nél, amikor még 8 perc, 14 másodperc van hátra a fél időből, és oldalbedobással jöhet majd Studer Ágnes.
11: És egyébként gyors egymás utánjában láttunk két diósgyőri eladott labdát. Ugye Völgyi Péter éppen arról beszélt a második, illetve az első mérkőzés után, hogy akkor azon a meccsen 27, azaz 27 labdát adtak el a diósgyőriek, miközben Rátkai Eszter bejátszása nem jó a palánk alatt. És azt is elmondta egyébként Völgyi Péter a második mérkőzés követően, hogy ott pedig a lepattanózás nem volt az igazi, pontosan tudják, mik a hibák, ezeket kell kijavítani. De hát Andi, gyanítom, hogy attól, hogy az ember tudja, mik a hibák, az nem ilyen egyszerű, hiszen a másik csapat is ott van a pályán, és a Pécs ugye mindig is abból élt, hogy az ellenfelét hibára késztesse.
9: Igen, hogyha egy csapat tudja, mi a hibája, az jó kezdet. De hogy ezen tud-e változtatni, az megint csak a fej kérdése, és hogy a csapat kémia, a kohézió az milyen szinten működik, hogy esetleg ha valakinek van valami problémája, vagy nem megy neki a játék, vagy bármi hasonló, akkor ki tudják egymást rángatni a gödörből. És itt óriási különbséget érzek a két csapat között, de ugye mindig oda visszatérek, hogy szerintem ez a Diósgyőr egész szezonban jellemző, hogy nem tudják azt hozni, ami az ő játékuk.
10: Nem tudom, Geri, láttad itt, az egyik fotós kolléga mutatta éppen, ugye Studer kapott egyet, mutatta könyökkel, hát volt róla egy bizonyítőrelő felvétel, a játékvezetők azonban a Diósgyőrnek adták a labdát szabálytalanság miatt, így aztán tovább növelheti pontjai számát majd a Diósgyőri együttes, a Grigalauskitje ezúttal is bedobja a büntetőket, közben még kihívták oda a játékvezetőt, és akkor jön egy csere. Lehetőséget kell adni a pihenésre Josipovicsnak, akinek a teljesítménye egyébként a mai mérkőzésen nagyon jó, és mondjuk ez a világbajnokságra biztató, mert hát szükség lesz ott is a játékára.
11: Igen, és egyébként éppen erről beszéltünk a Iványi Dalma a mérkőzés felvezetéseként, miközben Grigalauskitje első büntetője jó, hogy nagyon-nagyon keveset beszélünk arról, amiről pedig sokkal többet kéne, hogy mikor sokan kritizálták is itt a csapatok teljesítményét, vagy a dobó százalékot, azért mind a két csapatban nagyon-nagyon sok fiatal magyar játékos kap szerepet, ugye itt van például a hazaiaknál Rátkai Eszter, vagy itt van Josipovics Kinga, mindketten 20 év alatt, de a vendégeknél például Toman Petra 21, ott van egyébként Ahotájra 20, és ők a válogatott keret tagjai, tehát tényleg nagyon jó hely, és nagyon jó tényleg jelenét az, hogy a magyar válogatott játékosok a két top csapatban játszanak Magyarországon, miközben ismét támadott a Pécs, Adenike Olevu ített volna föl egy két pontos közelről, de odaütöttek neki, úgyhogy ő majd dobhat kettőt. Eltelt most már 2,5 perc a második negyedből, a Pécs 25-12-re vezet, és Adenike Olevu révén két büntetővel jöhet.
10: Persze cserélnek is folyamatosan a pécsiek, hogy azt már megszokhattuk, és nem elsősorban a gyengébb teljesítmények miatt, hanem ugye Gyokics mesternek ez alapelve, hogy sokszor és sokat cserél, most éppen Rátkai ment le és érkezett vissza a Dúl, akinek volt már jó meccse itt a döntő sorozatban, és akkor nézzük az első büntető, ez most jó, ez a 26. pont, azért most nincs olyan sok pont ebben a játékrészben, mint az elsőben, igazott azért a pécsiek talán meglepő módon szórták meg magukat az elején, azóta a három pontosok nem ülnek annyira, de az első büntető jó, 14 pont a különbség, és a második lejön, a lepattanó ezúttal a diósgyőrieké, de nem tudnak gyorsan indulni, mert visszazártak a pécsiek, ez is egy fontos része ugye a védekezésnek, hogy ne tudjanak gyorsan indulni a diósgyőriek. Nem is nagyon találják a helyet egyenlőre, megpróbálnak oda egy zárást adni, egy három pontos kísérlet, de hát eznek nem volt igazán előkészített lehetősége Miklós előtt, a lepattanót begyűjtötték a pécsiek, Studer kérné vissza, de inkább megpróbál befordulni a pécsiek centere, és mutatta itt Völgyi Péter is, és a játékvezető is, hogy ezúttal lépés hiba miatt jöhet a Diósgyőr.
11: jöhet bizony, és közben Cseril is egyet. Miklós Melinda helyére jön Lelik Réka, és Lelik Rékáról egyébként annyit érdemes elmondani, hogy rá feltétlenül az egyik kulcsszerep árulna a Diósgyőrieknél, és megint csak visszautalok arra a mérkőzésre, amit a bajnokság alapszakaszában otthon a Diósgyőr megnyert, ott Lelik 23 pontot szerzett, azóta 10 pont körüli teljesítményeket nyújtott, viszont azt hiszem, Andi, visszatért a mérkőzés abba a kerékvágásba, ami a pécsieknek igazán kedvez, hogy lassú a játék, sok a hiba, kevés a pont, viszont van egy 14 pontos pécsi előny.
9: Igen, az nagyon-nagyon jól jön nekik, hogy ott a mérkőzés elején ki tudták ezt a különbséget alakítani, mert azóta nem nagyon változik a játék képe. Mind a két csapat bajlódik a pontdobással, és ugye az, hogyha a védő oldalon nagyon keményen dolgozol, de támadó oldalon egyszerűen nem tudsz érvényesülni, nem tudsz pontot dobni, akkor egy idő után a védelem is össze fog esni. Úgyhogy most mind a két csapatnak nagyon fontos lenne az, hogy megtalálják a gyűrűt, és valahogy pontokat tudjanak szerezni, és nem csak büntetőből.
10: Persze azért a büntetőt meg be kell dobni, és Alavúja bedobta most már ezt a harmadikat is, az előző kettőt is értékesítette. Megint vele szemben szabálytalankodtak, megpróbáltak ott besegíteni, de elkésett a besegítés. Ő pedig besegíti a gyűrűbe a

0: Török is jön segíteni, hát nem tudom, szabálytalanságot fújt a játékvezető, a pécsi szurkolóknak ez nem tetszik, itt volt pont előttünk, Andi.
1: Falt volt, és előtte már a betörés is abszolút falt volt, fújható volt. Választhattak a játékvezetők, hogy melyiket fújják le. Egyébként ez egy tipikus diósgyőri támadás volt. Nagy nehezen megtalálták a dobó helyzetet, abból ment még egy extra passz a sarokba Kányásinak, akinek nem az volt az első gondolata, hogy dobom a hármast, hanem még leütötte a labdát, és visszakeveredett pont ugyanabban a semmiben, mint ami előtte volt.
0: Időközben Grigalauskije első büntetője jó, most teszi fel a másodikat, ez is jó, ezzel Grigalauskije 9 pontos. A nagy probléma Diósgyőri szempontból az, hogy a csapat többi része összesen 5 pontos. És ugye ha azt mondtad, Andi, hogy az már régen rossz, hogyha Diósgyőrben Grigalauskije a legjobb, mármint legalábbis pontdobó a mérkőzésen, hát most jócskán ő dobta a csapat pontjainak a nagy részét, és a többiek egyelőre nagyon-nagyon nem tudnak felzárkozni hozzá.
1: Viszont... Igen, bocsánat, hogy nagyon-nagyon kosáriségben szenved a teljes diósgyőri keret, és ezzel valamit muszáj lesz kezdeniük.
0: Dúl pedig beviszi a labdát, pedig már csak 1,7 másodperc volt hátra, az Itzer tette volna fel, amikor odaütöttek neki. Egyébként érdekesség, hogy most két magas ember is ott van a pécsieknél. Olavuyi kérdezte is az edzőt, hogy ő megy le, nem, de aztán érkezett vissza Josepovics is, úgyhogy most két magas emberrel próbálják fölvenni a versenyt ott a palánk alatt. Talán ott lát lehetőséget a mester arra, hogy valami zavart okozzanak a diósgyőrieknél, és akkor lehet, hogy ez csak átmeneti állapot? Josepovics
1: most igen, vissza. Mert alapvetően három magassal voltak, mert Török Ágit is inkább négyesben szokták használni.
0: No, de közben Dulpank a kezében labda, ismét dobhat tehát büntetőt a Pécs, 28-14 az állás, eltelt 4 perc 13 ebből a negyedből, most már 29-14, hiszen ma nagyságrendekkel jobban dobja a Pécs a büntetőket. Úgy tűnik tényleg az egész testbeszédükön és az egész csapat hozzáálláson, hogy ez a nagy tét egyáltalán nem megbénította, sokkal inkább felpesdítette a pécsi lányokat. Dulpank a második büntetője is jó. 29-ről 30-ra növeli a pécsi pontok számát. 30-14, tehát az eddigi legnagyobb különbség 16 pont. És akkor, amikor rövidesen elérkezünk a második negyed feléhez, azért ez a kézifék behúzás a 23-10-es első negyed végéhez képest. Egyelőre mindössze 7-4 ebben a negyedben a pontarány, de most a diósgyőri támadás egy újabb szabálytalansággal, a pécsi szabálytalansággal ér véget, úgyhogy kettőt dobhat majd Smuda.
2: Smuda egyébként megadták a két pontos, még egyet dobhat rá, mert az bepottyantott, és most így 3 pontot szerezhet ebből a támadásból a Diósgyőr, és éppen már hiányoltam is az ő pontjait, mert Sopronban emlékszem rá, hogy milyen jól játszott az elődöntő második mérkőzésén, és most már 3 pontos ő is, mert hogy ezt a büntetőt is bedobta, 30-17, tehát még azért mindig jelentős az előny, és van még hátra 5 perc, 20 másodperc, az első fél időből nézzük, hogy Dulpankának lesz-e válasza egy 3 pontosra, nem, mert lepattan, és ezúttal a lepattanót tovább tudta ott Kányási pöcizni, aztán pedig már jöhetnek előre a diósgyőriek. Lelik, kiteszi ide a bal oldalra, illetve igen, a bal oldalra, megpróbál befele indulni ott Takács, de most egy kőkemény labdaszerzés, aztán Studerrel szemben Lelik szabálytalankodik. Hát nem tudom, hogy érdemes volt ott a felezővonalnál, úgy érezte, hogy létszám előnybe kerülhet a pécsi csapat. Így aztán 30-17-nel majd jön a Pécs gárdája, mégpedig 2 dobással Studer jó voltából.
0: Bizony, hiszen ez volt most már ebben a negyedben az 5. diósgyőri csapat személy. Innentől kezdve minden szabálytalanságnál dobhatnak majd a pécsiek, és amennyiben ma tényleg jobban koncentrálnak a vonalról, és jobban dobják a büntetőket, akkor ez a lassú játék, ez a sok hibára késztetett játék, még ha az utóbbi pár percben most azért pécsi oldalon is több a hiba, mindenképpen kedvezhet a hazaiaknak. 30-17-nél tehát Studer Ágnes 2 dobhat. Andi, megint csak hozzád fordulok. Hogy érzed, hogy ez a 10 pontos különbség nagyon régóta fennáll, kritikus lehet, hogyha közelebb tud jönni mondjuk 10 ponton belül a Diósgyőr?
1: Igen, igen, mindenképpen a Pécsnek meg kell próbálnia tartani ezt a különbséget, ha nem is tudják növelni, de tartaniuk kéne, mert hogyha a Diósgyőr mondjuk még a szünet előtt be tudna jönni ilyen 6-8 pontra, az mindenképpen óriási töltést adna nekik, ugyanakkor természetesen rosszul jönne a szünet, mert akkor a lendületük törne meg. De mindenképpen a Pécsnek meg kéne próbálnia tartani a különbséget.
2: Persze egyelőre a Pécs tartja a különbség.

0: hiszen 15 ponttal vezet, igaz, most egy jó bejátszás, és egy újabb Diós Győri dupla itt a palánk alatt, most egy kicsit elvédekezték magukat a hazaiak, és Muda újra betalál, úgyhogy ő azért szorgoskodik a pontgyártásban, 32-19-nél Studer az irányító poszton, kéri is vissza a labdát rögtön, 10 másodpercen belül vagyunk már a támadó idővel, megpróbálnak ott egy zárást csinálni, és ott egy 3 pontos, Studer így kezdte a mérkőzést, és mond is nagyon fontos pillanatban szerzett 3 pontos.
1: Ráadásul mindössze már csak 4 másodperc volt a támadó időből, és egy szinte azt mondom, hogy előkészítetlen, tényleg a kígyótérről, egy nagyon-nagyon messziről elengedett tripla, de jó, és ezzel 35-19, ismét 16 pont a különbség, majd tartott labdával ismét Adenike Olevui szerzi meg a támadás lehetőségét a hazaiaknak, hiszen náluk volt a kezdeményezett joga, úgyhogy ez a 16 pont, ez most tovább nőhet, és akkor, amikor már csak 4 perc a félidőig, hát úgy tűnik, hogy egyre nagyobb és egyre magabiztosabb előny dolgozhat ki a Pécs, nem is nézi ezt tovább tétlenül Völgyi Péter, illetve bocsánat, ezúttal igen, Völgyi Péter időt kér. Hát Andi, mit lehet ilyenkor mondani 16 pontos hátránynal, amikor igazából se a támadás, se pedig a védekezés nem működik vendég oldalon?
2: Az a baj szerintem, hogy minden lehetséges mondatát elmondta már szezon közben Völgyi Péter, mert mindig ugyanazokat a köröket futja meg a csapat. Normál esetben, egy ilyen helyzetben szerintem zengne most a csarnok, ha lehetne hallani Völgyi Pétertől, és lehet, hogy nagyon gyorsan elvennék onnan az M4 Sportnak a mikrofonját, de nem hiszem, hogy most ez náluk célra vezető lenne. Nincsenek könnyű helyzetben, mert szerintem teljesen tanácstalan mindenki.
0: Egyébként ráfújtak Smudára az előbb egy büntetőt még Geri, tehát nem tartott labdát ítéltek a játékvezetők, ugye megszerezte egy hatalmas nagy küzdelem, mert már birkózás közepette Olavui a labdát, és akkor utána odaütöttek neki. De ez a sok pécsi labdaszerzés, ez nagyon jó, mert ezekkel tud operálni a pécsi csapat, és most már jönnek is vissza, majd 4 perc, 9 másodperc van még hátra az első félidőből, 35-19-nél, és éppen a már említett, ugye, Olavui fogja dobni a büntetőket, 4-ből 3-at bedobott eddig, ez a mérleg eddig a mérkőzésen, de viszonylag sokat van a pályán, azt is látjuk, és most, hogyha ezeket is bedobja, akkor a legnagyobb különbség alakulhat ki a két csapat között, hiszen ez a 16 pont a legtöbb, de ez már a múlt idő, hát úgy esett be a labda, hogy a háló meg se rezdült, nagyon pontos volt a pécsiek 14-esének ez a büntető dobása, és akkor már előfordult az, hogy 17 ponttal is vezet ezen a mérkőzésen a Pécs, és hát ez a 19 pont, ez a 19 dobott pont, ez borzasztóan kevés, ráadásul 37-19, mert hogy párosan szép az élet, párosan 18 ponttal vezet a Pécs a Diós Győr ellen.
1: És van még vissza 4 perc a félidőig, nagyon-nagyon korai még erről beszélni, de Andi, én úgy érzem, hogy a pécsi csapat felnőve a feladathoz, nem csak hogy a döntő, de talán az egész bajnokság talán legjobb teljesítményét nyújtja. Úgyhogy ha ez így marad, akkor, és tényleg nagyon korai még ezt mondani, de mondhatjuk azt, hogy teljes joggal lehet bajnok ma.
2: Abszolút. Én is azt gondolom, hogy az egész szezon legjobb játékát hozzák. És de nem pont azért, mert nincs itt Reisingerova, nincs itt Held, nincs itt az a két ember, akinek oda lehet, illetve oda kell adni a labdát, mert majd ők úgy is megoldják, hanem itt vagyunk mi, nekünk kell megoldani, nekünk kell felnőni a feladathoz, és ezt nagyon szépen egyébként meg is oldják.
0: Studer a labdával ismét, 10 másodperc a támadó időből, most nem tud dobni, figyelnek rá nagyon, tovább is tesi Valgaliznek, aztán nem kapja Studer, hanem ki a labda inkább oda a bal oldalra. Nézzük, hogy lesz ebből még egy szabálytalanság ugyanis, mert hogy ahogy emelte volna a hazaiak játékosa Szmáj Begovics a labdát, akkor odaütöttek neki, a Diós Győriek pedig egy kupak tanácsot tartottak ott a palánk alatt. Hát látszik rajtuk egy kicsit azért a tanácstalanság, mert hát erre nem számítottak szerintem, hogy ezen a úgymond akár mindent eldöntő mérkőzésen is ilyen szerény teljesítményt nyújtanak idegenben. 37-19-nél még Dulpanka is a pályára kerül Studer helyére, és akkor majd büntetőket dobhat Szmáj Begovics.
1: És egyébként nagyon érdekes bogarászra a statisztikákat. Szinte mindenben fejfej mellett a két csapat. Tényleg az eladott labdák, a büntet, illetve az összes beítélt falt is, tehát 1-11-10-re most már a Diós Győr vezet. Két fontos mutató az, amiben sokkal jobb a Pécs. A lepattanókat sokkal jobban szedik ezúttal is, ezúttal már 17-10-re vezetnek, és ami pedig a legeslegfontosabb, az eredményjelző táblán, miután a második büntető is jó, egészen hihetetlen, de 16,5 perc játék után 20 pontos pécsi vezetés, 39-19.
0: Meg hát azért, ha nézzük a statisztikákat a három pontos kísérletekből, amiből volt 6 a vendégcsapatnál, egyetlen egy sem ment be. Tehát azért ez nagyon rossz statisztika, és a diósgyőriek azért a három pontosokat általában jól szokták dobni. Ezúttal ezen a mérkőzésen ez nem mutatkozik meg. 3 perc, 23 másodperc van hátra, amikor majd Tóman dobhat büntetőket most itt a másik oldalon. Tehát 19 pont, még egyszer hangsúlyozom, az nagyon kevés, de most elérték a 20-at. És hát azért női mérkőzésen nem szokott 100 pont lenni, meg ilyen 90 sem nagyon, de hát ebből mi lesz a végén? Persze lehet, hogy egy második félidei jó dobó százalékkal a diósgyőriek azért jelentősen növelik a pontjaikat. Most például a Tomban Petra jó voltából 18 pontra csökken a különbség, 3-20-szal a félidő vége előtt.
1: Dulpanka hozhatja most már a labdát, elmegy a Hótájra mellett, illetve bocsánat, Aholnina mellett, viszont megint csak hozzád fordulnék, Andi, visszatérve a triplákra. Az első két mérkőzés, amiközben egy Dulpanka eladott labdát láttunk, az első két meccsen rengeteg tripla lehetősége volt a Diós Győrnek, és úgy érzem, hogy ha valamiben tényleg látványosan előrelépett a pécsi csapat, akkor az, hogy nem hagy nekik tiszta dobó lehetőséget a vonalon kívülről, és nagyon-nagyon jól odazárnak a triplázásra készülő játékoshoz, tehát el sem tudják dobni a miskolciak ezúttal.
2: Igen, nagyon szépen odaérnek a labdákra a pécsi védelem, és amit egy pár támadással ezelőtt említettem, hogy amikor még meg is találják az extra paszt a diósgyőriek, abból sem a dobás az első verzió, amit elvállalnak, hanem még vagy leütik, vagy keresik a következő paszt, és ez abszolút a tanácstalanságot mutatja a számomra.
0: Persze azért a Pécsnek sem olyan jó a tripla mutatója, mert 10-ből 3 és 6-ból 0 ugye a diósgyőri, de közben pedig jól láthattuk itt az arcán a diósgyőri játékosnak, hogy mi történt, ugyanis Grigalauskitja kezéből kiperdült a labda, nem tudta Tomannak odajátszani, ez az oldalvonalon kívülre került, egymásra nézett a két játékos, én azt gondolom minden rá volt írva az arcukra. Igaz, most egy három pontos kísérlet, ismét nem sikerült a pécsiek részéről, és most jöhet a Diósgyőr, átjönnek ide majd a pécsi palánk alá szabálytalanságot követően, és akkor egy kicsit úgymond lehet kozmetikázni az eredményen.
1: Így van, Adenike Olevi volt az, aki egy kicsit vehemensebben ment oda a lepattanó labdáért, és ezért ítéltek szabálytalanságot ellene, és jöhet akkor majd Tomán Petra eddig két pontos, két büntetővel. Minden egyes pontra égető szüksége van a Diósgyőrnek, hiszen el kell hinniük a miskolci lányoknak, hogy ebből a mérkőzésből még bármit kihozhatnak, és azért láttuk már a Diósgyőrt nagy hátrányból fordítani, sőt, hát sajnos láttuk már a Pécset is nagy hát vagy nagy előnyből elvérezni nemzetközi porondon. Itt most egyébként Tomán Petra két büntetője jó, így 39-23-ra ismét 16 pontra zárkózik a vendéggárda, akkor, amikor majd Török Ágnes hozhatja a labdát, és a félidőig 2 perc 37, most egyébként a diósgyőriek is egy kicsit feljebb lépnek, egészen szorosan letámadják, és majdnem labdát is szereznek, belenyúl Lakács Boglárka Dulpanka passzába, de ettől függetlenül jöhet majd a Pécs, illetve egy újabb pécsi csere. Azt látom, hogy lemegy Tóth Orsolya, jön helyette Rátkai Eszter, és úgy látom, hogy ez az egyetlen egy csere. Tehát akkor, amikor vissza van még 2,5 perc a negyedből, 17 másodperc a támadóidőből, támadhat a Pécs 39-23-as vezetésnél. Rátkai Dulpankának teszi, Dulpanka visszateszi a másikodra egy nagyon szép váltást, Nadia Smajbegovics, most nem tudnak betörni a palánk alá a pécsiek, viszont Török Ágnes egy nagyon szép 1-1-jel bemegy, viszont amikor feltenné, kap egy sapkát, ráadásul róla megy ki a labda, egyébként lejárt volna a támadóidő is, van még vissza 2 perc 14 a fél időig, 39-23-nál jöhet a Diósgyőr.
0: Jöhet a Diósgyőr, de hát ugye pontot kell szerezni, és azért az ritkán sikerül, főleg akcióból a diósgyőrieknek. Most egy kicsit aláfutott ott a labdának Török Ágnes. Beérkezett a segítség, Josipovics Tóman labdáját kiüti az alapvonalon túlra. Hát ez jellemzi a pécsi csapatot, hogy azért nagyon sokat küzdenek egymásért, egymás mellett, és ez sokszor jól jön bizony, amikor esetleg hibázik valamennyi játékos, és például Iványi Dalmát figyeltem, aki, mikor Studer Ágnes még itt az első negyedben talán nagyon szomjas volt, hát úgy rohant oda azzal a vízzel, mintha nem is lenne mondjuk 9-szeres bajnok. De nézzük, a diósgyőrieknek ezúttal kimarad az ígyszere, de megszerzi Kányási a lepattanót, oda bekeveredett a palánk alá, aztán még van hátra 7 másodperc, támadja, lelik, kioszki a labdát oldalra, és azt mutatják, hogy bizony belefordult Szmajl Begovicba. Tovább ment a passza után, Takács kapta volna itt a sarokban, és Andi bólogat, hogy ez így is volt.
2: Igen, ezt nagyon sokszor le lehet fújni faltnak, amikor a lendületét nem fogja meg, hanem úgy van bele a játékos, hogy jó van, elpasszoltam, akkor innentől már nem lehet, nem az én hibám lesz, de ha a lendület viszi bele a védőbe, akkor ez igen támadó falt.
1: Egy biztos 1 perc 57 másodperc a második negyedből. Nadja Szmajlbegovics betette a másik irányítónak Rátka Jeszternek. Ismét kis szerkezetben a pécsiek. Visszakapja Szmajlbegovics a labdát. 15 másodperc a támadidőből. És ott van Dulpanka is, aki egyébként végszükség esetén gyakran irányított. De most egy majdnem eladott labda. De az ifjú Rátka Jeszter nagyon gyorsan kapcsolt és visszaszerezte azt. Bepasszolná Josipovicsnak a festékre, de egy spárgával egyébként Grigalauskije megmenti ezt a paszt, de természetesen jöhetnek majd oldalról a pécsiek, de nem várja meg ezt egyébként Zsejko Gyokics, hiszen visszaállt volna a támadó 14 másodpercre, most egy picit megint, mintha megakadt volna a pécsi szekér, időkérés hazai oldalon, másfél perc, nagyon-nagyon korai még a kérdés, Andi, de nyilván ez a meccs azért még nem dőlt el.
2: Nem, egyáltalán nem dőlt el, de tény, hogyha abból indulunk ki, hogy csak a játék képéből indulunk ki, akkor elég egyértelmű, szerintem. Nem tudom azt, hogy a szünetben, az öltözőben mi történhet, mi zajlódhat majd le, ami összetudja rázni a diósgyőri lányokat, és úgy tudnak kijönni az öltözőből, hogy minden mindegy alapon nekiesnek a Pécsnek, és elvállalják a helyzeteiket, először megtalálják a helyzeteiket, majd el is vállalják. Kevés sanszot látok rá, hogy ez ma sikerülni fog, de a remény annak utoljára.
0: Hát nézzük, hogy majd mit talált ki a pécsiek mestere, minden eset Randi majd azért készülj egy történettel, mindig szoktam kérdezni, mondta Sopronban, hogy vertétek meg a Pécset 2-0-ról. Elnézést, amikor ott játszottál, Diósgyőr ellen van valamilyen élmény?
2: Hát a Diósgyőr ellen igazából csak szerintem kupa döntőt játszhattunk Diósgyőrben, és ott nyertünk pécsi színekben, úgyhogy hogy nekem ez mindenképpen élmény. De tény, hogy fordítottunk mi már Sopron színekben 0-2-ről magyar bajnoki döntőt, és meg is nyertük, úgyhogy nem egy lehetetlen dolog, de ahhoz ennél sokkal jobban kéne játszani.
1: Időközben lejtelt a támadóidő pécsi oldalról, de Zsejko Gyokics közben azt kérdezi, hogy a feltett labda után szedtek egy támadó lepattanót, és hogy akkor itt most mi a helyzet, a három játékvezető tanácskozik, hiszen a pécsiek ugyanúgy, és azt mutatják, hogy letelt a támadóidő, tehát nem volt nullázódás, hát miért is lett volna, úgyhogy ezt egy kicsit most elszámolták a pécsiek, és ezúttal sem szereznek kosarat a támadásukból, 39-19 után 20 pontos előnyel egy icipicit beragadt a kátyúba a szekerük, de még mindig 17-16 pont az előny, 39-23, és már csak 1 perc 17 a fél időig.
0: Kőkemény védekezés, Toban Petra nem talált magának helyet, jól jellemző, végig ott kergette török, most már Toban Petra egy kicsit el is lökte, mielőtt a labdát kapta, aztán most ráemel egy 3 pontos, ez rövid, a lepattanóba ugyan beleér egy diósgyőri, de érkezik Josipovics és a bokájához lehajolva, mindenki nem olyan könnyű feladat, összegyűjti ezúttal is a lepattanót. A másik oldalon Rátkai bevizzi, odaütnek neki, így jön ki belőle a legjobban. Az utolsó percre fordultunk, amikor Rátkai tényleg ellentmondást nem tűrően ment be oda a palánk alá, a nagy emberek közé, és bedobta ezt a 2 pontos, 41-23, 53,9 másodperc van hátra, és akkor még Rátkai dobhat büntetőket. Azért mindig van valaki a pécsi csapatból, aki a holdponton túllendíti a hazaiakat, akár egy Studer 3-asra gondolunk, akár Josipovicsra, aki pontokat szerez, labdát gyűjt be, de például bedobta a büntetőket ugye jó hatékonysággal Olavui, aki most egyébként nincs a pályán, és hát én azt gondolom, hogy lehet, Geri, hogy a pécsi csapat abból kovácsolt tőkét magának, ugye, hogy sokan leírták a Diósgyőr ellen, mert hogy nincs légiósuk, és talán ez kovácsolta össze ennyire ezt a csapatot.
1: És egyébként mindjárt Rátka Eszter büntető dobhat, de azt tegyük hozzá, hogy a pécsiek nagy örömére itt van egyébként most a pálya mellett a csapattal kimaradt a büntető. Julia Reisinger, akit múlt héten megműtöttek, és tegnap éjszaka meg is érkezett Gironából, tehát ő itt van. Alexandra Held nem lehet itt, hiszen ő ugye milyen a WNBA előszezonjában paktogtak, és éppen tegnap egyébként a Connecticut ellen 78-83, tehát 5 ponttal elvesztett mérkőzésen, 21 ponttal ő volt a mezőny legjobbja. De valóban a pécsieknél mindig fel tud valaki nőni a feladathoz, most éppen Studer Ágnes repül és üti ki az Aho tájra felé szálló labdát. Nagyon-nagyon tényleg heroikus csapat, teljesítmény az egész oldalon, hazai oldalon, akkor, amikor 32 másodperc van még a negyedből, és 2,3 a támadóidőből, 41-23-ra vezetnek a hazaiak.
0: Nézzük, még van hátra egy kicsi a diósgyőrieknek, mármint, hogy ebből a félidőből, hogy pontot szerezzenek, és akár a 25-öt elérjék, 25-öt félidőben, hát azért kimondani sem egyszerű, és egy lépés hiba Jovanovicstól. Károly Andri rázza a fejét.
2: Igen, ez megint egy a mai meccsre jellemző, hogy van a támadásból nagyjából 2 másodperc, és nincs vele tisztában a diósgyőri játékos. Megkapja a labdát, majd elkezdi vezetgetni, és lejár a támadóidő.
1: Studer Ágnes kezében a labda, 18 másodperc a félidőig, közben kijátszák, viszont ebben nagyon szépen belenyúl a Honina, és már is jöhet a diósgyőri támadás, ezt a 10 másodpercet már végigjáthatszák, és egyébként Aho tájra volt az, most a frizurája nagyon hasonlít a Honinának, viszont egészen érthetetlen volt, Rigalovskytja feltette az ittszert, miközben egy dudaszós tripla nem jó, ezúttal most lejön Studer Ágnes dudaszós triplája, nem úgy, mint az első mérkőzésen a féldő végén, de minden esetre egy újabb diósgyőri hiba, egy újabb jó pécsi indulás, az eredmény nem változik, tehát eltelik az első félidő, és az eredmény pécsi oldalról 41-23. A pécsi közönség ünnepelni jött, és egyelőre minden oka megvan, de messze még a vége, hogy lesz-e bajnokavatás, az nagyjából egy bő fél óra múlva eldől, addig is maradjanak velünk, kedves hallgatóink, a Szó a stúdiói.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Kiütéses magyar siker Japán ellen a női vízilabda világkupán. Megbukott a román kormány. Fokozatosan növekszik a felhőzet. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyaroknak holnap a tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a döntőbe. Döntő szedben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Qinwentől, Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki, a főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gál Fidalma érdekelt, a férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton. A berlini szenátus egyhangulag jóváhagyta a Kai Wegner főpolgármester által bemutatott olimpiai pályázati terveket, melyek a 2036-os, a 40-es vagy a 44-es nyári játékok megrendezését érinthetik. A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között határoz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megbukott az Európa-barát kormány Romániában. A bizalmi szavazást a koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban a román államfő múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idején, május 8-án és 9-én, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára víradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. A tisztséget Pósfai Mihály geológus akadémikus tölti be. Megbízatása 3 évre szól. A testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerinte túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizáció az ország felemelkedésének motorja kell legyen. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a mai matek érettségén. A diákoknak emellett gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Például egy viharjelző magasságát kellett meghatározniuk. Szakértők szerint az írásbeli második részében több feladat is szokatlanul hosszú volt, ami fejtörést okozhatott a vizsgázóknak. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon.
3: Közlekedés.
4: Az 57-es főúton kigyulladt egy gépjármű Kozármislenyi és Szederkény között. A 44-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A szél több felé megélénkül. A délutáni 25-30 fok után 14-20 fokra számíthatunk.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6: 7 óra múlt 1 perccel. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szegő Tibor. Az Arsenal és az Atletico Madrid párharcának első felvonása döntetlennel zárult a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjében, így továbbra is nyitott a továbbjutás kérdése. Az este 9 órakor kezdődő párharcról minden további kiderül Laki Barbara összeállításából.
7: Már csak néhány óra és eldől, hogy melyik lesz az első csapat, amely bebiztosítja a helyét a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. Ma Londonban az Arsenal és az Atletico Madrid küzd meg egymással egy izgalmasnak ígérkező mérkőzésen.

0: párharc első felvonása 1-1-es döntetlennel zárult, mindkét csapat büntetőből volt eredményes. Az Arsenalnál Gyökeres Viktor, az Atleticónál pedig Julián Álvarez lőtt a kapuba. Mindkét együttesnek komoly esélye van tehát arra, hogy május 30-án pályára léphessen Budapesten. Riskin Tamást, korábbi válogatott labdarúgót arról kérdeztem, hogy mi várható a mai mérkőzéstől, és kik azok a játékosok, akik eldönthetik a párharcot.
1: Hát nyilván, hogy tudjuk mind a két csapatról, hogy védekezésben nagyon szervezettek és nagyon szervezett csapatokról beszélünk, ezért is láthatjuk, hogy az első mérkőzésen döntetlen született. Én azt mondom, hogy ma is hasonló mérkőzésre várhatunk. Nagyon fontosak lesznek a pontrugások, mint hogy azt látjuk az Arsenalnál ugye a bajnokságban is. Úgyhogy én azt mondom, mindenféleképpen egy kiélezett mérkőzés lesz, és tényleg apró dolgon fog eldőlni. De azt mondom, mindkét csapatban megvannak azok a játékosok, akik el tudnak dönteni ilyen mérkőzést, akár hogyha az Arsenal oldalát nézzük, akkor ott van Gyökeres, aki az elmúlt hétvégi mérkőzésen is gólokat szerzett, tehát ő jó formában van. Nyilván én azt mondom, hogy az Atleticónál is megvannak azok a játékosok, akik ezeket a mérkőzéseket el tudják dönteni, akár hogyha az ikont említem, Antoine Griezmann, aki egy nagyszerű játékos, úgyhogy nyilván, hogy említettem, ez egy kiélezett mérkőzés lesz, de én úgy várom, hogy az Arsenal ugye a bajnokságban megszokott stabilitást fogja hozni, és próbál majd a pontrugásokból veszélyes lenni, és nyilván az Atleticónak a játékát pedig ismerjük, szeretnek visszahúzódni a saját térfelükre és átmenetekből játszani.
0: A Puskás Arénába vezető út utolsó állomása egyáltalán nem lesz könnyű, és mind a két csapat történelmi tettet szeretne végrehajtani májusban, hiszen az Arsenalnak és az Atleticónak sincs BL trófeája. Sokan talán meglepődhetnek ezen az adaton, ami nem csoda, hiszen mind az angolok, mind a spanyolok meghatározó szereplői a legrangosabb nemzetközi kupasorozatnak. Az Arsenal története során eddig egyetlen alkalommal 2006-ban jutott el a döntőig, ám Párizsban, a Barcelona ellen 2-1-es vereséget szenvedett. Így ma este azért lép pályára, hogy 20 év után ismét eljusson az Európai Kupa idény legfontosabb mérkőzéséig. Erre pedig minden esélye megvan a csapatnak, hiszen az idei BL szezonban lenyűgöző formát mutat a 13-szoros angol bajnok, továbbra is veretlenek a jelenlegi kiírásban. Az alapszakaszt 8 győzelemmel, 100%-os teljesítménnyel az első helyen zárták, majd a kieséses szakaszban is magabiztosan lépdeltek előre. A 8-döntőben a Leverkusen, a 4-döntőben pedig a Sporting ellen jutottak tovább. Mindkét párharcban döntetlennel kezdtek idegenben, ám hazai pályán nyertek. A sorminta akár most is folytatódhat. Döntetlen idegenben, és jön a londoni visszavágó. A csapat vezető edzője, Mikel Arteta is pontosan tudja, milyen fontos ez az este a klub számára, és azt is hangsúlyozta, hogy minden apró részlet döntő lehet egy ilyen kiélezett párharcban.
2: Érezhető a magabiztosság a játékosokon a mérkőzés közeledtével. Hatalmas kiváltság, hogy egymást követő két évben ott lehetünk a Bajnokok Ligája elődöntőjében, és képviselhetjük a klubunkat. Két kézzel fogjuk megragadni ezt a lehetőséget. Egy olyan csapatot fogtok látni, amely nyerni akar és dominálni szeretne. Ez az a szint, ahol lenni akarunk. Kemény munkával érdemeltük ki, és most itt az idő, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek. A lehetőség a miénk, csak élnünk kell vele.
0: Arra a kérdésre, hogy az Atletico esetleges agresszívebb játéka mennyiben befolyásolja a taktikát, kiemelte. Csapatának minden forgatókönyvre fel kell készülnie.
2: Nem tudom befolyásolni, ahogyan ők játszanak. 11 játékossal kezdenek majd, és én is ugyanennyi játékos küldök majd fel a pályára. Ehhez alkalmazkodunk, és igyekszünk a mérkőzést a számunkra a legkedvezőbb irányba terelni. Majd meglátjuk, hogyan játszanak, mert nem tudom pontosan, mi lesz a megközelítésük. Tudjuk, hogy rengeteg mindenre képesek, ezért is jutottak el idáig. Mindkét csapatnak meg lesznek majd a lehetőségei, ahogy Madridban is történt, és mi a lehető legjobbat fogjuk kihozni ezekből.
0: A hazaiak részéről Gyökeres Viktorra különösen nagy szerep hárulhat, hiszen a svéd támadó kiváló formában futballozik, és már az első mérkőzésen is ő szerezte az Arsenal egyetlen gólját. A támadó is hangsúlyozta. Ez a szezon egyik legfontosabb mérkőzése, amely mindkét csapatnak nagy kihívás.
3: Szerintem nem véletlenül vagyunk most ebben a helyzetben. Az egész szezon során nagyon jól teljesítettünk, de most jönnek azok a mérkőzések, ahol minden eldől. Most már az számít igazán, hogy ezeken a meccseken jól szerepeljünk, és közelebb kerüljünk a célunkhoz. Amit eddig elértünk, az hihetetlen. De most kell igazán jól teljesítenünk. Nehéz meccs lesz, ahogy Madridban is. az volt. Az Atletico egy nagyszerű csapat, rengeteg minőségi támadójátékossal, és tudjuk, hogy veszélyesek tudnak lenni. Nekünk ezért védekezésben is nagyon jól kell teljesítenünk, és amikor nálunk van a labda, ki kell használnunk a lehetőségeinket.
0: Az Atletico Madrid már háromszor is játszott döntőt, de még egyszer sem tudta megnyerni a sorozatot. 1974-ben a Bayern Münchentől kaptak ki a matracosok, 2014-ben és 2016-ban pedig a városi rivális, a Real Madrid emelhette magasba a trófeát. Az Atletico ezzel egy negatív rekord birtokosa, hiszen náluk több döntőt nem veszített el olyan csapat, amely még nem nyert BL serleget. A Diego Simeone vezette együttesnek pedig az Arsenallal ellentétben ez az egyetlen esélye, hogy igazán nagy sikert érjen el a szezonban. A londoniak még megnyerhetik hazájuk bajnokságát, az Atleticónak erre már nincs semmi esélye, a tabellán legjobb esetben is csak a harmadik hely jöhet össze. Ez pedig még inkább növeli a tétet. A csapat számára a budapesti döntőbe jutás lehet az utolsó esély arra, hogy trófeával zárja az idényt. Az Atletico évtizedek óta küzd a Bajnokok Ligája trófeáért, amely most ismételten karnyújtásnyira kerülhet. A vendégek vezetőedzője Diego Simeone osztotta meg a gondolatait a mérkőzéssel kapcsolatban.
4: A valóság az, hogy a játékosok és az edzők is azt szeretnék, hogy elkezdődjön a mérkőzés, mert végső soron csak egy futballmeccsről van szó, és aki jobban játszik, annak nagyobb esélye lesz a győzelemre. Ebben a keretben mindenki a saját eszközeivel dolgozik, mi is egymást irányítjuk, és természetesen igyekszünk erősíteni a saját fegyvereinket, ahogyan az Arsenal edzője is biztosan azon lesz, hogy a saját csapatát tegye még erősebbé.
0: Antoine Griezmann, a spanyol együttes csapatkapitánya 2016-ban már eljutott a Bajnokok Ligája fináléjáig az Atletico Madrid színeiben. Most elmondta, hogy célja csapatát Budapestig elvezetni.
5: Végső soron a higgadság a mentális erő múlik. Mindig azt mondjuk, hogy szerencsések vagyunk, mert három naponta pályára léphetünk, és ilyenkor nincs idő azon gondolkodni, hogy mi történt az előző meccsen. Arra kell fókuszálni, mivel tudsz hozzájárulni a csapat teljesítményéhez, és miben tudsz fejlődni. Remélhetőleg ezt jól fogod csinálni, és segíteni tudod a csapattársaidat a támadásban és a védekezésben is. A végén pedig az a lényeg, hogy élvezd, mert ez egy játék. És ahogy mondtam, a Bajnokok Ligája elődöntőjében vagyunk, ami önmagában is hihetetlen. Történelmet akarunk írni. Biztos vagyok benne, hogy én és a csapattársaim mindent meg fogunk tenni azért, hogy bejussunk a döntőbe, és élvezzük ezt az egészet.
0: A két csapat ötödik alkalommal találkozik egymással, és ahogyan az egymás elleni mérleg is mutatja, nagy izgalmakra lehet számítani. Az Arsenal és az Atletico Madrid is egy-egy győzelemmel áll, kétszer pedig döntetlennel ért véget a mérkőzés. A két csapat ráadásul már az idei BL kiírás liga szakaszában is találkozott egymással. Akkor az Arsenal hazai pályán 4-0-es győzelmet aratott, ami egyértelmű erődemonstráció volt. Ugyanakkor az Atletico Madrid azóta is bizonyította, hogy az egyenes kieséses szakaszban teljesen más arcát tudja mutatni. Diego Simeone csapata pontosan az ilyen mérkőzésekre építi identitását, fegyelmezett, szervezett és könyörtelenül hatékony, amikor lehetőséget kap. Riskin Tamás, korábbi válogatott labdarúgó azt is elmondta, hogy miben változhat ez a mérkőzés az előzőhöz képest.
1: Erre nagyon jó módszer, hogy ugye a pontrugásokból veszélyes tud lenni Arsenal. Úgy gondolom, hogy ebben nagyon is erős, és mindig meg tudja lepni az ellenfeleket ezen a téren. Úgyhogy, ahogy említettem, mint hogy az egész szezonban az Arsenal, én azt mondom, ezen a mérkőzésen is ez kulcs lehet. És én úgy gondolom, hogy nem fog minden áron neki menni az Atletico az Arsenalnak. Én úgy érzem, hogy az elmúlt években is láthattuk, inkább a stabil védekezés lesz a kulcs, és hogy láthattuk ugye az Atletico nagyon jó átmenetekben, és tényleg, hogyha lesz rá lehetőség, akkor ezeket könnyörtelenül ki szokták használni. Az Atletico nem véletlenül a legjobb négyben, nagyon-nagyon veszélyes csapat, úgyhogy nyilván, ahogy említettem, ez egy nagyon kiélezett mérkőzés lesz, úgyhogy én kíváncsian várom majd, hogy mi lesz a fejlemény.
0: Az Arsenal ugye eddig veretlen a BL szezonban, és az egyenes kieséses szakaszban egy sor mintát mutatnak igazából. Döntetlent játszottak az idegenbeli mérkőzésükön, viszont a visszavágót otthon mindig meg tudták nyerni. Most is nagy előny lehet számukra a hazai pálya?
1: Igen, a hazai pálya az mindig előny, főleg Angliában, mert Angliában azt mondom, hogy egy hazai csapat mindig nagyszerű közönség előtt és nagyszerű közegben tud futballozni. Mondhatjuk azt, hogy a 12. játékos a szurkolótábor a csapatoknak, de hát nyilván én azt mondanám, hogy az Atletico azért erre fel van készülve, tehát nagyon egy dörzsölt csapatról beszélünk. Nyilván ezt láthattuk már az elmúlt időszakban és az elmúlt években, tehát ők biztos vagyok benne, hogy nem fognak megijedni attól, hogy a idegenben kell játszaniuk. Sőt, én azt mondom, hogy inkább az Arzenál lesz az a nyomás, hogy hazai pályán próbáljanak menni, és próbálják ezt a párharcot eldönteni, ami meg ugye fekszik az Atletico játékának.
0: Ha egy dolgot kéne kiemelni, mi lehet az, ami ma eldönti a mérkőzést? Esetleg benne van, hogy ez 11-es párbaig megy ez a párharc?
1: Igen, azt is el tudom képzelni, hogy akár hosszabbítás után 11-es párbaj lesz ezen a mérkőzésen. Ugye láthattuk az első meccsen, ez nagyon kérezett és nagyon szoros mérkőzés volt. Én úgy érzem, hogy ez a mai napon is így lesz. Nyilván, ahogy említettem, én kíváncsian várom, és ha választom kéne, hogy melyik csapat jut tovább, nagyon nehéz megmondani, és nagyon nehezen tudnék is választani.
0: Az Arsenal Atletico Madrid mérkőzést ma 21 órától rendezik, a másik elődöntős párharcban holnap 21 órától pedig a Bayern München fogadja az egy gólos előnyben lévő címvédő PSG-t, így hamarosan kiderül, melyik két csapat száll harcba május 30-án Budapesten a Bajnokok Ligája trófeáért.
5: Laki Barbara összeállítását hallották. Ahogy arról már beszéltünk, Gáfi Dalma bejutott a római salakpályás tenisztorna főtáblájára. A világranglistán 119. magyar játékos a selejtező második körében az osztrák Julia Grabher győzte le két szoros játszmában 7-6, 6-4-re. Ugyanitt Bondár Anna 3-6, 6-3, 6-4-re kikapott az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin Wen-től. Hamarosan kapcsolunk Pécsre, a kosárlabda helyszínére, de egyelőre gondok vannak a vonallal, úgyhogy addig még néhány hír. A Tatabánya a férfi kézilabda Európa-kupa döntőjének visszavágóját idegenben az Észak-Macedón Ohrid otthonában játsza. A bécsi sorsolás alapján az első meccset majd május 23-án vagy 4-én rendezik Tatabányán, a döntés pedig egy héttel később Ohridban születik majd meg. A Tatabányai klub történelmi sikert ért el, ugyanis első magyar csapatként jutott be a harmadik számú európai kupasorozat döntőjébe. Az idei menetelés során többek között norvég, svájci, török és bosnyák ellenfeleket búcsúztattak, míg az Ohrid több európai élcsapat kiejtésével jutott a fináléig. Interneten terjedő információk szerint a Debrecen labdarúgói nagy eséllyel új vezetőedzővel kezdik az idényt. Bár Sergio Navarro csapata a szezon nagy részében a harmadik, negyedik hely környékén szerepelt, és felmerült a hosszabbítás lehetősége is, a felek mégsem jutottak megegyezésre. A spanyol szakember a klub által tervezetnél jobb feltételeket kért, miközben a csapat teljesítménye időközben némileg ingadozóvá vált, így minimálisra csökkent annak az esélye, hogy Navarro maradjon a debreceni kispadon. A következő idéntől Edin Terzic irányítja az Athletic Bilbaót. A Baszk klub mai bejelentése szerint a 43 éves tréner 2028 nyaráig szóló szerződést kötött hivatalos bemutatására, majd a szezon előtt kerül sor. A horvát számozású német szakember edzői pályáját a Borussia Dortmundban kezdte, majd Slaven Bilic segítőjeként dolgozott a Besiktasnál, illetve a West Hamnél. A dortmundi együttes élén két korszakban is vezetőedző volt, nevéhez egy német kupa győzelem és egy Bajnokok Ligája döntős szereplés is fűződik. Újabb sérülés szenvedett a Real Madrid francia védője Ferlán Mendy. A bal hátvéd combizom probléma miatt kényszerülhet hosszabb kihagyásra, miután az Espanyol elleni bajnokin már a 14. percben lecserélték. A 30 éves játékos nemrég tért vissza korábbi, ugyanezt a lábát érintő műtéte után, ám az idényben eddig is mindössze 9 mérkőzésen lépett pályára. Több élteniszező, köztük a világranglista éllovas Jannik Sinner és Arina Sabalenka is elégedetlenségének adott hangot a közelgő Roland Garros pénzdíjazása miatt. Bár a torna 9,5%-kal megemelt díjazással kezdődik majd, 61,5 millióra emelték egyébként a játékosok részesedését, ami viszont továbbra is 15% maradt. A május 24-e és június 7-e között zajló párizsi Grand Slam viadalon az egyéni bajnokok 2,8 millió eurót kapnak, ugyanakkor az össznyeremény még az emelés után is elmarad az Ausztrál Open és a Wimbledoni torna, valamint a US Open díjazásából. Ratatics Péter, az újpestiek elnöke közleményt adott ki az Újpest-Ferencváros mérkőzés után, és hogy mit mondott, azt majd elmondom a kosárlabda találkozó végén, hiszen létrejött a vonal, úgyhogy kapcsolunk Pécsre, kollégáinkhoz, Balogh Balázshoz, Nyágúj Gergelyhez és Károly Andreához.
6: A játékvezetők megbeszélték most, mi történt, mert volt, aki faultot fújt, volt, aki viszont azt mutatta, hogy letelt a támadó idő, és a Diós Győri lett a labda, nem tetszett a hazai publikumnak. 43-31 az állás, 6 perc 42 másodperc van hátra a harmadik játékrészből, és mindössze 2 pontot szerzett a Pécs az eltelt időben itt a harmadik negyedben, míg a vendégcsapat 8 pontot, 2-3 pontos Tóman, valamint Kányás is bevarázsolt egyet, úgyhogy most egyelőre úgy tűnik, hogy a pécsiek bent maradtak az öltözőben, pedig az első félidőben remekül diktálták a tempót, volt, amikor már 39-19-nél 20 pontos is volt a különbség. Nagyon változik a világ, mert egy újabb 2 pontossal Kányási Veronika 10 pontra csökkenti a különbséget. Rön is rögtön a pécsi időkérés.
7: Hát most, bocsánat, nagyon változott a játékképe, mert most először látok energiát a Diósgyőri játékosokon, és azt, hogy megéreztek valamit ebből a mai mérkőzésből. Ugyanakkor a pécsi oldalon meg a kicsit a zavartságot, hogy hoppá, ez nem ebben a mederben fog végigmenni ez a találkozó, ahogy eddig ment. Óriási kérdés lesz, hogy ennek a negyednek a végére milyen eredmény fog kialakulni, mert hogyha még tud visszajönni a DVTK mérkőzésbe, akkor abszolút nyíltá tudja tenni a mérkőzés végét.
8: És valóban itt most már csak 10 pont a különbség, és ugye még a második negyed elején beszéltünk arról Károly András állandó szakértőnkkel, hogy amennyiben a 10 pontos lélektani határ közelébe, vagy azon belülre tud jönni a Miskolc, akkor bizony elhiheti, hogy igenis van még keresni valója ennek a mérkőzésnek, vagy ebben a mérkőzésben, és hát bizony volt már a különbség 20 pont is a hazaiak javára, azért ez a 10 pont még mindig tetemes, de érdekes, hogy még az első 20 percben 23 pontot dobtak a vendégek, addig itt most alig 3 perc alatt 10-et, tehát azért mindenféleképpen ennek az időkérésnek most valamilyen szinten meg kell állítania ezt a tendenciát pécsi részről. Hát természetesen a diósgyőri szurkolók és hát a semleges szurkolók pedig örülhetnek, hiszen ismét van egy nyitott mérkőzésünk és bármi lehet.
6: Igen, de azért tegyük hozzá, hogy a pécsieknek most nem is nagyon volt az eltelt időben dobási lehetősége, tehát a Miskolcnak a védekezése alaposan feljavult. Nézzük, hogy át tudja valaki lendíteni a hazaiakat ezen a ponton, mert hogy szükség van rá. Smajbek úgy teszi tovább a labdát, Varga megpróbálja bevinni, aztán kiteszi a szélére Töröknek. Török egy 3 pontos, lejön a lepattanó, és megszerzi Ahonina, és indul előre Studer mellett, aki nem tud labdát szerezni. Ahó visszafordul inkább, ebből nem lesz 3 pontos kísérlet, nem vállalhatta onnan el Jovanovic, viszont lesz belőle egy újabb faul, és 10 ponton belülre érkezhet a Diósgyőr együttese. Hát alaposan össze kell most szednie Jokic mesternek a saját lányait, mert valami megtört, valami bent maradt az öltözőben, vagy pedig Völgyi Péter tudta, hogy föltüzelni a sajátjait a szünetben, talán mondta nekik, hogy lányok, ez az utolsó esély, hogy itt valamit még elérjünk ebben a bajnoki döntőben, egyelőre valószínűleg ez jött be jobban. Diósgyőri oldalbedobást követően pedig már Kányásinál a labda, Kányási elindul befelé, aztán inkább visszajátsza Ahónak, Ahó vállalkozik távolról, és majdnem jó volt, de aztán kipattan a labda. Ez lehet megint egy fordulópont. Rátkai szépen viszi el, nagyon jól zárt ott neki Varga, és Rátkai megtöri a gólcsendet, ami a pécsieket illeti. Tehát erre majdnem 5,5 percet kellett várni, hogy 2 pontot szerezzen ebben a játékrészben a Pécs. Így 45-33 az állás.
8: Egyébként rögtön Andihoz fordulnék, ha már az edzőkről beszéltünk. A döntő első két mérkőzésén, többnyire a mérkőzések elején a Diósgyőr vezetett, Toman egy trávoli triplával, ez lejön, viszont a Hunina megszerző lepattanót. Én úgy éreztem, hogy Gyoki Zsajko jobban nyúlt bele a mérkőzésbe, és jobban menedzselte. Viszont most egy újabb Diósgyőri pont, méghozzá nézzük, kettes Kányási vagy hármas. Hármas volt Kányásitól, azt néztem, hogy rálépette volna, vagy nem. Egy triplával 9 pontosra feljön a Diósgyőr. Bele tud-e vajon, és bele kell-e nyúlni a meccsbe most Gyoki Zsajkónak, Andi?
7: Muszáj lesz belenyúlnia, mert most bár kosara tudott dobni Josipovics Kinga egy nagyon szép center megoldásból, de most azt érzem, hogy sokkal inkább a Diósgyőr az, aki irányítja a mérkőzést, és ugye bejöttek 9 pontra, nagyon régóta nem volt ilyen közel a két csapat egymáshoz.
8: Egyébként, hogyha arról beszélünk, hogy nagyon nagy volt a különbség, mennyire lehetséges az, hogy a Diósgyőrék egy ilyen teljesen most már minden mindegy alapon váltok bele a mérkőzésbe, és ez úgy tűnik, hogy egyelőre bevált, és hát el is hiszik, hogy most már tényleg lehet esélyük, miközben most egy eladott labda a Diósgyőri részről.
7: Hát muszáj így beleállniuk, mert igazából 16 perc az élet számukra ebben a bajnoki sorozatban. De egyébként még válaszolva az előző kérdésedre, szerintem nem is feltétlenül a mérkőzésbe való belenyúlás, hanem az, hogy el tudta érni Zsejko Djokić a csapatánál azt a hangulatot, hogy nincs a két húzó légiósunk, itt vagyunk a döntőben, egész évben ezt akartuk. Ne menjünk bele feltett kézzel, hanem igenis próbáljuk megragadni a lehetőséget.
6: Persze én meg azt mondom, hogy 47-36-11 pont, hát az nyilvánvaló volt, hogy a Pécsnek végig nem fog így menni, lesznek hullámvölgyek, és ebből a hullámvölgyből most kijön a pécsi csapat, 4 perc 20 másodpercon még hátra a harmadik játékrészből, akkor visszaverheti ezt a diósgyőri támadást, mert azért az elmúlt két akciónál a diósgyőriek megint hibáztak, eladták a labdát, alaponalon kívülre ment. Nem tudom, én lehet, hogy rosszul látom, de lehet, hogy ez csak egy fellángolásacska volt.
7: Elképzelhető, most erre választ kapunk szerintem rövidesen, mert hogyha nem ezt a tendenciát mutatja továbbra is a Diósgyőr, akkor igazad van, és csak egy fellángolás volt. Mondom azt, hogy a negyed végére vissza kell jönniük ilyen 6 pont környékére, hogy ez a meccs ez még nyílt legyen a végén.
8: És azt ne felejtsük el, hogy 47-36-nál 11 pont a Pécsen, hogy jöhetnek a pécsiek, hogy már korábban említettük, a Diósgyőri elleni mérkőzéseket az idén, a végén a Diósgyőr ellen mindig jobban bírt a Pécs, ez mind pontokban, mind pedig tendenciákban mutatkozott, és valóban, ha az egész mérkőzés képét nézzük, azért még mindig azt hiszem, hogy a pécsiek vannak irigyésre méltóbb helyzetben, de most eladták a labdát, és ismét jöhet a Diósgyőr.
6: Rossz volt ez a bejátszás, Josipović ment ugyan érte, földre is került, de nem tudtak gyors támadást vezetni a vendégek. Viszont ott beküzdi valahogy magát a palánk alá Grigalovskije, de kihagyja az Zicsert, úgyhogy jöhet a Pécs. Tehát azért mondom, a diósgyőriek nagyon jól kezdtek, és utána viszont most már 3 támadásból nem tudtak pontot szerezni. Rátkai megpróbálják becsapdázni, Dulnak teszi tovább, aztán Török itt kint a sarokban. Josipović a palánk felé fordulna, aztán visszateszi Töröknek. Török pedig bedob egy 3 pontos. Ezt szokták mondani, ez egy idegnyugtató 3 pontos a hazai csapatnak, ezzel el is érik az 50 pontot. 50-36, tehát megint azaz úgymond ezen a mérkőzésen majd nem szokásos különbség helyreáll.
8: És valóban Török Ágnes igazi vezéregyéniséggé lépett elő itt a bajnoki döntőben, miközben most egy rossz tripla kísérlet Diósgyőri oldalon is, és Török Ágnes lepattanót szerez. Az előző két mérkőzésen is nagyon-nagyon igazi vezérként játszott, és lepattanókkal, pontokkal segítette a csapatát, de talán a legfontosabb az, és itt a lélek jelenlétre, Andi, hadd utaljak, hogy a legkritikusabb helyzetekben triplából most is betalált, igaz, most eladta a labdát.
6: Aztán viszont megszerezte most Dulpanka, bocsánat, és Varga dobhat egy 3 pontos, lejön a 3 pontos, Dul megy érte, és azt mutatják, hogy jöhet a Pécs együttese. Dulpanka is így látta, igaz, hogy tiltakozik itt Miklós, meg Völgyi Péter is, de pont itt volt előttünk Andi.
7: Nem tudnám megítélni, nagyon egyértelműen Lelik Réka mutogatta a kispadon, hogy kérjenek videóbírót. De a játékvezetők meg nagyon egyértelműen mutatták, hogy a karján gurult végig a labda, és ezért lesz a pécsi.
8: Egy biztos, ebből a negyedből 2 perc, 42 másodperc a hátralévő idő, és támadhat továbbra is a Pécs. Rátkai Eszter kezében az alapvonalon a labda, 14 másodpercig még egy nagyon szép bejátszás, közben Török Ágnes ezt a labdát elveszíti, viszont egész pontosan Rátkai Eszter visszaszerezte, majd egy tartott labda, de ezúttal a kezdeményezett a hazai csapat, tehát jöhetnek tovább a pécsiek, de most már csak 7 másodpercig. Most volt egy kis kapkodás itt a támadásban, pedig volt egy nagyon szép lehetőség feltenni az Zicsert, de most nagyon szépen védekezett Smuda Török ellen. Olebuinál a labda, kiteszi Dulpankának, 5 másodperc a támadásból. Rátkai a sarokban cselez egyet, betör, nem tudja feltenni, oda tenni Török Ágnesnek a labdát, viszont megszerzi Jovanović, ismét jöhet a Diósgyőr.
6: Most viszont Rátkai volt az, aki nem érzékelte, hogy mennyi idő van hátra, ha már az előbb elmondtuk Diósgyőri oldalon Lelikről, és nem dobta el azt a 3 pontos, pedig talán meg lett volna lehetősége. így viszont elveszítette a labdát a Pécs 50-36-nál, 2-21-el a vége előtt. A harmadik fault egyébként a pécsieknél, és még csak egy van a Diós Györgynek ebben a játékrészben, ami még külön érdekesség. Na nézzük, a Diós Györgynek a közelebb akar zárkozni, ahogy Károly Andra is mondta, pontot kéne szerezni, de ilyen gyatra dobással Kányási Veronika itt jól indult a harmadik negyed elején, de most a gyűrű szélét alig érte a labdája, a lepattanóval pedig indulnak a pécsiek. És ha most pontot szereznek, akkor én azt mondom, hogy visszaverték ezt a Diós Győri támadást. Túl elengedi és bedobja, és ez egy három pontos, 53-36, megint maga biztos előny, és már belül vagyunk itt a harmadik negyedben az utolsó két percen.
8: És tényleg azt hiszem, hogy visszaállt most arra a kerékvágásra a mérkőzés, ami az eddigi találkozókat jellemezte, hogy azért most viszonylag több a hiba, viszonylag kevesebb a kosár, és ez különösen 17 pontos hazai vezetésnél feltétlenül a pécsieknek kedvez. No, de lássuk, most már támadnak a vendégek, feltett labda, egy középtávoli nem jó, Smuda megszerzi a lepattanót, de odaüt neki Rátka Jeszter, kettő dobhat majd valószínűleg Smuda, hiszen dobás közben volt a szabálytalanság. Felnézek egyébként az eredményező, a vendégeknél Lelik Rékának van négy személy hibája, hazai oldalon pedig többen is hárommal, Török Ágnes, Adenike Olevui, illetve Varga Aliz, tehát a kipontozódás még egyelőre senkit nem veszélyeztet, de most újabb zárkozásba kezdhet a Diós Győr, hiszen Karolina Smuda kettő dobhat.
6: Én azért azt gondolom, hogy a Pécs ezzel a fiatal csapattal bármi is történik ezen a mérkőzésen, vagy a döntő folyamán példaértékű, amit csinál, és hogy a Diós Győrt ilyen nagy csatára tudta késztetni, sőt, ugye 2-0-ra vezet meg ezen a mérkőzésen is, 53-38-ra immár, mert hogy a második büntető jó volt Smudától, és akkor jöhet majd a hazai csapat, 1-32 van még hátra ebből a játékrészből. Diós Győriek megpróbálnak labdát szerezni, letámadnak egész pályán, de hát nincs is nagyon más esélyük, mert a pécsiek egyébként végigjátszák általában a támadóidőket. Studer jött most be az irányító posztjára, és ő hozza játékba majd talán ott a center poszton Törököt, aki inkább kimozog, aztán Dulpanka kapja, majd itt kint a sarokban Studer visszateszi a labdát, de nincs még egyelőre három pontos, már csak 2,6 másodperc. Dulpanka annyira nézte a gyűrűt meg az időt, gondolom, hogy kiperdült a kezéből a labda, ezzel elindulhatott Aho Nina, de nem tudja bedobni, az Itzert ellenben volt egy szabálytalanság. Hát most ez egy kihagyott lehetőség volt a pécsiektől, de végigjátszották megint a támadóidőt, ami azt jelenti, hogy nekik már az dolgozik, ha megy az idő.
7: Igen, az mindenképp az ő oldalukon van, főleg úgy, hogy újra kialakították ezt a 15 pontos különbséget, és ugye a feltevésünkre, hogy vajon ez egy fellángolás volt, egyelőre választ adnak rá, hogy igen, fellángolás volt, és vissza tudták abba a mederbe terelni a találkozót, ahol ők jobban érzik magukat.
8: Egy biztos, Gyoki Dzsejko mester nagyon nem boldog a saját térfele mellett, ott az oldalvonal mellett, és ha csak felnézünk a táblára, biztos, hogy nem az 53-40-es vezetés miatt, de az is biztos, hogy a Diós Győrieknek most már ez volt, illetve Pécsi oldalon a hatodik személyi hiba után, ugye most már a pécsiek ellen dobhat folyamatosan a Diós Győr, de ebben a negyedben a Diós Győr neve mellett mindössze egyetlen egy csapat személy, ez azért egy egészen hihetetlen adat, Andi.
7: Hát igen, egyébként nem érzem azt, hogy volt olyan falt, amit nem fújtak le a játékvezetők. Ez szerintem egy picit abból adódik, hogy az a nagyon kemény védekezés az kevésbé jellemző most a találkozóra, mint ami az első fél időben volt, és sokkal inkább a futás az, ami jellemzőbb.
6: Tudorági egyébként majdnem elveszítette a fonalat itt most, ahogy harcoltak a labdáért. Josipovics állt oda elé, hogy nyugodj meg egy kicsit, nehogy véletlen túlpörgesse magát, igaz, Geri?
8: Igen, de egyébként egy nagyon érdekes jelenet volt, hiszen az egész mezőny legalacsonyabbja, Tudor Ágnes, az egész mezőny legmagasabbjával, Grigalovskijével csapott a labdáért össze, és hát végül is tartott labda után jöhetnek a Diós Győriek, de már csak 11 másodpercig támadhatnak. Toman Petra viszont rálép az oldalvonalra, kint van a sarka, amikor tartja a labdát, egy újabb technikai hiba. Nem tudta át a 13 pontnál ezúttal közelebb jönni a Diós Győr, és a negyedből most már csak 32 másodperc. Itt most egy pécsi kosár és esetlegesen egy pécsi tripla az kritikus lehet, hiszen ez a 13 pont, ha 10-re változik, akkor az közel van, ha 16-ra az már messze. Na nézzük, 10 másodpercig még támadhat a Pécs. Durpanka kéri Nadja Smajdagovicsot, hogy jöjjen közelebb. Ő triplából nem egy távol, középtávolba belelép, éppen hogy csak belép a hármason belülre, és egy gyönyörű szép dobással 55-40-re módosítja az állást. 9 másodperc a Honina beteszi. Nézzük, be tudják-e dobni. 3,5 másodperc a kosár. Jó, 1 másodperc, letelik az idő. Véget ér a harmadik negyed, és a pécsiek hazai pályán 55-42-re, azaz 13 ponttal vezetnek. No hát azt mondtam, Andi, hogy a 16 az sok, a 10 az kevés, akkor mi a helyzet ezzel a 13-mal?
7: Ez pont jó, pécsi szemszögből mindenképpen pont jó, mert túl van azért azon a határon, hogy azon az egy számjegyűn, ugye, amire már egyszer a negyed első felében sikerült visszajönnie a Diós Györgynek, és utána azért tudták rendezni a sorokat, és megint visszavették az irányítást. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e még egy ilyen fellángolása a Diós Györgynek, mint volt az előző negyedben, és hogyha lesz, akkor az tovább fog-e tartani, mint mondjuk másfél perc.
9: Egyébként hagyd mondjam el, sokat ültünk már együtt mérkőzésen Károly Andival, és ő elmondja, hogy azért mondjuk jó néhányszor le lehetne fújni azt, hogy valaki kilép itt az oldalvonal mellett. Hát rád néztem pont, amikor lefújták, hogy a sarka ott volt a Diós Győri játékosnak, és mosolyogtál, hogy na, észrevették.
7: Igen, érdekes, hogy ebben a szezonban nagyon sokszor találkoztunk ezzel, hogy valaki rálép az oldalvonalra, meglepően sokszor. Nem tudom, mi lehet ennek az oka, mert én azt gondolom, hogy azért egy játékos, aki a fél életét ezen a pályán tölti, ugyanilyen méretekkel, vagy hasonló méretekkel, azért érzi annyira a pályát, hogy ne lépjen ki. Hát ez egy érdekessége a találkozónak, hogy elő tud fordulni.
9: Ezen a meccsen, Geri, ne haragudj, még nem tudtam elmondani, hogy a táncos lányok mindig itt szórakoztatják a publikumot, és ők is nagyon csinosak, ezt minden meccsen el szoktam mondani.
8: És egyébként valóban, hát ha már itt a félidei, illetve az időkérések alatti lévő showt említjük, valóban egyre közelebb a vége, hiszen mindjárt megkezdődik a negyedik negyed, és hát ne felejtsük el, körbenézünk, ez a nagyjából 2500 ember, mínusz mondjuk azt a nagyjából jó 50-60 diósgyűri szurkolót, egyetlen egy céllal jött ma ki ide, hogy 2014 után, 12

0: mondhatjuk azt, hogy a magyar kosarabda ünnepe?
1: Hát mindenképpen, főleg abból kifolyólag, hogy rengeteg magyar játékos van a pályán, és bár ugye magyarnak számít a Pécsnek a két játékosa, de én azt gondolom, hogy ez papíron számít magyarnak, mert aki a magyar válogatottban nem tud szerepelni, az számomra nem az.
2: Közben a hangrobbanást az okozta, hogy Varga Aliz rögtön az első pécsi támadásból, már mint itt az utolsó negyedben betalált egy három pontossal, aztán pedig labdát szerez a Pécs és indul előre Szmajbegovic, és teszi már is Dulpankának, most érkezik még csak oda Josipovic a büntető területen belülre, úgyhogy nem is sietik el ezt a támadást. Tudják, ha most ezt is bedobják a pécsiek, akkor megint egy olyan különbség lesz, ami számottevő, és az lesz, mert hogy úgy indít a Pécs, mint a találkozó elején, két-három pontossal, ezúttal Szmajbegovic dobta be a második triplát, 61-42, 19 pont a különbség.
0: És 9 perc más, 2 másodperc a hátra lévő idő, természetesen rögtön időt kér Völgyi Péter, hiszen most ismét egy hatalmas nagy szakadékot kell leküzdeniük és visszajönniük ebben a mérkőzésben, ha ezt még valahogy ezt a párharcot életben akarják tartani a diósgyőriek, hiszen még egyszer ne felejtsék el, kedves hallgatóink, az első mérkőzés itt a Lauber Dezső sportcsarnokban az alapszakasz győztes Pécs megnyerte 61-53-ra, majd talán némiképp meglepetésre, de hosszú idő után először Diósgyőrben is nyerni tudott a Pécs, méghozzá 66-60-ra, úgyhogy amennyiben ezt a mérkőzést itt most ma megnyerik a pécsiek, akkor bizony bajnokavatásra készülhetünk, majd azért tényleg ne szaladjunk még ennyire előre, hiszen láttunk már a második, illetve a harmadik negyed felénél egy 10 pontos, nagyon gyors zárkózás, és azért akkor a vége még érdekes lehet, de valóban ez a 19 pont, ez most már nagyon-nagyon nagy előny, Andri.
1: Nagyon nagy előny, igen, és mutatja továbbra is a játék képét, azt a kis másfél perces megingást, amit ugye a fellángolásnak tituláltunk Diósgyőri oldalról. Egészen elképesztően kézben tudják tartani a mérkőzést, és igazából az első találkozó óta ráéreztek annak az ízére, hogy ebből akár bajnoki aranyérem is lehet, és emellett kitartanak, és tényleg nagyon szépen harcolva mennek előre.
2: Közben az időkérés után folytatódik a játék Diósgyőri támadással. Studer nagyon keményen nézett oda Ahó Ninára, aki bedobta az alaponalról labdát. Hát látszik, hogy teljes harci állapotba került, de ezt a pontot, ezt most a diósgyőriek szerzik, mégpedig egy szép visszahúzott labdott a palánk alatt Miklós Meninda jó voltából, 5 pontos ezzel a mérkőzésen, de jól jellemző, hogy Grigalauskitja 11 pontos, majd Suda követi 7 ponttal, miközben újabb diósgyőri pont, 63-44, tulajdonképpen nincs más dolga a Pécsnek, mint ha pontot kap, dobjon pontot, és megvarod a különbség.
0: És ugyanezt a két pontost, ezt Nadia Szmajbegovic szerezte, de Andi, egy kicsit beszélgessünk erről az elzárásról, és erről a 18 éves ifjú hölgyről, Josipovic Kingáról. Mosolyog, és öröm nézni, egész egyszerűen szenzációs ez az ifjú hölgy, megint csak tegnap még matekból, ma reggel magyarból érettségit írt, holnap a történelem miatt ott kell lennie reggel 8-kor az iskolában, tehát nem maradhat ki a ma esti esetleges dajdajozásra. Egészen fantasztikus volt ez az elzárás, és az egész meccsen nyújtott teljesítménye.
1: Igen, ezt a típusú elzárást nagyon sokszor játsszák, és ebből több kosarat is tudnak dobni, nagyon szépen megnyitja a center a mezőny ellen, a mezőnynek az utat a gyűrűig. Ez egy tényleg egy nagyon szép játék, és Josipovic Kinga esetében egyébként az, hogyha neked tanulnod kell egy vizsgára, és közben eljöhetsz meccset játszani, az olyan szintű kikapcsolódás fejben. Amikor itt jártam egyetemre Pécsen, nekem is a mérkőzések az olyan szárnyaltam.
2: Na nézzük ezt a három pontos kísérletet, ezúttal is ott a három pontos a helyén. Szmajbegovic jó voltából parádéssal játszik az utóbbi percekben, most ő ragadta magához a kezdeményezést és a csapatot, és Geri, csak annyit javítanék, hogy ma volt a matek érettségi, és ötös szerezhet csak Kinga, de itt már 10 pont, tehát már megduplázta a matematika teljesítményét, az tuti.
0: És én kezdem lassan azt hinni, hogy eldőlni látszik ez a mérkőzés, ismét labdát szerez a Pécs, teljesen szétesett a diósgyőriek játéka, kereken 20 pont a különbség, Studer Ágnes felmegy ugyan ki, hogy még egy zicsert, viszont Josipovic Kinga lepattanójába még belenyúl itt előttünk.

0: Jovanovic, róla megy ki a labda az alapvonalon, tehát azért egy-egy hiba még belecsúszik a pécsi játékba is, de most ezek a triplán, hát ha jól számoltam, itt ebben a három percben 4 triplát süllyesztettek el a pécsi lányok a Diósgyőri gyűrűben, és ez gyakorlatilag egy olyan mélyütés, amiből most már nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz visszajönni, Andi.
1: Nagyon nehéz lesz visszajönni, szerintem nem is fog sikerülni. Igazából mondhatjuk azt, hogy ott nagyjából 10-2-nél dőlt el a mérkőzés.
2: Hoppá! És ott egy újabb hármas. Varga is bedobja a triplát, hát alaposan megszórják most a diósgyőrieket. Egyébként elképesztő teljesítményt nyújtott most az utóbbi percekben Szmajbegovics, aki kapott egy kis pihenőt. 14 ponttal ő a mezőny legeredményesebb játékosa. Bedobott itt az utolsó pillanatokban 2-3 pontos. Igaz, előtte nem ment neki, de megpróbálta, és addig próbálkozott vele, amíg a mérkőzés döntő szakaszában be tudott találni. 6-55 van hátra a mérkőzésből, 69-46. Az eddigi legnagyobb különbség, ugye Geri, ez a 23 pont, a jól számolom. Hát itt én nem hiszem, hogy még egyszer megtörténik az, mint a magyar válogatottal, amikor a spanyolok ellen vezettünk, ugye sokszor emlegettük 20 ponttal, és mégsem tudtunk kijutni az olimpiára.
0: Igen, és bár mondjuk ez az 50-60 maroknyi diósgyőri szurkoló szeretné, de azt hiszem, hogy a testbeszéd egészen máshol árulkodik, mind a diósgyőrieknél, mind a pécsieknél. Tényleg a diósgyőriek teljesen tanácstalanok. Mindent elmond arról, hogy tényleg 3 perc és 5 másodperc telt el mindössze ebből a negyedből, de Völgyi Péter másodszor kért el az idejét, és a másik félben harmadszor, tehát többet Völgyi Péter már nem kérhet időt. És hát tényleg kérdés, hogy tud-e még bármit is mondani, tanácsolni a lányainak, hiszen ezeket a tanácsokat valahogy meg is kéne valósítani, és jelenleg úgy tűnik, hogy tényleg a pécsiek abszolút extázisban és a szezon legjobb teljesítményét nyújtva, hát robognak a bajnoki cím felé.
2: Hát 14-4-gyel kezdték el itt az utolsó játékrészt, tehát elképesztően belehúztak, csak úgy, mint az elején. Lehet, hogy ez volt a taktika?
1: Ilyet valószínűleg úgy voltak vele, hogy pakoljunk rá, amennyit lehet, hogy nehogy véletlenül vérszagot kapjon a Diósgyőr. Egyébként ennek az időkérésnek szerintem csak az volt már a lényege, hogy azt a lendületet megtörje, amiben a Pécs volt, és nehogy véletlenül kialakuljon egy 30 pontos különbség, mert azért ez egy bajnoki döntőben nagyon rosszul veszi ki magát. Azzal, hogy Völgyi Péter a 6. percben kikérte a 3. idejét is, azzal szerintem egyértelművé tette, hogy nem lát visszautat ebbe a találkozóba.
0: Na de lássuk, 6 perc és 38 másodperc vissza, 10 másodperc még a diósgyőri támadó idő, a labda most Lelik kezében, beteszik Igauskijtjének egy távoli tripla, de ez olyannyira rossz, hogy hát a palánkot még éppen-éppen eltaláltad, a gyűrűtől nagyon messze volt, ezek most már kétségbe esett kísérletek, azt hiszem, hogy most már a hitét is elveszítette a diósgyőri csapat, úgyhogy itt ez az utolsó mondjuk 6 perc, lehet, hogy pécsi örömjátékot fog hozni. Lássuk, Török Ágnes kezében a labda, még 9 másodperc. Nyilván most már Zsejko Gyokic is mutatja, hogy nyugodjanak meg, szépen nyugodtan játsszák végig. Rátka Jesse egy nagyon messzi triplát elenged, a támadó idő lejárt a vége előtt, már nem is szabálytalankodnak, hagyják, hogy forogjon az óra, hagyják, hogy teljen az idő, és hát akkor, amikor most már 6 percen belül vagyunk, 69-46-nál 23 ponttal vezet a Pécs.
2: És ha megnézzük azt, hogy a pécsiek az első mérkőzésen ugye dobtak hazai pályán 61 pontot, aztán a Diósgyőrben 66-ot, közben egy újabb rossz tripla a vendégektől, és Török Ágneshez pattan a lepattanó, ott Rátkai egy kicsit a kezét fogta az ütközést és a földre érkezést követően, de már talpon meg is kapcsolja a közönség, és Nulpanka pedig a támadást vezényli most, 5,5 perc van hátra. És a lényeg az, hogy most 69-nél tart úgy a Pécs együttese, hogy még ennyi van a mérkőzésből. Rátkai már talpon, rendben, tovább is teszi a labdát, és jó a bejátszása ott Olavujinak, vele szemben pedig szabálytalankodnak. 23 pontos különbség a mérkőzésen. Hát én azt hiszem, hogy ezt még a legelvakultabb pécsi szurkolók sem gondolták volna.
1: Nem, egyáltalán nem, és még hogyha Zsejko Gyokic is érezte volna azt a tüzet a csapatában, akkor se gondolta volna, hogy ez a 3. mérkőzés ez ennyire sima tud lenni, a legsimább az összes, az elmúlt 3 találkozóból, vagy hát még csak 2,5-ből. Nekem meg kell, hogy mondjam, hogy és rossz ilyet mondani, csalódás a Diósgyőrnek az a teljesítménye, amit bele tud tenni ebbe az egész bajnoki sorozatba, mert azt gondolom, hogy ennek a két csapatnak a találkozója sokkal többet érdemelt volna.
0: Illetve hát nyilván annyit érdemelt, amennyit a két csapat kitett. lépett a pályára, és amennyiben tényleg kritizáljuk a Diósgyőr játékát, hát ugye ők csak annyit tudnak tenni, amennyit a Pécs megenged nekik. Tehát nyilvánvalóan amennyiben az egyik csapat nem úgy teljesít, ahogy, az nagyon-nagyon nagyban dicséri a másikat. És hát bizony most akkor, amikor az utolsó 5 percre fordultunk, és Studer Ágnes betör, majd kiteszi triplára Rátkainak, és ő pedig a palánkról egy újabb hármas sülyezt el. 73-46-nál 27 pontos hazai vezetésnél. Hát kedves hallgatóink, én kimerem jelenteni, hogy bajnok lesz ma a Pécs. Ezt a 27 pontot ilyen játékkal, ilyen közönség előtt egyetlen egy csapat sem tudná ledolgozni, de ez a mai Diósgyőr semmiképp, hiszen tényleg nézzünk csak a kispadra, teljes a testbeszéd, hogy ez a mérkőzés elment.
2: Igen, és azt nézzük, hogy mondjuk akinek húzó embernek kellene lennie, Lelik Réka 2 pontot szerzett a vendégektől, Jovanovics ugyancsak 2-t, aztán Ahonina 2-t, azért sok mindent elmond a diósgyőriek teljesítményéről, míg a hazai csapatból, ahogy már említettem, Szmajbegovics 14 pontos eddig, Varga Aliz 11 pontot szorgoskodott össze, de 12 pontos ezzel a triplával már Rátkai, és Josepovics is 10 pontos, mindent megmagyaráz, hogy miért nyer a Pécs.
1: Igen, és mi sem bizonyítja jobban a két csapat közti mentális különbséget, hogy ugye amikor ott Rátkai Eszter elesett, úgy futott még vissza, hogy fogta a jobb kezét, majd bedobott egy palánkos hármast ugyanazzal a jobb kezével, és utána szaladt oda cserét kérni, és most le is futott az öltözőbe, úgyhogy valami ott történhetett, de a hármast be tudta dobni.
0: Nézzük közben a diósgyőri támadást, és labdavesztést mondom én majdnem, de csak összekaparják a labdát. Majd egy nagyon-nagyon messzi tripla kísérlet Leliktől, de ez nem jó. Majdnem fél pálya, igen, hiszen kifelé pattogott a labda. Én úgy éreztem, hogy el is vesztették már a diósgyőriek a labdát és a hitüket is, de azért összekaparták. Majd most teljesen egyedül Adenike Olehui betör, álló ovációval szerzi a 75. pécsi pontot. 29 pont a különbség, tényleg egészen hihetetlen mederbe terelődött ez a mai mérkőzés. 3 perc, 40 másodperc múlva bajnok lesz a Pécs, de hát azért megint csak egy újabb labdaszerzés támadhat ismét a Pécs. 2-1, Török Ágnes felteszi, szerintem odaütnek neki. Jönnek megint egyébként ezek a kései hívások, Andi, nem a játékvezetőktől. Megvárták, hogy jó a kosár, nem volt jó, és elég későn szerintem, de befújták a faltot.
1: Igen, a bajnoki döntőben nagyon-nagyon sokszor előfordult már ez, hogy azt hittük, hogy nem történt semmi, aztán érkezett a fújás, és most kezdi el Zsejko Gyokics becserélni a fiatalokat 3,5 perccel a mérkőzés vége előtt, ami ilyen esetben egyébként nagyon sok, de annyira érzi, hogy ez a mérkőzés a zsebben van.
2: Igen. Török Ágnes pedig bedobja az első büntetőjét természetesen, és ez azt jelenti, hogy megvan a 30 pontos különbség, amit Andi már jelzett itt az előbb, hogy azért volt az időkérés, hogy ne legyen meg, hát meg lett. 76-46, mindent elmondanak a statisztikák, a szerzett pontok, de én azt gondolom nem is az, hanem a mutatott játék, az, hogy fölnőttek azok a játékosok is a feladathoz, akik talán kevesebbet szoktak játszani a Pécs együttesében, és ugye Andi is elmondta, hogy jó néhány játékos, aki most itt van, mondjuk azt most már a pécsi bajnok csapatban, a többi csapatnál korábban kiegészítő ember volt, nekik ez egy óriási lehetőség volt, tudnak vele élni.
1: Tudnak vele, maximálisan tudnak vele, és ugyanakkor Diósgyőri részről, meg azok az emberek, akiknek toronymagasan húzó embernek kéne lennie, ugye már abból kifolyólag, hogy magyar válogatott húzó emberek is elvileg, azok teljesen nem érkeztek meg a mérkőzésbe.
0: 3 perc, 10 másodperc, dobhat egyébként Gigaus Kitty, aki változatlanul a legponterősebb diósgyőri játékos 11 pontjával, mellette most már Kányási Veronika felzárkozott 10-re. Gigaus Kitty, a litván center első kísérlete nem jó, marad a 76-46, ez a 30 pontos különbség, és ha már beszéltünk arról korábban, hogy a két csapat idei találkozóit rendre a Pécs zárta jobban, nos ez megint így van, hiszen egészen hihetetlen, de 7 perc alatt 20 pontot tettek közé, hiszen ugye 10-13 pontra is feljött a Diósgyőr, és itt most bár egy pontot szerzett a Diósgyőr, 76-47-nél ismét támadhat a Pécs.
2: Nézzük, hogy lesz ebből is pont, mert azért most nagyon sül a pécsiek keze, de már csak 8 másodperc, Török Ágnes indul el, és Török Ágnes beviszi, de az ígyszer kimarad, a lepattanót viszont nagyon határozott mozdulattal megszerezte a Pécs, mégpedig Olavuyin jó voltából, aztán még egyszer visszaszerezte a lepattanót, de mivel nem volt dobási kísérlet és lejárt a támadó idő, a játékvezetők most a diósgyőrieknek adják a labdát, és hát megpróbál majd most például hozzátenni az a jó néhány fiatal, aki most fölkerült a pályára, mert nem elég, hogy fiatal a csapat, most a kissé fiatalokat még fiatalabbakra cserélték.
1: Igen, hát abszolút elbírja a mérkőzést most már azt, hogy mindenki pályára kerüljön, ugyanúgy Diósgyőri oldalon is Kockodi Zsófia is pályára került, aki alig játszott tétmeccseken, de hát mindenki tudja, hogy ez a találkozó, ez már véget ért.
0: Illetve ha véget nem is ért, hiszen 2 perc 20, de természetesen, képletesen teljesen igaza van Károly Andrának. Véget ér rövidesen, és a győztes kiléte is most már egészen biztosan tudott, hiszen 76-47-nél, 29 pontos előnynél, ugyan majd Smuda ismét dobhat két büntetőt a diósgyőriek részéről, de kevesebb, mint 2,5 perc most már, és hát 29 pontot egyáltalán nem lehet ledolgozni, azt hiszem egy pont az most jó. 76-48, 28 pontra zárkozik, igen, kedves hallgatóink, 28 pontra zárkozik a vendég Diósgyőr, majd 27-re, akkor, amikor 2-27 van még hátra, a labda most már Tóth Orsolya kezében, és akkor jöhet az újabb pécsi támadás.
2: Az a kérdés talán, hogy lesz-e 30 pont a végére, most egyelőre úgy tűnik, hogy nem, mert már nem biztos, mert hogy a diósgyőriek labdát szereznek. Hát azért nem irigylem a diósgyőri szurkolókat, ugye a csapatuk a labdarúgásban kiesett az NB1-ből, most sokak már előre odaadták volna nekik a bajnoki címet, nem sikerült, a Magyar Kupában sem sikerült ez az idényük úgy, ahogy szerették volna. Hát nem tudom majd Völgyi Péter, hogy gondolkodik a bajnokság után, ott is lesznek olyanok már, mint a miskolciaknál, akik esetleg abba hagyják a hírek szerint, vagy távoznak a csapattól, de most egy újabb pécsi labdaszerzés, és 3 pont hiány, ugye megvan ez a 30, Török Ágnes kapja most a labdát, még 10 másodperc van a pécsieknek a támadásból, aztán Kányási odaüt egyet, és a játékvezetők pedig lefújják, 1:40 van már csak a rendes játékidőből, a tiszta játékidőből, és ezt gondolom, hogy már itt kicsit örömkönnyek között töltik a pécsiek.
0: 76-49, 1 perc 40, Török Ágnes dobhat kettőt, és lemegy az az Adenike Olevui, aki az előben áll a két fejjel magasabb Smuda mellett szerzett lepattanót, és tényleg ez azt hiszem, hogy mindent elmond a heroikus pécsi küzdelemről, hiszen tényleg mind támadásban, mind védekezésben, mind egyénileg jobbak ma a pécsi lányok, még akkor is, hogyha most Török Ágnes első büntetője kimarad, dobhat majd még egyet, 76-49, és fair play, és tényleg abszolút minden kredit a diósgyőri szurkolóknak, hiszen az utolsó pillanatig buzdítják az övéiket, 400 kilométert tettek meg azért, hogy elkísérhessék a lányaikat. 77-49, 1 perc 40-nel a vége előtt, közben cserével, úgy, hogy bejön Halmágyi Kitti is a pályára, egy újabb 16 éves fiatal nevelés, saját nevelés, az akadémia játékosa, miközben Hangán Hunor a vendége, a hazaiak másodedzője most már ölelkezik a lejövő dulpankával. Itt most már tényleg csak az idő kérdése és az eredmény, a különbség a kérdéses. 10 másodperc a támadóidőből, Grigalovszki feltesz egy triplát, rossz a lepattanó a hazaiaké, az utolsó jó egy perce fordulva támadhat a Pécs.
2: De nézzük, hogy a pécsiek föl tudnak-e tenni egy triplát, mert hogy most nagyon próbálja tényleg a labdát megszerezni a Diósgyőr, hogy valahogy ezt a csúfos 30 pontot elkerülje. 77-49, már csak 6 másodperc a támadóidőből, azonban jó volt ez a játék Josipovicsal, de kivarázsolják a kezéből, és Toman Petra, aki az imént még triplát szerzett, most már a másik oldalon robogott, aztán Ahó Tájrának adja a labdát, Ahó nem vállalja el, ezen a mérkőzésen nem is volt ez rá jellemző, aztán most Kányási elvállalja egy 2 pontosért, de nem jön be, a lepattanó pedig a pécsieké. Belül vagyunk már az utolsó percen, talán ez lesz az utolsó pécsi támadás. Nem tudjuk még, hogy mi lesz ebből, hiszen bemutatták ugyan a figurát, de hát a fiatal lányok közül valaki előbb-utóbb el fogja vállalni. Kintről vagy bentről? Ez itt a kérdés. Nézzük egyelőre, 5 másodperc a támadóidőből. Josipovics hiába várja a labdát, ott egy tripla kísérlet, ez lejön, és akkor belül vagyunk az utolsó 30 másodpercen. Tessék, Geri!
0: No, és egyébként csak egy érdekes adalék a hazaiaknál, a 17 éves Halmágyi Kitti, a 17 éves Halmágyi Kata, a 16 éves Hőgye Petra, valamint a 18 éves Josipovics Kinga a pályán. Megáll a játék, 7 másodperc, 6, 5, lepörög az idő, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk ebben a pillanatban, 77-49-re győzni tud a Pécs hazai pályán, azaz 28 ponttal megveri a Diós György csapatát. No, de akkor lássuk is, hogy mi történt a mai mérkőzésen. Hát mi más történt volna? Bajnokavatás gála mérkőzéssel. NK Universitas Pécs, Unterm Diós György, 77-49. 2500 néző zsúfolódott össze a Lauber Dezső sportcsarnokban, és a nagyjából 50 vendégszurkolót leszámítva mindenki egy céllal érkezett, megünnepelni a pécsiek bajnoki címét. Jokić Zsejko tanítványai ugyanis 2-0-ás előnyről várták a harmadik mérkőzést, és a hatalmas tét láthatóan nem leblokkolta, hanem feltüzelte játékosait. Rátkai és Vargallis tripláival villámrajtot tett az MK, 10-2-nél jött is Völgyi Péter időkérése. Ez sem segített, 18-3-nál már 15 pont volt az előny, ami az első negyed végére ugyan 13-ra olvadt, 23-10-re vezetett a Pécs. A második negyedben ugyan némiképp behúzták a kéziféket a csapatok, 4 perc után még mindig csak 28-14 volt az állás, ám nem sokkal később Studer triplájánál felrobbant a csarnok, 20 pontosan nőtt a különbség. A félidőben 41-23 állt az eredményjelzőn, sokkal jobban lepattanóztak a hazaiak, a vendégektől a 9 pontos Grigelaus kétje tartotta a lelket a miskolciakban. 2 gyors 3 pontossal kezdte el az árkózást a félidő után a Diós György, 43-33-nál Jokić Zsejkónak kellett időt kérnie. 50-36-nál viszont Török Ágnes újabb triplája után ismét felélegezhetett a hazai közönség, Dulponka hármasával pedig ismét tekintélyes lett a differencia, a harmadik negyed végére 55-42-re módosult az eredmény. A negyedik negyed aztán 2 pécsi triplával indult, majd 3-mal, sőt 4-el és 5-tel, 69-46-nál pedig 3 perc után másodszor kért időt a Diós György. Hiába önkívületben játszottak a hazaiak, Török Ágnes büntetőivel már 30 pont volt a különbség. A végére csak a különbség volt a kérdéses, nos ez végül 28 pont lett. 2014 után 12 év elteltével ünnepelhetett ismét bajnoki címet női kosárlabda csapat, az NK Universitas Pécs pedig első diadalát aratta. Még egyszer tehát a végeredmény, NK Universitas Pécs, Diós György, 77-49, bajnok a Pécs, a vonalban pedig Balogh Balázs mellett Studer Ágnes.
2: Ági, gratulálok a bajnoki címhez, hát ez annyira sima volt, hogy szerintem erre senki nem számított, hogy a mindent eldöntő mérkőzés számotokra ennyire jól alakul majd. Minek köszönhető ez? Például annak, hogy bátran droptátok az elején is a triplákat?
1: Megmondom őszintén, úgy jöttünk ki a mérkőzésre, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy 2-0-ra vezetünk, hanem ugyanúgy beállni, mint az első két mérkőzésben, 100%-on teljes odafókuszáltsággal. És egyszerűen tényleg, ahogy elkezdtük a mérkőzést, az meseszerű volt, amilyen magabiztosan mindent bedobtunk. Én annyira büszke vagyok, mert az, hogy ezt a meccset, ezt így tudtuk megnyerni, és fizikálisan így bírtuk. Ez a kemény munka, amit augusztus óta együtt csinálunk, ugye nagyon sokakkal már tavaly óta, és beérett a gyümölcse a sok munkának, és hihetetlenül büszke vagyok, mert így egy ilyen Miskolcot megverni, ez egy hatalmas dolog, és ezért a csapatért bármit, az életemet rájuk bíznám.
2: Söpréssel nyertetek, ahogy szokták mondani, és egy fiatal csapattal, légiósok nélkül, ez még jobban emeli annak a dicsőségét, hogy bajnokok vagytok.
1: Persze, tudtunk reagálni, rengeteget adtak hozzá a légiósaink a szezonba, és itt van az, hogy olyan karakterekből áll a csapat, olyan tényleg személyekből, akik mindenki fel tudott lépni, amikor kellett. Minden mérkőzésen más hozta a pontokat, mindig fel tudtunk lépni. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy még alig hiszem el most, hogy ezt így tudtuk megnyerni, és büszke vagyok mindenkire.
2: Kimaradtál a világbajnoki selejtezőre az utolsó pillanatban a keretből, ez most egy pici elégtétel?
1: Igen, abszolút. Megmondom őszintén, az egy elég nagy vágás volt nekem. Eléggé padlóra küldött, és végig azon gondolkodtam, hogy a következő időben csak ezen fogok dolgozni, hogy a végén a bajnoki címet elhoztuk, és sikerült. Úgyhogy igazából most azt mondom, hogy nem bánom, mert az a kudarc az hozzám tett, aki most vagyok, és ahogy tudtam vezetni most a csapatot.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, hagyunk ünnepelni, gratulálunk, Studer Ágnest hallották.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Kiütéses magyar siker Japán ellen a női vízilabda világkupán. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Rákóczi Szövetség. Napos, fátyolfelhős idő lesz holnap. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyaroknak holnap a tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a döntőbe. Döntőszedben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin-wentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gálfi Dalma érdekelt. A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton. Az evezős olimpikon Pétervári Molnár Bendegúz maradt a Magyar Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának elnöke. A két alelnök az olimpiai bronzérmes gyúdós Csernovicki Éva és az olimpikon sportlövő Csonka Zsófia maradt.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Csak nem 80 ezeren érettségiztek ma matematikából. Középszinten 3, emelt szinten 4 óra állt rendelkezésre a feladatok megoldásához. A vizsgasorban a diákok és a tanárok szerint sem volt idén rendkívüli példa. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtek, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatás nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A pályázatot a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-éig. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett a levegő. A Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron. Akkor 33,4 fokot mértek. Tavaly április 17-én haladta meg először a hőmérséklet csúcsértéke a 30 fokot.
3: Közlekedés.
4: Csütörtöktől folytatódik a főváros 4. kerületében az István út és a Pozsonyi utca rekonstrukciója. Emiatt változik a forgalmi rend a környéken, és a közlekedőknek továbbra is időszakos korlátozásokra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Holnap eleinte napos fátyolfelhős idő lesz. Délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 4 perc elmúlt, 8 óra. Jó estét kívánok a mikrofonnál, Szegő Tibor. A kosármeccs szünetében ott tartottam, hogy Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke közleményt adott ki az Újpest hivatalos honlapján a Fradi elleni mérkőzés után. Így szól. Nem tudunk és nem is akarunk elmenni a vasárnap a pályán, illetve a pályán kívül történtek mellett. Hatalmas csalódás volt a mérkőzésen nyújtott teljesítmény. Nem erre készültünk, nem ezt vártuk. Az okokat meg kell keresni, és tanulni kell belőlük. Ez a szakmai stáb elsődleges feladata. Ez a csalódás sokunkban indulatokat és dühöt váltott ki, de ez sem lehet indok vagy mentség arra, amilyen elfogadhatatlan agresszióval a szurkolóink egy kisebb csoportja viselkedett a stadionon belül, figyelmen kívül hagyva a törvényeket, szabályokat, valamint a többi hazai szurkoló nyugalmát. Együtt kell megtalálnunk a helyes utat, mert ezek többet nem fordulhatnak elő, mondta az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter. Maradunk a labdarúgásnál. 40 évesen lengyel kupagyőztes lett az a világbajnok játékos, akiről valószínűleg már sokan azt hitték, hogy réges-rég visszavonult, ám nem ez a helyzet. Lukas Podolski rekordot állított fel a napokban, hiszen ő az első játékos, aki 5 országban emelte magasba a kupát, emellett a lengyel bajnoki cím is meglehet neki idén a Górnik Zsabzséval. Lukas Podolski pályafutásáról és legutóbbi sikereiről Cseri és Bendegúz készített összeállítást.
6: Kebab étterem tulajdonosként lett lengyel kupagyőztes, nem mellesleg világbajnok, német bajnok és kupagyőztes, Angliában FA kupát nyert és ezek mellett Törökországban és Japánban is ünnepelt kupagyőzelmet Lukas Podolski.

0: Lukasz Podolszky 1985-ben a lengyel Gliwicében született, és 2 éves volt, amikor családjával a jobb élet reményében Nyugat-Németországba költözött. Saját bevallása szerint a szegényes városi körülmények miatt már hamar megtanulta, hogyan kell harcolni, és azt, hogy nem kell figyelni, hogy mások mit csinálnak, hanem magáért kell felelnie. Gyerekként kiközösítették és cukkolták őt, mert a többiekkel ellentétben ő egy szegény lengyel srác volt. Amíg másokat a szülei kocsival vitt edzésre, addig ezt neki saját magának kellett megoldania. 4 évet töltött a Berkheimi Akadémián, amely azóta az ő nevét viseli, és 10 évesen leigazolta a Köln. Ott aztán végigjárta az akadémiát, és aztán jött a várva várt debütálása felnőttek között. 2003. november 22-én, köszönhetően a Köln felnőtt csapatának vezetőedzőjének, Marcel Kollernek.
1: 2003. novemberében láttam a Köln vezetőedzője, és a kinevezésem után nem sokkal láttam meg Lukasz Podolszkyt játszani. Egyből feltűnt pár dolog. A nagyon erős bal láb, tökéletes egyensúly, a rugalmas mozgása és az ereje.
0: Koller nevezte őt a november 11-i Hamburg elleni mérkőzés kezdőjébe. Ez akkoriban óriási meglepetés volt, hiszen a csapat kieső helyen állt. Az új edző pedig éppen hogy bemutatkozott. Ilyenkor azért nem szokás kísérletezni, de Koller bátor volt, és egyre több lehetőséghez jutott a Podolszkyt, aki ezt meg is hálálta. 19 mérkőzésen 10 gólt szerzett. 2004. júniusában német válogatott meghívót kapott. Június 6-án Rudi Föller a 62. percben becserélte Magyarország ellen, Podolszky tehát debütált. Ez a mérkőzés egyébként nem csak Podolszkynak volt emlékezetes, hanem nekünk, magyaroknak is.
2: 1-0-ra vezet a magyar válogatott. Torgelle ellopott egy labdát, és a 6. percben kilőtte a jobb alsó sarkot. Történt ez azután, hogy a 2. szögletet lőtte a magyar válogatott, és Rósa szögletét valami elképesztő bravúrra öklözte ki Oliver Kahn, a Bayern München csoda kapusa, hogy aztán a következő pillanatban már az legyen a feladata, hogy a jobb alsó sarokból kikotorja a labdát. Indul előre a miénk támadása, Geránál van a labda, Gera hosszan megnyújtja, megint Torgellét indítja, Torgelle merre veszi, be van a 16-os, a mellő, gól! Csodagól, 2-0, nem hiszek a szememnek! Hát kérem, tessék hallgatni, 37 ezer csalódott német szurkoló fütykét!
0: Emlékezetes magyar győzelem, csak hogy a németek éppen EB előtt voltak, mi pedig nem. Ezen az Európa-bajnokságon ott volt a teljes mezőny legfiatalabb játékosa, Lukasz Podolszky is. Igaz, a válogatottal már a csoportkörben búcsúzott az eseménytől. A válogatott szünet után visszament a Kölnhöz, ahol tudta, ha marad, válogatott játékosként a német másodosztályban fog játszani. És maradt. Segíteni akart csapatán. A tavaly még akadémiáról hirtelen felhozott ifi válogatott játékos a 2004-es, 2005-ös idényre már alapemberré vált. A bajnokságban 24 gólt szerzett, a német kupában 2 meccs alatt 5-ször talált be. A Duisburg ellen első felnőtt mesterhármasát is megszerezte, és német másodosztályú gólkirály lett. Hihetetlen belegondolni, hogy Podolszky másodosztályból volt válogatott játékos, de a következő idényben már nem. A Kölnöd ugyanis visszajutott a Bundesligába, és szerepelt a 2006-os VB-n. Ekkor már kirobbantatatlan volt a kezdőből. 1 gól Ecuador ellen és dupla Svédország ellen. Argentína és Olaszország ellen végigjátszotta a 120 percet. Utóbbi mérkőzésen kikaptak, viszont a Portugália elleni bronzmérkőzést megnyerték. Ráadásul Lukászt a torna legjobb fiataljának választották, ezzel megelőzve Lionel Messit és Cristiano Ronaldo-t is. Podolszky ezekben az években nagy klub hűséget mutatott azzal, hogy a kieső Köln mellett kitartott és visszajutott vele az első osztályba, és még egy Kölnről szóló tetoválást is csináltatott, de 2006-ban 21 évesen már pontosan tudta, hogy többre hivatott, és nem akart újra a másodosztályban szerepelni a Kölnnel.
3: Mindig azt mondom, hogy mindenki saját magáért felel. Van, akinek beválik, ha rögtön külföldre igazol. Nálam ez úgy volt, hogy kaptam egy ajánlatot, leültem, átgondoltam, és aztán eldöntöttem, hogy eligazolok Németország legnagyobb csapatába. Akkoriban az a 3 év, amit ott töltöttem, csodás volt számomra. Rengeteg új dolgot tanultam, és a mentalitásom is változott. A Bayern Münchennél minden a győzelemről szól. Ha már 2 meccset veszítettél egymás után, eluralkodott a pánik. Remek játékosokkal nőttem fel és edzettem nap mint nap, egy remek generáció részeként. Jó lépésnek tartom.
0: 2006. augusztus 11-én az első fordulóban Felix Magath a Dortmund ellen 2 percre becserélte Podolszkyt, ám az ezt követő mérkőzéseken egyre több szerephez jutott. Az 5. fordulóban első gólját a Hertha ellen megszerezte, ebben az idényben először szerepelt Bajnokok Ligájában, amelyben 1 gólt szerzett az Inter ellen. Ezekben az időkben inkább csak kiegészítő szerepet kapott. A 2. számú csatár Miroslav Klose és Luka Toni volt, akikkel német bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. A válogatottban kulcs szereplő volt, és szerepelt a 2008-as EB-n. Az első csoportmérkőzésen Lengyelországot az ő duplájával győzték le, és a horvátok ellen is betalált. Németország a döntőig menetelt, ahol Podolski végig a pályán volt, a végső győzelmet azonban Spanyolország szerezte meg Fernando Torres góljával, a németek ezüstérmet kaptak. Podolskinak a 2008-2009-es idénye volt a legjobb a Bayern mezében, de teljesítménye még mindig elmaradt attól, amit korábban a Kölnben mutatott, hiszen 24 bajnokin 6 gólt szerzett, így egy évvel később visszatért oda, ahol megismerte őt a világ, Kölnbe. Uli Hoeness, a Bayern München akkori elnöke később elárulta, hogy ha előbb viszi a klubhoz Jupp Heynckest, akkor Podolski müncheni klub legenda lett volna. Podolski egy visszaemlékezésében pedig azt mondta, hogy ha tudta volna, hogy a Bayern időszak így alakul, nem igazolt volna oda. Vissza akart menni a Köln szurkolókhoz, még a BL szereplés sem érdekelte. Ugyanakkor kiemelte, hogy ha az érzelmeket félreteszi, sportszakmai szempontból maradnia kellett volna, és lehet, hogy így is lett volna, ha Heynckest egy héttel korábban jön. Podolski akkor már világklasszisnak számított, Európa top klubjai figyelték pedig. Lukács viszont a szívére hallgatott, az átigazolási összeg kifizetésében pedig még Michael Schumacher is besegített. Podolski visszatérése utáni első szezonja viszont nem alakult jól, 31 mérkőzésen 3 gólt szerzett. A válogatottnál viszont töretlen volt Joachim Löw bizalma felé, és rendre lehetőséget kapott. 2010. május 29-én a magyar válogatottnak is betalált a Puskás Ferenc stadionban.
4: Akkor Brassad a Podolski! Gól! Lukács Podolski cobrando pênalti, comecinho de jogo, 4 minutos.
0: A mérkőzés végeredménye 3-0 lett a németek javára, akik ezzel a győzelemmel hangoltak a dél-afrikai VB-re. Podolski szerezte az első VB gólt Gána ellen, aztán a nyolcad döntőben Anglia ellen is betalált. A német válogatott ezen a tornán bronzérmes lett. A 2011-2012-es idényben Podolski a Kölnben megkapta a csapatkapitányi karszalagot, és 13 gólt szerzett 32 bajnokin. Ezután viszont új vezetőedző érkezett Kölnbe, Stále Solbakken személyében, aki elvette Podolskitól a karszalagot és a középhátvéd Pedro Jeromelnek adta, amely Podolskinak és a szurkolóknak is rosszul esett. Erről az esetről ezt mondta akkor az edző.
5: Megértem a reakciókat, amelyek a döntésem következményei. Elhiszem, hogy néhány szurkoló csalódott. Az én játékfelfogásom szerint ő egy fontos szereplő, aki képes meccseket eldönteni. Erről nem kell meggyőzni, tisztán látjuk, milyen teljesítményre képes, és hogy milyen minőségi játékos.
0: Podolski ebben az idényben 18 gólt szerzett 32 mérkőzésen, de csapata ismét kiesett az első osztályból. És ekkor jött a külföldi kaland.

0: 2012. márciusában kiderült, hogy Podolski az Arzenálba igazol és belevág a légiós életbe. Az átigazolásban Per Mertesacker válogatottbeli csapattársa is segített, akinek elvileg Podolski rengeteg üzenetet írt az átigazolás előtt. Podolski, becenevén Poldi, így emlékezett vissza a transferre az Arzenál honlapjának.
1: Éppen a lakásom teraszán voltam Kölnben, amikor Arsène Wenger felhívott. Ekkor egy álmom vált valóra. A Kölnben játszottam, nyilván nagy lehetőség volt egy akkora klubban játszani, mint az Arzenál, amely a Premier League egyik legerősebb csapata volt. Álomszerű volt ez számomra. Nagyon boldog voltam, amikor felhívott, rögtön tudtam, hogy el kell fogadjam az ajánlatot. Számos klub akart engem, de amikor Arsène felhívott, egyértelmű volt, hogy miként döntök. Amikor megérkeztem és megismertem pár embert a klubból, tudtam, hogy jó döntést hoztam. Olyan volt, mint egy család. Mindenki rendes volt, nem csak az edzői stáb, de a háttérmunkások is. A buszsofőr, a fizioterapeuta, tényleg mindenki. Érződött, hogy ez a klub különleges. Szerintem életem egyik legszebb napjai között van az érkezésem, és nem mindenkinek adatik meg, hogy a Premier League-ben játszon egy ilyen nagyszerű klubban.
0: Podolski ebben az évben már a harmadik EB-jén szerepelt, de ismét csak bronzéremig jutott a németekkel, a tornán egy gólt szerzett. Az Arzenálban már az elejétől fogva alapember volt, és már a harmadik fordulóban a Liverpool ellen betalált és gólpaszt adott. Az első angliai idényét 16 góllal zárta 42 mérkőzésen. Egy évvel később 20 bajnoki 8-szor talált be, FA kupát nyert az Arzenállal, nyáron pedig egy újabb álom valósult meg számára, világbajnok lett Németországgal. Igaz, ezen a tornán csak elvétel kapott lehetőséget. A VB után pedig gyülekeztek a felhők Podolski körül, nem jött ki annyira jól Wengerrel, aki csak ritkán hagyta szóhoz jutni a támadót, aki a téltől egy fél szezonon át kölcsönben szerepelt az Internél, ahol mindössze egy gólt szerzett. Nem csoda, hogy 2015 nyarán ismét klubot kellett váltania, az ekkor 30 éves csatár elhagyta az európai topfutballt, és Törökországban a Galatasarayban talált ismét magára. Podolski az első idényében 17-szer talált be 43 meccsen, nyáron pedig a negyedik EB-jét járta meg a németekkel, de csak egyszer Szlovákia ellen lépett pályára. 2017-ben Podolski elhagyta a Galatasarayt és a német válogatottságtól is visszavonult. Utolsó mérkőzésén Anglia ellen óriási góllal búcsúzott.
2: És Schüle, now Podolski. There's the moment of the night. Lukas Podolski in his final German international scores another screamer for his country.
0: Sokan gondolhatták úgy, hogy 32 évesen visszavonul a labdarúgástól, de erről szó sincs, pedig a német támadónak már vállalkozása is volt, kebab étteremláncot nyitott és jégkrémezőt Kölnben. Ám a futballkarrier sem ért még véget, Podolski játszott a japán Vissel Kobe-ban, amellyel bajnok lett, aztán Törökországban az Antalya Sport erősítette, aztán 2021-ben visszatért szülőhazájába és a városba, ahol első két évét töltötte, Zabzséba.
1: Folyton mondogattam, hogy visszatérek, de mindig jött valami más. Először elmentem Japánba, aztán jött a többi, és közben kaptam olyan kommenteket, hogy mikor fogok Zabzséba igazolni, 50-60 évesen. Miközben pontosan tudtam, hogy fogok még itt játszani. Ha csak egy évet, akkor egy évet, de ebből azóta 4 lett. Boldog vagyok emiatt. Nincs a rajtom olyan nyomás, hogy bármit is vissza kéne adnom. Ez alapból bennem van, hogy ahonnan kaptam valamit, annak vissza is tudjak adni. Minden klubnál így voltam, de nyilván ez nagyon különleges, mert ez az utolsó állomás a pályafutásomban. Innen származom, talán emiatt fontosabb nekem, mint más klubok. Adni mindig jobb, mint kapni. Adni akarok a szurkolóknak, a klubnak, van egy szervezetem is, amely segít a gyerekeknek, és most itt vagyok. Segítek, amiben tudok. Építem az akadémiát, együttműködöm a marketinggel, scoutolok, szóval az elmúlt másfél évben már több lettem itt, mint játékos. Együtt fejlődünk, együtt dolgozunk, hogy létrehozzunk valamit a klubbal és az emberekkel, és nézzük meg, milyen messze juthatunk el. Keményen dolgozunk, mindent megteszünk egymásért, és nézzük meg, hova vezet.
0: Hát megnéztük. Podolski 2021-ben nagymamáján már teljesítette, amikor a Gornyik Zsebzséba igazolt, mára pedig a csapattal a bajnoki címért küzd, és nem elhanyagolható az sem, hogy a Gornyik Zsebzsé története során először megnyerte a lengyel kupát. A döntőt május elején játszották, a Gornyik 2-0-ra legyőzte a Rakov Csesztosovát. Lukasz Podolski a 90. percben lépett pályára, így a kupagyőzelmet jelentő 3-as sípszót a pályán hallhatta 50 ezer szurkoló előtt. Rögtön előtörtek belőle az örömkönnyek.
3: Podolski! Jeszcze Podolski raz zablokowany! Koniec! Koniec!
0: Természetesen Podolski beszéde a mérkőzés után nem maradt el.

0: Srácok, nagyon köszönök mindent. Amikor megérkeztem, mondtam nektek, hogy 3-5 éven belül sikert fogunk elérni. Az elmúlt szezon elképesztő volt. Megvan a kupa, miénk, megvan!
1: Cseri és Bendegúz összeállítását hallották. A telefonnál Elpap István, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztője, tőle tudjuk meg, hogy miről olvashatunk a holnapi lapban.
2: Három nagy futball témával készülünk szerdára, ebből az egyik nyilvánvalóan a Bajnokok Ligája, hiszen Arsenal Atletico visszavágót rendeznek a BL első elődöntőjében, és holnap kerül sor a talán ennél is nagyobb érdeklődéssel várt Bayern PSG párharc visszavágójára. Két oldalon foglalkozik a Nemzeti Sport az Arsenal Atleticoval és a Bayern PSG-vel. De ugye Magyar Kupa sajtótájékoztatót is tartottak, még akkor is, ha szombatig azért van még pár nap, akkor csap össze ugye a Ferencváros az Zalaegerszeggel. Nagyon Kampos adott egy nagy interjút a Nemzeti Sportnak túl azon, hogy amúgy is ott volt, mint ahogy Robi Kín is, Dibusz Dénes is, vagy éppen Szentvei Norbert is. Nyilván a Nemzeti Sport bemutatja az esélyeket, a várakozásokat. Nagyon sok múlik ezen a mérkőzésen, például a Fradi esetében legrosszabb esetben, az Epe esetében pedig ez a rámok ne további, hogy Európa Liga selejtezős pozíció. Aztán bajnokavatások voltak a hétvégén, Galatasaray például nem lett bajnok Törökországban még, de az Inter mondjuk Olaszországban igen, akár csak a Porto Portugáliában, vagy a Szlován Szlovákiában, ezeket foglaltuk össze egy nagyobb anyagban. Somogyi Zsolt az Inter útját mutatja be az előző évi utolsó hetekben mindent elvesztő Inter, többek között a BL döntőjét, ugye 5-0-ra a PSG ellen, hogy honnan állt talpra és hogyan lett Olaszország bajnoka. De nem csak futball van a világon, hiszen a Füksze Berlin vendégeként egy gólos előnyből kezd majd a Veszprém. A férfi kézilabda BL negyed döntő visszavágóján Vince Szabocs nézte meg, hogy hogyan lehet esélye a magyar bajnoknak arra, hogy ismét eljusson a Final Four-ba, de kosárlabdában ugye női bajnokunk van az NK a Pécs személyében, és Bockó Gábor adott egy nagy interjút így a világkupa szezon kellős közepén Kovács Erikának arról, hogy a 6 szakág, illetve a 3 szakág, mindegyik szakág két nemben, miként áll az új színe előtt, hogy hova forhatja ki magát a férfi kart, hogyan állhatnak talpra a férfi párbajtőrözők, és hogy mennyire örülni kell annak, hogy például férfi törben vagy női párbajtőrben ismét ott vagyunk a világelitben.
1: Elpap István, köszönjük szépen. Bonnár Anna búcsúzott a római salakpályás tornától, miután világranglista 58. magyar teniszezőnk az első fordulóban szoros meccsen 3 szetben kikapott a kínai Cheng Chin Wentől. Kálfi Dalma viszont feljutott a főtáblára, világranglistán 119. helyen álló játékos, ugyanis megnyerte második selejtezős mérkőzését az osztrák Júria Grabherrel szemben. Rajta kívül még további 3 magyar teniszező érdekelt a versenyen, amely kapcsán Somogyi Zsófia Köves Gábort, a Davis Kupa csapat korábbi kapitányát kérdezte.
3: Roland Garros előtt az utolsó nagy komoly szintfelmérő, ugye a római ezres torna, ami hát ugye a lányoknál megkezdődött, és őt Bondár Anna már le is játszotta az első fordulós mérkőzését, és az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin Wentől egy nagyon kiélezett szoros csatában végül 3-6-6-3-6-4-re győzött ugye a kínai. Gálfi Dalma viszont megnyerte a selejtező második fordulóban lejátszott mérkőzését 7-6-6-4 arányban az osztrák Julia Grabher ellen. Udvari Panna pedig ott van a főtáblán, várja a selejtezőből majd felkerülő ellenfelét. Veszünk akkor a lányok először, mert nyilván Anna szereplését már tudjuk, hiszen ő búcsúzott a tornától, de egy nagyon nehéz ellenfélt kapott, viszont a másik két lány még ott lesz. Hogy látod most a 3 legjobb magyar teniszezőnknek a női fronton a szereplését, a lehetőségeit? Anna búcsúzott, de esetleg a másik két lánynak milyen esélyei lehetnek?
4: Hát ha lehet, akkor Annával kezdeném. Jó formában van, és hogyha kijön neki a lépés, és viszonylag jó sorsolása lesz, mondjuk a Roland Garroson ott fogunk szerepelni. Visszatérve Gálfi Dalmára, akinek nem feltétlenül ez a legkedvesebb borítás, azt tegyük hozzá, és mégis tud ilyen szinten meccseket nyerni, az összempontból egy picit kedvezőbb volt a helyzete, hiszen a sorsolása talán könnyebb volt, mint Annáé, de nagy dolog, hogy élt a lehetőséggel is tudott nyerni az első körben. Ez ugyanígy volt, azt hiszem Madridban is, sőt ott a selejtezőből. De a lényeg az, hogy jó formában vannak, és Gálfi Dalma pályafutása korábbi szakaszában inkább ugye a gyorsabb borításokon voltak igazán jó eredményei, lásd Wimbledon, és ugye Udvardi a harmadikként, aki aki még szóba jöhet a Roland Garros főtáblán, meg itt persze Rómában is, ő neki ez a kedvenc borítása, és talán ugye legjobb eredményeket érte el a pályafutása során, tehát neki azt hiszem, hogy még fontosabb a szezon ennek a szezonnak ez a része, és ő is jó eredményeket tud elérni, de biztató, hogy nagyon jó meccseket tudnak játszani még a legjobbak ellen is a mezőnyben, ami azt jelzi, hogy sokat fejlődtek az utóbbi időben.
3: Térjünk át a magyar férfiakra, mert Marozsán Fábián és Vucsovics Márton is ugye érdekelt. Fábiánnak nagyon szép emlékei lehetnek a római tornáról, ő majd a Csevit Kopriával kezd az első körben, Vucsovics Marci pedig majd a selejtezőből várja az ellenfelét. Nagyon izgalmas a sorsolás a férfiaknál magyar szempontból, hiszen ugye, hogyha Vucsovics Marci győz az első körben, akkor a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb Novák Djokovic-sal találkozhat, és ki tudja, hogy a szerb milyen formában van, persze Marci fizikai állapota is kérdéses, de még az is lehet, hogy a harmadik körben, hogy ennyire előre szaladjak, összejöhet egy Vucsovics Márton Marozsán Fábián összecsapás, és akkor tényleg nagyon-nagyon előrevetítettem valami pozitív menetelés. Na de akkor beszéljünk arról, hogy egyáltalán így a salakos szereplésüket, hogy látod a két magyar fiúnak, illetve majd a Garrosznak a fókuszában nyilván érdekes a formájuk.
4: Akkor kezdem Fábiánnal, neki egy kedves helyszín a római, hiszen a pályafutása itt indult be egy pár évvel ezelőtt, vagy most már jó pár évvel ezelőtt, és itt verte meg akkor ugye világranglista második Carlos Alcarazt, aki egy héttel később talán már világ első is volt. Annyi más kérdés, hogy ha azt nézzük, hogy hol ért el a legjobb eredményeit, milyen borítását igazán, akkor nem biztos, hogy a salakpályát fogja ő megjelölni, hogy ténylegesen ez a borítás a kedvence. Ettől függetlenül az utóbbi hetekben viszonylag jó eredményei voltak salakpályán is, bár nem ez a kedvenc borítása. Gondolok itt a müncheni tornára, ahol Tsitsipas ugyan le tudta győzni, de kikapott egy olyan játékostól, aki ellen talán ő lehetett volna esetesen, kanadai Sapovalovról beszélek. Aztán utána voltak jó mérkőzései máshol is, de valahogy nem jön össze neki a lépés teljesítményét, hogyha kiegyensúlyozottabbá teszi, akkor talán még jobb eredményeket tud majd elérni salakpályán, vagy salakpályán is, hiszen mégiscsak top 50-es játékos. Vucsovics Marci, aki nagyon régi motoros, és ha jól tudom, 35. életévét tapossa, neki azért nehezebb dolga van sok szempontból, főképpen azért, mert nem 100%-os a válla, és ez azért gátolja őt a felkészülésben és a mérkőzéseken való jobb esélyben. Akár egy Djokovic ellen is játszhat, vagy talán még egy Marozsán Fábiánnal is, ugye örülnénk neki, hogyha őket látnánk mondjuk a harmadik körben, de szerintem neki lépésről lépésre kell előre mennie, és a vállával törődnie. Ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció, hiszen egy olyan dologról van szó, amit nem feltétlenül tud befolyásolni, és hát remélhetőleg a maximumot ki tudja hozni abból, ami most jelenleg benne van. Neki sem ugye a salattája a kedvenc borítása, azt hiszem, bár ugye a Roland Garroson volt akkorában esélye volt akár a 8. jutásra is. Azt gondolom, hogy igazából egy-egy nap kifoghatnak mind a ketten egy olyan helyzetet, és úgy bármit meg tudnak szorongatni, viszont a férfi tenisz annyira erős, hogy akár idézőjelben közepes ranglistával rendelkező teniszezők ellen is ugye szenvedjenek. Tényleg nagyon-nagyon nehéz mérkőzéseket nyerni, és minden egyes meccs győzelemnek, főleg ilyen szinten egy ezres tornán nagyon nagy értéke van.
3: Viszont Novák Djokovic ugye sérülésből tér vissza, ha eljut Vucsovics Marci is oda nyilván, akkor milyennek látod az esélyek? Marci oldaláról. Nyilván előre szaladtam, tudom.
4: Hát, nyilván, igen, nyilván előre szaladtam, nyilván azt se tudjuk, hogy Marci megnyeri az első kört, és oda kerül-e Djokovic vagy csak szembe a másik oldalra. A lényeg, jól emlékszem, a pályafutása során egy-egy szettet talán nyert ellene, de többet nem igazán, és hát ugye egy picit szkeptikus vagyok abból a szempontból, hogy a felkészültsége Fábiához képest talán nincs olyan magas szinten, viszont ugye a zsákba macska, hogy Novák Djokovic, aki nem játszott jó pár hónapja már a túron, hogyan tudni visszatérni, és milyen formában fog játszani. Én úgy gondolom, hogy nagyon rutinos játékosról van szó. Szerintem Djokovicnak ez a torna, ez arra kell, hogy egy picit jobban fölkészüljön a Roland Garrosra. Én nem várok tőle olyan óriási teljesítmény, hogy mondjuk itt a döntőig menetel, vagy hasonlót. Szerintem erre a tornára úgy tekint, mint egy felkészülési tornára a Roland Garrosra.
3: Beszéljünk Jannik Sinnerről, mert azt gondolom, hogy nem lehet elmenni amellett, amit ő itt művel az elmúlt időszakban, és ugye Madridban pedig történelmet írt azzal, hogy ugye megnyerte azt az ezres tornát is, és hát egészen félelmetes, hogy a döntőben 58 perc alatt győzte le 6-1-6-2-re Alexander Zverevet, és zsinórban 5 ATP ezres tornát nyert meg, amit soha senki korábban. Szetteket is alig veszített, sőt azt hiszem a 3 kemény pályás tornán szettet sem veszített. Milyen dimenzióban jár Sinner, hogyan tekint a szakma arra, amit ő itt művel. Tegyük hozzá persze azt, hogy Carlos Alcaraz csuklósérülés miatt ugye most sérült, és például Roland Garroson sem indul már kétszer egy címvédőként, de Jannik Sinnernek a győzelmi sorozatáról mit gondolsz, és van-e egyáltalán, aki meg tudná őt állítani?
4: Hát az első gondolatom az, hogy történelmi tettet hajtott végre azzal, hogy 5-es tornát tudott nyerni. Norman Egita megyünk a párizsi tornára, tavaly szedett pályán, és ide az előző heti madridi győzelméig. Ez egy egészen káprázatos teljesítmény, úgyhogy mindössze tényleg csak két játszmát veszített. Milyen tenisszel tette mindezt, főleg az utolsó egy pár mérkőzésén a tornákon, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen, hogy mennyire sokat fejlődött itt az utolsó hetekről beszélek a salakpályás teniszben, az azért jelzi azt, hogy milyen formában van ő. A döntőben Zverev ellen nem néztem itt a mérkőzés végén a 10-es skálán, hogy milyen mutatója volt, de azt hiszem az egy szett után volt 9,6-os vagy 9,7-es, és szerintem nagyjából ott is zárt, tehát szinte hibátlan tenisszel tudott nyerni a döntőben. Ki lehet ténylegesen az ellenfele Sinnernek, ugye Alcaraz nem lesz a mezőnyben, sem Rómában, sem a Roland Garroson, az nagyon nagy kérdés. Én úgy gondolom, hogy önmagán kívül az Novák Djokovic, de hát ő meg nem tudott úgy olyan sok versenyt játszani, hogy reális esélye lehessen az olasz ellen, és persze, hogy történelmi lenne az is, hogyha Monte Carlótól kezdve az összes tornát megnyer Roland Garrosszal bezárólag.
3: Alcaraz csuklósérülése mennyire aggasztó?
4: Volt másoknak is ilyen sérülése, most gondolok egy Boris Beckerre, aki azt hiszem a csuklójával még egy wimbledoni mérkőzésen sérült meg. Nem egy olyan sérülés, amiből könnyedén vissza lehet térni, és nagyon-nagyon fokozatosan lehet csak terhelni. A sérülésének a súlyosságáról én nem tudok nyilatkozni, nagyon-nagyon kell majd vigyáznia, hogy mikor tér vissza, mikor tudja úgy terhelni, hogy egyáltalán értelme lesz neki tornákon indulnia és pályára lépnie. Hogyha ez már megtörténik a füves pályás szezonban, nem lesz vele se a későbbiekben problémája, akkor azt hiszem, hogy csak egy rövid rossz epizód lesz a pályafutása során. Én szerintem, hogyha már türelmesek voltak a Roland Garrosszal, a stábjával, illetve ő is türelmes volt önmagával, hogy mikor tud esetleg visszatérni. Persze ilyenkor vannak orvostanácsadók. Én úgy gondolom, hogy leginkább ő érezheti, de azt hiszem, hogy nem szabad, hogy kockáztasson, egy nagyon fiatal játékosról van szó.
1: Köves Gáborral Somogyi Zsófia beszélgetett.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
7: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
8: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Söpréssel bajnok a Pécs a női kosárlabda NB1-ben. Távozik posztjáról az Index főszerkesztője. Napos, fátyol felhős idő lesz holnap. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
5: Sporthírek.
9: A női kosárlabda NB1 döntőjének harmadik mérkőzését is megnyerte az NKA Universitas Pécs, amely hazai pályán simán 77-49-re verte a DVTK-t. 12 év után újra pécsi csapat nyerte a bajnokságot, de a klub az első aranyérmét szerezte meg. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyaroknak holnap a tengeren túliak ellen is siker, továbbjutást jelentene a döntőbe. Döntőszedben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chinwentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gálfi Dalma érdekelt. A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel. Az evezős olimpikon Pétervári Molnár Bendegúz maradt a Magyar Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának elnöke. A két alelnök az olimpiai bronzérmes gyúdós Csernovicki Éva és az olimpikon sportlövő Csonka Zsófia maradt.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. Zaporizsjában legkevesebb 12 ember halt meg, 16 pedig megsebesült, amikor lakóépületeket is találat ért. Tőz ütött ki egy üzletben és egy üzemépületben.

0: menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, miközben nehéz helyzetet örököl az új kormány, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Távozik posztjáról az Index hírportál főszerkesztője, Fekete Szalóki Zoltán. A hónap közepétől eddigi helyettese Gedei Norbert tölti be posztját. Fekete Szalóki Zoltán több mint 6 éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Gedei Norbert feladata a szerkesztőségi működés továbbfejlesztése, a márka szakmai karakterének megerősítése, valamint új tartalmi és működési stratégia megvalósítása lesz. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni 3 kategóriában. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett a levegő. A Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb. Ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron. Akkor 33,4 fokot mértek.
1: Közlekedés.
0: Az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán 60 térségében korábban kigyulladt egy kamion. Az elhúzódó oltási munkák miatt az 55-ös kilométernél az érintett pályaoldalt még mindig zárva tartják. Az 55-ös jelű 60 nyugat csomópontban kiterelik a Miskolc felé tartókat a 3-as főútra. Visszatérni az 59-es jelű 60 kelet csomópontban lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap eleinte napos, fátyol, felhős idő lesz. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 7 perc múlva, 3:49, jó estét kívánok, a mikrofonnál Szegő Tibor. 28 év után távozik a Cselgáncs Szövetség éléről az elnök Tóth László. 4 pályáznak a helyére, döntés a vasárnapi közgyűlésen. Most alfabetikus sorrendben mutatjuk be a jelölteket. Balogh Leventétől Tóth Béla kollégám azt kérdezte, hogy sikeres üzletemberként és tévéműsorok szereplőjeként mi motiválta, hogy induljon az elnöki pozícióért.
4: Ugye 6 éves korom óta judó határozta meg nagyjából az életemet. Mindig elmondom és mindenhol elmondtam, hogy a sikereimnek a több mint az 50%-át küzdősportnak és ezen belül is a Cselgáncsnak köszönhetem. Úgyhogy úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy ezt ne csak mondjam, hanem tegyek is valamit a magyar Cselgáncs sportért. Most, hogy megüresedett ez a poszt, és úgy gondolom, hogy aztánra lehetnek annak a sportágnak, amit meghatározta nem csak az életemet, hanem a sikereimet is.
5: Ugye a bemutatkozásában szerepel is, hogy a KSC judó szakosztályában kezdett el sportolni, volt junior magyar bajnok, a BHSC-ben is sportolt, judózott, tehát kötődik azért a sportághoz. Mit adott önnek a Cselgáncs a judó sport?
4: Hát engem a hitelességet, a kitartást, a bátorságot csinni kell magunkban, hogyha megfelelő tudással rendelkezünk, akkor az eredet, az hozzásegít ahhoz,

0: hogy eredményes versenyzőkké váljunk. Ugye két bajta küzdő sportoló van, valaki kikap, és szögre akasztja kimondott, és abba hagyja a sportot, és valaki megtanul a hibáiból, és még többet lehet sikeresebben legyen. Úgyhogy én egy párhuzamot érzek a cselgács és a üzleti élet között. Az üzleti életben is hitelesnek kell lenni, azt kell kommunikálni, amit vagyunk. És nekem a cselgács az egy nagyon nagy példa arra, hogy hófehér kimondom meg a fekete őt, az csak azzal az ember rendelkezhet vele, ki annak a tudásnak a birtokában van.
1: Mennyire követte egyébként nyomon az elnökség eddigi munkáját, mi a véleménye arról a nagyjából 28 esztendőről, ami során ugye Tóth László volt az elnök?
0: Kisebb-nagyobb megszakításokkal azért egy pár szót voltam a cselgács közelébe. Klubokat, azokat többször is, meg versenyeket támogattam. Kecskeméti klubot azt anyagilag is, de még a kabajkoma sportágat is vállalkozó lettem a budapesti honvédot is, úgyhogy nagyon nem távolodtam el soha a sportáktól. Ettől azt gondolom, hogy annyira én nem láttam bele mindennapi munkájába a Tóth úrnak, de én azt gondolom, hogy jó végezte a dolgát, és egyébként ő is egy nagy kvalitású cselgács azó volt, aki egy komoly üzletemberi avanzsárt, úgyhogy megtámadni soha nem támadtam volna meg a pozíciót, de így, hogy megüresedett a poszt, így elérkezettnek láttam az időt, hogy jelentkezzek rá.
1: Az elnöki pályázatában hangsúlyozza is, hogy a küzdősport milyen fontossággal bír egyébként a fiatalok számára is, és a judó népszerűsítését is mindenképpen kellene minél inkább növelni ugye a fiatalok körében. Hogyan lehetne elérni, hogy a sportág tömegbázisa az nőjön, és minél több fiatal menjen le egyébként a tatamira?
0: Én meglátásom szerint nagyon sok fiatal mente cselgáncsozni miattam. Ugye tavaly évben 15 ezer, idei évben is 10-25 ezer diáknak tartok edukációs előadást, ahol kihangsúlyozom a küzdősport fontosságát, és ezen a judóért is. Azt gondolom, hogy elnökként egy jó példát mutathatok a fiataloknak arra, hogy ezt a sportágat választják. És így, mint média szereplő, az ismertségem is szerintem hozzájárulhat ahhoz, hogy még sikeresebb legyen a sportág. Ugye marketing, márkaépítő, nem tehetségem, de abban is azért bizonyítottam már a piacon, bizonyítottam az életben. Úgyhogy azt gondolom, hogy gazdaságilag, marketing szempontból és média szempontból is hasznos elnök lehetnek a sportágban.
1: Több reformot szeretnék behozni a szövetség munkáját tekintve, ez most egy idézet a pályázatából. Itt konkrétan milyen újításokra gondol, milyen reformokat eszközölne a szövetség munkájában?
0: Én azt gondolom, hogy egy szövetség az hasonlóképpen kell működnie, mint egy gazdasági társaságnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy a marketingen kellene javítani. Nem tudom jelenleg, hogy mi a szerkezete pontosan a cselgács szövetségnek és a szonyépőkről, de én azt gondolom, hogy az is megkíván egy kis megújítást, megújulást. Kicsit utána néztem, utána érdeklődtem egyébként. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi tők, akik az elnök alatt vannak, ők maximálisan megfelelnek annak a kritériumnak, hogy együtt végre tudjunk hajtani reformokat, és az ő munkájukra egyébként továbbra is számít a még.
1: Ezekkel a szakemberekkel egyeztetett már? Tehát volt valamilyen kommunikáció én és a szakemberek között, akiket említett?
0: Hát a főtitkára volt, meg tagokkal is volt egyeztetése, mert ugye nem magamtól jelentkeztem erre a posztra, hanem ugye nagyon sok klub felkért, megkeresett és felkértek rá, hogy esetleg nem vállalnám el. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a judó társadalomat a családomnak tekintem, és azok a klubvezetők, edzők, akik megkerestek, azok egy idővel fontos szerepet töltöttek be az életembe. Én a tudok segíteni nekik, vagy a sportágnak, de ez erről mellett a szabad.
1: Gazdaságilag, valamint infrastruktúra szintjén milyennek tartja a magyar judósportnak a jelenlegi helyzetét, tehát kellene még bármiben fejleszteni, vagy adott esetben veszélyben érzi-e a Magyar Judószövetségnek a gazdasági helyzetét?
0: Erre az nem tudok nyilatkozni, nem tudom milyen a gazdasági helyzet, majd most kezdtek a beszámolók, és látni fogom. Azt tudom, hogy nem tudom milyen támogatás kap a sportág, ugye olimpiai sportág, azért pont szerző sportág, azért minden az eredményeket mindenképpen szeretnék javítani. Szeretném, hogyha a szakmai munkát még hatékonyabban, összefogottabban tudnánk alakítani, és egyre több jó judókát kéne lenni a jövőre vonatkoztatva.
1: Ugye itt most már rátérve erre a sportszakmai részére, ugye Tbilisiben volt most az Európa-bajnokság idén tavasszal, ott Özbas Szofi révén egy aranyérmet szerzett a magyar küldöttség, valamint volt egy pontszerző helye Pupréka nyomán a magyar csapatnak, és ha ránézünk a legutóbbi olimpiára Párizsban, a 7 résztvevő közül egy érte el pontszerző helyezést Pupréka, tehát ebben mindenképpen szeretne mondjuk Los Angelesre tekintve most már előrelépést elérni.
0: Hát abszolút, azért 2 év az nem egy nagy időtáv, de 2 év múlva abból kell főzni szerintem, amink van. Itt én abban hiszek, hogy az utánfutlás nevelést kell. Tehát a cselgácsok népszerűbbé kell tenni, a gyerekek és a szülők szemében, és én szerintem egy nagyon jó megoldás vagyok erre, hiszen nagyon sok gyerek példaképként tekint rám, főleg gazdaságilag, sport szempontjából is szerintem, mert mindig azzal például azok, hogy én küzdő sportoló voltam, és hogy milyen fontos az az üzleti életben. Úgyhogy szerintem össze lehet egyeztetni, és össze lehet hangolni a sportot a megfelelő egységgel, vagy a megfelelő szakmának a megszerzésével. Ne az döntse el, hogy egy fiatal az sportoló lesz, vagy gazdasági szereplő, rákényszerül, hanem a saját döntésön. Úgyhogy én hiszek abban, hogy ezt egymás mellett meg lehet oldani, de hosszú távon én azt gondolom, hogy a 9-14 éves korosztályból kell elkezdeni építkezni újra, hogy a 6 év múlvani olimpián már komolyabb eredményeket érjünk el.
1: Ez tiszta sor, és ebből indulva, tehát az üzleti életből hozott képességei, akkor azok sokat nyomhatnak alatba a szövetség élén is. Mik egyébként ezek a képességek, tudások, amiket az üzleti életből hozva tudná a Magyar Judó Szövetség élén is kamatoztatni?
0: Hát üzleti mátricrendszerbe gondolkozok, nagyon fontos a hatékonyság. Hát minden, ami az üzleti életbe nekem segítette a munkámat, azt ugyanúgy hasznosítanám a sportban is, sportágban is. Stratégia, ahogy elmondtam, a hitelesség, megfelelő állománynak a kialakítása, akiből ki lehet alakítani egy jó, úgy mondjam, készletet, ahhoz, hogy a jövőben tudjuk táplálkozni a fiatalokból és a megszerzett tudásból. Úgyhogy én mindenképpen hiszek abba, hogy amit kommunikálunk, azt annak a tudását birtokolnunk kell. Én azt gondolom, hogy gazdaságilag, üzletileg, marketing, politikai szempontból nagyon sokat hozzá tudok tenni a sportákhoz. Hát valamint azért ne felejtsük el, hogy egy ismert üzletember vagyok ma Magyarországon, és nagyjából majdnem minden területen bejárásom van. Tehát azért itt politikailag is együtt kell dolgoznunk az adott politikai vezetéssel, és erre nekem megvannak a lehetőségeim.
1: Ugye összesen önnel együtt 4 elnökjelölt van. Május 10-én most vasárnap tartják majd az évi rendes tisztségválasztó közgyűlést is, ugye a Magyar Judó Szövetségnél. A riválisokkal beszélte, volt bármilyen egyeztetés velük?
0: Tóth Krisztiánnal beszéltem, egy nagyon aranyos, szimpatikus fiatalember. Sok sikert kívántam neki, mondtam neki, hogyha ő nyeri meg ezt a választást, akkor tanácsadói szinten nagyon szívesen adok továbbra is tanácsot, és segítek azokba a dolgokba, ahol esetleg elakadnak. Ha meg én érem meg a posztot, a többiekkel nem beszéltem, akkor megszámítok a szakmai munkájára a szövetség.
1: Milyennek érzi az esélyeit, tehát mire számít vasárnap?
0: Én azt mondtam mindenkinek, aki felkért, hogy én itt vagyok, most nyitott vagyok erre, hogy segítsek a sportágnak. Ha akarnak beleélni, akkor állok rendelkezésére a sportágnak. Ha nem, akkor se történik semmi, akkor is megy előre a sport, nem szűnik meg. De azért annyira én hallom, hogy nagyon nagy a verseny, de én nem akarok ilyen véres csatába részt venni, tehát semmilyen sporthoz nem ragaszkodok. Elfogadom a testület döntését, ha akarnak, élnek, a személyem adta lehetőségekkel, ha nem, akkor nem.
2: Sok sikert kívánunk Balogh Leventének is. Alfabetikus sorrendben a következő jelölt Csizmadia Zoltán vele. Kreisz Bálint beszélgetett, és ugye neki több mint 30 éves szakmai múltja van. Az első kérdés úgy szólt, mit adott neki a sportág?
3: 1983-ban 5 évesen kezdtem el dzsúdozni, azóta tulajdonképpen meghatározta az egész életemet. Voltam versenyző, legnagyobb sikeremet 2001-ben Párizsban értem el, Európa-bajnokságon a bronzérmet szereztem. Szerintem az azóta is az egyik legmeghatározóbb pillanat a életemnek. Később edzősködtem, voltam tanár, egyetemen tanítottam a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, illetve voltam dzsúdószövetségi tisztségviselő, sportágfejlesztő szakfelügyelőként, valamint szakosztályigazgató a Budapesti Honvéd Sportegyesület judo szakosztályában, és tudományos kutatómunkát is végeztem judo témakörben, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karán szereztem meg a PhD fokozatomat. Az egész életemet meghatározta ez a sport, és minden oldalról úgy gondolom körbejártam.
4: A legfrissebb tapasztalat talán a Budapesti Honvéd Sportegyesület judo szakosztályának az igazgatói pozíciója, amit 2017-től 2025-ig töltött be. Mi ennek a munkának a legnagyobb eredménye és a legfontosabb állomásai? 8 év azért elég hosszú idő, több mint 2 olimpiai ciklus lefedett. Hogyan nézett ki?
3: Én 2017-ben kerültem oda, és abszolút úgy képzeltem el, hogy egy jól működő rendszerbe kell foglalni a szakosztály működését, és olyan közösséget kell építeni, akik együtt tudnak dolgozni, segítik egymás munkáját, mindenki a képességeinek és a motivációinak a legmegfelelőbb feladatokat kapja, és tulajdonképpen így sikerült eljutatni a Honvédot oda, hogy ma napokban, mai napjainkban most már a magyar judó legmeghatározóbb egyesülete, és nem csak úgy, hogy mindig van egy kiváló felnőtt nemzetközi versenyzője, hanem minden korosztályban a országos versenyeken tulajdonképpen a éremtáblázatok élén végeznek a korosztályos csapatai, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen csak egy közösségépítésre és rendszer szemléletű munkával lehetett elérni.
4: Hogyan nézett ki önben az a folyamat, ami alatt eljutott az elnök jelöltségig? Mennyit agyalt ezen a kérdésen, és mi a legfőbb motivációja abban, hogy beadta a pályázatát?
3: Azt kell mondjam, ez körülbelül 1/10 másodperc alatt dölt el bennem, amikor egy barátom fölhívott, hogy dr. Tóth László elnök úr már nem jelölteti magát az újabb ciklusra. Én akkor egyből azt mondtam gondolkodás nélkül, hogy akkor én megpályázom ezt a tisztséget. Én úgy gondolom, hogy az egész eddigi életem erről szólt, hogy erre fölkészüljek, minden oldalról tapasztalatokat szereztem, és azt gondolom, hogy a judosportágnak is jó, hogyha egy olyan ember vezeti, aki átlátja a különféle folyamatokat a tanfolyamos judótól egészen a tudományos munkáig.
4: Megnézve a pályázatát, a rövid és hosszú távú feladatok pont alatt nagyjából egy ilyen 15-20 különböző gondolatot lehet megtalálni az alapján, hogy mit tart fontosnak a következő évekre nézve. Mit gondol, hol tart jelenleg a magyar judó, és mik a legfontosabb dolgok, amin a következő években fontos lenne még tovább fejleszteni, vagy esetleg változtatni?
3: Úgy gondolom, hogy a magyar judosportágban számtalan kiváló szakember dolgozik, de talán nem megfelelő vezetés vitte őket előre eddig, és rengeteg konfliktus, ellenségeskedés, klikkesedés alakult ki a sportágban. Ez hosszú évek folyamata volt, mire oda jutottunk, hogy sokan már azt mondják, hogy nem szívesen vállalnak tisztséget a judószövetségben, mert annyi a háború és annyi az ellenségeskedés. Mindenképpen azt gondolom, hogy itt is a közösségépítés és az emberek egymás felé fordítása lenne elsősorban a legfontosabb szempont, ebben pedig egy tiszta, átlátható működés kialakítása, mert nagyon sok emberrel beszéltem az utóbbi időben, és tulajdonképpen a támogatási források felhasználása nagyon sok esetben érthetetlen, nem átlátható, és az emberek nem tudják, hogy mire számítsanak, ezért inkább egymást tapossák idézőjelben, és azt gondolom, hogy egy átlátható, tiszta rendszer biztos, hogy mindenki számára nyugodtabb és kiszámíthatóbb lenne, ezáltal sokkal inkább tudnának egy irányba dolgozni, egymás segítve dolgozni.
4: A főbb célkitűzések első pontja a versenyző és utánpótlás fejlesztés. Mit gondol, hol tart a magyar judónak az utánpótlás állománya? Mennyien űzik ezt a sportágat, abból milyen arányban lesznek versenyzők, és ezt hova lehet továbbfejleszteni, és eljutatni.
3: Megegyező mindenkinek a véleménye abban, hogy az utánpótlás egyre rosszabb helyzetben van, egyre kevesebb gyermek űzi a sportágat. Én azt gondolom, hogy természetesen az élversenyzők rangját meg kell hagyni a támogatási rendszerben, viszont az utánpótlás klubokat följebb kell emelni, és át kell alakítani a műhely támogatás, illetve az egyesületi rangsor rendszert, tehát nagyobb súlya kell bírni az utánpótlás klubok eredményeinek, természetesen meghagyva az egyéni nemzetközi eredmények rangját, de itt valahogy ezt a szakadékot át kell hidalni. Jelen pillanatban mondjuk 20-30 országos bajnoki utánpótlás országos bajnoki érem közelében nem ér annak a pontszámnak, amit mondjuk egy felnőtt Európa bajnoki 5. helyezés jelent. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenképpen egyensúlyt kell teremteni.
4: A Cságáncs megítélése ön szerint hol van az összes többi sportág között, mert a kommunikáció és PR tekintetében is tesz vállalásokat és kifejti a gondolatait, hogy érdemes lenne a közösségi médiában minél több emberhez eljutatni a sportágnak az üzenetét. Jelenleg ebben hol tart most a Magyar Cságáncs?
3: Hát szakemberekkel egyeztettem erről, és ugye én nem vagyok sem PR, sem média szakember, de sok emberrel egyeztettem, és tehát egybehangzó a vélemény, hogy itt is nagyon sok fejlődési lehetőség van. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan információ van a judo sportággal kapcsolatban, amit meg lehetne osztani a nagyobb tömegekkel, mivel nem annyira ismerik Magyarországon a judót. Vannak ugye azok a sikersportágaink, amik elviszik a fókuszt, viszont a judóban annyi potenciális érték van, amit fel lehetne mutatni, amit prezentálni lehetne az emberek felé, hogy biztos, hogy sokat lehetne javítani ezáltal is a helyzetén, hogy a világban a judó az egyik legnépszerűbb, tehát az olimpiai sportágak közül talán az atlétikával és az úszással vetélkedik az igazolt versenyzők számának tekintetében. Én azt gondolom, hogy ha a világban ilyen jól tud működni ez a sportág, akkor Magyarországon is van még lehetőség a fejlődésre.
4: Már csak néhány nap van hátra a tisztújításig, amit vasárnap rendeznek majd. Hogyan néz ki a kampány ezen időszaka, hajrá? Miket csinál azért, hogy minél több támogatót nyerjen maga mellé és a saját ügye mellé?
3: Próbálok minden olyan szakemberhez eljutni, akit ismerek. Ugye, mivel lehet, hogy nem is 30, hanem talán már 40 éve vagyok a judóban, a judótársam nagyon nagy részét ismerem. A legtöbbjükkel fel is vettem a kapcsolatot személyesen és telefonon, tudtam egyeztetni, és ezek az egyeztetések folyamatban vannak. Nagyon sokan mondanak el észrevételeket, problémákat, amiket be tudok építeni egyrészt a kampányomba, illetve majd remélhetőleg vasárnaptól a munkámban nagyon sok hasznos információval gazdagít.
4: Ön az egyik a négy elnök jelöltnek, mennyire ismeri a három másik versenytársát? Itt azért mindenkinek több, illetve hosszú évtizedes múltja van a Cságáncssal kapcsolatban. Ez mennyire fontos a sportágnak, hogy bármi is történik, és bárki is lesz majd vasárnap az elnök, olyan ember kerül abba a székbe, aki azért közelről ismeri a sportágat?
3: Igen, hát szerencsére mind a négyen kapcsolódunk valamilyen formában a sportághoz. Van, aki mondjuk versenyzőként volt eredményesebb, van, aki a sportág befejezési után üzletemberként lett nagyon sikeres, illetve van jelölt, aki pedig diplomáciai és jogi ismeretekkel rendelkezik nagyon magas szinten. Én nyilván nem szeretném minősíteni az elnök jelölt társaimat. Azt gondolom, hogy mindannyian kiváló emberek a saját területeken hatalmasat alkottak. Nem is annyira azt gondolom, hogy rólunk szól ez az egész, hanem arról, hogy a sportág minél jobban megismerjen minket, és a lehető legjobb döntést tudja hozni. Én biztos vagyok benne, hogyha esetleg engem választ a közgyűlés, akkor fel fogom kérni őket, hogy segítsék a munkámat. Nagy valószínűséggel egyikünknél sem lehet olyan nagyon mellé nyúlni, mert mindannyian felkészültek vagyunk, bár én azt gondolom, hogy az én életem tapasztalatai talán a legjelentősebbek ezen a területen, de természetesen mind a másik három jelöltnek is kiváló eredményeik vannak a saját területükön.
4: A pályázatában többször is írja, hogy önnek az életét meghatározta, és bármi történik, meg is fogja határozni ez a sportág, és hogy mennyire szereti magát a Cságáncsot. Az életében és a karrierjében mit jelentene az, hogyha a következő években ön lehetne ennek a honi szövetségnek az elnöke?
3: Én azt gondolom, hogy mindig szerettem alkotni és sikereket elérni és embereknek segíteni. Én azt gondolom, hogy a eddigi pályafutásom, szakmai életemnek a leglinárisabb folytatása lehetne, hogyha ezt tovább tudnám vinni, és mindenképpen csak tehát azért vállalom el, mert hiszek benne, hogy tudok tenni a magyar judóért, bár nagyon nagy feladatnak tűnik, nagyon komoly és következetes munkát fog igényelni, de hiszek benne, hogy be tudom bizonyítani, hogy ahogy eddig is általában sikeresen végeztem a munkámat, itt egy nagyobb fórumon fogok tudni teljesíteni.
2: Csizmadia Zoltánt hallották. A Cselgány Szövetség elnöki pozíciójára alfabetikus sorrendben a harmadik jelölt, Sulányi Péter. Tóth Béla kollégám azt kérdezte tőle elsőként, hogy honnan ered nála a judó szeretete.
5: A judó szeretete szerintem onnan ered, és akkor engedje meg, hogy egy kicsit elfogult legyek, hogy a judót nem lehet nem szeretni. A judó egy csodálatos, logikus, nagyon szép elvekre épülő, nagyon szép szellemiséggel körülvett küzdősport, és bizony, ha az ember kapcsolatba kerül vele, akkor szerintem nagyon könnyű beleszeretni, és ez velem is így történt. Részt vettem egy pár edzésen, konkrétan egy kedves barátom elkezdett judozni, és mindig áradozott, hogy milyen csodálatos, és miket tanulnak, és akkor úgy éreztem, hogy milyen jó lenne ezt kipróbálni, és megkértem drága édesanyámat, hogy vigyen le engem is oda, ahova ez a barátom járt, és ekkor találkoztam először első mesteremmel, dr. Galla Ferenccel, Feri bácsival, és így kezdődött. Elkezdtem edzésre járni, és bizony nekem is nagyon, de nagyon tetszett, amiket tanultunk, amiket láttam, amiket megtapasztaltam, és úgy éreztem, hogy minél többet gyakorlok, minél többet tanulok, annál érdekesebb az egész, és ez újra meg újra arra sarkalt, hogy nagyon akarjak edzeni, és ez így fejlődött szépen a továbbiakban.
1: Mi az, amire megtanította a sportága, a judó? Tehát milyen tudást vagy képességet tudott úgy elsajátítani a judó által, ami aztán a való életben is jól jött, vagy hát a civil életben is jól jött?
5: Igazából én azt hiszem, hogy a küzdőszellem és annak a beépülése az ember szakmai életébe az egy nagyon meghatározó pont, és én elsődlegesen ezt emelném ki. Van ez a szép mondat, hogy ellenfeledet legyőzve, önmagadat legyőzve, ha százszor támadsz, győzöl. És ezek nagyon szép, igaz gondolatok, és úgy gondolom, hogy mindenek előtt a küzdőszellem az, ami nagyon, nagyon megmaradt bennem. A másik pedig, hogy a szőnyegen nagyon sok igazság feltárul. Ki hogy készült fel, ki hogy áll oda, ki mennyire képes akkor, amikor már nagyon kell az a kis plusz teljesítmény, azt éppen akkor és úgy nyújtani, amikor arra szükség van, és ez utána az ember judón kívüli pályán is nagyon hasznos tud lenni.
1: Ja, azzal, hogy Tóth László 28 év után köszönne a szövetség elnöki tisztségéről, lezárul egy korszak, és mondhatni, hogy ez a korszak azért nagy részt meghatározta a Magyar Judó Szövetségnek, valamint a magyar cselgáncs sportnak az elmúlt majdnem 3 évtizedét. Mik azok az intézkedések vagy működési sajátosságok, amiket elnökként megtartana ebből a korszakból?
5: Mondhatjuk úgy is, hogy mi az, amit nem. Én úgy gondolom, hogy nyilván meghaladná ennek a beszélgetésnek a kereteit, hogyha az elmúlt 28 évet szeretnénk taglalni. Én úgy gondolom, hogy a Magyar Judó Szövetség olyan állapotban van, olyan helyzetben van, olyan múltja van, és őszintén remélem, hogy olyan jövőnek nézelébe, hogy a fontolva haladást tartanám célra vezetőnek, hiszen a problémák azok nyilván, ahogy az évek mennek, ahogy a változó világban, változó korokban, változó kihívások felmerülnek, azok jönnek. És ezeket nagy judó társadalmi összefogással lehet megoldani a fontolva haladás jegyében, úgy, hogy nyilván változtatni kell, ami szükséges, és nagy tisztelettel megtartani azt, ami a múltból helyes.
1: Fontolva haladás? hagyományőrzés és jó néhány olyan dolognak a megtartása, ami a múltból ered, de reformokat, újításokat tervez-e, vagy vannak-e konkrét elképzelések?
5: Én úgy gondolom, hogyha így merül fel a kérdés, hogy evolúció vagy revolúció, akkor én egyértelműen az evolúció mellett teszem le a voksot. Konkrét terveket akkor tudok mondani, hogyha konkrétan áttekintettem az aktuális helyzetet, az igényeket, az elvárásokat. Én úgy gondolom, hogy konkrét reform elképzelésem nincs, hanem azt szeretném, hogy a Magyar Judo Szövetség haladjon tovább az útján, és küzdje le az összes olyan akadályt, ami szembe jön az úton.
1: Sportolt ebben a sportágban, részt vett az Európai Judo Unió katabíráskodási szabályainak kidolgozásában, két cikluson keresztül volt a titkár annak a kollégiumnak, ami az MIS országos DAN kollégium, és azon kívül katabíró jelenleg is, tehát aktívan benne van a cselgáncs sportban. Mégis mi motiválta arra, hogy most elinduljon az elnöki pozícióért?
5: Óhatatlanul más dolog az, hogyha valamit szemlélhetek, valamiért szurkolhatok, és talán egy minőségi lépés, hogyha valamiért tehetek is. Én úgy gondolom, hogy dr. Tóth László azáltal, hogy nem jelölteti magát újra a Magyar Judo Szövetség élére, a magyar judóban tényleg lezár egy korszakot, és úgy gondolom, hogy ebben az időszakban egy nagyon érdekes periódusnak nézünk elébe. Nagyon szép, jó továbblépési lehetőségek lesznek, és úgy gondolom, hogy ez egy komoly motiváció, hogyha valaki már a magyar judóban sok területen, sok mindennel foglalkozott, akkor úgy gondolom, hogy ez egyfajta nagyon szép továbblépés lenne számomra, hogyha szeretett sportágamat szolgálhatnám így elnökként.
1: Milyenek ítéli meg egyébként a magyar judó jelenlegi sportszakmai helyzetét? Gondolok itt arra, hogy például a legutóbbi Európa-bajnokságon Grúziában Özbas Szofi aranyérmet szerzett, emellett volt még egy pontszerző helyezése a magyar küldöttségnek Pupréka jóvoltából, tehát azokat a célkitűzéseket, amit a szakmai szövetségi kapitány Bor Barna megfogalmazott, azt teljesítette a magyar csapat. Párizsban 7 olimpikon volt ott a magyar cselgáncsozók közül, és egy pontszerző helyezés 5. méghozzá Puprékától. Tehát a sportszakmai megítélése a jelenlegi magyar judónak az milyen az ön részéről, és mik mondjuk a hosszú távú célok most már Los Angelesre is előre tekintve?
5: Én úgy gondolom, hogy a megítélés kitűnő. Én úgy gondolom, hogy nem is számszerűsítve, de a cél az nyilván az, hogy ez a szép sorozat folytatódjon. A lényeg nyilván az, hogy ez ne csak egy gyönyörű csúcsot jelentsen, hanem egy minél szélesebb bázist, amire ezek az eredmények épülnek, támaszkodnak, és úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy optimistán lehessen a jövőbe tekinteni. Én nem látok olyan akadályt, ami kemény munka és átgondolt cselekvés sorozat esetén ne tenné lehetővé azt, hogy ezek a sikerek folytatódjanak.
1: Mik azok egyébként azok a területek a Magyar Judo Szövetségen belül, amiket mindenképpen fejleszteni kellene? Itt a pályázatában kiemelt az edzőképzést, valamint a technikai fejlesztéseket, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektetne, hogyha ön lenne az elnök. Tudná-e még bármilyen mást említeni?
5: Én általában úgy gondolom, hogy ezekből a alrendszerekből valamit külön kiemelni, az azért nem biztos, hogy elsődleges, mert ezeknek az egész összműködést kell produkálniuk ahhoz, hogy a szövetség sikeres legyen. Én úgy látom, hogy ezek a területek mind jól működnek, és mint mindig mindent, ezeket is lehet továbbfejleszteni, lehet fokozni az együttműködést a sportág szempontjából releváns felsőoktatással. Nagyon fontosnak tartom a sportorvosi hátteret és a folyamatos szakmai fejlesztéseket. Én ezeknek az összeműködését, a egymást fölfelé húzó kereszthatását, kölcsönhatását emelném ki.
1: Gazdaságilag, valamint infrastruktúrális részen a Magyar Judo Szövetség helyzetét milyennek ítéli? Tehát a pénzügyi dolgok azok nagyjából a pénzügyi háttér adott a magyar judó számára?
5: Én azt hiszem, hogy igen, és természetesen, mint minden szövetség, a judó is tudnak költeni többet, de én úgy gondolom, hogy alapvetően a judo működéséhez szükséges pénzeszközök, amennyire pillanatilag rá tudok látni, azok rendelkezésre állnak.
1: Május 10-én lesz majd a rendes gyűlése, valamint a tisztségválasztó közgyűlése a Magyar Judo Szövetségnek. Önnel együtt négyen pályáznak az elnöki pozícióra. Beszélte a riválisokkal, volt-e bármilyen hivatalos vagy nem hivatalos kommunikáció ön meg a többi jelölt között, illetve milyen reményekkel tekint ez elé a közgyűlés elé?
5: Nem is emlékszem, hogy pontosan kivel, mikor, de természetesen volt, akivel találkoztam, volt, akivel nem. Hogy milyen reményekkel tekintek, hát mint minden judós, mint minden küzdősportoló, természetesen abban reménykedem, hogy a küldöttek többsége megtisztel a bizalmával, és lehetőségem lesz arra, hogy elnöki pozícióban is tegyek valamit szeretett sportágunkért. Nem bocsátkoznék jóslásokba, remélem, hogy a közgyűlés kellő mérlegelés után megfelelő döntést fog hozni.
2: Sulányi Pétert hallották. ABC sorrendben a negyedik jelölt a Judo Szövetség elnöki pozíciójára. Olimpiai bronzérmesünk, világ és Európa bajnoki érmesünk, a tízszeres magyar bajnok Tóth Krisztián. Krisztián, mi az oka, hogy elindulsz egy ilyen pályázaton az elnöki pozícióért, mert hogy ilyen még nem volt?
6: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, hát... Alapvetően ugye, ahogy említetted is, én a sportból jöttem, és mindig is próbáltam a sportágért tevékenykedni. Versenyzőként ezt eredményekben tudtam meghálálni, most viszont eljött az időszak, hogy egy kicsit nagyobb cél érdekében országos szinten is képviseljem a sportágomat, és azt gondolom, hogy ez most egy remek lehetőség arra, hogy az elnöki pozíciót megpályázzam. Őszintén hiszem és gondolom azt, hogy tudok segíteni a sportágnak a sportágért, úgyhogy ennek függvényében ilyen ambíciókkal csináltam, vagy terveztem a jelölést.
2: Beadtál egy 9 pontból álló pályázatot, és megmondom őszintén, nagyon sok nagyon szimpatikus elem van benne. Ha nem haragszol, akkor a végén kezdeném, mert hogy azt írod az egyik pontban, hogy a kisebb klubok támogatása nagyon fontos, mert hogy minden tehetséges gyermek és versenyző kell, hogy lehetőséget kapjon a fejlődésre. Ez a helyzet hogy áll most? Tehát mennyi munkád lesz ebben?
6: Folyamatosan kapom a megkereséseket és a kérdéseket ezzel a ponttal kapcsolatban, ami egyrészt örömteli, mert foglalkoznak vele a szakágon belül, másrészt szomorú, mert akkor ez azt jelenti, hogy ebben van némi hiányosság vagy kiaknázatlan terület, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesz az értősködésünk és munkánk a közeljövőben. A helyzet az az, hogy az elmúlt időszakban, bár a judo felkerült, pontosabban a magyar judo felkerült a térképre, de globális szinten azt mondhatom a világ judójáról az olimpiai programban is, tehát egy nagyon fix és biztos pontja van a judónak az olimpiai programban. Ezt valamilyen úton módon követte a magyar judó is, tehát tudják az emberek, hogy mi az a judó, egy viszonylag jó hagyománya van a judónak vagy a challenge-nak itthon, és kicsit szomorúan tapasztaltam azt, hogy az emberek, a gyerekek a utánpótlás korú versenyzők időközben elhagyják a tatamit vagy a szőnyeget. Ennek az egyik oka lehet az, hogy ugye eleve kevesen vannak, és a jéghegy csúcsára, mire felérnek, vagy a piramis csúcsára, mire felérnek, még kevesebben lesznek. Van egy természetes szelektáció, ugye, amikor az embernek el kell dönteni, hogy dolgozzon, egyetemre járjon, vagy sportot űzzön. A másik pedig az, hogy szerintem kicsi a merítésünk. Független attól, hogy nagyon jó óvodai és iskolai programjaink vannak, ez sokkal inkább kellene marketingelni, és akkor egy szélesebb spektrumot tudunk lefedni vele. Igazából a ponttal kapcsolatban ez volt a fő érvem és indokom, hogy miért jelölöm ezt meg a pályázatban. Fontosnak tartom azt, hogy a piramis alja a lehető legszélesebb legyen, így valószínűleg a tetejére is egyre többen fognak felérni.
2: Ha már a marketinget említetted, a 9. pont arról szól, hogy a sportág népszerűsítése érdekében korszerű marketing és kommunikációs stratégiát kívánsz kidolgozni, amennyiben megválasztanak. Ez alatt azt értjük, hogy nem csak a weboldalon, hanem mondjuk a Facebook, Instagram, TikTok felületeken is meg kívánod jeleníteni a magyar judót, amennyiben te leszel az elnök?
6: Kifejezetten ezt jelenti, igen. Tehát az világosan látszik például az előző 25-ös év beszámolójáról is, hogy anyagi forrása van arra, hogy ezzel a szakterülettel vagy ágazattal is foglalkozzunk a szövetségen belül, viszont én azt gondolom, hogy aránytalanul keveset találkozunk a sporttal a social media felületeken. Hozzá kell tennem, hogy ezt tőlem olyan értelemben távol áll, hogy én versenyzőként sem szerettem ezt az önmarketingelést és mindenhol a reklámozást, illetve a marketingelést, de el kell fogadnunk azt a tényt, hogy így fogjuk tudni a legkönnyebben, és azt gondolom, hogy a legolcsóbban megfogni és megtalálni azokat az embereket, akik egyáltalán gondolkoznak azon, hogy milyen sportra adják a gyermekeket be, vagy felnőttebbeket, akik rekreáció szinten vagy hobbi szinten kitalálják azt, hogy csatlakoznak a judóhoz.
2: Szóba hoztad a gazdaságot, nos, erről is szó esik a pályázatodban. Egyrészt kiemeled az átláthatóságot és a stabilitást, másrészt egy olyan gazdasági hátteret szeretnél kialakítani, amely megfelel a sportágnak. Ez most azért egy kicsit furcsa helyzet, mert választás volt, és még nem állt fel az új kormány, és nem tették közzé azokat a paramétereket, amelyekkel a következő években a magyar sport gazdálkodhat. Erről mit lehet tudni?
6: Hát egyelőre mi is még csak sötétben tapogatózunk az ügyben, hogy milyen jellegű támogatást fog biztosítani az állam a mi sportágunknak. Ami világosan látszik az, hogy a judó az olimpiai programokon belül is eléggé drága sportágnak számít. Névén, hogy ugye kb. 72 olyan versenyünk van a nagyon hosszú két éves kvalifikációs időszak alatt, ahol a versenyzőink pontokat gyűjthetnek. Én ezt tökéletesen átéltem és megtapasztaltam, és ez magába foglalja azt, hogy a lehető legtöbb helyre és eseményre el kell küldenünk a judósainkat, nem csak kifejezetten versenyről, hanem edzőtáborról is beszélve, hogy bebiztosítsák magukat a nyári játékokon való részvételre. Ehhez nyilvánvalóan egy megfelelő anyagi forrás és biztonság kell, amit meg kell, hogy teremtsünk. Ezt majd megpróbáljuk külsős támogatásokon keresztül is megteremteni, ami szintén a mai körülményekhez képest nehézkes lesz, illetve megpróbáljuk jobban ezt struktúrálni a meglévő anyagi forrásainkat, és most nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mennyi lesz a szövetségnek a bevétele, mert ez így nem igaz, de természetesen azért ez egy fő célkeretben van, lévén, hogy a támogatás és az olimpiai pontok után kapják a szövetségek.
2: Óriási nemzetközi kapcsolatrendszered van, hiszen hosszú éveket töltöttél el a sportágban. Mire szeretnéd felhasználni azt, hogy tulajdonképpen akár Európában, de Európán kívül is rengeteg embert ismersz, és azok jó pozíciókban vannak?
6: Ennek az egyik előnye, ami szerintem a legfontosabb, az a költséghatékonyság. Tehát amikor berkeken belül tudunk arról beszélni más közép-európai országokkal, például okáért, hogy csináljunk egy közös edzőtábort, vagy hova tudnánk elmenni mindannyian egy jót edzeni, akkor nyilván ennek az anyagi vonzata az egy kicsit redukálódik, nem lesz annyira magas, mint amikor plusz licenszeket vagy díjakat kell befizetnünk. Természetesen ezzel számolunk, ez volt az egyik fő alappillére ennek a nemzetközi kapcsolatrendszernek, a másik meg az, hogy többé-kevésbé viszonylag hamar várnak minket bármelyik olyan országban, ahol a judó az nagy hatalomnak számít. Legyen ez a Közel-Kelet, a Távol-Kelet, esetleg Nyugat-Európa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekkel fogunk tudni élni a későbbiekben. Én bízok abban, hogy a külpolitikai problémák és háborús helyzetek is meg fognak oldódni idővel, és akkor újra tudunk Oroszország felé is nyitni, mert én azt gondolom, hogy a sportot azt teljesen külön kell venni a politikai résztől is. Oroszországban nagyon-nagyon komoly infrastruktúrája van a judónak, és ott azért lehetne készülni. Ami szintén fontos, és azt fogja alátámasztani, hogy kellenek ezek a kapcsolatok, az pedig az, hogy mindenki tudja azt a judó vonatkoztatásában, hogy nem fogunk tudni jó és rutinos versenyzők lenni akkor, hogyha csak a kondiban vagyunk, vagy éppen a futópályán. Nagyon speciális erőálló képesség kell a judóhoz, nagyon speciális mozdulatsorok vannak, és ez csak és kizárólag a küzdelem imitálásával, tükrözésével fogjuk tudni elérni, és így fogunk tudni visszakerülni a nemzetközi vérkeringésbe.
2: Megválasztásod esetén együttműködést tervezel a felsőoktatással, illetve az edzőképzéssel. Ez nagyon sok sportágban probléma. Ti hogy álltok azzal, vagy van-e megfelelő számú és képzettségű edző a sportágban?
6: Én azt gondolom, hogy sajnos szerintem nincs. Tehát egy nagyon, nagyon jó lehetőségek vannak a felsőfokú intézményekben arra, hogy az edzők azok, már bocsánat a kifejezésre, de kikupálódjanak, és mindenki megtalálja magának azt a hasznos információt, amit ki kell szednie ahhoz, hogy a lehető legügyesebb utánpótlás gyerekeket vagy felnőtteket képezze a későbbiekben. Természetesen a testnevelési egyetem van itt főként célkeretben, ahol én is csináltam, vagy én is megcsináltam a szakképesítésemet. Hozzá kell tennem, hogy én éppenséggel most tovább jelentkezek, és próbálok menni a mesterképzésre is, vagy egész pontosan menni fogok a mesterképzésre is. Egy pici olyan hiányosságom van, ha fogalmazhatok meg kritikát ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy bár kronológiailag és technikailag nagyon sok mindent tanulunk, és ugye nyilván ebben benne van az orvostudományi tanszék, ahol megismerkedünk sokkal mélyebb értelemben a testtel, a biomechanikával, a biokémiával, és a többi, és a többi. Ettől függetlenül nagyobb hangsúlyt kell arra fektetnünk, hogy a versenyszférába beintegráló embereket, vagy beintegrálódni kívánó embereket is felkészítsük azokra a helyzetekre, amikkel nagy versenyeken találkozhatnak. Lehet ez egy kódex, egy etikai kódex például, hogy képviseljék magukat, a versenyzőjüket és a hazájukat, illetve itthoni értelemben pedig egy olyan fajta edzésrendszer felállítása, ami tudatos, szakmai alapú és ténylegesen a versenyzőjének a fejlődését hozza elő.
2: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, aki jelölteti magát a Judo Szövetség elnöki pozíciójára, és a pályázatodban azt írod, hogy nagyon fontos lenne a klubok közötti együttműködés erősítése. Ez azért picit furcsa nekem, mert valamelyest rálátok a sportágra, de hadd hozzak egy másik sportágból példát. Nagyon gyakran előfordul, mondjuk kajakkenuban, hogyha valakinek meghibásodik, vagy eltörik, vagy problémás a hajója, akkor egy másik klubtól kap egy olyan hajót, amellyel akár meg is verheti azt a versenyzőt, melynek klubjától kapta a hajót. Mi a helyzet a judóban ezen a téren?
6: Ha ilyen jellegű problémáink lennének, akkor én nagyon-nagyon boldog lennék, és nem is biztos, hogy kellene akkor egy új képviselet a szövetség élére. A helyzet az az, hogy természetesen, mint ahogy mindenféle fajta szakákban, és ebben most ugye a sportot is bele tudjuk venni, vagy szakszövetségben jelen esetben, vannak bizonyos klikkesedések. Ez, én azt gondolom, hogy egy normális dolog, tehát egy elnöknek nem a békére kell törekednie, hanem arra kell törekednie, hogy az összes olyan szakembert, aki már tett le valamit az asztalra, vagy akiben van ambíció és lehetőség, és a későbbiekben eredményt akar elérni, legyen ez az, hogy érmekben mutatkozik meg, vagy éppenséggel létszámban, tehát ugye amiről előbb is beszéltünk a piramis aljának a duzzasztásában, azok le tudják ülni egy asztalhoz, és meg tudják vitatni azokat a problémákat, amivel országos szinten küzdünk, vagy folyamatosan fennállnak. És én erre akartam asszociálni azzal, hogy közelebb kell hozni az edzőket, az egyesületeket egymáshoz, és nem szeretném azt, hogy mondjuk egy szakadék legyen egy szövetség és a közgyűlés vagy az edzők között. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy a kommunikáció egy nagyon fontos szegmense ennek az egésznek, és én azt gondolom, hogy ezzel lehet a leghamarabb és a leggyorsabban fejlődni. Úgyhogy szerintem azt gondolom, hogy tükrözte azt is, hogy az elmúlt időszakban jártam az országot, még a választás előtt járni is fogom, és nem kifejezetten önmarketingolás miatt, hanem egész egyszerűen szeretném azt látni, amit eddig versenyzőként csak részben láttam, hogy hol milyen jellegű problémákkal küzdenek a klubok, illetve a szakemberek.
2: Amikor egy szövetség élén elnökváltás történik, akkor elég gyakran előfordul, hogy a kukába kerül a teljes vezetőség. Nos, te egészen mást mondasz. Azt mondod, hogy például Kovács Antal elvállalná az alelnöki posztot alattad, aztán Szentpéteri Arnold a fejlesztési alelnöki posztot, aztán Nagy András főtitkárral is szívesen dolgoznál, a sportigazgatóval Círjen is, Miklóssal is váltottatok már pár szót a jövőről, és ő is melletted állna, hogyha téged választanának meg. Magyarán a stábod egy része már most ismert.
6: Igen, nem tisztító tűzként szerettem volna érkezni, tehát én hiszem azt, hogy azok a szakemberek, vagy egy bizonyos része azoknak a szakembereknek, akik most a szövetségben dolgoznak, azok jó szakemberek, és én abban bízok, hogy az új szemlélet, a fiatalos lendület az fog annyit segíteni a szövetség működésén, hogy még komolyabb melót fogunk tudni közösen elvégezni, és szintén vita alapon fogunk tudni előre menni. Akiket említettél, például Anti vonatkoztatásában nyilvánvaló, hogy az Antira szükségünk van, mert egy olyan megkerülhetetlen név a judóban, akit nem lenne érdemes eltolni, vagy akarva, vagy akaratlanul eltaszítani a sportáktól. Például most személyesen így ilyen értelemben azért is tértem rá ki, mert én azt gondolom, hogy Antti nagyon sokat tudott tapasztalataival, mint vezető, mint versenyző hozzáadni a judó sporthoz. Nagy Andris vonatkoztatásában például, aki mondjuk már nagyon régóta ugye a irodavezetői vagy főtitkári pozíciót látja a szövetségben, ő az az ember szerintem, aki a lehető legjobban látja át az országos judónak a működését és a strukturális felépítését. Én szerintem felelőtlenség lenne megválni tőle és teljesen más, vagy egy teljesen új embert betenni az ő pozíciójába. Fel szeretném ismerni azokat a helyeket, helyzeteket, ahol kell javítanunk a munkamorálon, és ha a későbbiekben ez nem sikerül, akkor természetesen csere fog bekövetkezni, tehát egy másik szakembert szeretnék majd bizonyos helyekre tenni, hogyha azt látom, hogy ez nem működik így jól. De összességében én azt gondolom, hogy a vezetőségben sok jó szakember van, akiket kár lenne azért elküldeni, mert egy új ember kerül a szövetség élére. És itt kicsit furcsálom is azt a fajta gondolatmenetet, hogy új ember kerül a szövetség élére, mert bár titulusként ugye az elnök az első számú ember, én nem, elnézést kérek ismételten a kifejezésért, nem vízfejűként szeretnék fent tevékenykedni, hanem egyeztetni szeretnék azzal a szakmai stábbal, akit én kijelöltem, és közösen vállalva a felelősség terhét a judót a lehető legjobb irányba terelni.
2: Rajtad kívül még Sulányi Péter, dr. Csizmadia Zoltán és Balog Levente pályázik az elnöki posztra. Milyen viszonyt ápolsz velük?
6: Három jelölt közül a Leventével beszéltem személyesen arról, hogy mik az elképzelései. A másik kettő jelölt viszonylag friss az elnök jelöltek halmazában vagy csoportjában. Én azt gondolom, hogy a judón belül pozitív viszonyoknak kell jelen lennie. Nem tudok rájuk rosszat mondani, ha tudnék, mondanék, mert nem gondolom, hogy itt egymásnak a sározása sem kell, hogy legyen a hangsúly. Én bízok abban, hogy a közgyűlés azt választja meg, akiket ők ténylegesen alkalmasnak találnak arra, hogy a sportági szakszövetséget felemelje, és ha ez én vagyok, akkor nagyon szívesen vállalom ezt a munkakört, ha pedig valaki más a szemelt füvet tudok kezet fogni, és sok sikert kívánni neki.
2: Tóth Krisztiánt hallották. Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában bemutattuk azt a négy jelöltet, akik a vasárnapi közgyűlésen a Cselgány Szövetség elnöki pozíciójára pályáznak. Alfabetikus sorrendben Balog Levente, dr. Csizmadia Zoltán, Sulányi Péter és Tóth Krisztián. Terveink szerint kollégánk ott lesz majd a közgyűlésen, és igyekszünk beszámolni majd az eseményekről, illetve elsőként megszólaltatni már megválasztott elnököt. Egyébként a labdarúgó bajnokok ligájában a 25. percben jár az Arsenal Atletico Madrid találkozó. Még nem esett gól, és mint az ismert, az első találkozó eredménye 1-1 volt, tehát még nyitott a döntőbe jutás kérdése.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kosárlabda.
0: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Söpréssel bajnok a Pécs a női kosárlabda NB1-ben. A történelem írásbelivel folytatódik az érettségi holnap. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A női kosárlabda NB1 döntőjének harmadik mérkőzését is megnyerte az NKA Universitas Pécs, amely hazai pályán simán 77-49-re verte a DVTK-t. 12 év után újra pécsi csapat nyerte a bajnokságot, de a klub az első aranyérmét szerezte meg. Egy győzelemre van a döntőtől a Szolnok és a Szombathely a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Olaj 87-82-re Pakson, a Falkó pedig 91-81-re Kaposváron nyert az elődöntő második mérkőzésén, így 2-0-ra vezet a párharcban. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyaroknak holnap a tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a döntőbe. Véget ért a londoni asztali tenisz csapat világbajnoksága a magyar férfi válogatott számára, mivel 3-0-ra kikapott a svédektől a 32-es főtábla első fordulójában.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Csak nem 80 ezeren érettségiztek ma matematikából. Középszinten 3, emelt szinten 4 óra állt rendelkezésre a feladatok megoldásához. A vizsgasorban a diákok és a tanárok szerint sem volt idén rendkívüli példa. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi. A szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium működését, írta a leendő miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán röviden bemutatta az új integrált tárcát és feladatköreit. Hozzátette, véget vetnek annak a korszaknak, ahol az állami támogatás mércéje a politikai lojalitás volt. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A HÖK nyílt levélben fogalmazta meg elvárásait, egyúttal arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Ismét játszótérré alakul át a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed gyereknapon. Május utolsó vasárnapján kiállítanak egy a Vissza a Jövőbe című filmből ismert időgépet. Ki lehet próbálni egy helikopterszimulátort, de a gyerekek játékos formában megismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával is. Lesznek légvárak, óriás csúszda, mászófal, a legkisebbeknek pedig természetes anyagokból épített ökolabirintus készül.
3: Közlekedés.
4: Az M3-as Vásáros-Namény felé vezető oldalán 60 térségében korábban kigyulladt egy kamion. Az elhúzódó oltási munkák miatt az 55-ös kilométernél az érintett pályaoldalt még mindig zárva tartják. Az 55-ös jelű 60 nyugat csomópontban kiterelik a Miskolc felé tartókat a 3-as főútra. Visszatérni az 59-es jelű 60 kelet csomópontban lehet. Éjszakai munkavégzés miatt az M1-esen lezárták az átterelt belső sávot Budapest felé a 61-es és a 35-ös kilométer között, Hegyeshalom felé pedig ugyancsak a belső sávot,

0: zivatarok is kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 6 perc elmúlt fél 10. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szegő Tibor. Továbbra sincs gól az Arsenal Atletico Madrid labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágó mérkőzésen. Az első találkozó 1-1 lett, úgyhogy még az sincs kizárva, hogy hosszabbítás, sőt, esetleg 11-es rugások döntenek. A hétvégén a Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna összeállítású 4x100-as váltó országos csúcsot futott a Botswanában rendezett World Athletics Relays elnevezésű versenyen. Mindezt egy nappal azután, hogy az egység az előfutamban elejtette a váltóbotot, így kizárták. A vigaszági döntőben a lányok 1 század másodperccel döntötték meg a tavalyi csapat Európa bajnokságon felállított rekordot. Erről, valamint az idény hátralévő részére kitűzött célokról is beszélgetett Sejler Gézával, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatójával, Bera Emese.
4: Beszéljünk egy picit a hétvégén történtekről. Ugye a 4x100 méteres váltónk a World Athletics Relays-en vett részt, és a kérdés tulajdonképpen az, hogy egy országos csúccsal zárult ez a verseny, tehát maradéktalanul elégedettek is lehetünk, de a kétség okáról majd mindjárt beszélgetünk. Alapvetően elégedettek vagytok ezzel a teljesítménnyel, amit a lányok futottak?
5: A szakmai célkitűzés az ez volt. Az volt a célunk, hogy a Birminghami idei Európa-bajnokságra a női 4x100-as váltónk itt, ezen a World Relays-en erősítse meg a pozícióját, hogy gyakorlatilag innentől kezdve mindenki az egyéni munkájára tudjon figyelni, ne kelljen külön versenyt keresni, találni, ami a későbbiekben az egyéni felkészülést befolyásolhatja, hiszen ne felejtsük el, a mi váltónkban a 4 indulóból 3-an egyéni versenyszámba is aspirálnak, és ahhoz nekik versenyezni kell. Ez viszont nehezíti a nyári időszakban a versenyszervezést. Így, ha most májusban letudták, és hál' Isten letudták, hozták a kötelezőt, és én úgy gondolom, hogy most ott vannak a stabil kijutó helyen az EB-re, így mindenki tud fókuszálni az egyéni eredményére. Tehát nekünk ez volt a szakmai célunk ezzel a versennyel.
4: A kétséget, hogyha már említettem, akkor ugye egy országos csúcs az mindenképpen jó eredménynek számít. Ugyanakkor az elődöntőben volt egy bot elejtés, innen álltak fel a lányok, a felállásról is mindjárt beszélünk. Azt alaposan át kellett gondolni, vagy át kellett beszélni, hogy mi is történt ott a bot elejtésnél, mert hát nyilván egy váltónál egy ilyen előfordulhat, sőt, hogyha megnézzük a mezőnyt, akkor 22 indulóból 7-en elejtették a botot, tehát azt mondhatjuk, hogy talán egy velejárója, vagy egy nagy bizonytalanság egy váltónál, de hogy az, hogy utána országos csúcsot futott, és ez a verseny lebonyolításának specialitása, hogy utána volt még egy amolyan vigaszági döntő, tehát hogy utána tudtak a lányok egy országos csúcsot futni, ez egy picit még jobban emeli az eredményt?
5: Nem gondolom, hogy önmagában ez emelni, ez inkább azt jelenti, hogy profi versenyzőkről van szó. Tehát, hogy nagyon-nagyon keveset beszéltünk mi az első váltó után. Én annyit kértem a csapatkapitánytól, Németh Rolandtól, hogy nyugtassa meg őket, hogy semmi gond, holnap jön a következő futás, meg kell oldani. Egyébként tényleg, aki ismeri a 4x100-nak a belső világát, hát ez senkinél nem lehet megjósolni, még annál se, aki nagyon komolyan készül rá, hogy ilyen megkövetkezne be. Nagyon fontos dolog, hogy túl kell lépni ilyen. Ha jól vannak fölkészülve a versenyzők, érzik azt, hogy jó állapotban vannak, akkor nem szokott ebből gond lenni, mert akkor magabiztosak. És szerintem ez a kulcsa, hogy akik ide érkeztek most versenyzők,

0: Ők jól voltak felkészítve erre a versenyre. És az mentálisan is megadja az alapot, hogy oké, hibáztunk, de tudtuk azt, hogy lehet hibázni, van még egy futási lehetőség, na itt ne hibázzunk. És ezt megoldották.
1: És ez fontos, hogy tudták, hogy van még egy lehetőség? Mert ugye ennek a versenynek ez a lebonyolítási formája, hogy van egy ilyen úgymond vigaszági döntő. Tehát, hogy ez benne volt a fejekben, hogy tényleg egy picit könnyebb túllépni, mert hogy mindjárt jön rögtön másnap egy újabb lehetőség.
0: Abszolút mértékben. Tehát én azt gondolom, ennek a lebonyolítási formájának a versenynek nagyon jól igazodik a váltó logikához, hogy igen, a váltóba lehet hibázni. Az, hogy a csapatok kapnak még egy lehetőséget a jó egyéni teljesítményre, az nagyon igazodik a versenyszám logikájához, hogy illik adni ilyenkor a váltóknak azért még egy lehetőséget, és aki ezzel tud élni, az meg is érdemli azt az eredményt, amit mondjuk a vigaszágon vagy a második futásnál ér el.
1: Említetted, hogy azért itt az egyéni teljesítmény is nagyon fontos egy ilyen váltónál, amikor váltóban futnak a lányok vagy fiúk adott esetben, akkor azért az első, ami a fejekben van az, hogy én jól fussak, de azért mégis egy picit máshogy kell futni, vagy máshogy kell gondolkodni, mert hogy ez egy váltó?
0: Abszolút mértékben, hiszen ez egy olyan különleges versenyszám az atlétikának, hogy tényleg átélik a csapat érzését a versenyzők. Minden váltóra igaz az, hogy nagyon jó formákat tudnak produkálni, nagyon jó mozgásokat tudnak produkálni a versenyzők, mert a csapat emelni tudja a belső tüzet, a motiváltságot, az amúgy is magas motiváltságot, de mégis egy olyan különleges élményt ad ez az egymásért való küzdés, ami abszolút számít ebben a versenyszámban.
1: Hogyha tovább nézünk egy picit, itt az Európa-bajnokság már szóba kerül, de azért lesz egy Gyulai Memorián, lesz egy világdöntő, tehát ez az év azért még tartogat nagyon nagy kihívásokat. Ez egy jó alap, de hogyha nem csak most a 4x100-as női váltót nézzük, hanem alapvetően a magyar atlétikát, és egy picit távolabbról nézzük, akkor ami előttünk van ebben az időszakban, milyen előjelekkel készülnek a magyar versenyzők a világversenyekre még ebben az évben?
0: A téli szezon nagyon jó állapotot mutatott, tehát azt gondolom, hogy a fedepályás VB-n gyakorlatilag a rajthozállóknak, majdnem minden indulónak volt esélye döntőbe jutni, ez egy óriási eredmény, tehát hogy komolyan az élmezőnyhöz húz az a csapat, aki már eljut ezekre a versenyekre. Nyilván, hogy egy fő esemény lesz az Európa-bajnokság. Én azt gondolom, hogy most a szezon elejé formák is biztatóak, viszont a nyári május elejé eredmény még azért nagyon messze van a csúcsformától, ugye az augusztusi állapottól. Ebből még nem merülünk messze menő következtetést levonni, de hál' Istennek jól alakulnak az egyéni állapotok, és hogyha már az Ultimate Championshipnél tartunk, ott azért el kell mondani azt, hogy a hazai rendezés jogán van lehetőségünk váltókkal is indulni, mert ahhoz külön talán kvalifikálni nem kell, illetve nem kell kvalifikálni, úgyhogy mind a két mix váltóval azért készülünk már, és ezért is volt fontos, hogy a lányok most a 4x100-at letudták, mert így könnyebben tudunk már előkészülni a mixváltóra is.
1: Hogyha már váltók, akkor ezeknek a csapatoknak vagy egységeknek kell, hogy sokat készüljenek együtt, mert hát nyilván az egyéni futás az alapja, de ahogy már beszéltünk erről, a csapatérzés az ilyenkor megvan talán hangsúlyosabban is, tehát hogy nagyon kell, hogy ők együtt is sokat készüljenek?
0: Itt a jó arány megtalálása az igazi szakmai kihívás, mert nyilván az egyéni felkészülésnek jelentős eltérései lehetnek. Tehát más-más filozófiával vagy módszertannal közelíthetik meg egy-egy versenyző edző felkészülést. Viszont az együtt készülésnek is van nagyon sok pozitív hatása, mert húzó hatású egymásra nézve, és azért a kettőnek az arányát kell megtalálni, egyik se jó, hogyha túlterjeszkedik, az se lehet, hogy mindenki egyénileg készül, aztán majd a versenyen összerakjuk, de a másik véglet se jó, hogyha beterelünk mindenkit egy utcába, és akkor aztán mindenki egy helyen edzőtáborozik, mindig egymás nézik, mindig egymáshoz igazodva. A kettő közötti arány megtalálása a szakembereinknek a kihívás, és én azt gondolom, hogy ezt nagyon jól tudjuk kezelni most már az utóbbi években is.
1: De a lehetőség az megvan, hogy bármikor együtt is tudjanak készülni, ugye?
0: Minden váltónak megvan a szakmai program, tehát ezt előre leírtuk, hogy mik azok az események, ahol közösen készülünk. Az is megvan, hogy kik azok a versenyzők, akik időről időre felmentést kaphatnak a közös készülés miatt, mert az egyéni előharadásuk ezt megkívánja, de ezt előre tisztáztuk a szereplőkkel, és azt gondolom, ez most nagyon gördülékenyen működik. Én nagyon remélem, hogy ehhez ez a csapat még hozzá fog tudni tenni, mint hogy a többi csapat is már a Birminghami EB-re.
1: Nyilván akkor az éves program megvan. Most ugye fél időben vagyunk két olimpia között, talán a párizsi eredményekről már annyit nem beszélünk, bár nyilván vissza-vissza nézünk, de a következő Los Angeles-i olimpia mennyire van már fókuszban? Van még ugye két év, nyilván a kvalifikáció előbb elkezdődik természetes módon, de hogy a felépített állomások, akár egy mostani Európa-bajnokság, az mennyire már annak fényében, vagy a célkitűzések, amik mondjuk egy mostani Európa-bajnokságra vonatkoznak, az mennyire olimpia központú már?
0: Egyéni sportágakban és a sportágak zömében olimpia központú a felkészülés, tehát általában azért mindenki egy olimpiázba, egy négy éves ciklusba gondolkodik, úgyhogy itt minden egyes lépcsőfok, már ez a verseny is ennek a része volt, hiszen itt szeretnénk az EB-t részvételt biztosítani, az EB-n kellene egy jó eredményt, ami már a következő évre segítené a felkészülést, illetve a 27-es esetleges VB-re való kvalifikációt megszerzését, és utána jön az, hogy majd az olimpiának a kvalifikáció, ami valószínűleg megint egy ilyen váltó világversenyen fog eldőlni, és hogyha itt a lépcsőre lépkedni fölfele, akkor ott már jó eséllyel ki lehetne vívni az olimpiára való kvalifikációt. Nem titok, hogy azt szeretnénk, ha minél több váltónk ki tudna jutni az olimpiára.
1: Beszéltünk itt már arról, hogy az Európa-bajnoksággal kapcsolatban most még a formából nem lehet kiindulni, ahogy majd egyre közelebb kerülünk az Európa-bajnoksághoz, a szövetség majd akkor jelöl ki célkitűzéseket, azt, hogy hány magyar versenyző jusson ki az Európa-bajnokságra, és majd ott hogy szerepeljen.
0: A célunk az, hogy minél több versenyző kijusson az Európa-bajnokságra. Bizonyos kritériumokat azért előírtunk, tehát, hogy vannak olyan hazai szintek, amiket aki teljesít, az biztos résztvevőnek gondolhatja magát az EB-re. Aki nem, ott nyilván, hogy mérlegelés tárgya, hogy miért nem, mert ennek azért sok minden oka lehet, hogy ha kvalifikált is ranglistán, de mondjuk az eredménye nem éri el még azt a szintet, hogy esetleg abba sérülés, bármi magánéleti dolog. Azt kell megvizsgálni itt, hogy aki az EB-n indul, az megfelelő formában tudja képviselni a hazáját. Azért azt gondolom, hogy ez minden sportágban mindenhol egy alapkritérium, hogy önmagához képest a legjobb formájában érkezzen az Európa-bajnokságra.
2: Sejler Gézával Berelmese beszélgetett. 1-0 vezet az Arsenal az Atletico Madrid ellen a labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágóján. A 44. percben, az első félidőben Leandro Trussard lőtt kapura olyan 11-12 méterről, a jobb sarokba tartó labdát azonban Oblak óriási bravúrral kiütötte, ám pont Saka elé, aki néhány méterről betalált. Így tehát a félidőben Arsenal Atletico Madrid 1-0, összesítésben 2-1-re vezet az Arsenal. A világbajnok vitorlás versenyző Érdi Mária az elmúlt években több hullámvölgyet is megjárt. A 2024-es párizsi olimpián éremesélyesként állhatott rajthoz, de a kiújuló deréksérülése miatt nem tudta kihozni magából a maximumot, így végül a 14. helyen zárt. Azóta megműtötték, többször is ki kellett hagynia hosszabb, rövidebb időszakokat, ám most újult erővel készül a közelgő Európa-bajnokságra. Érdi Máriával Szabó Szilvia készített hosszabb interjút, amelyben a sportoló kifejti, hogyan élte meg ezeket a nehézségeket.
3: Amikor legutóbb találkoztunk, az Füreden volt, az olimpia után, érdekes interjú volt, te a betonon tudtál csak feküdni, úgy beszélgettünk, mert már olyan fájdalmaid voltak, hogy ülni, állni sem tudtál. Szóval a párizsi olimpia volt már az az utolsó verseny, amikor azt mondtad, hogy kész, ezzel így már te tovább nem tudsz versenyezni, mert tényleg olyan fájdalmaid voltak, hogy akkor elhatároztad, hogy műtétre kerül sor, és nem lehet halogatni?
4: Hát ugye nagyon szerencsétlenül jött ki ez a sérülés, mert ugye nekem csak egy protrúzió volt a sportkorongban, ami nem zavart annyira az edzésekben, fájdalmat okozott, ez 2019 óta, és aztán sajnos ez így, amikor egy sér így kipukkad, vagy nem tudom, hogyan nevezzem, és egy hónappal az olimpia előtt ez a kitüremkedés, ez megduplázódott, és ezért volt nagyon szerencsétlen az időzítés, mert ott már, igen, elmentem egy orvoshoz, és mondták, hogy ez biztos, hogy meg kell műteni, de ugye, hogyha megműtenek az olimpia előtt egy hónappal, akkor biztos, hogy nem tudok ott versenyezni, és azt mondták, hogy próbáljam meg, ami utólag nem biztos, hogy jó döntés volt, de ha gyenge szél van, akkor esetleg tényleg összejöhetett volna egy érem, de hogy ez már ott eldőlt, és sajnos nagyon rossz, rossz volt az időzítése az egésznek.
3: De amikor vége lett az olimpia, érthetően csalódott voltál, gondolom, de utána viszont úgy voltál vele, hogy jó, akkor nézzünk előre, és akkor az esetleg már egy motiváció a következő olimpiára, hogy akkor már egy sérülésmentesebb felkészülés után Los Angelesben már ennél sokkal jobban tud szerepelni.
4: Nagyon sok nehézség így egymásra rakódott az olimpia alatt, meg után. Igen, átáraztam, hogy szeretnék felállni ebből a sérülésből, amit egyébként sok ember megkérdőjelezett, hogy ez okos-e, meg lehetséges-e, és én sem tudtam, hogy hova tudok visszaérni, mert ez egy nagyon nagy sérülés. Ez
3: tehát afelé... okos-e tovább versenyezni?
4: Igen, és nem is tudtam a válaszokat. Azt sem tudtam, hogy mit jelent ez a sérülés, nem tudtam, hogy mit jelent felállni belőle, fel lehet állni belőle, és erre mind választ kellett találni. Az olimpia alatt én még nem értettem, hogy milyen sérülésem van. Mondtak nekem az orvosok néhány dolgot, de még nem értettem, mert utána egy hónapig az olimpia után rászántam 3 hetet, hogy utána járjak, hogy mi ez a sérülés, föl lehet állni belőle, lehet-e sportolni, mivel jár ez majd az én életemben, és utána meg kellett találnom olyan szakembereket, akik tudnak segíteni felállni egy ilyen műtétből, az én sportomra levetítve, és ez szóval, hogy nem voltak ott a válaszok a kezemben, nem tudtam, hogy mi lehetséges, de nem szerettem volna a karrieremet ott befejezni, ezen a mélyponton, ebben biztos voltam. És ugye erre még rájött egy réteg, hogy az edzőm hát ilyen elég csúnya keretek között ott hagyott, a hátam mögött dílelt le, hogy egy másik csapathoz elment edzősködni, és nekem az egyik legnagyobb félelemem az volt, hogy így egyedül fognak hagyni ebben, és most már pozitívan tudok visszatekinteni rá, de az ott egy, szóval hogy így realizálódott bennem, hogy itt még mindig, ha én nem veszem fel a telefont, és kezdek el kutakodni, meg érdeklődni, akkor maradok abban a helyzetben, amiben vagyok. A családom nagyon támogató volt, a barátaim nagyon támogatók voltak, viszont azok a szakemberek, akikkel abban a pillanatban körül voltam véve, és akiknek az lett volna a felelőssége, hogy engem segítsenek, azok mind cserben hagytak, és magamnak köszönhetem, hogy ma itt ülök, és azt mondhatom, hogy végre, ugye 2024. szeptemberében volt a műtétem, és az elmúlt hónapban kezdtem el azt érezni, hogy úgy tudok versenyezni fizikailag, hogy most már csak arra fókuszálok, hogy gyors legyen a hajó, milyen taktikai és milyen stratégiai döntéseket hozok.
3: A legnagyobb sportolókra mindig azt mondják, hogy nem az a nagy dolog, hogy a sikereket megtarts, hanem hogy amikor mély ponton vagy, akkor azon hogy tudsz túllendülni. 2024. szeptemberében akkor arról beszélünk, hogy készült egy kockázatos műtétre, amiről talán te sem tudtad, hogy mi lesz utána, az edződ nem bízott benned, és ott álltál, hogy magadra számíthatsz. Milyen volt a műtét? Olyan, amilyennek elképzelted, vagy a rehabilitáció nehezebb volt, vagy ott lelkileg mind mentél át? Tudom, hogy sosem könnyű.
4: A műtét az elkerülhetetlen volt, amit én próbáltam elkerülni, de nagyon sok szakemberrel, sebésszel, meg sportban dolgozó gyógytornászokkal beszélve tudatosult bennem, hogy csak az az egy út van, hogy meg kell műteni, nem is a sport miatt, de így, hogy a mindennapokban fel tudjak épülni, és élni tudjak. Tényleg nem tudtam, hogy mire számítsak, sem a műtéttel kapcsolatban, sem a rehabilitációval kapcsolatban. Nagyon nehéz volt, de mivel elhatároztam, hogy fel szeretnék állni belőle, és az elején ugye az motivált, hogy újra le tudjak ülni reggelizni, meg újra el tudjak menni edzeni, meg hogy tényleg egy épp ember legyek újra, ez motivált az elején. És egy nagyon jó gyógytornászhoz kerültem Budapesten, Budai Nikoletthez, és neki a hozzáállása emberileg is, meg professzionálisan is, nagyon jó szakember. Ő tényleg egy olyan környezetet tudott ott megteremteni nekem az edzéseken, mert 3 hónapon keresztül heti 5-ször jártam be hozzá, és 2 óráig edzettünk, ami tök unalmas, meg nehéz. De tényleg egy olyan környezetet tudott ott ő biztosítani nekem, ahol nem éreztem azt, hogy sietnem kell, nem éreztem nyomást. Abban a tempóban haladtunk, amiben én tudtam, és ha bármit éreztem, amitől esetleg kicsit megijedtem, akkor azt rögtön el tudtam magyarázni, és ez tényleg egy olyan bizalmi kapcsolatot alakított ki közte és köztem, amiben én tudtam fejlődni, és tényleg nem voltak nagy buktatók ezen a rehabilitációs úton, és ez nekem a mai napig nagyon fontos, hogy ő ott van, a mai napig heti 2-3 edzés küld nekem, ami kifejezetten gyógytorna edzés, amiket csinálok. Úgyhogy egyáltalán nem az a helyzet, hogy most már elfelejtettem, hogy műtét volt, és nem kell vele foglalkozni ezzel a sérüléssel, ezzel életem végéig foglalkozni kell, de nagyon örülök, hogy rátaláltam a Nikire, az, hogy rátaláltam a mostani erőnléti edzőmre, meg a vitorlás edzőmre, és ez mind nagyon nehéz volt, és nekem kellett őket megtalálni, és ugye ez a legnagyobb kihívás, hogy ezek a szakemberek ott legyenek, mert tudtam azt is, hogyha nincsenek ott ezek a szakemberek, akikben bízni tudok, 1, 2 értik azt, hogy az a célunk, hogy a világon a legjobb legyek, akkor nem is álltam volna bele ebbe az olimpiai felkészülésbe.
3: Milyen időszakról beszélünk, amíg kezdted érezni, hogy már nem fáj, kezdted azt érezni, hogy a mindennapi életben már zavartalan a mozgás, és mennyi idő kellett ahhoz, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy jó, most már akkor hajóba is ülsz.
4: Igazából megműtöttek, és már rögtön jobb volt, ugye a fájdalom, ezt mondták is, hogy erre kell számítani, hogy utána ez az ideg fájdalom, ez nem lesz ott, és tényleg ezt rögtön éreztem, és a műtét után minden nap egyre jobban lettem, tényleg rengeteg munka volt benne, de ez elég motiváló volt, hogy tudtam végre előre haladni, és nem visszafele. A hajóba meg januárban ültem vissza, de az egy nagyon fura élmény volt. Akkor is ott volt velem a Niki, a gyógytornászom. Tényleg az volt, hogy beültem, és fél óráig vitorláztam körbe-körbe, de semmi, szóval nem mozoghattam úgy, ahogy én hozzá vagyok szokva. Ez kontrollálva volt, hogy mit csináltam, meg hogyan terhelünk vissza a hajóban, úgyhogy...
5: Ezt gondolom, mit volt a Balatonon?
4: Nem, ez Lanzarotén volt, mert az is nagyon fontos volt, hogy meleg időben kellett ezt csinálni, mert a hideg az izmoknak. Szóval nem lehetett itt a Balatonon januárban vízre menni. És aztán, amikor először vízre mentem, a gyógytornászom Niki elég sírta magát, de én még nem éreztem ezt, hogy visszatértem, nekem nem volt meg ez az érzés, és ez tök fura, mert a mai napig nem érzem, vagyis hát nincs ez a pillanat szerintem, amikor azt lehet, hogyha megnyerek egy nagy versenyt, egy nagy világversenyt, akkor ezt fogom érezni, de ezt én egy kicsit vártam, hogy majd lesz az a pillanat, amikor így, na, visszatértem a nullára, vagy nem tudom, vagy oda, ahova szeretnék, visszatértem. Ez egy ilyen tök lassú folyamat volt, és rengeteget kellett közben így tanulnom, vagy hogy újraértékelnem a dolgokat, mert volt egy elképzelés a fejemben, hogy mi lesz, de egyáltalán nem az történt, meg nem olyan tempóban, meg az érzelmi vonzata a sérülésnek az sokkal később jött, mint a fizikai, és kura volt ezt az egészet átélni, de annyit tudok mondani, hogy tényleg az nagyon pozitív, akikkel most körül vagyok véve, az egy olyan csapat, akiről mindig is álmodtam, meg olyan emberek, és nem csak szakmailag, hanem emberileg is tényleg.
3: teniszezőktől hallom ezt, hogy egyéni sportolók, és akkor mindent neki kell szerveznie, és szerintem te is ez a típus vagy, hogy csak magadban bízhatsz, és akkor ez egy felszabadultságot adhat, hogy most tényleg akkor egy olyan csapat támogat téged, ami korábban mondjuk nem állt melletted, és én erre gondolok, hogy egyszerűen nem tudod még talán elengedni magad, és nem akarod elhinni, hogy itt most minden kerek, és lehet, hogy például jön egy májusi Európa-bajnokság, egy jó eredmény, és ott valami majd úgy felszakad benned, és akkor jön el ez az eufória, amit mondasz, hogy még hiányolod, hogy nem jött vissza, nem? Tehát lehet, hogy így le kéne lazulnod, vagy elhinned, hogy okay, most már csak jó történik veled.
4: Igen, hát az edzőmmel is.
3: Ő egy olasz edző, ugye? Igen. Fabrizio Lazzarini, akivel most írtál alá hosszú távú szerződést. Igen. Azért nem korábban, mert még vártatok, hogy hogy működik ez a dolog? Még nem voltatok ebben biztosak?
4: Ugye én a tavalyi évet nem vele csináltam végig, és nagy kételyeim voltak még a tavalyi szezon végén, hogy meg tudom-e találni azt az edzőt, akire azt mondom, hogy veled végig csinálom. Mert nekem tényleg ez ennyire fontos volt, ha nem találok egy ilyen edzőt, tényleg ez olyan áldozatokkal jár, meg a sérülés után annyi energiába kerül, hogy még mindig visszaépítsük ezt az egész történetet, hogy nem tudtam volna egy olyan edzővel ezt végigcsinálni, aki nem érzem azt, hogy ő ezt szeretné csinálni, ő bízik bennem, ő bízik, hogy el tudjuk érni az eredményeket, és ő is arra törekszik, hogy a lehető legjobb programot rakjuk össze. Ez nekem hihetetlenül fontos volt. És aztán tényleg egy ilyen kicsit reménytelen helyzetben éreztem magamat tavaly augusztusban, mert én megkerestem már a világon az összes edzőt. A műtétem után ugye 3 hónapig még nem nagyon tudtam rendes életet élni, és azt arra szenteltem, hogy szakembereket keressek az egész világon, akire tudok gondolni, akkor felhívtam őket, akkor interjúztattam az edzőket, és tényleg mindenkit megkerestem, és sajnos a volt edzőm is nagyon rossz pillanatban közölte velem az újságot, hogy ő nem akar velem tovább dolgozni, mert későn volt, és addigra már a top edzőknek a világon szerződése volt. És ezért nem tud, tényleg nem találtam, kerestem, és aztán ugye eljött a 2025-ös versenyszezon, ahol valakivel el kellett kezdenem csinálni, és aztán egy brazil edzővel csináltam végig a szezon, de rajta nem éreztem azt, hogy vele ezt olyan szinten, ahogy én szeretném, tudjuk csinálni. És az év végén még mindig nem tudtam, hogy kit egyáltalán kit keressek meg. Nem tudtam olyan személyre gondolni, és aztán a Fabri igazából ő nyitott felém. Én tudtam róla, de nem tudtam a helyzetét, nem tudtam, hogy akivel dolgozott, milyen szerződése volt, vagy hogy ő milyen irányban halad. Elkezdtem vele beszélni, nagyon meglepett, és olyan személyisége van, meg ő is annyira törekszik a csúcs teljesítményre, hogy
3: egymásra találtatok.
4: Igen, és aztán elkezdtünk együtt dolgozni. Októberben az is nagyon jól működött, és aztán megbeszéltük, hogy oké, akkor vágjunk bele.
3: Amikor edzőt kerestél, és interjúztattad őket, akkor elmondtad nekik, hogy itt vagy, egy nagyon komoly műtét, nagyon komoly rehabilitáció után, de te olimpiai bajnok szeretnél lenni? Tehát ezt így elmondtad, hogy ilyen edzőt keresel, aki ebben téged támogat?
4: Igen, meg összeírtam egy dokumentumot, amiben összegeztem, hogy ez a múlt, ezt szeretném, ezek az erősségeim, gyengeségeim, szóval összeraktam én egy kétoldalas dokumentumot, amiben összegeztem a helyzetet, összegeztem a céljaimat, összegeztem, hogy milyen edzőt szeretnék.
3: Fabrizióval milyen az együttműködés? Ugye ő olasz. Ő van itt Magyarországon, vagy te mész ki hozzá, vagy külföldön készültök, illetve mitől passzoltok ennyire a szakmai tudása mellé? Gondolom, egy olyan emberi tényező is bejön, hogy esetleg téged támogassa, esetleg egy mentális segítség, így tudom elképzelni. Szóval, hogy mi a ti titkotok?
4: Még egyébként szoktjuk egymást. Ő a Gardatónál él. Ugye októberben kezdtük el a közös munkát, és ugye nekem a párom ausztrál, ezért én szeretnék télen kimenni Ausztráliába, hogy azért tudjak vele is időt tölteni, és az egy bónusz, hogy ott nagyon jó körülmények között lehet télen felkészülni. És aztán, hát már ez is egy nagyon pozitív dolog volt a Fabrival kapcsolatban, hogy kijött oda 2,5 hónapra, kireptette a családját karácsonyozni, és akkor ez azért adott nekem egy olyan visszajelzést, hogy ő, és ezt tényleg én ebben hiszek, hogy ezt úgy tudja csak valaki csinálni, egy edző, hogyha mindent alárendel az életében, ennek a célnak alárendeli, hogy mi olimpiai aranyérmet szeretnénk közösen nyerni. Szóval ez egy óriási pozitívum vele kapcsolatban. A másik meg, hogy ami nagyon meglepett, és nem láttam más edzőtől, hogy ő ide vezetett a Gardatótól Magyarországra, oda ment a szövetségbe, találkozott mindenkivel, bemutatkozott, ott már rögtön kialakult egy ilyen személyes kapcsolat, ismerik az arcát, és ezt a terhet is így látta, hogy nekem segítség, ha leveszi a vállamról, hogy tudom én szállásokat foglalni, repjegyeket intézni, logisztikát, az, hogy a busz ugye az utánfutóval viszi a hajókat, meg az ő edzőmotorosát, az hogyan, hova, mikor kell menni, és ő mindenhova elvezet, és az előző edzőim ilyen szempontból egyáltalán nem vették le a terhet a vállamról.
3: Neked kellett vezetni?
4: Vagy sofőrt intézni, hogyha messzebb kellett menni, és ő az első pillanattól kezdve, ő ezt ilyen természetesen kezelte, hogy ez az ő dolga, ő ezt intézi, ha valamilyen terhet le tud venni a vállamról, azt leveszi, és ez is egy nagyon pozitív dolog volt számomra, hogy idejött Magyarországra, velem is idejött tárgyalni, utána, amikor eldöntöttük, hogy megpróbáljuk a közös munkát, akkor találkozott mindenkivel a szövetségben, és ez egy, szerintem egy tök fontos dolog, de sokan nem feszik a fáradtságot, hogy ezt megtegyék.
3: Akkor, ha jól értem, most minden adott ahhoz, hogy szinte csak a versenyzésre koncentrálj. Azt olvasom, hogy a 2025-ös év, akkor még azért a rehabilitáció, hogy a régi önmagad megtalálására volt megcélozva, és akkor 2026-tól most már el lehet kezdeni tényleg a vitorlázásra és az eredményekre rámenni. 2026-ban volt két Grand Slam verseny, amin indultál, ugye Majorkán betegség miatt fel kellett adni, és ahogy említetted az előbb, hogy neked például az izmaidnak még fontosabb, hogy meleg legyen, és legalábbis ne fáz, úgyhogy gondolom, hogy ezért is volt extrém körülmény Majorkán. Tehát mindenkit megviselt, vagy több versenyző is feladta, de akkor neked gondolom, hogy ez is a szemed előtt kellett, hogy lebegjen, hogy egészségügyileg hogyan fejezed be azt a versenyt.
4: Igen, így fizikálisan egyébként bírtam volna, de lebetegedtem egy 3 nappal a verseny előtt, ami hát igazából a verseny előtti napon volt a csúcson, és akkor éreztem a legrosszabbul magamat. És én már versenyeztem betegen, de sajnos pont Majorkán 8 órát voltunk az első 3 nap vizen, és 13 fok volt, és alig tudtak futamokat rendezni, ami nagyon megterhelő. És ugye nem tudtam regenerálódni, mert elmentem otthonról reggel 9-kor, hazaértem este 7-kor, és akkor vacsorát főzni, levezetni. Nem, egyszerűen nem tudtam regenerálódni, és egyre rosszabbul lettem, és ez a megfázás lement a tüdőmre, és aztán az orvos mondta, hogy ne fejezzem be a versenyt, mert nagyon csúnyán köhögtem, és akkor egyébként az egyik versenytársam megkérdezte, hogy biztos, hogy versenyezned kéne, és akkor elgondolkoztam, hogy lehet, hogy tényleg megkérdezem az orvost, és akkor ő mondta, hogy ne, és aztán egy antibiotikum kúrát elkezdtem, és szerencsére rendbe jöttem a franciaországi Grand Slamre.
3: Ami eredetileg nem volt betervezve ugye a programba, de azért, mert Majorka nem úgy sikerült, hogy szeretted volna, azért elindultál a franciaországi versenyen?
4: Azért változtattunk a programon, mert ugye most az Európa-bajnokság következik, az a következő verseny, ami az egyik fő versenye az évnek, és azt éreztem, hogy ugye Pálmán betegen versenyeztem, és nem tudtam befejezni, ezért kiestek futamok, és azt éreztem, hogy kell még ugye még most rázódok vissza az elit mezőnybe, és éreztem Pálmán, hogy még kell a tapasztalat, hogy tényleg hogyan helyezkedjek a rajtvonalon ebben a mezőnyben, hogyan hozom a döntéseket, és ez tökre beigazolódott egyébként Franciaországban, hogy ez nekem kellett, mert ott is még azt éreztem, hogy még keresgélem a helyemet, még próbálom visszahozni, persze, hogy megvannak a fejemben azok a rutinok, vagy azok a sémák, amik alapján én hozom a döntéseket a versenyeken, de ezt újra meg kell érezni, ezt újra rá kell találni, hogy nyomás alatt hogyan ott van az egész mezőny, és tényleg olyan sűrű, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy hogyan helyezkedsz, mikor, hogyan döntesz, és ezt még tökre éreztem Franciaországban, hogy ez kellett, hogy erre újra ráérezzek.
3: Ez egyébként hogyan néz ki, tehát a vízen vagy, ő mennyit lát a ti versenyetekből, és mondjuk két futam között mit tudtok megbeszélni? Stratégiát, taktikát, tehát mi az ő szerepe?
4: Ugye az edző az kint van velünk a vízen egy edzőmotorossal, és versenyeken is ő húz ki a pályára, általában vontázunk a pályára, és ugye az edzéseken ő nagyon sokat beleszól a technikába, ő állítja össze az edzéseknek a struktúráját, persze én is beleszólok, de ez neki a felelőssége, és aztán a versenyen meg átbeszéljük, amikor kiérkezünk a pályára, ugye a stratégiát, hogy ő mit lát, meg én mit látok, de aztán az én felelősségem, hogy én a futamban, tudom én, hol rajtolok, merre megyek, szóval, hogy én rakom össze, úgymond a futamot, és aztán, miután befutunk, ott van, ott tudunk váltani pár szót arról, hogy ha látott valamit kívülről, hogy esetleg volt olyan, amit jobban tudtam volna csinálni, de általában én már rögtön tudom, hogy mit hibáztam el, meg azt is, hogy miért. Hogyha esetleg nem tudom, hogy miért, akkor rákérdezek, és akkor ott tud segíteni, de ott is inkább nekem egy edzőtől arra van szükségem, hogy ő is mérje meg a pályán az áramlást, mérje meg a szelet, és akkor ezeket az információkat elmondja nekem, és akkor nekem az segít a stratégiát felépíteni.
3: A Franciaországban szerzett bronzérmed, az azt igazolja vissza, hogy jó úton jártok, benned van az eredmény, és ez esetleg önbizalmat ad a május 15-én kezdődő horvátországi Európa-bajnokságra?
4: Azt éreztem a verseny végén, hogy jó, jó, hogy meglett a bronzérem, de még sok mindenen kell. Szóval, hogy így csiszolgatnom kell még a dolgokat, a döntéshozatalomat. Annak örültem, hogy bekerültem egy olyan pozícióban az éremfutamba, amiből még lehetett bronzérem is, hogyha teljesítek az utolsó napon, és ebben azt gondolom, hogy nagyon erős vagyok, hogy nyomás alatt jól tudok teljesíteni az éremfutamokon, és tökre örültem annak, hogy ez most is összejött. Igazából én ott érzem magamat a legkomfortosabban, mert az éremfutamokon ugye csak a legjobb 10 indul el, és ott több kontrollod van, mint egy mezőny, ahol ott van 50 ember a pályán, ott nem tudod kontrollálni, hogy te ott vagy a bal oldalon, és a mezőny másik oldala, akik ott vannak a jobb oldalon, hogy azokkal mi történik, meg milyen szélfordulókba állnak bele, úgyhogy szeretem az éremfutamokat, mert ott sokkal jobban tudod kontrollálni azt, hogyha esetleg nem jó a stratégiát, akkor utána még vissza tudsz igazítani. És ez egy tök jó tapasztalat volt, hogy ez még mindig ott van, ezzel nem kell úgymond annyira foglalkoznom, hanem a rendes futamokon, amin ott van az egész mezőny, ott kell tényleg így csiszolni a döntésémet, meg az, hogy hogyan pozícionálom magamat a mezőnyben.
3: Szeretsz előre jósolni, ígérni, vagy csak arról beszéljünk, hogy az Európa-bajnokságon mivel lennél elégedett?
4: Én nem szeretek előre jósolni, de azt érzem igazából most ezután, a két verseny után, hogy jövögetek vissza, benne vagyunk még ebben a folyamatban az edzőmmel, hogy kitapasztaljuk egymást, meg kitapasztaljuk azt, hogy kinek mi a feladata egy versenyen, meg hogyan rakjuk össze a stratégiát, és én eléggé bízom abban, hogy fogok megint versenyeket nyerni, csak nem tudom, igazából nem tudom, hogy mikor lehet, az is lehet, hogy most, de az is lehet, hogy csak egy év múlva érek el oda, hogy összerakom az egészet a fejemben, és utána ugye kivitelezni tudom azt a stratégiát, meg azokat az elképzeléseket, mert az is egy másik dolog, hogy megvan az elképzelés a fejedben, de utána meg nem tudod kivitelezni, mert nincs ott a sebességed, vagy nem tudsz elrajtolni úgy, ahogy kell, és nem tudom, hogy mikor fogok oda visszaérni.
3: Az EB-ig hátralévő időben vár-e rád verseny, vagy hol készültök fel, tehát hogy néz ki az addig következő időszak?
4: Splitben lesz az Európa-bajnokság, holnap utazom oda, elindulok a horvát bajnokságon, és ott is ez az Európa-bajnokság kezdetéig az a cél, hogy csiszolgassam ezeket a dolgokat, edzéseken is úgy rajtoljak el, ahogy a versenyen szeretnék, és utána fókuszáljak. Tényleg azt éreztem, hogy az első szakasz ugye az nekünk egy krajt szakasz a futamokon, és hogy ott hogyan pozícionálom magamat a mezőnyhöz képest, nekem most ez a legfontosabb dolog.
3: Ahogy néztem a franciaországi versenyt, amerikai győzelem született, az ezüstérmes lány ír volt. A mezőnyről mit mondhatunk, tehát az európai vitorlázás mennyire a top kategória, és kik befolyásolják esetleg majd még az olimpián a mezőnyt?
4: Így az olimpiai vitorlázásnak egyértelműen a Európa közepe. Az én mezőnyömben most van egy kicsi váltás, ugye az olimpiai bajnok Marit Baumeister, a holland lány, aki az elmúlt 4 olimpián érmes volt, ő most abba hagyta. Az ezüstérmes is a dán versenyző, most elment szülni, úgyhogy ő is kiesett, úgyhogy a kettő legnagyobb játékos most nincs ott, viszont az amerikai meg az ír lány is mindketten fiatalabbak, úgyhogy most azt látom, hogy talán kezd áttörni egy fiatalabb generáció, de azt érzem, hogy nekem most jó helyzetem van a mezőnyben, rengeteg tapasztalatom van, és jó edzőm, úgyhogy tudunk építkezni.
3: Fájdalmad nincs is?
4: Nincs, azért menedzselni kell, mert be tudnak feszülni az izmaim a derekam körül, még mindig lehet javítani az állóképességemen, meg az erőnlétemen, úgyhogy ezt még folyamatosan építjük felfele, de egyértelműen jobb helyzetben vagyok, mint 2024 tavaszán, szóval nem is azt mondom,
3: az hogy... olimpia előtt?
4: Igen. Sokkal jobb helyzetben vagyok fizikálisan, meg sokkal jobb helyzetben vagyok így csapatügyileg, mert olyan professzionális inputot tudnak nekem adni mindenki, ami nem hiszem, hogy bele fog megint vezetni minket egy ilyen vakvágányba.
3: Mit kívánjunk neked az Európa-bajnokságra?
4: Sok szerencsét. Ezt szoktam a családomnak is mondani, és sok szerencsét kívánjátok.
2: Érdi Máriával Szabó Szilvia beszélgetett. 1-0 vezet az Arzenál az 58. percben a labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágóján, és miután az első találkozó 1-1-re végződött, pillanatnyilag 2-1-re vezet a angol csapat. A gólt egyébként Saka szerezte a 44. percben. A vívás népszerűsítésének céljából alakult meg az új formátumú vívóverseny, a World Fencing League, vagyis a Vívó Világliga. A csapatalapú megméretés most áprilisban debütált 2 magyar résztvevővel, az olimpiai bronzérmes Muhari Eszterrel és a csapatban olimpiai bajnok, egyéniben olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergellyel. A kezdeményezés kapcsán Muhari Esztert Somogyi Zsófia kérdezte.
6: Nagyon izgalmas új kezdeményezés ez, ugye hívhatjuk Vívó Ligának, ugye az alapítója az olimpiai bronzérmes amerikai Mass Chamley Watson. A versenynek a célja talán úgy lehetne a legjobban összefoglalni, hogy népszerűsítse, vagy érthetőbbé, látványosabbá tegye a vívást. Ugye ez most először április 25-én Los Angelesben rendezték meg, és te is ott voltál ugye ezen a versenyen, akár csak Siklósi Gergely. A világ legjobb vívói közül 12-en vesznek részt, ugye 2 csapatban vívnak, és ugye 6 asszó az, ami dönti végül is, hogy kinyeri ezt a versenyt. Beszéljünk akkor arról, hogy milyenek voltak neked a tapasztalataid, erről mennyire ért el a célját szerinted, hogy érezted magadat, nyilván ez a csapat jelleg, ez nagyon izgalmas lehet, és hát nyilván vannak szabálymódosítások is, tehát azokhoz mennyire kellett mondjuk alkalmazkodni.
7: Az első kérdésre, hogy elérte a célját. A számok is mutatják, több mint 500 millió online elérés volt a YouTube-on keresztül, illetve más statisztikák is, csak pontosan ott nem tudok számot mondani, hogy mekkora világszintű, szerte világon mekkora elérés sikerült összehozni ezzel az eseménnyel, ami egyébként nem volt egy egész esti program, tehát ez egy pár órás show volt inkább, mint verseny, versenynek nem mondom. Persze volt egy versenyszituáció, de nem az volt a célja, ahogy te is mondtad, legfőképpen, hanem maga a figyelemfelkeltés, a népszerűsítés, stb. Hogy éreztem magam? Az, hogy tényleg olyan csapattársaim, illetve a másik csapatban is olyan vívók voltak, akik nem hogy csak a vívásban, de hogy így alapból is nagyon elismertek, és az eredményeik is mutatják, illetve tényleg olyan népszerűséggel is rendelkeznek. Tehát ilyen versenyzőkkel egy csapatba vívni, illetve másik csapatban is, hogy voltak, ez nagyon felemelő volt számomra. Persze Gergő is ott volt, vele azért edzésen is szoktunk együtt vívni, de az, hogy például a japán kanokokival melegítette, aki ugye kétszeres olimpiai bajnok, egyszeres ezüstérmes. Tehát ezek a dolgok, ezek számomra óriásiak. Persze emellett a tűrözőknél is, Ariane Errigo, Lee Kiefer, azért nem lehet nem klasszisokban beszélni ezekről a vívókról. De ez nem csak emiatt éreztem jól magam, hanem amiatt is, hogy ahogyan fogadva voltunk, és amilyen fogadtatásban részesültünk, az, hogy ennyire meg volt szervezve az, az egész, és nekünk csak azzal kellett foglalkozni, hogy ott legyünk időben, és jól nézünk ki, és jól vívjunk. Körülbelül ennyi volt így az egészben a munkánk, és minden más pedig adott volt. Ez egy sportoló számára, hát ez felbecsülhetetlen, hiszen nem az van, mint egy átlagos utazásnál, hogy aggódom, hogy meg fogja jönni a táskám, hogy odaérek-e, hogy be tudok-e csekkolni időbe, hogy lesz-e szobám, stb., hanem minden egyes részletre odafigyeltek, és egyikkel se kellett foglalkozni. És akkor a harmadik kérdés, a szabályoknál pedig volt egy kis módosítás, de ez párbajtörben volt egyébként a legkisebb szabálymódosítás, itt csak a passzivitásnak a 1 percről 45 másodpercre cserélték, ezután az ellenfélnek járt egy pont, hogyha ez az idő letett volna tus nélkül, de nálunk nem így volt az asszóban, illetve ami csapatszintű változás volt, hogy egyik asszóban a piros csapatnak, másik asszóban a zöld csapatnak volt kedvezménye, úgymond, tehát hogyha lejár az idő, akkor a másik csapat kapja a pontot, akinél kedvezmény van. És ez minden asszóról asszóra változott, tehát ez, ami így ránk volt jellemző, de törben és kardban lényegesebbek voltak a szabálymódosítások, illetve ott ugye a right of way miatt a gép is egy kicsit korábban zárt le, tehát jobban észrevehető volt a különbség.
6: Egyébként itt elmítetted a Kanokoki a szót, amit ugye Siklósi Gergő és Kanokoki vívott egymás között, és nagyon érdekes látvány volt az ott a felvételen, hogy utána ugye van időkérés is, ami nagyon érdekes, olyankor, hogy a csapattal beszél az adott éppen az asszóban lévő vívó, és akkor te tudtál neki, vagy te adtál neki tanácsokat éppen Siklósi Gergellyel szemben. Szóval ez a kócsolás jelleg is egy picit úgy ott volt ebben a versenyben. Az a jelleg, tehát ez a csapat jelleg, ez meg az, hogy te látod el tanácsokkal az ilyen említett ugye olimpiai bajnok vívót, ez egyébként mennyire különleges?
7: Első az az, hogy ez az időkérés egyébként az NCAA versenyrendszerben, nem tudom, kezdődött, vagy én ott láttam, és ott tapasztaltam meg, hogy ez jelen van, ami egyébként egy nagyon érdekes, és így 4 év vagy 3 év versenyzés után hozzászoktam már, hogy az ilyen duál meeteken bármelyik asszó 5 tusba lehet kérni egy szünetet, egy 30 másodperces, itt 1 perces volt, de az, hogy a csapat felment a pástra, az egy inkább egy maga a csapat szellemnek volt a kifejezése, mint valódi technikai tanácsoknak, hiszen azért Kanokokit kócsolni az nem kis feladat, úgyhogy ezt nem vállalta magára a csapat, de ott voltunk, és lelkileg támogattuk leginkább, illetve szupportáltuk, hogy azért a csapat miatt, a csapat érdekében nyomja és hajtsa ő is.
6: Azért te is a kenyai Alexandra Endolóval szemben ugye egy nagyon magabiztos győzelmet arattál a csapatodnak, ugye a zöld csapatnak, amely végül aztán győzött is, és érdekes, hogy ugye éppen Siklósi Gergely megfordítva, hát nem tudom milyen tanácsokat, de hogy ő kócsolhatott, vagy segíthetett Endolónak, na de mennyire van ennek egyébként, vagy erre szükség most a vívásban? Mondtad, hogy nagyon jól éreztétek magatokat, egy show jellege volt, azt mondtad, hogy nem is inkább verseny, hanem tényleg inkább ez az ilyen show, meg a látványelemek, mert a mesterséges intelligencia segítségével például nagyon látványos technológia az, ami segíti például a visszajátszásban azoknak a laikus nézőknek nekünk, hogy mutatja a pengevonalát, és tényleg hihetetlenül látványos és érthetőbb. Szerinted egyébként szüksége van a vívásnak arra, hogy egy kicsit ezt az oldalát is megmutassa, és ilyen újítások, kezdeményezések egy picit úgy közelebb hozzák az embereket, hogy még inkább bevonza őket a vívás?
7: Hát akkor ezt is 3 része bontanám. Az első, hogy ugye a csapatoknak a megszervezése, ez teljesen a szervezőknek a feladata volt, úgyhogy ezért kerültünk Siklósi Gergővel külön csapatokba. Persze ő is kócsolta a saját csapattársát, ahogy én is a saját csapattársamat. Az volt számomra ilyen érdekes, hogy az amerikaiak, mert az Egyesült Államok beliek, ők mind egy csapatban voltak, ugye a piros csapatban, illetve az olaszok is nálunk együtt voltak, de mi magyarok külön csapatokban voltunk. Úgyhogy ez, én kipróbálnám szívesen mindkét verziót egyébként. Második az hogy ugye ez a japán technológia, ami követte, ez az AI technológia. Nekem ez volt az egyik kedvenc részem az egészben, hiszen ahogy mi élőben ott ültünk, fölöttünk is volt egy kivetítő, és azon a kivetítőn az tökéletesen szinte minden tus után vissza lehetett nézni lassított felvételben ezt a technológiát, és ez lenyűgöző volt számomra. Igaz, hogy most van az első bemutatása ennek hivatalosan élőben, egy ilyen szintű versenyen, vagy egy ilyen szintű eseményen, de számomra ez lenyűgöző volt, hogy ott lehetett követni. Törben és kardban azért még még fejlődnie kell majd ennek a technikának, mivel ott a, megint a right of way miatt nem az számít, hogy ugye kinél villan előbb a lámpa, hanem ki a támadó. Úgyhogy vannak még technikai fejlesztések, de szerintem ez így elsőre ez tökéletesen sikerült. A harmadik meg, hogy ugye a népszerűsítés szempontjából elérte a célját, illetve hogy ez segíte. Szerintem mindenképpen, főleg az is, hogy ugye Lewis Hamilton is ott ült a nézők között, és számomra az, hogy ő látott engem vívni, vagy illetve a többieket, ez azért óriási dolog. Ugye nagyon barátja a Miles-nak, ezért őt volt ott szuportálni elsősorban, de hát akkor is óriási, és az, hogy a Miles ennyire nagy ilyen baráti körrel rendelkezik, tehát többen is, a Simone Biles is, Kim Kardashian is egyébként ott volt, Simone Biles ő csak újraosztotta Instagramon az esemény, ezek mind óriási dobnak a sportágon, hiszen óriási követő táborral rendelkeznek, és minél több emberhez eljut. És az eseményen is olyanok voltak, olyan személyek voltak ott, akik mind csak még színvonalasabbá tették ezt az egészet, és szerintem elérte a célját. Az biztos, hogy első eseményként nagyon nagyot ment, tehát az, hogy tényleg 500, több mint 500 millió elérés volt. Szerintem ez óriási szám, és tényleg sold out is volt az esemény, tehát az egésznek a szervezése, megrendezése kiválóan ment.
6: Lesz folytatása így zárásként? Mert ha minden igaz, ugye akkor meghívásos elege volt, ha jól tudom.
7: Igen, nem tudom, hogy hivatalosan mit közöltek már. Én számítok arra, hogy lesz folytatás.
2: Muhari Eszterrel Somogyi Zsófia beszélgetett. Továbbra is 1-0-ra vezett az Arsenal, összesítésben pedig 2-1-re az Atletico ellen a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének visszamágóján, akkor, amikor a 68. percben járunk. A végeredményről majd a sportvilágban Szilágyi Dórától hallhatnak. Műsorunk viszont véget ért, szerkesztette Kreisz Bálint. Munkatársam volt Balogh Balázs, Berelmese, Cserjés Bendegúz, Károly Andrea, Laki Barbara, Nagy Máté, Nyágúi Gergely, Szilágyi Dóra és Tóth Béla. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
8: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Vezet az Arsenal az Atletico Madrid ellen a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjében. Söpréssel bajnok a Pécs a női kosárlabda NB1-ben. Magabiztosan nyert a női vízilabda válogatott Japán ellen a világkupán. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
1: Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódott Londonban. Arsenal Atletico Madrid 1-0 73. percben, a gólt a 44. percben Saka szerezte, és ezzel összesítésben 2-1-re vezet az angol csapat. A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik, a Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. A klub történetében először bajnok a Pécs a női kosárlabda NB1-ben. A Pécs DVTK döntős párharc harmadik mérkőzéséről részletek a találkozó egyik rádiós kommentátorától, Nyágói Gergelytől.
2: 77-49-re győzni tud a Pécs hazai pályán, azaz 28 ponttal megveri a Diósgyőrt csapatát. No, de akkor lássuk is, hogy mi történt a mai mérkőzésen. Hát mi más történt volna? Bajnokavatás gála mérkőzéssel. NK Universitas Pécs, Unterm Diósgyőrt 77-49. 2500 néző zsúfolódott össze a Lauber Dezső sportcsarnokban, és a nagyjából 50 vendégszurkolót leszámítva mindenki egy céllal érkezett, megünnepelni a pécsiek bajnoki címét. Gyoki Dzsejko tanítványai ugyanis 2-0-ás előnyről várták a harmadik mérkőzést, és a hatalmas tét láthatóan nem leblokkolta, hanem feltüzelte játékosait. Rátkai és Vargallis triplájával villámrajtot tett az MKA, 10-2-nél jött is Völgyi Péter időkérése. Ez sem segített, 18-3-nál már 15 pont volt az előny, ami az első negyed végére ugyan 13-ra olvadt, 23-10-re vezetett a Pécs. A második negyedben ugyan némiképp behúzták a kéziféket a csapatok, 4 perc után még mindig csak 28-14 volt az állás, ám nem sokkal később Studer triplájánál felrobbant a csarnok, 20 pontosan nőtt a különbség. A félidőben 41-23 állt az eredményjelzőn, sokkal jobban lepattanóztak a hazaiak, a vendégektől a 9 pontos Grigelaus kétje tartotta a lelket a miskolciakban. 2 gyors 3 pontossal kezdte el a zárkózást a félidő után a Diósgyőr, 43-33-nál Gyoki Dzsejkónak kellett időt kérnie. 50-36-nál viszont Török Ágnes újabb triplája után ismét fellélegezhetett a hazai közönség, Dulponka hármasával pedig ismét tekintélyes lett a differencia, a harmadik negyed végére 55-42-re módosult az eredmény. A negyedik negyed aztán 2 pécsi triplával indult, majd 3-mal, sőt 4-gel és 5-tel, 69-46-nál pedig 3 perc után másodszor kért időt a Diósgyőr. Hiába önkívületben játszottak a hazaiak, Török Ágnes büntetőivel már 30 pont volt a különbség. A végére csak a különbség volt a kérdéses, nos ez végül 28 pont lett. 2014 után 12 év elteltével ünnepelhetett ismét bajnoki címet női kosárlabda csapat, az NK Universitas Pécs pedig első diadalát aratta. Még egyszer tehát a végeredmény, NK Universitas Pécs, Diósgyőr 77-49, bajnok a Pécs!
1: Az NK a Pécs magyar válogatott játékosa Studer Ágnes Balogh Balázsnak nyilatkozott a mérkőzés után.
3: Ági, gratulálok a bajnoki címhez. Hát ez annyira sima volt, hogy szerintem erre senki nem számított, hogy a mindent eldöntő mérkőzés számotokra ennyire jól alakul. Majd minek köszönhető ez? Például annak, hogy bátran dropptátok az elején is a triplákat?
4: Megmondom őszintén, úgy jöttünk ki a mérkőzésre, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy 2-0-ra vezetünk, hanem ugyanúgy beállni, mint az első két mérkőzésben, 100%-on teljes odafókuszáltságban. És egyszerűen tényleg, ahogy elkezdtük a mérkőzést, az meseszerű volt, amilyen magabiztosan mindent bedobtunk. Én annyira büszke vagyok, mert az, hogy ezt a meccset, ezt így tudtuk megnyerni, és fizikálisan így bírtuk. Ez a kemény munka, amit augusztus óta együtt csinálunk, ugye nagyon sokakkal már tavaly óta, és beérett a gyümölcse a sok munkának, és hihetetlenül büszke vagyok, mert így egy ilyen Miskolcot megverni, ez egy hatalmas dolog, és ezért a csapatért bármit, az életemet rájuk bíznám.
3: Söpréssel nyertetek, ahogy szokták mondani, és egy fiatal csapattal, légiósok nélkül, ez még jobban emeli annak a dicsőségét, hogy bajnokok vagytok.
4: De Persze, tudtunk reagálni, rengeteget adtak hozzá a légiósaink a szezonba, és itt van az, hogy olyan karakterekből áll a csapat, olyan tényleg személyekből, akik mindenki fel tudott lépni, amikor kellett. Minden mérkőzésen más hozta a pontokat, mindig fel tudtunk lépni. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy még alig hiszem el most, hogy ezt így tudtuk megnyerni, és büszke vagyok mindenkire.
3: Kimaradtál a világbajnok és elejtett

0: Ágnest Nyágoly Gergely kérdezte a bajnoki cím megszerzése után.
1: Nehéz nem szuperlatívuszokban beszélni erről a mérkőzésről, a döntőről, és úgy gondolom, hogy a te teljesítményedről, hiszen amikor tudtuk azt, hogy Lexi Held és Julia Reisinger van, nem lehet itt a csapattal, akkor mindenki azt mondta, hogy a Diógyőr az esélyesebb, ha csak nem, a pécsieknél lesznek olyan egyéniségek, akik fel tudnak lépni és vezérek kiválnak. Hát te abszolút vezéré váltál.
2: Nagyon szépen köszönöm. Igazából, amikor tudtuk, hogy ők nem lesznek velünk a döntőben, a két legfontosabb játékosunk lényegében, akkor tisztáztuk magunkban, hogy ebben a döntőben le kell dobni minden láncot, és mindenki filter nélkül kell teljesítsen, őszintén és szívből mindenki tenni a pályára. Nem sokat tettek volna arra, hogy nekünk 3-0 lesz ez a döntő, inkább az, hogy 3-0 lesz a BVTK-nak. Azt hiszem, hogy mindenki abból töltekezett a csapatban, amilyen csapatkohézió nekünk volt, illetve amilyen energiát adott az, hogy sokan úgymond ellenünk fogadtak.
1: Emlékszem, amikor 2 éve megérkeztél Pécsre, itt voltam a bemutatásodon, és akkor arról beszélgettünk, hogy azért jöttél Pécsre, mert bajnok szeretnél lenni a Pécssel. Ez sikerült. Még mindig ott van a táblán a végeredmény, 77-49. Felfogtad már, hogy magyar bajnok vagy a pécsi csapattal?
2: Lassan kezdem felfogni, de ez 2 év munkája volt, de ha úgy veszik, akkor 15 év munkája. Nekem ez az első bajnoki címem, és nem cserélném el más szezonra, akár máshol voltam, akár itt, mert ez egy csodálatos szezon volt, én örökre emlékezni fogok rá, és egy méltó megkoronázása volt a 3-0, hogy itthon fejeztük be a Lambertbe teli csarnokkal. Nagyon büszke vagyok erre a brigádra.
1: Ha jól tudom, akkor neked még élő szerződésed van, van ennél feljebb, hiszen ezzel megvan az autentikus Euroliga szereplés, ami azért azt gondolom, hogy minden kosaras álma.
2: Én azt gondolom, hogy egy álomszerű folytatás lenne, hogyha az Euroligában méretethetnénk meg magunkat jövőre. Szerintem ez lenne a következő lépcsőfok, egy olyan lépcsőfok, ahol meg tudjuk, össze tudjuk mérni magunkat az Európa krémjével klub szinten. Nagyon remélem, hogy sikerül, és lehetővé teszik a körülmények is, hogy ez a brigád tud jövőre az Euroligában versenyezni. Én legalábbis nagyon szeretném.
0: Esélyünk sem volt ma, nyilatkozta DVTK játékosa Lelik Réka Nyágoly Gergelynek.
3: Nagyon csalódottak vagyunk, nem tudok mit mondani, keresem a szavakat én is. Esélyünk sem volt a mai mérkőzésen, elnézve az eredményt. Sajnos az első két mérkőzésen a keménységben felénk tudtak javulni, mi pedig se keménységben nem tudtuk felvenni a versenyt, se taktikailag, se hogyan tulajdonképpen a játéknak az összes szegmenségben legyőztek minket, úgyhogy minden elismerésem tényleg a Pécsnek, kimaxolták. Nyilván most visszakozhatnék, hogy ilyen sérültjeink vannak, olyan sérültjeink vannak, nekik is hiányzott 2 kulcsemberük, ők ezt jobban ki tudták sajnos használni ezt a szituációt.
1: Tudom, hogy még korai, nagyon korai a szezonról véleményt mondani, de nyilván mondjuk a Diósgyőr az Euroligában bejutott a második csoportszakaszban, de nem volt meg se a bajnoki győzelem sem, pedig a Magyar Kupa 4-es döntő. Most nagyon csalódottak vagytok?
3: Mondhatni igen, nyilván a egyik kupában sem sikerült azt elérnünk, amit szerettük volna. Nyilván az Euroliga a szereplés az örvendetes, és ez egy tényleg tök nagy kihívás, meg tök nagy megtiszteltetés ott játszani minden alkalommal, de igazából nem ez volt a célunk, tehát sajnos ez most így alakult, nem szeretnék sem kifogásokat keresni, se semmi, legyőztük saját magunkat tulajdonképpen az idei szezonban, úgyhogy ennyi.
1: A szurkolóitok ma is fantasztikusak voltak, mint mindig mellettetek voltak, viszont azt hiszem, hogy egy igazi sportember legjobb ismérve az, hogy amikor valami nem sikerül, akkor is nem leszeget feje, hanem igenis nagy előre nézve megy tovább, és ezúttal nem ti voltatok a legjobbak, de hát semminek nincs vége, jövőre újabb szezon.
3: Nyilván remélem mindenki levonja ebből a tanulságot, mert mindig vannak tanulságok. Remélem, hogy ebből is erősödni tudunk és fejlődni, és a szurkolóknak meg köszönjük szépen az egészséges támogatást. Tényleg, főleg azoknak, akik jóban és rosszban is mellettünk voltak. Igazából látod, most is ünnepelnek minket. Biztos vagyok benne, hogy nagyon csalódottak ők is, mi sem így terveztük, de tényleg köszönjük nekik az egész éves támogatást, akik tényleg jóban, rosszban ott voltak velünk.
0: Egy győzelemre van a döntőtől a Szolnok és a Szombathely a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Olaj 87-82-re Pakson, a Falkó pedig 91-81-re Kaposváron nyert az elődöntő második mérkőzésén, így 2-0-ra vezet a párharcban. Az 5. helyet az Albafehérvár játszhat, miután Sopronban is győzött.

0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért játszott rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyarok holnap a tengeren túliak elleni siker esetén tovább juthatnak a döntőbe. A magyarok egyik újonca, Lendvai Zoé így értékelt.
2: Én úgy gondolom, hogy inkább fejben dőlt el ez az egész. Tegnapi nap után, meg az eddigi meccsek után azért Sanyi is utalt rá, hogy most már inkább ez egy készülés a jövő évi világbajnokságra, úgyhogy most már kapjuk össze magunkat. Úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút most már gördülékenyebb volt minden, kicsit összekovácsolottunk, vagy így egybe jöttünk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt a holnapi mérkőzésre leginkább. Én nagyon élvezem. Nem tudom, hogy erre lehet-e más mondani. Én nagyon-nagyon élvezem. Rosszabbra számítottam, kevesebb játék lehetőségre számítottam. Most azért ez egy furcsa felállás, mert nem azt kell játszanom, amit a klubban játszom, de abszolút élvezem, nagyon. A lányok, az idősebbek, nagyon kedvesek, nagyon-nagyon segítőkészek. Sanyi is, mindenki, szóval az egész stáb. Én nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok békelve ezzel a helyzettel, és hát nézek elébe, amit még kell nyújtanom itt, és majd a jövőben.
1: Cseh Sándor szövetségi kapitány eltiltás miatt a japánok elleni mai mérkőzésen nem lehetett ott a csapata mellett, így a mérkőzésen Dávid Zoltán irányított.
3: Nyilván nehéz, ugye, akik mondjuk vannak olyan fiatalok, akik még nem is találkoztak ebben a játékstílusra, nem is nagyon lehet felkészülni. Úgyhogy hiába mondjuk el, hogy mit kell csinálni, vagy hogy lesz, vagy mint lesz, amíg nem érzik a saját bőrükön, addig nyilván ez nem fog belékívódni. Így viszont már úgy, hogy már látták az első mérkőzésen, mit kell csinálni, hogy kell mozogni előlük, így most már nyilván sokkal jobb volt számásunk. Valószínűleg azért az is közre játszott, hogy a elmúlt napok után egy picikét nyilván szomorak voltunk, és ez teljesen indokolt volt, ugyanakkor azért felcsillant most a remény az előttünk ausztrál görög mérkőzés után, hogy még mindig megvan az esélye arra, hogy tovább jussunk, és szerintem azért egy kicsit ez megtopta a lányokat, úgyhogy örülök, hogy így alakult.
0: Sportvilág.
1: Véget ért a londoni asztalitenis csapat világbajnokság a magyar férfi válogatott számára, mivel 3-0-ra kikapott a favorit svédektől a 32-es főtábla első fordulójában. A mieinktől András Csaba nyilatkozott Szűcs Miklósnak.
4: Bár te jól kezdtél, 9-4-ed is volt az első játszmában. Mi történt utána?
5: Igen, 9-4-re vezettem, de ott úgy jött vissza 9-7-9-8-ra, hogy igazából nem én rontottam el a poénokat, hanem ő igazából megvillantott a tudását. Inkább 10-10-nél még volt ez a könnyebbnek tűnő tenyeres, azt pörgethettem volna még be talán, de úgy érzem, hogy hiába nyertem volna az első szetet nyerni, szerintem akkor sem tudtam volna, mert utána tényleg annyira jól játszott, hogy nem nagyon volt esély már.
4: A svédek 3-0-ra nyertek, úgyhogy egyetlen játszmát nyertünk. Ez a realitás most?
5: Lehet mondani, tehát ugye megverték Kínát, első kiemeltek a verseny, megverték nem csak Kínát, ugye Koreát is a csoportban 3-0. Azért ezek a csoport eredményeik így magukért beszélnek szerintem. Ez azt jelenti, hogy már játszottak is jó pár meccset, tehát még az sincs, hogy nem tudom, első meccs nekik, és akkor lehet, hogy nem érzik annyira a játékot, hanem mindegyik most már lehet mondani, hogy csúcsformában, és azért, hogyha ők jól játszanak, akkor azt gondolom, hogy ez lehet a realitás. Meg lehet őket szorongatni, de akkor azért egy jobb csapat.
4: Befejeztük a világbajnokságot, a főtábla első fordulójában szenvedtünk vereséget, ugye, ahogy említettük, a svédektől 3-0-ra. Az egész VB-re visszagondolva, milyennek értékeled a saját magad, illetve a csapat teljesítményét?
5: Igen, azt gondolom, hogy ugye ez papírforma volt a svédek ellen azért, ugye szerintem abban egyetért az egész csapat, hogy a brazilok elleni meccs lehetett volna a kulcs, ugye, hogyha őket meg tudtuk volna verni, akkor egy jobb sorsolást kaphattunk volna, de igen, úgyhogy az volt a kulcs meccs. Az én teljesítményem, ugye a csoportban megnyertem az összes mérkőzésemet, a brazilok ellen fontos meccset nyertem, úgyhogy azzal elégedett vagyok. Ma a Moregárd ellen igen, egy szettet még jó lett volna nyerni, de azért az is jön, pedig egy jobb játékos, úgyhogy azt mondhatom, hogy a kötelezőket hozni tudtam, az extra meg most nem volt benne, vagy az ekkor extra legalábbis.
1: Szudi Ádámot hallották, és a magyar válogatott szakmai igazgatója Harci Zsolt is adott interjút Szűcs Miklósnak.
3: Én azt gondolom, hogy több volt benne. Ádámnak az első szettjét az borzasztóan sajnálom. Nyilván, hogyha megnyeri az első szettet a Moregard ellen, akkor sem ő az esélyes, de mégis ami lehetőségünk van, azt meg kellett volna ilyen tekintetben ragadnunk. Én azt gondolom, hogy magunk lehetőségeit kihasználtuk, kicsivel többet, több is benne volt, egy-két szette, akár esetleg egy meccsel is. Én azt gondolom azért, hogy ez a svéd válogatottat, amelyik szerintem az elmúlt években még jobb lett, mint volt, nyilván nem véletlen első kiemelt és verte meg Kínát. Jelenállás szerint a jelenlegi erőviszonyok alapján még nincs reális esélyünk nyerni ellenük. Fejlődnünk kell még, főleg a fiataloknak még többet edzeni, még technikásabban játszani. Dolgozni fogunk azért, hogy a lehetőség szerint még a mostani távolságot minél jobban próbáljuk szűkíteni.
4: A világbajnokság egészét tekintve mennyire vagy elégedett? Van-e benned hiányérzet?
3: Igazi komoly hiányérzetem amiatt van, hogy nagyon jó eséllyel lejátszott és nagyon jó mérkőzésen, ahol vereséget szenvedtünk a braziloktól, akár az meglepetésnek mondható lett volna a nyerünk, de én mégis ott az a meccs előtt is mondtam, egy 50-50%-os esélyt érzek. Ott azt gondolom, hogy reális esélyünk volt győzni, ott kellett volna ezáltal a győzelem által egy jobb sorsolást kaphattunk volna, és bizonyára kaptunk is volna. Amiatt van hiányérzetem, hogyha azt a meccset megnyerjük, akkor nem egy svéd csapattal, hanem mondjuk egy angollal vagy egy szingapúrral tudtunk volna összekerülni, akivel reális esélyünk van a győzelemre.
4: Tanulság a jövőre, mi az, amit innen elviszel erről a VB-ről?
3: Hát a legfőbb tanulság az, hogy még többet kell dolgoznunk, a fiataloknak igen sokat fejlődni, az asztalnál eltöltött időt, mint ahogy eddig is növeltük, folyamatosan növelni fogjuk, a technikai dolgokba is van még elmaradásunk. Én bízom abba, hogy ezek a fiatalok így a felnőtt korba való átállásuk után rohamléptekkel tudnak közelíteni az elithez.
1: Döntőszedben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin-Wentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőbe feljutott Gálfi Dalma érdekelt. A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A Nemzeti Sportrádióban ma jobban megismerhették a Magyar Judo Szövetség elnök jelöltjeit. Mint ismert, a jelenlegi elnök Tóth László 28 év után távozik hivatalából. Négyen jelentkeztek a posztra, és május 10-én választják meg az új vezetőt. ABC sorrendben most hallhatunk négy rövid részletet a jelöltekkel készült interjúkból. A judós múlttal is rendelkező Balogh Levente üzletemberrel Tóth Béla beszélgetett.
6: Az én meglátásom szerint nagyon sok fiatal mentek cselgáncsozni miattam, ugye tavaly évben 15 ezer, idei évben is 10-25 ezer diáknak tartok edukációs előadást, ahol kihangsúlyozom a küzdő sport fontosságát, kezdetben a judóért is. Azt gondolom, hogy elnökként egy jó példát mutathatok a fiataloknak arra, hogy ezt a sportágat választják. És így, mint média szereplő, az ismertségem is szerintem hozzájárulhat ahhoz, hogy még sikeresebb legyen a sportág. Ugye marketing, márkaépítő, nem tehetségem, de abban is azért bizonyítottam már a piacon, bizonyítottam az életben. Úgyhogy azt gondolom, hogy gazdaságilag, marketing szempontból és média szempontból is hasznos elnök lehetnek a sportágban.
7: Több reformot szeretnék behozni a szövetség munkáját tekintve, ez most egy idézet a pályázatából. Itt konkrétan milyen újításokra gondol, milyen reformokat eszközölne a szövetség munkájában?
6: Én azt gondolom, hogy egy szövetség az hasonlóképpen kell működnie, mint egy gazdasági társaságnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy a marketingen kellene javítani. Nem tudom jelenleg, hogy mi a szerkezete pontosan a Cselgács szövetségnek, és az hogy épülkül, de én azt gondolom, hogy az is megkíván egy kis megújítást, megújulást. Kicsit utána néztem, utána érdeklődtem egyébként, és azt gondolom, hogy a jelenlegi ők, akik az elnök alatt vannak, ők maximálisan megfelelnek annak a kritériumnak, hogy együtt végre tudjunk hajtani reformokat, és az ő munkájukra egyébként továbbra is számítanék.
7: Ezekkel a szakemberekkel egyeztetett már? Tehát volt valamilyen kommunikáció én és a szakemberek között, akiket említett?
6: Hát a főtitkára volt, meg tagokkal is volt egyeztetésem, mert ugye ez nem magamtól jelentkeztem erre a posztra, hanem ugye nagyon sok klub felkért, megkeresett, és felkértek rá, hogy esetleg nem vállalnám el. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a judó társadalomat a családomnak tekintem, és azok a klubvezetők, edzők, akik megkerestek, azok egy idővel fontos szerepet töltöttek be az életembe. Én a tudok segíteni nekik, vagy a sportágnak, ezzel örülök meleg, köszönöm.
1: Balogh Levente mellett pályázik még a Magyar Judó Szövetség elnök jelöltségére a nehézsúlyban Európa-bajnoki bronzérmes Csidmalia Zoltán, akit Krejsz Bálint ért el telefonon.
8: Úgy gondolom, hogy a magyar judosportágban számtalan kiváló szakember dolgozik, de talán nem megfelelő vezetés vitte őket előre eddig, és rengeteg konfliktus, ellenségeskedés, klikkesedés alakult ki a sportágban. Ez hosszú évek folyamata volt, mire oda jutottunk, hogy sokan már azt mondják, hogy nem szívesen vállalnak tisztséget a judószövetségben, mert annyi a háború és annyi az ellenségeskedés. Mindenképpen azt gondolom, hogy itt is a közösségépítés és az emberek egymás felé fordítása lenne elsősorban a legfontosabb szempont, ebben pedig egy tiszta, átlátható működés kialakítása, mert nagyon sok emberrel beszéltem az utóbbi időben, és tulajdonképpen a támogatási források felhasználása nagyon sok esetben érthetetlen, nem átlátható, és az emberek nem tudják, hogy mire számítsanak, ezért inkább egymást tapossák idézőjelben, és azt gondolom, hogy egy átlátható, tiszta rendszer biztos, hogy mindenki számára nyugodtabb és kiszámíthatóbb lenne, ezáltal sokkal inkább tudnának egy irányba dolgozni, egymás segítve dolgozni.
9: A főbb célkitűzések első pontja a versenyző és utánpótlás fejlesztés. Mit gondol, hol tart a magyar judónak az utánpótlás állománya? Mennyien űzik ezt a sportágat, abból milyen arányban lesznek versenyzők, és ezt hova lehet továbbfejleszteni és eljutatni?
8: Megegyező mindenkinek a véleménye abban, hogy az utánpótlás egyre rosszabb helyzetben van, egyre kevesebb gyermek űzi a sportágat. Én azt gondolom, hogy természetesen az élversenyzők rangját meg kell hagyni a támogatási rendszerben, viszont az utánpótlás klubokat följebb kell emelni, és át kell alakítani a műhely támogatási, illetve az egyesületi rangsor rendszert, tehát nagyobb súlya kell bírni az utánpótlás klubok eredményeinek, természetesen meghagyva az egyéni nemzetközi eredmények rangját, de itt valahogy ezt a szakadékot át kell hidalni. Jelen pillanatban mondjuk 20-30 országos bajnoki utánpótlás országos bajnoki érem közelében nem ér annak a pontszámnak, amit mondjuk egy felnőtt Európa bajnoki 5. helyezés jelent. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenképpen egyensúlyt kell teremteni.
1: Csizmadia Zoltánt, a Magyar Judó Szövetség egyik elnök jelöltjét hallhatták, most pedig következzen a következő elnök jelölt, a magyar bajnoki dobogós Sulányi Péter, aki ügyvédként dolgozik és Tóth Bélának nyilatkozott.
10: A Magyar Judó Szövetség olyan állapotban van, olyan helyzetben van, olyan múltja van, és őszintén remélem, hogy olyan jövőnek nézelébe, hogy a fontolva haladást tartanám célra vezetőnek, hiszen a problémák azok nyilván, ahogy az évek mennek, ahogy a változó világban, változó korokban, változó kihívások felmerülnek, azok jönnek. És ezeket nagy judó társadalmi összefogással lehet megoldani a fontolva haladás jegyében, úgy, hogy nyilván változtatni kell, ami szükséges, és nagy tisztelettel megtartani azt, ami a múltból helyes.
7: Fontolva haladás, hagyományőrzés és jó néhány olyan dolognak a megtartása, ami a múltból ered, de reformokat, újításokat tervez-e, vagy vannak-e konkrét elképzelések?
10: Én úgy gondolom, hogy ha így merül fel a kérdés, hogy evolúció vagy revolúció, akkor én egyértelműen az evolúció mellett teszem le a voksot. Konkrét terveket akkor tudok mondani, hogyha konkrétan áttekintettem az aktuális helyzetet, az igényeket, az elvárásokat. Én úgy gondolom, hogy konkrét reform elképzelésem nincs, hanem azt szeretném, hogy a Magyar Judó Szövetség haladjon tovább az útján, és küzdje le az összes olyan akadályt, ami szembe jön az úton.
7: Mik azok egyébként azok a területek a Magyar Judó Szövetségen belül, amiket mindenképpen fejleszteni kellene? Itt a pályázatában kiemelte az edzőképzést, valamint a technikai fejlesztéseket, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektetne, hogyha ön lenne az elnök. Tudná még bármilyen mást említeni?
10: Én általában úgy gondolom, hogy ezekből a alrendszerekből valamit külön kiemelni, az azért nem biztos, hogy elsődleges, mert ezeknek az egész összműködést kell produkálniuk ahhoz, hogy a szövetség sikeres legyen. Én úgy látom, hogy ezek a területek mind jól működnek, és mint mindig mindent, ezeket is lehet továbbfejleszteni, lehet fokozni az együttműködést a sportág szempontjából releváns felsőoktatással. Nagyon fontosnak tartom a sportorvosi hátteret és a folyamatos szakmai fejlesztéseket. Én ezeknek az összeműködését, a egymást fölfelé húzó kereszthatását, kölcsönhatását emelném ki.
1: Sulányi Péter mellett Tóth Krisztián is pályázik a Magyar Judó Szövetség elnökségi posztjára. Az olimpiai bronz- és világbajnok ezüstérmest Szegő Tibor kérdezte.
11: Beadtál egy 9 pontból álló pályázatot, és megmondom őszintén, nagyon sok nagyon szimpatikus elem van benne. Ha nem haragszol, akkor a végén kezdeném, mert hogy azt írod az egyik pontban, hogy a kisebb klubok támogatása nagyon fontos, mert hogy minden tehetséges gyermek és versenyző kell, hogy lehetőséget kapjon a fejlődésre. Ez a helyzet hogy áll most? Tehát mennyi munkád lesz ebben?
12: Folyamatosan kapom a megkereséseket és a kérdéseket ezzel a ponttal kapcsolatban, ami egyrészt örömteli, mert foglalkoznak vele a szakágon belül, másrészt szomorú, mert akkor ez azt jelenti, hogy ebben van némi hiányosság vagy kiaknázatlan terület, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesz az értősködésünk és munkánk a közeljövőben. A helyzet az az, hogy az elmúlt időszakban, bár a judó felkerült, pontosabban a magyar judó felkerült a térképre, de globális szinten azt mondhatom a világ judójáról az olimpiai programban is, tehát egy nagyon fix és biztos pontja van a judónak az olimpiai programban. Ezt valamilyen úton módon követte a magyar judó is, tehát tudják az emberek, hogy mi az a judó, egy viszonylag jó hagyománya van a judónak vagy a cságyásznak itthon, és kicsit szomorúan tapasztaltam azt, hogy az emberek, a gyerekek a utánpótláskorú versenyzők időközben elhagyják a tatamit vagy a szőnyeget. Ennek az egyik oka lehet az, hogy ugye eleve kevesen vannak, és a jéghegy csúcsára, mire felérnek, vagy a piramis csúcsára, mire felérnek, még kevesebben lesznek. Van egy természetes szelektáció, ugye, amikor az embernek el kell dönteni, hogy dolgozzon, egyetemre járjon, vagy sportot űzzön. A másik pedig az, hogy szerintem kicsi a merítésünk. Független attól, hogy nagyon jó óvodai és iskolai programjaink vannak, ez sokkal inkább kellene marketingelni, és akkor egy szélesebb spektrumot tudunk lefedni vele. Igazából a ponttal kapcsolatban ez volt a fő érvem és indokom, hogy miért jelölöm ezt meg a pályázatban. Fontosnak tartom azt, hogy a piramis alja a lehető legszélesebb legyen, így valószínűleg a tetején is egyre többen fognak felérni.
11: Rajtad kívül még Sulányi Péter, Dr. Csizmadia Zoltán és Balog Levente pályázik az elnöki posztra. Milyen viszonyt ápolsz velük?
12: Három jelölt közül a Leventével beszéltem személyesen arról, hogy mik az elképzelései. A másik kettő jelölt viszonylag friss az elnökjelöltek halmazában vagy csoportjában. Én azt gondolom, hogy a judón belül pozitív viszonyoknak kell jelen lennie. Nem tudok rájuk rosszat mondani, ha tudnék, mondanék, mert nem gondolom, hogy itt egymásnak a sározása sem kell, hogy legyen a hangsúly. Én bízok abban, hogy a közgyűlés azt választja meg, akiket ők ténylegesen alkalmasnak találnak arra, hogy a sportági szakszövetséget felemelje, és ha ez én vagyok, akkor nagyon szívesen vállalom ezt a munkakört, ha pedig valaki más a szemelt füvet tudok kezet fogni, és sok sikert kívánni neki.
1: A Magyar Judó Szövetség elnökjelölteivel készült interjúkat teljes egészében a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán lehet meghallgatni, és hát elsőként az Arsenal jutott be a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot, és ezzel összesítésben 2-1-re megnyerte a párharcot. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Nyolcadszor döntőzött a Real Madrid, amely addig szokatlan országból kapott ellenfelet. Ilyen volt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1966-os döntője.

Az 1966-os BEC-döntőben a Real Madrid az akkor jugoszláv FK Partizán ellen játszott, ebben az évben először jutott fináléba csapat Kelet-Európából. Az 1964-65-ös idényben a spanyol csapat sorozatban 5-5-ször nyerte meg a spanyol bajnokságot, legutóbb 4 ponttal megelőzve az Atletico Madridot, az FK Partizán pedig jugoszláv bajnok lett 8 ponttal megelőzve a Szarajevót. Érdekesség, hogy ezt egy 15 fős ligában tette, mert kivételesen az első osztályban tartották a kiesőt. Skopjéban ugyanis éppen akkor volt egy súlyos földrengés, amiután a liga vezetői úgy döntöttek, hogy a térség morálja miatt fontos, hogy megmaradjon az első osztályú csapatuk. Egyébként a következő bajnokságban nem is estek ki. Na de vissza a BEC-hez, ahol, ahogy mondtam, a Real Madrid és a Partizán is indult, és velük együtt még 28 csapat került a selejtezőbe, köztük a Ferencvárossal. Ezen mindhárom szóban forgó csapat tovább jutott, ahogy a 8-ad döntős akadályt is vették a klubok. A Real Madrid 7-3-as összesítéssel győzte le a Kilmarnockot, a Partizán 3-1-es összesítéssel a Werder Bremen-t, a Fradi pedig a Panathinaikos ellen jutott tovább szintén 3-1-es összesítéssel. A negyed döntőben a Ferencváros simán 5-1-es összesítéssel kiesett az Inter ellen, és ezért a két BEC döntős is megszenvedett. A Real Madrid a belga Anderlecht-tel nézett szembe, ahol a brüsszeliek egy gólos győzelmet arattak, a visszavágóban viszont nem hagyott kérdést a királyi gárda, Amancio Amaro és Hento is duplázott, a belgák kétszer is szépítettek, de a spanyolok végül könnyedén tovább jutottak. Még inkább rezgett a léc a másik ágon, ahol a Sparta Praha fogadta a Partizán Belgrádot, és először 4-1-re le is győzte az ellenfelét. A visszavágót a jugoszláv néphadsereg stadionjában, mai nevén a stadion Partizánban rendezték meg, ahol elképesztő fordítást hajtott végre a szerb csapat. A hazaiak már az első fél időben 29 perc alatt ledolgozták a hátrányt, a 35. percben már vezetést is szereztek, amit egyel emeltek a 71. percben, ezzel beállít az 5-0-ás végeredményt, amely továbbjutást ért nekik. Az elődöntőben mindkét döntős 2-1-es összesítéssel küldte haza ellenfelét, a Real Madrid az Internacional ellen, a Partizan pedig a Manchester United ellen jutott döntőbe. Utóbbi óriási bravúrnak számított, az angol csapat ugyanis sokkal inkább esélyes volt a döntőbe jutásra a Stardóval, Sir Bobby Charltonnal és George Best-tel felvértezve. Minden esetre a döntőt a Real Madrid és a Partizán között rendezték 1966. május 11-én. De előbb pár szó a főszereplőkről. A Real Madrid az előző idényben nem jutott be Miguel Muñoz irányításával a BEC döntőbe, ám a vezetőség kitartott mellette, ahogy a régi nagyjátékosok mellett is. Így még mindig ott volt a Real soraiban az akkor 38 éves Puskás Ferenc, a 32 éves Paco Hento és a 37 éves Santa Maria. Igaz, közülük csak Hento számított már alapembernek és egyben példaképnek is az olyan fiatalok előtt, akik a következő generációját képezték a Real Madridnak. Közéjük tartozik például Pirri, Pacin, Fernando Serena, Ramon Grosso és Manuel Velázquez is. Emiatt alakult ki, hogy ezt a brigádot gyakran nevezték a Yeye csapatnak, amelyet a The Beatles She Loves You című dala ihletett.

A Real fiataljai kócosabbak, hosszabb hajúak voltak, mint rutinosabb társaik, ráadásul közülük négyen újraalkották a Márka nevű sportlap kedvéért a Beatles legendás képét. Részben miattuk Spanyolországban a teljes fiatalságra is használták a jéje kifejezést. A teljes csapat nagy népszerűségnek örvendett Spanyolországban, sőt egész Európában is, amely újabb sikeres időszak felé nézett.

0: Az FK Partizán, vagy ismertem nevén Partizán Belgrád a mai napig nagy nevű kiemelkedő csapat Kelet-Európában. A klubot 1945-ben alapították, erős állami segítséggel és a néphadsereg fennhatósága alá tartozott. Érdekes, hogy az alapítástól számítva kicsivel több mint 20 év leforgása alatt már az egyik legerősebb csapat volt a nemzetközi porondon. Hamarosan elmondom, hogy miért. A klub első számú gólfelelőse Mustafa Hasaganich volt, aki az 1965-66-os idényben 20 mérkőzés alatt 20 gólt szerzett. De fontos kiemelni, hogy ez nem csak egyéni siker volt, hanem a jól felépített taktika mutatója. Nyilván ez valamilyen szinten minden csapatra igaz, de a szocialista országokban divatos volt az államilag erősen támogatott futball és a struktúrában való gondolkodás. A helyi futball tehát nem organikusan, hanem szervezetten és nagy pénzügyi és szakmai háttérrel fejlődött, ahol a szabad piaci hatásoknak nem kellett megfelelni, így a csapat nyugodt, biztonságos körülmények között tudott építkezni. A belgrádi fejlesztés azért is volt fontos, mert a kezdetekkor, mármint a jugoszláv kezdetekkor, a horvát csapatok dominánsabbak voltak, amely nyilván nem tetszett a szerb központú hatalomnak, így a szerb klubokat fel kellett zárkóztatni előbb a hazai, aztán a nemzetközi porondon. Ennek terméke két nagy alakulat lett, a Partizán Belgrád és a Crvena Zvezda. A két csapat egymással és a horvátokkal egyaránt rivalizált. A főprofilja hamar kialakult a néphadsereg csapatának. Gyors támadó futball. Ez annyira jelen volt, hogy a csapat beceneve is innen ered, amely Gőzhenger. Emellett kiemelt szerepet kapott a kiváló akadémia is, az ottani tehetségek nagy része pedig éppen az 1960-as évekre ért be. Erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy 20 év alatt tudott beérni a Partizán. A csapat vezetőedzője pedig az akkor mindössze 41 éves Abdullah Gegic volt, aki a csapat vezetését 1965-ben vette át, tehát első idényében már begdöntőig vitte a csapatot. Na akkor jöjjön ennek a finálénak a krónikája. Az 1966-os begdöntőt először rendezték meg olyan helyszínen, ahol korábban is volt már begfinálé. A brüsszeli Heysel stadionban tehát másodszor látogattak ki a szurkolók Európa egyik legrangosabb mérkőzésére. A Real Madrid kezdője: José Aracustián, Pacin, Pedro de Felipe, Ignacio Zocco, Manuel Sánchez Martínez, Piri, Manuel Velázquez, Fernando Serena, Amancio Amaro, Ramon Grosso, Francisco Hinto, a vezetőedző Miguel Muñoz. A Real Madridnál meglepetést okozott, hogy a két nagy rutinos játékos Puskás és Santa Maria sem került a kezdőbe. A csapat akkor fiatal, az elődökhöz képest ismeretlen, saját akadémiáról érkező játékosokból állt. A Partizán kezdője: Milutin Soskic, Farudin Jusufi, Velibor Vasovic, Branko Rasovic, Jubomir Mihajlovic, Vladimir Kovacevic, Radoslav Becsejac, Mane Bajic, Mustafa Hasanagic, Milan Galic, Josip Pirmajer. A vezetőedző Abdullah Gegic. A Partizán tízese Milan Galic ekkor tagja volt a jugoszláv hadseregnek, és különleges engedélyt kapott, hogy pályára léphessen Brüsszelben. A játékvezető Rudolf Kreitlein volt. A mérkőzésre a jugoszlávok a vártal ellentétben inkább védekeztek és kontekre építettek. Ezek veszélyesek is voltak, Galic kihagyta a helyzeteit, Hasaganic pedig kapufáig jutott. A félidei állás 0-0. A második félidőben folytatódott a jugoszláv fölény, és az 55. percben Vasovic betalált szögletből. Ezután a Real Madrid mindent bevetett, és végül a remek egyéni teljesítmények és Hinto vezérlete felülírta a Partizán meglepő és jó csapat kohézióra épülő játékát. Először Amaro talált be Grosso gólpasszából a 70. percben, aztán a 76. percben Serena 25 méterről talált be. A Real Madrid a fordításának köszönhetően nagy győzelmet aratott 2-1-re, és ezzel megnyerte 6. Beck címét. A szurkolók megszállták a Heysel stadion pályáját, és a tavalyi Real Madrid mentes döntő után ismét a királygárd emelte magasba a trófeát. A Beck 1966-os gólkirálya viszont nem a döntős csapatokból került ki. A címen Albert Florian és Eusebio osztozott 7-7 góllal. A két csapat sorsa. A Real Madrid ezzel a győzelemmel megalapozott egy újabb sikeres korszakot és egy újabb remek generációt. Hinto, mint rutinos játékos, továbbra is a csapat vezére maradt a fiatalok között, Puskás Ferenc az idény végén visszavonult a játékos pályafutásától. A Real Madrid bár a Beckben remekelt, a spanyol bajnokságban ezúttal nem lett az első, az Atletico Madrid mindössze egy ponttal végzett előtte. A Partizánnál nagyobb mértékű volt a változás. Az 1965-66-os idényben a csapat vélhetően nem bírta jól a kettős terhelést, hiszen a jugoszláv bajnokságban nemhogy nem védte meg a címét, de még a közelébe sem került. A 16 csapatos ligában a 11. helyen végzett, ez síralmas eredménynek számított a szerbeknek. A begdöntő után szétesett a gondosan felépített csapat, több meghatározó játékos eligazolt. Soskic Kölnbe, Galic a Standard Liège-be, Rasovic a PSV-be, Vasovic az Ajaxba ment. És ne hagyjuk ki az edzőt sem, aki érkezése után rögtön majdnem Európa csúcsára vitte a csapatát. Abdullah Gegic a Fenerbahce edzője lett, és 1966-tól kezdve egy kis szarajevói kitérőt eltekintve csak Törökországban vállalt munkát. A törökök a futballprofesszor néven emlegették, hiszen vitte a hírét a korszerű európai futballnak némi kelet-európai fűszerezéssel. Na de visszatérve az 1966-os begdöntőre, a Real Madrid 6-szor is nyert, 2-1-re győzte le a Partizán Belgrádot. A következő részben az 1967-es begdöntővel foglalkozunk.
1: Lisszabonban csúcsra értek az oroszlánok. Először nyert Beckett nem dél-európai csapat. Ilyen volt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1966-67-es szezonja. A Bajnokok Ligája elődjének 12. kiírása 1966 nyarának végén a selejtezőkkel kezdődött. A főtáblára 31 csapat került fel, a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is egyenes kieséses szakaszban rendezték a tornát. Kiemeltként a címvédő Real Madrid a második körben kezdte a kupát, mindenki más az első fordulóban már érdekelt volt. Magyarországot a Vasas képviselte. Az angyalföldiek a portugál Sporting ellen 7-0-ás összesítéssel jutottak tovább a legjobb 16 közé. Ott viszont véget ért a Beck az évi kiírása Farkas Jánoséknak. Az 1964-es és 65-ös győztes Inter 2-es győzelemmel ejtette ki a budapesti együttest. A védekező futballt játszó milánói együttes a Torpedo Moszkva ellen 1-0-ás összesítéssel jutott tovább az első körből, a Vasas búcsúztatása után pedig a címvédő Real Madriddal került szembe. Az olasz retesz kiválóan zárt a madridiak ellen is. Hazai pályán 1-0-ra, idegenben 2-0-ra nyert az Inter, amely az elődöntőben a CSKA Szófiát is kiejtette. Két döntetlent követően a harmadik mérkőzésen vívták ki a döntőbe jutást Sandro Mazzoláék. A lisszaboni döntőben a skót bajnok Celtic jött szembe a milánóiakkal. A glasgowi együttes útja a Zürich, a Nant, a Vojvodina és a Dukla Prága elleni párharcokon keresztül vezetett a fináléba. Elenio Herrera, az Inter vezetőedzője a döntő előtt elutazott Glasgowba, hogy feltérképezze a Celticet. Indulás előtt felajánlotta a skót kollégájának, Jock Steinnek, hogy hazafelé elhozza őt a magárepülőgépén, hogy ő is megnézhesse játszani az Intert. Herrera azonban Glasgowban visszavonta a meghívást, mondván Stein túlságosan nagy termetű, nem férne be a kis repülőbe. Stein így is el tudott utazni Milánóba, viszont ott is akadtak bonyodalmak. Az Inter által felajánlott belépőjegyek elkeveredtek, így végül egy olasz újságíró a sajtóigazolványával segített neki bejutni a meccsre. Ez a lélektani hadviselés nem vált be. A májusi döntő másnapján megjelenő Népsport így számolt be a mérkőzésről.
2: A nézőtéren 12 000 skót szurkoló foglalt helyet, de sokan voltak az olaszok is. Az Internacionale nélkülözte a sérült Jairt és Suárezt, Mazzolát viszont, aki mandulagyulladással bajlódik, orvosi segítséggel talpra állították, lenyomták a lázát, hogy játszhasson. Az olaszok vezették az első rohamokat, Mazzola fejesét védte remekül Simpson. A 8. percben kitörő Kripellinit a 16-oson belül szabálytalanul választották el a labdától. 11-es. Mazzola a büntetőből a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. 0-1. A gól után az Inter szokásához híven minden erejét a védekezésre összpontosította, a skótok remekül rohamoztak. Old lövése a felső kapufán csattant, aztán Chalmers 3 méterről mellé fejelt. A 35. percben a középcsatár óriási félmagas balsarokba tartó lövését Sarti remek védéssel szögletre ütötte. Szünet után mintegy negyed órán át kapkodó, ideges volt a Celtic csapatjátéka. A 63. percben egy jobboldali támadás után az előre húzódott Craig óriási erő lövéssel 15 méterről a kapu jobb oldalán a léc alá zúdította a labdát. 1-1. Nyomasztó fölényben játszottak a skótok. Sok lövés ment kapura, Sarti azonban parádésan védett. A győztes gól a 85. percben született. Gemmel kapura lőtt, Chalmers beletette a lábát a labda útjába, amely aztán védhetetlenül laposan vágódott a bal sarokba. 2-1. Küzdelmes hajrával ért véget a mérkőzés. A közönség tombolva ünnepelte az örömmámorban lelkendező skót játékosokat, akik remek teljesítménnyel leckét adtak az Internacionálénak a korszerű labdarúgásból, s méltán nyerték el az 1966-67. Évi Becket.
1: A Népsport tudósításában két hiba is megjelent. A Celtic egyenlítő gólját Jamel lőtte, a magyar újságban gólszerzőként említett Craig átadásából, míg a második találat előtt nem Jamel, hanem Murdoch lőtt kapura. A lényegen azonban nem változtat. A Celtic végig fölényben volt, és megérdemelten nyerte meg a lisszaboni döntőt. A Labdarúgás című újság így írt a fináléról.
2: Az biztos, hogy az Inter ellen nagyszerű támadójátékot produkáltak. Erre csak a bizonyítékot szeretnénk felhozni. Csak egy játékos nem célozta meg a 90 perc alatt Sarri kapuját, s ez a kapus Simpson volt. Az olaszok kapusa egyébként a nagyvédések egész sorozatát mutatta be. Ha nem véd olyan szenzációsan, a vereség aránya lényegesen nagyobb lehetett volna. Nem volt egy nyugodt pillanata sem, hiszen nem tudhatta, hogy a 10 kitűnően rúgó játékos közül ki és mikor szánja el magát lövésre.
1: Jock Stein, a Celtic vezetőedzője elévülhetetlen érdemeket szerzett a Beg győzelemben. Taktikailag túlszárnyalt a kollégáját, a Catenaccio-t tökéletesítő argentin Elenio Herrerát. Nyilvánvaló volt, hogy az Inter védekezésre fog berendezkedni, ráadásul a 7. percben büntetőből megszerezték a vezetést az olaszok, onnantól még inkább ez került középpontba Herreráéknál. Stein azonban kitalálta, hogyan tudja feltörni a defenzív milánói vonalakat. A Celtic 4-2-4-es felállásban játszott, a két középcsatár azonban felváltva visszalépett a középpályára, hogy megbontsák az Inter védelmét. A skótok szélsőinek az volt a feladata, hogy befelé húzódjanak, ezzel területet nyissanak a szélső hátvédeknek, Jim Craignek és Tommy Jamelnek. A mélységből érkező játékosokat nem tudták felvenni az olaszok, és a folyamatos Celtic rohamok a második félidőben meghozták az eredményt. Előbb Craig átadásából Jamel talált be, majd az első gólszerzője passzolt Bobby Murdochhoz, akinek lövése megpattant Stevie Chalmersen és a hálóba vágódott. Jock Stein így nyilatkozott a meccs után a játékrendszerről.
2: Higgyék el, uraim, nincs semmiféle szisztémánk, erről a mérkőzésen is meggyőződhettek. Minden játékosunk a saját stílusát játsza, ehhez formáljuk a csapat játékrendszerét. Mindig a támadásra fektetjük a fő hangsúlyt, de ha arról van szó, hogy védekeznünk kell, akkor sem esünk kétségbe. Akik a prágai mérkőzésünket látták, azok ezt bizonyítani is tudják. Most a világkupát kell visszahódítanunk Európának. A célunk, hogy bebizonyítsuk Dél-Amerikának Európában egyszer mindenkorra, véget ért a defenzív labdarúgás időszaka. Mint Lisszabonban, a világkupa döntőjén is támadni fogunk, különben arra a sorsa jutunk, mint ellenünk az Internacionale.
1: A világkupát is megnyerte a Celtic. Az argentin Racing Club ellen 1-0-ra nyertek a skótok. A legendás Jock Stein irányításával a Celtic keretében csupa hazai játékos szerepelt. És hazai alatt itt nem csak azt lehet érteni, hogy skótok, ugyanis a 15 fős keret 13 játékosa a Celtic Park 10 mérföldes környezetében született. A maradék két kerettag pedig 11, illetve 30 mérföldről jött. Így valóban Glasgow-iak nyerték a bajnokcsapatok Európa kupáját. 1967-ben a BBC-nél az év sportcsapata lett a Celtic, míg a klub stadionjának, a Celtic Parknak a keleti lelátóját a lisszaboni oroszlánok néven elhíresült Beg győztes csapatról nevezték el. Nem csak a csapat, a vezetőedző is kiérdemelte ezt. Jock Stein nevét viseli a stadion nyugati lelátója, a szakembernek pedig szobrot is állítottak a főbejáratnál. Megérdemelte. A legendás trénerrel egyszer Beket, 10-szer bajnoki címet, 8-szor skót kupát nyertek a zöldfehérek. Jock Stein megreformálta a futballt, többek között az aranycsapattól is merítve. Sean Fallon, Stein segédedzője így írt az évszázad mérkőzésének a 6-3-nak a Celtic játékára való hatásáról.
2: Az a meccs felnyitotta a szemünket. A magyarok mindent megváltoztattak, nem csak a játékrendszerünket, hanem magát a játékot is. Minden a labdaügyességről és a labda nélküli mozgásról szólt. Tudtuk, hogy teljesen nem tudjuk lemásolni ezeket a csapatokat, a saját ötleteinket is bele kell építenünk a játékba. De ezeknek a csapatoknak a meccsein látni lehetett, hogy mit csinálnak jól, és ez segített kialakítani a Celtic játékát. Az a magyar csapat különleges volt, akár egész nap tudtuk volna nézni, ahogy fociznak.
1: 1967-ben a bajnokcsapatok Európa kupájának 12. kiírásában fordult elő először, hogy nem dél-európai, mediterrán országból érkező klub nyerte meg az európai klubfutball legértékesebb trófeáját. A brit futballt elsőként csúcsra vívő skót Celtic nyerte meg a sorozatot. Hogy 1968-ban mi történt, azt meghallgathatják holnap délután 5 óra után itt, a Nemzeti Sport Rádió műsorán.
3: 10 évvel a müncheni repülőtéri katasztrófa után a Manchester United révbe ért. A Beg történetének első angol kupa győzelme mögött évtizedek kitartó munkája és egy feldolgozatlan tragédia emléke áll. Egy siker, amellyel Matt Busby végre felért pályafutása csúcsára. Az 1968-as Beg döntő.
4: Alig, hogy felharsant a hármas sípszó, Charlton keresztbe futott a pályán, egyenesen Busby felé, aki épp hogy a gyepre lépett, majd összeülelkeztek. figyelemre méltó érzelemkitörés volt ez attól a Charltontól, aki ritkán mutatta meg érzéseit a pályán. Ebben a pillanatban mégis úgy tűnt, hogy elfeledte gátlásait.
3: Idézte fel londoni emlékeit a The Irish Times tudósítója Peter Byrne. You can run on for a long time, run on for a long time. Abban az ölelésben több volt puszta örömnél. Egy életre szóló szövetség teljesedett be játékos és edző között, egy szövetség, amelyet a sikerek és egy felfoghatatlan tragédia kovácsolt össze. A Wembley gyepén ünneplő csapatból Matt Busby, Bobby Charlton és Bill Fawkes élte túl a müncheni repülőtéri katasztrófát 1958. februárjában. A Crvena Zvezda ellen sikerrel megvívott Beck negyeddöntő után Belgrádból tartott hazafelé a Manchester United repülőgépe, amely a bajor városban leszállt tankolni. A jeges futópályán harmadjára próbálták meg a felszállást a pilóták, amikor a gép megcsúszott és egy kerítést átszakítva épületnek csapódott. A lángra kapott járműből 23-an nem tudtak kimenekülni. A balesetben a United 8 labdarúgója veszítette életét, a vezetőedző Matt Busby pedig csodával határos módon élte túl a tragédiát. A legendás menedzser 72 napot töltött a kórházban, ahol kétszer is feladták neki az utolsó kenetet.
5: A Unitednél senki sem beszélt 1958-ról és Münchenről. Úgy tűnt, hogy ez tabu. De abból a csapatból mégiscsak ott volt köztünk Bobby és Billy, és természetesen Matt volt az edzőnk. Ott volt velünk az az érzés, ott élt bennünk, és amikor bejutottunk a Beck döntőbe, tudtuk, hogy valószínűleg ez Matt utolsó esélye. Így, amikor nyertünk, elszabadultak az indulatok. Általában a legközelebbi játékoshoz futsz ünnepelni, de legtöbben Bobbyhoz és Billhez mentünk. Ezen is túl vagyunk, végre megszabadultunk minden tehertől. Akkor egy emberként gondoltunk az elhunyt társak családjára is, mert tudtuk, hogy ott vannak a stadionban.
3: Emlékezett vissza a Benfica elleni finálé utáni pillanatokra a Manchester United kapusa Alex Stepney. Matt Busby nélkül alig ha sorolnánk a legnagyobb angol egyesületek közé a Manchester Unitedet. A klubot a II. Világháború után szakmai és szellemi szintéren is a skót edző építette újjá. Az addig többnyire az első és a másodosztály között ingázó Unitedet előbb stabil élvonalbeli együttes emelte Busby, majd szisztematikus munkával megalapozta egy korszakos csapat jövőjét. Fiatal, tehetséges játékosokra építve, az úgynevezett Busby Babykkel egymás után két bajnoki címet ért el. Az 1957-es sikernek már részese volt Bobby Charlton is. A Beck első kiírását még kihagyta az angol bajnok, de aztán a következő idény előtt Busby már meggyőzte a szövetség elöljáróit, hogy engedélyezzék csapata indulását a sorozatban. A skót szakvezető emiatt éveken át ostorozta magát, hiszen úgy tartotta, hogyha nem erősködik, akkor nem következik be a müncheni tragédia sem. Évek teltek el, amíg a klub ismét talpra állt. 1965-ben aztán megszerezte 6. bajnoki címét a csapat, amelyhez időközben megérkezett Dennis Law és George Best is. A skót center 1960-ban rekordösszegért szerződött a Manchester Cityhez, majd egyéves torinói kiruccanás után csatlakozott a United keretéhez. A szőke király 11 éven át ejtette ámulatba az Old Trafford közönségét. Hozzá hasonlóan mindent megnyert a klubbal az északír közönség kedvenc George Best is. A zabolátlan támadó zseni a futballnál csak a nőket és az alkoholt szerette jobban, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy számolatlanul termelje a gólokat. Az első igazi futballcelebet egyébként a United játékos megfigyelője, Bob Bischoff fedezte fel és ajánlotta Busby figyelmébe. Saját nevelése volt a manchesteri klubnak Bobby Charlton is, aki 17 év alatt 606 mérkőzésen öltötte magára a vörös felszerelést. Ennél többször csak Ryan Giggs szerepelt a Unitedben. A később lovaggá ütött Charlton 1966-ban világbajnok lett Angliával. Charlton, Best, Law, a manchesteri szent háromság. A három klasszis először 1964. januárjában játszott együtt a Manchester Unitedben, majd ezt követte két bajnoki cím, két Charity Shield és végül a Beck győzelem. A trió tagjai pedig szép sorban megkapták az aranylabdát is. Előbb Law, aztán Charlton, végül 1968-ban Best is. A manchesteri játékosok közül többen vélték úgy, hogy a sors rendelte el, 1968-ban nekik kell nyerniük. Talán hisznek a sorsszerűségben a híres hírhet Gutmann átok kárhozottjai is. A londoni megdöntőben alulmaradó Benfica ezt követően 20 évig maradt távol az európai futball legnagyobb színpadától. A 60-as években 5 megdöntőben szerepelt a lisszaboni óriás, amely kétszer a serleget is hazavitte. Az Eusébio vezette portugál válogatott az 1966-os világbajnokságon, többi közt a magyar csapatot is legyőzve bronzérmet szerzett, miután az elődöntőben a házigazda Anglia megállította. Annak az évnek a tavaszán egyszer már meggyűlt a baja Eusébiónak az angolokkal. A Beck negyed döntőjében a Manchester United 2-es győzelemmel Lisszabonban 5-öt vágva búcsúztatta a Benficát. Bár a fekete gyöngyszem még csak 26 esztendős volt az 1968-as Beck döntő idején, soha többé nem tért vissza az elit sorozat fináléjába. A totális futball hajnalán ezzel a mérkőzéssel ért véget az ibériai csapatok uralma, az európai labdarúgás legmagasabb polcán.

0: 1967. szeptemberében 32 együttes részvételével vette kezdetét a bajnokcsapatok Európa kupája 13. idénye. A címvédő Celticet már az első körben kiejtette a Dinamo Kijev, eközben a Manchester United gond nélkül búcsúztatta a máltai bajnokot. A Benfica viszont az északír Glentoranon csak idegenben szerzett góllal jutott túl. A következő fordulóban az angolok a Sarajevót, a portugálok a francia Saint-Étienne-t múlták felül, és váltották meg jegyüket a negyed döntőbe. A nyolc között a szovjet Dinamo Kijevvel szemben továbbjutó lengyel bajnokot sodorta a sors a United útjába. A Górnik Zabrzsét hazai pályán két góllal győzte le a United, amelynek így a sziléziai 1-0-ás vereség is belefért. A lisszaboni sztárcsapatot pedig Budapestre szólította a sorsolás. A magyar bajnok Vasas az ír Dundalk, majd az izlandi Valur kisöprésével érte el, hogy a Népstadionban 40 ezer néző előtt fogadja a Benficát. Az 1968 márciusában rendezett találkozóról így tudósított a Népsport.
1: A várakozásnak megfelelően végig nagy küzdelem jellemezte ezt az igen jelentős Európa Kupa mérkőzést. A Vasas nem tudott előnyt szerezni. Ilovszky edzőnek szinte az utolsó pillanatig összeállítási gondjai voltak, és nem sikerült megtalálnia a védekezésre beálló Benfica taktikájának ellenszerét. Alig kezdődött el a játék, már is kiderült, hogy a Benfica nem 4-2-4-et játszik, hanem inkább 5-3-2-t. Öt hátvéd szállta meg a 16-os környékét, előttük egy háromtagú újabb védelmi vonal helyezkedett el. Elől csak a villámgyors Eusebio és a jól fejelő Torres tartózkodott. A Vasas igyekezett a széleken vezetni az akciókat. Az első játékrészben biztatóan játszott a két szélső, sok igen használható beadást láttunk tőlük. Fordulás után, ha lehet, a Benfica még inkább arra törekedett, hogy már a Vasas térfelének közepén megállítsa a kibontakozó támadásokat. Szabálytalanságok árán is igyekeztek a lendületből kibillenteni a Vasast. Ahogy teltek a percek, egyre idegesebbé vált a hangulat. A budapesti 0-0 nem a legkedvezőbb előjel a Vasas számára, de a második 90 perc korán sincs még lefutva.
0: Másfél héttel később Lisszabonban válasz nélkül rúgott hármat a házigazda, ebből Eusebio kettőt vállalt. A Benfica 8 éven belül ötödjére jutott elődöntőbe a Bekben. A négy között a portugálok kettős győzelemmel ejtették ki a Juventust, a Manchester United pedig fordulatos párharcban bizonyult jobbnak a Real Madridnál. Az angol bajnok Best jóvoltából 1-0-ra nyert hazai pályán, ám a spanyolországi visszavágó első félideje borzalmasan alakult. Erre így emlékezett vissza David Sedler, a United hátvédje.
2: Teljesen lemészároltak minket, szétszedtek bennünket, és még szerencsénk is volt, hogy csak 3-1 lett, mert lehetett volna 5 is.
0: A hátrányban játszó manchesteriek viszont a második félidőre látványosan feljavultak, és két váratlan hős sietett a csapat segítségére. A hátvédsorból Sedler, valamint Fox talált be.
2: Senki sem fogadott volna rám és Billre. Chartonra és Bestire talán, de ha kettőnket húztad volna a tombolán, csalódott lettél volna. Az ilyesmit egyszerűen nem lehet előre megírni,
0: mondta Sedler. A hatszoros bajnok kiejtésével a Manchester United első alkalommal jutott be a Beck döntőjébe, amit ráadásul Londonban, a Wembley stadionban rendeztek 1968. május 29-én.

finálé napján szokatlanul meleg és párás volt az időjárás. A lelátókon 92 ezeren gyűltek össze, túlnyomó többségük a United sikeréért szorított. A Benfica és a Manchester United párharcában a nemzetközi rutin a lisszaboniak mellett szólt. Az Otto Gloria által kijelölt kezdőcsapatban hatan vallhatták magukat back győztesnek. Közülük hárman, Fernando Cruz, Mario Coluna, José Augusto, mindkét korábbi kupasikernek a részese volt. A túloldalon Matt Busbynak le kellett mondani porc sérülés miatt Dennis Lowe játékáról. A skót csatár távollétében a 19 éves Brian Kidd játszott a támadósor ékeként. Az 1966-os világbajnokok közül a csapatkapitány Bobby Charlton és Nobby Stiles futott ki a Wembley gepére. Talán a füllett levegő miatt, de az első játékrész kevés izgalmat tartogatott. A szünet után viszont felgyorsult a játék. Az 53. percben Sadler baloldali beadásából Charlton szerzett ragyogó fejes gólt. Bár a Unitednek komoly lehetősége volt növelni az előnyt, a portugálok szép lassan fölénybe kerültek, a véghajrára fordulva pedig fokozták a nyomást. 11 perccel a rendes játékidő vége előtt Torres bólintott tovább egy jobb szélről érkező ívelést, az

0: a sűrű füvön lelassult, és Eusebio előtt maradt. Most már csak annyit tehettem, hogy hátráltam egy kicsit, nehogy átemeljen, és próbáltam egyenesen állni. Ahelyett, hogy csak elgurította volna mellettem, úgy döntött, szétlövi a hálót. Imádta ezt csinálni. Iszonyatos erejű lövés a mellemen csattant. Mindenkinek azt mondom, hogy a Mitre logó még mindig ott van a bőrömön. És sikerült is megfognom a labdát. Visszatekintve azt hiszem, hogy ez volt a döntő fordulópontja, mert kétlem, hogy fel tudtunk volna állni 2-1-es hátrányból.
1: Érdemes megnézni az archív felvételeket, mert azokon tisztán látszik, hogy a bravúros hárítás után a portugál klasszis látványosan megtapsolja Stepnit. Következhetett a 2x15 perces hosszabbítás, amit jobban bírt erővel a United. Alig telt el 2 perc a túlórából, amikor az angol együttes megszerezte a második gólt. Ennek történetét is Stepni kapus meséli el.
0: Lehúztam egy ívvel is, majd a labdát kidobtam Tony Dunnak, a bal hátvédnek, de ő annyira fáradt volt, hogy visszapasszolta nekem. Aztán megláttam Shea Brennant, a jobb hátvédet, de ő sem kérte a labdát, így az ismét visszakerült hozzám. Nem tehettem mást, mint hogy előre rúgtam a pályán, és ez volt a legjobb dolog, amit valaha tehettem, mert Brian Kidd valahol belecsúsztatott a labdába, Best pedig, aki kicsattanó formában volt, még mindig futott. Elérte a labdát, kicselezte a kapitányt, Mario Colunnyát, majd a kapust, José Enriquét is, és gólt lőtt. Ha volt valaki, akinél a legjobb helyen volt a labda az ilyen helyzeteknél, az George volt, és lehetett látni, hogy az ellenfél azonnal összeomlott.
1: Nem sokkal később a 19. születésnapját ünneplő Brian Kidd is betalált, akinek az első fejesét még kiütötte a portugál kapus, ám másodjára a csatár már nagy ívben bólintott át a labdát Enrique fölött. 3-1, a kegyelem döfést Charlton adta meg, a 99. percben egy alafonali centerezést perdített a kapu túlsó oldalába. A Manchester United első alkalommal nyerte meg a bajnok csapatok Európa kupáját, miután a döntőben 4-1-re megverte a Benficát.

Matt Busby ezzel a sikerrel feltette a koronát a pályafutására. A lovaggá ütött skót edző a következő idény végén, 24 esztendő után intett búcsút az Old Trafford közönségének. Nélküle a csapat már nem volt képes megütni ugyanazt a színvonalat, sőt, az 1973-74-es kiírásban kiesett az élvonalból. Ebben az idényben történt az, hogy az ismét a Cityben játszó Dennis Law sarkazva szerzett gólt a már kiesett United ellen. A skótnak az volt pályafutása utolsó megmozdulása, a gól után összetörtént cserét kért. A kiesésen kívül azt is kevesen gondolták volna 1968 májusában, hogy a Manchester Unitednek 31 évet kell várnia az újabb kupagyőzelemre az európai futball elit sorozatában.

0: Sorozatunkat holnap az 1969-es Bekdöntővel folytatjuk.
1: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 14. részében az 1968-1969-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A trófeáért az AC Milan és az Ajax együttese küzdhetett meg a Santiago Bernabeu stadionban. Ám mielőtt bővebben beszélnénk erről az összecsapásról, idézzük fel a szezon történéseit. A Bek idény 1968. szeptemberében elég furcsán kezdődött. Alapból 32 csapat állt volna rajthoz, köztük a magyar bajnok Ferencváros is, ám az élet, vagyis inkább a politika közbeszólt. Amikor júliusban megtartották az első forduló sorsolását, a magyar bajnok az 1967-es győztest, a skót Celticet kapta. Nehéz ellenfél várt volna a Fradira, a nemzetközi sajtóban is az első kör csúcsrangadójának tekintették ezt a párosítást. Ám néhány héttel később, augusztus 21-én a Varsói Szerződés néhány országa, azaz a Szovjetunió, Lengyelország, Bulgária és Magyarország bevonult Csehszlovákiába, ezzel elfojtva a prágai tavaszként ismert

tévétésorozatot. A vasfüggönyt a nyugatra lévő nemzetek élesen kritizálták ezt a lépést, és felmerült az, hogy a Celtic bojkottálni szeretné a Ferencváros elleni budapesti mérkőzést. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA látva ezeket a reakciókat rendkívül ülést hívott össze, és augusztus végén új sorsolást készített a BEK első fordulójára, a szocialista töm csapatait egymás ellen játszották volna. Bár ez mai fejjel nyilván könnyebb sorsolásnak tűnik, mintha az egy évvel korábbi győztes ellen kellene játszani, a korabeli sajtó más felütéssel tálalta a hírt. Az érdekelt feleket meg sem hallgatták. Magyarország a sportág élmezőnyébe tartozik, nagy mértékben megkönnyítették bizonyos nagycsapatok dolgát az új párosítással. Zűrt keltettek, de nem oldottak meg semmit, mert mi lesz a következő fordulóban? Írta a korabeli sajtó. Az, hogy mi történt volna a következő fordulóban, nem derült ki, mert öt csapat, a szovjet, a lengyel, a kelet-német, a bolgár és a magyar bajnok is visszalépett a BEK-től. Ez több szempontból is furcsa helyzetet teremtett, hiszen így a 32 nevezőből 27 maradt, és két olyan elsőfordulós párharc is volt, ahonnan mindkét csapat kiesett, ez két másik csapatnak is kedvezett, a Milán és a Benfica az első forduló megnyerésével egyből tovább jutott a második körből is, és negyeddöntős lett. A BEK és a BL 70 éve íródó történelmében az 1968-1969-es szezon az egyetlen olyan, amikor egyáltalán nem lépett pályára magyar csapat a sorozatban.

magyar csapat nélkül kezdődött meg, tehát a BEC 14. idénye, amelynek a döntőjébe végül egy olasz és egy holland együttes jutott be. Nézzük meg a két fél madridig vezető útját. Az AC Milan az első fordulóban a Malmöt búcsúztatta 5-3-as összesítéssel. A második körből a keleti blokk csapatainak visszalépése miatt játék és ellenfél nélkül jutott tovább. A negyeddöntőben a Celticet búcsúztatták, az olaszországi 0-0 után Skóciában Prati góljával jutott tovább a Milán. Az elődöntőben a Manchester United ellen hazai pályán 2-0-ra sikerült nyerni, így a visszavágón az 1-0-ás vereség is belefért, bejutott a döntőbe az AC Milán. A másik ágon az Ajax a Nürnberg ellen kezdett és 5-1-es összesítéssel lépett tovább, a második körben a Fenerbahce elleni 2-2-0-ás siker negyeddöntőt ért. A legjobb 8 között a Benfica következett, Amsterdamban a portugálok, Lisszabonban viszont a hollandok nyertek 3-1-re, így végül harmadik mérkőzés döntött a továbbjutóról. A semleges helyszínen Párizsban megrendezett találkozó is hosszabbítás után dölt el, az Ajax 3-0-ra nyert, és ezzel elődöntős lett. A legjobb 4 között a Spartak Trnava ellen a hollandok 3-0-ra győztek hazai pályán, így hiába nyertek a csehek 2-0-ra visszavágon, a párharcot nem tudták megfordítani.

0: Kialakult hát a finálé párosítása, az AC Milan a harmadik megdöntőjére készülhetett, 1958-ban a Real Madrid ellen kikapott, 1963-ban viszont legyőzte a Benficát. Az Ajax története során először jutott el ilyen sokáig a legrangosabb nemzetközi kupa sorozatban. A találkozót május 28-án rendezték a madridi Bernabeu stadionban. A hazai sportsajtó vélhetően a néhány hónappal korábban történtek, vagyis a Ferencváros és a másik négy keleti blokkból visszalépő klub miatt nem adott túl sok teret ennek a párharcnak, a Nésport az alábbi, viszonylag rövid cikkben vezette fel a mérkőzést.
1: Megdöntő Madridban. A bajnokcsapatok Európa kupájának 14. döntője következik. Az olasz bajnok Milán és az idei torna meglepetését okozó holland Ajax játszik a kupa elnyeréséért a spanyol fővárosban. A Milán két korábbi angol szász védő, a skót Celtic, valamint az angol Manchester United testén átjutott a döntőbe. Különösen váratlan sikert jelentett az olaszok számára a milánói 0-0 után a glasgowi 1-0. A Milán már két ízben, 1959-ben és 1963-ban játszott a döntőben, és 1963-ban el is nyerte a kupát. Az Ajax újonc a döntőben. A holland csapat elsősorban a Benfica elleni sikerrel, a harmadik, izgalmakban bővelkedő találkozón aratott győzelemmel vívott ki komoly rangot, tekintélyt magának. A mérkőzés esélyese kétségkívül az olasz együttes.
0: A találkozót végül 4-1-re megnyerte az AC Milan, amely története második Beck trófáját szerezte. A döntőben háromszor volt eredményes Pierino Prati, ezzel a most hallható sorozat 2026-os elkészüléséig ő a legutóbbi olyan játékos, aki egy Beck vagy BL döntőben mesterhármas szerzett. A Népsport a felvezetőhöz képest nagyobb terjedelemben adott hírt a mérkőzésről, így tudósította az olvasókat a korabeli sajtó.
2: A Milan nagyszerű játékkal diadalmaskodott. Beck döntő, Milan Ajax 4-1, a félidőben 2-0. Az előzetes jelentések szerint ugyan minden jegy elővételben elkelt, de amikor Mendy Bill spanyol játékvezető jelt adott az idei Beck döntő kezdésére, 100 000-nél nem voltak többen a madridi Bernabeu stadionban. Hamrin lövése már az első perc végén a kapufán csattant. A Milán gyorsan vezetést szerzett, és a hollandok csak ritkán jutottak szóhoz, bár egyik szögletük után Malatrazi a golvonalról mentett. Mindkét csapat már a középpályán is szoros emberfogással küzdött, és ebben a Milán kétségkívül jobb volt. Gyors, ötletesen játszó csatárai gyakran hagyták faképnél a holland védőket. Az olasz védőfal viszont áttörhetetlennek tűnt. A tavalyi gólkirály Prati növelte az olaszok előnyét, Rivera hátrasarkalt labdáját vágta a 16-osról a sokat bizonytalankodó Bolsz hálójába. A második félidőben a hollandok rohamoztak, Cruyff minden megmozdulása életveszélyes volt, majd Lodetti a kitörőszt vártott, csúnyán felvágta és a megítélt büntetőt Vasovics értékesítette. 5 percen át rendkívül nagy harc folyt. A Milan fokozatosan rákapcsolt, elsősorban Rivera játszott nagyszerűen, és egyre nyilvánvalóbbá vált a kiváló olasz csapat erőfölénye. Az utolsó negyed óra már csak nem iskolajátékot hozott. A hollandok hátul Vasovics, elől Cruyff vezérletével továbbra is becsületesen küzdöttek, de a kétségkívül nagyobb technikai tudás, a taktikai érettség előtt meg kell hajolniuk. A Milan megérdemelten szerezte vissza a bajnokcsapatok Európa kupáját. Rocco legényeit külön elismerés illetheti, hiszen egy éve a KEK döntőjében is diadalmaskodtak. Góllövők: Prat, 7. perc, 40. és 75. perc, Szormani, 67. perc, és Vasovics, 60. perc, 11-esből.
0: A bajnokcsapatok Európa kupája 1969-es döntőjét, tehát az AC Milan nyerte meg. Az Ajax az első holland csapat lett, amely eljutott a legrangosabb nemzetközi kupasorozat fináléjába, és ugyanezt a találkozót elveszítette, de nyugodtan tekinthetünk erre az évre úgy, mint egy korszak kezdete. A következő évek kapcsán viszonylag gyakran hallhatnak majd a holland csapatok meneteléséről, és a végkifejlet is más lesz, mint 1969-ben. Aki kíváncsi a részletekre, az hallgassa a Nemzeti Sportrádió naponta jelentkező sorozatát.
3: Megszületett az első holland győztes, a Feyenoord lett a trófea Milánóban. Ez történt a Beck 1969-70-es szezonjában. A bajnokcsapatok Európa kupájának 15. kiírását rendezték meg ebben az idényben. 33 csapat indult, így egy selejtezős párharcot rendeztek. A dán Kjöbenhavns 5-0-ás összesítése búcsúztatta a finn TPS együttesét. Magyarországot a Ferencváros képviselte. A zöldfehérek az első körben a CSKA Szófiát kiejtették 5-3-as összesítéssel. A legjobb 16 között viszont a Leeds 2-ös győzelemmel 2-3-0-ás sikerrel búcsúztatta a magyar bajnokot. Ettől a szezontól eltörölték a harmadik mérkőzés szabályát. Ha két csapat ugyanannyi gólt szerzett a két meccsen, a továbbjutóról az idegenben szerzett több gól döntött. Ha ez is ugyanannyi volt, akkor pénzfeldobással sorsolták ki a továbbjutót. Ez a ma már hihetetlennek tűnő szabály kétszer is döntött a sorozatban. A nyolcaddöntők során a Spartak Trnavát a Galatasaray búcsúztatta így, míg ugyanebben a körben a két korábbi győztes, a Celtic és a Benfica közötti sorsolás döntött, a skótok javára. A három évvel azelőtti győztes azután, hogy a szerencse mellé állt a legjobb 16 között, a Fiorentinát és a Leedset is legyőzte, így Jock Stein újra döntőbe vezette a Celticet. A másik ágon az izlandi KR-t, a címvédő Milánt, a keletnémet Forwards Berlint és a lengyel Légia Varsót is kiejtő Feyenoord ért oda a milánói döntőbe. A finálé megrendezése viszont kérdéses volt. Olaszországban 1969 őszén sztrájkot hirdettek, és ez még 1970 májusában is tartott. Az esti hírlap 1970. május 5-én az alábbi hírrel jelent meg.
4: Ma reggel az olasz labdarúgó rajongók bánatára még mindig kétséges megtartják-e holnap Milánóban a Celtic Feyenoord mérkőzést. A napilapok többsége kérdőjellel számol be a nagy érdeklődéssel várt találkozóról. A San Siro stadion alkalmazottai egyelőre szolidárisak a milánói városi alkalmazottakkal, és nem nyilatkoztak arról, vajon holnap munkába állnak-e. Ha folytatják a sztrájkot, akkor a bajnokcsapatok Európa kupájának döntőjére alig ha kerülhet sor.
3: Május 6-án játszották végül a döntőt a milánói San Siroban. A Celticet Jock Stein, a Feyenoordot az osztrák Ernst Happel irányította. A skótoknál 7 játékos is ott volt a 3 évvel azelőtti döntőben pályára lépő és nyerő csapatból, így a közvélemény őket tartotta esélyesebbnek. A Népszabadság másnapi száma így tudósított a döntőről.
4: Az első pillanattól feszült párharcot folytatott a két kitűnő csapat, egyikük sem engedte, hogy az akciók teljesen kibontakozzanak. Az első 10 percben a Celtic támadott többet, de az első nagy helyzet Kindval a Feyenoord svéd csatára előtt támadt. Már-már úgy látszott, hogy a hollandok szerzik meg a vezetést, amikor ez a skótoknak sikerült. Egy hátrasarkalt szabadrúgásból a középhátvéd Gemmel lőtte kapura a labdát, amely a szétnyílt sorfal között utat talált a hálóba. Nem sokkal később, a 32. percben nagy fejpárbaj keletkezett a Celtic kapuja előtt, és ismét középhátvéd szerzett gólt. Az előretört Izrael küldte a hálóba a holland együttes kiegyenlítő gólját. Hullámzó, változatos játékkal telt el a félidő hátralevő része is. A második félidőben aztán tovább folyt a nagy harc, és a Feyenoordnak volt több jó helyzete. De az eredmény a rendes játékidőben nem változott. Az 1-1 után 2x15 perces hosszabbítás következett, amely lapzártakor tart.
3: A ráadás, amelyről a másnapi Népszabadságban már nem olvashattak, nem volt eseménytelen. A 117. percben a kezdőkörből íveltek fel egy szabad rúgást a hollandok, amely kis szerencsével a svéd Ove Kindvall elé került, ő pedig az ötös sarkáról egy pattanást követően a kapujából kilépő Williams fölött a hálóba lőtte a labdát. Ezzel a góllal a mérkőzés előtt kevésbé esélyesnek tartott Feyenoord megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Először nyert holland együttes Beket. Ezzel a 6. nemzet képviselőjeként hódították el a klubfutball legértékesebb trófeáját. Hollandia viszont a következő években is csúcson maradt, bár nem a rotterdamiaknak, hanem az amsterdamiaknak köszönhetően. Ez viszont már a következő adások története.
5: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
4: Hajrá, magyarok!

0: közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szabaddobás legújabb adásának nézőit, hallgatóit, megkülönböztetett szeretettel vendégeinket, Pignici Krisztinát, Márián Blankát, Grandpierre Juditot. Először is egy nagy gratuláció, hiszen az a közös nevező bennetek, hogy az ifjúsági leány vagy női bajnokok ligája négyes döntőjében három magyar csapat is lesz. Ugye egyszer előfordult az a csoda a felnőtteknél, hogy volt kettő, hát itt most lesz három, és ti vagytok-e három csapatnak, a Győrnek, a Debrecennek és a Ferencvárosnak az edzői, szakvezetői, lelkei, mindenei. Mielőtt azonban rátérnénk a lényegre, azt szoktam mondani, hogy semmi szükség arra, hogy bemutatkozzanak a vendégeink. Most egy pici lehet, hogy van azért, mert persze, hogy a kézilabdában, meg az utánpótlásban, meg a klubotokban mindenki ismer benneteket, de élünk azzal az illúzióval, hogy olyan széles a szurkolói, meg a nézői, meg a hallgatói bázisunk, hogy talán mégsem mindenki. Pignicki Krisztinát, Pigát ebből kivesszük tőled, majd más kérdezek. Blanka, néhány szót légy szíves, mondjál magadról.
1: A Debreceni Kézilabda Akadémián dolgozom, az U18-as csapat vezető edzője vagyok, és két éve a szakmai irányításban is részt veszek. Nagyon szeretem a klubot, igazából ez a fővonal, ami a mindennapjaimat leköti.
0: Judó, mert neked meg ez a beceneved, bár van egy olyan vezetéknéved is, ami nagyon beszédes, nem Grandpierre.
2: Igen, köszönöm.
0: Mit kell tudnunk erről?
2: Kolozsvári Grandpierre Emil féle családnak a tagjai közé tartozom, úgyhogy ezt a írói vénát igazából édesapám tovább vitte, én azért annyira nem, inkább maradtam a sportnál. 6 éve dolgozom a Ferencvárosnál, és 2 éve dolgozom az akadémián, előtte a kisebb utánpótláskorú gyerekekkel foglalkoztam, azóta pedig az U18-as csapatot hiszem én is, ahogy itt a többiek is, és igazából hát a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen dolgozom egyébként mesteroktatóként, az a másik tevékenységem, szóval a sport mindenek előtt.
0: Hajrá, ilyen én. Pignicki Krisztina, Piga, hát téged azért játékosként, ugye, hogy más nem mondjuk, most rendezik majd ismét másodszor Romániában az Európa-bajnokságot. Európa-bajnokként ismerünk, edzőként a válogatott, a felnőtt válogatott másodedzőként ismerünk. Most utánpótlás edzőként vagy jelen. Ez mennyiben más mentális, lélekben, egyébként mennyire igényel más felkészülést, és te hova sorolod magad elsősorban? Mennyire vagy te valóban utánpótlás edző?
3: Azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, tehát a helyemen vagyok mindenképpen. Nagyon szeretem, szerintem a többiek is egyetértenek ezzel, és mellette pedig szerintem nagyon idegörlő. A sok szépség mellett ugye azért elég sokrétű feladatunk van, de én minden szépségét szeretem, tehát mindig dob valami újat az élet. Gyerekeknél kiszámíthatatlan, hogy éppen mi adódik náluk. Szóval szeretem ezt az utánpótlás kategóriát, szeretem, jól érzem benne magam, és tényleg szeretem azt, amit ki lehet hozni így a gyerekekből.
0: Apropónk azzal, hogy már bevezetőben említettem, hogy az IFI női bajnokok ligájában mindhárman ott vagytok, illetve a csapatotokkal együtt természetesen a Final Four-ban, a legjobb négyben. Most egy kicsi fura megközelítést engedjetek meg nekem. Olyan ez, mint amikor valaki azt mondja magára, hogy 55-szörös világbajnok vagyok. Mondom, nem sok az, hát 5-szörösnek jobb lenne, mert ha 55-szörös vagy, akkor arra már azt mondják, hogy de milyen ott a mezőny. Na most nyilván nem rajtatok kell ezt számon kérni, de mi, már hogy a magyar csapatok ennyire jók, ennyivel komolyabban veszitek, más nevelési fázisban vannak a magyar csapatok, vagy minek köszönhető ez az átütő siker? Zárójelben, ugye gyakran éri az a vád a csapatainkat, hogy jó, persze ott van a Veszprém, vagy a Szeged, vagy a Győr, vagy most már a Frad is a környéken, de hát mennyi a külföldi játékos? Hát nálatok mennyi a külföldi játékos?
3: Csak hazai anyaggal dolgozunk mindannyian. Én a Győrről tudok beszélni, hogy szerencsére nagyon jó korosztály, ez az U18-as korosztály nálunk, ugye az a serdülő korosztály a bajnokságban. Azt gondolom, hogy látva a nemzetközi mezőnyt, vagy amit én tapasztaltam, ugye mi Porecsbe játszottunk, hogy szerintem sokkal képzettebbek a mi játékosaink, és jobb minden poszton legalábbis a mieink ügyesebbek, tehetségesebbek, nem is tudom, képzettebbek voltak, mint a másik három csapat, ugye a Buducnosztal, ami nem játszottunk, ugye játszottunk a Podravkával, illetve a Hipóval, és azt gondolom, hogy a játék talán minden elemébe mi föléjük tudtunk nőni ebben a korosztályban, és talán ennek tudható be az, hogy most mi vagyunk itt a négy csapatból az egyik, aki oda jutott, nem tudom a többiek, hogy ők hogy élték ezt meg, de ahogy én néztem, mindegyik nagyon sima volt.
0: Hát én is azt hiszem, hogy az izzadságszagú egygólos hetes párbajban kivívó győzelmet nem láttam, de hogy éltétek meg, Blanka?
1: Én nem így éltem meg, tehát még azt éreztem egyébként, bármilyen nagy gólarányal játszunk, hogy ebbe a korosztályba azért egy 5-6 gólos előny az még nem előny, tehát nem lehetett biztosra menni. A mi csoportunk szerintem nehezebb volt, vagy számunkra nehezebb. A csapatomat elég sok sérülés, vagy betegség sújtotta ott a megelőző időszakban, és nagyon szervezett lenül mentünk ki. Igazából az utolsó egy hét volt, amikor már teljes csapattal tudtam edzeni. Biztos ez is nehezítette az ottani perceket. Nagyon jól felkészült csapatokkal találkoztam. Egyénileg voltak bennük tehetséges gyerekek, de azt, hogy így akadémiai szinten tudunk dolgozni, és nagyon sok tehetséges gyerekkel, és a padunk azért hosszabb volt, mint az ellenfeleké, ez azért a végjátékban ez sorsdöntő volt mind a két mérkőzésen.
2: Igen, én a kettő között voltam valahol. Hál' Istennek minket nem veszélyeztetett semmilyen sérülés. Ugye mi ugyanezzel a csapattal játsszuk az U18-as bajnokságot, mert ugye ez egy U17-es kiírás tulajdonképpen, szóval teljes felkészülést tudtunk ezáltal véghez vinni. Mi egy szlovén, egy horvát, illetve egy dán csapattal találkoztunk. A dánokkal kerültünk rögtön a legelején össze, és úgy utólag egy kicsit örülök neki, mert egy kicsit azt gondolom, hogy ők azt gondolták, hogy mi sokkal könnyebb ellenfelek leszünk. Szerintem ők is megnézték, hogy mi hol vagyunk a bajnokságban, a harmadik helyen két csoport van, szóval az nem annyira jó. És emiatt egy kicsit így meglepődtek, 6-1-el kezdtük a mérkőzést, és utána nyilván kiegyenlítettek már a fél időre, de aztán nekünk is hosszabb volt a kispadunk szerencsére. Úgyhogy ez a dán meccs az nekünk nagyon sokat adott, nagyon jó volt egy skandináv kézilabda ellen megmérettetni magunkat. Utána már a döntőben nekünk sem volt annyira nehéz dolgunk, de az, hogy így együtt lehettünk kint közösen, egy a téthelyzetet megélni, mert hogy ez az ő számukra tényleg egy igazi téthelyzet volt, tudták, hogy számítanak ránk itthon, kökénybe a följött hozzánk aznap reggel a döntő előtt, és mondott pár szót a gyerekeknek, és ez szerintem életre szóló élmény volt nekik, úgyhogy azért a megmérettetés része az nekünk is megmaradt így. Nem feltétlenül a sport része, hanem inkább a körítés, az nagyon, nagyon jó volt.
0: Ketten is hangsúlyoztatok, hogy ebben a korosztályban azért jó, hogy ez elhangzott, mert ugye a laikus néző meg hallgatóink azt mondja, hát persze 17 évesek, most már jövök, akkor 22-27 éves korok, 5 éven keresztül folyamatosan 3 magyar csapat lesz biztos a Final Four-ba, a BL-be. Miközben szoktam mondani, hogy a felnőtt válogatott az U35, tehát ha úgy tetszik, akkor abban 15 korosztálynak vagy 15 évjáratnak kell együtt jónak lennie. Ez a korosztály most, amellyel bejutottatok a Final Four-ba, kiugróan jó, ha nézitek egy-két évvel előre-vissza az összehasonlítási alapot, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon tehetséges, vagy úgy általában hát ilyenek az utánpótlás csapataitok a klubjaitokba. Nem kell mindig tartani a sor, de takja, ahogy gondolja.
2: Én azt gondolom, hogy Blanka dolgozik ugye a 2008-as válogatottnál. Nálunk egyébként a Fradiba a 2008-asok elég jó és magas színvonalú csapat volt, aki így hozta össze az élet szerintem a tehetségeinket, és ezeket a 2009-10-eseinket is ide tudom sorolni. Inkább a 10-es generációnk lesz talán a jobb itt a 9-10-es összetételből, és ugye hát mindig a páros korosztályok azok szerintem, amik így valahogy összejönnek így az országban. Nem feltétlenül csak a versenyeztetés miatt, hanem valamiért szerintem így alakul. Ezt talán a lányok jobban tudják, mint én, hogy miért ők dolgoznak válogatott csapatok mellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez visszamenőleg is tendencia. Nyilván a 2004-es meg a 2002-es generációink azért úgy vitték a prímet, most már sokkal nehezebben érünk oda világversenyeken is, meg EOFON, tehát most azért egy picit már azt gondolom, hogy máshol is az utánpótlás nevelés is előtérbe került, de szerintem tartjuk a pozícióinkat, és én azt gondolom, hogy jól haladunk a ránk bízott korosztályokkal.
1: Igen, ezt megerősíteni tudom, hogy tényleg itt a 2008-as korosztály az egy nagyon erős korosztály, jó játékerőt képvisel, egyéninek képzettek, változatos a játékos állomány, és ugye a 2009-esek egy kicsit mindig ilyenkor háttérbe szorulnak, és ezért volt jó most ez az IFI BL, hogy itt voltak olyan 2009-es születési játékosok, akiket azért lehetett monitorozni, figyelni, hogy nemzetközi szinten ilyen téthelyzetben hogyan állják meg a helyüket. és az valóban nagyon nagy kihívás volt számukra, tehát, hogy nagyon nagy volt az eredménykényszer, ezt le kellett edzőként is róluk venni. A én csapatomban nagyon nagy volt a nyomás, hogy ugye már a Győr bejutott, a Fradi bejutott, és ilyen kötelező élményként éltük meg, én magam edzőként is, hogy akkor most már még egy akadémia, és akkor legyen kerek egész a történet, tehát nekünk ott a harmadiknak bekerülni, az még egy plusz teher volt, de tényleg ügyes korosztály, és akkor így ez egy nagyon jó lehetőség volt nekik.
0: Ez is nagyon jó, hogy mondod, hogy nagyon nagy volt a nyomás, mert úgy szokták azt is számon kérni, hogy hát ne számoljunk eredményt, jó, nem U17-ben, amit 14 alatt, mert a skandinávok se számolnak, de erre mindig mondom, de ők skandinávok, mi meg magyarok vagyunk. Mi máshogy adózunk, mi nem lyukasztunk a villamoson, ők mindig lyukasztanak, tehát ne akarjunk csak a kézilabda pályán skandinávok lenni. Az érezhető, hogy akár nektek, akár a szülőnek, akár a gyereknek, a magyar embernek úgy fontos az eredmény, mert az adja a visszaigazolást. Tehát most én is láttam utánpótlás meccset eleget. Hiába mondott, hogy ne számjuk az eredmény. A szülő még azt is számolni fogja, hogy a gyerekhez hányszor került a labda, nem hogy azt, hogy mennyi az eredmény. Ez érezhető?
3: Abszolút. Ugye azért a mi korosztályunkban most ugye elég komoly elvárások vannak, szerintem olyan feltételek mellett dolgozhatunk, hogy enélkül nem is lehetne, elvárás nyomás nélkül. Én a Győrben a 2009-es, tehát ugye az én fő generációm, ugye a 2009-es társaság, és ahogy a Blanka említette, a 2008-asok, a válogatott szinten nagyon erősek. Az enyémek nagyon dolgoznak azon, hogy oda kerüljenek, de egyszerűen annyira kimagasló korosztály erősek jó játékosokkal, hogy nagyon nehéz oda bekerülni, és nagyon nagy visszacsatolás, hogyha egy-egy játékosunk akár egy-egy edzőtáborra oda tud kerülni. És nekünk ugye így ez az U17-es kiért, tehát mi szinte de rendesen a korosztálya vettünk részt ebben a kiírásban, és egy-két 2010-es, tehát a fiatalabb jött velünk, akik rendszeresen nálunk is edzenek és játszanak, szóval nekünk ez annyira nem okozott feladatot, de az a nyomás, amit ti is mondtok, hogy hát ez valahol elvárás volt, mi is kaptunk üzenetet, videót a felnőtt csapattól, hogy szurkolunk nektek, várunk titeket vissza, sok sikert, meg hozzatok haza ilyen győztes pólót, meg ilyenek, és szenzációs volt, ahogy ezek a gyerekek ezt így megélték. Szóval a szülőktől, a klubtól, önmagunktól, egymástól nagy az elvárás, nagy volt az elvárás, és napi szinten szerintem azért dolgoznak, vagy edzenek, hogy meg én is azt szoktam belé is súlykolni, ha már ennyit beleraksz nyarat, ünnepet, hétvégét, stb., de szerintem mindannyian ezt képviseljük, akkor azért vegyünk már ki belőle valami jót, és akkor ugye az a mérkőzésen lehet meg, ugye egy-egy győztes mérkőzésen. Szóval mi igyekszünk jól kezelni ezt az elvárás szülőket, stb., de ezzel azt gondolom, aki ezt választja ilyen szinten, azoknak ezt valahol tudni, bele kell ebbe tanulniuk a gyerekek, de bele kell tanulni, és hozzájuk kell szokni, hogy itt csak így működik.
0: Egyetértés, ellenvélemény, bármi, ami
1: nálunk igazán. Nálunk én nem érzem ezt a nyomást a vezetőség részéről, illetve én sem teszek a csapatomra ekkora nagy terhet. Néha maguknak generálják, mert mindig jobbak akarnak lenni, és az nem baj, hogyha ez a versenyzői kvalitás bennük van, mert így fogják megállni a helyüket. Inkább az, hogy tényleg, hogyha az egyénileg jól képzettek, akkor jön majd az eredményesség is párosul vele, de nyilván ez a közeg, ez meghatározza azt, hogy eredménykényszer alatt kell teljesíteni. És erre fel kell készítenünk edzőként, nekünk is a játékosokat.
0: Ráadásul utánpótlás edzőként nyilván van bennetek egy olyan kettősség, hogy hát persze van az eredménykényszer, egyébként lenne a szülő meg a gyerek miatt is, mert ugye minden nap ma van, és azért megy föl, mert meccset szeretne nyerni, a szülő meg azt szeretne látni, hogy a gyereke jól játszon. Ugyanakkor azt mondják, főleg a távlatokban, meg elméletekben gondolkodok, hogy a ti munkátokat majd igazából az ítéli meg, hogy x év múlva hány olyan játékos lesz a felnőtt válogatottban, vagy a klubotok felnőtt keretébe, akit ti adtatok oda. De az, hogy azt ma még nem látod, azért ma még senki nem fog veled kezet, hogy gratulálok, 7 év múlva x vagy y olimpiai érmes lesz. Ma azt látják, hogy ma mi történik. Ezt a kettőséget, ezt hogyan lehet megélni, vagy hogyan fér meg egymás mellett a ma meg a jövő?
2: Hát szerintem mi azért dolgozunk, hogy ezeknek a gyerekeknek tudjunk átadni sok mindent. Az, hogy kiből lesz válogatott, az nagyon sok minden befolyásolja hosszú távon. Mi azokat a gyerekeket, akiket ránk bíznak, mi kiválasztjuk őket, vagy hozzánk kerülnek, vagy több éve mondjuk nálunk nevelkednek. Egyetlen feladatunk van, hogy a legmagasabb szintre próbáljuk meg eljuttatni. Ez nyilván elég összetett munka, nagyon sokan dolgozunk ezen, de mindig az a célunk, hogy az összes gyerek, aki nálunk van, az megkapja egyrészt a lehetőséget a fejlődésre, másrészt pedig belőle valami váljon. Az, hogy utána mi fog vele történni, azt nyilván nem tudhatjuk, de szerintem ez egy alapelvárás saját magunkkal szemben is, és azért ülünk mi itt szerintem hárman pont ebben a korosztályban, mert azt szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek beérnének, és ők lennének valamik. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy kézzel a játékosok, mert itt egy nevelő munka van, tehát mi ugyanúgy felkészítjük őket az életre is, és ez is fontos, hogy itt megtanulnak nagyon sok olyan dolgot, a sport, mint nevelő közeg, ugye, megtanulnak olyan dolgokat, amiket tovább visznek utána az életbe. Nem mindenki fog eljutni erre a szintre, és pont talán ennek a kupának, vagy ennek a sorozatnak ez a lényege, hogy itt a gyerekek olyan dolgot tapasztalhatnak meg, amit lehet, hogy utána többet nem fognak. És talán ezért is tették ők is magasra a lécet, hogy ha már itt van egy ilyen lehetőség, mert nálunk a 8-asok azért kivoltak, hogy nem ők mehettek, a 2008-asok, ugye, mert az ifi korosztály más Magyarországon, és ők szerettek volna menni, mi is nagyon sajnáltuk, de hogy azzal, hogy ezt a korosztályt határozták meg, így a 9-es, 10-esek kaptak most lehetőséget erre.
0: Létezik egy olyan vélekedés, hogy hosszú távon alapvetően nem a vele született adottság vagy a képesség, hanem a karakter, a jellem, a sport emberi erény határozza meg egy pályafutásnak a sikerességét. Ez mennyire igaz, és gyerekeknél ez mennyire tükröződik? Mennyire kell úgy nézned, hogy hát ez egyébként a fülén táncoltatja a labdát, de szegénykémbe a kitartás vagy a megbízhatóság az semmi, és nem lesz belőle semmi.
3: Én gyorsan beleszólok, mert ezt nem tud megtanítani neki. Tehát ugye szerintem sok mindent megtudunk. Nagyot ugorjál, erős egyél, védekezzél, dobjál gólt, sötét, de akinek nem jön a véréből a küzdés, a csibészség, a ezer egy szakszót tudnék meg melléklevet használni, de nem használom, azt nem tud megtanítani. Tehát lehet, hogy nevelhetsz jó kézilabdás, meg tényleg ilyen nagyon ügyes játékos, húha, hogyha de életképtelen, már bocsánat, akkor nem valószínű, hogy előrébb fog jutni. Tehát az, hogyha van egy ilyen gyereked, akkor az nagyon-nagyon sokat ér, azt gondolom, hogyha van egy ilyen kis oroszlánod, vagy nagy oroszlánod, mint sok nyuszi, akkor azért az nagy segítség szerintem egy csapat életébe.
0: Vagyis az, hogy a belső tűz, az ösztönzés, a szenvedély, az, ha nincs meg, akkor külső kényszer, akár edző, akár szülő kényszer hatására csak ideig, óráig helyettesíthető egyébként, nem az jogos, az igaz?
1: Az igaz, teljes mértékben szerintem.
2: Igen, hát a belső motiváció. Ugye egy ideig, mikor kisebbek, még korosztályban, akkor a külső motiváció apa, a gólok, kapunk egy érmet, stb. Jelenik meg, és ahogy nőnek, pedig a belső motivációnak kéne megjelennie, amikor már ő akarja. Tehát mi ott állunk a pálya mellett, és biztatjuk őket, és nagyon szeretnénk, ha sikerül nekik, de ha ők nem hisznek benne, saját magukban, illetve csapatban, akkor igazából egy edző egy kicsit ott állhat a pálya a szélén, és az a legnehezebb, hogy tűzbe vigyük őket mindig, hogy ők is azt érezzék, hogy ez igen, ez róluk szól, és ez az övék, az ő teljesítményük.
0: Mennyire nehéz, mert egy olyan világot élünk már, amikor tulajdonképpen tévesen azt mondjuk, hogy a sportban is egyenlők az esélyek. Hát az esélyek soha nem egyenlők, mert nem egyenlő képességűek az emberek, de legalább a feltételek, hogy legyenek egyenlők, hogy mindenkivel ugyanannyit foglalkozzál, ugyanannyi figyelem forduljon mindenkire, arra is, akiről az első pillanatban tudod, hogy igazából nem, hogy nem fogja megváltani a kézilabdát, hanem vagy halbiológus lesz, vagy pizzafutár, a másikban meg látod az isteni szikrát, hogy ebből még bármi lehet, de elvileg ugyanannyit kell mind a kettővel foglalkoznod, különben hát nagyon sok minden sérül a mai normák szerint. Ezt hogy lehet megoldani?
1: Nem egyszerű, de...
0: De a probléma létező, ugye?
1: A probléma az abszolút létező, és nyilván ugye azért nem olyan létszámmal dolgozunk még akadémiai szinten sem, ahol megengedhető magunknak ez a folyamatos rotáció, és vannak persze a keretekben olyan játékosok is, akiből nem azt feltételezzük, hogy NB1-es játékossá fog válni, viszont azokat a mentális, emberi értékeit, amivel a csapatból az a játékos eljuthat, tehát ez egy csapatjáték, és minden egyes játékosnak meg kell találnia a helyét, hogy hogyan tudjuk ebbe a csapatba beilleszteni, hogy azzal esetleg a másik játékos is hatékonyan fejlődjön, illetve a csapategység is megmaradjon, és az egész évet végig tudjuk csinálni, vagy a szezonokat, amíg a beválás meg nem valósul.
0: az előbb említetted azt, hogy ugye nevelnetek kell, és olyan jókat szórakozom, amikor azt látom utánpótlás meccseket, nem is feltétlen 17-ben, hanem még akár lejjebb, amikor elsősorban a szülő, de szakember is azt gondolja, hogy azért, mert valakit felküldte a pályára, az már felnőtt. És azt várod tőle, hogy olyan döntést hozzon krízis szituációban, az utolsó pillanatban döntet lenne, mint hogyha már 20 éve felnőtt játékos lenne, és akkor, amikor kiborulnak, hogy mégse ez történik, akkor szoktam mondani, hogy figyelj, mert a táskáját nem tudja még otthon bepakolni, hát még mi főzzük neki a kakaót, tehát miért várod, hogy a pályán kész ember legyen belőle? Ezzel mi a teendő? Mennyire kell a gyereknek felnőttebbnek lenni a pályán, mint egyébként a pályán kívül az életében, ahol lehet, hogy még olyan szétszort, hogy azt se tudja, hogy kell hazamenni, vagy a kettő az mennyire van szinkronban egymással?
2: Hát, akkor jövök én. Szerintem ők felnőnek a feladathoz. Tehát a kézilabda az életük, a szenvedélyük, és ők ezt teljesen másképp élik meg. Csapatban dolgoznak, edzőtáborozni megyünk, tudják, hogy mikorra kell odaérni, tudják, hogy milyen cuccokat kell betenniük. Ők készen állnak erre a típusú megmérettetésre. Otthon lehet kicsit henyélni, anya majd segít, ott mindig van valaki, aki bejön a képbe, itt pedig ők tudják, hogy mi a dolguk, és ők ezt végre is hajtják szerintem maximálisan. Nyilván azért, amíg ide érnek, hogy ezek menjenek, addig vannak kis feladatok, hogyha például elkésnek, vagy ha otthon marad valami, tehát a nevelő közeg a csapatnál az működik. Nálunk például énekelni kell, vagy viccet mesélni, hogyha valaki késik, úgyhogy a Bogyó és Babocától elkezdve már mindent meghallgattunk. Mondtam nekik, hogy a mostani csapatomnak, hogy énekesek azért ne legyenek, bízunk benne, hogy a kézilabdapályán jobban ki tudnak teljesülni. Úgyhogy azért, míg odáig eljutnak, az egy hosszabb út, de hogyha odaérnek, akkor szerintem ők úgymond felnőtté válnak, és én nem tudom, ezt majd megerősítek, hogy vannak olyan típusú játékosok, akik győzni tudnak, és az a jó, hogyha egy csapatban sok ilyen van, mikor ilyen kétes szituáció van, hogyha olyan van fönt a pályán, szerintem gyerekként is, aki nem bízik magába bizonytalan, az nem fog eldönteni meccset, viszont hogyha van egy oroszlánunk, és ő van ott, akkor ő már gyerekként is megmutatkozik, hogy bizony azt a mérkőzést ő el tudja dönteni.
0: Az akadémiai rendszerrel kapcsolatban számos szélsőséges vélemény létezik. Most mondok két szélsőséget. Az egyiket ugyan a futballból hallottam, de igaz lett a kézilabdára, és van, aki azt mondja, jaj, most ez játék a szavak, hogy akadémia. Hát régen is voltak akadémiák, csak akkor úgy hívták, hogy Fradi ifi, Újpest ifi, Debrecen ifi, Győr ifi. Legfeljebb a gyerek hazament, otthon aludt, nem bentlakásos volt, és amúgy meg minden megvolt. A másik pedig azt, hogy gyökeresen más, azok a segédtudományok, amit most megkap a gyerek figyelem pluszba, azok nem mérhetők ahhoz, ahogy akár ti nevelkedtetek gyerekként x évvel ezelőtt. Melyik szélsőséghez van közelebb az igazság, amit ti megéltek napi szinten?
3: Én a másodikat osztom. Nekünk úgy tevődik össze ez az U17-es társaságunk, hogy nagyjából a fele győri, és ugye a fele körülbelül, aki koleszos, ilyen bentlakásos, tehát vidékről jött. Lehetőségeink szerintem sokkal jobbak a háttérrel együtt, ugye a rehabilitációs, ugye az EU stábtól kezdve az edzés lehetőségek, az időbeosztásunk ezzel, az iskolákkal való kooperáció, hogy mi nekünk van lehetőségünk, nem tudom nálatok is, szerintem nagyjából így van, hogy van lehetőségünk egyszer-egyszer délelőtt, akár az első két órában edzést tartani, olyan iskolába járnak a gyerekek, ahol be van építve az órarendjükbe, kedden, szerdán, csütörtökön egy 3 óra ilyen ebédszünet, edzés, ugye labdarúgó akadémiára az iskolájába járnak a gyerekek, de hát meg van lehetőségünk úgymond legügyesebb, legtehetségesebb, a legjobb gyerekeket kiválasztani, de természetesen ugye ez nagyon sokrétű, tehát hogyha van 20 gyerek, nem lesz mind a 20 ugye ugyanolyan szinten, de így ebből összetudunk rakni egy olyan erős csapatot, vagy egy korosztályában erős csapatot, aki meg tud mérkőzni, és van lehetőségünk a rotációra. Szóval így visszatérve arra a kérdésre, hogy én szerintem jobbak a lehetőségek egy akadémián, és a válogatottra egy picit visszatérnék, hogy ugye nekem ebben a 2010-2011-es korosztályban még nagyon sok fele nyitunk, nagyon sok játékos szeretnénk megnézni, nem csak akadémiáról, hanem kisebb klubokból gyerekeket, és már most nagyon nagy a különbség azok a gyerekek között, akik már bent vannak a rendszerben, lehet, hogy csak fél éve, egy éve, vagy azok, akik még az otthoni kis klubjukból érkeznek, és lehet, hogy nagyon ügyes, megnyeri a meccseket U16-ba, U15-be, de például az erőfejlesztés része, a koordinációs képességei gyereknek, a játékértései azért már ebbe a korosztályba látványosan észrevehetőek. Szóval én támogatom ezt a részét, legalábbis az én oldalamnak, vagy az én véleményem ez a általad feltett kérdésre a második.
1: Én is ezt tudnám alátámasztani, és nyilván itt az ifi korosztályban még jobban kijön ez a különbség. Illetve a személyállományok, meg nyilván a lehetőségek mellett az sem mindegy, hogy ugye napi szinten a legjobb gyerekek, a legjobb gyerekekkel találkoznak, és nem mindegy, hogy mondjuk egy induló cselt ki ellen csinál meg, ki ellen dolgozik nap, mint nap. Egyrészt a cselezőkészsége is fejlődik, meg az egyéni védő tevékenysége. Tehát ez, amit mondjuk egy kisebb egyesületben, ahol kevesebb gyerek van, vagy alacsonyabb játékerőt képvisel egy-egy játékos, ott maga a fejlődés mértéke is egy ideig tartható csak fent.
0: Nyilvánvaló, hát az eredmények is mutatják, hogy ennek a rendszernek, az akadémiai rendszernek megvannak az előnyei, hiszen hárman is ott vagytok a BL-ben a legjobb négy között. Az a kérdés, hogy ez a versenyelőny, ez meddig tarthat? Mert most nyilvánvaló, hogy amikor megkapja a gyerek a képzésben mindenben a fokozott figyelmet, a létesítményhelyzet tökéletes. Ráadásul ugye sokkal több időt töltenek együtt, mint egy, nem tudom, mint svájci gyerek valószínűleg a csapattársaival, tehát egymás gondolatát is ismerik, ha úgy tetszik. De aztán egyszer ennek csak időben mindenképpen vége lesz, és kikerül egyesületekbe, klubokba, máshova, ahol nem a régi társakkal lesz, nem a régi körülmények között, hanem egyedül lesz. Meg tud őrizni ebből valamit, vagy pedig rácsodálkozik a világra, hogy hú, basszus, ez egyáltalán nem olyan, és olyan, mint a nulláról kezdte volna.
3: Ezt én szoktam használni, ezt a szófordulatot. Hogy a való világ az nem ez az a burok, amiben mi tartjuk
2: igen,
3: őket.
2: Igen, egy kicsit burokba tartjuk igen. őket, viszont azt gondolom, hogy túl korán engedjük el a kezüket. Tehát a beérés az nem 19-20 éves korban van, hanem utána. És talán itt van a mi deficitünk, hogy lehet, hogy az akadémiai rendszert kéne egy picit átvariálni, itt azért nézek közben a hölgyekre, hogy hát, ha ők is megerősítik, vagy nekünk kellene valami, például a NECA-nak ugye van felnőtt csapata NB1-ben, fiúknál, lányoknál, még szintén egy labor környezet tulajdonképpen, viszont ott már találkoznak olyan ellenfelekkel, akik valóban azt a mércét kell, hogy megüssék, ami majd a felnőtt létben is őket fogja jellemezni. Nálunk azért BL csapat van, nagyon nehéz oda bekerülni. A vezetőedző sokat nyúl most a fiatalokhoz, nagy örömünkre, nagyon sok fiatal kap lehetőséget arra, hogy velük együtt edzen, vagy pedig mérkőzésen egy-egy percre bekerüljenek a pályára. Ez tulajdonképpen egy ilyen indító része annak, amivé ők válhatnak. Nyilván vannak itt olyan fiatal tehetségeink, akik ideje korán vagy ideje előtt be tudnak mutatkozni egy felnőtt válogatottban, de azért ez a ritkább. A legtöbb gyereknek az érése azért az 22-23 éves kor körül kezdődik szerintem. Van, aki nyilván 30 évesen lesz válogatott, ritkább esetben, de hogy talán az akadémiai rendszernek a kifutását nem tudjuk még kontrollálni. Tehát dolgozunk velük nagyon, örülünk neki, hogy kapnak megkereséseket, tőlünk is sok mindenkit visznek jó klubok el, csak utána ott még nekik egy picit utánpótlás szinten is kellene fejlődniük tovább, akár erőfejlesztésben, akár koordinációban, akár egyéni képzésekben, és mivel ők a felnőttbe bekerülnek, onnantól kezdve talán egy picit úgy tekintünk rájuk, hogy ők felnőtt játékosok, és valószínűleg az átmenet nincs most még meg. Aztán most majd jönnek a gyerekek, és meglátjuk, hogy velük mi fog történni. Most már azért szerintem mutatható, hogy mennyi számban tudnak felkerülni a NB1-be.
0: Ugyanakkor mind a hárman olyan helyen dolgoztok, ahol már említetted is, hogy felnőtt szinten is BL klub van. Tehát ez nem egy csonka gúla vagy csonka kúp, hanem megvan neki a teteje. Ami szerintem azért fontos, mert hogyha a gyerek maga előtt lát egy példaképet, akkor látja, hogy az igazi bajnok hogyan készül, hogyan edz, hogyan érkezik meg a csarnokba, plusz nem gondolja, hogy ő a világ legjobbja, mert a saját korosztályban ő a legjobb. És szerintem az olyan akadémiáknak, vagy nem csak az akadémiáknak, hanem ugye a trianoni határon túli kézilabdát is bekapcsoltuk a magyar kézilabda vérkeringésébe, és azt látjuk, hogy ahol nincsen felnőtt csapatot tulajdonképpen, ott valami elvész, valami nincs meg, és lehet, hogy a 17 éves gyerek azért, mert egy mikrokörnyezetben látja a többi 17 éves gyereket, és ügyesebb náluk, azt gondolja, hogy hát biztos én vagyok a világ legjobbja, mert akit látok magam körül, azok közül mindegyiknél jobb vagyok. Azért másrészt, tehát oda akarok kifutni, hogy azért ez egy előny, nem, hogy a Győr, a Debrecen, a Ferencváros klasszis játékosait, ha úgy tetszik, bálványait minden nap láthatják a gyerekek.
1: Igen, abszolút.

0: be tudnak csatlakozni a felnőtt csapat életébe, illetve kik azok, akik esetleg egy kis kerülővel kölcsönbe mennek, és majd visszaintegráljuk őket. Tehát próbáljuk, igyekszünk felkészíteni ezeket a játékosokat, illetve ami még szerintem nagyon beszabályoz minket, nyilván itt ez a korosztályos versenyzési életkorok. Nagyon sokszor azt azért elfelejtjük, hogy egy-egy játékos életében van egy-egy év kimaradás, mondjuk egy nagyon tehetséges játékos egy térszalagszakadás hosszantartó sérülést követően egy évet kihagy a képzési rendszerből. Az ő játék életkora gyakorlatilag nem ugyanannyi, mint ami a versenyszabályok szerint mutatkozik, hiszen ő egy évet kimaradt ebből a rendszerből. Szóval ez a kis rugalmasság és áthidaló megoldások, ezek biztos, hogy segítenénk a mindennapi munkánkat, mert ezeknek a játékosoknak az életébe az a képzési év ugyan, hogy ne lemaradás legyen, vagy siettetés, és minél hamarabb beépülni a rendszerbe, ez szerintem nagyon sokat számíthatna a jövőben.
1: Mennyire az az, hogy nehezebb, jóval nehezebb a mai gyerekekkel dolgozni, mint a tegnapiakkal, még nehezebb, mint a tegnap előttiekkel? Ez ugye, tehát realitás, hogyha így van. Én magam edző nem voltam, de mondjuk angol gyerekcsoportoknak tanítottam éveken keresztül, és azt láttam, hogy igenis van egy trend, egyre nehezebb a gyerek figyelmét lekötni, egyre öntörvényűbb lesz, egyre kevésbé hajlandó elfogadni azt, amit te mondasz, hogy a... Ez így van, érezhető, és egyértelmű a trend. Mi a teendő ezzel? El kell fogadni, vagy meg kell próbálni megváltoztatni, lassítani?
2: Én azt mondanám, hogy nem nehezebb, hanem más. Minden korosztály más, és talán ez a legnagyobb edzői kihívás, hogy mindenkihez megtaláljuk a kulcsot. Valóban nem lehet úgy edzést tartani, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, teljesen mások az elvárások. Én ezt viccesen szoktam mesélni, hogy dolgoztam egy ideig U12-es korosztállyal, és sosem gondoltam, hogy táncszünetet kell beiktatnom egy kézabda edzésbe, de hogy volt egy perces szünet, amikor azt láttam, hogy mindenki táncol, mondom, úristen, mit csinálják a gyerekekkel, mondom, nagyszerű, akkor táncszünet, mindenki táncolt, egy percig kitáncolták magukat, és utána folytatni tudtam az edzést. Addig semmi, nem tudtam őket rávenni semmire. Szóval igen, a figyelmük már teljesen más, egészen más impulzusokkal lehet őket lekötni, szóval nem vagyunk könnyű helyzetben, nem csak mi, hanem az összes sportágra ugyanezt gondolom. Eleve már kevesebben is jönnek el sportolni, mert a képernyő időnek a megnövekedése ugye őket is arra vezeti, hogy inkább maradjanak otthon, mert sokkal jobb nyomkodni a telefont és egyéb más eszközöket, úgyhogy emiatt is nehéz, de én tényleg azt gondolom, más az a korosztály, más az a generáció, és meg kell hozzájuk találni az utat, és azt gondolom, hogy egy akadémiának a működése pedig mutatja azt, hogy meg lehet találni ezt az utat, tehát hogyha kapnak motivációt, célokat, és ők is értik, hogy miért csináljuk ezt, mi miért történik, akkor viszont beleállnak ők is a munkába, és talán nem mondom azt, hogy mindig könnyű, mert tényleg néha olyanokkal szembesülünk, amit így nem nehéz így feldolgozni, de nekünk is muszáj változni és változtatni, úgyhogy talán, hogyha ha megtaláljuk azzal a generációval a közös hangot, akkor azért szerintem nem reménytelen.
1: Ilyen a pesti gyerek, vagy az a magyar sport keleti és nyugati bástyáin is így van, igaz ez?
3: Így abszolút, én is egyetértek. Alkalmazkodnunk kell a mostani gyerekekhez, a mostani életmódhoz, stílushoz, mert valóban nem belegondolok, hogy mondjuk én miben nevelkedtem fel, az nem biztos, hogy működne. És hogyha, ahogy említette Judo, megtaláld velük a közös hangot, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó kezelhető, nem hálás, mert mindig azt mondták a nagy öregek, hogy hálás sose vár, de egy nagyon jó kis társaságot, egy sikerorientált, jó társaságot, jó csapatot lehet irányítani, és ez ilyenkor is megmutatkozik, mint amiért most itt vagyunk, hogy csillogó szemekkel élnek meg egy ilyen versenysorozatot, mint amiben most nekünk szerencsénk volt részt venni, hogy például az enyémek azok oda meg vissza voltak ebbe a 4 napba, amíg mi ott voltunk, hogy teljesen felnőttesen értették, hogy mi a lényeg. Nagyon motiváltan telt el ez a 4 nap nekünk, hogy van azért, ahogy mondtad, Judo, van remény. Tehát, hogyha megtalad velük a közös hangot, akkor azért nagyon jó dolgokat lehet kihozni belőle.
1: Hát ezzel elérkeztünk beszélgetésünk legneurologikusabb pontjához most, a szülőhöz, mert akárhogy is tagadnánk, ugye bizonyos szempontból a szülő meg az után

0: utánpótlásedző ellenérdekelt fél. A szülő mindig ma akar nyerni, az utánpótlásedző távlatokba gondolkodik, a szülő mindig azt akar, hogy az ő gyereke legyen sikeres, az edző azt akar, hogy a csapat legyen az. Mennyire szabad beengedni, mennyire szabad partnerként beszélni vele, hiszen alapvetően nyilván van egy parciális nézőpontja, másrészt nem ért hozzá, ugyanakkor ő a gyerekének, ha úgy tetszik, az első menedzsere, ha ő nem lenne, akkor el se jutna valószínűleg az edzés színhelyre a gyerek. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés. Persze létezik egy kézilabda utánpótlás szurkolói szabályzat, aminek a rövidítése poénból KUS, de nyilván nem lehet ezt ilyen egyszerűen megoldani. Mi a viszonyotok úgy általában a szülőkhöz?
1: Nekem elég jó viszonyom van, én azt gondolom, hogy tudom kezelni, aztán majd lehet, hogy a szülők megnézik, az biztos, hogy nem így van. Van egy nagyon jó, ugye most már én a harmadik éve dolgozom ezzel a társasággal, ugye kezdtük U15, U16, és most értünk ugye U18-ba, hogy az elejétől ugye volt benne egy kis rotáció, szerencsére mindig észérvekkel, vagy hát ha tetszik, ha nem, azért meg lehetett normálisan beszélni a dolgokat, hogy a gyerekek kapcsán, hogy ki az, akit esetleg bent tudunk tartani a rendszerbe, vagy nem, mert sajnos ilyen az élet, meg kell hozni néha azért nehéz döntéseket is. Szóval részemről azt gondolom, hogy van egy teljesen korrekt kezelhető kapcsolatom a szülőkkel, se nagyon bizalmas, se nagyon távoli, nagyon jó közösségünk van, kísérnek minket mindenhova. Most is szenzációs volt ebbe a szurkolótáborunk, illetve mi évvégén csinálunk egy óriási nagy partit, szülőstől, tesóktól, mindenestől, szóval én ebből az oldalról nagyon jól állok.
2: Nekem is jó kapcsolatom a szülőkkel, bár amikor a kezdet-kezdetén az első csapatom szülői társasága szerintem mindenre megtanított. Úgyhogy jó rutint szereztem az első csapatom által, de azt követően nyilván, ahogyan a gyerekek változnak, úgy akkor a szülők is generációkon keresztül más-más módszereket kell alkalmazni, de egy biztos, hogy aki befutott játékos lett, az annak a szüleivel mindig egy olyan kapcsolatunk volt, hogy egy irányba mentünk. Tehát ugyanazt a értékeket képviseltük, és ez egy jó irány az első szülőértekezleten. Ez példaértékű, akár ezüstérmes olimpiai ezüstérmes szülőről is volt szó, tehát igazából azt gondolom, hogy ez a kezdeti hangulatot, vagy alap elemeket megadja a szülőkkel való kapcsolatunkban, és hogyha ez az irány közös, akkor működőképes.
0: Mondják edzőkről, felnőtt edzőkről is, hogy alapvetően igazán két szempont alapján lehet rangsorolni őket, az egyik az eredményességük természetes. A másik az, hogy a mindenkori egykori játékosaik hogyan vélekednek róluk, milyen emlékeket őriznek róluk, hogy érzik, hogy mit kaptak tőlük. Nyilván az utánpótlásban még inkább igaz lehet. Mennyire fontos nektek az, milyenek a visszajelzések, hogyha egykori játékosoddal találkozol, vagy a szülő, vagy a Mr. Scrum, vagy pedig adott esetben mutat egy szívet, rád mosolyog, rád néz, odajön, megpuszil, hogy álltok, milyen az egyenleg?
3: Én mondhatom, hogy jól állok ezzel. Nagyon örülök neki, mikor kapok egy üzenetet, hogy megszületett a kislányom, és remélem, hogy majd te leszel az edzője.
0: Ez jó.
3: Vagy képzeld, judó lediplomáztam, diplomás lettem, úgyhogy ezek mindig szívet melengetők, ha összetalálkozunk, mindig örömmel nézünk össze. Természetesen kaptam olyan üzenetet is már, hogy tönkretettem valakinek az életét, és ő belőle miattam nem lett sportoló. Ezeket is egyébként ugyanúgy szerintem meg kell dolgozni magunkban, meg nyilván nem mindenkinek tudunk segíteni, hogyha nincs meg az az igazi kémia, ami akár a szülőkkel ugyanúgy értékrendben van, akkor azért ilyen is előfordul, de én azt gondolom, hogy döntő többségében egyrészt büszke is vagyok a tanítványaimra nagyon, másrészt pedig nagyon jó kapcsolatot ápolok velük, úgyhogy várom a megszületendő gyerekeket, bár nem tudom, akkor én még edzősködni fogok-e. Mondtam nekik, hogy remélem már nem hozzám hozzák, mert addigra biztos, hogy a szakmai tudásom már nem lesz megfelelő, úgyhogy, de hogy abban gondolkodnak eleve, hogy kézilabdázó legyen a gyerekük, szerintem ez egy nagyon jó dolog.
2: Szerintem én is jó kapcsolatot ápolok a tanítványaimmal, de igazából mindenkinek nem lehet nyilván megfelelni, igyekszem mindenkit úgy elengedni a klubtól is, vagy a csapataimból, hogy igazából nem tudjuk, hogy mikor keresztezzük ismét egymás útját. Vannak olyanok, akik már befejezték a kézilabdát, és közben elmentek tanulni, magasan kvalifikált orvosok lettek, jogászok, illetve tanítási gyakorlatra jönnek vissza hozzánk. Tehát, hogy tényleg egy nagyon sok olyan terület van, hogy edzőkké váltak, és akkor segítséget kérnek. Ez is egy jó példa és visszajelzés, bár nem volt a legjobb sportoló, de mégis a sport mellett maradt. És ez a fajta sértettség, ami akkor inkább a csalódással párosult, az egy idő után, az idő az mindent megszépít, de átértékelődik. És szerintem az a jó, hogyha ezek a játékosok megtalálják nem csak a sportban, hanem a mindennapi életben a helyüket, és aki egy ilyen akadémiai képzést végigcsinált, az szerintem olyan plusz kvalitást kap a sport által, amit akár a munkaerőpiacon is nagyon hatékonyan tud használni.
0: Azt gondolnám én, hogy ez az U17 körülbelül az a határvonal lehet, ameddig, vagy ami alatt még az egész nevelés az lehet szeretet alapú. Aztán néha persze elő kell venni az ostort egyre gyakrabban. Mennyire kell elővenni most?
1: Nekem tegnap elő kell.
3: Mi hétfőn.
0: Akkor azért néha elő kell.
1: Néha elő kell venni, igen, nem lehet mindig nagyon barátságos velük az ember, bár ugye tényleg azt gondolom, hogy mindannyian csapatára jellemző lehet az, hogy jó dolgok van a gyerekeknek, bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem igen, de azért néha muszáj őket ebből a komfortzónával, vagy kényelmi zónával, hogy jaj, most minden happy, és akkor mindent lehet, azért néha oda kell egy kicsit szerintem pirítani, természetesen nem úgy, ahogy régen, ez gondolja mindenki azt, amit szeretne, de néha azért kell szerintem a keménység hozzájuk, bármennyire nők vagyunk, és azt mondják, hogy mi érzelmi alapon döntünk, azért ebbe a férfi kollégákkal szoktam vitát nyitni, hogy nem érzelmi alapon. Szerintem tudunk olyan kemények lenni, de azért mi meglátjuk bennük azért még a gyermeket, hogy nem csak egy sportolót, hogy már pedig ott kizsigereljük, és akkor neked itt hétről hétre muszáj, hanem azért ott van benne a gyerek, aki lehet, hogy az iskolából úgy jött haza, hogy volt egy rossz felelet, vagy nem aludt éjszaka, mert a témazáróra készült, és akkor nem tudott használni, vagy egyéb, vagy én mindig szoktam viccelni velük, hogy most a fiút csak egy szívecskét küldött, nem hármat, hát az ugye katasztrófa, de ezekkel szoktam, akkor mindig elmosolyodnak, hogy nem, de mondom, de így van. Szóval ezért néha-néha szerintem kell egy kis keménység nekik.
0: Április 23-án csütörtökön beszélgetünk, és 27-én hétfőn lesz a Final Four-nak a sorsolása, a felnőtt sorsolással együtt. Nálatok is olyan fontos ez, mint a felnőtteknél, és már az, hogy kit lenne jó kapni, kit lenne jó elkerülni, van a kő, vagy jöjjön, aminek jönnie kell?
2: Jöjjön, aminek jönnie kell.
3: Aki győzni akar, mindenkit meg kell vernie, szóval bárki jön szembe, mi készülünk, mi nagyon szeretnénk nyerni, ahogy szerintem az összes csapat, szóval ez mondható előről a korosztályról, hogy most mi legalábbis nagyon lelkesek vagyunk, és mi az MVM Domba készülünk, nekünk ez a cél.
0: Tudnék, hogy a döntőt reményeink szerint ott rendezik, igen.
3: Már biztos, igen, biztos vált, hogy ott lesz, legalábbis tegnap a Nemzeti Sportban is, vagy Nemzeti Sport Online-on megjelent, ott
0: akkor
3: olvastam.
0: Pedig biztos.
3: Igen, úgyhogy szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy oda vágyunk, inkább erre készülünk.
0: De hát készültök Ceglédre is, ahol ugyan nem BL-t rendeznek, hanem a hazai korosztályos bajnokságnak a végjátékát. Most már hát szinte matematikai tény, hogy mindben vagytok, nem?
3: Mi még azért nem.
0: Jó, de valószínűleg nem menekültök ezelől. Itt a gyerekeknél mennyire igaz az, hogy minél többször találkozol valakivel, akkor úgy megvan az ellenfél, vagy az ellenségképed, és mint a kis vércse, mire odaértek a végére, addig már van olyan, akit legszívesebben széttépne, vagy nincs ilyen?
3: Hát én azt gondolom, hogy akadémiák vagyunk. Itt azért mi minden téren összedolgozunk, talán mondhatom ezt. Tényleg az utánpótlás nevelés próbáljuk összeszedni, és a legjobbakat, legjó gyakorlatokat összegyűjtve. A lányok többsége együtt dolgozik a válogatottban, tehát azért a válogatottnak is nem mondom, hogy a gerincét, de nagyon sok játékosát adják az akadémiák. Úgyhogy ők azért azon kívül, hogy mi találkozunk egymással szemben a pályán, még az edzőtáborokban is nagyon sokszor együtt vannak. Tehát én azt gondolom, hogy inkább barátok, és inkább ellenfelek, és nem ellenségek. Reméljük, legalábbis szerintem mi erre tanítjuk őket.
2: Abszolút, igen.
1: Igen.
0: Most Cegléden, aztán utána majd Budapesten látni fogunk a legígéretesebb klubjaink 17 éves korosztályából 30-40 lányt, akik most a saját korosztályukban a világcsúcsán fognak játszani. Lehet, hogy a 28-as olimpia még egy nagyon merész, meg nagyon közeli kép, de a 32-es az nem az. Szerintetek mekkora esély van rá, hogyan látjátok, hogyan gondoljátok, hogy akiket most itt látni fogunk a következő egy hónapban két porondon is játszani, közülük többen ott lehetnek majd egy 1900, azon nem, azon már sajnos nem, vagy nem sajnos, de egy 2032-es olimpián egy reményteljes felnőtt magyar női kézilabda válogatottba?
1: 22 évesen.
0: Hát akkor a 36-osba egyefen. A 36-osba azt úgyis mi rendezzük.
1: Hát akkor ott már azért inkább többen, de talán egy-egy azon a mindannyiunknak van szerintem a csapatában. Sok ügyes, tehetséges játékos, de szerintem egy-egy befuthat.
3: Bízunk benne,
1: igen.
3: Igen.
0: Egy kérdést szentünk a felnőtt kézilabdának, mert szoktuk mondani, ugye, hogy hát a régi szék sikerek után azért jött egy apály, de azt a 2023-as svédországi VB-t számítjuk úgy, hogy ott megfordult a szél, és azért azóta olimpián voltunk, azóta EB harmadikok lettünk, 27-ben hazai világbajnokságot rendezünk, 28-ban olimpia lesz Los Angelesbe. Felnőtt szinten, ti, akik az utánpótlást is látjátok, hova teszitek a magyar női kézilabdázásnak a tetejét? Mi az, ami elérhető? Nem feltétlen helyezésben, hanem a világ élvonalához való közelségben. Egyértelműen oda tartozhatunk, közelíthetünk hozzá. Mik a reális célok?
1: Szerintem ott vagyunk lassan, tehát közelítünk az elithez. Szerintem azért elég stabil kerettel, vagy egy maggal dolgozhat a szövetségi kapitány. Én szerintem azért közelítünk, tehát most inkább közelebb vagyunk az elithez, mint távolabb. Szép kis feladat vár rá továbbiakban is, de azt gondolom, hogy elég jó az irány, tehát van esélyünk akár a következő olimpián is ott lenni, és akkor ugyanazt elérjük, hogy ugye három olimpián folyamatosan, meg ugye akkor 32, akkor adunk egy-egy gyereket, 36-ban meg már a mi gyerekeink lesznek ott, nagy részt reméljük.
3: Legyen így.
0: De az időnk egyébként úgyis fájdalmasan elszalad, de ha már ezt mondtad, akkor mi egyebet kívánhatnék nektek, mint azt, hogy nagyon sok sikert már most 2026-ban, Ceglédre is, meg a BR-re is, de majd igazán azt kívánom nektek is, meg a magyar kézilabdának is, hogy a 2036-os budapesti olimpia női kézilabda döntője után minél több gyerek, akkor már felnőtt lesz, rohanjon oda hozzátok, akik ti a nézőtéren vagytok, és ugorjon a nyakatokba a sikeres magyar szereplés után. Lehet, hogy ez túlzó kívánság, de most még megengedhetem magamnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Minden jót nektek.
3: Köszönjük szépen.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: sportban történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégeink érkeztek, nagy szeretettel köszöntjük Lévai Petrát, a Végtag Hiányos Gyermekekért Alapítvány ügyvezetőjét és Guris Atti Grétát, olimpiai és EB harmadik VB ezüstérmes vízilabdázót. Sziasztok!
3: Köszönjük a meghívást!
4: Sziasztok! Sziasztok!
2: Abból az apropóból beszélgetünk, hogy április a Végtag Hiányos Emberek Hónapja. Ebből az alkalomból nyilván sokkal nagyobb figyelem irányul erre a területre. Petrát megkérdeztem, hogy ügyvezető vagy elnök, és akkor azt mondtad, hogy ne elnököt mondjunk, mert az általában csak egy ilyen szimbolikus vagy egy báb pozíció. Te ügyvezető vagy, és oroszlán részt vállalsz az alapítvány munkájából. Így van-e ez?
4: Igen, azért elnöknek sem szégyen lenni, vagy ilyesmi, mert hogy egyébként kuratóriumi elnöke is vagyok az alapítványnak, csak azért szoktam javasolni, hogy inkább ügyvezetőt mondjanak, mert hogy az operatív részhez is ugye hozzá tudok szólni.
2: Ez a részedről, ez egy mindennapos feladat? Tehát te ülsz egy irodában, vagy terepen vagy, de ez tulajdonképpen a főállásod, és napi szinten foglalkozol ezzel?
4: Ez a munkám, igen.
2: És az alapítvány az mikor jött létre, mikor éreztétek úgy, hogy ezzel a területtel bizony foglalkozni kell, és egy alapítványon keresztül tudtok támogatni akár gyerekeket, embereket?
5: Én azt láttam, hogy te voltál az egyik első tag körülbelül annyira, nem azt mondom, hogy régen, de hogy akkor gyakorlatilag a szüleimhez kötődik az alapítása is, nem?
4: A szüleim is az elsők között voltak, és igen, jól láttad, 38 éves az alapítvány, úgyhogy nagy múltra tekint vissza. Érintett szülők hozták létre, akkor egyébként nagyon ügyesen, ez ugye 1988-ban volt, nagyon ügyesen felmérték az idő változását, és látták azt, hogy itt a civil szervezeteknek fontos szerepe lesz Magyarországon, úgyhogy büszkék is vagyunk, hogy ennyire ilyen innovatívan álltak a dologhoz, és akkor érintett szülők kapcsolódtak össze a SOTE ortopédiai klinikáján, és egy ilyen szülőcsoportból.
2: Nagyon jó, és ebből nőtt ki most ez a dolog. Hány embert érint ez? Akár gyerekek számát, vagy szülőket, vagy alapítókat, nem tudom, akiket így bele tudunk sorolni ebbe a csoportba.
4: Évente 40-50 közötti számban születnek végtaghiányos gyermekek. Mi szorosan egyébként 100-120 családdal tartjuk a kapcsolatot. Ők azok, akik aktívan részt vesznek a programjainkon, mert hogy jó sok programunk is van. És hát igyekszünk azért minél több családot elérni. Ez a 2010-es évek óta azért az EU-s GDPR szabályok miatt kicsit nehezebb, mert előtte közvetlenül össze tudtak kapcsolódni a családok a megszületett gyermek szüleivel. Most azért egy kicsit kacifántosabb az út ilyen szempontból, de hát igyekszünk minél láthatóbbak és hallhatóbbak lenni, úgyhogy ezt is köszönjük.
5: Kísérled, vagy segíted a munkájukat?
3: Hát a pontosat, mert azt most már lehet, hogy két éve.
4: Három éve.
3: Csatlakoztam, hát igazából engem Petra keresett, tudja meg, és ugye nyilván az én érintettségem ebbe a témába, ugye apukám, akinek ugye, bár ő ugye nem gyermekkorában, hanem már felnőttként volt egy balesete, és ugye térd alatt elvesztette mindkét lábát, úgyhogy nyilván így ebbe a témakörbe én is azért úgy valamennyire érzékenyítve voltam, és ugye úgy nőttem fel, hogy ugye ilyen láttam, hogy milyen egy végtaghiányos emberrel lenni. Egyébként én ezt mindig hangsúlyozom, hogy én semmi hátrányát nem láttam, vagy nem tapasztaltam gyerekkorban. Nyilván, ahogy az ember idősödik, vagy látja azt, hogy egyébként tényleg ez napi szinten egyébként mennyire egy nagy feladat, de ez annyira szerintem, úgymond, akivel egy ilyen dolog történik, vagy így születik, egyszerűen annyira ügyesen megtanulja ezt kezelni, vagy annyira ügyes tud ebbe lenni, hogy én például gyerekfejjel ezt észre se vettem mondjuk apán. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon extra dolog, ahogy tényleg végtag nélkül az emberek mennyire ügyesek tudnak lenni. Úgyhogy én a Petra kérésére csatlakoztam az alapítványhoz, és
2: azóta nagyon segít a dőket.
3: Igen.
2: Igen, itt sokat beszélünk a rádióban, sportrádióban is parasportról, és nyilván magunkon is észrevesszük, és a társadalomban is, hogy az a jellemző, hogy olyan kicsit visszafogottan, kicsit zavartan beszél mindenki erről a témáról, de talán ilyen szempontból a gyerekek szerencsésebbek, nem? Tehát ők valahogy azt feltételezem, hogy könnyedebben veszik, és ahogy Gréta említetted, hogy te is ebben nőttél bele, neked ez volt a természetes, és talán nem is érted, hogy másoknál ez milyen problémát okoz.
5: De, bocsánat, ez nagyon furcsa, amit mondtál, igen, hogy így felnőtt korra így, nem is azt mondom, hogy elzárkózzunk ettől a témától, de mindenki olyan távolságtartóan beszél róla, és közben Petra, amikor utánad néztem és anyagokat kerestem rólad, akkor azt találtam, hogy például gyerekként téged nagyon nem értek bántások emiatt a többi gyerektől. Tehát érdekes, hogy ez hogy alakul ki úgy, hogy gyerekkorból, felnőttkorból olyan furcsa lesz mégis az egész.
4: Engem nem értek bántások, de azért én tudok olyan esetekről, amikor mondjuk valakit a végtag hiánya miatt bántalmaztak, verbálisan, vagy akár fizikálisan, azért szerencsére inkább a verbális szakaszban megáll ez. Szerintem nagyon sok múlik azon, hogy az adott közegben mennyit tudnak mondjuk a fogyatékosságról, a végtaghiányról, mennyire beszélnek nyíltan erről a témáról. Mi ugye ezért is kerestük meg Grétát is, mert szerettük volna, hogy az ő segítségével is ugye egyre több helyre jusson el ez a témakör, és hát ezen dolgozunk ugye sokat, hogy minél több információt átadjunk, mert hogyha mondjuk egy közösségben már hallottak a végtaghiányról, valamilyen szempontból, akár mondjuk a Gréta apukájáról, aki nyilván egy, ahogy Gréta is mondta, egy abszolút életvidám fickó, hát egyáltalán nem a sajnálkozás jut róla az embernek az eszébe. Szóval, hogyha egy ilyen emberrel tudják azonosítani ezt a témakört, akkor itt nem lesz egy ilyen túlfinomkodás, vagy akár, ne adj Isten, előítélet, és akkor kicsit tovább vívve, amit mondtatok, ez a túlfinomkodás, hogy ez a túlfinomkodás talán a meleg ágya annak, hogy mondjuk az ilyen kényelmetlen helyzetektől való félelem miatt, akár hogyha, nem tudom, három ember jelentkezik egy állásra, és az egyik mondjuk végtaghiányos, de ugyanazok a skillek vannak, nem biztos, hogy őt fogják választani, mert hát ugye
2: félnek
4: hogy mondjuk
2: ugye?
4: Akkor napi szinten fú, hát na majd mit kell vele kezdeni, meg ilyesmi, szóval, hogy nagyon fontos a nyílt kommunikáció, mi is igyekszünk ugye erről nyíltan kommunikálni, aztán persze ennek is nagyon sok vetülete van.
2: Uh-huh. Gréti, a te környezetedben mit veszel észre az emberek hozzáállásán például?
3: Hát ugye én igazából, tehát a maga a családi közegünk az abszolút ez, amit a Petra is mondott, hogy nálunk apa világ életében, nem tudom, a snappy szinten elsütő, hogy na jó van, ti ne lápatlankodjatok itt előttem, és a többi, tehát hogy ő nagyon szereti ezt a fajta humort, vagy például egyszer, még emlékszem, hogy a férjem először volt nálunk, az öcsémnek a szülinapja volt, és akkor egy vázát mindegy leesett, és széttört, és akkor apa elkezdett ott horogni, na, most senki nem tud megmozdulni, csak én, ez tök jó, hogy már akkor neki kell összetakarítania. Tehát, hogy nyilván ezek olyan pici dolgok egyébként így nap, mint nap, de ha az ember így ebben nő föl, akkor tényleg egy ilyen
2: természetes
3: lesz. Olyan természetesség lesz, igen, és ugye nyilván mi is voltunk úgy, hogy elmentünk nyaralni, és akkor akár a pincér így odajött, és akkor megkérdezte apától, hogy nem tudom, hogy olyan furán jár, hogy van valami műtét, vagy volt valami műtét, és mondta, nem, amúgy műlában van, és akkor mutatja neki, és akkor úgy látszódik úgy először az erre, apukám egyébként ilyen nagyon direkt ember, igen. Tehát, hogy ő nem az a ilyen visszafogom magam típusú fickó, de tényleg ő így. Tehát, hogy nem is azt mondom, hogy ez szégyen, mert nem is kell szégyelni, ez hülyesség ebbe a témába, hanem ő egyszerűen annyira így, tényleg ő, mert ő ilyen személyiség, igen. Hogy ő ezt így elfogadta.
2: De akkor például ez a stílus, ez a könnyedség, ez átragad az adott emberre, ugye, és akkor azt mondja, hogy hoppát, akkor nem kell itt finomkodni, meg
3: igen,
2: nem kell.
3: Igen,
5: tehát
3: ez
5: segít az élet minden területén.
3: Igen. Hát a humor szerintem az mindenre gyógyír, vagy minden helyzetbe, igazából a jó humor az minden helyzetbe segítség.
2: Ugye azt képzelném, hogy van egy ilyen alapítvány, próbáltok segíteni abban, hogy egy végtag hiányos gyermek ne érezze azt, hogy ő nem tudom, hátrányos helyzetben van, vagy nem ér annyit, mint a többi, de ugyanakkor meg azt is képzelem, hogy a kisgyerekek nem csinálnak ebből akkora drámát, nem tudom, mi az igazság, mik a tapasztalataitok.
4: Hát a gyerekek, akik végtaghiánnyal születnek, náluk az nem kérdés, hogy így a végtaghiányuk, vagy ilyesmi, akkor kezd kérdéses lenni, amikor a külvilág elkezdi megkérdőjelezni, hogy neked miért ilyen a kezed, te miért így csinálsz dolgokat, vagy esetleg csúfolódnak vele, vagy ilyesmi. Egészen addig, amíg mondjuk a maga kis védett környezetében van, a családjával, meg a mikrokörnyezetében, addig egyébként ez így nem merül fel, és a későbbiekben is egyébként csak a külvilág részéről merülnek fel ezek a kérdések, mert az, aki így született, annak úgy a normális minden. És ezt szokták például mondjuk tőlem kérdezni, ez egy ilyen gyakori, úgy gondolják, hogy egy ilyen nagyon nehéz kérdés, amúgy nem annyira nehéz, hogyha én választhatnék, akkor akarnám-e, hogy legyen még egy bala alkarom, mert hogy én bala alkar végtaghiányos vagyok. És én azt szoktam mondani, hogy nem akarnék, mert hogyha mondjuk ti elképzelitek azt, hogy nektek van még egy fél kezetek, amivel tök jó, mert időről időre jól jön, mert hogy mit tudom én, a szekrény tetejét is el tudjátok érni, meg mit tudom én, milyen hasznok származnak még így ebből, de hogy alapvetően meg útban lenne. Ez nekünk is ilyen érzés, és akkor teljesen más a helyzet, amikor valakinek szerzett végtaghiánya van. Akkor a válasz az lehet egészen az ellenkezője, és ez egy más helyzet.
2: Rólad egyébként mit lehet tudni a végtaghiányról, és arról, hogy miért volt ez, vagy mióta tart ez, vagy nem tudom, születéstől kezdve, tehát neked ez volt már az alap, a természetes?
4: Igen, hát így, én így születtem, ezért is ez a válaszom, hogy én nem akarnám, hogy legyen még egy félkorom, mert hát én mindent így tanultam meg nekem ez az én testképem, én így tudom maga, így azonosulok saját magammal, meg így tudok mindent megcsinálni, úgyhogy nekem az egy külön tanulási folyamat lenne, de egyébként meg nincs is nagyon miről beszélgetni így ebben a témában jelenleg, így azt gondolom. És hát nagyon sok esetben a végtaghiány okai lehetnek genetikai alapú, lehet ugye baleset, lehet olyan is, amikor a méhen belül a méh faláról leválnak ilyen omnion szalagok, ezeket így hívják, és ezek a szalagok ott így úszkálnak a méhen belül, aztán ha rátekeredik valahová, akkor mondjuk beszéltünk talán egy ilyen méhen belüli balesetről, amputációról, vagy egy egyszerűen csak nem kap vérellátást az adott végtag, és akkor azon nincs jelenleg még így méhen belül, nem tudnak ilyen műtétet végrehajtani, hogy nem tudom, letekerjék róla, plusz egyébként erről beszélgettünk már így szakemberekkel, hogy egyébként meg annyira nagyon pár percen belül kellene cselekedni, hogy ugye ilyen mennyiségben a jövendőbeli édesanyák nem járnak ultrahangra, hogy 5 percenként, úgyhogy ezért
2: későn
4: nem.
2: Későn veszik észre, gondolom.
4: Igen.
5: De Debetre ugye már 2 évesen elkezdtél sportolni, hogyha jól olvastam, az úszással kezdted, több mint 40-szeres magyar bajnok vagy, úgyhogy azért elég komoly szintekre vitted. A mostanában születő végtaghiányos gyermekekről mit lehet elmondani? Tehát ők is már minél korábban próbálják őket elvinni sportolni, mert gondolom azóta, mikor te 2 évesen elkezdtél, azóta azért többet fejlődött a parasport, gondoltunk itt paravívásra, tényleg bármire. Ezt a részét, ezt hogy látod? Tehát ők is ugyanúgy elmehetnek, sportolhatnak, befogadják őket, és akkor ők is űzhetik a kedvenc sportjukat akár?
4: Hát én úgy látom, hogy azért, de szerintem nem csak a fogyatékos gyermekekre vonatkozik, hanem úgy általában véve a gyermekekre, hogy talán kevesebben sportolnak most, mint mondjuk az én gyerekkoromban, és ez ennek ilyen nagyon prózai okai vannak, mert az e-sportok, meg a nem tudom, a ilyen-olyan social media, ez most ilyen olyan boomer volt, de hogy elszólítja így a gyerekeket attól, hogy kültéri tevékenységet folytassanak, vagy hát, hogy valamit úgy kifejezetten tegyenek az egészségükért. Ami egyébként oda vonza a gyerekeket, én úgy látom, de erről szerintem Gréta, akinek jó sok rajongója van, biztos tud erről többet mesélni, de hogy a közösség az, ami oda vonza a gyerekeket, és nem más ez alól egyébként egy végtagiányos gyermek sem. Az meg, hogy mennyire fogadják őket, nagyon változó. Hallok rossz történeteket is, ahol abszolút adaptálható lenne, hogy mondjuk az épp gyerekek közé járjon valaki sportolni. Mégsem akarják. Az edzők talán azért, mert félnek, hogy szerintem attól is tartanak, hogy nem kompetensek. Aztán, hogy ezt most mivel leplezik, az megint egy más kérdés. És persze vannak nagyon jó történetek is, ahol meg szívesen fogadják a gyerekeket.
2: Mondasz erre példát, csak hogy a pozitív dolgokat.
4: Hát én a saját példámat mondom, remélem nem haragszatok érte, de én a Ferencvárosnak vagyok a triatlonistája, visszavonult triatlonistája, és engem tártkarokkal fogadtak ott, úgyhogy, és ez nem egy ilyen szimbolikus, a külvilágnak szóló befogadás volt, hanem abszolút nyitottak voltak, és az én nézőpontomra is nyitottak voltak. Gyerekkoromban pedig én amúgy önnyösi származású vagyok, és akkor pedig a Mátrai Erőmű Búvár Klubnál fogadtak ugyanilyen jó szívvel, és aztán volt, ahol nem fogadtak, mert úgy érezték, hogy nem tudnák úgy adaptálni az edzéseket hozzá. De egyébként mondjuk Réta, szerintem te erről többet tudsz mesélni, hogy például apukádnál az ilyen edzés létesítményekbe való bejutás az, hogy mennyire megoldott. Mert
2: nem mindig egyszerű?
4: Hát igen, mert mondjuk nálunk, akik felső végtagjányosok vagyunk, nálunk ez az, hogy bejussunk egy épületbe, az nem olyan nagyon nagy kérdés.
5: De az akadálymentesítés az meg azért probléma igen. lehet.
3: Hát amúgy csak így egy pillanatra visszacsatolva az, hogy a búvárklubban fogadtak, ugye nekem apukám búvárúszó világbajnok, és ugye neki, amikor volt a balesetem, akkor egyébként ez a búvár közösség, vagy igazából Magyarországon így a búvár közösség nagyon összefogott, és nálunk például a mostani családi házunk, vagy hát a szüleim családi háza az abból épült, hogy az ország összes pontjáról a klubok eljöttek, és az volt az edzés aznap, hogy pakolták a téglát, hogy betonoztak, hogy tényleg nem tudom, ástak, fúrtak, faragtak, úgyhogy például a mi házunk így épült, úgyhogy nem tudom, hogy ez kifejezetten a búvár közösségnek szól, vagy akár apukámnak is volt már köze ahhoz, hogy mondjuk ez az egész búvár közösség már ebbe a témába érintett legyen, de az biztos, hogy akik, vagy azok a kisebb csapatok, vagy azok a, akár mondhatok városokat, vagy annál még kisebb helyeket, ahol mondjuk van egy olyan ember, aki egy központi személyiség, mint mondjuk apukám volt a búvárúszó sportba, biztos, hogy onnantól kezdve az emberek is egy kicsit máshogy állnak hozzá, vagy az ő történetén keresztül. És mi volt az eredeti kérdés? Bocsi, csak ez
5: hát ezt, hogy az akadálymentesítés része mondjuk az uszodáknál, az mennyire van már mondjuk megoldva?
3: Hát apa ebből a szempontból szerencsés, mert ő gyakorlatilag, ahogy kikerült az intenzívről, ő eldöntötte, hogy oké, akkor ő most mondják meg, hogy miből mi a rekord, és azt ő meg fogja dönteni. Tehát, hogy ő alapból már úgy állt az egészhez hozzá, hogy nyilván úgymond van egy gyász folyamat ebbe a témába is, akivel ugye baleset történik, mert nyilván azt azért fel kell dolgozni.
2: És kell egy motivációt találni,
3: így
2: ugye?
3: Így van. De ő tényleg ez a tipikus sportember, tehát hogy ő kívül belül
5: ízig véri. Ezt a gyász időszakot?
3: Hát én ugye 2 éves voltam, úgyhogy én nagyon kicsi voltam, és a családnak nyilván valamennyire igen, mert azért az intenzíven szerintem több, mint egy hónapig volt, tehát hogy azért sok idő volt, amíg úgymond teljesen úgy abba az állapotba volt, hogy stabil legyen, viszont onnantól kezdve, hogy teljesen visszajött ez a tudat, vagy az, hogy idealizálta magába is, hogy mi történik, onnantól kezdve gyakorlatilag tényleg a iszonyat viccelődés, poénkodás, és ugye az a mérhetetlen sok, vagy nagy akarat, vagy kitartás, vagy az ő jellemvonása. Szóval én ebből a szempontból őt mindig is úgy láttam, hogy gyakorlatilag ahogy ő tudott magáért tenni, onnantól kezdve ő azért szeretett volna műlábat nyilván, hogy ne legyen mondjuk rászorulva valakinek a segítségére, ő ugyanúgy vezet, gyakorlatilag napi szinten jár el akár horgászni, vagy akár ugye ő ugye
2: sportlövő.
3: Úgyhogy ő akár a lőtértől kezdett, tehát hogy ő mindenhova egyedül tud menni, és magáról tud gondoskodni, és nyilván akinek alsó végtag hiánya van, azoknál ugye, aki mondjuk térd alatt sérült, nekik ugye könnyebb dolguk van, hiszen a térd egy nagyon fontos pont abban, hogy tudjanak lépni, járni. Úgyhogy a szerencsétlenségben ez a szerencse, hogy ő teljesen akadálymentesen tud igazából menni, mozogni. Nyilván annyi, hogy többször le kell ülnie, vagy hamarabb elfárad, ugye akár így a csonk része, de így igazából bárhova is mentünk, mindig volt neki segítség, hogyha esetleg bármi miatt a lábát nem tudta hordani.
2: Apukád is jó példa arra, amit itt megtapasztalunk, hogy ez a pozitivitás az, hogy nem csüggednek egy ilyen tragédia után, mert sok ember szerintem összetörne, hogyha hasonló szervát ültetettekkel beszélgettünk. Igen. Tehát, hogy azt látjuk, hogy olyan pozitív energiát mutatnak, és az, hogy felállnak, és egy ilyen tragédia után találnak egy új célt, és abban sikeresek is, hogy az mindenki számára szerintem példaértékű, és erőt kell meríteni belőle. Folytatjuk a beszélgetést, vendégünk továbbra is Lévai Petra, a Végtag Hiányos Gyermekekért Alapítvány ügyvezetője, és Gurisatti Gréta, válogatott vízilabdázó, és tulajdonképpen erről a helyzetről, ennek a kezeléséről beszélgetünk, ugye, hogy a gyerekek, a szülők, a társadalom hogyan áll például a végtag hiányos versenyzőköz, és Ekler Luca példája van előttem, aki elmondta, hogy elment gyerekek közé egy ilyen közönségtalálkozóra. Ugye Lucának, ha jól tudom, sztrókja volt, és ettől a ökölbe van szorítva a keze, és a gyerekek egyszerűen nem akarták elhinni, és teljesen viccesen mondta, hogy na gyere ide, majd mi kinyitjuk, és akkor így próbáltak rákapaszkodni, tehát ők annyira könnyeden veszik ezt, amiről már ugye beszéltünk, hogy más esetleg kicsit olyan zavartan viszonyul egy parasportolóhoz, hogy a gyerekekben semmilyen feszengés nincs.
4: Egy bizonyos korig. Mert mondjuk én azt mondanám, hogy kb. 10 éves korig, sőt már lehet, hogy sokat is mondok, ilyen 9-10 éves korig még tényleg ilyenek a gyerekek, és akkor utána valahogy így megtanulják ezt a szégyenkezést így a kérdések kapcsán a felnőttektől, de egészen addig egyébként én is nagy élvezettel megyek a kicsikhez, mert ilyen nagyon-nagyon vicces kérdéseket kap az ember, úgyhogy...
3: Mikor nő vissza a kezed, nem? Ilyen nem volt.
4: De persze, hát mondjuk ilyen örökös bemutatók zajlanak, hogy fogod össze a hajad, a cipődet, hogy kötöd be, ami a legviccesebb kérdés, amit kaptam, hogy nyitsz ki egy banánt. Ez nem értem, miért érdekes, nem értem, de mindegy.
3: Nálunk apánál mindig az volt, hogy ő egy ilyen láthatatlan krémmel bekent a lábát. Tehát, hogy a világéletemben az volt, hogyha valaki átjött hozzánk játszani, és akkor neked miért is lábad? Hát láthatatlan krémmel be van kemve, és így azért, hogy ő is kaphat belőle. Úgyhogy ez nálunk is igen.
5: Akkor szépen elütitek gyakorlatilag ezt az egészet, hogy ne legyen olyan negatív fennhangja, tehát azért igen, ahogy ti is mondjátok, meg ugye a beszélgetés elején is előkerült, azért rengeteget fejlődött ebben talán a társadalom is, hogy azért elfogadóbb lett, meg talán ez a parasport dolog is sokkal jobban bejött a képbe. Ugye Petra, te voltál paralimpián, paratriatlon versenyszámban, és nemrég 2024-ben, ha jól olvastam, akkor hagytad abba, viszont igen, azóta is aktívan sportolsz, ugye úszol?
4: Aktívan sportolok, igen. A triatlont vittem tovább, de hát már nem azon a szinten, azért csak ilyen hobbi szintjén. Azért az élsport szerintem nyomokat hagy az ember testén. Nekem is azért elég sok problémám volt, főleg a sarkammal. Ugye ez a triatlon egy elég embert próbáló sport, úgyhogy én is ebből fakadóan azért már olyan nagy terhelést nem teszek a testemre. De nagyon szívesen járok egyébként a csapathoz. Ma reggel is voltam úszni, úgyhogy...
2: Gréta, az, hogy te egy ilyen közkedvelt, közismert sportoló vagy, követőid vannak, a közösségi médiát nagyon sokan nézik, ezt mennyire tudod hasznosítani az alapítványt segítve, és érzed-e azt, hogy azzal, hogy te bekerültél az alapítvány munkájába, kapott egy ilyen lendületet, vagy egy ismertséget ez a mozgalom, vagy ez a jótét munka, feladat?
3: Hát bízom benne, hogy jó hatással van ez az egészre, igazából az alapítvány munkájára. Én nagyon fontosnak tartom erre felhívni a figyelmet, mert igazából tényleg olyan klassz gyerekek, vagy olyan klassz emberek vannak, és azért, mert valaki végtag hiányos, nem lesz, amit Petra is szokott mindig mondani, hogy nem lesz valakinek mély a bús az élete, vagy nem nyomja rá ez neki a mindennapjára, hogy úristen, most nekem nincs kezem, hogy egyszerűen a napi szintű dolgokba, feladatokba ez így föl sem merül az ember, vagy akinek van ez a problémája, mert egyszerűen annyi minden mást csinál, és mindent tudnak csinálni igazából. Tehát én, nekem a legnagyobb elismerés a végtag hiányos emberek felé az, hogy mindenre képesek, sőt, tehát ha valaki látott már paralimpiát, és ott látják, hogy milyen sérültségi fokok vannak, és hogy ahhoz képest nyilván a Petrának, vagy apukámnak igazából nincs baja, mert ott tényleg olyan sérültségi fokú emberek is vannak, hogy így tényleg így az ember így azt gondolja, hogy úristen, és még ő is ott van, és ő is csinálja. És akkor így egy kicsit így mindenki ezt így kivetítheti magára, hogy jó, akkor nekem igazából ma mi volt a bajom, hogy nem tudom, hogy bunkó volt a parkolóba a bácsi, vagy hogy igazából nincs is bajom az életben, csak nyilván ezeket így hajlamosak vagyunk elfelejteni, és hát nyilván most így az április, hogy ez lett ugye a végtag hiányos emberek hónapja, ugye ezt a Petra mondta, hogy egy angol brit mintára vették át, hogy itthon is legyen úgymond egy ilyen hónap, és ugye ezért szerettem volna én is mindenképpen részt venni a ruhamárkámon keresztül, hogy egy kapszula kollekciót hozzunk létre, és tényleg a megvásárolt termékekkel ezeknek a gyerekeknek akár egy napi táborját, vagy egy reggeliét, vagy egy úszás óráját tudjuk támogatni, úgyhogy biztatok mindenkit arra, hogy nézze meg a weblapot elsősorban, hogy tájékozódjon a végtag hiányos gyermekekről, és hogy utána, hogy hogyan tud esetleg segíteni.
2: Egy interjúban azt láttam, Petra, hogy azt mondtad, szerveztek táborokat, és hogy ezek a táborok mindenki életét megváltoztatják. Ez alatt mit értettél?
4: Igen, hatásvadászul hangzik, de tényleg így van. Tényleg így van. Gyakran ezt egyébként a családi táborunkra értettem elsősorban, mert hogy gyakran ez egy ilyen belépő esemény mi hozzánk, ahová első körben eljönnek a családok, kisbabákkal, még kisbabákkal is eljönnek a kempingbe, ahol szoktunk lenni. És azért változtatja meg az életüket, mert ugye általában véve a családok előzetesen nem rendelkeznek információval arról, hogy nekik milyen lesz az életük. Van egy képük róla, és akkor ne adj Isten, volt pár ilyen jó akaró is, aki tett egy-két megjegyzést, hogy
2: az
4: nekik
2: interneten gondolom találtak néhány rémhírt.
4: Igen, az is az

0: a múj nélkül is, vagy nem tudom, akár újak nélkül is. Úgyhogy ilyen háttérrel jönnek el, hozzánk már azok jönnek, akik máshogy döntöttek. Sajnos azokkal valószínűleg nem találkozunk, akik megfogadják ezeket a tanácsokat. De hogy mondjuk ilyen előzmények után jön el valaki egy táborba, hát gondolhatjátok, hogy milyen lelkiállapotban kerülnek oda.
1: Azt gondolja, hogy egyedül vannak, és kétségbe esettek.
0: Igen,
1: esetleg?
0: Egyedül vannak. Milyen lesz az ő életük? Van egy ilyen erőteljes gyászfolyamat, ami mondjuk lezajlik egy baleset utána, ami a Gréta családjában történt. Az ugye ez a gyászfolyamat a szülőknél zajlik rá. El kell gyászolniunk az elképzelt tökéletes gyermeket, a tökéletes családot.
2: Közben meg ugyanúgy lehet
0: persze,
2: egy tökéletes
0: persze,
2: család.
0: Abszolút, tehát, hogy attól még lehet tökéletes a család, csak nem pont úgy, ahogy elképzelték. És akkor hát elég gyakori, nekem nagyon beégett egy eset, amikor eljött egy család a táborunkba, és akkor még meséltem is a most már férjemnek, ez jó pár évvel ezelőtt történt, hogy annyira vicces volt, hogy én már akkor azért egy ilyen viszonylag befutott sportoló voltam, és akkor így beszélgettünk a sportról, meg minden, de az egyetlen nem érdekelte őket. Ami érdekelte őket, hogy leültünk együtt ebédelni, és majd kiesett a szemük, annyira nézték, hogy vágom fel a rántott húsomat, meg aztán hogy eszem meg ilyesmi, mert hogy az ő fejükben az volt, hogy majd az ő gyereküket majd etetniük kell, meg ilyesmi, tehát hogy ilyen jellegű elképzeléseik voltak, és ez nem azért, mert ők annyira nagyon tájékozatlanok, vagy nem tudom, hanem egyszerűen az ember, hogyha nem találkozott még korábban hasonlóval sem, akkor nyilvánvalóan ilyen evidenciák fognak eszébe jutni. És hát tényleg az első táborozóink ilyen nagyon borús hangulatban érkeznek hozzánk, van, aki így az első napon akár könnyezik is, vagy tényleg hát nem egy ilyen jó felütéssel érkezik, De a második napra ez abszolút megváltozik, és a hétvégére ezt 100%-ba tudom mondani, hogy a hétvégén már úgy szokta elköszönni, hogy nem is értik, hogy igazából mi miatt aggódtak, hogy mi volt az, amitől féltek, mert hogy látják, ugye most már vagyunk olyan szerencsések, hogy ugye felnőtt egy generáció, akik az alapítvány berkein belül, tehát láthatják azt is, hogy itt vannak felnőttek, akik megtalálták a helyüket az életben, bármit tényleg, ahogy Gréta mondta, azt hiszem mondhatom tényleg, hogy bármit meg tudnak csinálni, vagy meg tudunk, és vannak ugye a kisebb-nagyobb gyerkőcök, akik ugyanolyan boldogan rohangálnak, nem is értik, hogy most mit néznek mások, hogy ez miért olyan érdekes, és akkor ezzel a pozitív töltettel mennek haza, és mondhatom, hogy egy másik életet kezdenek meg.
2: Akkor alapvetően ez a tábor, lehet, hogy rosszul fogok használni előre is, bocsánat, hogy egy pozitív terápia gyakorlatilag mindenki számára?
0: Mondhatjuk, igen. Igazából szerintem ez bármely fogyatékosság, vagy így az átlagtól való eltérés esetén szerintem egy sorstárs közösség az mindig nagyon nagy segítség tud lenni. Igen, és hát mi meg igazából ezért is szemeltük ki Grétát is, mert hogy a mi szemléletmódunkhoz az ő hozzáállása, meg ugye az apukája hozzáállása is abszolút passzol, tehát mi nem az a sorstárs segítő csoport vagyunk, akik így sírdogálunk a dolgaink felett, de persze azt se felejtsük el, hogy annak is megvan a helye. Szóval, hogy attól, hogy valaki még nem abban a fázisban van, azért nem veti ki magából a közösség, tehát ne értsétek félre, egészen egyszerűen csak még máshol van a kinek, hogy mennyire hosszú. Uh-huh. Van, aki tényleg, mint Grétáik esetében azért nem volt egy ilyen nagyon hosszú ez a gyászfolyamat, van, akinél meg 10 év a gyászfolyamat, és ezzel sincs semmi gond egyébként.
1: Uh-huh. És egyébként reklámozni, vagy hirdetésekre nagyon nincs szükség, mert ez a közösség, ahogy említetted, ez nagyon szép szó, ez a sorstárs közösség, szájról szájra adja egymásnak a híreket, és egymásnak ajánlják az érintettek, hogy van egy ilyen lehetőség, és akkor próbálják ki azok, akik még nem ismerik?
0: Hát ilyen is van, igen, de ami tök fontos, hogy ez nem egy homogén közösség, tehát itt nem egy helyen teremnek ezek az emberek, hanem ugye mindenfelől jönnek, nincs kapcsolat közöttük. Tehát az egy dolog, hogy mondjuk

0: mit tudom én, ha egy kis faluból, faluban lakik egy végtaghiányos gyermek, vagy ember, felnőtt, akkor is tudomására jut, akkor nem tudom, és tudnak rólunk, akkor javasolja ennek a bizonyos családnak. Ilyen létezik, így valóban, de hogy azért nehéz így az infót vinni, ami nekünk egyébként azt gondolom, hogy segítség tud lenni, amikor mondjuk például Grétát sikerült megnyerni az ügyünknek, bár nagyon nem kellett sokat győzködni a dologban, mert rögtön teljesen önazonosan mellénk állt. Az például nagyon nagy segítség nekünk, hogy viszi a témát, meg az ügyünket. Hirdetni, hát persze szuper lenne, de ez ugye anyagi okokból nem annyira lehetséges olyan gyakorisággal, mint jó lenne. Úgyhogy ami egyébként a megfelelő út, az, hogy már akár a perinatális szakaszban, vagy születés után a megfelelő intézményekben a hírünket át tudják adni.
1: Az a szó, hogy érzékenyítés, az nagyon sokszor elhangzik ezen a területen is. Gréta, neked mi a tapasztalatod, hogyha másokkal találkozol és megpróbálsz, akár mondjuk gyerekekkel erről a témáról beszélni, úgy jó felé haladunk? Tehát, hogyha most már azt tanítjuk a gyerekeknek, ugye, hogy mindegy, hogy milyen bőrszíne van valakinek, mindegy, hogy milyen vallású, milyen nemhez vonzódik, ugyanígy ez, hogy valaki parasportoló végtag hiányos, ugyanúgy el kell fogadni, tehát, hogy e felé próbálsz motivációt találni, vagy valahogy úgy erre ösztökélni a gyerekeket, vagy a közönséget, akikhez eljutsz?
2: Igen, szerintem nagyon sokat fejlődött a világ ebből a szempontból is, ha csak megnézzünk akár egy gyerekmesét, akár a mindegy felnőtteknek szóló filmeket, tehát most már találni bennük végtag hiányos embereket, találni benne nyilván más bőrszín. Nyilván van az az iránya, főleg ugye nyilván az amerikai irány, ami teljesen elmen már ebbe a vonalba, viszont tényleg, ha jól tudom, van már végtag hiányos Barbie baba is például, tehát hogy ezek olyan jó dolgok ebből a szempontból, hogy nyilván, ha egy gyerek tök mindegy barbizik, és csak már ott látja, hogy nem tudom, pigmentfoltos a Barbie, vagy hiányzik az egyik keze, vagy tök mindegy ilyen egyszerű dolgok, akkor azt fogja gondolni, hogy jó, hát, hogy még lehet, hogy egy gyerek azt is fogja gondolni, hogy de szép, hogy neki nem tudom, hogy több színű a haja, vagy, tehát, hogy szerintem egy idő után az emberek így el tudják azt, vagy most már el tudják azt fogadni, de lehet, hogy ebbe Petra tényleg jobban tudja a választ, hogy most már sokkal inkább ebbe az irányba megy el a világ, és szerintem ebből a szempontból ez nagyon jó, és gyakorlatilag nem tudom, hogy ez amiatt, hogy én ebben nőttem fel, vagy én nagyon ezt szeretném látni, de nekem soha nem volt semmi negatív, nem is tudom, hogyha erről én beszéltem, vagy hogyha apukámat valaki látta, tényleg lehet, hogy az ő személyiség, és vagy lehet, hogy azért, mert én ebben nőttem fel, és én nagyon a jó részét próbáltam megfogni kiskoromtól kezdve, tehát lehet, hogy én most nagyon egy hangon látom ezt az egészet, de én soha nem hallottam vissza negatívat. És nyilván nem nekem van végtag hiányom, de mégis én nem hallottam olyat, hogy valaki azt mondaná, hogy ú, de béna, mert nincs lába, vagy szerintem most már a mai világban tényleg nem ez van, és én amúgy mindig is, én például a paralimpia környéken szoktam mindig mondani, hogy gyakorlatilag Magyarországon mondjuk azt hiszem 32-en jutottak most ki, lehet, hogy nem jó számot mondod, de talán 32-en jutottak ki a paralimpiára.
3: Talán még többen, ha jól emlékszem. Még többen. Igen.
0: Igen, most sajnos én sem tudom a pontos számot, de talán de 38 mondjuk, vagy...
3: És ami 8-as emlékszem a végén.
2: Akkor ha mindegy, tegyük fel, hogy mondjuk ilyen 50 alatti ember Magyarországról kijut egy paralimpiára, és szerintem azoknak az embereknek igenis, vagy mindenkinek meg lehetne mutatni, hogy jó, most ettől lett így kapcsolatba a tévét, és most nézd meg őt, légy
1: hát mi ámulattal néztük, most a téli olimpia volt viszonylag közel. Ja, hát a síelők, a jégkorongozók, a curlingesek. Tehát a curlingnél például az, hogy valaki az épp sportoló megfogja, és micsoda csavarmozdulatot, vagy mit kell beletenni. Ők, ha jól emlékszem, ilyen fogóval, tehát, hogy, és olyan tűpontosan céloztak, hogy emberfeletti volt. Tehát meg tényleg olyan sebességgel jöttek le a sízők, hát én nem tudnék komolyan, meg egy átlag ember.
2: Persze, tehát hogy én ezért mondom, hogy ezekben az emberekben nagyon sok van. És ugye nyilván most a sportot emeljük ki, de amúgy, aki nem sportoló is, tehát az, amikor nézik a Petrát, hogy eszi a rántott húst. Hát, hogy ne enni? Hát tudják ezek az emberek. Tehát, hogy megtanulod ezt, és még egy ilyen vicces sztori így eszembe jutott, hogy már apukámnak már, hát szerintem már jó pár éve műlába volt, és akkor nagy karácsonyozás együtt az egész család, és akkor a szegény nagymamám már nem él, de ő adta így oda az ajándékot apának, és így mondta, hogy bonts már ki, hogy alig vártam. És kivontja, és egy ilyen fantasztikus, nem tudom, Nike papucs, és akkor így ránéz, anyu, hát, hogy ezt hogy fogom fölvenni, és ó, hát de olyan jó viselt, hogy már el is felejtettem, hogy műlábad van, és tényleg, ez amúgy tényleg ilyen nálunk, hogy így egyszerűen szerintem az a közeg, ahol te élsz, mondjuk végtekényes emberként már annyira nem veszi ezt föl. És szerintem ezt kéne megpróbálni elérni.
1: Hogy a természetesség legyen valahogy a természetes.
2: Hogy osztályokban, különböző csoportokban, hogy ezt kéne valahogy úgy elérni, igen, hogy neki ez a normális, és onnantól kezdve mindenkinek az lesz a normális.
1: Határ a csillagoség. Az Életre Valók című filmet eszembe, ahol ugye azért választották a fiút, az ápolót, mert hogy tudomásul se veszi, hogy kerekesszékben vagyok, nem kinyitja nekem az ajtót?
3: Volt vagy minden, igen.
1: Hogy ő annyira nem foglalkozott
2: azzal. Egyébként ez egy jó film ebből a szempontból.
1: Nagyon jó.
2: Hogy nem sajnálni kell ezeket az embereket, hanem csak egyszerűen elfogadni, hogy ő ilyen, és ugyanúgy viselkedni vele, mint bárki mással.
1: Hát azt kívánjuk nektek, hogy hasonlóan lelkesen és hasonlóan nagy munkaszeretettel végezzétek ezt a feladatot, és hogy a figyelem ne csak áprilisban irányuljon a végtag hiányos emberekre, hanem egész évben. Mi a következő rendezvényetek, amit esetleg be tudunk ajánlani? Kirándulás, tábor?
0: Most például várjuk a jelentkezőket a művészetterápiás táborunkba, a végtag hiányos gyerkőcöket, akik 7 és 14 év közöttiek. Még van hely, úgyhogy várjuk őket.
1: Mi is ezt kívánjuk, minél többen menjetek, és ha tehetjük, akkor máskor is hívunk benneteket, és beszámolunk erről nagyon fontos területről. Lévai Petrának és Gurisatti Grétának köszönjük szépen. Ez volt már a Sportreggel. Búcsúzik a műsorvezető négyes, Kovács Erika, Gyurta Gergely, Erdei Márk és Szabó Szilvia. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!